0: tervezni, majd Feri elmondja a későbbek során, hogy milyen szezonja volt a Juventus futballistájának, de most nézzük a labda útját, pontosabban én nézem, önök pedig hallgatják, hogy én mondom. Rím az, aki lopja a távolságot, majd egy lövést is elerez, nem is ő volt, hanem Pulisic, a Milánnak a játékosa, szóval egy olyan jó 20-25 méteres vágtát követően a 16-os elől próbálkozott egy lövéssel, azonban az egyik bosnyák játékos belevetődött, így aztán Tillman, a Leverkusen játékosa az, aki bal oldalról beívelhet egy szögletet, nem íveli, hanem gurítja, vagyis kis szögletet végeztek az amerikaiak, aztán egy kis álló háború ott a 16-os baloldali sarkánál, két bosnyák és egy amerikai, aztán egy ívelés a 16-oson belülre, amelyet kivágnak a bosnyák védők, de olyannyira kivágják, hogy ez ellenfélhez fog jutni, nevezetesen a Bournemouth játékosához, Adamshez. A bosnyákok két csatárral játszanak, Demirovic és Dzeko személyében. Hát, hogyha lenne mondjuk a német Bundesligának mondjuk egy olyan O vagy P válogatottja, akkor véletlenül ez a duó nyugodtan beférne a Bundesliga O vagy P válogatottjába. Demirovicnak nagyon jó szezonja volt a Stuttgartban, és az öreg Dzekónak, hát bocsánat, hogy ezt mondom, de hát tényleg már bennem a korban, mint futballista, de miközben én ezt mondom, addig egy újabb szögletet harcolnak az amerikaiak. Szóval Dzeko pedig a tavaszt a Schalke csapatában töltötte a másodosztályban, és hozzájárult ahhoz, hogy a Schalke visszatérjen oda, ahová való, az első osztályba, a Bundesliga legjobbjai közé. Tehát Dzeko és Demirovic, a Stuttgart és a Schalke játékosa, akik a gólszerzéssel próbálkoznak, a túloldalon pedig hát ott azért vannak jócskán gólfelelősök. A többség a csapatnak, mármint az amerikai csapatnak, Európában játszik, többnyire azért angol nyelvterületen. A védők között találunk egy-két Amerikában játszót, meg a kapuban. Egyébként meg akik előrébb vannak, azok valamennyien Európában. És itt egy baloldali szögletet követően egy nagyon látványos megoldással próbálkoztak az amerikaiak. Nem sikerült, a bosnyákok ellövik a labdát. És a látványos megoldásnak az lett az eredménye, hogy az amerikai játékos megrúgta az egyik bosnyákot. Azt hiszem Zsigovics az, a Young Boys-nak a futballistája, aki fájdalmas arccal fogja a fejét. Hát reméljük, hogy nem a fejét találták el, mert azért az veszélyes tud lenni. Fogja a fejét.
1: Összefejeltek minden bizonyal a beadásnál, igen.
0: És emiatt került Zsigovics a földre, és fogja is a fejét, hát reméljük, hogy nincsen nagyobb gond, nincsen nagyobb gond, a Young Boys futballistája már talpon van, a Young Boys ugyebár neve ellenére egy svájci futballcsapat, de hát azt hiszem, hogy akik minket hallgatnak így hajnali kettőkor, azok aztán tisztában vannak minden labdarúgó csapattal a világon. És tisztában vannak azzal is, hogy mekkora a tétje ennek a mérkőzésnek, itt a győztes folytathatja a legjobb 16 között, azért az már egy komoly rang, tulajdonképpen ez az még az amerikai csapatnak is egy rang a legjobb 16 között szerepelni, Bosznia-Hercegovina pedig még soha az életben nem járt ilyen magasságban, mondjuk VB-n se sokat járt, mert Amerika sem egy régi ország, de Bosznia-Hercegovina aztán végképp frissebb ország, ő először a 98-as világbajnokságra tudott nevezni, a délszláv háborúk, illetve délszláv osztódások, Jugoszlávia felbomlását követően, mikor szabaddá vált. Szóval a 98-as világbajnokság selejtezői során indult el először, és eddig mindössze egyszer szerepelt világbajnokságon 2014-ben, akkor nem jutott be a legjobb 16 közé, akkor még más volt a lebonyolítás. Hát most a legjobb 16 közé is bejuthatna Bosznia-Hercegovina. Egyébként, hogyha ezt a találkozót semleges helyszínen rendeznék, és nem mondjuk Egyesült Államokban, akkor azért lényegesen több esélyt adnék a bosnyák gárdának, de hát láttuk már ezen a világbajnokságon egy-két meglepő eredményt. Elég talán a hollandok, illetve a németek kiesésére gondolni, de talán az is meglepő volt, hogy Uruguay bent ragadt a csoportban, vagy Csehország, illetve Törökország is, úgyhogy lassacskán kimondhatjuk, hogy minden mérkőzés két esélyes, vagy az egyik jut tovább, vagy a másik. Az biztos, hogy most az amerikaiak végezhetnek el egy szabadrugást, Tillmannel szemben szabálytalankodtak, és a bosnyák térfélre átjuk lépve most mennek az amerikaiak. Egy bal oldalra kitett labda, a 16-ossal egy magasságban Robinson, a Fulham játékosa az, aki visszagurította a labdát, aztán egészen Richardsig, a Crystal Palace futballistájáig kerül hátra. Az amerikaiak ugyan négy védőt rajzoltak fel a taktikai felállásra, de az is elképzelhető, hogy három védővel fognak játszani, és túltöltik a középpályát, erről természetesen majd benne Ferenc fog többet mondani részletesebben. A találkozó 8. percénél tartunk, Feri eddigre már mindig felszokta rajzolni magának a taktikai felállásokat, és teljesen tisztában van a két edzőnek az elképzelésével. Tillman dobta be a labdát, az Egyesült Államok birtokolja, tehát most már azért percek óta a játékszert. A bosnyákok kezdtek jobban, az Egyesült Államok játékosai pedig mostanában birtokolják a labdát, ám egy indítás rossz volt, így bedobásra jöhet Bosznia-Hercegovina, és akkor Feri, tiéd a szó.
1: Az lehet a csalóka, hogy egyetemen 4-2-3-1-et futballozik az amerikai válogatott, de ez a védekezésre vonatkozik. Támadójátéknál Robinson felhúzódik egészen a támadók vonalába, már ilyen balszélsőszerűen, és három játékossal építik a támadásokat, tehát Freeman, Richards és Wren, aki a két belső véd és a jobb hátvéd, ezért látszott úgy, mintha három védővel játszanak, tehát játéképítésnél egészen más a felállás.
0: Most jönnek az amerikaiak, ezúttal a jobb oldalon egy támadás, de túl gyors volt Tillman, túl gyors volt a labda, Tillman nem érte utol a labdát, miután gyorsan megtolt azt, csak az volt a gond, hogy érkezett az alapvonal, és onnantól fogva minden érvénytelen, úgyhogy Tillman kicsúszott, a labda pedig még hamarabb csúszott ki. Ő ugyebár a Németországban a Bayern 04 Leverkusennél játszik, játszott a Bayern Münchennél is. Most jönnek a bosnyákok, ketten vannak ott ötvédő gyűrűjében, és az első komoly helyzetet a bosnyákok alakítják ki. Az első lövést a bosnyákok küldik az ellenfél kapujába, Freeze-nek kellett hárítania. Nem volt igazán helyezett lövés, hát erő talán volt benne, erről Freeze tudna igazából mesélni, de az biztos, hogy nagyon nem kellett elvetődnie, olyan komoly bravúrt nem kellett bemutatni, már az is elképzelhető, hogy lesről indult a bosnyák támadás, de hát ezt már nyilván nem fogják majd megnézni, hiszen végül is nem végződött gólszerzése, addig sem biztos, hogy Freeze látványos mozdulattal kiütött a labdát, és az is biztos, hogy Alej Begovic, a Leverkusen játékosa, beívelhet egy szögletet bal oldalról, Leverkusen futbolista, tehát mind a két oldalon van, ők elég sokat találkoztak az elmúlt hónapok során, oda bent az ötösön belül pedig 8 pár gyötri egymást, hát bármikor bármelyiket szabálytalannak lehet ítélni, ez teljesen csak bírói felfogás kérdése, vagy esetleg VAR felfogás kérdése, emlékeztetünk rá, hogy a német válogatott egy ilyen VAR közbeavatkozás miatt esett ki a VB-ről, na most száll be a szöglet bal oldalról egészen a kapu irányába, nagyon ravasz dolog volt, mert bal oldalról jobb lábbal végezte el a szögletet Alej Begovic, és kapura tartott, és csak néhány centiméterre volt attól, hogy túljussal a gólvonalon, Freeze viszont a New York City-nek a játékosa észnél volt, résen volt, így aztán kiütött a labdát, elmondhatjuk, hogy az első 8-9 percben lényegesen többet birtokolták a labdát az amerikaiak, viszont két helyzet egykéje a bosnyák válogatottnak volt, most pedig már a 12. percnél tartunk, és nem mondom, hogy amerikai rohamokat fékezett le a bosnyák csapat, de mondjuk az amerikai labdabirtoklást megirigyelve, most a bosnyákok is egy kicsikét birtokolgatták a labdát, ám egy rossz indítást követően már ott van az amerikai a kapusánál, Freeze-nél. Freeze gurítja ki a labdát jobb oldalra Freemannek, ő a Villarrealnak a futballistája, tehát Spanyolországban játszik, ő visszatette a Crystal Palace játékosának, Richardsnak. Most lép még át az amerikaiak a félpályát, azonban a bosnyákok védője Muharemovic, a Sassuolónak a futballistája kilépett, és túrúgta a labdát az oldal vonalon. Nagyszerűen süt a nap, ragyogóan süt a nap Kaliforniában, ahogy azt mint említettem, várjuk is, hiszen legendás ez a kaliforniai napsütés. Egyszerűen süt a nap, ragyogóan süt a nap Kaliforniában, ahogy azt mint említettem, várjuk is, hiszen legendás ez a kaliforniai napsütés, hát hogy a játékosok mennyire élvezik, az egy másik történet. Minden esetre a kezdés pillanatában, ugyebár délután 5 óra volt Kaliforniában, most az azt jelenti, hogy 5 óra múlt 12 perccel, vagyis 4:06 lesz 3 perc múlva Kaliforniában a mérkőzés helyszínén, vagyis előbb-utóbb várható, hogy majd a nap jön lefele, és akkor az árnyék elkezd vonulni a pályán. De ez természetesen a futballistákat nem zavarja, maximum a nézőket, és leginkább az operatőröket, akik közvetítik ezt a mérkőzést, de ez legyen az operatőrök gondja, a nézők gondja pedig az, hogy valami simléderre takarják el a szemüket azok, akiknek a szemükbe süt a nap, és egészen biztos, hogy a mérkőzés teljes hosszában szemükbe fog sütni a nap azoknak,

0: akik úgy kapnak jegyet, pontosabban úgy vettek jegyet. Egyébként már bizonyos mérkőzésekre leértékelve is lehet jegyet kapni. Délután amerikai ismerősöm mondta, hogy már vannak találkozók, amelyekre 175 dollárért is kínálnak jegyeket. Nyilván a kevésbé érdekes találkozókról van szó, mert azért repkedtek itt több ezer dolláros jegyek is. Míg ezt elmondtam, az amerikaiak szépen adogatnak a bosnyákok kapuja előtt, pontosabban a bosnyák térfél közepén, aztán egy szabálytalanságot követően jöhetnek az amerikaiak egy szabad rugással. Aki a földre került, az a PSV játékosa Dest volt, és akkor szabad rugás jobb oldalról a bosnyák térfél közepéről, és az amerikaiak jól elgondolkoznak rajta, hogy kivégezze el ezt a szabad rugást.
1: Az amerikai válogatott egyébként a gyors kombinációkra épít és a mélységindításokra, tehát az üres területbe azonnal rágyorsítanak, akár labdavezetéssel, akár mélységi passzokkal. A bosnyák válogatott pedig egyértelműen ezzel az 5-3-2-es játék felfogással, illetve formációval próbálja megőrizni a védőharmadát és a kapuját.
0: Robinson és Tillman a labda mögött, a beívelést követően a bosnyákok kijuttatják a labdát a 16-oson kívülre, aztán visszakapja Tillman gyakorlatilag onnan, ahonnan a szabadrugást elvégezték, majd egy begurítás jobb oldalról. Robinson volt a Fulham játékos, aki begurított, és Balogun volt a Monaco futballistája, aki középen érkezett. Gyors, korszerű támadás volt. A bosnyákok, milyen sokan, vagy 8-an helyezkedtek el vonalban, azonban nem tudták lesre állítani az amerikai játékost, vagyis teljesen szabályos körülmények között kapta meg a labdát, csak éppen a begurítás, beadás nem sikerült, hát nem a beadást, hanem a begurítást választotta Balogun, a Monakónak a focistája. A találkozó 15. percénél tartunk, az események az amerikai térfél közepén zajlanak, egy kis fejpárbaj, egy kis egyérintődés, aztán hátra kerül a labda egészen Fries kapushoz, Fries pedig kigurítja balra. Az amerikaiak laposan hozzák azt ki, a bosnyákok öten vannak jelenleg az amerikai térfélen, vagyis öten támadnak le, aztán szépen kocognak visszafele. De még egyszer mondom, hogy a Jacko Demirovic támadó duó azért okozhat veszélyt, csak ne felejtjük el, hogy Jacko azért valószínűleg 55-60 percnél többet nem tud bírni. És nagyon érdekes történet ez, mióta öt csere lehetőség van. Ugyebár egy ilyen egyenes kieséses mérkőzésen gyakorlatilag 5 embert szoktak lecserélni a támadó szekcióból, így hogy a 11-esekre kerül sor, akkor nagyjából egy B csapat végzi el a 11-eseket, de hát hol vagyunk még ettől, csak ezzel elgondolkoztam az elmúlt napok során, hogy ami két csere lehetőség volt addig, a kezdő emberek, vagyis a legjobb emberek többsége még a pályán volt, a legjobb rugó technikával rendelkezik, itt meg a második számú játékosok azok, akik büntetőket végezhetnek el, ha éppen úgy hozza a sors, de hát egy másik történet, még egyszer mondom, messze van, még bekenni passzát követően jobb oldalon próbálkoztatnak az amerikaiak, jó zár azonban a bosnyák védelem, így aztán egy bedobásra sikerült menteni a helyzetet a bosnyákoknak. Radeljic, a Rijeka futballistája volt az, akinek a lábáról, melléről, testéről kiment az oldalvonalon turra. Természetesen Infantino ezen a mérkőzésen is itt van, hogyha Bene Ferenc csúcstartó, abban maratoni csúcstartója a futballvilágbajnoki mérkőzések szakkommentálásának, akkor véletlenül valami utazási csúcsot fog megdönteni Infantino mester, mert sajnos 104 mérkőzésen nem tud ott lenni, de igyekszik azért minden találkozó ott lenni. Biztos 70-80-an ott van, úgyhogy ő aztán igazából megtesz mindent, hogy nézze az övét jobbra, egy beívelés az amerikaiaktól, és megvan az amerikaiak első helyzete is, még hogyha úgy Isten igazából Robinson nem is tehetett róla, hogy helyzetbe kerül, ugyanis egy védőn megpattant a jobb oldali beívelés, és tulajdonképpen Robinson fejen találta ez a labda, szóval jobb oldalon vezettek támadást az amerikaiak, a megurítást követően nem is megpattant valakin, hanem a kapus Vasily volt az, aki kiütötte McKennie-nek a beadását, középre ütötte, ezt ugye már pontosan tudjuk, hogy nem így tanítják már az ovis fociban sem. Fejbe találta az érkező Robinson, de hát Robinson igazából csak úgy viselkedett, mint egy rugó fal, hiszen nem tudta irányítani. Ellenben ezúttal Vasily kapus kerül a földre, és azért ez egyáltalán nem jó jel. Vasily abszolút alapembere a bosnyák válogatottnak, bár nem volt túlzottan jó szezonja. Neki is köszönhető, hogy a Szent Pauli csapata a Bundesliga 1-től elbúcsúzott, és a másodosztályban folytathatja. Vasi kiesett a csapatával a Bundesliga 1-ből, a csapat csatára, Jakob, illetve középpályása, tehát Katic is, tehát mind a ketten, Dzeko és Katic is tagjai voltak viszont a Schalke csapatának, amely a másodosztályból visszajutott az első osztályba, és miközben ápolják a kapust, Dzeko és Sergei Barbarez, a vezetőedző beszélgettek, azért ez egy nem kis mutatvány. Sergei Barbarez ugyanis 2001-ben gólkirálya volt a Bundesligának, ebben Sandal volt holtversenyben, Barbarez a Hamburgnak a futballistája volt, ebbe szánt pedig a Schalke 04-nek a focistája, és társ gólkirályok voltak 2001-ben a Bundesligában, aztán Dzeko pedig 10 évvel később lett gólkirály a Wolfsburg szideiben, úgyhogy azért a bosznák válogatott elmondhatja magáról, hogy egy Bundesliga gólkirály Barbarez irányít a kispadról, és a csatásorban ott van a már ugyan öreg, de fénykorában fantasztikus teljesítményre képes Edin Dzeko, aki szintén gólkirálya volt a Bundesligának. Úgyhogy ezzel azt hiszem, hogy nem kell szégyenkezniük, miközben ezt elmondtam, sikerült a szó szoros értelmében és a szó átvitt értelmében is talpra állítani Vasil kapust, úgyhogy semmi akadály annak, hogy a folytatásban is ő álljon, vagyis a Szent Pauli kapusa álljon a kapuban. Emlékezhetünk rá azért Nemzetek Ligája találkozón, ellenünk fantasztikusan védett. Inkább ne emlékezzünk rá. Nagyon jó volt azon a mérkőzésen, inkább foglalkozunk azzal, hogy a találkozó 20. percében az Egyesült Államok játékosai adogatnak a saját térfelükön, keresik a fogást az ellenfélen, Freeman tette a labdát középre, ezúttal Adams, ő már átlép a bosnyák térfélre, majd ismételten Dest az, aki próbál meglódulni. Dest többször is próbálkozott itt a jobb oldalon, úgy tűnik, hogy a jobb oldalon, ott Kolasinácnak az oldalán próbálják megbontani a bosnyák gárdát. Most is jobb oldalon próbálkoznak, elúttal megkennítette a labdát, hátra Adamshez, Adams pedig a hátul helyezkedő Richardshoz. Most pedig egy hosszabb indítás, egy nagyjából 40 méteres passz. Tillman nem tudta átvenni, viszont Tillman legalább szabálytalankodott, tehát nem volt már fölösleges, oda megy, mondom én, a játékvezető szerint viszont Tillman egyáltalán nem volt szabálytalan, és szögletet végezhet el az amerikai csapat. Muharemovic volt az, aki a földre került, és én úgy éreztem, hogy szabálytalanság miatt, viszont a játékvezető úgy döntött, hogy miután Muharemovicról ment ki a labda, baloldali szöglettel jöhettek az amerikaiak. A 21. percben Tillman végzi el balra a szögletet, de bal lábbal, vagyis ugyanolyan volt, mint az előbb a másik oldalon Alejbegovicnak a kísérlete, a kapu irányába csavarta, Vasilnek ötköznie kellett, így aztán Freeman jobb oldali bedobással jöhet a 16-osra egy magasságba. A bedobást követően a bosnyákok megpróbálják elszedni a labdát az amerikaiaktól, majd sikerül is a bosnyákoknak időlegesen felszabadítani, majd próbálkoztak egy ellentámadással is, azonban ezt az amerikai középpálya jól megszűrte, így aztán bedobással jöhetnek a bosnyákok még a saját térfelükről. 22. perc közepénél tartunk, Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina 0-0, bedobással jöhetnek Kolasinac, az Atalanta játékosa révén a bosnyákok, ő Dzeko fejét kereste, Dzeko és Demirovic próbálnak ott zavart okozni, de még két másik bosnyák játékos is felvonul melléjük, felhúzódik melléjük, és ők próbálják meggátolni az amerikai labda kihozatalt. Dest a jobb oldalról, a kapu középre, a 16-os előtt nagyjából 20 méterről az amerikaiak tovább tették a labdát, szépen fejlődnek most fel, már a 16-oson belül járnak, aztán a 16-os belül elpattan a labda Pulisic-től, aki most jelenleg a Milánban futballozik, de hát ő is volt korábban a Bundesligában, a Dortmund játékosa volt, róla ment ki a labda, és véget ért a találkozó első negyede, úgyhogy Bene Ferencnek van 3 perce, hogy egyetemi szintű előadását megossza önökkel.
1: Köszönöm szépen, igyekezni fogok. Bár, megmondom őszintén, nagyon-nagyon gondolkodom, a két csapatnak a mérkőzés terve az egyértelműen kirajzolódik, tehát az markánsan észrevehető, de azon gondolkodom, hogy olyan ez az amerikai válogatott hogyan fogja tudni feltörni ezt a nagyon-nagyon masszívan és elsősorban a testkontaktokra épülő fizikális védekezését a bosnyák válogatottnak. Egyértelmű, hogy az amerikaiak az elmúlt mérkőzések tapasztalatai alapján a széleken tudnak leginkább hatékonyan futballozni, és ennek érdekében valósul meg az a fajta elforgatott ilyen aszimmetrikus felállás, amiben ugye Freeman a jobb hátvéd marad a belső védők vonalába, és három játékossal hozzák ki a labdát. Ez egyébként teljesen logikus a két védekező ékjátékos ellen, bosnyák ékjátékos ellen, de Robinson egészen magasan futballozik, és ugye Dest az eredeti jobb szélső, ők ketten tartják a pálya szélét, és próbálnak a széleken mögé kerülni az ellenfének, de ugyanakkor azért azt se felejtsük, hogy ott van Pulisic, aki többnyire az összekötő pozícióba indul be mélységbe abban az esetben, ha Robinson megkapja a labdát. Adams és Tillman elsősorban a középső tengelyért felelős, és forgatják a játékot, és a kulcsjátékos megint csak McKennie, aki mindig a labda környezetében az ő mozgásával próbálja úgymond túltölteni azt a labdás oldalt, ahol éppen a játék folyik, és ő az a személy, aki plusz emberként megjelenik az adott területen, és létszám fölényt tud kialakítani. Viszont, amik a kulcskérdés lenne, hogy a széleken az ellenfél mögé kerüljenek, és minél több beadással, vagy üres tőlőbe való bepasszokkal táplálják úgymond Balagannak a játékát, ez nem valósul meg. Tehát ő lenne esetleg az amerikai válogatottnak a leggólerősebb játékosa, de egyelőre nagyon-nagyon kevés használható labdát kapott. Ugyanez a játékstratégia lehet ugye Boszniánál, csak itt Demirovic és Dzeko révén van két ékjátékosuk, de mivel annyira mélyen helyezkednek és többnyire annyira távol az ellenfél kapujától szereznek labdát, hogy egyelőre nem sok veszélyt jelentettek a kapura. Az amerikai válogatottnál nagyon lassúak az átmenetek, tehát labdaszerzés után nagyon lassan mennek át támadásba, ezért mindig van ideje Boszniának visszarendeződnie, és gyakorlatilag az amerikai válogatott mindig egy 10 emberből álló védőfallal találja szembe magát, plusz természetesen Vasily kapust, úgyhogy nagyon-nagyon nehéz lesz az amerikai válogatottnak úgymond túlfutballozni ezt a felállt védelmet.
0: Véget ért az időkérés, és közben az egyik internetes oldalon, amelynek nem csináltok reklámot, át is rajzolták már a bosnyákoknak a felállását, és most már 5-3-2-es felállást rajzolnak, tehát 5 védőt, ahogy fel is említette, Dedic, Katic, Muharemovic, Radeljic és Kolasinácot írják a védelembe, Zsigovicsot, Szunyicsot és Alejbegovicsot a középpályára, és ugye már a két égnek a pozíciója megkérdőjelezhetetlen. Nos, a második negyed elkezdődött a találkozónak, a bosnyákok birtokolják most a labdát, sok ilyet nem láttunk az első negyedben, most a második negyedet viszont ők kezdik lényegesen aktívabban, és az amerikaiak támadnak le és próbálnak labdát szerezni. Egyébként az úgynevezett ivószünetben Vasily kapus nem csak vizet vett magához a kaliforniai délután, kora este során, hanem egy nagy jeges tömlőt is. Tisztán látszik, hogy annál bizonyos ütködésnél, amelyet követően ápolni kellett egy darabig, csúnyán megütötték őt a szeme alatt, és a jégkorongosoktól ismert jeges zacskót vette magához, úgyhogy az arcához jeges zacskót tett, a szájába pedig üveget, amelyben víz volt, és ha már ivószünetnek hívják ezt a bizonyos időkérést, vagy reklámszünetet, akkor ivott egy jót, és közben hűsítette magát, aminek kettős célja volt itt a kaliforniai nyárban. Nos, amíg ezt elmondtam, addig az amerikaiak szépen felálltak, mint a kézilabdában szokása hatos előtt, és most éppen adogatnak, és akkor tényleg gyönyörűen kirajzolódik az a bizonyos 5-3-2-es védekezése a bosnyák válogatottnak. Igazából az nem rajzódik, hogy Demirovic és Dzeko mikor fog meglógni, és mikor fog beszéd kialakítani az ellenfél kapuja előtt, mert igazából azt hiszem mindennek ez a kulcsa, mert nem hiszem, hogy 0-0-ért állt fel a mérkőzésre a bosnyák válogatott, nem hiszem, hogy bízhat benne, hogy 130-135 percen keresztül nem kap gólt a csapat, és majd a 11-esekkel jut tovább. Most egy súlypont áthelyezés az amerikaiaktól, jobb oldalról, a bal oldalra egy átívelés, aztán egy nagyon-nagyon elvetélt kísérlet, amelyet követően Robinson volt egyébként, aki ezt a bizonyos elvetélt kísérletet bemutatta, Dedic a Benfica játékosa pedig egy kicsit beszélgett Robinsonnal. Volt némi trash talk a két fiatal ember között, de azt hiszem, hogy szent a béke, és kapukirugásra jöhet a bosnyák válogatott. Vacil kapus teszi ki az ötös, vagy öt és feles, kinek hogy tetszik, jobboldali sarkához. Hát igen, 6-yard box, mindenki számolja át magában, így fél három előtt két perccel, hogy a 6-yard az hány méter, pontosabban hány centiméter, vagy ötöstek hívjuk, vagy öt és felestek, egyébként egyik sem pontos átszámolás, de hát annak idején mégsem mondhattuk azt, hogy a 6-yardos vonal, úgyhogy amerikaiak jönnek is egy helyzettel, miközben én itt polemizálok a bal oldalról, egy csel, jó csel, és lehet, hogy szabálytalanság történt. Minden esetre földre kerül az amerikaiaknak a játékosa, Belogán, a játékvezető szerint nem történt szabálytalanság. Lehet, hogy meg fogja nézni a játékvezető, hogy mi történt, az biztos, hogy Belogán a földön üldögél, az is biztos, hogy a bal oldalon kapott egy nagyszerű labdát, betört a 16-oson belülre, csinált egy visszacselt, aztán a kapu irányába, Dedic pedig vagy szabálytalankodott vele, vagy nem szabálytalankodott vele, az biztos, hogy balra megtolta a labdát, hát nem tudom, kicsit emlékeztet arra az esetre, amelyel eldőlt a Belgium-Szenegál találkozó, vagy másfél órával ezelőtt, de én azt hiszem, hogy itt talán Dedic nem ért hozzá a játékoshoz.
1: Igen, hát egyrészt nagyon jó ütemű volt a csel, és a lehető legjobb ütemben tolta meg Balogán, de igazából nem volt komoly kontakt a két láb között, tehát teljesen jogos, hogy ilyen nem jár 11-es.
0: Közben Benne Ferenc, aki nem csak kiváló szakkommentátor, hanem mindenhez ért, megállapította, hogy a 6 yard az 5 méter, 4864 tízezred méter, úgyhogy ezt követően lehetséges, hogy úgy fogjuk majd mondani. Hogy is kell ezt mondani? Úgy kell mondani, hogy
1: 48
0: centi. Igen, igen. 5 méter 48 centis vonal, igen. De még ezt, hogyha ezt hozzáteszünk még a többit is, akkor az egészen huborosan hangzik. Szóval, ezt jegyezzenek mindenki ilyen késői órán, hogy 5,4864 tízezred méter a 6 yard.
1: Azt hiszem, az 5 és feles az így helytálló.
0: Én úgy érzem, hogy ez viszonylag jó fordítás volt. Ne nézzük a postjákokat a találkozó 31. percében. Hátra teszik a labdát Vasil kapushoz. Azt mi nem nagyon látjuk, hogy a postjákok hogy fognak gólt szerezni, de hát pontosan tudjuk, hogy azért egy amerikai szintűnél jobb válogatott ellen is lehet gólt szerezni. Most az amerikai próbálkoznak, Belogán meglövi, és ott a vezető találata az Egyesült Államoknak. Kicsikét adogattak. A postjákok hátul, Belogán pedig megszerezte a labdát, aztán 16 méterről ballal kilőtte a bal alsó sarkot. A játékvezető szerint azonban les volt, úgyhogy vissza minden. Ezt még nem látják az amerikaiak a nézőtéren, ők lelkesen ünnepelnek, amúgy sem ismerik a zászlójelzéseket. Mi itt Európában ismerjük a zászlójelzéseket, és ha a játékvezető asszisztense felemeli a zászlóját majd, hogy is van ez, 90 fokba lehelyezi, az azt jelenti, hogy les volt, az amerikaiak lelkesen ünnepelnek, Belogán is ünnepel, majd lassan tudatják a nézőkkel, talán a hangos bemondó útján, hogy ez bizony egy érvénytelen találat, vagyis marad a találkozón a 0-0-ás állás, de azért meg feljegyezhetjük, hogy a 31. percben volt egy érvénytelen gólja az amerikai válogatottnak is, ettől most lendületet kap a csapat, ezúttal a bal oldalon húzzák meg Dedic mellett, ott a beadás, Belogán érkezett nagyjából 10 méterre a kaputól, azonban érkezett még 4 bosnyák védő is, és a bosnyák védő közül valakinek sikerült ezt a labdát kifejelnie, így aztán nem tudott eljutni a Monaco csatárához. Vasilhoz kerül hátra a labda, Vasil ballába teszi pont az ellenfélnek, úgyhogy az amerikaiak ismételten jöhetnek. Freeman a bal oldalról tette hátra a középen elhelyezkedő társának, a középen elhelyezkedő társ ezúttal Rim tette aztán vissza jobbra Freemanhez. Freeman a jobb oldalon Desthez. Az ő nevét már jó sokszor kellett mondanom, de ezt vissza is kapja egy kényszerítőzés után, azonban nem sikerült keresztül védnie Radeljicsen a labdát, így aztán megszerzik a bosnyákok. Az a bosnyákok nem nagyon tudnak ezzel a labdával mit kezdeni, de azért nem, mert egy szabálytalanság történt, így a bosnyákoké lesz a labda, mert Demirovicsal szemben elkövettek egy szabálytlanságot, aki nagyon-nagyon fogja a síp csontját, szerencsére neki van sípcsont védője, azon játékosok járnak rosszul, mint például Florian Wirtz, aki egészen furcsa sípcsontvédőt használ, egészen pontosan semmiért nem használ, talán a bokáját védi valamivel, és ilyenből láttunk már néhányat, ilyen felszerelésből itt. A világbajnokságon szerencsére Demirovicsnak van sípcsontvédője, úgyhogy már fel is tudott állni, és egy furcsa megoldás, Vasil kapus fogja elvégezni a szabadrugást, pedig ezt a labdát nagyjából a 8-10 méterre tették a fél vonaltól, Vasil kapus jó előre jött, olyan Neueresen jött ki a kapujából, aztán a szabadrugást követően egy bedobásra sikerül ezt váltani a bosnyák válogatottnak. Cunyics, a Pafosz játékosa elől fejelték ki a labdát, és jöhetnek bedobással a bosnyákok, viszont senki nem akar a labdáért menni, a labdaszedők nem adnak labdát, van egy labda egyébként a pályán, de azért még nem megy el senki, úgyhogy eddig kellett várni arra a pillanatra, hogy megtörténjen a bedobás, ez most megtörtént, és Buharemovicshoz kerül hátra a labda, a bosnyákok adogatnak hátul, Radeljic egészen Vasili kapushoz, Vasil kapus ballal vágja előre a labdát, ismételtem pontatlanul, több ilyet láttunk már tőle, aztán visszaszerzi a labdát Cunyics. Cunyicstól hátra került a védelembe, bosnyákok most jönnek át a jobb oldalon az ellenfél tér felére, aztán visszagurítják a labdát, és a saját térfelükön adogatnak. Muharemovics bal oldalról teszi Radeljicnek, Radeljic Alejbegovicsnak, Alejbegovicstől várhatnak azért sokat a bosnyákok, az egész világbajnokság során az egyik legjobb passzokkal és legpontosabb passzokkal Alejbegovics rendelkezik, de egyelőre azért nem nagyon tudja játékba hozni egyiket, Éket sem, Dzeko, illetve Demirovics közül. De legalább a bosnyákok most birtokolgatják a labdát, egy hosszú előreívelést követően pedig előnyösebb helyzetben volt Fríz kapus, aki lehúzta azt a labdát az érkező Demirovics elől. Így aztán az amerikaiak azok, akik ismételten birtokba vehetik a labdát és adogathatnak, és kereshetik továbbra is a rést a pajzson. Én pedig ismételten megállapítom, hogy azért a legjobb 32 között nem biztos, hogy ilyen meccseket kellene látni, tehát én úgy érzem, hogy csikét még mindig híg ez a mezőny a 32 között is. Minden esetre próbálkozgatnak a felek, láttuk már egyébként jó meccseket is, itt a legjobb 32 között, de vannak meccsek, ahol igazából úgy tényleg a kivárásra várnak a csapatok. Hát most az amerikaiak a jobb oldalon próbálnak meglódulni, Richards keveredik oda, visszateszi a labdát McKennie-nek, McKennie beívelni. A bosnyákok azonban jól zárnak, megszerzik a labdát időlegesen, pontosabban nem szerzik meg, csak kifejelik. Az amerikaiak azok, akik összeszedhetik azt a labdát, és ezúttal is a jobb oldalon próbálkozhatnak egy támadással. Freeman az, aki egy cselle tovább tette Tillmannek. Tillman kiteszi jobbra McKennie-nek. McKennie most íveli be. Az ötös túlsó sarkánál nincs érkező amerikai játékos, úgyhogy a labda elhagyja a 16-ost. Ezúttal 16-oson kívülről balról íveltek az amerikaiak. Itt meg aztán végképp nem volt társ, úgyhogy Pulisicnek a beadását követően egy kapukirogással jöhet a bosnyák válogatott, amikor már 37 perc telt el a mérkőzésből, és azt hiszem erre szokták mondani, hogy jó mérkőzés gyorsan pörög, vagy nem erre mondják? Nem is a jó ez a meccs.
1: Hát erre a mérkőzésre talán nem, de egyébként tanulságos, mert a bosnyákoknak az akarata érvényesül, mert nekik az az érdekük, hogy ne jöjjön tempóba az amerikai válogatott, mert azt láttuk mondjuk Paraguay ellen, hogy milyen, amikor lendületesen, dinamikusan futballoznak. A bosnyák válogatott inkább tördeli és lassítja a játékot, és bízik abban, hogy az amerikai válogatott türelmetlenné válik, és ezt valószínűleg ki tudja majd használni a bosnyák csapat, de ahhoz az kell, hogy az amerikaiak túl nagyot kockáztassanak, és esetleg ne tudjanak rendeződni, és egy jó kontratámadással talán gólt tudna szerezni Bosznia. Nagyjából ez a bosnyákok mérkőzés terve.
0: Igen, a csoportmeccsen látunk meccseket. Hopp, itt ismételt egy helyzet, Belagán kerül oda a 16-oson belülre, begurítja a labdát a saját helyére, de sajnos nem tudta megoldani, hogy egyszerre két helyen legyen. Úgyhogy így aztán nem volt társ, az amerikaiak pedig egy szabálytalanság után átadják ezt a labdát Bosznia-Hercegovinának. Adams, a Bornusz játékosa volt az, aki szabálytalankozott a bosnyák térfél közepén. Hát azt akartam mondani, hogy a csoportkör során azért láttunk egy csomó találkozót, ahol az első félidőben úgy, hát csúnyán szólva elcsalták a futballt a csapatok, szebben szólva meg mondjuk fogást kerestek egymáson, aztán második félidőben talán kicsit jobbak lettek az esélyek. Itt most nincs tovább számolgatás. Ma itt az egyik csapat el fog búcsúzni, tehát valakinek gólt kell lőnie. Most a bosnyákok próbálkozottak, és hibázik is a védelem. Pontosabban a védelemben Robinson az, aki hibázott, elpattant tőle a labda. Azonban szerencséje volt, mert Fries kapus össze tudta szedni a bosnyákok elől, így aztán Robinson már feltűnik az ellenfél tér felé. Begurítja középre Tillmannek, Tillmann visszateszi a labdát. Átjött a teljes amerikai mezőnyjátékos állomány a bosnyák térfélre. McKennie bal oldalra teszi ki, nagyon behúzódnak a bosnyákok, vagy így aztán bal oldalon meglehetősen üresen kapta az amerikai játékos a labdát. Tillmann a 16-os bal oldali sarkán, a gyönyörű sarkás követően egy beadás, ott azon nem volt társ. Megoldás szép volt, de nem igazán gondolták végig a harmadik lépést, mert ott az érkezik el, ha valakinek, ha már beadták a labdát az ötösön belülre, de nem érkezett senki. Ellenben marad most már az amerikaiaknál. Richards teszi hátra a találkozó első játékrészének, vagy második negyedének, itt kinek hogy tetszik, a hajrájához közelítünk a 40. perchez a mérkőzésnek. Úgy érzem, hogy az amerikaiak szeretnének vezetést szerezni még a félidő előtt, de hát ezzel nem mondtam semmit, mert nyilván a bosnyákok is szeretnének vezetést szerezni. Az amerikaiak talán többet tesznek érte, mert legalábbis birtokolják a labdát, de mint Feri is mondta, ellenben a bosnyákok akarata érvényesül. Egyébként, aki úgy nem emlékezne már rá, azok kedvére elmondom, hogy Bosznia-Hercegovina egy Kanada elleni 1-1-jel kezdte ezt a világbajnokságot, aztán volt egy csúnya veresége Svájc ellen, 4-1-es volt a vereség, elfáradt a bosnyák válogatott, ráadásul Muharemovicsot ki is állították, most járt le az eltiltása, azért van itt, és az utolsó fordulóban kiki meccset kellett játszani a Bosznia-Hercegovinának a nagyon gyengécske Katarral, és miután 3-1-re legyőzte, 4 ponttal végzett a csoportjában, rögtön a záróforduló, záró kör első napján, a záróforduló is jó lett volna, szóval a záróforduló első napján döntetlent játszott, és már akkor látszódott, hogy 4 ponttal tovább fog jutni, illetve azt hittük a VB előtt, hogy kevés 4 pontos csapat lesz, aztán kiderült, hogy a 8 csoport harmadik közül 7 is 4 ponttal jutott tovább, egyetlen csapat volt csak, aki, amely tovább tudott menni 3 ponttal, tehát ez mondjuk a lebonyolításnak a bűne, hogy vannak nagyon lelógó csapatok, és hogyha azt megveri mondjuk a második, harmadik helyezett a csoportban, és egymással döntetlent játszik, az a 4 pont már továbbjutást ér. Hát nagyjából ezt követte el Bosznia-Hercegovina is, mert legyőzte Katart, játszott egy döntetlen Kanadával, egyébként egyik miatt sem fognak azért szobrot kapni, tehát nem akkora teljesítmény ez, hogy a márványba vagy aranyba öntsék a csapat játékosainak alakját. De itt van a legjobb 32 között a bosnyák válogatott, majd egyszer elmondom azt is, hogy az amerikaiak hogy jutottak-e idáig, hát az se volt egy nagy diadalmenet, mert az se volt egy túl komoly csoport. Most minden esetre a találkozó 42. percében szabadrugásra jöhetnek jobb oldalról az amerikaiak, a 16-os és a 5-ös közötti területről jobblábos ívelés érkezik középen Belogán, a legveszélyesebb, vagy pontosabban az előre tolt játékosa az amerikai válogatottnak, aki már többször is helyzetbe került, most azonban akár csak eddig a kapu mellé tett a labdát, egyszer már mondjuk eltalálta a kaput, de akkor lesállást követően sikerült betalálnia, és természetesen a szabályok értelmében a játékvezető azt a találatot érvénytelenítette, így aztán az első játék részben láthattunk egy lesgót, amely egyébként nagyon szép volt, csak éppen érvénytelen, hogyha megállította volna a labdát, és átadja a bosnyákoknak, pont ugyanennyire jutott volna vele, viszont ő minket megfosztott volna egy szép jelenettől. Szép jelenettől nem fosztott meg minket, viszont a vezetés sem szerezte meg Belogán ezzel a lövéssel az Egyesült Államok csapatának, most pedig a bosnyákok próbálnak támadást vezetni, az amerikaiak pedig négyen is ott vannak a bosnyák térfélen, és agresszíven letámadnak. Ez egyébként a világbajnokságon több csapatnak bejött, sokszor sikerült megzavarni egy-egy védelmet, ilyen agresszív letámadással, hát leginkább a braziloknak sikerült ez a skótok ellen. Szerintem a skótok még évtizedek múlva is emlegetni fogják ezt, vagy azt, ahogy megzavarták Viniciuszékot őket. Most minden esetre a bosnyákok próbálkoznak támadás vezetéssel, és már ott vannak az amerikai térfél közepén. Aztán az amerikai térfél közepéről sikerült egészen Vasili kapushoz hazaadni a labdát. Vasili gyorsan megszabadult tőle, és már jöhetnek a bosnyákok, ezúttal a jobb oldalon próbálkoznak, aztán szépen visszaállnak, az amerikaiak pedig öten a bosnyák térfélen nézik, amint passzolgatnak a bosnyákok. Az első félidő 44. percénél tartunk, ugyebár hivatalosan 45 perc egy félidő, ezzel a bizonyos ivószünettel már 48 perces, ha ez még mondjuk egyet hozzárak a bíró ápolás miatt, itt hozzárakhat akár kettőt is, akkor ugyebár már 50 percessé válik egy félidő, miközben Vasil kapusnál van hátul a labda, adogatnak, aztán Vasil kapus ballal előrevág. Eddig a mérkőzésen még egyetlen ilyen előrevágott labdája sem ment társul, ezúttal is amerikaiak jönnek, megszerzik a labdát és megszerzik a vezetést a találkozó 44. percében is, ezúttal már szabályos és érvényes gólt szerez Balogán, aki eddig is nagyon-nagyon veszélyes volt. Igen, furcsa megoldás volt, letámadták az amerikaiak a bosnyákokat, és végül Vasil kapus volt az, aki előre vágta a labdát, többször csinált már ilyet a mérkőzés során, egyetlen alkalom sem volt, amikor Vasil ballábas előre lőtt labdáját társat talált volna, ezúttal is előre vágta a labdát, rögtön megszerezték ezt az amerikaiak, gyorsan visszatámadtak, négyen is érkeztek a bosnyák kapu elé, és elképesztő bizonytalanságot mutatott be Muharremovics, és Muharremovics bizonytalanságának köszönhetően, és védőtársainak szerencsétlenkedésének köszönhetően odapattant a labda Belogánhoz, aki nagyjából olyan 14 méterről vágta be a labdát a bosnyák kapuba. Nagyon-nagyon nagy védelmi hiba volt ez, a kapus kijött, Vasil nagyjából a 8 méterre volt a kapujától, így a szöget ugyan megpróbálta zárni, nem sikerült, vezet az Egyesült Államok.
1: Igen, és emeljük ki, hogy Tillmannak a mélységi passza kellett hozzá. Eleve érezni lehetett már az előző lesgólnál is, hogy az amerikai letámadásból azért zavarba lehet hozni a bosnyákokat. Most pedig a kapusuk Vasil letámadásával egy hosszú indítást gyakorlatilag a védők megnyugtattak, lepasszolták Tillmannak, és Tillmann ahelyett, hogy a megszokott lassú játékkal oldalpasszokba kezdett volna, azonnal mélységbe indította Balogunt. És érdekes volt, mert ahogy említetted, gyakorlatilag a bosnyákok hozták össze, mert a menten igyekvő védőről került oda Balogunnak a labda, és ő pedig nagyon magabiztosan fordulásból ballal bepasszolt a Vasil mellett a kapuba. Én úgy gondolom, hogy az amerikai válogatott képességek tekintetében nem top csapat, de azért a dominanciája meg a fizikális fölénye okán szerintem megérdemelten szerezte meg a vezetést. A bosnyák válogatott nyilván képességei határán futballozik, de az nem lehetséges, hogy egy mérkőzés csak és kizárólag védekezéssel meg tud nyerni. Nagyon-nagyon csodálkozom, hogy ha két ékkel játszanak, és két ilyen fizikálisan jó ékjátékossal, akkor miért nem passzolnak fel több labdát rájuk, akár fölívett labdákkal is lehetne próbálkozni. Arról nem is beszélve, hogy hát ilyen Demirovics és Dzeko típusú támadók, ha saját térfelük közepén vannak, egy labdaszerzés után 60-70 méterekre vannak a kaputól. Tehát védekezésben egyik kölyüket esetleg föl lehetne tartani, hogy arra egy kontrát lehessen építeni, szóval sok megoldás lehet. Minden esetre a bosnyák kapitány egyelőre azt a mérkős tervet választotta, hogy nagyon-nagyon mélyen védekezzenek, minél tovább legyen 0-0 az állás, és akkor esetleg elbizonytalanítják az amerikaiakat. Hát most valószínűleg jönnie kell a B-tervnek.
0: Az első félidőben 5 perc hosszabbítás lesz, de nem fog véget érni az 50. percnél, hiszen jelenleg is ápolás van a pályán, méghozzá fekvő ember, és az is lehet, hogy vérző ember, mert nagyon aggódó arccal ketten is körbeveszik, és az arcát próbálják gyógyítani, lehet, hogy felszakadt a szemhéja, ezt nem látjuk pontosan. Az biztos, hogy Follarin Balogán az AS Monaco-nak a futballistája, és ő szerezte meg a vezetést az Egyesült Államok csapatának. az első fél idő 45. percében. Nagyon mozdulatlanul fekszik ott egy játékos, ami mindig rossz jel, de reméljük azért nincsen nagyobb gond. Nagyon azért nem kapkodnak az orvosok. Lehet, hogy tényleg csak egy orrnál kell elállítani egy vérzést, vagy esetleg szemhéj repett föl, hát reméljük, hogy azért komolyabb dolog nincsen, nem mint hogyha ez nem lenne elég komoly, meg nem lenne elég kellemetlen. De az biztos, hogy most a játékos társai közül 3-4-en is ott vannak, ott van 2 postnyák is, a játékvezető is, az orvosi személyzetből is ott vannak 2, minden esetre most már a földön fekvő játékos úgy tűnik, hogy felült, az nem biztos, hogy jól van, de az biztos, hogy felült. Sőt, most már felállt, ez most már végképp jó jel. Közben egyébként egy ilyen időkérésszerű megbeszélést is tartanak az amerikai stábnak a tagjai, és akkor, ha jól látom, a legnagyobb rendben lesz most már a Bournemouth játékosa Adams, reménykedjünk benne. A játékvezető pedig elmagyarázza neki, hogy a szabályok értelmében miután orvosi segítséget vett igénybe, le kell mennie. Pulisic magyarázza, hogy ilyen szabály nincsen. Szerintem a játékvezető jobban tudja a szabályt, és azt hiszem, hogy ezt valamennyien tudjuk, hogy erre a világbajnokságra hoztak egy ilyen szabályt, hogyha valakit ápolnak, és nem olyan szabálytalanságot követtek el ellene, hogy sárga lapot adjon a játékvezető, le kell sétálni. Így most Adamsnek le kell sétálni. Egyébként ennek a szabálynak is a jogosultságát én megkérdőjelezném. Tehát azért, hogyha valaki súlyosan megsérül, de nem sárgalapot értően szabálytalankodtak ellene, azért az nem szokta húzni az időt. Most papíron 60 másodpercig kellene lenni Adamsnek, és a 60 másodperc során pörgethetik is az eseményeket a bosnyákok. Adams egyébként nyújtja a kezét, és mondja, hogy szeretne visszatérni. Ő nem ismeri ezt a szabályt, de ezek szerint a játékvezető sem, mert 60 másodpercnél hamarabb engedte vissza. Akkor ezek szerint mégiscsak maradt a szubjektív dolog. Igen, hát hoztak egy-két érdekes szabályt erre a világbajnokságra.
1: Egyébként a súlyos sérülés az kivétel az ilyen esetnél.
0: De akkor miért küld tele is, miért hagyta len 25
1: másodperc? Hát ez nem volt súlyos sérülés, ez jó, egy sima fejsérülés. Annyiból azért hozott a szabály, hogy eltűntek a felesleges
0: fetrengések,
1: és érdekes, mostanában nem görcsöl egyetlen egy játékossal, utolsó negyed órában.
0: Pedig a görcs egy érdekes betegség, a 80. perc után mindig megtámadja az előnyben lévő játékosnak, előnyben lévő csapat egyik játékosát, az egy érdekes szelektív betegség az a görcs, és tényleg nem is, egyébként az sem volt rossz ötlet, hogy megpörgették a bedobásokat. Tehát jöttek jó ötletek, de az, hogy valaki eltakarja a száját és úgy beszél, azért azonnal pirosat adnak, ezt nekem nem magyarázza meg senki, hogy ez egy értelmes szabály, de mindegy, ez nem nekem kell minősítenem, én csak elmesélem önöknek azt, hogy mikor mi történik a pályán, aztán, hogyha valaki eltakarja a száját és úgy beszél, az olyan fűben járó bűnt, hogy ahhoz képest semmiség, hogyha valaki egy brutális belépőt mutat be mondjuk a félpályánál. Nos, hát túlzott a brutális belépőt nem produkált Dedic Pulisickel szemben, azonban visszahúzta a mezzét Pulisicnek, ez azt jelenti, hogy szabadrugással jöhet az amerikai csapat bal oldalról, a bosnyák térfél közepéről. Most a jócskán a hosszabbításnál tartunk, az 52. perc is elkezdődött. Hát így lesznek 130 percesek a mérkőzések, illetve 110-ek az alapmeccsek, a hosszabbításosak 130-ak. Bal oldalra beível, és az ötös hosszú sarkára, az ötös túlsó sarkánál pedig érkezett Freeman, és még ki sem ment a labda, mert Freeman előtt elment a labda, aztán eladják a bosnyákok, eladják a saját 16-osuk előtt, ami mindig veszélyes. Jönnek az amerikaiak, már ott vannak a 16-osok belül, aztán Pulisic, aki átkeveredett jobbra, bal lábbal ívelt a 11-es pont magasságára, azonban kivágták a bosnyákok. Összeszedik az amerikaiak, és a találkozó, találkozó első fél idejének 52. percéhez végéhez közelítve egy szép csel bal oldalról. Egy begurítás a 16-os vonalánál, Pulisic túlzottan finom megoldást akart választani. Most egy ívelés, egy visszafejett labda, az ötösön érkező játékos, aki a felső alumíniumot találja el, és ismételten eredményes lehetett volna az eddig egyetlen gól szerzője, Balogun. Ő egyébként már a 3. gólját szerezte ezen a világbajnokságon, és megszerezhette volna most a 4. is, ugyanis jobbról befejelt a labdát a társa, ő érkezett az ötösön, az ötös azonban a kapunak a tetejét találta el, pedig jó megelőzte a védőjét, szépen megelőzte Buharemovicsot, akárcsak a gól előtt, akkor is megvertett, de ezúttal olyan 20 centivel feljebb tette a labdát, mint ahogy szerette volna, így aztán marad az 1-0-ás amerikai vezetés. Az első félidő 53. percének közepén, hát hogy egybejátszák a két félidőt, aztán majd egyszer csak megszakítják.

0: rúgták. Az egyik játékos a lábát rúgta, a másik a vádliát, a harmadik a combját, a negyedik a fejét, és azonnal mutogattak.
1: Ütközött gyakorlatilag, nem volt benne szándékosság, csak súlyos sérülés lett belőle.
0: Igen, Alej Begovics az, aki a földre kerül, igen. És azonnal rohantak. Tehát látták az orvosok, vagy az orvos, az egészségügyi személyzet tagja, hogy nagy a baj. Alej Begovicsot meg most le kell fogni, mert hál' Istennek jól van, és neki akar menni az amerikai játékosnak. Lehet a legokosabb lenne lefújni ezt a fél időt.
1: Ezért nem kellett volna ennyit hosszabbítani.
0: 55. perc kezdődik el, Alej Begovicsot lekísérik most az oldalvonal mellé, a játékvezető elmondja, hogy sporttársa vagy darabig nem fog visszajönni, nem tudom, meddig szerepel még a játékvezető is, minden esetre most már az 55. perc közepénél tartunk, Alej Begovics a pálya mellett áll, a játékvezető pedig játékvezetői labdával hozza, folytatja a játékot, az Egyesült Államok kapja meg a labdát, és egészen rossz megoldást követően a játékvezető labda után az oldalvonalon turra rúgták az amerikaiak, és a játékvezető most unja meg az első játékrészt, amikor 54 perc és 40 másodperc telt el. Hát egy darabig tényleg a bosnyákok akarata érvényesült, aztán a 45. percben Balogun volt az, aki vezetés szerzett az Egyesült Államok csapatának, aztán ő meg is duplázhatta volna ezt az előnyt itt a 45. perc után 6-7-8 perccel. Nem sikerült neki, de ezzel együtt is az ékje, az előre tolt játékos, az amerikai csapatnak a hőse ennek a félidőnek, ugyanis a születben a legjobb 16 közé jutásért Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina 1-0. Hamarosan folytatjuk.
2: Nemzeti Sportrádió.
3: Gól! Bent van! Megvan!
2: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada.
4: Ez a Nemzeti Sportrádió.
2: Budapesten az FM 105.9-en.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrálni ez a pici lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja-e majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá! Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Nemzeti Sportrádió.
1: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: A világbajnokságon a legjobb 16 közötti 10. helyért harcol Bosznia-Hercegovina és Egyesült Államok csapata 45 percet követően, hát pontosabban nem 45, hanem 55 percet követően, hiszen annyi volt az első játékrész. Az Egyesült Államok 1-0 arányban vezet Folarin Balogunnak a góljával vezet az Egyesült Államok, vagyis közelebb van ahhoz, hogy Belgiummal játszon, no, de hát Belgium is távol volt attól, hogy a legjobb 16 között legyen még ilyenkor, hiszen a Szenegál válogatottja 1-0 arányban vezetett a szünetben Belgium ellen, aztán végül a 85. perc után Belgium 2 gólos hátrányt hozott be, és végül a hosszabbítás végén egy 11-essel tudott továbbjutni Belgium csapata, és Belgium ellenfélre vár, és nyilvánvalóan a belga szakvezetés tagjai a vigyázó szemüket a San Franciscó-i Pázsitra vetik, és nézik, hogy vajon ki lesz, a melyik válogatott lesz az ellenfél a következő körben a legjobb 16 között. Még egyszer mondom, az Egyesült Államok csapata 1-0 arányban vezet a szünetben. Azt hiszem, hogy egyáltalán nem érdemtelenül vezet. A csapatok felállnak a második játékrészhez, a nézők már a helyükön, egyedül a VIP szektor teljesen üres. A VIP szektorra rásüt a nap, úgyhogy véletlenül jó kis légkondicionált hátsó helyiségbe mennek a nagyon fontos emberek, és isznak valami kis jeges italt, hiszen San Franciscóban jelenleg negyed hét előtt vagyunk néhány perccel, az árnyék lassacskán kezd ráterülni a pályára, de azért még jócskán meleg van ilyenkor Kaliforniában, hiszen mégiscsak június 1-je van, hát Kaliforniában még július 1-je van, nálunk meg már egy jó ideje július 2-a, és közben elkezdődött a második játékrész, és ha jól látom, nem volt csere egyik oldalon sem, és az amerikaiak járatják a labdát. Aztán, hogy a bosnyákok mit fognak tenni abban az ügyben, hogy gólt szerezzenek, ezt meg fogjuk látni, mert most már az kevés, hogy a bosnyákok nem szereznek gólt, mert eddig még el lehetett lenni, akár el lehetett volna menni a hosszabbítás végéig is szerzett gól nélkül, és akár szerzett gól nélkül is tovább lehetett volna jutni. Most már ezt a bosnyákok, ezt a taktikát nem követhetik, vagyis most már kénytelenek lesznek gólt szerezni, hogyha tovább szeretnének jutni. Soha nem volt még a bosnyák válogatott a legjobb 16 között világbajnokságon. Egyébként VB-n is csak egyen járt eddig, a 2014-esen, akkor ott beragadt a csoportkörbe. Nyugodtan mondhatjuk a papírformának megfelelően, mert azért legyünk őszinték, nem feltétlenül van ott a bosnyák válogatottnak a helye a világ 16 legjobb csapata közt. Amerikaiak már akár lehet is, főleg így hazai környezetben, de hát ezt még be kell bizonyítani az amerikai válogatott tagjainak. Most a bosnyákok próbálkoznak egy előre ívelésre, az amerikai összeszedik, Adams révén most lépnek át az ellenfél tér felére. Kicsikét csapkodó most a játék, a bosnyákok nem tudják hosszabb távon birtokolni a labdát, egy szabálytalanságra viszont jók voltak, gyorsan elvégezték a szabadrugást az amerikaiak, majd gyorsan lelopták az amerikai játékosnak a lábáról, éppen a gólszerzőnek, Balogunnak, Balogun, mindig másképp ejtem ennek a srácnak a nevét, de nincs könnyű neve, szóval a gólszerzőnek a lábáról lelopták a labdát, aztán már visszalopják az amerikaiak, Tillman próbálkozik a bal oldalon, az eladott labdáját követően pedig kirúgja a játékszert Robinson, az amerikaiak viszont visszaszerzik. Ezúttal a bal oldalon próbálnak támadást verni Pulisic a bal oldalon próbálkozik, a 11-es egy magasságban beíveli a labdát, 11-es ponton volt is érkező játékos, de személyében azonban előnyösebb helyzetben voltak a bosnyák védők, így Dest fejelni nem tudott, Kolasinac pedig borzalmas, idegesen perel a játékos társaggal. Pulisic szépen próbálkozott a bal oldalon, nem ballal adott be, hanem visszaúszta a labdát, jobban ívelt az ötös túlsó sarkára, és azért volt ideges Kolasinac, mert a játékvezető szögletet ítélték, teljesen jogosan, úgy nem tudom, minek idegeskedett. Úgyhogy Robinson jobbról ívelheti be a szögletet bal lába, vagyis akár ő is a kapura tekerheti, nem a kapura tekeri, hanem a 11-es pontra íveli, ott egy fejes, Vasily kapus üti, nem fogja meg, majd Robinson visszafejel a labdát, Vasily ezúttal megfogja. Hát nem oldották meg jó az amerikaiak ezt a kérdést, de Vasily kapus is kicsikét idegesítette a bosnyák szurkolókat. Mondom, Vasilynak a Szent Pauli kapujában nem volt valami túlzottan jó szezonja, voltak már neki jobb évei is, és hát ő is kicsikét benne volt abban, hogy a Szent Pauli csapata nem tudott megragadni az első osztályban. Bosnyákok pedig nem nagyon akarnak, vagy szedne lehet, hogy nem tudnak szépen felfejlődni, mert gyakorlatilag amikor megszerzik a labdát, az valahogy mindig átadják az amerikaiaknak, ez történik most is, majd egy mez visszahúzása, amelyet követően véletlenül majd lesz egy sárga lap később, ám az amerikaiak eladták, így a bosnyákok ural is próbálkozhatnak egy támadással. Ott van még a két bosnyák ék a pályán, Dzeko, illetve Demirovic, és ismételten egy sérült játékos lehet a pályán, méghozzá Dzeko az, akit úgy tűnik, hogy megrúgtak. Hát Dzeko egyébként sem bírhat van percnél többet, és az első fél idő 55 perces volt, de hát csak nem most fogják lefújni az 5. percben. Mindenesetre úgy tűnik, hogy a Szunyics, aki visszarángatta ellenfelét, megúszta sárga lap nélkül, Tillmannak nyúlt a mezze, a játékvezető pedig nem nyúlt a zsebébe a sárga laphoz, Dzeko pedig lesétál, pedig nem kért orvosi segítséget, és át is adta a csapatkapitányi karszalagot Kolasi Nácnak. Ezek szerint Dzeko számára véget ér ez a mérkőzés. Hát ez egy nagy érvágás természetesen a bosnyák válogatottnak. Nem tudom, megsérült ez. Talán a sprintért meghúzódhatott? Azt hiszem nem értek
3: biztos,
2: hozzá.
3: Biztos, hogy megsérült. Nem értek hozzá, ez egy non-kontakt sérülés. Érzi, hogy valami probléma van. Szerintem a comb feszítője húzódhatott meg. Kettős csere lesz a bosnyákokkal, tehát ez egyértelmű, hogy Dzeko
2: Makmics egyértelműen érkezik, és a Bajraktarevicet látom még ott, hogyha minden igaz. Csodálkozok, hogy nem Tabakovics jön. Ez kicsit meglep. Dzeko akkor biztos, hogy lejön. Átadta a csapatkapitány karszalagot, és Dzekon kívül még a 8-as játékos Zsigovic az, aki le fog jönni. Úgyhogy a bosnyákok kettőt is cserélnek itt a második játék
3: aztán rész. Aztán lehet, hogy hármat is.
2: Lehet, hogy hármat, igen. Én is látok ott még egy játékos, 6-os, 14-es. Tehát akkor Szunyicstól is elköszönünk, és ezek szerint 6-ossal is érkezik.
3: Tahirovic,
2: igen, őt időnként beszokott jönni. Tehát Bajraktarevic és Makhmic, hogy csak egyre nehezebb és nehezebben kiejthető játékosok lépjenek pályára a bosnyák válogatottban, tehát Zsigovic, Szunyics lejött, és Dzeko, Bajraktarevic, Tahirovic, illetve Makhmic az, aki beérkezik a pályára helyükre. Érdekes az edzői felfogás felé, hogy a negyedik percben cserélsz hármat. Ezt vajon miért csinálják?
3: Nagyon érdekes. Ugye az 5 csere lehetőség azért az abban a szempontból csalóka. Azért van ennyi kettős vagy hármas csere, mert csak 3 játék megszakítás lehetséges, és mivel a szünetben nem történt csere, ezért Dzeko kényszerű cseréje miatt minimum 2 cserét kell végrehajtani. De az, hogy hármat cserél, az nagyon-nagyon érdekes, hiszen ha szünetbe cserélt volna, akkor nem használ el játék megszakítást. Így meg 4 perc elteltével gyakorlatilag Dzekon kívül még 2 cserél. Ez azt jelenti, hogy nyugodtan cseréltett volna a szünetben is, és akkor nem lő el egy játék megszakítást.
2: Igen, ez érdekes megoldás. Igen, ezt szokták mondani edzők, hogy általában 10 percet adnak a játékosuknak, tehát 55-56. percben, de hát itt nem tehetne.
3: Viszont
2: beszélj, de
3: lehet egy olyan oldala is, hogy Dzeko lecserélésével egy másik játékstratégiára áll át a csapat, és ezáltal, mivel minden összefügg, Dzeko lecserélése és az új játékstratégia lehet, hogy több posztra vonatkozóan is változást hozott a csapatban. Azt sem tartom lehetetlennek, hogy átállnak mondjuk 4 védős játékrendszerre, és ha mondjuk egy 4-3-3-ra alakítja át a 3-5-2-es játékrendszerét, akkor már lehet, hogy indokolt a 3-as csere.
2: Igen, Dzeko helyére, hogyha darabra akart van cserélni, akkor nyilvánvalóan a Debrecenben is játszó Tabakovicsot kellett volna behozni, akinek egyébként nagyon jó szezonja volt Tabakovicsnak a Mönchengladbachban. egészen kiváló teljesítményt nyújtott folyamatosan, és még a gólokat is ontotta, de nem Tabakovicsot hozta be. Ezek szerint valószínűleg az lesz, amit Feri mond, hogy nyilván valami szerkezetet fog váltani, ezt majd Feri néhány percen belül meg tudja állapítani, amikor majd kialakulnak az erőviszonyok, meg ha egyáltalán a bosnyákok labdához juttak, mert mostanában nem nagyon juttak labdához, úgyhogy addig meg teljesen mindegy, milyen szerkezetben vannak fel, illetve addig a védekező szerkezet érdekes, amíg nem jutnak labdához. Aztán majd meglátjuk, hogy alakul. Az Egyesült Államok csapata egyedülre nem cserélt, nem is kell neki cserélnie, hiszen azt hiszem maximálisan szakvezető elégedett lehet a csapattal, 1-0 arányban vezet. Igazából az ég egyadt a világon semmi jel nem mutat arra, hogy a bosnyákok kiegyenlítsenek, vagy nyilván, hogyha esetleg mégiscsak bekerül az amerikai kapuba a labda, akkor azért majd mássá válik a szituáció. Az egészen biztos, hogy az 54. perc közepén 1-0 arányban vezet az Amerikai Egyesült Államok csapata. A két edző közül természetesen a nincs hazai csapat, tehát mégiscsak amerikai itthon van, szóval Mauricio Pochettino tűnik nyugodtabbnak, de Sergei Barbarez sem örjön jelenleg. Sergei Barbarez, aki 2001-ben a Bundesliga gólkirálya volt a Hamburg csapatában, azt hiszem, hogy őt nagyon imádják a hazájában, és nyilvánvalóan megtette a kötelességét, bár azzal is, hogy itt a legjobb 32 közé behozta a csapatot, hiszen ne felejtjük el, hogy Európából Skócián kívül Csehország és Törökország sem tudott bejutni a legjobb 32 közé, és a bosnyákok ez akkori szép teljesítmény, ha egyébként nem volt nehéz csoportban a bosnyák csapat. A bosnyákok most hátul adogatnak, Muharemovic az, aki szerintem az első gólnál hibázott, meg egy másik valóban lehetőségnél is hibázott, Robinson kihúzza a labdát, bosnyákok most már átjönnek az ellenfél tér felére, Dedic jobbra kiteszi a labdát Bajraktarevicnek, Bajraktarevic visszagurítja egy beívelés, sőt, egy kapura lövés, milyen furcsa megmozdulás volt, kicsikét szokott a dolog, aztán bocsánatot kér a Schalke futballistája Katic a társaktól. Hát Katic nagyjából egy olyan 35 méterről nem társnak ívelt a labdát, hanem a kapura tette. Kicsit látta, hogy a jobb kapu jobb oldalán helyezkedik Fries kapus, és megcélozta a bal felső sarkot, de hát azért ez komoly kapus hibának kellett volna következnie, hogy esetleg ez a labda behújjon. Na de legalább elmentek az amerikai térfélre, és hogyha előbb-utóbb azért valami intenzív támadásban is elgondolkoznak a bosnyákok, akkor azért javulhat ennek a mérkőzésnek a színvonal. Az biztos, hogy Dedic most bedobást végezhetett volna el, azt átadja a társának, tehát igazából nem kapkodnak. A bosnyákok messze menőkig nyugodtabban és lassabban csinálnak mindent, mint ahogy az elvárható lenne egy egygólos hátrányban lévő csapattól, amelynek feltétlenül gólt kell szereznie, hiszen most már innen nincs számolgatás, nincsen taktikázás, aki több gólt szerez 90 vagy 120 perc alatt, az jut tovább, jelenleg Amerika egy góllal többet szerzett, mint Bosznia-Hercegovina. Egészen pontosan az amerikaiak egyet szereztek, a bosnyákok meg egyet se, és támadnak is az amerikaiak. Azonban McKennie-nek a baloldali beadása elakad egy védőn, majd Vasil kapushoz került, aki aztán előre rúgta, és akkor a bosnyákok, igen, azt hiszem, hogy kicsit támadók szelleműek lesznek. A bosnyákok minden esetben most nem ezt bizonyítják, mert Muharemovicnál van labda, ő pedig a belső védője a bosnyák válogatottnak, az amerikaiak pedig 4+2 emberrel támadnak le, így aztán tényleg nem könnyű elfozni a labdát, és ráadásul ez a 4+2 ember jelenleg ott van a bosnyák térfélen, így aztán szorítják a bosnyákokat a saját kapujuk felé, pontosabban távol tartják az amerikai kaputól, aztán az egyik játékos megunta ezt, előre rúgta a labdát, de így aztán annyit ért el, hogy sikerült átadnia az amerikaiaknak, és Robinson révén az amerikai követnek bedobással a saját térfelük közepéről. Aztán Robinson átdobta már az ellenfél térfelére. Balogun volt az, aki visszatette. Felfejlődnek az amerikaiak. Balogun lyukra fut, nem kapja meg a labdát. Lefülelik az átadást a bosnyákok, és Alejbegovic révén már ellentámadást vezethetnek. Hát, hogyha valakitől reméltek valamit A bosnyákok az Alejbegovic, de rá nem tett nagy benyomást az első játék részben, megmondom őszintén a teljesítménye.
3: Nem, viszont a bosnyák válogatott játékrendszert nem váltott, talán felfogást váltott, egy picivel direktebben futballoznak, és pont erre, hát nem választ, mert az amerikai válogatott az első fél időben is jól alkalmazta a letámadást, de igyekszik már a bosnyák labdakihozatot megtámadni az amerikai válogatott, és ezáltal hosszú indításokra kényszeríteni a bosnyákokat, azt meg könnyedén megoldják hátul. Érdekes lesz, mert az imént volt egy távoli lövése a bosnyákoknak, ahelyett, hogy beadást eszközölt volna a játékos. Én úgy gondolom, hogy pontrugásokból vagy beadásokból lehet a bosnyák válogatott eredményes. Egyébként egyfajta direkt játékkal minél hamarabb el kellene juttatni a labdát a 16-oson belőle, mert az amerikai válogatott nagyon stabil.
2: Na most ott vannak a bal oldalon egy beadás, és az ötös elől sikerült kirúgni az amerikaiaknak. Hirtelen ritmust váltottak a bosnyákok, elszaladtak a bal oldalon, jött a beívelés, most viszont már az amerikaiak jönnek. Igaz, hogy csak ketten vannak, és öt védő is van, de mégis sikerül áthámozni magát az amerikaiak játékosának az ellenfélen, aztán végül is a bosnyák védelem szűr, a bosnyák védelem megszerzi a labdát, az amerikaiak pedig letámadnak, ahogy beszéltünk már erről az elmúlt percekben. És bizony-bizony ez nagyon-nagyon nehézé teszi a labda kihozatalt, ezúttal is Buharemovicsnál van, középső védőnél ő tovább gurított a Dedicnek, Dedic azonban még mindig a saját tér felén van, ő visszateszi Buharemovicsnak, aki nagyjából a saját térfejének a közepén van, aztán oda tette Kolasinácnak, Kolasinác keres magának társad, balra talált is, de mindig nem tudnak átlépni az ellenfél tér felé, ezt okosan is jól csinálják az amerikaiak, mert lehet, hogy egy jobb csapat ellen ez nem jön be, de ez a bosnyák válogatott ellen maximálisan bejön. Egyébként 5-2 a kapu irányába tartó lövéseknek a száma mérkőzésen, és egy-egy olyan lövés volt, amely a kapu felületére ment. Hát ez az egy lövés az amerikai esetében gólt ért, a bosnyákok esetében nem ért gólt, tehát azt nem mondhatjuk, hogy hatalmas helyzet parádé lenne. Most viszont bosnyákok próbálkoztak, Robinson viszont jól lépett ki a védelemből, megszerezte a labdát, így aztán az amerikaiak járathatják most a labdát, hátra teszik azt, a bosnyákok egy kicsikét hátrébb húzzák meg az első szűrő vonalukat, mint teszik azt az amerikaiak. Az amerikaiak ennek köszönhetően át is jöttek a bosnyák térfélre. A nagyon sokat dolgozó Belogan irányába ment a labda, Belogan összerúgott a társával, ellenfelével Muharemovicsal, Muharemovics veri a földet, nagyon-nagyon ideges, vagyis nagy fájdalmai lehetnek. Hát nagyon úgy tűnik, hogy csúnyán megtaposta az Achilleszét Balogan Muharemovicsnak. Nem tudom, hogy ez mennyire volt súlyos. Lehet, hogy meg fogják nézni ezt a varszobában, mert az biztos, hogy Muharemovicsnak óriási fájdalmai vannak.
3: Muharemovicsnak konkrétan aláfordult a bokája, mert rálépett Balogun, tehát
2: rálépett,
3: ebből egy nagyon súlyos sérülés is lehet. Arról nem is beszélve, hogy hát nyilván meglepődnék, ha az amerikai játékos kiállítanák itt hazai pályán, mert azért egy picit érződik ez is, de láttunk már ilyen kiállítást, mert ugyan a maga mozdulat az a vádliánról kezdve csorgott le, tehát felfoghatja úgyis a játékvezető, hogy labda felett rúgta meg, de az kétségtelen, hogy rálépett a játékos lábára, és az nagyon-nagyon súlyosan aláfordult a bokája, úgyhogy ebből azért látható a sérülés.
2: Nagyon-nagyon csúnya volt, nagyon-nagyon csúnya volt, hogy de, ahogy Balogan odalépett.
3: Igen, de az és azonnal bokaszalag meg tud húzódni ilyenkor.
2: Én nagyon félek, és azonnal, mint földre került, Muharemovics már ütötte is a földet, és nagyon nagy fájdalmai lehetnek neki, és igen, valóban lehetséges piros lapot vizsgál a VAR. Igen.
3: Mert,
2: és ez érdekessé tenni, érdekessé tenni a meccset, és a bíró kijön és megnézi. Na most, hogyha kiállítja Balogant, akkor az érdekessé válik a találkozó, hiszen jelenleg az 62. percnél tartunk, tehát jócskán több mint fél óra van hátra a mérkődésből, és én egyértelműen azt mondom, hogy ezért ki kell állítani, bár Messit állították ki az első mérkődéssel hasonló taposás, de nagyon csúnya volt, és én nagyon félek tőle, hogy nagyon súlyos sérülés szenvedett Muharemovics, csak egyébként ezen a VB-n már kapott egy sárga lapot, bocsánat, egy piros lapot, és eltiltásból érkezett viszont vissza, most viszont úgy tűnik, hogy meg fog
3: viszont
2: sérülni.
3: Mi az oka, hogy Balogun egy egész egyszerű labdáért való testest elleni kontaktba ilyen súlyos szabálytalanságot
2: nem véletlen volt ez?
3: Lehet, hogy véletlen volt, de hát gyakorlatilag a vádliáról, de hát a vádliáról csúszott le a talpa Valogunnak, tehát először vádlin talpalta, és utána lecsúszott a lába, és ezáltal meg rálépett a bokájára is teljes testsúllyal. Lehetséges, hogy véletlen volt, de akkor is nagyon nagy hiba, mert a mai világban egy ilyen mérkőzés befolyásolhat.
2: Mérkőzést, pályafutást, mindent befolyásolhat. Na, a bíró megnézte, jó sokáig tanakodott. Piros lap, hoppá, piros lap, igen, éreztem én ezt.
3: Súlyos szabálytalanság.
2: És igen, túlzott erőbe dobás, azt hiszem, azt szokták.
3: Nem, az csak sárga lap lenne. Súlyos sérülést, veszélyt okozó megmozdulás.
2: Igen. No, hát innentől fogva viszont érdekessé válik a szituáció, mert az amerikai válogatott gólszerzője, legveszélyesebb játékosa, Balogun piros lapot kap. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy jogosan. És le a kalappal a játékvezető előtt igen. is, aki megmerte ezt húzni hazai nézők előtt, egy hazai csapat ellen oda merte adni a piros lapot, így aztán 10 főre fogyatkozik az Egyesült Államok csapata, és hát ezzel
3: tulajdonképpen most lesz igazán érdekes.
2: Egy új mérkőzés kezdődik. Érdekes egyébként a szituáció, most mindjárt nézzük, hogy Muharremov is tudja folytatni a játékot. Balogun most megy be az öltözőbe, Muharremovicsot nem látom még a pályán, még cserélni tudnak, de visszakérezkedik, hát ez jó hír, mert ahogy kinézett a szabálytalanság, és ugyebár ezt így ítélte meg a VAR, illetve a mérkőzés játékvezetője, és visszajön Muharremovics, mert kicsit húzza a lábát.
3: Esetre az, az amerikai válogatott érdekeset reagált, tehát 4-4-1-es felállási formát alkalmaz, és Pulisic lett a center, akiben viszont komoly sebesség van, tehát a kontratámadásokat nem adták fel.
2: Ő egy nagyon jó kis támadó potenciál rendelkező játékos, no de hát az egy ember előnyt 30 perc alatt, vagy több mint 30 perc a mérkőzésből.
3: Mennyire tud Bosznia futballozni? Mert most az kell.
2: Igen, azért ez furcsa dolog azért. A találkozó eddigi részében jobb volt Egyesült Államok egyértelműen, az ő akarat érvényesült, és egy ilyentől teljesen megváltozhat minden. Már jönnek is a bostyákok, egy lövés! 15 méterről ráfordult a labdára Demirovics, a Stuttgart játékosa, de a kapu közepén ment a lövés. Így aztán magabiztosan hárított Freeze. Hát lesznek gondjai a következő fél órában Freeze kapusnak. Nyilvánvalóan hajlanak majd az események.
3: És most
2: az amerikai kapu előtt.
3: Az az érdekes az egészben, hogy a bosznyákoknak egy kontrajátékról át kell állniuk egy domináns futballra, és gyakorlatilag ki kell használniuk az emberelőnyt. Az amerikai válogatott ugyanakkor egyértelműen kontrajátékra fog berendezkedni, viszont gondoljunk bele, hogy pereg az óra, tehát mindkét csapat számára egy nagyon komoly mentális nyomás kezdődik. A bosznyákok számára az, hogy időkényszerben vannak, hiszen vezet az ellenfél. Az amerikaiak megpróbálhatják kibekkelni a mérkőzést, de az nagyon veszélyes, mert amennyiben gólt kapnak, a 2x15 perces ráadásban még tovább hatványozódik az a fáradtság, meg az a plusz energia, amivel kompenzálniuk az ember hátrányt.
2: Jönnek is a bosnyákok, most már azért támadásokat kezdenek vezetni. Ezzel együtt nyilván erről beszéltek a bosnyákok, hiszen már szünetben is hátrányban volt a bosnyák válogatott. Nyilván arról nem tudtak beszélni, hogy emberelőnybe kerülnek, de nyilván arról beszélhettek, hogy a 60. perc, 65. perc után, ha még mindig gól hátrányban vannak, akkor hogy kell átállítani a csapat szerkezetét. Most nyilván ezt kaptak egy plusz segítséget, amiként nem segítség, mert így volt jogos. Tehát, de egyel többen vannak. Tehát 10 emberrel az amerikai válogatott, 11-el a bosnyák válogatott, és hát innentől fogva, hogy hősies küzdelmet kell az amerikainak folytatniuk. Bajraktarovics 16-oson belülről ráfordult azonban Freeze kapusnak, a rövidre érkező labda nem okozhatott gondot. 68. perc, nyilván most már egyre többet fogom mondani az időt is, bár miután az első játékrészben is több mint 10 perc hosszabbítás volt, és azt nem tudom megmondani, hogy mennyi van hátra a mérkőzésből. Azt tudom megmondani,
3: hogy mennyi... volt.
2: Még ivószünet se volt, igen. Hát volt itt elég más dolog. A ivószüneten kívül eleve most van vagy 4-5 perc hosszabbítás, úgyhogy ki tudja, meddig tart az rendes játékidő, ha lesz hosszabbítás, de egyelőre nem állunk hosszabbításra, hiszen az Amerikai Egyesült Államok csapata 1-0 arányban vezet Bosznia ellen, és az amerikaiak most próbálkoznak a labdatartással, sőt Freeman révén a támadással is, aztán a bosnyákok ezt megszerzik. Ugye a bosnyákoktól már az öreg idézőjelbe téve öreg Jacko lejött, tehát nyilvánvalóan most azért vannak friss játékosok is fenn, meg olyan játékosok is vannak, akik azért jobb kondícióban vannak, mint Jacko, és akkor most jött el az a pillanat, amit Bene Ferenc annyira várt. Ivószünet, véget ért a találkozó harmadik negyed, aztán lehet, hogy lesz negyedik, ötödik, meg hatodik negyed is, ennyire szaladjunk előre, inkább tekintsünk a múltba.
3: Igen, hát igazából az ivószünetet most különösebben nyilván nem várom, mert nekem is megvan róla a véleményem. Nem vagyok nagyon ellene, de hosszúnak tartom, tehát ez irreálisan hosszú. Ugyanakkor történt annyi érdemleges dolog, hogy ilyenkor viszonylag tét nélkül lehet róla beszélni, hiszen nem zajlik a játék. Hát először is a bosnyák válogatott nem nagyon változtatott dacára a több cserének is, a játékrendszerük nem módosult, igazából a játékstílusuk nem változott, egészen a kiállításig, és tényleg most már egy teljesen új mérkőzés kezdődik, és beszéljünk arról, hogy mi lesz most a kiállítás után. Ugye az amerikai válogatott érdekes helyzetbe kerül, mert 4-4-1-re átáll játékrendszer szempontjából, ez egy teljesen logikus döntés, de azért az egyfajta jel a csapat számára, hogy Pulisic lett a center, aki kontrajátékra kitűnően alkalmas. Az más kérdés, hogy egy szélső típusú játékost behozunk center pozícióba, azért az meg tudja zavarni, és nem ugyanolyan komfortosan fog mozogni, mint az eredeti posztján, de olyan sebességgel rendelkezik, amit a bosnyákok nem hagyhatnak ott csak úgy egyedül, hiszen kontrajátékra kitűnően alkalmas a sebessége. Ugyanakkor mentális oldalról a bosnyákoknak most bizony futballozniuk kell, és nem a szó pejoratív értelmében, hogy eddig nem futballoztak, hanem az egészen más, amikor egy kontratámadásokra épülő játékot próbálsz végrehajtani, vagy várod az ellenfél hibáját. Most bizony túl kell futballozniuk az amerikaiakat, és gyorsan kell forgatniuk a játékot, sokat kell bepasszolniuk az ellenfél középpályásai és védői közé, sok ráfordulás kell, kellenek az egy-egyek, és kell a kvalitás, kell a képesség, ez nagyon-nagyon lényeges, és ha már egy picit erről beszélünk, hogy a bosnyák válogatott hogyan tud gólt lőni, egy picit akár személyes tragédia is, meg a bosnyák válogatott tragédiája is, hogy pont ekkor sérül meg Jacko, hiszen kitűnően ez a forgatókönyv gyakorlatilag rá lenne írva, hogy a széleken megbontani az amerikai válogatottat, minél több beadásra való érkezések, egyébként a mélységű passzoknak a megtartására is kitűnően alkalmas lenne Jacko, tehát igazából a legrosszabb periódusban sérült meg, márha egy sérülés lehet jó periódusban egyáltalán. Ugyanakkor a hátralévő időszakban nagyon-nagyon nagy kérdés lesz, hogy az amerikai válogatott hogy tud cserélni, és a padról beszálló játékosai mennyi minőséget tesznek fel a pályára. A harmadik mentális fontos tényező, hogy az amerikai válogatott vajon feladja a támadásokat. Nyilván Pulisic centerbe helyezése nem azt mutatja, de véleményem szerint még egy ilyen mérsékelt képességgel rendelkező bosnyák válogatottnál is, ami a támadó potenciált illeti, nagyon-nagyon nagy kockáztatás lenne, ha csak a védekezéssel foglalkoznának. Biztos vagyok benne, hogy az amerikaiak támadni is fognak, amint megszerzik a labdát, csak valamivel direktebb lesz a játékuk.
2: Folytatódik a mérkőzés, hivatalosan 72. percnél tartunk, és mondhatnám, hogy remek stílus érzéke van a San Francisco-i stadionban annak az embernek, aki az zenéket beteszi, hiszen azt tette be, hogy living in a prayer, vagyis imádságban élek. De nem mondom, mert pontosan tudom, hogy minden harmadik stadionban ivószünetnél ez a Bon Jovi dal. Szóval az már lényegesen humorosabb volt, amikor a délután a Belgium-Szenegál mérkőzésen 2-0 Szenegál vezetésnél a Take Me Home kezdetű dalt tették be a belgáknak, vagyis Vezess Haza című dalt. Na mindegy, szóval itt a Living on the Prayer volt, Bon Jovi dala, sokszor elmondtam már, Bon Jovi New Jersey illetőségű zenész, meglepődnék, hogyha nem kapta valami szerepet a döntőben, hiszen New Jersey lesz a helyszíne. Hogy aztán az amerikai vagy a bosnyák válogatott folytathatja az útját a döntő irányába, az kiderül majd a következőkben. Mondjuk azon meglepődnék, ha ennek a meccsnek a továbbjutója döntőt vívna a világbajnokságon. Az viszont biztos, hogy ennek a meccsnek a vesztese nem fog döntőt vívni, az 1000%, mert az Take Me Home, az szépen megy hazafele. Most a bostjákok állnak úgy, hogy hazamehessenek, viszont ezen szeretnének változtatni, és Bajraktarevic, az egyik cserejátékos, kiharcol egy szögletet a jobb oldalnál. Robinson lábáról ment ki a labda, így aztán Bajraktarevic végezheti el a szögletet jobb oldalról, oda ment pedig a helyezkedés, és ilyenkor azért nagyon sokat számít, hogy egy emberrel több van a bosnyák válogatottnál, tehát szöglet jobbról, hatalmas helyezkedés odabent, voltak már ebből gondok, ugyebár volt már a mérkődés, ahol gond volt, kis szöglet lesz, igen, kis szöglet, oda gurítja Alaj Begovicnak, Alaj Begovic visszaadja, most a 16-os sarkáról Dedic kapta meg, Dedic lábáról lelopják a labdát, így aztán időlegesen felszabadul az amerikai kapu. De csak időlegesen, mert már jönnek vissza a bosnyákok. Bajraktarevic a jobb oldalon visszateszi Muharemovicnak, aki szerencsére meggyógyult, egészséges, nagyon-nagyon csúnyán nézett ki az a sérülés, szinte meghajlott, vagy 90 fokba bokája, jó bokaszalagjai lehettek Muharemovicnak, hogy ezt túlélte, idézőjelbe téve természetesen a túlélte szót. Én azt nézem, hogy a Sassuolo játékos, a 23 éves, tehát még fiatalok a bokaszalagjai, az amerikaiak jönnek közben. Nyilvánvalóan ők is ismerik azt a mondást, hogy a legjobb védekezés a támadás, úgyhogy adogatnak és tartják a labdát, mert amíg náluk van labda, addig nem fognak gólt kapni, és ha ők nem kapnak gólt a hátralévő időben, ami mit tudom én mennyi, mert a 75. percnél tartunk, szóval hogyha nem kapnak gólt a hátralévő időben, akkor bejutnak a legjobb 16 csapat közé. Említettem már itt a bevezetőben, hogy a másik két társházigazda, Kanada, illetve Mexikó már bejutott a legjobb 16 közé. És akkor kettős csere a bosnyákok, de egy érdekes megoldás minden esetre, hogy már most ellövik a rendes játékidőre tartogatott összes cseréjüket. Természetesen majd név szerint mindjárt mondom a játékosokat. Tabakovics, ha jól látom, érkezik.
3: Nagyon érdekes egyébként, hiszen ugye 15 perc van hátra egy rendes játékidőből, de azért ismerjük ezt a lehetőséget, hogy varrozás meg ivószünet, tehát gyakorlatilag több mint 20 perccel a mérkőzés lefújása előtt az összes csere lehetőségét kihasználja a bosnyák kapitány. Azért ez rejt magában kockázatot, több irányból is, ha esetleg kiállítás lenne náluk, nem nagyon tudja átszerezni a csapatot, ha meg adott esetben a kapust állítják, akkor mezőnyjátékosnak kell beállnia.
2: Igen.
3: Lehet ez, nyilván ez egy extrém lehetőség. Arról nem is beszélve, hogy taktikailag se tud belenyúlni a mérkőzésbe, bár azért valamelyest megértem, hiszen ez a bosnyák válogatott támadás szempontjából most nem működik, és ahogy beszéltem az ivószünetből, hogy stratégiát kell váltaniuk, egy egészen más játékra kell átállni, ennek érdekében valószínűleg cserén is kellett.
2: Hát Katics és Kolasinac jött le, és helyettükben Memics és Tabakovics, azért ez azt hiszem, hogy lényegesen támadóbb szellemi csapat lesz. Tabakovics egyértelműen támadó játékos, ugyebár ott maradt a pályán korábbról Demirovics, úgyhogy igen, azt hiszem ez az, amikor még nem 19-re húzzák a lapot, de olyan 18-ra biztos. Úgyhogy Mamics és mindjárt mondom, Mamics, illetve Tabakovics érkeztek, tehát Kolasinac és Katics helyére. Ez nagyon furcsa dolog, hogy a bosnyákok kihasználtak mind az öt csere lehetőségüket, az amerikaiak nem cseréltek, tehát ők azért még háromszor megállíthatják a játékot a hátralévő időben, be tudnak küldeni öt friss embert, ami azért nagyon sokat számít, hát főleg egy ember hátrányban lévő csapatnál, de ez biztos érdekesé teszi most a meccset.
3: Igen, és három megszakítást is tudnak eszközölni, amit azért mindig egy fél perc, mire lemegy a játékos, jó, most nyilván nem fél perc, mert 10 másodperc, de gyakorlatilag meg tudod szakítani az ellenfélnek a játékát is, amennyiben játékba lendülöm, mondjuk a bosnyák válogatott, lehet, hogy ez is segít nekik egy-egy játék megszakítás.
2: Most éppen Pulisic kerül a földre, ami aztán végképp a legrosszabb hír, mert most meg jöjjön a csatára a csapatnak, hát ez nem lesz az egy komoly dolog.
3: Föl fog állni, nyugodj
2: igen,
3: meg,
2: bajra, igen, bajra, ez is a taktika része. Ez is a taktika része. Igen, és most már lesz annyi eszük, hogy nem hívnak orvosi segítséget, akkor kicsit el lehet csalni a mérkőzésből 40-50 másodpercet, akkor feláll, nem kell lemenni. Az biztos, hogy nagyon fájdalmas arccal fekszik a földön Pulisic, de valószínűleg ezzel nagy gond nincs, egyébként tényleg egy apró lökés történt. Tehát azért, hogyha ilyen erővel ellöknek mondjuk egy 6 éves gyereket, az kicsit talán sír, de az is hamar felpattant, tehát annyira nem volt a dolog veszélyes, és valóban így történt, fel is állt az amerikaiak egyetlen csatára. Sergei Barbarez elégedetlen azzal, hogy lassan végzik el a szabadrugást az amerikaiak. Sergei Barbarez ugye már a bosnyákok kapitánya. Jaj, de szép megoldást választott Tillman, sarokkal tette be, és önnek az amerikaiak, Tillman visszakapja, és lelopják a lábáról, és ott a második gól az Egyesült Államoktól. Pulisic, az előbb még ápoltatták, aztán nagyon-nagyon néz
3: nagyon
2: a partbíróra, a touchbíróra, a partjelzőre, az asszisztensre. Jelzi, hogy én bizony nem voltam lesen, természetesen hajthatatlan az asszisztens, ő lest mond. Aztán, hogy tényleg les volt-e vagy nem, ezt természetesen majd a varkocsiban ki fogják kockázni, meg fogják nézni. A varkocsiban egyértelműen les volt. A kérdés még az lehet, hogy védekező játékostól pattant a labda Pulisichoz.
3: Hát nem, mert ugye a lövés pillanatában Pulisic lesen volt, és hiába pattan le utána már a védőről, ez lesz így.
2: És el is végezték már a bosnyákok a szabadugást, a lest követő szabadugást, tehát ez sokáig ezzel nem folyt a vita. Egyébként tényleg Pulisic hatalmas lesen volt, tehát ilyen szempontból egyértelmű, hogy nem lehetett ezt a gólt érvényessé tenni. Így tovább is a 45. percben született Balogán gól, az egyetlen, amit láthattunk eddig a találkozó. Egyébként Balogán szerzett egy lesgólt is, Pulisic most szerzett egy lesgólt, Sergei Barbarez pedig azt valószínűleg sárga lapot fog kapni a bosnyákoknak. A vezető edző, aki nagyon-nagyon vehemensen magyaráz, így van, sárga lapot kapott. Még egy darabig magyaráz, akkor véletlenül fel fogják zavarni őt a nézőtérre.
3: Elkezdik elveszíteni a fejüket a bosnyákok, tehát az amerikai válogatott nagyon fegyelmezetten és nagyon a pozitív szempontból agresszívan áll a párharcokhoz, és nagyon szervezetten védekezik. Ez nem tetszik a bosnyákoknak, ugyanakkor a bosnyákokra jellemző, hogy érzik a lehetőséget, és hihetetlen mentalitással mennek az egyenlítő gólért. És hát ez bizonyos szempontból ugye kihozza belőlük a feszültséget is. Nagyon-nagyon sok játék megszakítás lesz, nagyon-nagyon sok reklamálás a hátralévő időben.
2: Ajjajjaj, most is hárman veszik körbe a játékot, aki egyébként nem vezeti erélyesen ezt a találkozót, tehát kicsit kicsúszott a kezéből, de nem könnyű. Tegyük még egyszer helyre, Bosznia-Hercegovina labdarúgásának a történelmében a legnagyobb sikerért küzd. Azért ez nem mindegy. Ez az ország először 98-as VB-selejtezőkön indult el, nem volt esélye. Ez Jugoszlávia része volt az ország évtizedeken keresztül. Nem tudjuk megmondani, hogy hány bosnyák labdarúgó volt a nagy jugoszláv válogatottakban, véletlen nem sok. Véletlen szerbek és horvátokkal volt tele. Az a válogatott, nyilván ezt nem lehet tudni egy ilyen ország esetében, ahol ugye utak tudtuk meg azt is, ugye, hogy a csehszlovákoknál is a 76-os Európa-bajnoki győzelemnél több volt a szlovák futballista, mint a cseh futballista. Úgy ezt nem tudjuk, hogy mennyi bosnyák volt, de ez a csapat jelenleg tényleg a történelme legnagyobb sikerért küzd. Ellenben most a 81. percben kecsegtető helyzetből az amerikaiak végezhetnek el egy szabadrugást. A 16-os elől, 1 méterről, kicsikét balra, fel is kell állítani egy 5-tagú sorfalat, és ugye az ívelésre is vigyázni kell. Így is állnak fel. Az amerikaiak ketten állnak a labda mögött, sőt, 3-an állnak a labda mögött, és még 3-tagú sorfalat is állítanak az amerikaiak. Az amerikaiak állítanak még 3-tagú sorfalat. Tillman lesz véletlen, aki elvégzi a szabadrugást. Tehát balra, nem szembe, nagyon jó szögből, jobb lábbal pont el lehet rugni. Tillman most fut neki, meglövi, és ott a második gól. 2-0 arányban vezet az Amerikai Egyesült Államok csapata Tillman góljával, aki a Leverkusen futballistája, és lehet, hogy ezzel eldönti a továbbjutást az a csapat, amely emberhátrányban játszik a találkozó 62. perce óta, vagyis most már 20 perce. Nem tudom, 5-tagú sorfalat áll, kért Vasil kapus. További 3 ember állt még a sorfal mellett, de állt 3 amerikai is. Nem tudom, hogy rosszul állította fel a sorfalat, mert egyébként a sorfal fölött csavart el Tillman a labdát. Nagyszerű lövés volt. Ketten is álltak még ott, hogy esetleg megzavarják a sorfalat, de egyértelműen tűnt egy idő után, hogy miután balról van egy kicsikét ez a szabadrugás, és egy jobblábas játékosnak ez tökéletes. És tényleg elcsavarja az 5-tagú sorfal fölött, ugyebár a sorfalhoz nem áll Vasil kapus, azért van sorfa, hogy a kapunak a másik részét védje, valóban ő a kapunak a másik részében volt, és mire odaért, addig már csak azt konstatálhatta, hogy 2-0 arányban vezet az Egyesült Államok.
3: Igen, kitűnő szabadrugás volt a bal összekötő helyéről, pont annyira volt távol a 16-ostól, hogy még lefelé tudjon csapódni a sorfal felett a labda, mert ilyenkor az se jó, ha túl közelről van szabadrugás. Viszont kicsit olyan vagyok, mint az ügyvédek, hogy mindig a dolgok hátterét keresem, és azért ne felejtsük el, hogy egy teljesen felesleges szabálytalanságból adódott ez a szabadrugás. Tehát a bosnyák válogatottnak, ahogy említetted, hogy nincs VB tapasztalata, hát ez a rutintalanság most visszaütött, hiszen teljesen indokolatlan volt a mez húzása a bosnyák védő részéről, és ezért alakult ki ez a szabálytalanság, ez a szabadrugás egy nagyon-nagyon veszélyes helyről, és ebbe belekerülhet a mérkőzésük.
2: 2-0 arányban vezet az Egyesült Államok csapata. Nemrég láttunk egy olyan találkozót, ahol a 85-86. Percben Szenegál vezetett 2-0-ra, és végül Belgium jutott tovább. Egy hatalmas drámát láttunk már ezen a napon. Lehet, hogy látunk még egyet, az biztos, hogy 2-0-ra vezet az Egyesült Államok csapata, és az is biztos, hogy emberhátrányban játszik az Egyesült Államok. Az is biztos, hogy még 5 csere lehetősége van az Egyesült Államoknak, vagyis még 3-szor meg tudja szakítani a játékot, ez nyilván sokat érhet, és az is biztos, hogy 84. percnél tartunk, és az első fél idő tapasztalatai alapján van még bő negyed óra ebben a mérkőzésből, mert ha az első fél időre rátett a játékvezető 11 percet, akkor nyilván a másodikra is fog egy keveset. Talán 11-et nem, bár volt itt minden. Tehát volt itt varozás, piros lap, sok-sok ápolás, úgyhogy azon se lepődnék meg, hogyha esetleg tényleg 15 percet rátenne. Olyan katari módon ott ismerkedtünk meg az ilyen 110 perces mérkőzésekkel. De ez a jövő zenéje, és természetesen erre nekünk nincsen befolyásunk. És nem tudom, hogy a bosnyákoknak lesz-e még befolyása erre a mérkőzésre. Nyilvánvalóan birtokolják a labdát. Nyilván az amerikaiak, ahogy Feri is mondta, egy egészen más szisztémába játszanak, a védekezésben egy 4-4-1-es felállást alkalmaznak, 2-2-es védőfalat húznak, a bosnyákok pedig keresik a rést ezen a bizonyos 8 emberes 2 soros pajzson, elő pedig, mint említette Feri is, Pulisic próbál zavart kelteni. Most a 16-oson belülre egy ívelés, előnyösebb helyzetben van Freeman, a Villarrealnak a futballistája, aki nagyon nem cifrázza a dolgokat, átrúgta az ellenfél tér felére, ezt tedi össze Muharemovic, vele szemben szabálytalankodott Balogun, aki a kiállítás sorsára jutott, ezért vannak ember előnyben a bosnyákok. Egy ívelést követően, amely Bajraktarevic-től származott, kifejedik a labdát az amerikaiak. Ismételten Bajraktarevic a jobb oldalon. Bajraktarevic a jobb oldalról visszagurítja középre, a térfél közepén Radel is teszi balra. Muharemovic, a belső védő, ezúttal már 30 méter az ellenfél kapujától. Muharemovic jobbra teszi a labdát. Memic, az egyik cserejátékos, beíveli, hogy nagyon furcsa megoldás az amerikaiaktól, amilyet jár a pacsi Freemannek. Freeman ugyanis mellel tette haza a labdát, Price kapus pedig a földön fekszik. Fogalmam nincs, hogy mi történt
3: vele. Igen, én elmondom, arra szaladt az egyik bosnyák játékos, és ugye Freeze nem vette fel össze a labdát, utána amikor felvette, egy kis ütemkéséssel egy picit belerugott, vagy beleütött a bosnyák játékos. Talán rá is lépett egy kicsit a fekvő kapusra, az nem volt szép jelenet. Minden esetre nem, rá nem lépett.
2: Hátát nyomtam egy kicsit,
3: nem volt ennyire súlyos.
2: Azért, Oviba azért ezt nem veszük komolyan. Igen, tehát Oviba felpattanunk azért.
3: Viszont az amerikai játék felfogással kapcsolatban csak annyit, hogy minden egyes alkalommal, amikor mondjuk egy beadást lehúz Freeze, akkor ugye 10 kapusból 9 ilyenkor ráfekszik a labdára, elvesz annyi lehetőséget a mérkőzésbe, amennyi csak lehet. Freeze ezzel szemben pedig rendszeresen, amint megkaparintotta a labdát, azonnal sprintel a 16-os vonaláig, és minél gyorsabban próbálja játékba hozni a labdát. Magyarán szóval az amerikai válogatott továbbra is inkább a kontratámadások és a bosnyák rendezetlen védelemre való támadások építésére törekszik, nem pedig a mérkőzés kibekkelésére vagy az időhúzásra. Ez egy nagyon-nagyon profi, szimpatikus hozzáállás.
2: És akkor először cserél az Amerikai Egyesült Államok csapata, Pulisic lejön, nyilván rengeteget dolgozott, nem is kérdés, és Dest a másik, aki az első fél időben volt aktívabb, és Pepi, illetve Berhalter az, aki pályára lép, tehát ők folytatják az amerikai válogatottban, és az amerikaiak még kétszer megszakíthatják a játékot cserével, 88. percnél tartunk, hogy

0: Jelentősen elmarad a belgáktól.
1: Igen, hát az azt hiszem eleve is tudtuk, hogy egy lényegesen jobb képességű csapatról beszélünk. Az biztos, hogy a találkozó 89. percénél tartunk, azt nem tudjuk, hogy hány van még hátra, mert bármit mutatnak, az sem biztos még. De majd amikor majd bemutatja a negyedik játékvezető, akkor talán kicsit okosabbak leszünk. Az biztos, hogy a cseleként beállt Bajrak Tarevics a jobb oldalon táncol, a jobb oldalon keres társat magának, balla beível a 11-es pont magasságáról, kifejedik az amerikaiak. Tahirovics, egy másik cserejátékos összeszedi, a bosnyákok már cseréltek 5-öt, Tahirovics ezúttal balra teszi ki, balról egy csel, egy ívelés, érkezik a kapus, mellé üt a labdának, üres a kapu, megcélozzák a kaput a bostyákok, Memics volt az, aki megcélozta a rövid sarkot, azonban tisztáztak a védők a kapus helyett, majd egy szabálytalanság Pepivel szemben, előtte meg földre került már Radeljic is. Nem mondom, hogy teljesen tiszta a játék, már az első félidő végén is kicsikét összeakadtak a felek, ideges hangulatú, de hát még egyszer mondom, a bosnyákok életük legnagyobb történetük, legnagyobb sikerért harcolnak, életük legnagyobb sikere a játékosoknak, történelme legnagyobb sikere a válogatottnak. Egyesült Államok járt már ilyen magasságba, de hát tőlük sem feltétlenül elvárható, hogy ott legyenek a legjobb 16 között. Hát itthon talán igen. Bosnyák ívelés után kifejelik a labdát az amerikaiak. A 16-os sarkánál szedik össze a bosnyákok, 18-ról egy ívelés. Ismételten Robinson az, aki kifejeli. Most beszorítják. Az ember előnyben lévő bosnyákok nagyon-nagyon beszorítják az amerikai válogatottat, aztán az amerikai kiszabadulnak, és egészen Vasilyi kapusig hátra kerül a labda. Az amerikaiak feltolják a védekezésüket, én pedig beleszóltam, amikor elmondta a helyi műsor közben, hogy mennyi a hosszabbítás, remélem előbb-utóbb azért valamilyen úton, módon ezt ki fogjuk deríteni. Az biztos, hogy jelenleg a bosnyákok adogatnak, 10 perc hosszabbítást mondott a hangos beszélő, tehát minimum 10 perc van még hátra a meccsből, hát persze, hát az első fél időben volt ennyi, akkor a másodikban kiállítással, varozásokkal, sérülésekkel, ápolásokkal minimum 10 perc van, ennyi ideje van még a bosnyák válogatottnak, tehát, hogy 2 gólt szerezzen, nem lesz könnyű, mert tényleg ez az amerikai csapat profi, az amerikai csapat ember hátrányban is jól szervezi a védekezését, jól szervezi a játékát, és nem csak jól, nem csak védekezett, hanem Tillman révén még meg is tudta duplázni az előnyét a 88. percben. Most azért nagyon beszorítják Buharemovicsék az amerikaiakat, éppen utóbbi tette tovább a labdát, Bajraktarevics, aztán ismét Buharemovics, most már ívelgetnek, az amerikaiak viszont szembeállnak a labdával, és mindig kifejelgetik azt. Tehát ez óriási dolog, mert azért a védekező csapat mindig szembeáll a labdával, miközben a támadó csapatnak hátulról érkezik. Most azért felállnak a bosnyákok. Az ellenfél tér felén Radeljic az, aki középen helyezkedik el, és Alajbegovic varról íveli a labdát. Mutatja, hogy talán valaki hozzáért, mert ő szeretne szögletet rúgni, Alajbegovic balról jobb lábban megcélozta, megpróbálta a labda elől elugrani Freeman, egyébként éppen hogy csak elment a baloldali alumínium mellett, nagyon-nagyon messze volt Freeze kapus ettől a labdától, tehát hogyha Alajbegovic egy kicsikét jobban céloz, akkor egyen szépíthetett volna a bosnyák válogatott, és szépítés esetén tényleg közel került volna emberelőnyben az egyenlítéshez. De hát nem egy gólt kell szereznie a bosnyák társaságnak, hanem 2. Erre egyébként még van legalább 8 perce, tehát hogyha szép tudatosan vezetik a támadásokat, ívelgetnek, mindig van szabad ember, előbb-utóbb be lehet találni, de nyilván 2 gól az nem kevés. A labdarúgásban ráadásul úgy nem kevés, hogy jelenleg az amerikaiaknál van a labda, az amerikaiak jobb oldalon vezetik a támadást, de igazából ők azért nem támadást akarnak vezetni, hanem labdát tartani és az időt ölni, de hát ez természetes. A dolog egyébként nem teszik ezt arcátlanul már, mint az időhúzást, hanem kultúrát adogatnak, passzolgatnak, és próbálják kiszolgálni a közönségüket. Aztán végül szabálytalankodnak, így aztán a bosnyákok jöhetnek szabadrugással. Szabadrugást követően Memics kapja a labdát, jobb oldalon most jönnek át, illetve jönnének át a tél felére az amerikai csapatnak, nem sikerült átjönni. Ismételten hátra kerül a labda. Kicsit kocogós a figura, pedig hát a találkozó most már sokkal több, mint 7 perc nem lehet hátra, hiszen a

0: 94. percnél tartunk. Furcsa ezt kimondani, hogy 94. percben, hogy 7-8 perc van már csak hátra, de tényleg csak annyi van már hátra. A mostyágok pedig nagyon-nagyon keresik a rést, az amerikaiak pedig feltolják a védelmüket, a mostyágok beívelik a négy védő mögé, azonban Tillman a második gólszerzője megszerezte a labdát, és jól is továbbított. Aztán az egyik cserejátékos, Pepi, az, aki megtartotta a labdát, vagy vissza is kapja a labdát, visszafejeli Adamsnek, Adams hátra teszi Robinsonnak, Robinson gurítja. Amíg gurigáznak az amerikaiak, addig baj nem érheti őket. A bosnyákok pedig jelenleg nyomozzák a labdát, annak ellenére, hogy egyel többen vannak fenn a pályán. Aztán egy szabálytalanság, amelyet követően az amerikaiak végezhetnek el egy szabadrugást, tehát ezzel azért fél percet mindenképp el lehet húzni a mérkőzésből. Jelenleg az 95. perc kezdődik meg. Minimum 6 perc van még a találkozóból. Az első fél időben tapasztaltak alapján lehet, hogy 6-nál is több, és akkor jön a második csere az amerikaiaknál, pontosabban a harmadik csere, csak a második játék megszakításos csere. McKennie, a Juventus játékosa az, aki lejön a pályáról, és hát Gio Reyna, a Borussia Mönchengladbachnak a futballistája érkezik a helyére. Hát nyilvánvalóan Reynától most nem világmegváltó dolgokat várnak, hanem azt, hogy a hátralévő néhány percben tartsa meg a labdát. A lényegesen pihentebb játékos, mint a fent lévők. Hármat cseréltek az amerikaiak, vagyis egyszer még mindig meg tudják állítani. És itt egy lehetőség is, helyzetbe kerül az amerikai válogatott, és úgy kellett az utolsó pillanatban tisztázni a bosnyákoknak. Aztán ismételte a 16-oson belül egy lövés, ez azonban a kapu fölött hagyja el a játékteret. Pulisic volt az, aki megcélozta a bosnyákok kapuját, a bosnyákok pedig igyekeztek gyorsan elvégezni a kirúgást, azonban vagy egy humoros labdaszedő, vagy egy humoros rendező begurított még egy labdát, így aztán sikerült még külső segítséget igénybe venni, véve is elvenni néhány másodpercet a mérkőzésből. Aztán most már egy labda van, azt egyet a bosnyákok viszik, 16-osok belül van már a bosnyák támadás, teljesen értelmetlen volt a támadás. Dedic bement a 16-osok belülre, azonban három ember volt körülötte, és nem volt senki, aki segítsen neki. Úgyhogy az amerikaiak megszerzik a labdát, és most előre ívelik a félpálya irányába, és egy lyukrafuttatás érkezik Vasil kapus, akinek az oldalvonalon túlra kell tisztázni, vagyis a lesvonalról indult az egyik amerikai játékos, és bizony-bizony egyedül mehetett volna kapura, azonban Vasil kapus nagyon jól együtt élt a játékkal, így aztán az oldalvonalon túlra tisztázott, de úgy tűnik az amerikai nézők nem adják vissza ezt a labdát, úgyhogy nem tudom, mikor sikerül majd elvégezni ezt a bedobást. Az biztos, hogy a 97. percnél tartunk, az is biztos, hogy minimum 3 perc még van a találkozóból, és ami szintén biztos, hogy az amerikai válogatott 2-0 arányban vezet Bosznia-Hercegovina ellen. Egyébként Bosznia-Hercegovina a 64. helyen van a FIFA ranglistán, az Egyesült Államok csapata a 17. Nyilván csalóka, mert az amerikaiak egészen más ellenfelekkel játszanak a saját térségükben többnyire, mint a bosnyákok itt Európában, de azért ez így önmagában nagy különbség, tehát ilyen szempontból sem meglepetés az, hogy 2-0-ra vezet az amerikai csapat, semmilyen szempontból nem meglepetés. Az meglep, hogy a bosnyákok nem tudtak élni azzal, hogy fél órája ember előnyben játszanak, és ezen idő alatt nem, hogy gólt szereztek volna, de gólt is kaptak, hiszen 1-0-nál történt Balogannak a kiállítása, és Tillman a 82. percben talált be szabadrugásból, így most 2-0-ra vezet az amerikai csapat a 98. percben, amikor egy távoli lövés éppen, hogy csak elmegy a kapu mellett. Aki célba vett az amerikai kaput, az Makvics volt, és egészen pontosan Fries kapusnak a kulacsát találta el, azonban a kulacs eltalálásért nem jár semmilyen jellegű pont, sőt továbbjutás legkevésbé nem jár, úgyhogy sajnos a bosnyákok szempontjából nem is csak a kulacsot találta el, de a kulacs ezúttal nem a kapuban van, sőt egyáltalán nem a kapuban van, nem a kapu mellett, nem is lehet a kapuba ilyeneket tenni. Így aztán kirúgással jöhettek az amerikaiak, most pedig az ellenfél tér felé, mármint a bosnyák térfélen tartották a labdát, most öten is jönnek a bosnyákok, négy védőre, öten a bosnyákok, egy lövés, Ez meg a jobboldali alumínium mellett ment el. Makhmich volt, aki célzott, előbb is ő volt egyébként, tehát egy percen belül megcélozta a kapu mindkét oldalt, egyik a bal oldala mellett ment el a kapunak, a másik a kapu jobb oldala mellett mentek. Tulajdonképpen azt is mondhatnám, hogy egy percen belül kiegyeníthetett volna. Egyébként lövésébe belelépett egy védő, és emiatt szögletnek kellene következni. Makhmich össze is vész az egyik amerikai játékossal, Rimmel, a magas Charlotte-i védővel. A játékvezető nem adott szögletet, szerintem azt kellett volna adni. Kirúgást ítélt, furcsa a szabály is, hogy szögletet nem ítélhet a VAR, viszont szögletet elvehet. Hát ezt is kitalálták. Vannak erre emberek, akik unatkoznak ott Lozánba, vagy ahol éppen van a székhelye a FIFA-nak, és kitalálnak ilyen isteni jó szabályokat. Hát ennek most röviden sem kárvallottja ott a bosnyák válogatott, de hát a bosnyák válogatott senkinek nem vethet semmit a szemére, hiszen a 100. percnél jár a csapat, és nem tudott gólt szerezni ezen a mérkőzésen, annak ellenére sem, hogy a 62. perc óta ember előnyben játszik, vagyis majdnem 40 perce, majdnem egy fél ideje ember előnyben játszik a bosnyák válogatott, és mégis gólt kapott, nem tudott gólt szerezni, és most, amikor a 100. perc közepénél tartunk, 2-0 arányban vezet az Egyesült Államok csapata. Na vajon meddig tart a mérkőzés? Lehet, hogy csak eddig tartott a mérkőzés? Nem is várta meg másodpercre a 100 percet a játékvezető, ilyet. Így az egész mérkőzéssel összeadjuk, az első játékrész 55 perces volt, a másik játékrész ugye 50 perces volt, hát így nem volt több az a találkozó, mint 105 perc. 10. az Amerikai Egyesült Államok csapata jutott be a 23. világbajnokságon a legjobb 16 csapat közé. Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina 2-0. Hát nem mondható, hogy túlzottan vehemensen egymásnak ugrottak volna a csapatok. Olyan kedélyes tempóban zajlott ez a találkozó a kaliforniai nyárban. A találkozót ugyanis helyi idő szerint délután 5 órakor kezdték, és talán még kicsikét olyan pillettek voltak a futballisták. Aztán a 31. percben az Amerikai Egyesült Államok játékosa Balogán betalált a boszniai kapuba, azonban lesről, a játékvezető természetesen ezt annulált, ezt a találatot. Ám a 45. percben, az első játékrészben Balogán már érvényes gólt tudott szerezni. Hibáztak a bosnyák védők, Tillman pedig nagyszerűen futtatta lyukra a Balogánt, és így az első játékrész után 1-0-ás előnyben volt az Egyesült Államok csapata. A második játékrészben az amerikaiak egy jó darabig ügyesen őrizték az előnyüket, majd a 62. percben történt egy olyan eset, amely megváltoztathatta volna a mérkőzés alakulását, ugyanis Balogán összecsapott Buharemovicsal, nagyon csúnyán rálépett a vádliára, nem is a vádliára, inkább lejjebb, tehát az Achilles inára, illetve a bokájára egészen furcsán elmozdult Buharemovicsnak a bokája, szerencsére tudta folytatni a játékot, ellenben a játékvezető meghúzta azt, amit talán kevesen gondoltak volna, hogy ezen belépést követően piros lapot adott a házigazda játékosának, Balogánnak, így aztán a 62. perctől az Egyesült Államok csapata emberhátrányban játszott. Nyilvánvalóan változtattak személyi összetételükön a bosnyákok, és kicsikét a taktikájukon is, azonban ennek túlzottan sok eredménye nem lett. A 79. percben még csak lesről talált be Pulisic a bosnyák kapuba, viszont a 82. percben Tillman egy fantasztikus szabadrugásból már 2 gólossá növelte az amerikai válogatottnak az előnyét. 17 méterről, kicsikét balról, jobb lábbal elcsavarta a labdát a sorfal fölött, és Vasil kapus tehetetlen volt. És ezt követően már hiába támadott vehemensen a bosnyák válogatott, az Egyesült Államok csapata ezt a találkozót megnyerte, és ezzel biztosította a helyét a legjobb 16 között. Egyesült Államok, Bosznia-Hercegovina 2-0. Bene Ferenccel néztük ezt a találkozót végig. Mondhatjuk, Feri, hogy jogos győzelem, abszolút igazságos eredmény született?
1: Kétségtelenül így van, olyannyira, hogy már a mérkős elején is dominánsan lépett fel az amerikai válogatott, bár nem volt látványos a játékuk, azért mindvégig az ellenfél térfelén tartották a labdát, amikor a bosnyákoknál volt a játékszer, akkor magas letámadásra próbálták megzavarni őket. A bosnyák válogatott kizárólag kontratámadásokra rendezkedett be, de azokban is nagyon-nagyon sok pontatlanság volt, ráadásul a két éket, Demirovićot és Dzekót egészen visszahúzták a saját térfelük közepére, tehát nem is volt nagyon kire felpasszolni a labdát, úgyhogy alapjául a bosnyák támadójáték nagyon nem működött. Jött az amerikai gól, rögtön egy letámadás utáni labdaszerzéssel, és az volt az embernek az érzés, hogy a bosnyákok változtatnak valamit, pláne amikor jött a kiállítás, amely fordulópont lehetett volna, és a kiállítás utáni időszakban a bosnyák válogatott nem rendelkezett véleményem szerint olyan kvalitású játékosokkal, hogy ezt a szervezett amerikai védelmet túlfutballozták volna, viszont az amerikai válogatott meg nem kizárólag a védekezéssel törődött, hanem tisztában voltak azzal, hogy több energiabefektetés kell, többet kell futni a kiállított játékosok helyett is, de nem lehet ezt a mérkőzést csak kizárólag védekezéssel lehozni, és ennek érdekében nagyon veszélyes kontratámadásokat, sőt, a góljuk után, amikor már 2 góllal vezettek 2-0-nál, kifejezetten bizonyos időszakokban a mérkőzésnek eldugták a labdát emberhátrányban is. Tehát érezni lehetett, hogy nagyon-nagyon egyben van ez az amerikai csapat, nagyon-nagyon komoly csapategységgel rendelkeznek, nagyon magas a kohézió, és bizony vannak minőségi futballistáik. Csak ezen a mérkőzésen Tillman extra teljesítményt nyújtott, tehát egészen elképesztő, amit mind futómennyiségben, mind pedig kvalitásban a pályára felvitt, és ki kell emelni McKennie-t is, hiszen mindig ott volt, ahol a labda, nagyon-nagyon sokat vett részt a támadójátékban is, és rengeteget dolgozott a középpályán. Összességében a bosnyák válogatottnak szerintem nem volt meg a képessége arra, hogy ezt a mérkőzést akár még emberelőnyben is megfordítsa, az amerikai válogatott pedig mind kvalitásban, mind csapategységben előttük áll.
0: Tehát újabb európai válogatott búcsúzott el a világbajnokságtól. Én köszönöm szépen Benne Ferencnek, aki lassacskán 12 órája ül egyfolytában ebben a stúdióban, hogy elmondta a véleményét erről, illetve az ezt megelőző két mérkőzésről is. Tehát kialakult egy újabb párosítás legjobb 16 között, az Egyesült Államok csapata, amely legyőzte Bosznia-Hercegovinát 2-0-ra, a legjobb 8 közé jutásért Belgiummal találkozik, és Benne Ferenc nevében is megköszönni a figyelmet. Edvi László, maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
2: Nemzeti Sportrádió. Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik. Ez a Csajok Ligája, a Nemzeti Sport Rádió női labdarúgó magazinja.
2: Repül az idő, repül méghozzá iszonyatos sebességgel. Ez a Csajok Ligája 10. része. Nagy tisztelettel és szeretettel köszöntök mindenkit, a stúdióban pedig köszöntöm Elbert Gábort. Hát tényleg, ahogy mondom, repül az idő, és nem is gondoltam volna, hogy ennyire pikpak, ilyen hamar elérünk a 10. részhez. Szia, Gábor!
3: Igen, öregszünk. Ugye a lányok ezt nem lehet elmondani, de valószínűleg ez lehet az oka.
2: Nagyon gyorsan elment ez a szezon is. Milyen volt a mögöttünk hagyott időszak? Először most nézzük csak a magyar dolgokat, a Simple Ligát.
3: Ugye, ha azt nézzük, hogy az a 4 csapat végzett az első 4 helyen, amelyre számítani lehetett, akkor azt mondom, hogy a várakozásoknak megfelelően zajlott a bajnokság. Ha egy picit már belenézek, akkor azt gondolom, hogy sok érdekességet láthatunk. Tehát, ahogy tavaly az előző szezon végén a Győr tűnt erősebbnek a Fradinál, úgyha csak a lehetőségeket meg a játékos anyagot nézzük, akkor lehetett azt mondani, hogy egy kiegyenlített döntő várható, ezzel szemben a Fradi Albert Florian vezérletével
2: több mint tükör simázolt
3: a Puskáson. Nekem meglepetés volt, bár többekkel beszéltem azóta, és vitatkoznak velem, és érvelnek, hogy nem jól gondolom ezt, hogy az MTK elbukta a harmadik helyért a csatát a Győrrel 2 vereséggel, hiszen az MTK a bajnokságban soha nem állt a harmadik helynél rosszabb helyen, és végül negyedik lett. És aztán, ami meg érdekes a vége felé, az, hogy a Budaörs viszonylag simán kiesett, és az utolsó fordulóban dőlt el az, hogy végül a Szombathelyi Viktória, szándékosan nem azt mondom, hogy maradt első osztályú, hanem harcoltak ki a jogot arra, hogy első osztályú legyen, mert gondolom, hogy beszélünk róla, hogy ez így lesz-e.
2: Igen. Már csak azért is, mert hogy egyébként, és akkor ha már az MTK-t is említetted, az egyik legjobban erősítő társaságnak talán ők tűnnek az Újpest mellett itt a nyári időszaka, náluk hozza a legizgalmasabb kérdéseket pozitív irányban.
3: Nem tudom, ez egy érdekes dolog. Ha azt az Újpestre mondod, akkor én azt gondolom, az Újpest a MOL háttérrel évről évre egyre erősebb lesz.
2: Az MTK-ra is.
3: Az MTK-nál játsszuk le nevekben, mert én ebben nem vagyok egészen biztos. Azért elment Siklér Kinga is valószínűleg pont az Újpestbe. Nem tudni, vagy legalábbis én nem tudom, hogy Vágó Fanni marad, vagy nem marad.
2: Én úgy tudom, hogy igen.
3: Én nem tudom, azért mondom ezt így kérdőjel a végén. A fiatalok közül például Szabó Melissa elment Győrbe, ott szerintem sebességkérdésben a Győr ezzel elősödött. Kétségtelen az egyik kedvenc utánpótlásko játékosom Filip Zsuzsi, aki 16 évesen 4 gólt rúgott a Szexárdban, ő valószínűleg MTK-s lesz, tehát az egy erősítés. Szóval nem tudom, még ki tudsz még, hogy kit igazolt az MTK.
2: Egyelőre nagyjából ezeket a neveket, amiket soroltál, csak minden esetre látva például azt, hogy a Fradi kerete hogyan változik, egy Vágó Fannit, ha tényleg meg tud tartani az MTK, szerintem az óriási erősítés.
3: Igen, hát abban teljesen igazad van, hogy sokszor a legnagyobb erősítés az, ha valaki nem megy el. Egyébként azt gondolom, hogy Albertról is ezen bűvészkedik a Fradiban, hiszen ott azt nem tudom pontosan a számokat, vagy nem legyek őszinte, tudom, de nem mondom el a pontos számokat, tehát azért jelentősen csökken a költségvetése, de hogy ott is azért meghatározó emberek maradnak, úgy tűnik, tehát hogy egy erős kezdő csapata lesz, onnan ha beszélhetünk nevekről, ugye Hanász van, de elment az AS Rómába, egyelő az utánpótlásba, de ugye ő úgy szállt be a Fradiba a Soroksár után, mintha egész életében a Fradiban futballozott volna 16 évesen, 2009-esként. Ott az egy nagy kérdés, hogy Edwards meddig tud maradni, ugye mert december 31-ig van élőszerzése, az egy nagy érvágás lenne. Nagy érvágás, hogy nagy van ez a, akit ugye Albert Rolén épített föl, és tanította meg arra, hogy a fizikumát hogyan tudja Hóri használni.
2: Hóri Horgas termetét
3: írom. Gondolkodtam, hogy ezt nőnél hogy tudom megfogalmazni, úgyhogy te segítettél, ahogy ez szokott lenni, és ő elmegy a Bundesligába, aztán Túróci Anna, aki ugye...
2: De menjen is egyébként, ugye erről sokat beszéltünk légiósok kapcsán, nem?
3: Én azt gondolom, hogy mindenki menjen külföldre, aki olyan helyre tud menni, ahol játszik és fejlődik, és többet keres, mint itthon. És vannak olyan játékosok a Fradiban is, akiknek nagyon sok felől van megkeresésük. De
2: hiszen hogy, a Fradi nagyon jó szezont ment, és nem csak idehaza, hanem nemzetközi szinten is azért letett hát a névjegyét.
3: Bajnok lett, kupagyőztes lett,
2: a BL táblára. Történelmi nemzetközi sikerek, igen.
3: BL táblára került, aztán játszott az Európa Ligában, ugye hazai pályán rendezik majd augusztusban a BL második selejtező csoportkörét.
2: Mondjuk mert az egy elég nehéz társaság jött.
3: Hát az
2: össze.
3: Egy lehetetlen feladat egyébként, most őszintén beszélünk, ugye a norvég bajnok került oda, amelyik jobb csapat, mint a Vålerenga, amelyik ellen tavaly a BL-ből kiesett a Fradi, de hogy a szabály az, hogyha ugye van egy négyfős csoport az első selejtezőkor, ott már nem kell játszani. Szerintem azért ezt jegyezzük meg, hogy ez nagy dolog. Tehát ez nem úgy van, hogy
2: van.
3: Kisorsoltak, hogy nem játszol, hanem olyan a koeficiens pontjaid olyanok, hogy nem kell abban részt, hanem második körben kiemelt a Fradi, és kiemelt a
2: Brambergen.
3: Bergen nevű norvég bajnok csapat, és ugye az első selejtezőkörből jön valaki, ha az első meccset nyeri a Fradi, akkor legrosszabb esetben is az Európa Kupa második körében kell pályára lépni. Ha az első meccset elbukja, de a harmadik helyért győz, akkor az Európa Kupa első selejtezőkörébe kerül be. Tehát, hogy ezzel, hogy tavaly jól szerepelt, és az előző években sem szerepelt rosszul, bár nem jutott fel a táblára, a Fradi kiharcolt magának egy jó pozíciót, ezért is sajnálatos, vagy hát szomorú nagyon, számomra, igen, hogy igen. A költségvetése az ennyi csökken, mert hogy egyébként azt az eredményt, amit a férfi csapata a Fradinak évek óta elér, és ez kalapemelés, tehát nem le kicsinylően mondom, sőt, azt a női labdarúgásban jóval kisebb pénzügyi befektetéssel el lehetne
2: érni. És ráadásul én úgy tudom a számokat, nem teljesen ismerve, de úgy hallottam, hogy a mostani nemzetközi szerepléssel szinte a költségvetésének a nagy részét, tehát a kétharmadát az UEFA-tól érkező pénzekkel le is vette a klub egyébként.
3: Hát igen, mert hogy kisebb lett a költségvetése. Nem, tehát a nő, tehát
2: de ezt most még a nagyon még a, sok... még a most az mostani szezonos számokra mondom, hogy én valami ilyesmit tehát hallottam.
3: Én azt gondolom, hogy szabad szemmel jól látható összeget kerestek a lányok a nemzetközi kupában, de nyilván ez még nem közelíti meg azokat a számokat, amit mondjuk a férfiaknál ugyanilyen teljesítményért kapni lehet. Sajnos most a BL-ben így kicsi esélye van a Fradinak, tehát az, hogy a norvég bajnokot legyőzze, az a női labdarúgásban az
2: Mission Impossible, az a lehetetlen kategória, igen.
3: Bár egy meccsen bármi előfordult, ugye nézzük a férfi világbajnokságot.
2: Nyilván alapvetően persze pozitívan, de egyben reálisan is állunk a dolgokhoz, tehát mielőtt bárki is azt mondaná, hogy előre temetünk bárkit is, nem temetünk előre senkit, szimplán csak
3: jó, de láttad
2: reálisan állunk.
3: Kuraszaót láttad, a németek ellen gólt rúgni, a zöldföldi szigeteket láttad, még akár ma a napokban tovább is jutnak, fogalmam nincs, mikor van a meccsük, tehát hogy a harmadik körben ők tovább jutnak, tehát hogy lehet a futballban, ugye mindig mondjuk, hogy egy meccs van, az elején valakit kiállítanak. Bármiért volt a valamelyik nagy csapat a világbajnokságon, járt a belgák. Ugye, és onnantól egyből borul a történet, de ezzel együtt persze az egy szinte lehetetlen küldetés, igen.
2: Na, egy picit viszont ne csak a nagyokról beszéljünk, bár ha már a nagyok, a Puskásról nem esett szó, mi lesz a Puskás női csapatával, arról mit tudsz? Én azt látom, tapasztalom, érzékelem, mint hogyha kivárásra játszanának, de onnan is inkább egyelőre csak távozókról hallok.
3: Van egy leányzó, azt hiszem a Szarvasári, aki elmegy Amerikába, szerintem ez egy jó történet, tehát Amerikában a női futball az előrébb tart, mint a férfi, és látjuk a világbajnokságon, hogy a férfiaknak sem kell szégyenkezni. Szerintem az egy jó történet, hogyha egyre több magyar lány megy ki az Amerikai Egyesült Államokba futballozni, és aztán majd esetleg jön haza diplomával. Aztán a Polakovics elment, vagy elmegy Olaszországba. A külföldiekről is azt hallani, hogy nem lesznek, vagy nem ők lesznek jövőre. Nem tudom, hogy ott milyen változások lesznek, hogy lesznek-e akkorák, mint a férfi csapatnál látszanak, vagy sem. Érdekes az, hogy egy kicsit átstruktúrálódik majd a női mezőny is az anyagi lehetőségek okán.
2: Van sajnos negatív hír is, amiről kettős. Be kell számoljunk, ugye a Diósgyőr?
3: Igen, hát a Diósgyőrben úgy döntött a tulajdonosi kör.
2: Az átstruktúrálódás az konkrétan a megszűnést jelenti.
3: Ott azt jelenti egészen pontosan, hogy Diósgyőr kötője, valószínűleg Diósgyőr kötője Eger néven indul majd az eddigi egri csapat, amely nem tudott följutni a másodosztályban, a második helyen végzett a keleti csoportban. Az összes játékost a Diósgyőr elengedte, Bém Gábor, aki hosszú ideje építgette ezt a csapatot, a férfi NB3-as csapat vezetőedző lesz, és az egriek játszanak Diósgyőr néven. De van ennél egyébként rosszabb, mert a Budafok az egy tolvonással szüntette meg azt a női csapatot, ahol egy nagyon szisztematikus hosszú távú munka.
2: Több száz gyerek van, ugye?
3: Több száz 200, gyerek, 200, és
2: 200, 300,
3: ez nekem a legfájdalmasabb ilyenkor ez, hogy szóval, hogy nem, inkább nem mondanék jelzőket, de hogy ez a sporttól, meg a sport szellemiségétől meglehetősen idegen.
2: Milyen? Tehát most ugye még nem látjuk az erőviszonyokat a jövőre nézve, de azért annyira nagyot nem tud változni a világ. Tehát a Ferencváros, MTK, Győr, tehát a hagyományos, az elmúlt években nagy csapatnak számító csapatok jó eséllyel ugyanúgy ott lesznek.
3: Itt ugye az a kérdés, hogy a Honvéd és az Újpest, amelynél mind a kettőnél azt merjük feltételezni, hogy stabil gazdasági háttérrel rendelkezik, vagy rendelkezhet, hogy ők hogyan tudnak erősíteni. A hazai piac az meglehetősen szűk.
2: Is, hogy egyébként a Honvédnál nem teljesen idilli a viszony, hogy így fogalmazzak a klubvezető és a vezetőedző között.
3: Most a női vagy a férfiről beszélünk.
2: Hát
3: igen, férfinél ez megoldódott, ugye ott arról beszéltünk itt a hétfő esti fociórában többször, hogy a férfi csapat edzője és a elnöki tanácsadó vagy elnöki megbízott, tehát aki vezeti a klubot a mindennapokban, Sanyi között nem volt jó viszony, hogy csere volt. Erről is beszéltünk, hogy mind Fóris Sándor, aki a vezető, és mind Dörnyei Balázs, aki a vezetőedző, megszállott, és a szó jó értelemben őrült a női labdarúgásnak. Mindketten nagyon vehemens természetűek, és ez előfordult, ez néha együtt jár ütközéssel, de abban biztos vagyok, hogy ha van lehetőség a Honvédnak, akkor ott folyamatosan előre lépnek, pont ezért. Aztán, hogy ők hogyan kezelik a feszültséget, az nyilván az ő dolguk.
2: Kik jönnek a másodosztályból, kikkel találkozunk majd a következő idényben a legjobbak között?
3: Ez a Videoton jutott föl a nyugati oldalon, és az Astra...
2: De ők vállalják a Videoton? Mert ott hallottam olyat, hogy ott egyelőre még nem dőlt el minden teljesen, vagy nem kristályosodott ki minden.
3: Sokáig én is azt hallottam, hogy nem vállalják. Az utóbbi időben én úgy tudom, hogy ott ők készülnek az első osztályra. Persze ezt majd akkor látjuk meg, hogyha végleges lesz.
2: Az Astra visszajutása az meg egy olyan dolog, mint hogy a Vasas följutott az NB1-be tulajdonképpen a fiúknál, tehát egy...
3: Hát annál biztosabb azért, mert most nem veled vitatkozom, csak úgy belegondoltam, hogy azért a Vasas az sokáig nem volt kellően okos az NB2-ben.
2: Igen, viszont meg nyilván az Astra nem is a Vasashoz hasonló múlttal rendelkező, de női fociban nagyjából ezt olyannak lehet tekinteni.
3: Hát abszolút, egy speciális az Astra egyébként, mert az egy mindig is magánklub volt, tehát hogy őket nem érintette pozitív értelemben sem az akadémiai rendszer, sem a volt nagy állami pénz a női fociban itt-ott, hanem ugyanazt az utat járták. Turcoszki Sándor volt az edző, azt hallom, hogy nem ő lesz, nem vagyok ebben biztos. Ő volt az edző, és a télenünk nagyon komolyan erősítettek. Tehát, hogy úgy mentek az ősz végére, olyan helyzetben voltak, hogy volt reális esély arra, hogy följussanak az NB1-be, és a téli játékos időszakban ők jelentősen erősítettek, és akkor még a feljutás, meg kiesés még nem beszéltük ki, mert ugye itt van ez a Viktória kérdés.
2: Ez a Csajok Ligája 10. része, a Nemzeti Sportrádió labdarúgó, női labdarúgó magazinja, a stúdióban Elbert Gábor, és picit beszélgettünk a mögöttünk hagyott első osztályú idényről, a Simpör Ligáról, viszont kicsit bővítsünk, és akkor vigyázó tekintetünket fordítsuk a külföldön szereplő játékosok irányába. Először válogatott, mert hogy Azerbajdzsán elleni csodálatos győzelemmel zárták a lányok itt a bajnokságot, vagy az idényt, ha lehet így fogalmazni, a Vasas stadionban egy teljesen méltatlan időpontban, amiközben a fiú válogatott Kazaksztánnal játszott, rendezték ezt a mérkőzést. Ezt, hogy mondjam, ezt az MLS irányába címezzük, hogy legközelebb legyenek már kedvesek más időpontot találni, vagy ki az, akinek ezt föl lehet róni, mert azért az nonsense, hogy van két válogatottad, és mind a kettőt egyszerre játszatod.
3: Szerintem igen, elsősorban az MLS felé kell ezt címezni, ahogy az is furcsa volt, hogy a bajnoki döntő, meg a bajnoki bronzmeccs is úgy volt időzítve, hogy a két meccset nem lehetett megnézni, miközben a Fradi pálya meg az MTK stadion az nincs messze egymástól, mert az is egymással lúgott. Én szerintem ezekre érdemes
2: volna. Ugye, tehát ez egy olyan pozitív ellenben építő jellegű kritika, amivel illetve
3: most... Inkább kérés, persze. Hát, hogy ez észszerű van, hogy utánpótlás válogatott meccs ne legyen Magyarországon időpontban, akár lány sem, amikor a férfi válogatott játszik. Mert
2: igen,
3: jó volna.
2: Amikor ezt megtudtam, tehát döbbenettel néztem, én kint voltam a Vasas pályán ezen a női meccsen, és egyébként így is relatíve szép számmal voltak szurkolók, de hogyha nincs a fiú válogatottnak a meccse, vagy a férfi a válogatott nem, akkor játszik Kazaksztán ellen, meggyőződésem, hogy ha nem is sokkal többen, de mondjuk egy 500 fővel biztos, hogy többen lettünk.
3: És ez fontos egyébként, tehát annak idején, bocsános, hazabeszélek, amikor én a Magyar Labdarúgó Szövetség főtitkára voltam, akkor leültünk a lányokkal, meg a válogatott stábjával megbeszélni, hogy többféle variáció van, roadshow az országban, és megyünk mindenfelé, és mindig máshol van a meccs, hogy választunk egy saját stadion, de ez Sopronra esett a választás, mert akkor ott nem volt futball, nem azért, mert az van közel. És a soproniakkal együtt azt meg tudtuk szervezni, hogy gyakorlatilag teltház előtt ment minden hazai selejtező, ez 2008-9-et írunk, tehát hogy meglehetősen régen volt, tehát nagyon igazad van abban, hogyha ez jókor van és munka van benne, akkor lehet komoly nézőszámot generálni.
2: Rémálomszerű céliga, de most már talán magunk mögött hagyhatjuk, ugye? Kérdezem is, megmondom is.
3: Igen, hát a lebonyolítás az érdekes, ugye aki megnyeri a csoportot, az följut a B-ligába, viszont a VB selejtezőkre úgy kvalifikálja magát, hogy az A-ligából kap ellenfelet, hát ebbe belehúztunk a hollandokkal, ott nagyon nem kell majd sajnos izgulni, mert az két meccs, tehát ott nehezebb csodát tenni. De igen, ez a rémálomszerű céligát, ezt magunk mögött tudtuk, úgyhogy most mind a férfi, mind a női felnőtt labdarúgó válogatottunk a Nemzetek Ligában B-ligás.
2: Helyén van a női válogatottunk?
3: Én azt gondolom, hogy a helyén akkor van, hogyha a B-ligában úgy szerepel, hogy látszik, hogy az A-ligába juthat, vagy az A-ligába jut. Tehát én azt gondolom, hogy most már próbáltam itt összeírni, hogy de egy olyan 12-15, most nem számoltam meg, de hogy komoly helyeken, tehát Németországban, ma már
2: olaszok. A klubok, Gábor, ha összeírtad.
3: A klubokat? Tényleg, igen, látom
2: klubok,
3: is.
2: Névsor, klub, bármi, ami ott van előtted. Csak azért, hogy nyomatékosítsuk azokban a hallgatókban, akik esetleg most hallanak először női labdarúgással kapcsolatban, hogy ott tart a felnőtt női válogatott. Én most bevallom őszintén, számítva arra, hogy nálad ott lesz a lista, nem gyűjtöttem ki külön, de tehát jóval több, sőt nem, hogy jóval több, hanem egyértelműen a légiósok felé billen a nemzeti csapatban az arány, és ezek olyan játékosok, olyan klubokból, amelyek most férfi vonalra próbálom lefordítani, tehát mondjuk egy...
3: Nagyjából ugyanaz.
2: Igen, igen, tehát a Bundesliga, olasz bajnokság, angol bajnokság, tehát hogy jó helyről érkeznek, és a többségük játszik is rendszeresen, na, jöhetnek a nevek.
3: Tehát hogyha a klubokkal kezdem, a Leverkusenben játszik Turányi Lilla, Brémában játszik Németh Hanna, Kölnben játszik Zeller Dóra, aki volt már vendégünk, Lipcsében játszik Németh Dia, ott Rácz Zsófi a pályaedző, vagy asszisztensedző, Pápai Emőke, a Brémából igazolt Nürnbergbe, az olasz bajnokságban játszik Csiki Anna Kölcsönben, a Tattenhamből az AS Rómában, ahol bajnokságot és kupát nyert, tehát azért azt ne felejtsük el. Eddig az Inter csapatkapitánya volt Csiszárhenyi, aki átigazott az Atlético Madridba, tehát azért ezek nem hangoznak rosszul. Földős Beatrix, ő a Nürnbergben volt kölcsön az Interből, most visszamegy. De Kaján Zsanett a Párma játékosa.
2: Nagyon ezt hát ugye említettük, aki most teszi át a Fradiból a székhelyét ugye a Bundesligába majd.
3: Ha minden igaz, akkor Cottbusba, de ebben nem mernék megesküdni. Aztán van a Kómóban játékosunk, ugye szintén volt vendégünk a Sári, aki a Lővenben.
2: Pusztai Sári,
3: és ő most a Lipcsébe igazolt, szintén a Bundesligában, Nagyvirág maradt a Lővenben. Vincebori játszik a Zürichben, és még játszanak többen az osztrák Bundesligában, ami kicsit erősebb a nőknél, mint a férfiaknál, ráadásul ugye Sipos Lilla az osztrák Bundesligában az év játékosa lett, nem a csapat. Tehát, hogy azért ez jól hangzik.
2: Ezt akartam mondani, hogy ez jól hangzik, és akkor ezek alapján, amit most itt mondtál az imént, akkor reális elvárás az, amit te megfogalmaztál, hogy annak örülnél, hogyha ha harcban lehetnénk az A-liga felé, vagy az A-ligába, jutásért? Tehát ugye ezekkel a játékosokkal ezt reálisan el lehet érni? Mert sajnos ugye beszéltünk róla, hogy ez a rémálomszerű céliga itt volt mögöttünk, viszont tényleg olyan, ahogy ettől a csapattól elvárható, könnyedén abszolválták, és tényleg tükörsimán jutottak vissza.
3: Én azt gondolom, hogy én nem szeretek soha sportvezetőként, meg különösen elvárásokat megfogalmazni a sportolókkal szemben, de hogy ennek a csapatnak nem lenne jó, ha kiesés ellen kellene küzdeni a B-ligában. A stabil bennmaradás, és én valahogy úgy fogalmaztam néhány perccel ezelőtt, hogy látszana az A-liga. Tehát, hogy inkább az A-ligába törekedne ez a csapat, mint sem, hogy azt tűzné ki célul, hogy nem esik ki a C-be.
2: Milyen a jövőkép az utánpótlás tekintve? Ugye ebben a bajnokságban nagyon sok fiatal játékost kellett, hát hogy mondjam, kötelezően szerepeltetni? Ugye az
3: de szerintem ez jó.
2: De ez jó?
3: Én ezt okay. Azért látom jónak.
2: Lesz ugye a hazai kontinens tornára készülünk majd.
3: Ami 2027. június, tehát hogy május-június.
2: U19-es, ugye?
3: Igen, az érettségi időszakában, tehát ez egy kihívás lesz. Már volt ilyen, hogy az angolok jöttek Telkibe Európa van egy selejtező tornát játszani a lányok, és küldtek tanárokat, és ott volt az érettségi nekik. Tehát, hogy ez, hát azért ez megoldható, de hogy azért hozta azt a döntést a Magyar Labdarúgó Szövetség, hogy 2008. január 1-e után született játékosnak játszani kell az NB1-ben, megvan határozva összesen hány percet, mert hogy a 2008, 2009, 2010-es születésű lányok vehetnek részt ezen a kontinens tornán, és hogy adjunk lehetőséget arra, hogy minél többen szerepelnek. Az a jó egyébként, ha valaki úgy játszik, hogy alanyi jogon is játszana, nem csak azért, mert fiatal. Szerintem ez egy jó döntés, az a korosztályunk az erős. Én sokkal jobban örülnék, hogyha a központilag is sokkal erősebb támogatás, nem első pénzben, hanem szervezésben.
2: Hivató szóval menedzselésben.
3: Igen, tehát hogy a női labdarúgást a helyére tennénk. És ahogy Európában már mindenhol, meg a világon is szinte mindenhol, ez egy elfogadott komoly csapatsport, hogyha ez idáig eljutnánk Magyarországon is, de ez egy hosszabb vagy nehezebb beszélgetés tárgya, de hogyha az a kérdésed, hogy mi a jövőkép, ha a gyerekek tehetségét nézzük, akkor én azt gondolom, hogy van remény, meg lehet bizakodni, sokkal több munkát meg tudást kell beletennie a sportágnak ahhoz, hogy abban az ütemben haladjunk, ahogy...
2: Vágó Fannival kezdtük, ugye összem ő volt az első résznek a vendége, és akkor azt mondod, hogy azért látszik, vagy látszódnak eredmények, hogyha így visszafelé tekintesz, ez például egy olyan eredmény, vagy egy olyan lépés, ez a U19-es Európa-bajnokság, ennek a megrendezése, az MLS részéről ez a szabály, hogy akkor a fiatalok játszanak, tehát ezek már abban az irányban mutatnak, vagy telhetetlenek vagyunk, és lehetne még több lépés, lehetne még nagyobb lépés, lehetne még látványosabb lépés. Ez lépés, ez abba az irányba lépés?
3: Ha ez telhetetlenség, akkor telhetetlenek vagyunk. Ez egy nagyon jó, szerintem egy nagyon jó döntés az
2: MLS-nek. Hogy mondjam, nem vagyunk? Akkor, tehát most értem, hogy mi ketten itt nagyon szeretnénk, hogy ez így legyen. Jelen pillanatban egyértelműen kisebbségben vagyunk, vagy csendesek vagyunk, és azért próbáljuk hallatni a hangunkat, hogy ez minél több emberhez eljusson. Ezért mondtam, hogy ahhoz, hogy ezt más is megértse, lehet, hogy ez másnak telhetetlenségnek tűnik, szóval nem
3: abszolút,
2: tudom.
3: Abszolút, én tiszteletben tartom mindenkinek a véleményét. Azt szerintem azt érdemes mindenkinek látnia, vagy belátnia, hogy a világon a legnagyobb lépésben előre haladó csapatsport az a női labdarúgás. Azt is lehet látni, hogy Magyarországon még mindig a legolcsóbban finanszírozható, és a leghamarabb eredményre vezethető sportág ez volna. Példának szoktam mondani, amikor én voltam az MLS főtök 2008-9, a spanyolokkal egy szinten voltunk.
2: Igen, erről sokat beszéltünk.
3: A szerbeknek, emlékszem, hogy kim voltunk Szerbiában, a magyar lakta területen, és ők szünetbe odajöttek, és megkértek minket, hogy valahogy érjük el, hogy ne rúgjunk tizet, maradjunk egy számjegyűnél, mert botrány lesz. Most meg a szerbek előttünk vannak. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy miközben nagyon sok dolog történt a női labdarúgásban, létesítményben, létszámban, az olló egyre csak nyílik, tehát mi haladunk nagyon, de hogy a többiek meg gyorsabban haladnak, és élek a gyanúperre, hogy a szerbek nem költöttek erre annyit, mint mi.
2: És hát ahogyan kezdtük ezt a mostani adást, megint ilyen ellentmondásos helyzetbe kerülünk, mert miközben a válogatott kapcsán el tudjuk mondani, hogy nagyon sok játékosunk játszik külföldön, neves helyeken, jó csapatokban, akkor beszélünk arról, hogy a Diósgyőr megszűnik, a Fradinál költségcsökkentés, nem tudjuk, hogy mi lesz a bajnoki döntős Puskás sorsa. Tehát, hogy ezek ilyen olyan ellentmondások, amiket úgy nehezen tud értelmezni az ember.
3: Próbálok óvatosan fogalmazni. Jó, én azt gondolom, hogy ezek, amiket fölvetsz, ezek túlmutatnak a női labdarúgáson. Tehát ez nem a női labdarúgással kapcsolatos döntések vagy nem döntések, ha meg igen, vagy hogyha van erre hát ez hatása, abból, annyiban ez... igen, látom a szemedben, és igen, annyiban igen, hogy a magukat sportvezetőnek gondoló embereknél, amikor nincs pénz, vagy kevesebb pénz, vagy gond van, akkor az első reakció az, hogy a női foci van a végén. Ilyen tekintetben, de ebben van felelőssége magának a női labdarúgásnak is, hogy nem tudja magát elfogadtatni, vagy komolyabban vehetővé tenni, ha
2: igen,
3: ilyen van magyarul.
2: Igen, azért úgy nehéz, hogy tehát értelmezhető mondjuk jegybevétel például nincs női mérkőzéseken.
3: A férfi fociban sem nagyon, kevés.
2: Hát a nőiben helyen. Talán még annyi sem.
3: Annyi sem, persze, abszolút. Az egy nagy munka, tehát hogy azért mondom, hogy ez nem lehetetlen dolog, mert van rá nekem saját praxisom vagy emlékem, hogy ezt meg lehet csinálni, hogy sokan legyenek. Ahhoz nyilván olyan létesítményekben kellene játszani a mérkőzéseket, nagyon sok munkát belerakni, sok ország van, ahol nem úgy indultak neki. Van olyan is sok, ahol igen, ahol a nagy klubokhoz, tehát ahol a férfi futball van, oda telepítették a nőit, egyre inkább ez lesz a trend, de vannak olyan ország, ahol ott kezdték el a női focit fejleszteni, ahol a környékben nincs másik női csapatsport, mert azt feltételezték szerintem joggal, hogy vannak szabadon gyerekek. Tehát nagyon sok munka van ebben. Először ezt mindig elmondom, hogy szerintem ez fele az a szféráé, tehát hogy magának a női labdarúgásnak a felelőssége. A másik meg a macsó társadalomé, mert lassan magunkra maradunk itt Kelet-Közép-Európában, azon országok, amelyek nem vesznek részt a világ női labdarúgásában. A lengyelek egyébként már ott vannak, most már csehek is elindultak.
2: A lengyeleknél van ugye a Barcelonában Eva Pajor révén olyan játékosuk, aki fiúra lefordítom, Robert Lewandowski gyakorlatilag.
3: Ez a legjobb fordítás, igen. Tehát Eva Pajor, ő megkapta a legjobb góllövőnek járó díjat, és csak zárjába jegyezzük meg, hogy egyébként egy magyar menedzser fedezte föl, tehát hogy van magyar vonatkozása, és ő nagyon jó minta a gyerekeknek, a magyar lányoknak.
2: Mert ha már beszéltünk az U19-re, Gábor is bocsa, közben szól, csak egy picit azzal zárjuk akkor itt a szezonzáró adásunkat, mert egy picit elmegyünk majd nyári szünetre, és akkor a bajnokság, ahogy újraindul, akkor jövünk legközelebb, hogy mi van az U19 alatt? Látod, családilag érintett vagy benne, mennyire népszerű, milyen minőségű munka folyik, tehát hogy milyen a jövőkép. Most nyilván a közeljövőről beszélünk, de hogyha nem csak a közeljövőről, hanem egy középtávon nézzük, tehát a 15-6-7 évesek között mi a helyzet?
3: Minél lejjebb megyünk, annál több tehetséges és csodálatos gyereket látsz.
2: Létszámban,
3: Létszámban, darabban, meg minőségben is, ha lehet ilyet mondani emberre. Tehát most az U14-es országos válogató az Mezőkövesden volt néhány héttel ezelőtt, és aki ott volt, az csodájára járt, hogy mennyi rendkívül ügyes és jó hozzáállású gyerek van, amiben szerintem nagyon sokat kell fejlődni, hogy sokkal felkészültebb és sokkal inkább pedagógus vénával is rendelkező emberek foglalkozzanak a gyerekekkel. Ez általános probléma a magyar sportban.
2: Igen, nem, ezt akartam mondani, hogy ez nem női specifikus,
3: de hogy ez szerintem a legfontosabb. Egyébként van egy ilyen FIFA döntés már, hogy az akadémiákon minden csapat mellett legyen pedagógus végzettség. Tehát az olaszoknál például ezt már bevezették, tehát hogy utánpótlás csapatnál a vezetőedzés, az asszisztens edző közül az egyiknek kell, hogy legyen egyetemi végzettsége pedagógusként, ami szerintem jó. Szóval, hogy van dolog bőven, biztos, hogy a legkevésbé a gyerekek tehetségén fog múlni.
2: Na hát, igen, milyen hangulatban zárjuk akkor ezt a 10.
3: Mindig pozitívan, azért jó, csináljuk. Oké,
2: rendben, pozitív hangulatban. Akkor ez volt tehát a Csajok Ligája 10. része. A Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja. Ahogy említettem, egy picit Elbert Gáborral elvonulunk nyári szünetre.
3: Nem együtt, hogy nehogy félreértse valaki.
2: Igen, bárki is félreértené, de függetlenül természetesen figyeljük a női labdarúgásban történő folyamatokat, és legközelebb majd a nyár végeztével, ahogy indul a szezon, jelentkezünk majd, és akkor beszámolunk arról, hogy pontosan milyen csapatokkal, milyen változások után indul a magyar első osztály a Simple Liga, marad a neve, azt nem is tudom.
3: Nem tudunk róla, hogy más
2: jó,
3: lenne.
2: Oké, szóval milyen formában, milyen néven indul majd az első osztályú bajnokság, illetve egy picit szétnézünk majd az átigazolási piacon is. Gábor, köszi szépen megint. Én csak, hogy itt volt, az egész szezonban ez volt, tehát a Csajok Ligája 10. része, Németh Kornélt hallották.
0: Ez volt a Csajok Ligája, a Nemzeti Sportrádió női labdarúgó magazinja.
4: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
4: Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: Öttusával foglalkozunk a következő percekben, hiszen hétvégén Budapesten rendezték meg a világkupa döntőt, amelyen a magyarok közül Guzi Blanka a negyedik, Erdős Rita a hetedik, míg a férfiaknál Szép Balázs a tizedik helyen zárt. Az augusztusi Európa-bajnokság és világbajnokság előtt jó erőfelmérő volt ez a verseny az öttusázók és a szakvezetők számára is. Többek között erről fogunk beszélgetni Belák Jánossal, az öttusa válogatott sportszakmai vezetőjével. Nagy szeretettel köszöntelek, János.
6: Köszönöm szépen a meghívást, üdvözlöm a hallgatókat is.
5: Nagyon meleg volt a versenyen, nehéz körülmények várták a versenyzőket, de elsőként beszéljünk a mezőny tagjairól. Ugye a hallgatók kedvéért elmondom, hogy idén volt 3 világkupa verseny, amelynek résztvevői közül a legjobb 36 versenyző képviseltette magát a férfiak és a nők mezőnyében is. Mennyire tekintették, ahogy én a bevezetőben fogalmaztam, ezt a versenyzők az EB-re, VB-re való felkészülésnek, szóval a mezőny erősségét egy kicsit, ha bemutatnád.
6: Hát a mezőny erősségét mutatja az, hogy most jelenleg körülbelül 130 férfi és 100 női versenyző szokott a világkupákon indulni. Óriási nagymértékű a mezőny, és kiváló versenyzők vannak. Most érződik, hogy a junior és a felnőtt versenyzők összeértek, ezáltal nagyon sokan jó eséllyel küzdenek azért, hogy döntőbe tudjanak jutni. Ezt úgy kell elképzelni, hogy 135 férfi versenyző elindul a világkupa első selejtező napján, és onnan csak a legjobb 36 tudja kvalifikálni magát az elődöntőben, onnan pedig csak a legjobb 18 a döntőben. Tehát aki a döntőbe tud kerülni, az is egy óriási eredmény, és a lányoknál is egy ilyen népes mezőny van. Úgyhogy aki már döntőbe tud kerülni, én azt gondolom, az is egy kiváló eredmény. De hát a világkupa sorozat azt mutatja, hogy nagyon bizakodóak lehetünk az európai és világbajnoksággal kapcsolatban. Jó sikerült a felkészülés, be tudták építeni a versenyzőink a korábbi évek tapasztalatait, úgyhogy kiváló eredményeket tudtak elérni. Erre a világkupa döntőre, mint ahogy említetted, ugye a ranglista alapján a legjobb 36 versenyző kap meghívást, úgyhogy gyakorlatilag ez egy kiváló befejezés a világkupa sorozatnak.
5: A kvalifikációt tekintve, az olimpiára való kvalifikációra gondolok, még az nem kezdődött el, ugye? De talán, mint például a vívásban, nagyon fontos, hogy a világranglistán hol áll egy versenyző, és milyen pozícióból fogja megkezdeni ezt a kvalifikációs sorozatot.
6: A kvalifikációs sorozat az 2027-ben fog majd elkezdődni, de ugye nagyon fontos tudni, hogy már most ebbe az évben is fel kell tudnunk mérni, és jól kell tudnunk pozícionálni a sportolókat, hogy kik azok, akik döntőbe tudnak kerülni, kik azok, akik dobogó esélyesek. Nem szerencsés az, hogyha az olimpiai kvalifikációs időszakot óriási mezőnynek megnyitjuk, és a legjobbjaink energiáit elforgácsoljuk azzal, hogy egymás közötti küzdelmekben kell majd bizonyítaniuk. Én azt gondolom, hogy ezek már fontos visszajelzések, illetve tapasztalatok a következő évben kezdődő kvalifikációs sorozathoz.
5: A magyar versenyzők teljesítményét te hogyan szoktad, vagy hogyan lehet értékelni? Mérvadó-e az, hogy például Erdős Rita esetében, ha jól tudom, az úszásban egyéni csúcsokat javított? Guzi Blanka úgy fogalmazott, hogy a teljesítményt, az sikerességet nem mindig érmekben lehet mérni. Szóval, amikor egyes magyar versenyzők teljesítményét értékeled, akkor milyen szempontokat nézel, például most egy világkupa döntő után?
6: Hát mindegy, a felkészülés, meg az öttusa is komplex sportág, ugyanúgy ezt is egy komplex módon kell nézni. Nem feltétlenül célunk az, hogy a világkupán már dobogóra tudjanak állni, hiszen a két fő versenyünk az Európa és a világbajnokság. De a teljesítménynek azért vannak objektív mutatói, amelyet figyelembe kell venni. Ezáltal is azért csökkenteni lehet az érzelmi alapú döntéseket. Bár nem gondolom, hogy jellemző lenne, hogy emocionális alapon történnek a esetleges kiemelések vagy versenyeztetés. Tehát a stopper óra megmutatja, hogy ki milyen teljesítményre képes. Ebből pedig előre lehet jelezni, hogy mi az a maximális pontszám, versenyzőnek mi az a eredmény potenciája, amit a versenyen ideális körülmények között el tud érni, de ugye azért el kell különteni, hogy vannak azért edzésmenők, illetve azért ott a világversenyen is leadni ugyanazt a teljesítményt, amire képes, mind mentálisan, mind érzelmileg is, hogy mennyire tud felkészülni. Ezek is nagyon fontos mutatói ennek, amelyet nehezen tudunk azért mérni. De a világversenyeken ugye meglátszik, hogy ki milyen teljesítményt, illetve eredményt tud elérni.
5: Fogunk már beszélgetni az Európa-bajnoki keretről. Ilyen tekintetben fontos volt-e, hogy hogyan szerepelnek a versenyzők, vagy a te fejedben már kialakult az a csapat, amelyik részt vesz majd az EB-n?
6: Az én fejemben mindig több versenyző van, én azt gondolom nem szabad lezárni a válogatottságnak az elérését. Azoknak a kiemelten jó eredményre képes sportolóknak is meg kell küzdeniük azért, hogy az Európa és a világbajnokságon el tudjanak indulni, tehát maga egy válogató sorozatban ugyanúgy részt kell venniük. De ugye már több fiatal azért megmutatkozik, és jönnek fel az 5.-6. helyekre, és nagyon hasznos tapasztalatokat szereznek. Igen, a fejünkben azért van egy keret, ezek számszerű objektív adatok alapján azért jelenleg meghatározhatóak, de ez a keret nincs lezárva. Láthatóan nagyon sok fiatal tudott az utóbbi egy-másfél évben fejlődni, és felzárkózik a felnőttekhez, úgyhogy szeretnénk a jövőben is megadni nekik a lehetőséget, hogy bizonyítsanak.
5: Amikor ugye a lovaglás helyett bekerült az akadályverseny, arról beszéltünk, és voltál itt a Nemzeti Sportrádióban, és el is mondtad, hogy akkor már a fiatalok, a juniorkorúak már tesztelték ezt a bizonyos akadályversenyt, a felnőtt versenyzők viszonylag később kezdték el ugye versenykörülmények között alkalmazni. Elmondhatjuk, hogy az azóta eltelt időben most már mindenki szépen abszolválta, beletanult, és nincsenek különbségek versenyzők között. Nem lehet arra hivatkozni, hogy hát ez egy új versenyszám, mert ennyi idő alatt hozzá kellett szokni, alkalmazkodni kellett mindenkinek ehhez?
6: Igen, 2023-ban ugye a junioroknak már így rendezték meg a világversenyt, viszont azért az akadálysportnál óriási kihívás volt, hogy ez a sportág gyerekcipőben jár, nem csak a mi országunkban, hanem mindenhol máshol. Kevés a szakember, kevés a szakirodalom, tehát gyakorlatilag a korábbi évek tapasztalataiból, illetve új szakemberek bevonásával kellett ezt a sportágot felépíteni, de látható, még jól emlékszem, a junior világbajnokságra Litvániában, amikor 40-50 másodperc alatt tudtak végigmenni a sportolók, nagyon ügyes sportolók, és ott is már óriási taps volt, és öröm, hogy végigmentek. Most a világ legjobbjai egy nehezebb pályán 23-25 másodperc alatt végigmennek, így aki még nem látott ilyen versenyt, azért ez egy 70 méter hosszú pálya, 8 akadály elemmel, tehát néha a versenybírónak a sávban futni a sportoló mellett, ma az is kihívás, olyan gyorsan tudják és olyan magas színvonalon teljesíteni az akadályokat, úgyhogy nagyon büszkék vagyunk a sportolókra, hogy ilyen gyorsan tudták adoptálni, illetve a szakembereinkre, hogy ilyen magas színvonalat el tudtak érni, hogy tudják segíteni a felkészülést.
5: Ez hová fejlődhet még, mondtad ezt az időeredményt, ez számomra már ilyen alig csökkenthető kategória, tehát ott technikát lehet csiszolni, vagy mi itt a határ?
6: Talán kezdik elérni a legjobbak azt a szintet, amiből már csak néhány tized lesz majd esetleg lefaragható. Én azt gondolom, hogy az ólónak a két oldala nagyon szépen kezd összezáródni. Látható a sportolóknál, felnőtt sportolóknál valaki 2-3 hónap alatt nagyon jó minőségben el tudta sajátítani ezt. Valakinél hosszabb időre volt szükség, illetve itt szerintem még, ami majd egy potenciális kockázat lehet, hogy a többi szakágnak a fejlődési potenciáljával ez hogy illeszthető össze, meg a sérüléseknek a minimalizálása, mert azt látjuk, hogy ez egy nagyon kontaktsportként megviseli azért az ízületeket, az izmokat, és egyre gyakoribbak a kisebb sérülések. Tehát mindenféleképpen a megelőzésen, illetve a rehabilitáción óriási hangsúly lesz a következő időszakban.
5: Beszéljünk a magyar versenyzőkről. Ugye a legelőkelőbb helyen Guzi Blanka végzett, a negyedik helyen zárt. Úgy érkezett a budapesti világkupa döntőre, hogy Kairóban aranyérmes lett, Bulgáriában a második helyen zárt, a legutóbbi budapesti világkupán pedig szintén aranyérmes lett. Ő nyilatkozott a helyszínen dolgozó munkatársunknak, Reisz Bálinnak. Hallgassunk meg tőle most egy rövid részletet.
7: Ha valaki ismer, tudja, hogy nekem a négyes egy különleges szám. Amikor beértem a célba, akkor is ugye mutattam a kezemben a négyest. Ezt már mondtam a mai nap folyamán, hogy a legnagyobb küzdelmeket nem mindig éremmel díjazzák, vagy utalmazzák. És abszolút a szemem a céljaimon vannak, és a céljaimhoz pedig egy olyan út vezet, amiken igenis lesz egy negyedik hely, vagy lesznek még ilyen helyezések. Azt gondolom, hogy nagyon értékes nap volt, mert szenvedtem a számok között, számok alatt is, szédüléssel küzdöttem a nap folyamán folyamatosan, valószínűleg a hőmérséklet miatt, de ez a küzdelem azt gondolom az, amiből lehet meríteni erőt bármelyik nehezebb napon, vagy akár jobb napon is. Most követelni is fogom, hogy legyen egy kis pihenőm, mert azt gondolom, hogy egy picit mai nap is úgy éreztem, hogy kezdenek fogyni azok a tartalékok. Ez a stabilitás, ez azért nekem is erőt ad, és jó lesz a folytatás is.
5: Guzi Blankát hallhattuk, végig nagyon stabilan és kiegyensúlyozottan versenyzett Blanka, és ahogy említette, nem csak a körülmények ellen, hanem magával is meg kellett küzdeni.

0: a szakvezetés ezt?
1: Mindenféleképpen, de ugye a Blankának azért egy nagyon jó felépített ciklusa van, amivel ugyanúgy a pihenő is szerepel. Ezt azért sokan elfelejtik beilleszteni, de ugye szükséges, hogy tudjon regenerálódni, pihenni, mind fizikailag, mind pedig mentálisan. Úgyhogy én azt gondolom, nagyon bizakodóak lehetünk vele kapcsolatban, hogy az Európa és a világbajnokságon is csodálatos eredményeket tud majd elérni.
0: Ő egy nagyon tudatos versenyző, és sokszor beszélünk arról, hogy hazai világversenyen néha nagy nyomás van a versenyzőkön. Ő elmondta, azt hiszem a Nemzeti Sportnak nyilatkozott, hogy az, hogy az ő saját szülővárosából ennyien itt voltak és szurkoltak, az akkora pluszt adott neki, hogy ő abszolút profitált ebből, és erőt merít. Hogy hazai pályán versenyezhetett.
1: Igen, én is azt látom, hogy Blanka nagyon jól tudja ezeket az energiákat abba a csatornába terelni, ahol ez egyfajta sugárzó szeretet a szerettei részéről, ugye a szülővárosa részéről, ezek mind-mind megadják neki azt a plusz energiát, hogy a lehető legtöbbet ki tudja hozni magából. Tapasztalt versenyzőről van szó, én azt gondolom, hogy ezt a terhet nem csak hazai közönség előtt, hanem bármely más világversenyen is ezen a szinten azért már el kell tudni viselni, de ő nem hogy elviseli, hanem ebből még plusz erőt tud meríteni, úgyhogy azt gondolom, hogy csodálatosan tudja így menedzselni saját magát is.
0: Igen, ő egy nagyon tudatos versenyzőnek tűnik, és az, hogy a Párizsi olimpián negyedik lett, szerintem van olyan sportoló, aki ezt kudarcként éli meg, hogy lecsúszik a dobogóról, de ő talán ebből is egy ilyen motivációt szerzett, nem a folytatásra nézve.
1: Mindenféleképpen óriási a motivációja, előtte is az volt, meg hogy ilyen gyorsan át tudott állni egy teljes mértékben megújuló, sokkal pörgősebb, sokkal nagyobb fizikai kihívást jelentő sportágra, ez is mutatja, hogy mennyire erős a motivációja, és milyen elkötelezett a csapat, akikkel együtt dolgozik. Ugye itt nem csak az akadálypálya jelentette egy új kihívást ezeknek a sportolóknak, akik Párizsig készültek. Megváltozott az úszás, rövidebb lett, a vívás is sokkal nagyobb jelentőséggel bír a selejtezőben. Tehát maga a lebonyolítás, a környezet, a pontszámítás, ezek azért mind-mind új kihívások elé állítják őket, de folyamatosan meg tud újulni. Úgyhogy azt gondolom, hogy mindegy ilyen ideális öttusázó, ez a folyamatos megújulás, innovációk, nagyon erős motiváció, úgyhogy ez mind-mind megtalálható Blankában.
0: Ez bizakodásra adhat okot, én azt gondolom. Erdősít a hetedik lett, és hogy említetted a vívást, nem volt mindegy, hogy valaki előnyből vagy hátrányból kezd. Neki nem ment annyira a vívás, ugye? Talán a döntőben, az úszásban viszont tudott javítani. Ő is nyilatkozott Krejsz Bálintnak, hallgassuk meg, és aztán beszélgetünk Erdősritáról.
2: A kombinált számmal most teljesen elégedett vagyok, igen, szerencsére a lövészetemen is sikerült javítani. Még nem tökéletes, de az elődöntős lövészetemhez képest nagyon örülök most ennek, hogy ezt így sikerült végigcsinálnom. Futásban meg nagyon jól be tudtam osztani az erőmet, úgyhogy egyenletesen tudtam végigmenni. Úgyhogy ezt a kombinált számot most nagyon élveztem nap elején. Kicsit fáradtabbnak éreztem most magamat, mint az elődöntőben, nem voltam annyira energikus, de egyébként az úszásban is fejlődtem megint megúsztam a legjobbamat, úgyhogy összességgel nagyon örülök ennek a hetedik helynek. Azt sajnálom, hogy idén ezen a versenyen se sikerült a pódiumra állnom, de bízom benne, hogy az év elkövetkező versenyein, az EB-n és a VB-n sikerül majd a top 6-ban lennem.
0: Ez benne van Erdősritában?
1: A képességei alapján igen, Rita nagyon sokat fejlődött. Én azt gondolom, hogy az a változás, ami az utóbbi időszakban áll, ugye megtörtént edzőváltás volt, másfajta programot követ, illetve vannak még más célja is, mint például a vívásban fejlődni, és láthatóan ott is előre tudott lépni. Én azt gondolom, hogy ezeknek azért kell még néhány hónap, hogy ezek beérjenek. És képessége alapján nem csak hogy döntőben, hanem oda a mezőny elejébe várható, hogyha minden összejön. Itt a fáradtság, az idegrendszeri fáradtságra azért egy picit talán ki lehet érni, ugye a víváson, meg a lövészeten. Ugye azért sokan elfelejtik, hogy azért két napot versenyeznek előtt, tehát maga az a fizikai fáradtság, amivel megérkeznek már a döntőre, azért ez mind-mind befolyásolhatja a vívásnak az eredményességét. De azt gondolom, hogy a szakmai csapatok erre is azért nagyon nagy figyelmet fordítanak. Ezért is indítottuk el, a szövetség is támogatja újfajta sporttudományos módszereknek, méréseknek az elindítását. Ezekben már benne vagyunk, nagyon hasznos visszajelzéseket kapunk, úgyhogy azt gondolom, hogy ezeket a finom hangolásokat elvégezve még nagyobb eredménypotenciáljuk lehet.
0: Azt jó.

0: Tudom, hogy a budapesti világkupán nem volt pihenőnap az elődöntő és a döntő között, most viszont volt, és talán pont Rita nyilatkozta azt, hogy nem biztos, hogy jó volt az. Szóval versenyzők szempontjából melyik a kedvezőbb, amikor van pihenőnap, és ez a bizonyos regeneráció vagy a sporttudományos háttér tud segíteni, vagy amikor lendületből megy, és már másnap bizonyíthat a döntőben?
1: Mind a két szempont nagyon nehéz, tehát ugye nem csak egy fizikai fáradtság van, míg mind az öt szakágat megcsinálják, maga az a stresszes környezet, folyamatosan küzdeni, ugye szoktuk mondani, hogy egy jó filmet se tud az ember másfél órán keresztül folyamatosan koncentráltan végignézni, minden egyes részletre odafigyelni, és ugye egy alapszakaszban a vívás több mint két órát tart folyamatosan. Bulgáriában azért minket is meglepett az a rendszer, hogy rögtön lebonyolították pihenőnap nélkül, de azt gondolom, hogy itt talán esélyegyenlőség, mindenkinek hasonló körülmények vannak. Ez még mindig nem az a formátum, amiben az olimpiát fogják majd rendezni, de azt gondolom, hogy ezek is mind-mind hasznos tapasztalatok, hiszen folyamatosan monitorozzák és monitorozzuk az élettani mutatókat. Ez is megmutatja, kinek milyen a regenerációs képessége, mire van szükség, hogy tudjuk a lehető legjobban támogatni. Úgyhogy ebből is csak merítkezünk, tapasztalatokat gyűjtünk, hogy még jobbak tudjunk lenni.
0: Az olimpián egyébként hány nap telik el majd?
1: Ott lesz majd egy pihenő nap, ugye ott nem lesz ez a hosszú alapszakaszos vívás, hanem a vívó ranglista alapján megszerzett pozíciójukból fogják őket majd rangsorolni, és rögtön egy egyenes kieséses táblára fognak kerülni, de ugye az olimpia nem feltétlenül azért a legnagyobb kihívás a sportolóknak, mert ott kell a lehető legnagyobb teljesítményt leadni, hanem maga az a környezet, az az érzet, az a hype, ha lehet így mondani, ami körülöttük van, de én azt gondolom, hogy képesek lesznek nagyon jó eredményt elérni, és nagyon hiszünk abban, ezt talán többször is elmondtuk, hogy érmekért megyünk.
0: Beszéljünk egy kicsit Mészáros Emmáról, ugye ő is döntőbe jutott, de ő elutazott Barcelonába a Junior Európa bajnokságra, ott vett részt, és nem a világkupa döntőben, ő egy fiatal versenyző akkor ezek szerint.
1: Mészáros Emma igen, még junior korú versenyző, jelenleg a Junior Európa bajnokságon vesz részt, több hasonlóan tehetséges sportolótársával együtt. Ő már tavaly is megmutatkozott a felnőtt mezőnyben, nagyon hasznos tapasztalat volt a felnőtt mezőnyben szerzett tapasztalatait, én azt gondolom nagyon jól át tudta ültetni már a junior mezőnyre is. Neki a világkupa nem úgy sikerült, ahogy azt szerette volna, ezért is a felkészítő csapat gondolkodott azon, hogy ezt a világkupa döntőt elvállalja még a junior Európa bajnokság előtt vagy sem. Viszont azokat a részcélokat, amiket kitűztek, azokat nagyon sikeresen meg tudta oldani, mind a vívásban, mind az akadálypályán, mind pedig a lövészetben, úgyhogy önbizalomtelien utazott el Spanyolországba a junior Európa bajnokság, ahol ma van a női selejtező nap, úgyhogy várom majd én is a pozitív és jó híreket velük kapcsolatban.
0: Drukkolunk akkor Emmának. Térjünk át a férfiakra, ugye Szép Balázs a 10. helyen zárt, őt is megszólaltatta Kreisz Bálint.
2: Nem ért meglepetésként, hogy fel tudtam jönni 6 helyet, ugyanis az összes számból ez a legerősebb számom, úgyhogy nagyon örültem, hogy ez kijött, és hogy a lövészetben oda tudtam koncentrálni, úgyhogy ezzel abszolút elégedett vagyok. Igazából ebben az új öttusában már egy pici hiba se fér bele, az OCR-en kívül mindegyik számban majdnem a legjobbamat hoztam, OCR-en hibáztam egyet, és sajnos így alakult a nap, hogyha nem hibázok, akkor talán még az első háromban is ott lehettem volna. A szezon eddig nem úgy alakult, ahogy szerettem volna, volt egy kisebb sérülés is, válsérülésem, úgyhogy most azt érzem, hogy felfelé ívelő pályán vagyok. Tavaly is ugyanez volt, hogy a világkupák nem úgy sikerültek, ahogy szerettem volna, a világversenyek viszont igen, úgyhogy nagyon bizakodó vagyok a jövőre nézve.
0: Szép Balázs még azt is mondta, hogy annyira sűrű a mezőny, hogy egy-egy hiba, például egy akadálypályán az helyezéseket jelent, szóval tényleg sűrű a mezőny, és tényleg ilyen nüanszok döntenek?
1: A jelenlegi sportági szabályozás azért úgy lett kialakítva, hogy gyakorlatilag a verseny végéig majdhogy nem kiszámíthatatlan, hogy ki az, aki dobogóra fog állni, tehát nagyon izgalmas küzdelmeket hoz, és az akadálypályán, akinek lecsúszik a keze, leesik, az egy 6-7 másodperces hátrányt szenved ezáltal, ezt úgy kell elképzelni, hogy ezt fel kell szorozni 3 ponttal, 3 másodperccel, Tehát aki leesik egy akadályon és meg kell ismételnie, az körülbelül egy 20-25 másodperc hátrányból fog indulni a futópályán. Azért ez egy jelentős hátrány, főleg ebbe a kiélezett mezőnyben, ahol egy-egy másodpercek döntenek a dobogóról. Ugye látható most Balázsnál is, hogyha ha nem esik le az akadálypályán, és azt az időt tudja teljesíteni, amire képes, akkor dobogóval tudta volna zárni. De azt gondolom, hogy Balázs is elmondta, tavaly év is szép lassan kezdett el felívelni, és ugye a világbajnokságon 5. helyezést tudott elérni. Úgyhogy mindenféleképpen számítok Balázsra is.
0: Ahogy említetted, van most lehetőség egy kis pihenésre, akár a versenyzőknek, akár nektek, a vezetőknek. Augusztus 3-ától Isztambulban rendeznek Európa-bajnokságot, augusztus 24-től Kínában világbajnokságot. Beszélhetünk-e arról, hogy hányfős magyar csapat képviselteti majd magát, akkor kezdjük az Európa-bajnoksággal, az van közelebb.
1: Igen, az Európa-bajnokságon a válogatás lezárult, mind a szakmai bizottság, mind pedig az elnökség tárgyalta. Jelenleg 5 egyéni női induló és 6 férfi indulóval fogunk kimenni az Európa-bajnokságra. Lesz egy női váltón 2 fiatal versenyzőnek, azt gondolom, hogy ez egy hasznos tapasztalatszerzés, illetve reményeink szerint ott tudnak esetleg érmet is szerezni. A világbajnokságra pedig 5-5 fővel fogunk menni, tehát a férfiaknál egyel csökkenni fog a szám. Ez biztos, hogy egymás között is azért ez egy jelentős kihívás, de azt gondolom, hogy képesek lesznek megküzdeni egymással is, nem csak a mezőnnyel, úgyhogy 5-5 fővel tervezzük a világbajnokság részvételt.
0: Az olimpiai bajnok Gulyás Michel állapotáról mit lehet tudni? Ő ugye egészségügyi okok miatt kihagyta a budapesti világkupát, és most a döntőt is.
1: Igen, Michel sajnos nem tudott elindulni. Én azt gondolom, hogy megtalálták az egészségügyi rehabilitációban most már azt a szakembert, illetve azt a folyamatot, amivel rövid időn belül vissza tud jönni. Ugye Michel az a kvalitású sportoló, aki a egészséges bármikor döntőbe tud kerülni és dobogóért tud harcolni. Meglátjuk, hogy hogy fog alakulni most a rehabilitációs időszak. Ezt követően biztos, hogy visszajelzés kell majd a felkészültségéről, és amennyiben készen áll, akkor meg fogja kapni a lehetőséget az indulásra, és a versenyen meg tudja mutatni, hogy mire lesz képes. Szerencsére azért van még 6 hetünk az Európa-bajnoki felkészülésig. Én azt gondolom, hogy Michel nagyon jó alapozó időszakon van túl, nagyon jó a csapattal való együttműködés, úgy szintén, mint Blankánál, úgyhogy képes lesz nagyon hamar visszaállni. Úgyhogy bizakodó vagyok vele kapcsolatban, hogy fogjuk látni versenyezni idén, és szép eredményt tud majd elérni.
0: Kimondhatjuk, hogy az EB-n induló csapatból szinte bárkitől, bárki részéről kijöhet egy jó eredmény? Tehát nagyon jó versenyzőink vannak most az öttus a sportban?
1: Én azt gondolom, hogy igen, van 5 fő, ezt mi ugye LA 10 kerettagoknak hívjuk, ez 6 főre bővült, ugyanúgy tehetséges fiatalabb sportolók is tudtak csatlakozni hozzájuk. Én azt gondolom, hogy a 6-6 főből 4 olyan versenyzőnk van, aki képes Európai Világbajnokságon dobogós helyezést elérni.
0: Gratulálunk valamennyi magyar versenyzőnek, és sok sikert kívánunk a felkészüléshez. Először az Európa-bajnokságra, majd a világbajnokságra. Belák Jánosnak nagyon szépen köszönjük, hogy eljött. Az ÖTUS a válogatott sportszakmai igazgatóját hallhattuk.
1: Köszönöm szépen.
3: Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: De jó ég! Az a hajrá, az nagyon bejött! Magyarország megvédi olimpiai bajnoki címét! Vége van! Magyarország ott van a legjobb között!
2: Ha Magyarország nyeri az olimpiát! De jó ég!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: közvetlen az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Szorító sarok.
0: Egyenesek, horgok, felütések és kiütések. Legendák és sztorik. Ez a Szorító sarok a Nemzeti Sport Rádióban. Két hetente szerdán 14 óra 35 perctől. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Ez itt a Szorító sarok, a Nemzeti Sport Rádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. Nagyszerű hírrel indult a hét, eldőlt, hogy november 14-én Budapesten rendelik az első papkapot, azaz a papkupát, Európa és a Pán-amerikai régió válogatott csapat találkozóját, amely hagyományteremtő, mostantól két évente rendezik meg. Az ötletgazda Kovács Istvánnal, a Magyar Ökölyök Szövetsége elnökével erről beszélgettünk.
0: Szorító sarok, a Nemzeti Sport Rádió ökölvívó magazinja.
3: 2026. november 14, most már le van ütve a dátum, nagyjából le van ütve a helyszín, mármint hogy Budapest, Magyarország fővárosa, és főleg le van ütve, hogy zöld lámpát kapott a European Boxingtól és a Pan American Boxing Confederationtől a Magyar Ökölök Szövetsége által kitalált, megálmodott papkupa. Kovács István, a Magyar Ökölyök Szövetségének az elnöke erről mindent tud, akkor most ezt ossza is meg a Nemzeti Sportrádió hallgatóival. Pontosan miről van szó, mi az, amit most tudunk a novemberi reményeink szerint gigantikusan jó rendezvényről?
4: Most már lassan egy fél éve vágtunk neki a szervezésnek és a tervezésnek, és az ötlet kibontakozásának. A Pán-amerikai Szövetséggel és az Európai Boxszövetséggel közösen szeretnénk létrehozni, sőt most már egész biztos, hogy létre is hoztuk, hiszen aláírták a szerződést, ők is, mi is. Egy olyan csapatversenyt, egy olyan csapat találkozót, ahol Európa legjobbjai és a Pán-amerikai Szövetség legjobbjai. Ők Pán-amerikának hívják, mi úgy hívjuk, hogy amerikai kontinens, de természetesen a Dél-Amerika, Észak-Amerika összevont kontinensről beszélünk. Aktuálisan mindig az épp előtte megrendezésre kerülő Európa-bajnokság legjobb ökölvívói közül és a Pán-amerikai bajnokság legjobb ökölvívói közül kell kiválasztani a saját szövetségének azt a 10-10 versenyzőt, 5 fiút, 5 lányt, olimpiai súlycsoportokban, a legfelső és a legalsó súlycsoportokat elhagyva, hiszen az olimpián 7-7 súlycsoportban szerepelnek majd az ökölvívók, itt 5-5 súlycsoportban szerepelhetnek, és a saját kontinensüket, tehát nem az országot, hanem a saját kontinensüket képviselve fognak majd szorítóba lépni itt Budapesten az első papkupán. Ez egy csapat találkozó, de túlmutat azon, hogy csapat találkozó, hiszen nem az országot, nem saját magukat, hanem magát a kontinenst képviselik. Ez több sportágban, tenisztől kezdve, még atlétikában is, de golfban ott van ugye a Ryder Cup-ot, ez már több sportág megcsinálta. Ökölvívásban erre még eddig nem volt példa. Ez egy egyedülálló kezdeményezés. Nem véletlenül időzítettük a bejelentést és az aláírásnak a nyilvánosságra hozását az olimpia napján, hiszen egy háromszoros olimpia bajnokról neveztük el Paplaci bácsi emléke előtt tisztelegve, és azt az örökséget tovább vívva, amit ránk hagyott, meg a nemzetközi ökölvívás ránk hagyott. És az, ahogy te is említetted, november 14-én lesz itt Budapesten az első, aztán két év múlva megy az európai csapat, reményeink szerint a bajnoki címvédőként megy majd Amerikába a második ilyen rendezvényre. Ezt két évente szeretnénk megrendezni, mint ahogy igazodunk egyébként magához a versenynaptárhoz is, hiszen két évente van Európa bajnokság is, akkor nyílik meg a lehetőség szelektálni, kiválasztani a 10 legkiválóbb 5 fiú 5 lány európai ökölvívót, aki majd szintén abban az évben megrendezésre kerülő Pán-amerikai bajnokság 10 legjobb ökölvívójával találkozik.
3: Ugye Pap László nem mellesleg az első háromszoros olimpiai bajnoka ő volt az ökölvívásnak, és azóta is csak hárman vannak, tehát azért nem erodálódott ez a cím. Egy kicsit olyan érzése van az embernek, mint a Puskás díj esetében a FIFA-nál, hogy a sportág legnagyobbját a nemzetközi vérkeringésbe reményeink szerint sikerült egy nagyon méltó helyre a nevét felhelyezni.
4: Igen, ez egy nagyon fontos célkitűzésünk volt az idei esztendő, teljes egészében Laci bácsi emlékévként visszük. Ugye volt már a születésnapján egy nagy rendezvény, amelyet az ökölvívás napjává emeltünk, és ezen a napon lettek beiktatva a Hungarian Boxing Hall of Fame-be, a hírességek csarnokába az ökölvívók. Ez volt egy nagy rendezvény. Laci bácsi nevét eddig is vittük, hiszen a magyar bajnokságon Laci bácsi neve alatt futott mindig a magyar bajnokság az elmúlt jó pár évben már, de
3: mindjárt kezdődik.
4: És hamarosan meg is rendezzük az utolsó Pap László névre hallgató magyar bajnokságot, mert ebben megint csak egy kicsit még távolabbra szeretnénk tekinteni, legalábbis idő intervallumot tekintve, Széchenyi Istvánnak nagyon sokat köszönhetünk, szeretnénk a jövőben a Széchenyi családdal közösen Széchenyi nevét pedig itt a magyar bajnokságon képviselni, és a nemzetközi szintre emelni Laci bácsinak a nevét, hiszen Laci bácsi nem csak a magyar ökölvívásnak, hanem az egyetemes ökölvívásnak volt egy emblematikus figurája, és ezt a célt valósítja meg a nemzetközi papkupa, amely reményem szerint egy olyan, és most nagyon csúnya szót mondok, egy olyan terméke is lesz az olimpiai stílusú ökölvívásnak, amelyre reményem szerint nagyon kíváncsi lesz majd maga a világ. Hát eleve már az, hogy a 10 ökölvívó kijelölésénél, mivel a szabályrendszerben benne vagy egy ország maximum 2 ökölvívót delegálhat ebbe a csapatba, azaz minimum 5, de inkább azt mondom, hogy 6-7, akár 8 országból is összejöhet majd ez a legjobb 8 európai, vagy legjobb 10 európai, vagy legjobb 10 pánamerikai. Tehát egyszerű számolása, minimum 15 ország képviselteti magát, 2 kontinens 15 országa, ez egy olyan nagyfokú érdeklődés kell, hogy kiváltson, hogy televíziók számára is egy nagyon érdekes produkció lehet. Ráadásul pont azért, mert ott mindössze 10 mérkőzés lesz, ez még úgy bele is fér egy kezelhető program, tehát nem egy 3-4 órás ökölvívó esemény, hanem 2-2 és fél órás ökölvívó esemény, tehát szerintem a televíziókat is érdekelheti, és én biztos vagyok benne, hogy ez megint Magyarországnak egy olyan vállalása, és reményem szerint majd egy nagyon jól lebonyolított verseny lesz, ami után a magyar ökölvívás amúgy is az elmúlt egy másfél-két évben már jelentősen megmutatta, hogy rendezni nagyon tudunk, az U23-as Európa-bajnokság, vagy az Ökölvívó Szövetség 100 éves jubileuma, vagy Laci bácsinak a 100 éves centenáriumi ünnepsége megmutatta, hogy mi nagyon tudunk rendezni, és ezzel a papkupával megint csak szeretnénk közelebb lépni egy egészen közeli, nem is annyira távoli célkitűzéshez, hogy 2027-ben egy kvalifikációs versenyt is tudjunk rendezni. Már kiírta a World Boxing ennek a feltételeit. Mi azt szeretnénk, hogy a feltételek között például az, hogy megfelelő rendezési feltételeket tudunk biztosítani. Ezzel a papkupával is meg tudjuk mutatni, hogy mi rendezni azt nagyon tudunk.
3: Hát azen ugye sose rendeztünk még olimpiai kvalifikációs boxtornát, ezt gyorsan rögzítsük. Világbajnokságod az nem kvalifikált sehova, mert egy évvel volt az atlantai olimpián, ki tudná jobban, mint te. De hát ezen a kvalifikációs tornán, ha lesz, és reményeink szerint lesz, hogy nyilván minden súlycsoportban lesz magyar, de a papkupán lesz-e magyar? Nyilván lesz, de hogyan lesz?
4: Ezt azért beraktuk.
3: Bocsánat, a legegyszerűbb az, hogyha nyerünk 3-4 Európa-bajnoki címet, és akkor nincs probléma, de tegyük fel, hogy nem.
4: A kiválasztás is teljesen demokratikus módon, sőt, inkább azt mondom, hogy szabályokhoz kötöttük, tehát nem az van, hogy valakinek a véleménye szerint a bulgár boxoljon az 55 kilóban, és mondjuk a magyar 60 kilóban. A kiválasztási alapelv az, hogy reményem szerint az Európa-bajnokságon 45-50 ország, 46 országban most jelenleg 46 ország versenyzői közül kell kiválasztani. Prioritást élveznek az Európa-bajnokok, amennyiben ők nem elérhetők, akkor az Európa-bajnok ezüstérmes, és így megyünk lefelé a ranglistán. Ellenben egy nagyon fontos szabály van, ahogy mondtam, minden ország maximum 2 versenyzővel képviseltetheti magát az európai válogatottban, és a rendező ország, jelen esetben Magyarország, automatikusan kap 2 helyet. Tehát ha nem is
3: egy férfi, egy nő.
4: Ha nem is sikerül majd Európa-bajnoki címet szereznünk, én bízom benne, hogy ezt a 2 helyet alanyi jogon is megkaphatjuk. Ha nem sikerül 2 Európa-bajnoki címet szerezni, akkor is biztos, hogy lesz 2 magyar. Hát ez majd nagy dilemma, mert most jelenleg nem csak 2 kiválósággal rendelkezünk, hanem itt mind a lányoknál, mind a fiúknál vannak többen is, akik az európai csapatba kerülésért versenyeznek. Ez legyen az ő feladatuk, hogy az Európa-bajnokságon úgy szerepelnek, hogy alanyi jogon is kivívhassák majd a csapatba kerülést.
3: Nagyon fontos részlet a helyszín. Egyfelől Papp László nevét viseli Budapest, most már csak második legnagyobb, amióta van az MVM Dom, de nagyon nagy sportcsarnok a Papp László Budapest Sportaréna. Ez mindjárt 2 kérdést vet fel. Az egyik az, hogy ugye a szövetségnek van egy olyan terve, hogy ezt méltóképpen meg is jelenítse a Papp László Budapest Sportaréna homlokzatán, mert teljesen vérlázító módon mostanáig ez ott nem szerepelt. Ez a kérdés egyik fele. A másik fele az, hogy kínálná magát, hogy a papkupát ott rendezzék, de tudomásom szerint ez nem egészen így van, meg nem ilyen egyszerű. A szövetségnek milyen elképzelései vannak, mely helyszínek jöhetnek szóba, hiszen most még hivatalos helyszín nem szerepel a Nemzetközi Konfederáció Szövetségek, illetve a MÖSZ által kiadott tájékoztató levélben. Tehát mi a terv, hol rendezi a papkupát a MÖSZ?
4: Az elején említettem, hogy hosszú-hosszú hónapok óta megy már az előkészítés, és az első és talán a legfontosabb az időpont kijelölése volt. Azt tudtuk jól, hogy milyen nemzetközi versenynaptárral kell szembenéznünk. Időközben kialakult a Pánamerikai Szövetségnek is a versenynaptára, ezt is figyelembe kellett vennünk. Aztán kiderült, hogy mikor rendezhetjük november 7-én a European Boxing Kongresszusát. Ez is egy nagyon fontos dolog volt, hogy ne ütközzön ez a két időpont.
3: Illetve, ez lett volna a következő kérdésem.
4: Igen, illetőleg az is nagyon fontos, hogy a világbajnokság, meg az összes versenyrendszeréhez tudjunk találni egy olyan időpontot, ami mindenki számára elfogadható, és mindenki számára megfelelő lehet, és ezek után tudtunk elkezdeni azzal foglalkozni, hogy ezen az időponton, most jelen esetben ugye 14-ét sikerült minden félnek elfogadnia, melyik csarnok az elérhető. Sajnos pont a Pap László Arena nem elérhető számunkra, tovább mentünk, természetesen kerestük Budapesten ehhez megfelelő, ennek a versenynek a színvonalához, méretéhez megfelelő sportcsarnokot, és most jelenleg két sportcsarnokkal vagyunk. Hát már túl vagyunk egy puhatolózó beszélgetésen, most már ott tartunk tényleg, hogy a pénzügyi részét kell fixálnunk. Biztos, hogy Budapest lesz a helyszín. Pontos helyszínt még nem tudok mondani, de ahogy mondtam, már több sportcsarnokkal is zajlanak az egyeztetések. A szálloda megvan, a szállodát már le is foglaltuk. Az utazásnak az előkészületeit természetesen akkor tudjuk majd megkezdeni, amikor már véglegesednek a csapatok, de várunk ide a nemzetközi ökölvívó közegből is jó pár képviselőt, reményeink szerint a világszövetség elnöke is részt vesz ezen, hiszen körülbelül két héttel leszünk majd a World Boxing Panamában megrendezésre kerülő világkongresszusa előtt, tehát sok-sok minden időpontot kellett nekünk itt figyelembe venni, de az előkészületek azt kell, hogy mondjam, hogy nagyon jól haladnak, és már csak a költségvetés kell úgy, nem mondom, hogy lefaragni, de úgy módosítani, hogy biztos, hogy ha nem is nyereséggel, de megfelelő módon tudjuk ezt a rendezvényt megvalósítani. És akkor még egy nagyon fontos dolog, ugye itt most a kormányváltás óta nagyon sok minden változott a magyar sportban, és még mindig, miközben már két hónappal túl vagyunk a kormányváltáson, még mindig nem tudtunk találkozni a döntéshozókkal, még mindig nem tudtunk eljutni odáig, hogy az ilyenfajta elképzeléseinket bárkinek is el tudjuk mondani, és le tudjunk velük ülni, akár egy hosszú távú az ökölvívás stratégiáját illető kérdésekről beszélgetni. Ez is egy nagyon fontos pont, hogy például egy ilyen rendezvény, amit mi önerőből igyekszünk megvalósítani, ez vajon milyen támogatásra talál a sportirányításban, mert hogy nekünk, ahogy mondtam, ennek a papkupának a jelentősége nem csak nagyon fontos, de nem csak az, hogy Laci bácsi személy előtt tisztelegünk, hanem a magyar szövetség, a magyar rendezést meg tudjuk mutatni a nemzetközi sportdiplomatáknak, hogy érdemes velünk számolni akár majd egy kvalifikációs versennyel kapcsolatban. Ehhez viszont mindenféleképpen szükségünk van az állam támogatására, és most nem csak anyagi támogatásáról beszélek, hanem a sportszakmai támogatásra is, az együttműködésre, akár egy ilyen helyszínkijelölésnél az abban megjelenő esetleges támogatásokra, vagy amikor már közeleg az esemény, akkor azt is meg kell néznünk, hogy egy héttel a European Boxing Kongresszusa után, ahol nagyon sok olyan képviselő jön, aki egyébként az olimpiai mozgalomban is komoly szerepet tölt be, vagy akár ezen a papkupán, ahol megint csak reményem szerint a Nemzetközi Olimpiai Bizottságtól érkeznek majd képviselők, tehát sok olyan szinergia összehozható, amely egyébként mondjuk Magyarország olimpiai álmaival is összefüggésben lehet. Tehát sok mindent kell még elvégeznünk, de hát november 14-ig még bőven van idő. Az az időpont, amikor véglegessé válik a két csapat, az október vége, október 25-én ér véget a Pánamerikai bajnokság, nekünk szeptember közepén már meg lesz valószínűleg az európai csapat, és amint megvan a Pánamerikai csapat, onnantól kezdve gőzerővel azzal kell majd foglalkoznunk, addigra már a helyszínnek is bőven meg kell lennie, a szállás, ahogy mondtam, megvan, onnantól már csak a vízumügyintézés, a jegyvásárlás, és aztán már későbbiekben 14-én maga a gála lesz.
3: Sportdiplomácia, ugye szó esett arról, hogy a European Boxing itt Budapesten egy héttel a papkupa előtt tartja pontosan mit?
4: Éves
3: kongresszusát. És aztán World Boxing is lesz, majd még az év végén. Azért ezek mondjuk egy szövetségi elnöknek a ringben történteken túlmutatóan is fontos napok és események. A European Boxingban tudjuk, hogy azért már viszonylag erős pozíciókat foglalt Magyarország rögtön az induláskor. A World Boxingban eddig még nem sikerült. Hosszabb távon mik a tervek, hova lehet betenni a lábunkat?
4: A pánamerikai, a panamai kongresszus, ami majd november végén kerül megrendezésre, ott, ha jól tudom, egyetlen egy alelnök és egy elnökségi tag hely lesz majd a választásnak a tétje. Nagyon nehéz helyzetben vagyunk, hiszen több európai is van már. Ez gyakorlatilag az indulásától kezdve, tehát amikor a World Boxing megalakult, akkor még nem ez a Magyar Ökológusok Szövetsége volt, az akkori szövetség képviselői át sem akartak még menni ebbe az új szövetségbe, úgyhogy mi nem mondom, hogy későn léptünk át, hiszen mi voltunk a 75. ország, most meg már 130-140 országról beszélünk, de az biztos...
3: Hiszen olimpián maradt így az ökölvívás.
4: Így maradt az olimpián az ökölvívás, viszont a kezdetek kezdetekor nem voltunk még ott, így nem tudtunk bekerülni. A tavalyi római kongresszuson ott én voltam az utolsó, aki még nem került be, tehát előttem bekerült egy másik európai küldött, aki már eddig is tagja volt a World Boxingnak. Én nagyon bízom benne, hogy az azóta eltelt időszakban elvégzett munkánk megmutatták nem csak Európának, hiszen Európa abszolút mögöttem áll, mögöttünk áll és támogat, de egy ilyen pozícióra való pályázatnál nagyon fontos, hogy az ázsiaiak, az amerikaiak is bízzanak bennem, bennünk. Én reménykedek benne, hogy a pánamerikai szövetség képviselői ezzel az együttműködéssel ráéreznek, hogy tudok segíteni a Nemzetközi Ökölvívó Szövetségnek, a World Boxingnak, és majd meglátjuk, hogy Panamában ezen a kongresszuson sikerül-e bejutni az elnökség közé. Amennyiben nem, akkor sincs veszve minden, mert akkor is megyünk tovább ezen az úton, hiszen a rendezvények, ahogy mondtam, azt mutatják, hogy a World Boxing elnöke is járt már nálunk, azóta is viszonylag szoros kapcsolatban vagyunk vele, tehát ők pontosan tudják, hogy...
3: Gennadij Golovkinról van szó, az egykori fantasztikus bunyósról.
4: Igen, és egy nagyon-nagyon remek sportembert ismertem meg a személyében, már sportolóként is, de azóta sportvezetőként is, és ők nagyon jól tudják, és most megint csak az esetleges kvalifikációs verseny Magyarországra hozataláról beszélek, hogy nekem az egyik legfontosabb célkitűzésem nem az, hogy én különböző elnökségekben próbáljam az egyetemes ökölvívást támogatni, hanem a legfontosabb, és őszintén beszélve, a magyar ökölvívást támogatása és a magyar ökölvívásnak a legnagyobb segítség megadása, és én biztos vagyok benne, hogy ha úgy alakul Panamában a kongresszus is bejutok, akkor a World Boxing keretein belül, ha nem, akkor pedig a Magyar Ökölvívó Szövetség elnökeként fogok megtenni mindent annak érdekében, hogy még az olimpia előtt egy olyan kvalifikációs versenyt hozhatjunk ide, amelynek segítségével remélem szerint megnő az esélyünk arra, hogy minél több ökölvívó legyen ott Los Angelesben.
3: De előbb még papkupa, november 14-e, valahol Budapesten, de hát pillanatokon belül az is ki fog derülni, hogy hol. Kovács István, nagyon köszönöm.
0: Szorító sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja.
5: Usztinád Labembe Grand Prix-t rendeztek, ahol nagyszerűen szerepeltek a magyarok mások mellett, ugye Szelecki Lilla, Huhta Vladislava, vagy Akilov Filip is győzött, sőt az amatőrök közé visszatérő Veres Roland is döntőt boxolt, de most Hámori Luca van velünk itt a vonalban, akit nagy szeretettel köszöntök. Remek győzelmet arattál, ez a lelkednek is úgy érzem, hogy nagyon kellett.
6: Igen, sziasztok! Szerencsére jól sikerült ez a verseny, és az áprilisi mélypontom azt hiszem, most már mondhatod, hogy a hátam mögött hagytam, és sikerült abból felállnom, és hála Istennek ez a verseny is azt igazolt, hogy egy jó úton sikerült elindulnom.
5: Ugye tavaly is elég jó volt a tavaszod, és úgy jó kezdődött az év, de aztán a világbajnokságon kaptál egy intést viszonylag nyerő helyzetben a későbbi világbajnok kazak lány ellen, idén pedig ugye volt egy világkupa, tehát amit mondtál, hogy áprilisi mélypont, ezt egy picit légy szíves taglalt, hogy ez inkább lelki, vagy szakmai mélypont volt?
6: Azt gondolom, hogy mindkettő, tehát hogy lelkileg is, illetve így szakmailag sem találtam azt a dolgot, amit kerestem. És nyilván igen, a világbajnokság nem úgy sikerült tavaly, ahogy szerettük volna, és azt gondolom, hogy egyébként azon már sikerült túllépnem, és tök jól indult az év. Ugye voltunk egy hónapot Amerikában, ami szintén tök jó volt, és úgy jöttem haza, hogy jól éreztem magam, és talán utána volt azért pont ekkora fájó pont az áprilisi világkupa, hogy nem sikerült, mert azt éreztem, hogy jó volt a felkészülés, és talán ezért is volt egy olyan mély pont ez, amiből nehéz volt kimászni, de hála Istennek sikerült, nyilván csak a célok lebegnek a szemem előtt, és azok visznek előre, és azokért dolgozunk minden egyes nap.
5: Hát a kimászásba egy tornagyőzelem sokat segít, ez tény, de ugye, ahogy mondtad is jön, hát így van ez, jobb nyerni, mint kikapni, de jönnek a nem is olyan távoli célok, hiszen egyrészt mindjárt lesz egy országos bajnokság, hát az mondjuk kötelez Hámori Lucának 65 kilóba, na de aztán lesz Szófiában egy Európa bajnokság, az év főversenye, gondolom a belül nem is annyira titokban az a terv, hogy ott most már szeretné robbantani egyet.
6: Ez így van, ugye már tudtuk, hogy ebben az évben a szeptemberi felnőtt Európa-bajnokság lesz az év főversenye, és például most ez a verseny csak egy állomás volt, és esetleg arra jó volt, hogy megnézzük, hogy jelen pillanatban hol tartok, ez egy pozitív visszacsatolás, de mindenképpen azt el kell mondani, hogy csúcsformában még nem érzem magamat, és hála Istennek, hogy nem érzem abban magamat, mert az baj lenne, ha most ott érezném magam, és szeptemberben újra ott kéne. De azt gondolom, hogy ha ez így megy tovább, és így sikerül ezt tovább csinálnom, akkor szeptemberben végre összejön az, amire már régóta vágyok.
5: Hogy szolgál kedves egészséged? Ezt kérdezem azért, mert mindig jönnek olyan hírek, hogy azért Lucának itt fáj, ott fáj a vállat, talán a sarkalatos pont.
6: Így van, sajnos az jelen pillanatban sem jó, és már csak azt mondhatnám, hogy nincsen sérülésem, de a bal vállam az egy kritikus pont nálam, és most is egy kicsit küzdök vele, próbáljuk az összes létező módon kezelni, és rendesen most már egy orvosi stáb dolgozik azon, hogy tényleg a lehető legjobb állapotban legyen a vállam. Én azért már az elmúlt években megtanultam ezzel együtt élni, de most az utóbbi időben volt egy időszak, amikor már tényleg hátráltatott a munkába, és nem tudtam akár edzeni, vagy egy-egy feladatnál éreztem tényleg, hogy annyira fáj, hogy be kellett fejezzem. De igazából hála Istennek tényleg most elmondhatom, hogy mindenki próbál ezen segíteni, és az összes létező módot megtalálni arra, hogy nekem jobb legyen a vállam.
5: Hát mert csúcsformához csúcsváll is kell, ugye ezt azért tudja, a csúcsegészség is kell, igen, mondjuk a világ legjobbjai ellen, mert a cél nyilván így az.
6: Van.
5: Egy kérdés még, illetve ez az egy, az igazából kettő, ugye tegnap ütötték le, hogy november 14-én Papkupa Budapesten Európa-Amerika válogatott csapat találkozó, ahol az is benne van a szerződésben, hogy mint az ötletgazda és házigazda Magyar Ökölyök Szövetsége garantáltan egy férfi és egy női bunyost indíthat ezen a viadalon. Hát a legegyszerűbb lenne, ha megnyernéd az EB-t, mert akkor semmi vita nincsen. De igen, ha esetleg nem, akkor is gondolsz-e arra, hogy hazai közönség előtt egy ilyen illusztris tornán vagy válogatott meccsen Magyarországot, illetve ebbe az esetben Európát képviselheted?
6: Hát ez egy nagyon nagy dolog lenne számomra. Nyilván, igen, ahogy mondtad is, hogy az Európa-bajnokságot, hogyha megnyerem, akkor nem lesz kérdés. De azt gondolom, hogy a tavalyi 22-23-as EB-n nem indulhattam, és nem tudtam Magyarországon magyar nézőközönség előtt ringbe lépni, az nekem egy nagyon fájó pont volt.
5: Úgy hát láttalak a lelátón, ott majdnem beugrottál a ringbe, úgy szurkoltál hát mindenkinek.
6: Igen, mindenkinek, tehát próbáltam így is a csapat része lenni, annak ellenére, hogy nem léphettem ringbe, de pont ezért nagyon örülnék neki, és nagyon boldog lennék, hogyha ez most idén megtörténhetne. Meglátjuk, hogy alakul. Nagy vágyam az biztos.
5: Hát ugye mindenképpen az idény azzal zárul majd ezzel a november 14-jel, ha ott vagy, ha nem, ez lesz az utolsó nagy megméretés, de a következő, igen, év az ugye már olimpiai kvalifikációs év, és a MÖSZ az nem, igen, is titok, azon dolgozik, hogy az egyik kvalifikációs tornát idehozza Magyarországra, ami nyilván azért nagyba segítene mindenkit. A kérdés inkább az, hogy ezt a vál dolgot, ezt esetleg a jövő év elején, hogy a kvalifikációra már teljesen 100% legyél, nem gondolkoztál-e azon, hogy esetleg komolyabban meg kéne nézni? Vagy a hagyományos gyógyászat is segíthet?
6: Hála Istennek egyelőre arról nem volt szó, hogy műteni kéne a vállamat, hogyha most erre céloztál.
5: Hát persze.
6: Bízom benne, hogy ez így is marad a későbbiekben is, és mivel mindenki tudja, hogy a jövő év az már mennyire fontos, ezért tényleg mindenki komolyan veszi, és tényleg, mint említettem, már mindent megpróbálok tenni azért, hogy ez most helyre jöjjön, és hogy a jövő évi kvalifikációs versenyen ez egyetlen ne hátráltasson. Ha ne vagy Isten, azt mondják, hogy esetleg műtét vagy bármi, akkor nyilván inkább még most, mint jövőre, de bízom benne, hogy azért ilyen áldozatokat nem kell hozzak.
5: Hát ez közös bizodalmunk, Hámer Lucának nagyon szépen köszönöm, ez volt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió két hetente jelentkező ökölvívó magazinja. Elpap Istvánt hallották, viszont hallásra.
0: Ez volt a Szorító Sarok, a Nemzeti Sportrádió ökölvívó magazinja. Ez korábbi műsorunk ismétlése. Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újrahallgatható a mediaclick.hu oldalon.

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 6 óra 4 perc a pontos idő. Csodálatos, csodaszép jó reggelt mindenkinek. Nem tudom, miért visszhangzik a fülesünk, de ezt most egyelőre gyorsan át is hidalva le is dobom a fejemről. Jó reggelt mindenkinek! Ez a Nemzeti Sport Rádió, benne a Sportreggel. A mikrofonnál Németh Kornél, mellett állandó hű fegyverhordozóm és társam, Marasány György.
2: Jó reggelt mindenkinek!
1: Figyelj már, Gyuri, te megismered ezt a fiúcskát, aki itt bent van a
2: nem,
1: stúdió? Mi lett a
2: nem,
1: hajata?
2: Nem térek
1: Gyurta Gergely, Gyurta Gergely, bocsánat, a múlt héten is gergőzte. Mi lett a rőzséddel, haver?
3: Jó reggelt, sziasztok! Hát, na, 40 fok az egy
2: erre
3: kicsit.
2: Nem képes
1: de
2: képes a
1: már, de nálunk is 40 fok volt, és az én hajam mégse olyan.
3: De én kint úszok, a vízben, tudjátok. És már volt ilyen.
1: De ehhez úszni kell? Tehát, hogy a klór és a nap így csinálja van veled azt, hogy úgy nézel ki, szél, mint egy ilyen ser imitátor?
3: Ser imitátor?
1: Hát, szeretnéd azt gondolni magadról. Na, de milyen színű? Tehát ez vörös?
2: Én más irányba vittem az aggódásomat. Tehát, hogy múlt hét szombaton van, hogy rendezvényen voltál, és még onnan marad, de nem, ebben nem menjünk bele.
1: Ó, oh, tényleg, jut a szembe esetleg a felvonuláson néztek?
3: Ja. Nem.
1: Bizti?
3: Bizti. Mire gondolsz?
1: Nem. Na gyerekek, de veszünk át gyorsan, hogy itt az éjjel mi történt. Az éjjel soha nem érhet véget, ez Marasány Györgynél biztos, hogy igaz. Én ott aludtam el, hogy a szenegáli válogatott 2-0-ra vezet Belgium ellen. Szenegál tovább jutott, kész, mondom, Belgium. Tehát olyan szinten vakok voltak a belgák, hogy ezt el nem tudom mondani. Semmi, de semmi közük nem volt az egész meccshez. Ehhez képest nyitom ki a szemem 4 óra 42 perckor, jön az értesítések garmadája, a telefonon tovább jutott Belgium. Gyurikám, te biztos, hogy láttad
2: hát
1: a meccset?
2: Nyilván, hát a lényegről maradtál le. Lukaku gól a 86. percben.
1: De hogy, de várjál, de hon, tehát...
2: Jobbról jött egy beadás, megelőzte a védőjét.
1: Hogy jutottak el egyáltalán a szenegáli térfélre?
2: Hát szerintem Lukaku varázsa, amit én nem értek, és most nem akarok témát váltani, vagy félremenni, hogy miért nem kezd ez a deketelárt, ezt látta már valaha valaki jól focizni? Serdülő korosztályban is jó nekem, mert felnőtt szinten kizárt, és ő a kezdő, és nem Lukaku. Lukaku megjött, teljesen megváltozott a játékképe. Apropó 2-0-nál még a Tielemans meg a Trosszár összevesztek a hidratációs szünetnél. És utána pedig már Trosszár ugrált, amikor...
1: Hogy mit csináltak?
2: Összevesztek, de hát látványosan.
3: Egymásnak
2: mentek kézzel. Úgy választották szét őket, persze.
1: Tehát várjál már, tehát az ivó szünetnél ég Belgium 2-0-ra, elkezdik egymást püfölni majdnem a pályán. És így jutottak tovább.
2: Így van. És úgy, hogy Tielemans fejelte a gólt, ugyanivel 2-2 lett, majd a 11-est kaptak, és képzeld el Kornél, illetve aki nem nézte a mérkőzést, Gege látta hát, szerintem.
3: Azt már nem.
2: 11-es. Varozás. Nagyon sokáig varoznak. Lukaku kezében a labda mindeddig. Megszületik a döntés, hogy 11-es, és Lukaku átadja Tielemansnak a labdát, és Tielemans lövi a 11-est. Hogy mekkora lélektani, vagy taktikai, nem is lélektani, de taktikai húzás volt ez, hogy a kapus is mindenki már akkor
1: minden
2: majd a Lukaku lövi.
1: Minden idők legkésőbb született világbajnoki gólja.
2: Így van. És de jogos volt, abszolút 11-es volt, tehát ez jó ítélet volt.
3: Hát meg mindig nem tudjuk, hogy tudták így összeszedni magukat. Tehát
2: hát egy gól megváltoztatta az egésznek a lélektanát, utána hát a második 2-2, meg ott már olyan lélektani előnye volt Belgiumnak, meg ugye Szenegálnál Manét lecserélték, a 2-18 éves játékosnak azért nem volt meg ehhez a kellő rutinja, és hát a tudása se, tehát azért a cseréi sokkal jobban szálltak be Belgiumnak. Onnaná kifejezetten jó hatással volt a csapatára, akinek ugye pikáns, hiszen ő neki szenegáli felmenői vannak, és ő szenegáli, de a belga válogatottban szerepel. Tehát a belga cserék meghatározták szerintem ezt a mérkőzést, Lukakuval az élen.
1: Én még azért mindig nehezen tudom értelmezni, hogy úgy dőltem el, és úgy aludtam el 2-0-nál, hogy itt Belgiumnak nagyjából keresni való.
2: De miért csinálsz ilyen felesleges dolgokat, hogy alszol, mikor világbajnokság van? Én ezt nem értem.
3: De most te a hajnali meccset is megnézted?
1: Mondani, hogy térjünk át arra, hogy volt most hajnalban.
2: Hát az USA-nak az első félidejét néztem, majd elindultam, mert Batonyáról jöttem, és a második félidőt már Edvi László és Benne Ferenc kommentálásában a Nemzeti Sportrádióban hallgattam.
3: És hogy vagy?
2: Tökéletesen. 0:50-től 1:50-ig aludtam.
1: Most még nézd meg 8 óra 2 perckor, amikor a reggeli megérkezik, és így a kajakóma első jelei mutatkoznak, és amikor a két fotel össze lesz majd tolva kint a krónika alatt, és így
2: hát
1: a...
2: Hát ezt fel kell használni a pihenőnek, egyértelmű. De VB-t nézni kell, ne aludjatok. Portugál-horvát van 1 órakor.
3: Hát jó.
1: 5 órától Svájc-Algíria, azt is nézed?
2: Természetesen.
1: Na de én biztos, hogy 4 óra 47 perckor föl foglak hívni.
2: Nyugodtan hívhat. Múlt hét szombaton kiment, 7 órakor lett vége valamelyik meccsnek.
1: Igen, nekem is az éjszakai rendezvénynek.
2: Hát az utolsó meccs, nem tudom már melyik volt, és kimentem a piacra utána, és hát az ismerősökkel találkoztam, és nem tudták a képet összetenni, hogy én mit keresek a piacon reggel 7-kor.
1: Na tényleg, mi lett az Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina?
2: 2-0-1-0-ra vezettek.
1: Vá, tehát lassabban beszél, 2-0-1.
2: 2-0-ra nyert USA.
1: Igen.
2: 1-0-ra vezetett USA, és piros lap.
3: Ó, oh, kinek? Jogos?
2: Balogun.
1: Balogun, tehát ő rúgta a gólt?
2: Igen, rúgott egy lesgólt, és azt nem adták
1: túlzott
2: meg.
1: Túlzott gólörömért,
2: nem rájtottak. Nem. Az a második félidőben kapta a pirosat. A gólt az elsőben rúgta. Ugye azt a Edvi Laciék kommentálásában hallgattam, az ő általuk és Beneferi által elmondottak alapján jogos volt, megtaposta az ellenfelét.
1: Az milyen hoppa, okos húzás, tehát milyen okos házigazdaként vezetsz egy nurra a te góloddal, majd megtaposod az ellenfelét.
3: Megtaposta piros lap.
1: Az igen, milyen okos húzás.
3: Visszaugrunk, Messi, piros lap.
2: Hát az nem taposás volt, az nem taposás.
1: Tomikám, minden rendben veled, közben ránézek Jámbort, amire a hangmérnökünkre nagyon jó. Oké, figyelj, itt most ők el lesznek egy darabig, úgyhogy beszélgess velem, kérlek, hogy ne érezzem magam oly egyedül.
2: És utána rugott még egy góltus a szabad rugásból. Azt hiszem Freeman, olyan jól emlékszem. De...
1: Morgan Freeman?
2: Nem. Ő már csak söprögetőt játszik.
1: Hát de most, hogyha reggel voltunk, hogy... akkor Morgan Freeman, nem?
2: Ez erős volt, jó, így, igen.
3: Sziporkázol azért ma is.
1: Én aludtam, tehát én egy ilyen 4,5 órát, vagy nem is tudom.
2: Tillman rúgta, bocsánat, közül megnéztem, szabadrugásból, sőt le is zárták a történetet. Nem tudták a bosnyákok kihasználni az emberfort.
3: Hát jó, mondjuk ez látszódott azért a csoportmérkőzésen is, hogy azért nincsenek olyan jó formában, ahogy az európai csapatok sem eddig.
2: Jó, de a bosnyákoknak eleve az, hogy kijutottak egy óriási eredmény szerintem.
3: Viszont akkor az amerikaiaknak a Belgium elleni meccs az eddig úgy tűnik, hogy kicsit esélyesebbek. Látva legalábbis
1: most
3: az amerikai.
1: Kik az esélyesebbek?
3: Hát most ugye a következő fordulóban...
1: Azt tudom, hogy USA a Belgium van, igen, de ki az esélyes ott?
3: Hát én szerintem a USA sokkal jobbnak tűnik egyelőre.
1: Hát normál esetben egy Egyesült Államok Belgium mérkőzésen, hogyha valaki az esélyes kategóriába az USA-t sorolná, annak biztos, hogy Lipótot kinyitatnám újra.
3: Hát de most látva eddig a mérkőzéseket,
1: hát ne haragudj, a formát... Én azt gondoltam, hogy ez egy USA-Szenegál. Tehát látva ez egy USA-Szenegál, hát kéne,
2: igen,
1: hogy legyen.
2: Az USA-nál hiányozni fog a most piros lapot kapó Balogán. Balogun, hogy kell kiejteni? Mert valaki Balogunnak mondja, valaki Balogánnak.
1: Balogánnak mondja. Hát Balog Balázs megkérdezed, ő Balogán, ő meg tudja, Balogbán meg tudja mondani.
2: Laciéke Balogánnak mondták.
1: Balogán.
2: Igen.
3: Uh-huh. Érdekes.
2: Na mindegy, de Pepi nem lesz rossz. Pepi. Hú, most... A Pepi az USA cserecsatára. Pepi. Ő kell helyettesítse Balogunt. Nem. Pepi, Balogun cserecsatára. Így
3: vagy te hívod.
2: Nem, Pepi, így hívják. Nem néztétek?
3: Nem,
2: ezt így nem lehet. Nem lehet veletek beszélgetni a VB-ről. Hát nem néztek meccseket, alszotok.
1: Hát ne haragudj, én azon csodálkozok, te ön is közveszélyes állapotban vagy. De igen, Pepi valóban. Ricardo Pepi.
2: Igen, Pulisic helyett lépett a pályára.
1: A PSV Eindhovenben játszik a fiú egyébként. És figyelj, olyan szinten ontja a gólokat.
2: Emlékszem, a Gröningen ellen jó meccse volt az, arra emlékszem.
1: Igen, meg a Zwolle ellen is.
2: Zwolle is, igen.
3: És az esti mérkőzéshez mit szóltok?
2: Az melyik is volt?
3: Anglia-Kongó.
1: Hát az nagyon jó volt, ezt a rádióban sikerült végig közvetíteni ezt a mérkőzést. Tulajdonképpen Harry Kane zsenialitásának köszönhetik az angolok azt, hogy tovább jutottak, mert egyébként olyan rosszul játszottak, de olyan rosszul játszottak.
2: Milyen jó védett a kapus, a kongói kapus az első félidőben.
1: Óriási.
3: Ezért gondolom, hogy ilyenkor azért a VB után azért felfigyelnek az ilyen típusú játékosokra, tehát hogy hát ha esetleg kapnak egy jó kis lehetőséget.
1: Szerintem nem.
3: Úgy gondolt, hogy nem?
1: Még Guillermo Ochoa kapott lehetőséget?
3: Hát nem, de...
1: De hát akkor miért? Tehát megkérdezted, hogy felfigyelnek. Mondom a példát, a legeklatánsabb példát, hogy miért nem jó az elméletet.
2: Ezek nem Türkmenisztánban játszanak meg Kongba, ezek már Premier League játékosok, francia, a Fambisaka.
1: Jó, Fambisaka az egyetlen kivétel. Parancsolsz?
2: Francia bajnokság, Premier League, itt ott játszom.
3: A francia másodosztály, nem?
1: A kongói kapus Empassi? Szerintem első osztály.
3: Hoppá. Na gyorsan.
1: Gyorsan nézem, azt mondja, hogy Le Havre. Le Havre.
2: Hát az első osztály.
1: Hát nyilván azért mondom, hogy attól, hogy az úszó fiú most itt, itt megpróbált vizsgáztatni engem, az nem jelenti azt, hogy itt a kivörösödött fejével itt majd itt okosakat fog tudni hozzátenni.
2: De Mbemba Lille-be játszik például a belső védő, tehát ezek nem rossz játékosok. Ugye Cipenga a csatár milyen jól játszott, milyen szép gólt lőtt.
1: Ő spanyol kettő
2: Almériába játszik például.
1: Hát nagyon szép gólt lőtt, annyi, hogy ez Pickfordnak a gólja volt.
2: Hát a kapura kellett lőni.
1: Hát kapura kellett kapura lőni, csak a rövidre oda gól. Nem illik. Na igen. Mit szólunk ahhoz, hogy Ronald Koeman lemondott a holland válogatott éléről? Hollandia egyrészt kiesett, mit szólunk ahhoz, hogy Hollandia búcsúzott, Németország búcsúzott, nem sok hiányzott hozzá, hogy az angolok búcsúzzanak, hogy a belgák búcsúzzanak.
2: Hát Hollandia meglepett engem, de Marokkó jó csapat.
1: Ez a 32 csapat. Között a legjobb, vagy a legerősebb csapatok csatája volt.
2: Hát a németek
1: volt.
2: Az minősíthetetlen, tehát az...
3: Paraguay, Istenem, hát ezt soha nem gondoltuk volna.
2: Nem, és én soha nem szimpatizáltam a német válogatottakkal.
1: Le kell mondani egy kudarc után? Mert hogy Nagelsmann ő nem mondott le, ő azt mondta, hogy ő viszi tovább a boltot.
2: Szerintem le.
3: És egyébként Jürgen Klopp bejelentkezett.
1: De le kell mondani egy kudarc után?
3: Szerintem ilyen típusú kudarcnál illik. Tehát, hogy most ha mondjuk spanyolok ellen kapsz ki a legjobb 16-ban, és mondjuk tényleg annyival jobb játékot mutat, akkor az szerintem magyarázható. De Paraguay ellen úgyhogy jóval esélyesebb vagy, úgyhogy tényleg mindenki a VB címet vizionálja.
1: Hogy mindenki... Hogy mondd hát, ki még egyszer, hát, mit csinál?
3: A német válogatott és a német csapaton belül mindenki azt várta.
1: Igen, csak nincs benne német, már az nem tűnt fel.
2: Teljesen identitását vesztette ez a német válogatott. Tehát régen Mateusz, Effenberg sorolhatnánk
1: most gondolj, korábban. Most gondolj, Effenberget a tejfölszőke kék szemével, amikor Jonathan Tára így ráförmedne csékáként. Hallod kicsi, öltözőben nehogy elkapjunk. Körülbelül ezt tudom elképzelni.
2: Azt mondjuk az a gól, az gól volt, az nem volt
1: szabálytalanság. Tá maximum. Énekórám.
3: Hát mondjuk ebben is azért egy kicsit vitatkozom.
2: Semmit nem bántotta a kapust.
3: Hát dehogy már lefogta, nem tudott mozdulni.
2: Nem. Akkor nem, abba, ha erőt fejtesz ki, akkor nem tudsz hátra lépni.
1: Szintén Kloppó mondta, hogy ha ez szabálytalan, akkor az Arzenál bajnoki cím érvénytelen.
2: Tehát az látszódik, hogy hátra felé lép. Tehát, hogyha erőt fejtek ki, hogy visszatartsam a kapust, akkor abban nem tudok hátra lépni, hiszen arra fejtek ki erőt. És ő hátra felé lépett. Ahogy én a mikrofontól, ezért nem lehet hallani, amit mondok, igaz?
3: De hát van olyan, hogy színjáték előre begyakorolt dolog.
2: Hát az az isteni színjáték, és az nagyon messze van a német válogatottól.
1: De viszont ahhoz kanyarodjunk már vissza, és ezt most egy picit komolyra fordítva a szó. Tehát Koeman lemondott, Nagelsmann nem mondott le. Azt mondja Gege, hogy illik lemondani. Mester, illik lemondani, vagy
2: a, nem? A német válogatott, Nagelsmannnak vagy... illene, Koemannak gentleman húzás, hogy lemondott, de a Marokkó az nem egy futottak még válogatott. Afrika kupa győztes Marokkó, tehát ott nem volt szégyen kiesni, még a fájdalmas is, mert sokat vártak a hollandoktól, de Nagelsmannnak azonnal le kellett volna mondani.
1: Egy csapatnál, ahol a bennmaradás a tét, és nem sikerül kiharcolni a bennmaradást ott, akkor az automatikusan azt jelenti, hogy az edző magától mondja azt, hogy lemond, ugye? Mondjuk egy bajnoki rendszerben, ha nézzük.
2: Nem ennyire fekete-fehér, de igen, ha igen és nem van, csak most a választás
1: hát
2: lehetőség között, akkor igen.
1: Ez az elv az nem ugyanaz ebben az esetben, egy Németország Paraguay esetében, hogy a német kapitány fogdal körömmel
2: mindig, ha van egy cél és nem éred el, akkor illik lemondani. Lehet, hogy nem fogadják el, de én szerintem be kell nyújtani a lemondást.
1: Igen. Hát most a Gárdonyi Pázmány ellen, ha beleálltatok volna a földbe, akkor te felajánlottad volna a lemondásodat?
2: Nem, hát az egy mérkőzés, nem.
1: De ott, tehát az körülbelül arányait tekintve annyira hát furcsa
2: attól,
1: lett volna.
2: De a németek nem verték meg a...
1: Paraguayt.
2: De nem, a csoportban. Csoportban, nem emlékszem, valakiben. Ecuador. Tehát azért még senki nem mondta, hogy mondja a Nagelsmann. Azért, mert nem jutott tovább Paraguayon, ezért már igen. Tehát az egy része a történetnek az Ecuador meccs. Azért nem haragudott senki. Rajtunk kívül talán, mert más szempontból voltunk
1: érdekeltek. Igen, érintettek voltam benne sárgalapok tekintetében, igen.
2: De az, hogy Paraguayra nem jutsz tovább, és nem vagy ott a...
3: Szerintes 32-ben.
2: Így van, tehát nem vagy ott a
1: De most egyébként, de Hát most úgy csodálkozunk ezen, mint hogyha a németek egyébként, azt tudjátok, hogy 2014-ben ugye világbajnokok lettek, hogy azóta milyen azóta eredményt értek el?
3: Hát talán 16-ban nem is.
1: 16-ig kétszer jutottak. Tovább se jutottak, igen, tehát most végre tovább jutottak a csoportból. Igen. Tehát egyébként most miről beszélünk? Hát akkor ezt kérdeztem tegnap Beneferitől az Anglia-Kongó mérkőzés közvetítése alatt, hogy mi itt Európában olyan szinten magas lovon ülünk, és fordítva is ülünk ezen a magas lovon, hogy teljesen el vagyunk tájolva. Tehát azt gondoljuk, velem az élen én mondtam, hogy én voltam az egyik leghangosabb szószólója, hogy minek kell Afrikának ennyi kvótát adni, az megvan, hogy a 10 afrikai csapatból 9 tovább jutott?
2: Igen, igen.
1: Tehát, hogy
2: és szép focit játszanak.
3: És jó játszik, ez és a Marokkó, nézhető, szerethetőek, és tudsz velük azonosulni. Tehát nekem
1: hát abszolút... Szenegál konkrétan lefociszta a belgákat.
2: Elefántcsontpart is élvezhető.
3: Tehát, hogy...
2: Gána nem, gánai nem tetszik. Ők nagyon,
1: az
2: nagyon
1: mi lesz? Kolumbia-Gána
2: lesz. Ők nagyon bunker focit játszanak szerintem.
1: Igen, mondjuk Kongó is azzal tudott egyébként sok, hogy mondjam, szurkolót szerezni magának, hogy tegnap az angolok ellen nem csak bunker focit játszott, hanem akart támadni is. Összességében azért itt Gyuri megmutatja azt, hogy amikor világbajnokság van, akkor ez mindent visz az úszóknál. Ez hogy van? Hogy sikerült a tábor először is? Várja, mielőtt erre válaszol.
3: Hogy sikerült a tábor, ami mindig tart, még csak most vagyunk a második héten. 60.
1: 60 tábor?
3: Ne, 6 darab hét van.
1: 6 hetes tábor? Mi ez? Edzőtábor? Hát
3: nem, hát minden héten beiratkozás van. 6
2: a jövő hétig te is beiratkozhatsz, Korné.
3: Nem, maximalizáltam.
1: De várjál már, és hogyha kifizetem 2 vagy 3 helyet, akkor se tudok menni?
3: Nem, nincs ilyen. Hát nincs annyi ételünk, amivel...
2: Nincs.
1: Ne szórakozzunk. Eddig az úgy hallottam, hogy nagyon jó kajákat szoktatok rá. Szóval jól sikerült?
3: Jó, hát sok meló, sok dolog van, de igen, jó. Jó, eddig
1: de már hogy, a többieknek, mert amíg te itt vezetsz műsort, addig valaki viszi a boltot, nem?
3: De, mert
1: a Góri is ugyanezt csinálja, tehát ő kiadta neked, de te meg megint valami a vállalkozónak, vagy ez így, hogy van valaki, aki dolgozik a passzusodában amúgy?
3: Vannak.
1: De mi ők is, nekik is vannak ilyen rádiós ambícióik, tehát ha bekapcsolunk egy harmadik csatornát, ott is feltűnik valaki.
3: Hát lehet, de úgyis 11:30-tól van az étkeztetés, tehát igazából akkor
1: kell. Ja, hogy neked csak oda kell menni, hogy neztek egyetek valami?
3: Nem, azt sem, csak felügyelem.
1: Ez hallod? Egyébként ez nem egy... Na, oké, szóval tehát, hogy jó mennek a táborok. Jó. Az úszodában téma a foci VB?
3: Oh, persze, mi is tippelünk, és utalványt lehet nyerni, úgyhogy nálunk is óriási csata van.
1: Hogy állsz?
3: Második helyen vagyok, úgyhogy...
2: Ki vezet? Ki vezet? Akkor múlt helyen még te vezettél.
3: Bizonyám.
1: Ki a gépész vezet?
3: Az egyik gépész.
1: Ne!
3: De kész? Honnan tudod?
1: Hát figyelj, napra kész vagyok. Kicsi azért vagyok, hogy minden tudjuk.
3: Képzeljétek el, az egyik gépész kollégánk 3 meccset is telibe vert, és
1: már vezet. Telibe talált.
3: Telibe talált, igen. Úgyhogy ma én is azt hiszem, hogy az Anglia meccset azt 2-1-re tippeltem, illetve talán 1-1-et tippeltem a Belgium-Szenegára is, úgyhogy azért is kapok pontot, úgyhogy reméljük, egy kicsit följövök.
2: És Portugál-Horvátra mit tippelsz?
3: Hát én mind a portugálokat, mind a spanyolokat úgy érzem, hogy búcsúznak, illetve Argentinát is úgy érzem, hogy meglepetésként
2: búcsúznak. Hát nem csak a hajadat sütötte meg a nap.
1: Hogy?
2: Az Ausztria kiveri Spanyolországot?
3: Így van.
1: Horvátok megcsapják a portugálokat.
2: 4-0 lesz a portugál-horvát.
1: Meg az zöldfokiak az argentinokat.
3: Így van.
1: Aha. Jó, hát valóban gege. Szerintem Tomi, valami reflektor még nem tudunk rá irányítani, de most, ezt a maradékot is.
3: Nem értelek, hát hogy most azt gondoltátok, hogy a Németország kiesik? Nem gondoltátok, kiesett. És ugyanígy megtörténhet Argentinával is.
2: Uh-huh. De mert ott van egy Lionel Messi.
3: Hagyjuk ezt a Lionel Messit, kérem szépen, hagyjuk.
2: Mester 3-as lesz ma megint.
3: Jó.
2: Hát a németeknek Gündav. Hát nem fogja eldönteni a meccset. Messi, az argentinoknak.
1: Gündav?
2: Igen.
1: Undav. Mindegy. Az Gündogának. Kezdenek azért a kihalmatlanság érei, kezdenek mutatkozni. Lionel Messi és Gündav.
2: Igen.
1: Jó. Na, milyen meccsek lesznek ma arról? Gyorsan 2 gondolattal, mert egyébként utána vegyük át, hogy miről beszélünk.
2: Spanyolország, Ausztria, Portugália, Horvátország. Svájc, Algéria.
1: Svájc, Algériával zárul majd a sorozat. Az én leszek holnap. Hát az majd csak egy nap múlva. Igen, a holnap reggelben akkor ez egyébként bele is lógunk, majd most jut eszembe, hogy holnap reggel 6 órától biztos, hogy nem kezdődik el a sport reggel, illetve úgy kezdődik el a sport reggel, hogy közvetítéssel indul majd, mert hogy a Svájc-Algéria mérkőzés 5 órakor indul, remélhetőleg Vancouverben minden adott lesz ahhoz, hogy már mint magyar idő szerint 5-kor, hogy ne csúszson a történet. Miről beszélünk a mai napon? Az edző hatalma a játékos felett. Mennyi hatalma van az edzőnek a játékos felett?
3: Csapatjátékban szerintem nagyon.
1: Egyéniben?
3: Még nagyobb.
1: Hú, az komoly. Na, szóval erről beszélgetünk, hogy az edzőnek milyen és mennyi hatalma és milyen kapcsolata van egy-egy játékossal. Aztán természetesen szokásoknak megfelelően jön majd a nemzeti sportjegyzet. Itt lesz velünk Holzer Ádám, természetesen hívjuk majd telefonon a szokásoknak megfelelően, aztán pedig egy kiállítás történetéről beszélgetünk majd. Méghozzá száj eltakarás miatt is az új szabályokkal kapcsolatban próbálunk egy picit dűlőre jutni majd egymással. Ezt át a ma reggel címszavakban érdemes lesz egyébként velünk tartani egészen reggel 10-ig. 0630 55 55 605 ez az SMS számunk. Jöhetnek az üzenetek, kinek hogy tetszik eddig a világbajnokság? Ki hol szimatol meglepetés? Ki ért egyet Gegével? Miszerint Argentína is, Spanyolország is és Portugália is búcsúzik. Az úszó fenomén, amikor labdarúgó vizekre evez, akkor mit kellene neki mondani? Milyen gyógyszert írassunk föl neki? Milyen segítséget próbáljunk neki szerezni, amikor ilyeneket beszél? Tényleg őszintén várom a segítséget, illetve a javaslatokat. 0630 55 55 605. Hogyan segítsünk Gegén a napsütés és a napszúrás ellen? Milyen gyógyszert, ki milyen praktikát tud alkalmazni? 6 óra 25 perc a pontos idő, hamarosan innen megyünk tovább.
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, ma kezdődik az idei Sopron Fest, változékony idő lesz. Ötvösádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: Véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés. Több megyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a rendtűzoltókat. Pest megye több településén háztetőket bontott meg. Mosonmagyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár Bereg megyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. Több mint 96 hektár terület égett le tegnap a Hortobágyi Nemzeti Park területén. Ebből 80 hektár legelő, a többi pedig nádas volt a 33-as főút közelében, a Tiszafüred és Kócsúj falu közötti részen, közölte a katasztrófavédelem. Az oltást 12 település hivatásos, önkormányzati és önkéntes tűzoltói segítették. 100 ezer forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több százezer gyermek családja részesül az iskolakezdési támogatásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és kedre, értesült a Telex. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők hét előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról. Már Magyarországon is érvényesek az új uniós vámszabályok. Az EU-n kívüli webáruházakban rendelt áruk után 3 eurós vámot kell fizetni. Az összeget nem csomagonként, hanem termékkategóriánként kell fizetni, tehát annyiszor 3 euró a vám, ahányféle termék van a csomagban. A fizetendő vám a webáruház áraiba fog beépülni, és csak a 150 euró alatti küldeményekre vonatkozik. Venezuelában egy hetes nemzeti gyász kezdődött a földrengések áldozatai miatt. Az államfő emlékeztetett, a múlt heti kettős természeti katasztrófában csaknem 2300-an haltak meg, és több mint 50 ezer embert eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tart a tömeges elvándorlás miatt. Több mint egy tonna kokaint foglalt le a mexikói haditengerészet két akcióban a Csendes-óceán partvidékén. A műveletek során 8 embert őrizetbe vettek. A hatóságok szerint a mintegy 2 millió adag kábítószer értéke mintegy 15 millió dollár. A mexikói kormány közlése szerint két év alatt már csaknem 74 tonna kokaint foglaltak le a tengeren. Ma kezdődik az idei Sopron Fest. A vasárnapig tartó fesztiválon fellép mások mellett a Prodigy, Azaria és Betonhofi is. A három színpadon és számos kisebb helyszínen DJ-k, filmvetítések és vidámpark is várja a látogatókat a lővérekben. A koncerteken túl jazz programok, kiállítások, irodalmi beszélgetések és tematikus séták is szerepelnek a kínálatban.
0: Közlekedés.
3: Az 1-es főúton Komárom belterületén az Ácsi úti körforgalomnál egy kis busz sofőrje rosszul lett. A 89-es kilométernél forgalomkorlátozásokra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
3: Napközben már leginkább csak a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Ez a Nemzeti Sport Krónika.
2: Anglia, Belgium és az Egyesült Államok is már a 16 között a labdarúgó világbajnokságon. Fucsovics Márton bravúros győzelemmel a 32 között van a wimbledoni teniszbajnokságon. Nem jutott be az Európa Liga döntőjébe női röplabda válogatottunk. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs. A Kongói Demokratikus Köztársaság csak nem 70 percen át vezetett Anglia ellen a labdarúgó világbajnokságon a 16 közé jutásért játszott találkozón Atlantában, de aztán Harry Kane kétszer is bevette az afrikai a kapuját, és végül 2-1-re nyert az angol válogatott, amelynek következő ellenfele a társházigazda Mexikó lesz. A Bayern München támadója ezzel megszerezte a tornán az 5., a világbajnokságokon pedig a 13. gólját, amivel megelőzte Pelét. Belgium 0-2-ről egyenlítve, majd a hosszabbításban a 125. percben lőtt 11-es góllal 3-2-re múlta fölül Szenegált Seattle-ben, míg a másik társházigazda Egyesült Államok több mint fél órán át emberhátrányban játszva 2-0-ra bizonyult jobbnak Bosznia-Hercegovinánál San Franciscóban. Belgium az Egyesült Államokkal találkozik a 8. döntőben. Ma szintén a 16 közé kerülésért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze, holnap éjjel 1 órától Portugália-Horvátország, 5 órától Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek a VB-n. A találkozókat az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Most hallgassák, hogyan értékelt Harry Kane a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni győzelem után.
4: Őrült meccs volt, és mindenek előtt egy nagyon szívós, jól szervezett csapat ellen játszottunk. Nehéz helyzetbe kerültünk azzal, hogy korán gólt kaptunk, de az első ivószünet után magasabb fokozatba kapcsoltunk. A kapusuk viszont zseniális volt, hihetetlen védéseket mutatott be. Ezután már csak arról szólt a játék, hogy hajthatatlanul mentünk előre. Beszéltünk arról, hogy bárkiből lehet hős, bármelyikünk megvillanhat. Szerencsére ez most az én napom volt.
2: Az Ausztriában edzőtáborozó Ferencváros Bambi Dele Yusuf góljával 1-0-ra legyőzte az Azeri Karabakot az Európa Liga selejtező előtti utolsó felkészülési mérkőzésén. Egy az Egyesült Államokban bejegyzett cég lehet a Videoton MB2-es labdarúgó csapatának új tulajdonosa. A Fehérvár FC Kft. Értékesítésére kiírt pályázatra az amerikaiak 775 millió forintos ajánlatot tettek. Székesfehérvár önkormányzatának rendkívüli közgyűlés második helyezettet is választottak a három pályázó közül, de szerint ha a következő 45 napban mégsem sikerült tető alá hozni az adásvételt, akkor a befutó a második helyen végzett Nagy-Britanniában bejegyzett cég lehet, amely 532,5 millió forintos ajánlatot tett a vételárra. A harmadik magyar pályázó ajánlatát a becsült piaci érték alatti ár miatt nem fogadhatta el a jelenlegi tulajdonos, azaz a székesfehérvári önkormányzat. Az olasz másodosztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Sampdoria szerződtette a Ferencvárostól távozó Stefan Gartenmannt. A 29 éves svájci válogatott védő 2 éves szerződést kötött a genovai klubbal. Nem jutott be az Európa Liga fináléjába a magyar női röplabda válogatott, mivel a hazai 3-2-es vereség után az elődöntő idegenbeli visszavágóján 3-1-re kikapott Svédországtól Örebróban. Fucsovics Márton 4 játszmában verte a világranglistán 17. amerikai Lerner Tient a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában. A magyar játék a következő körben a Marozsán Fábiánt szintén a második fordulóban 3 sima játszmában búcsúztató spanyol Alejandro Davidovics Fokina ellen játszik. Távozik a Ferencvárostól Székely Zója, Európa bajnoki ezüst és bronzérmes tornász. Azt egyelőre nem tudni, hogy a sportoló hol folytatja pályafutását. Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres által kiválasztott Szongott Domán valószínűleg a kanadai kiemelt junior bajnokságban játszik majd a 2026-27-es idény. Erről a 18 éves 34-szeres válogatott játékos maga beszélt az NHL-es klub fejlesztő táborában tartott sajtótájékoztatón. Sportonikánk végén köszönöm figyelmüket!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel, a stúdióban Németh Kornél, Marasán György és Gyurta Gergely. A tavalyi dupla világbajnokság után idén légtorna Európa-bajnokságot rendeznek Magyarországon. A részletekbe Simkó Georgina, a Magyar Levegősportok Szövetségének elnök helyettese avatta be Bera Emesét.
2: Simkó Georgina, elnök helyettes, Magyar Levegősportok Szövetsége.
3: Ugye nem ez az első világverseny Magyarországon, tehát van már tapasztalat, ez könnyebbé tette ennek az Európa-bajnokságnak a megszervezését?
2: Tavaly szerveztünk először egy világbajnokságot, ráadásul az dupla volt, mert volt egy rúcsport és egy légtorna része, ez pedig most egy Európa-bajnokság és csak légtorna, tehát egyértelműen kicsit könnyebbé tette. Ha most ez lenne az első nemzetközi versenyünk, akkor azt mondanám, hogy úristen, most annyi nehézséget. Igazából most ez így flottul megy, azt kell mondjam.
3: Belemehetünk a részletekbe, akár az EB szervezéssel, a lebonyolítással kapcsolatban, de szerintem először a légtorna részleteibe menjünk bele, mert nagyon sokan szerintem nincsenek tisztában, hogyha először kezdésként pár mondatban össze kellene foglalni, hogy mi az a légtorna a rádióban. Nyilván nagyon nehéz, mert ez egy látványos sportág, de azért próbáljuk meg, hogy amikor légtornáról beszélünk, akkor miről beszélünk.
2: A légtornának van egy múltja, ami egyértelműen, hogyha bárki a légtornára gondol, akkor a cirkusz művészethez kötődik, tehát a cirkuszban láthattuk ezeket a légtornász számokat, amikor a levegőben valamilyen eszközön hosszabb időn keresztül gyakorlatokat mutatnak be, hajlékonysági elemeket, erőelemeket, egyensúlyelemeket. Ilyenkor ugye sokáig nem éri a talajt annak a művésznek vagy sportolónak a teste semmilyen ponton, és a főbb gyakorlatok azok ugye a levegőben zajlanak, ezért hívjuk ezt légtornának.
3: A gyakorlatokról beszéljünk egy picit most, amin túl vagyunk, az két sejem kötélén így fogalmaznék, mert hogy nagyon laikus vagyok ebben a sportágban, de két különböző. Az egyik egy inkább huroknak nevezném, tehát egy olyan sejem kötél, ami nem ér le a földig, viszont nem két különálló részből áll. Ezen nagyon szép gyakorlatokat mutatnak be a pici lánykák, meg a nagyobb lánykák, sőt a fiúk is, majd erre is kitérhetünk. Mi a különbség? Mert hogy a másik, az pedig két különálló, vastagabb szalag, ha lehet szalagnak nevezni, majd kijavítasz, hogy mi ennek a megfelelő szakkifejezése. Mi a különbség a kettő között elsősorban, és mi az, amilyen mutatvány, nem is mutatványokat, mert ez talán a cirkuszból jön, milyen gyakorlatokat mutatnak be rajta a versenyzők?
2: A légtorna az nálunk egy szakág. Tehát mi levegősportok néven foglaljuk össze a rúcsportot és a légtornát. Tehát van a levegősportoknak a rúcs sportszakága és a légtorna szakága. Ugye azért alakult így ez a levegősport, pont annál fogva, amit az előbb mondtam, hogy a gyakorlatot a levegőben hajtja végre a sportoló vagy a versenyző, akár a rúdon, akár a légtorna eszközön, ez gyakorlatilag eszközfüggő, és így vettük ketté a rúdsportszakágat meg a légtorna szakágat, most ugye csak a légtornáról van szó, és több eszközt láttok, a légtornának különfajta mozgásformái vannak, ez eszközönként különbözik. Egyik mozgásforma az a szilk, ez talán a legismertebb a cirkusz művészetből is. Ez amikor kettő különálló anyag, egy jó hosszú anyag, ilyen 5, 6, 7 vagy akár 8 méter hosszú is lehet ez az anyag, két különálló ága van, és ezen hajtják végre a gyakorlatokat. A másik anyag pedig egy anyag, ami önmagába visszafordul, egy hurkot képez, ezt hívjuk hamoknak. És a harmadik mozgásformája a légtornaszakágunknak az a karika, ami ugye nem egy puha eszköz, hanem egy vas karika. Ezt tényleg csak azt tudom mondani, hogy ha valaki nem látott még sport jellegű légtornát, viszont a cirkuszból már ismeri ezeket a dolgokat, így vizuálisan visszajönnek neki, akkor ugyanezeket az eszközöket kell elképzelni, csak a sportszövetségen belül egy más nézőpont, más metodika a megközelítése ennek az egésznek, és a sportággá válásnak egy útja volt az, hogy mi ezen elindultunk, ezen az eszközhasználaton, szakák felosztáson, stb.
3: az elindultunk, az mit jelent, hogy még gyermekcipőben jár Magyarországon a légtorna, vagy azért már eltelt annyi idő, hogy mondhatjuk azt, hogy világbajnokságot, Európa-bajnokságot szerveztünk, úgyhogy ha nem is nagyhatalomnak, vagy lehet akár nagyhatalomnak nevezni Magyarországot?
2: Hát ez két külön nézőpont. Hát mi nézőpontunkban Magyarország egy nagy hatalom, illetve hát, hogyha a légtorna és légtorna szinten nézzük a világban, akkor valójában tényleg az vagyunk, de gyerekcipőben is jár ez az egész a többi nagy sportákhoz képest. 2024-ben lett a rúdsport és a légtorna külön sportág. Ez rengeteg előnyt jelent a sportolóknak, mind versenysportolóknak, mind szabadidősportolóknak, és azért azóta még csak 2 év telt el. A szövetség nagyon igyekszik, hogy ez Magyarországon megkapja azt a megfelelő rangot, presztízst és talán hírnevet, hangot, amit megérdemel, azok alapján, az erőfeszítések és teljesítmények alapján, amit a sportolói közösségünk beletesz, de azért még ez tényleg egy 2015 óta szerveződő sportág, hivatalos keretek között 2015 óta szerveződő sportág, tehát azt mondhatom, hogy azért ez a nagy sportágakhoz képest még gyerekcipőben jár.
3: Kardos Lilien, ő már itt mellettem, Európa-bajnok. Ez az első aranyérmed Európa-bajnokságon?
4: Igen, ez az első. Hát nagyon izgultam, de ugye megnyertem, és most nagyon-nagyon örülök.
3: És mennyire izgultál, amikor az esküszövegét kellett mondani, mert hallottuk, hogy az is hozzád fűződik?
4: Hát nagyon izgultam, de amikor elkezdtem mondani, éreztem azt, hogy ez menni fog.
3: Hány éves vagy egyébként?
4: 8,5.
3: És mióta légtornászkodsz?
4: 2,5 éve.
3: És hogy kerültél a sporták közelébe egyáltalán?
4: Egy fél évet balettoztam 4 éves koromban, de az nagyon így nem jött be, és aztán 2 év múlva rátaláltunk erre a sportra, és nagyon megtetszett.
3: Az érdekelne a legjobban, hogy hogy találtatok rá erre a sportra?
4: Hát ott voltam a mellettünk lévő utcában, és anya így keresgélt, és egyszer csak megtaláltuk, tehát nagyon nem volt semmi.
3: És nem félsz a kötélen fönt? Mert én néztelek, ahogy csinálod, hát egyrészt lenyűgöző volt, másrészt meg azért dobogott a szívem, nehogy leessél.
4: Hát inkább, hát a kötélen nem félek, de inkább a karikától, mert ott nehezebbek az elemeim.
3: De mindegyiket csinálod?
4: Igen, igen.
3: És azért, mert félsz, attól még megcsinálod, mert hogy próbálod legyőzni magad?
4: Persze.
3: Erre az Európa-bajnokságra hogy készültél? Azt mondod, hogy most nyertél először, de úgy jöttél ide, hogy nyerni szeretnél?
4: Igen, úgy jöttem. Én hát otthon nagyon-nagyon sokat gyakoroltunk, meg az edzőimmel is, de nagyon sok magánórám volt.
3: Az otthon gyakorolni az azt jelenti, hogy akár otthon az otthonodban, a lakásotokban is gyakorolsz?
4: Van légtornaállványom is, azon szoktam.
3: Miért szereted ezt a sportágat ennyire?
4: Azért, mert tudok új elemeket megtanulni, és hajlékon is leszek tőle, meg ott vannak a barátnőim, akik nagyon aranyosak, és így jó oda menni nagyon.
3: Amikor először felfedezted magadnak ezt a sportágat, és kipróbáltad, akkor mit csináltál? Először csak mondjuk belekapaszkodtál a kötélbe, és akkor szépen lassan jutottál el odáig, hogy már ilyen csodákat tudsz művelni?
4: Igen.
3: És akkor sem féltél a legelején?
4: De akkor nagyon-nagyon féltem. Csak otthon volt egy csempintám, és azon mindig így csüntem. És úgy meg már így könnyebb érzés volt egy picit, de attól még nagyon izgultam, megféltem.
3: És minél többet gyakoroltál, annál kevésbé félsz?
4: Igen.
3: Akkor most már nem nagyon félsz?
4: Most már egy kicsit sem.
5: Sánta Renáta és nevelőedző.
3: Mit jelent az, hogy nevelőedző?
5: A szövetségben van 3 nevelőedző, akik nem csak a saját egyesületversenyzővel foglalkoznak, hanem amint megvan a válogatott keret, utána úgy az egész országban segítjük és figyeljük a versenyzők felkészülését.
3: Feltételezem, hogyha edző vagy, akkor te is ezt a sportágot űzöd, vagy űzted?
5: Amikor még én versenyeztem, akkor még ez nem nagyon volt úgy a láthatáron, tehát én akrobatikus táncoltam és tornáztam, és abból lettem légtornaedző.
3: Nagyon sok a közös pont a két sportágban?
5: Igen, elég sok, mert eleve sok a talajrész, egy fél percet legalább a talajon kell tölteni, amiben akrobatikus elemet is bele kell tenni, szóval az alap az eleve nagyon közös, és utána igazából a felkészülés is nagyon hasonló, mert nálunk nem csak a légtornával készülnek, hanem ugyanúgy akrobatikával is tánccal is a versenyekre.
3: Tehát az lesz jó légtornász, akinek az akrobatikához megvan az izomzata, a felépítése, a ritmus érzéke, minden ilyesmi, az kell ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
5: Nem feltétele, és nem kifejezetten kell, de szerintem nagy előny. Nálunk is a saját versenyzőinken látom, hogy nálunk ugye nem csak a légtornára készülnek, nem csak légtornázés van, hanem mellette talaj, akrobatika és tánc is, és sokkal könnyebben tanulnak meg így az eszközökön is bármilyen elemet, és nagyon sokat jelent a talaj résznél, ahol az artistic pontokat kapják.
3: Azt mondod, hogy nem alapfeltétel, van bármilyen alapfeltétel ahhoz, hogy valaki jó légtornász legyen?
5: Szerintem igazából semmi, tehát hogy a nulláról is el lehet kezdeni, és el lehet jutni egy versenyzői szintre, ha valaki tényleg kitartóan csinálja és felkészül.
3: A gyakorlás a legfontosabb, vagy az egyik legfontosabb, a sok gyakorlás?
5: Igen, a sok gyakorlás, meg tényleg az, hogy kitartóan csinálják, mert hogyha tényleg kimarad egy kisebb idő, akkor mindig kicsit nehezebb visszaszokni, és ezáltal mi azért szoktuk, hogy nem is hagyják abba az edzéseket, mert nyáron is valamilyen szinten táborozunk, mert mindig szerintem benne kell lenni, hogy fizikailag végig tudják csinálni azt a 3-4 percet, amit az eszközön kell tölteni.
3: Neked ebben mi a legszebb?
5: Nekem talán az artistic része, hogy nem csak maga az elemek, itt a sporton azért a sportversenyeken nagyon sokat számítanak a nehéz elemek, amiket ki kell tartani, nem szabad belemozdulni, és minden, ami nem ez, hanem maga az a tánc része, meg az összekötések, én azokat a részeket szeretem legjobban.
3: Milyen az a folyamat, ahonnan eljuttok mondjuk, nem tudom, hogy nevelőedzőként ezzel foglalkozol-e az első lépéssel, amikor mondjuk jön egy versenyző, hogy neki ez a zene nagyon tetszik, és már eszébe jutott pár mozdulat, amit erre lehetne csinálni, és innen felépül egy gyakorlat. Tehát ezt a folyamatot hogy kell elképzelni?
5: Versenyző függő szerintem, meg edző függő is. Nálunk közösen találjuk a gyerekekkel a témát általában. Mi is mondunk nekik, ők is, ha vonatkozik sokszor, amúgy a gyereknek tök jó ötlete van, és akkor azon a vonalon indulunk el. Van, amikor inkább tőlünk kérnek segítséget, és akkor szülőkkel, gyerekekkel megbeszéljük, de mindenképp kell az a közös pont, ahol hogy az edzőnek is tetszen az ötlet szerintem, meg a versenyzőnek is, mert úgy tudnak közösen összehozni szerintem a jó gyakorlatot.
3: Melyik az általánosabb, hogy előbb van meg valakinek a fejében a zene, és akkor ahhoz próbáltok összeállítani egy gyakorlatsort, vagy megvannak azok az elemek, amit tudod, hogy hozzáillik, ő jól meg tudja csinálni, és aztán kerestek hozzá egy zenét?
5: Sportversenyen szerintem nálunk legalábbis van, hogy hamarabb megvannak az elemek, amiket már gyakorolnak, mert minden korosztálynak megvan, milyen szintig mehetnek. Tehát azért általában az elemek már nagyjából adottak, és azt próbáljuk meg inkább zenére tenni. De van, hogy a zenét vágjuk az elemekhez, vagy teljesen fordítva, attól függ, mikor, hogy jön ki a lépés.
3: És akkor ezek után jön mondjuk az előadó ruha?
5: Igen, igen, amint megvannak a kötelező elemek, igazából a köré tudjuk építeni a többit, meg akár a smink, haj, ruha, minden, ami a témához megfelelő, mert erre is pontot kapnak.
3: És ez is egy külön művészet?
5: Igen, szerintem ez is.
3: Ezt mennyire élvezik ezt a részét a lányok egyébként? A sminket, a hajat, a szép ruhákat?
5: Nagyon szerintem azt nagyon szeretik, szeretnek együtt felkészülni, egymás sminkelik, egymásnak a haját szokták csinálni, nagyobbak már a kicsiknek, szülők is segítenek, a szülők is szeretik amúgy csinálni a sminket, hajakat, szóval szerintem szeretik ezt az alkotási részét is.
3: Mennyire nehéz mostanában bevonzani a sportágba a gyerekeket, és mennyire nehéz aztán ott is tartani őket?
5: Szerintem már sokkal nehezebb, egyre nehezebb szerintem ezeket így mindenféle sportágba bevonni a gyerekeket, mert már nehezebb őket lekötni. Tehát egyre jobban már az okostelefon, meg a tévé, meg mit tudom én, és szerintem sokkal nehezebb. Tiniket is nehezebb már ott tartani, azért nálunk van versenyző 4-5 éves kortól 20 éves korig, és meg lehet őket tartani, de minél idősebbek, szerintem minél nehezebb azért most már. Meg minél egyre másabb a korosztálya, meg a gyerekek is másabbak, nehezebb. Szerintem bevonzani amúgy nem nehéz annyira, mert látványos, tehát meglátják, kipróbálják, eljönnek edzésre, de azért amikor már egy versenyző szinten kell edzeni, az már azért teljesen más kategória.
3: Mert nagyon sok edzést, nagyon sok gyakorlást igényel, mondjuk, hogyha heti vagy napi szintre lebontjuk, akkor ez hogy néz ki?
5: Hát nálunk nagyon sok, nem biztos, hogy mindenkinél így van, de nálunk heti, van aki 7, van aki 9-et edz, tehát hogy van, amikor ugye talajedzés van, akrobatika, és utána még van mondjuk 2 óra talaj, aztán van egy 2 óra légtorna, van, hogy vasárnap még 3 órát légtornáznak nálunk, van, aki már rudazik is, és akkor rudazik 2 órát, majd megy akrobatikára 2 órát, tehát nálunk azért az már elég magas szinten van, de szerintem azért egy heti 4 edzés már mindenképp kellene egy versenyző szinthez.
3: Az nagyon soknak tűnik. Az, hogy most itt hazai pályán Budaörsön van egy Európa-bajnokság, az mekkora motivációt ad ebben a nagyon sok edzésben, ami várt rájuk, és majd vár a jövőben is?

0: és világszinten népszerű sportág.
1: Hát most már világszintű, tavaly világbajnokság volt itthon, de szerintem a legjobbak azok az Európa szintű versenyzők, európai versenyzők, az ukránok és a magyarok szerintem jelenleg ez a két legerősebb ország a légtornában.
2: Kedves hallgatóink, az elmúlt percekben Bera Emese a Magyar Levegősportok Szövetségének elnök helyettesével, Simkó Georginával beszélgetett.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá! Hajrá!
0: Műsora

0: felajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 5 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió. Benne pedig a Sportreggel, Gyurta Gergellyel!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: És Marosán Györgyel, Gyúrával!
3: Jó reggelt, szép napot mindenkinek!
1: 0630 55 55 605, ez az SMS számunk. Azt kérdeztem, hogy Gegét mivel tudnánk kezeltetni, ugye az volt Gege állítása, kis úszóbajnokunk, ő egy picit a napocska megsütötte picike buksiját, hogy Argentína is, Spanyolország is és Horvátország is búcsúzik, szimplán
3: nem,
1: ennyi,
3: nem, csak nem, Portugália búcsúzik.
1: Bocsánat, Portugália, igen. Mindegy, az SMS ennyi volt, csak hogy elmegy gyógyintézet, semmi más nem jött hozzá. Aztán a következő üzenet, Svájc ugye Algériával játszik majd, és ezt mondtam, hogy közvetítem, jött a kérdés, Svájc és Algéria, az nem ugyanaz a két csapat?
2: Hát nem.
1: Picit érzem benne az iróniát, hogy a svájci válogatottban sincs túl sok svájci játékos, vagy mint született svájci. Sziasztok, nekem eddig tetszik a VB. Gegével majdnem egyetértek, a spanyolok viszont nem biztos, hogy kiesnek. Szenegált sajnálom. Hát Szenegálnak zenélte a Nova Prospect, vagyis a bocsánat, a belgáknak utolsókból az elsők, ez szólt az előbb. Szóval Szenegált sajnálom, hogy kiesett. Egy dolog van, ami nem tetszik, mivel nincs tévém, csak a Sportrádión tudom követni a meccseket. Ez idáig nagyon-nagyon jó, kedves Gábor, mert hogy aláírta az üzenetet, és hát Kristófnak üzen, Szalai Kristóf kollégánknak, hogy Kristóf közvetítéseiben sok a mellébeszélés. Gábor, ígérem neked, hogy ahogy végzünk itt reggel, kicsit elbeszélgetünk Kristóffal, hogy kevesebb legyen a mellébeszélés, ha már a rádióban követed az eseményeket. Várjuk a további üzeneteket, kinek hogy tetszik a VB, kiért egyet Gegével, búcsúznak a spanyolok, búcsúznak a portugálok, búcsúznak az argentinok mezsgyén. Ki az, aki Gyurihoz hasonlóan minden meccset követ, lett légyen az bármelyik találkozó, és kezdődjön bármikor. Te mikor nézel meccseket?
2: Ugye előző héten nem voltál, Gyuri, ugye?
3: De voltam.
2: Amikor beszéltük ezt, hogy 17 millió forintért végignézni az összes VB mérkőzést. Akkor pont nem.
3: Akkor én nem voltál, az két hete lehetett, én két hete nem voltam. Igen,
1: Jenei Feri az abszolút kedvencem. Hello, már csak egyet kell udni, és indul a Happy, az őrület. Háromnapos buli. A mi VB-nk körmenden strandkosárlabda. Jenei Feri. Óriásiak vagytok, Feri, nagyon nagy. Igen, hétvégén én is belekóstolok egy kétnapos strandkézilabda maratonba, úgyhogy belecsippentünk egy nagyon-nagyon picit, de azért csak óvatosan majd a dolgokkal. Na, szóval, hogy de azt együtt beszéltük meg, hogy végig kellett volna nézze, vagy végig kellett volna, vagy a VB, a karitkába végig lehet nézni a VB-t.
2: De nem, akkor nem volt.
1: Akkor
2: a Gyuri nem volt, és akkor ugye szerintem a...
1: Kristóf?
2: Nem, lehet, hogy a Kristóf volt, igen.
1: Kristóf volt itt. Van az egyik amerikai tévécsatorna, felajánlott egy
3: azt
1: olyan...
3: Azt olvastam, azt tudom, igen.
1: Az neked, ez rád lett volna kitalálva.
3: Nekem nem kell fizetni, én nézem az élmény miatt.
2: De elfogadtad volna azt a... Na,
3: hogyne, persze.
1: Igen, most viszont akkor egy picit komolyodjunk meg, és ugye arról beszélünk majd, hogy az edzőnek milyen hatalma van egy játékos felett. Lisztes Krisztián az elmúlt időszakban sérülésekkel küzdött, ezek pedig jelentősen hátráltatták a fejlődését. A 21 éves támadó középpályás tavaly augusztusban tért vissza a Ferencvároshoz a Frankfurttól, ám Robi Keane irányítása alatt mindössze 97 játékpercet töltött a pályán az előző idényben, de most is sok-sok sérülés hátráltatta Lisztes Krisztián. A középpályás úgy érzi, az elmúlt egy év alatt nem csak játékosként, hanem emberileg is sokat fejlődött, és mentálisan is érettebbé vált. Hangsúlyozta Lisztes, hogy Borbé Balázs érkezésével teljesen új helyzet alakult ki a Ferencvárosnál. Robi Keane távozása után ez egy teljesen más forgatókönyv. Borbé Balázst régóta ismerem, nagyon jó a kapcsolatunk, szereti a játékomat, én pedig érzem a bizalmát. Robi Keane-nek viszont nem tudtam megmutatni, hogy valójában mire vagyok képes, fogalmazott Lisztes, akinek Borbé korábban már volt az edzője. Na, innen ez ugye az alaphírünk, hogy Lisztes Krisztián Borbé Balázs irányítása alatt újra kivirágozhat, vagy újra olyan játékos lehet, mint amelyik játékost megvásárolt annak idején 6 millió euróért az Eintracht Frankfurt együttese. Majd mindjárt beszélünk arról is, hogy mi vezetett konkrétan az ő esetében, de amikor egy játékos ennyire lelkendezik az edző miatt, akkor tényleg van olyan, hogy ilyen apa-fia kapcsolat, vagy valami olyan kapcsolat játékos és edző között, ami ennyire kihatással tud lenni egy játékos pályafutására, szellemiségére, egyáltalán csak a mindennapjaira?
3: Persze, hát mindig van olyan, hogy a játékos és az edző között jó a kémia, tehát hogy bízik a játékosban az edző, az edzőben bízik a játékos, hogy, hogy megcsinálja feltétel nélkül azt, amit ő kér. Tehát természetesen működik ilyen, most én ezt az esetet én nem ismerem, csak ugye a hallottak alapján, tehát azért Robi Keane-re azért nem húznám rá ezt a történetet, mert előtte a Frankfurtnál se sikerült meggyőzze az edzőket.
1: Nem, de... a Krisztiánnak most két szezonja ment ki a kukán, hogy
3: nem csak Robi Keane a bűnösít, itt azért nem mindegy, tehát szerintem magába kéne keresse a problémát. De mindig van olyan, hogy elkezd egy játékos szárnyalni egy új edző kezei alatt, mert ennek lehetnek sportszakmai okai is, hogy abban a rendszerben, amiben játszott az előző edzőnél, bárki most nem lisztesről van szó, abban az ő szerepe korlátozottabb volt, vagy az nem érzi igazán az övének. Esetleg nem is jutott szóhoz abban a rendszerben. Viszont az új edzőnek a felfogása, az a rendszerjáték, amit játszik, az jobban fekszik, és ezáltal el kell szárnyalni. De emellett vannak ennek pszichológiai hatások.
1: Na mindjárt beszélünk ezekről a hatásokról is. Mi a helyzet egyéni sportág esetében? Tehát az úszó, az úszás esetében az edző, aki végrehajtatja veled reggelente a... Mennyit úsztatok a fénykorodban reggel? 10 kilométert?
2: Durván, igen.
1: Tehát azt a 10 kilométert végig hajtja veled. Ő mit tud adni, mit tud elvenni?
2: Hát igazából én azt gondolom, hogy egyéni sportolóknál különösen fontos az, hogy jó viszonyt tápolj az edződdel, és valamilyen szinten tényleg, ha belegondoltok, napi 6-8 órát együtt töltötök, tehát szinte második apaként viszonyulsz hozzá, minden tud rólad, mindent elmondtok egymásnak, és gyakorlatilag úgy töltitek el a mindennapokat, hogy jóban, rosszban. Azért a csapatsportágnál azért van egy csapat mellette, akikkel ugyanúgy ezeket a dolgokat meg tudjátok beszélni, egy egyéni sportolónál ez nem biztos, hogy fönt áll.
1: Na de vá, tehát hogyha neked rossz kedved van, akkor neked azért kell az edző, hogy amikor bemész reggel, akkor egy kicsit ápolgassa a lelkedet, hogy amikor beugrasz a hideg vízbe, akkor egyébként nem, hogy a hideg vízben nincs kedved beugrani, hanem élni sincs kedved. Igen. Tehát olyankor egy kicsit pszichológus is, vagy apa, vagy nagy testvér, vagy valaki olyas valaki, aki a lelkeden kell, hogy segítsen.
2: Igen, és számtalanszor volt már olyanra példa, hogy amíg Magyarországon készültem, hogy teljesen elfáradtam, kivoltam, kicsit, tudjátok, ez a kiégés első lépése, és megbeszéltük az edzőmmel, hogy jó, inkább menjünk haza, pihenjünk, nem ér annyit. Viszont ez sokszor átfordult, hogy amikor már nem volt annyira, tehát nem kellett volna hazamenni, hanem mégiscsak valamit kellett volna, de mégis a könnyebb utat választottam én is, illetve az edző is, és ezért sokkal jobb az, hogyha egy olyan edző van, aki kicsit keményebb kezű.
1: Ebben hol tudod megtalálni edzőként a határt, hogy amikor azt mondja a versenyzőt, hogy most a kiégés határán vagyok, menjünk haza, de előbb-utóbb, tehát ezzel Pandora szelencét kinyitottad, vagy kiengedted a szellemet a palackból?
3: Igen, ez a varázslat abban, és ez különbözteti meg az edzőt az edzőtől, a kiváló nagyon jó edzőt a jó edzőtől, és a következő kategóriában természetesen már a rossz edző van. Én ezért, és ez valahol pszichológia, pedagógia mellett, hogy most itt a túledzettség az nem pszichológia, pedagógia, hanem az fölmérni, hogy túledzett a sportolód. Ugye ez főleg egyéni sportoknál van, azért az a sportszakmai kérdés, azt látnia kell, azt ő neki a terhelésben, amikor ez kérdés, és akkor minden jelet figyelnie kell. Viszont minden más a kérdésedre válaszolva, az pedagógia, pszichológia, és én erről már talán itt is beszéltem, hogy 65% minimum a pedagógia és pszichológia, hogyha egy edzőnek a próbáljuk százalékokban kifejezni a sikerességének az összetevőit, nem tud 65% alatt lenni ez.
1: Tehát, hogyha nem vagyok jó pedagógus vagy pszichológus, vagy a kettő együtt, tehát nem leszek a barátod is, meg a apád helyett az apád is, meg nem tudom micsodád is, akkor egyébként nem tudok, ha akármennyire vagyok jó sportszakmailag az adott sportákban, nem tudok sikeres lenni.
3: Semmit nem ér.
2: És abban az esetben mi van, hogyha a sportoló az, aki roppant tehetséges, minden adottsága megvan, viszont ő úgy van, hogy egyedül is csinálom, és teljesen kizárja az edzőt. Az ilyen pedagógiai részből.
3: Ebben nekem azért nehéz beleélnem abban a szituációban magad, mert a csapatsportnál nyilván ilyen nem lehet, de az én véleményem, és ebben laikus vélemény, hogy én szerintem mindenkinek, minden sportolónak szüksége van edzőre. Tehát olyan, hogy ő maga tudja, hogy mit kell csinálni, szerintem ilyen nem létezik. Illetve hát ugye itt az lett probléma, hogyha a sportoló túlnőtte az edzőjét. Tehát amikor már úgy érzi egy sportoló, hogy nem tud kapni az adott edzőtől pluszt, akkor szokott edzőváltás lenni. Most itt akár teniszben is. Vagy úszásban is ez azért, ha jól tudom, elő szokott fordulni ezeknek az egyéni sportolóknál, aki vagy úgy érzi, hogy megrekedt a fejlődésben, nem kap új impulzust az edzőjétől, és akkor jön egy edző.
1: Mondom a legfrissebbet, a szenegáli labdarúgó válogatott játékos, a Pape Gueye ezt mondta. Később majd még mondok, elnézést, mondok pár szót a kiesésről, de most bejelentem, hogy amíg ez a szakmai stáb irányít, nem leszek többet válogatott.
2: Hoppá. Hát ez elég éles kritika.
1: Na hát ezt akartam mondani, hogy tehát beszéltünk pozitív irányban az edzőről, de Lisztek Krisztián az alaphír, ahonnan indulunk, Borbé Balázsnak megörült gyakorlatilag, és összeteszi a két kezét. Itt Pape Gueye hirtelen felindulásból a csalódottságának ad hangot, és egyértelműen a szakmai stábot okolja. Egy olyan sztori miatt, amiről ugye beszéltünk egy órával ezelőtt, hogy aki hozzám hasonlóan elaludt 2-0-ra, amikor ment Szenegál, nem is tudja értelmezni, hogy a belgák hogy jutottak tovább.
3: Itt ezeket nagyon nehéz kívülről nekünk megállapítani, mert van olyan történet, amit én belülről is tudom, hogy mi történt, meg nyilván először kívülről láttam. Tehát most például egy szerb női kézlabda válogatott 2013-14 környéke, lehet, hogy tévedek egy-két évet, amikor...
1: Akkor éppen a csúcson vannak, mert 12-ben játsszák hazai pályán az EB döntőt.
3: EB döntő és VB harmadik helyén játszottak talán.
1: Így van.
3: És... próbálom keresni a szép szavakat. Hogy is mondjam, a szövetségi kapitány nem a szakma csúcsát képviselte, és...
2: Tehát, ennek ellenére?
3: Sem, tehát utána ugye 4 meghatározó játékos visszavonul a válogatottól, amíg az a szakmai stábban. Még ezt mindenki tudta, hogy ő nem tette ehhez hozzá semmit az edző, és mégis kijött ez az eredmény, de hogy azért mondták le, hogy ha ez így marad, akkor ebből ez egy véletlen volt, ez nem fog a jövőben. Tehát hogy az a 4 játékos az adott ország kézlabdáért aggódva hozta ezt a döntést, de természetesen nem tudsz elküldeni egy edzőt egy VB ezüstérem után, de lehet, hogy most itt a Pape Gueye-n is nem tudjuk a szenegáli...
1: Igen, ha tovább jutott volna a Szenegálba, akkor is ez lenne a véleménye Pape Gueye-nek?
3: Nem tudjuk, hogy milyen belső folyamatok vannak, hogy tényleg olyan hibák vannak, hát én ma is, most nem akarom itt élő műsorban, de ma, hogy mindenki meghallja azt annak a kézlabda edzőnek a nevét, és az milyen jó edző. És közben meg a játékosaitól hallom, hogy semmit nem csinál. Tehát ami taktika is a másod edzője csinálja edzésen, meg 2 gyakorlatot cserélget. És válogatottakat irányítanak ilyen, tehát most már kipörgették az egyiket, aki több országnak is volt kapitánya. Tehát, hogy hogyan lehetnek ilyen hibák a kinevezésekben, ezeket én nem értem.
1: Mi van akkor, hogyha nem hallgat meg, és nem akar bratizni, hanem csak azt mondja, hogy úzd le a 10 kilométeredet, úgyhogy a meghatározott gyakorlatok szerint.
2: Az is egy opció, és az is egy akkor viszont roppant nehéz időszak, mert eleve nagyon nehéz a felkészülés, és tényleg, hogyha az edző elmondja, hogy mi van, és esetleg te nem biztos, hogy úgy érzed, hogy te erre képes vagy fizikálisan, vagy akár lelkileg, és mégis meg kell csinálni, akkor jön az a pont, amit a Gyuri is mond, hogy ha már a bizalom elveszik az edző iránt, és mondjuk ez jelen esetben, hogyha már élesen kritizálja is a szakvezetést, akkor az sose fog úgy működni, sosem tud úgy működni, mert nem tud, hiába végzed el a munkát, az nem tud úgy adaptálódni a szervezetedbe, hogy az pozitív legyen.
1: Sziasztok! Cselaci nemrég azt nyilatkozta, hogy előbb kellett volna edzőt váltani. Lehet, hogy akkor meg lett volna az arany? Ott is az edző pszichológiai oldala hibázott, ha jól értettem Laci nyilatkozatát. Jött egy SMS a 0630 55 55 605-ös SMS számra, még egyszer mondom, 0630 55 55 605. Aláírás nélkül jött az üzenet, de minden szava arany, illetve hát Laci esetében ezüst. Na most akkor ezt tegyük tisztába egy picit. Nevezzük nevén a gyereket, Turi György, akivel ugye, most elnézést kérek, tessék érteni a mondás miatt, mondtam így. Szóval Turi Györggyel dolgozott együtt. Ha váltott volna, nyilván nem tudjuk meg, de akkor nagyobb sanszal indul Michael Phelps ellen?
2: Igen.
1: Ugye Cseh László karrierjét végigkísérte Michael Phelps, tehát azok a pekingi ezüstérmek, amiket szerzett, amikor Phelps az abszolút csúcsán volt, azok egy olyan országban, ahol mindent olimpiai aranyban mérünk, nem fogom tudni elmagyarázni senkinek, de azok arannyal felérő ezüstek, mert hogy Phelps mellett ezüstérmet szerezni, a világ legnagyobb igazságtalansága a 16-os riói 100 pille, ugye, van, amikor a hármas volt verseny Indon. Volt, és az indonéz, vagy indiai, vagy nem tudom, valahonnan onnan való schooling, vagy hogy hívták azt a formát, aki se előtte, se azóta semmit nem csináltat. A világ legnagyobb igazságtalansága Cseh Lászlóval szemben, hogy ott Csedlöklóval, Phelps-el, ugye, tehát eleve úszásban a hármas volt verseny, az olyan, mint kézlabdában félidő döntetlen, vége döntetlen, tehát körülbelül elő nem tud fordulni, csak egyszer-egyszer. Szóval a világ legnagyobb igazságtalansága. De, tehát ugye ez a történet Cseh Lászlóval kapcsolatban. De, vajon, hogyha korábban vált, akkor mi változhatott volna, Gege, szerinted?
2: Ezek nagyon nehéz kérdések, és mindig a Laci esetében a legjobb példa az, hogy ő utólag ismerte be, hogy amit ő csinált, és amit ő minden egyes nap beletett, az nem volt jó. Tehát neki hamarabb kellett volna váltania, hiszen a váltást követően felszabadult, és már szeretett lejárni edzésekre, szeretett úszni, szeretett
1: Rióban
2: azt, amit
1: csinál. Rióban már nem Turi Györgyel.
2: Rióban már nem.
3: És például az úszásban, hogyan, az annyira monotonnak tűnik az a sport, hogy hogyan...
1: Nem monotonnak tűnik, az monoton.
3: De most például nem volt érdekes, nem élveztem, majd egy másik edzés, azzal élveztem. Mit tudsz belerakni edzőként, hogy érdekesebb legyen az edzés, és hogy szeressen lejárni?
1: Hát én nekem Risto Vévi mesélt, hogy amikor Gyurta Gegével úszott együtt, akkor azért a fordulóknál Gege tudott olyat mutatni neki, ami izgalmasabbá tette.
2: Most de hát ezek is kellenek. Tehát egyszer muszáj azt a monotonitást egy picit valamivel színesíteni, és hogyha te, amikor beérkezel, mondjuk mondok valamit, 10x400 gyors van, indulási idő 4:30, és van 12 másodperced, akkor nem mindegy, hogy azt mondják, hogy úristen, te milyen rosszul csinálsz mindent, miért nem csinálod ezt táv második fele, a fordulók, a víz alatti munka, hanem azt mondod, gyerünk, meg tudod csinálni, csak így tovább. Tehát, hogy ahogy hozzászólsz a versenyzőhöz, ahogy te pozitív visszajelzést adsz.
3: Az által szólt fel, hogy az egymás közti kommunikációja, interakciója az edzőnek és a sportolónak megváltozott.
2: Hát nézzétek, nekem volt olyan példám, amikor egy edző egy életem első belföldi edzőtáborából egy szintidőt nem teljesített egy másik edző, és az úszósapkánál keresztül tépte ki a versenyzőt, és mondta azt, hogy na akkor most mész haza, ha nem teljesíted, és a sportoló sírva próbálta teljesíteni, azt végül nem sikerült.
1: Oké, Gege, bocsánat, hogy közbeszólok, muszáj. Rám szóltak, hogy nem szabad közbeszólni, mert nem hallgatok végig társaimat, de most muszáj, és elnézést mindenkitől. Szóval abban a korban, amiben azok az edzők szocializálódtak, akik ezt a módszert alkalmazták, ez egy teljesen megszokott dolog volt. Itt a kérdés az, hogy ha ahogy változnak az idők, tudtak-e változni az edzők? Azok az edzők, akik nem tudtak változni, ők ezzel a módszerrel akkor, amikor te ezt végignézted, ott már fel lehetett ezen háborodni. Ezen 10-15 évvel azt megelőzően, hogy te ezt végignézted, nem hogy fel nem háborodtak az emberek, hanem teljesen normális, elfogadott dolog volt. Tehát a kézilabdás példa, Turcsina, ugye a legendás Spartak Kijevbe, tehát az edző, és gyakorlatilag fizikailag bántalmazta a feleségét, aki a világ egyik legjobb játékosa volt. Tehát a románoknál nem fog eszembe jutni, hirtelen akartam mondani.
3: Tadics.
1: Végig néztük már akkor, amikor már a világ még fele ennyire nem volt PC, mint most. És mégis végig néztük azt, és már mindenkinek forgott a gyomra, úgy beszélt, úgy viselkedett, kamerák keresztüzébe a játékosaival. Tehát, hogy az, amire most te azt mondod, hogy nem jó, az persze, hogy nem jó. Az akkor sem volt jó, amikor ez elfogadott dolog volt, de abban a korban ez teljesen normálisnak volt tekinthető.
2: Igen, ez akkor lenne igaz, hogyha a másik oldalt nem látnád, és nem tudnád azt, hogy másképp is lehet eredményt elérni. Mert mi láttuk azt, hogy, illetve mi megtapasztaltuk azt, hogy másképpen is tudunk eredményt elérni.
1: Oké, akkor kérdezem, és akkor név nélkül kérdezem. A régi időszakban, tehát a 70-es, 80-as, csúcsosodva a 90-es évek elejével bezárólag, tehát az egerszegi darnyi korszakkal bezárólag, akik dolgoztak az úszósportban, volt közöttük különbség a munkamódszereket tekintve?
2: Nem.
1: Nem. Akkor miről beszélünk?
2: Jó, csak ott ugye azt ne felejtsük el, hogy az akkori, most ha úszás
1: Hát most paradunk el, igen.
2: Akkor ott az edzés módszertanilag voltak jóval előrébb, mint a világ. Tehát már akkor a heti 14 edzést, tehát gondoljátok, hogy minden egyes nap, szombat, 2, vasárnap 2 edzés, nem mehettek sehova, és megcsináltak ugyanúgy a napi 15-20-30 kilométert.
3: Tehát, és hogy, akkor hogy nem lett túlterhelés?
2: Na hát ez az. Úgy, hogy egyszerűen rá volt kényszerítve a versenyző arra, hogy el tudott menni 3 hónapra a Ausztráliába edzőtáborba, amikor még ugye volt a kék meg a piros útlevél. Tehát akkor ez volt a lehetősége a sportolónak, a sport volt a kiugrási lehetősége. És nyilván ezzel éltek, és tudták azt, és lenyelték azokat a dolgokat,
1: ami kellett ahhoz, hogy olimpiai bajnok legyen. Ja, ja, ja. 06-30-55-55-605, mennyire tud az edző hatással lenni a tanítványára, akár egyéni, akár csapatsportban? Hol érezzük meg azt? Érezzük-e mi nézők, szurkolók, hogy ők milyen kapcsolatban vannak, akár ebben a témában is, de világbajnoksággal kapcsolatos témában is. Gyuri, jött SMS világbajnoksággal kapcsolatban?
3: Jött SMS, hagy olvassak fel egy SMS-t, gyárról küldte Tibor. Jó reggelt, szép napot kívánok, szerintem címvédés lesz a VB végén, ilyenkor a legjobb, amikor német kornél van.
2: Kornél.
3: Hát tapsúlyat beraktad?
1: Nem tudom, de szerintem egy zenét ennek örömére adhatunk, és akkor onnantól kezdve jövünk hamarosan vissza. Tibor, köszönöm szépen a kedves szavakat. 0630-55-55-605, jöhetnek a további üzenetek.
0: Ez a Sport reggel a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Minden hétköznap 10 órától a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
3: Nagyon jó megúszó voltam.
4: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
5: Mondom, hát ez nem lehet.
6: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
7: Imogoszú!
8: Úszogumi!
7: Pontos! Ó, magyarul!
9: A nyelvújítás előtt!
10: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19 óra 45 perckor a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
11: Anglia, Belgium és az Egyesült Államok is már a 16 között a labdarúgó világbajnokságon iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, változékony idő lesz. Ötves Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
11: Anglia hátrányból fordítva Harry Kane két góljával 2-1-re nyerte a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen a labdarúgó világbajnokságon a 16 közé jutásért játszott találkozón. Az angol válogatott következő ellenfele a társházigazda Mexikó lesz. Belgium 3-2-re múlta fölül Szenegált, míg a másik társházigazda, Egyesült Államok, 2-0-ra bizonyult jobbnak Bosznia-Hercegovinánál. Belgium az Egyesült Államokkal találkozik a nyolcad döntőben. Ma szintén a 16 közé kerülésért 21 órát a Spanyolország Ausztriával csap össze, holnap éjjel 1 órától Portugál-Horvátország, 5 órától Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek a VB-n. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. Az Ausztriában edzőtáborozó Ferencváros Bambi Dele Yusuf góljával 1-0-ra legyőzte az Azeri Karabagot az Európa Liga selejtező előtti utolsó felkészülési mérkőzésén. Az olasz másodosztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Sam Podria szerződtette a Ferencvárostól távozó Stefan Gartenmant. A 29 éves svájci válogatott védő 2 éves szerződést kötött a genovai klubbal. Nem jutott be az Európa Liga fináléjába a magyar női röplabda válogatott, mivel a hazai 3-2-es vereség után az elődöntő idegenbeli visszavágóján 3-1-re kapott ki Svédországtól Örebróban. Távozik a Ferencvárostól Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornász. Azt egyelőre nem tudni, hogy a sportoló hol folytatja pályafutását.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
11: Heves orosz drón és rakétatámadás érte Kijevet éjszaka. 2 ember meghalt, 16-an megsérültek, egy lakóház részben összeomlott és tűzütött ki egy belvárosi szállodában. Több ember a romok alatt rekedt, közben az ukrán légierő is támadta Oroszországot, a határmenti belgorodi területen 1 ember meghalt egy dróncsapásban. Jól haladnak a katari fővárosban a Washington és Teherán közti tárgyalások, erről számolt be az amerikai alelnök. J.D. Vance hangsúlyozta, a perzsa államtól függ a pozitív végkifejlet, de megváltozhat az Egyesült Államok jóhiszeműsége, ha Teherán újra hajókra nyit tüzet a Hormuzi szorosban, vagy ragaszkodik a nukleáris programja megtartásához. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, hogy több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Két állami tisztségviselőt is felmentett a miniszterelnök. Magyar Péter döntése szerint megszűnt Koltai András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöki megbízatása, és Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját is felmentette a kormányfő. Másodfokúra mérsékelte a vízkorlátozást szolgáltatási területén a Dunamenti regionális vízmű. A társaság tájékoztatása szerint jelenleg mindenhol zavartalan a vezetékes ivóvízellátás. Mivel a víztermelő rendszerek továbbra is maximális kapacitással működnek, a szolgáltató arra kér mindenkit, hogy takarékoskodjon az ivóvízzel. Több megyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest megye több településén háztetőket bontott meg, Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél, Szombathelyen épületek alagsorát öntötte el a víz.
0: Közlekedés.
11: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a terelésben a Bicske és Biatorbágy, a 40-es és a 20-as kilométer közötti szakaszon az erős forgalom miatt a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Az 1-es főúton Komárom belterületén az Ácsi úti körforgalomnál egy kis busz sofőrje rosszul lett, a 89-es kilométernél forgalomkorlátozásokra kell számítani. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
11: Napközben már leginkább csak a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 7 óra 40 perc a pontos idő, ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel Marosán Györggyel Gyúrával. Jó reggel.
2: Jó reggel, sziasztok!
1: Gyúrta Gergellyel, aki nem Gergő, Gegével, jó reggelt!
3: Sziasztok!
1: Jó reggelt mindenkinek! 0630 55 55 605, ez az SMS számunk. Két témában is evezünk előre itt a boldogság hullámain, a labdarúgó világbajnokság és történései. A spanyolok lesznek a világbajnokok. Gegel, csak elmondám neked, hogy jött egy ilyen üzenet is. Már pedig te kiejtetted a spanyolokat az osztrákok ellen. És hallod, és fölcsillan a szemet. Tehát amikor megírja a kedves SMS író, hogy Spanyolország lesz a világbajnok, Gege pedig itt csillogó szeme is.
2: Mint föl fogom hívni a spanyol meccs után, és az még lájtos, mert az korán vége van. De utána hívlak a portugál meccs után, az argentin meccs után, és éjszaka föl foglak ébreszteni, amikor ezek a csapatok tovább jutnak.
1: Na, ez az egyik vonal, ahol evezünk. Természetesen ugye a foci VB minden mennyiségben kikerülhetetlen. De ugye most egy hosszabb témát kezdtünk el boncolgatni, edző és játékos kapcsolata. Ugye az alaphír arról szólt, Lisztes Krisztián, a Ferencváros labdarúgója, két elkótyavetélt szezon után, ilyen-olyan-amolyan okok miatt. Most az kimondottan az, ebbe az egy sztoriba azért talán felesleges belemenni, mert sokszor beszéltünk már róla, itt voltak magatartásbeli kérdések, hozzáállásbeli is talán, de hogy sérülések is, rendkívül sok sérülés is hátráltatta, ami elvitathatatlan, nem voltunk ott, nem tudjuk, hogy pontosan melyik, miből következett, ezért nem boncolgattam, de minden esetre nagyon megörült annak, hogy Borbély Balázs lett a Fradi edzője, mert hogy Borbély Balázssal megvan a kölcsönös szimpátia.
2: Dolgoztak az utánpótlásban?
1: Persze, együtt? Dolgoztak, így van korábban, és hogy Borbély Balázs nagyon szereti Lisztes játékát, Lisztes pedig nagyon kedveli. De vajon csak az edző hibája-e, ha egy játékos megtörik? Mind a kettőtöket kérdezem. Mert nyilván az edző, most azt is ki kell mondani, nem tudom, hogy te csináltál-e már ilyet valaha, de hogyha ki akarsz csinálni egy játékost, akkor ki csinálod?
2: Hát természetesen. De, igen, tehát az edzőnek megvan ez, de ezekre nincs szükség, tehát egy tiszta nyílt kommunikációban nem kell az egyik kicsinálja a másikat, tehát az edző el kell mondja a játékosnak, figyelj, nincs szükségem rád az én elkezdésemben, nem férsz be, tehát nem kellenek ezek a dolgok szerintem. Illetve én még azért arra rácsatlakoznék, hogy egy állandóságot mindig elfelejteni, egy állandó igazságot, amikor panaszkodnak a játékosok, hogy nem játszhatott ez az edző, ez nem játszott, a másik se játszott, tehát egy valamit azért szögezzünk le. Nincs az az edző, nincs olyan hülye egy edző se, hogy a jó játékos ne játszassa. Tehát aki jó, az játszhatja.
1: De ahhoz annyira nagyon jónak kellene.
2: Meg olyan nincs, hogy mindenki hülye. Az összes edzőm hülye volt, mert egyik se játszott. Mindegyikkel volt konfliktusom. Tehát akkor lehet, hogy benne van a hiba, nem?
1: Igen. Hogy úszásban meg tud törni egy edző?
3: Egy edző meg...
1: Egy tanítványt meg tud törni?
3: Egy tanítványt?
1: Úszásban az edző meg tudja törni a tanítványt?
3: Meg. Persze. Egy hét alatt is, hogyha kell. De ugyanúgy fordítva.
1: De most nem feltétlenül olyanra gondolok, amit például Évi mesélt, hogy ez a megszégyenítő mérlegelés, és akkor hogyha 30-40 deka, tehát nem ilyenre gondolok, mert ez alázás kategória. Tehát ezt egyébként ez nem úszás specifikus, ezt, hogyha akarná, Gyuri is el tudná játszani, hogy minden reggel mérlegelt, vagy minden edzés előtt mérlegeltetni.
2: Van kézlabdában olyan edző.
1: Aki mérlegelteti, és hogyha persze, a dekák nem stimmelnek,
2: persze.
1: Akkor...
2: Hát ez mindennapos voltam kézlabdában is.
3: De mindenki szem előtt van a mérlegelés?
2: Tehát hát ki aki a mindenki, hát a csapattársak.
3: Hát úgy értem.
2: Hát ez egy abszolút bevett szokás volt a kézlabdában.
3: Be kell hangosan mondani, hogy akkor hány kiló az adott játékos.
2: Persze, hát ez is van, ki volt éve az öltözőbe, és hát benne kell lenni.
1: Ez egy nagyon durva szituáció. Azért mondom, hogy ezt most vegyük le, mert ezzel...
2: Tehát ez megszégyenítés?
1: Na, ez megszégyenítés?
3: Hát ebbe azért szerintem van.
2: Micsoda?
3: Főleg a hölgyek esetében.
2: Mi?
3: Azért. Hát, most ne haragudj, de mondjuk hétfő reggel, ha lemész edzésre, vagy lemegy a játékos edzésre, és 80 dekával több, mert mondjuk éppen evett egy jó...
2: Hát de éppen ne egyen, mert a testéből él?
3: Hát én értem, de az tehát, körülbelül, tizen, nem, körülbelül ez 13 a... perc alatt le tudja dolgozni, meg kimegy belőle a víz, és akkor már visszatér a
1: versenysúlyra. Mi a tűrés határ? Tehát azt mond, de a Gege, ha jól értelmezem, te ezt megszégyenítésnek érzed, vagy legalábbis...
3: Szerintem abba... indokolatlan.
1: Oké, indokolatlan,
2: Gyuri? Hát én se csinálom, tehát én se csinálom.
1: De te inkább a kettőtök közül, te inkább mellette, vagy te meg inkább ellene?
2: Nem vagyok mellette, mert nem csinálom, de nem megszégyenítés. Tehát azért azzal nem vádolnám az edző kollégákat.
1: Értem. Mi a tűrés határ? Tehát mi, mert ugye én, ha jól tudom, Évi nekem azt mesélte, hogy 10-20 dekánál is gyakorlatilag patália, cirkusz, égszakadás, földindulás. Tehát ha az van, hogy nem tudom én, mondok egy irreális számot, ami a lányoknál teljesen elő, nem fordulhat elő, 85 kiló, tehát az, ahhoz olyan beállónak kell lennie, hogy nem tudom, nagyon kevés olyan van, Sarah Buktit mondjuk még több is, mint 85. 85 kiló, 25 dekával mérlegel. Akkor mit csinálsz?
2: Hát megvan mindenhol adnak a büntetésnek a mértéke.
1: Tehát én... De várjál, mert itt az úszásban, amit hallottunk, sztori, az az volt, hogy égszakadás, földindulás, az ég a földdel összeér, akkor is...
3: És akkor pillangó, egész végig pillangó, egész edzésen.
1: 25 dekáért?
2: Tehát olyan nincsen, hogy ha ennyi, akkor csak egy picit. Tehát ez akkor hol a vége ennek a...
3: Igen, csak hogy ez egy olyan lavinát indít el a sportolóban, tehát ugye már ő akkor az egész hétvégét ez befolyásolja, akkor ő már nem tud a családjával, nem tud teljesen elengedni, akkor már befeszül, akkor ez már hoz magával egy depressziót, illetve egy szorongást. Hát, tehát ugye azért ez egy nagyon
2: rossz folyamat. Valószínű, nyilván itt az edzőnek a szakértelmét azért úgy indul az egész, hogy nem kérdőjelezem meg, hogy biztos olyan kilogramot adott meg, amihez nem kell éhezzél, hanem csak egyszerűen ne fánkot egy ilyen Nutellával és társai. Tehát az pedig elvárható, hiszen a testéből él.
1: Okay, na gyerekek, igen.
3: Bocsássatok meg, de fordítva is mindenképpen ez igaznak kell, hogy legyen, mert sajnos én azt is láttam, hál' Istennek nem velem, hogy meg volt mondva, hogy te most csak egy leves tehetsz, mert te most elhisztál, míg az edző két pofára ette az ebédet és kolbászt evett.
2: Igen, tehát, de az edző nem a testéből él.
3: Én értem, de akkor...
1: Mutasson példát?
3: Hát legalább, akkor legalább vonuljon el, amíg egy szerencsétlen versenyző...
2: De miért nincs benne akkor a belső motiváció a sportolóba? Hogy ezt teljesítse? Tehát én nem érzek akkor... Még egyszer mondom, én nem alkalmazom, nem csinálom, de azt az edző kollégát nem gyanúsítanám meg dilettantizmussal, aki ezt csinálja, mert ez is egy elv.
1: Sziasztok! Nem ismerjük a konkrét helyzetet, de nekem nagyon olyan érzésem van, mintha pszichésen akarra hatni Lisztes Krisztián, Borbély Balázsa. Megint az lesz, hogyha valamiért majd nem játszatja, mondjuk például hozzáállás, akkor biztos, hogy az edző lesz a hibás. Szuper a műsor, írja Ildikó.
3: Uha, igen. Ez...
1: Tehát már előre menekül? Rafkóból?
3: Én is érzek benne egy pici ilyet, és nekem is ez volt a legeslegelső gondolatom, hogy lehetséges...
1: De most itt van egy jó kapcsolat, tehát pontosan de tudom... Nem, én pontosan tudom, hát Krisztián mondja ezt, tehát ő ezt nyilatkozza. És nyilván Borbély Balázs nem tudtuk megkérdezni, ez ugye egy a Fradi Médiának adott nyilatkozat, ha jól emlékszem, a Fradi Médiának mondta. Én nekem van emlékképem arról, amikor Lisztes Krisztián fiatalon, most sem nagyon öreg még, de még fiatalabb korában, NB3-as csapatnak volt az edzője a Fradinál, Borbély Balázs, és akkor egymásra talált mester és tanítvány, a fiatal ifjú titánt, ugye a Fradiba is úgy robbant be, hogy 17 éves volt, 8 éves, tehát valami nagyon-nagyon fiatal volt, vagy úgy volt fiatal, hogy egyáltalán nem megszokott magyar közegben, hogy ennyire korán ott van, és akkor ugye a Videoton ellen volt egy duplája rögtön, szerintem akkor Újpest még a 18-at se töltötte be, és ugye ez mind az az időszak, amikor Borbély Balázssal is dolgozott együtt. Tehát, hogy én azt feltételezem, hogy illetve azt tudom, annyi tudásom van, hogy közöttük volt egy munkakapcsolat. Ezek szerint ez egy jó munkakapcsolat volt, hogyha ő ezt megerősíti, az edző nem reagált erre kifelé semmit, tehát hogy ezt eljátszani rögtön előre azért, hogy fölmentsem saját magam?
3: Hát, illetve meg az a kérdés is felmerül bennem, hogy az, hogy jó viszonyt ápolsz az edzővel, az téged kivesz az elől, az alól, hogy te neked ne kelljen az edzés munkát.
1: Nem, tehát az szerintem a legrosszabb, hogyha valaki kivételezést vár el. Ugyanúgy, és akkor egy picit visszacsatolva az előző gondolatmenetre, azt feltételezem én, hogy 20 dekáért edzőként, akármennyire is hoztam, hogy 85 kiló a határ, 20 dekáért nem csinálok patáliát, az, hogy most két pofára tömöm a nem tudom, parasztkolbászt, és azt mondom a játékosnak, hogy te csak egy levest ehetsz, ebben nem látok akkora problémát.
2: És ha 400 métert kell futni, és csak 360-at fut, az is belefér még?
1: Nem, az nem fér bele.
2: Hát mi a különbség a kettő között?
1: Hát nem tudom, azért szerintem abban most itt Gegével inkább értek egyet, hogy amikor nyilvánosan kiállítod.
2: De ki nincs nyilvános? Hát egy csapat belügye. Tehát ott annyi, az egy intim viszony, egy öltözői viszony, az nem nyilvános. Hát kívnánk a nézőket, és nézzétek,
3: hogy húzzákával több.
2: Hát mert szerintem ruhába tusolnak a játékosok.
1: Jó, bocsánat, akkor hagyd tegyek fel egy kérdést.
3: De a férfi, te itt nálunk, bocsáss meg, férfi, női. Tehát, hogy egy csapaton belül van férfi és nő. Urak, hölgyek, fiúk, lányok.
2: Nálunk nincsenek a kézlabdában, vagy mire gondolsz?
3: Hát de nálunk meg van. És most akkor ezzel a...
1: Én azt gondolom, hogy ebben ilyen szempontból nagy jelentősége nincsen. Hadd tegyek fel még egy kérdést mind a kettőtökhöz. Van-e a sportban demokrácia? Mert innentől kezdve azt kell alapvetően tisztáznunk...
2: Nem egy demokra... Bocsánat, nem akarok közben vágni.
1: Tehát, hogy azt kell tisztáznunk ebben az esetben, hogy van demokrácia, vagy nincs demokrácia. Mert ha nincs demokrácia, hanem diktatúra van, hogy most ez puha, ez ilyen, ez olyan, ez amolyan, az már megint egy következő leágazás, de az alapelvet tisztázzuk. Van demokrácia, vagy nincs? Mert ha nincs, akkor onnantól kezdve hiába érezi azt jelen esetben Gyurta Gege, hogy ez kvázi megszégyenítés, vagy ez problémás történet, nem az. Ha viszont van bármilyen demokrácia, akkor meddig terjed a demokrácia, és hol van az edzőnek olyan hatalma, amikor azt mondja, hogy eddig és ne tovább. Az alapállást tisztázzuk. Van-e a sportban demokrácia?
2: Alapjáraton ez egy diktatórikus rendszer, aminek vannak demokratív szigetei.
1: Gege?
3: Én úgy gondolom, hogy ez egy demokratikus...
1: Ez egy nagyon érdekes.
3: Demokratikus dolognak kell, hogy legyen.
1: Ez egy nagyon érdekes kérdés.
2: Nem tud az lenni. Nem hidd el. Én csapatsportról beszélek, az nem tud az lenni.
1: Egy másodperc, Gyuri. 06-30-55-55-605. A sport szerintetek, kedves hallgatók, tud demokratikus lenni, vagy csak a diktatúra működik a sportban? Csak egy szó, demokrácia, diktatúra, ennyit írjatok meg, kérlek. Nagyon kíváncsi vagyok. Még egyszer mondom, 06-30 55-55-605. Diktatúra, demokrácia. Most sportról beszélünk. Isten őriz, hogy bárki nekem bármilyen politikát, vagy nem tudom milyen példát hozzon. Maradjunk egyelőre csak és kizárólag a sportnál. Amit Gyuri mond, hogy az öltöző, minden, ami az öltözőn belül van, az annak a kis közösségnek a belügye. Gege szerint demokrácia, Gyuri szerint diktatúra. Jöhet az érve a diktatúra mellett.
2: Például, amikor mondtam, hogy diktatórikus rendszer demokratikus szigetekkel, tehát nem nincs idő megszavaztatni a döntéseket. Tehát most megy a mérkőzés, és neked dönteni kell, hogy éppen 7-6 hozzá, vagy lecseréld a barátodat, ne cseréld le. Hát nem kezdhetem el szavaztatni a csapattal. És ugyanez igaz a hétköznapokra is. Tehát most megszavaztatom azt, hogy fussunk-e 6x800-at, vagy ne. Nyilván azt fogja mindenki mondani, hogy nem. Egy-kettő van, aki tudja, hogy szüksége van rá, és inkább megszenvedem ezt. Nyilván nem. Azokon túl kell lenni, és az segít neki átlenül. Viszont...
1: Egyedül a diktatúra vezet egyébként, 3 diktatúra, viszont, egy demokrácia.
2: Viszont van olyan, ami demokratív. Tehát nem akarok untatni senkit, se benneteket, sem a hallgatókat. De lehet egy átlövő... úgy védekezni az átlövővel szembe egy keresztjátékot követően, hogy vált a 2-3-as védő, meg lehet úgy, hogy kilép az egyik 3-as védő, és végigmegy az átlövő. Én megkérdezem adott esetben, hogyha kiemeszik az ellenfelet, hogy mit érzel komfortosabbnak? Vinni akarod végig, vagy pedig változ? Itt a demokrácia. De ha ezt érzed komfortosnak, akkor ezt csináljuk, akkor ebbe viszont innentől már nincs demokrácia, ezt választottad.
1: Mielőtt Gege érvelhet a demokrácia mellett, zseniálisan jó üzenetek jönnek. Csapatot, zenekart, hadsereget nem vezethetsz demokráciával. Gege, érvek a demokratikus berendezkedés mellett. Rengeteg SMS jön még, és majd mindjárt olvasom. Annyit elmondok, és nem ellened, nézd rá te is az SMS falra, egyértelműen a diktatúra vezet. Tehát az elején, amíg be nem indult, addig volt egy darab demokrácia, de most csak a diktatúra ömlik.
3: De most az a baj, másról beszélünk. Tehát a Gyuri most sportszakmai részét nézte. Mint nem. Edző, hogy hogyan kell az edzésen, illetve a meccsen. Egyértelmű, teljes mértékben. Ott az edző dönt. Ugyanúgy, ahogy nálunk is az edző mondja meg, hogy mi a feladat. Nekünk azt meg kell csinálni. Nincs mese. De most másról beszéltünk. Ugye itt arról volt szó, hogy hogyan töri meg az edző a játékost. Hogyan szeretné megtörni. És abban nem fér bele az, hogy diktatúrikus módon kiállítod a versenyzőt, és megszégyeníted mindenki előtt.
1: Hát ez ebben most az a baj, hogy amit most fölhoztál érve, szerintem nem áll meg a lábán. Azért nem áll meg a lábán, mert ha elfogadjuk azt, hogy diktatúra van, és az edző dönt, az, hogy ha ő azt szeretné, hogy kiállunk, és közösen mérlegelünk, és megvan a határ, és ha túlcsúsztál a határon, retorzió van, az onnantól kezdve elfogadtad a játékszabályokat, hogy most az neked belülről sérti az érzékenységedet, az szerintem innentől kezdve az már egyéni szoc probléma kategóriába megy át. Ha elfogadtuk azt, hogy az edzőnek van ilyen jogköre, tehát hogy dönthet.
2: Megszégyeníteni, nem, tehát a diktatúra és a megszégyenítés az nem ugyanaz. Megszégyeníteni nem szabad. Sem férfi ember, sem női ember. De az, hogy kilogramot mérünk, az nem a megszégyenítés.
1: Sziasztok, jó reggelt! Szerintem lehet demokratikus, de akkor nem lesz eredményes, írja Krisztián. Rengeteg diktatúra, azt mondja, hogy abszolút diktatúra, ez nem kérdés, ez nem à la carte, hanem menza. Júj, de jó megfogalmazás! Na?
3: Én továbbra is úgy érzem, hogy egy csapatként kell működni, és meg kell beszélni a dolgokat.
1: Bunkónak lenni és megalázni a versenyzőt tilos, csupa nagybetűvel tilos.
2: Együtt kell, Gege, igazod van, persze, de bárhova mész, valaki megy elől. Tehát nincs olyan, a háborúban sincs olyan, hogy mindenki elindul valamelyet, és majd valahol kikötünk. Hát egy ember kell elő, utat mutasson.
1: SMS író csapatot, zenekart, hadsereget, persze ezért van a hadvezér. Megint van egy nagyon-nagyon jó SMS. Régen működött a diktatúra, de a mostani generációt nem tudod elnyomni, meg kell őket érteni. Van, amiben szabad engedni, van, amiben nem. A lényeg a következetesség és a hitelesség. Maximálisan egyetértek a kedves SMS íróval, nem írta alá. Következetesség, hitelesség. Mi csapatban dolgozunk a munkámban, iszonyat eredményesek vagyunk, mint edző, idézőjelben edző, ha kell, én is beállok, ezzel is megmutatva azt, hogy velük vagyok. De jó SMS, de jó üzenet.
2: Na persze, tehát ezek azok az alap dolgok, a következetesség, ami nélkül nem lesz hitelességed, a másik gondolat, amit írt. Tehát ezek az alap pillérei annak, hogy egy edző tudjon működni a csapatában.
1: Gyuri, jött még SMS?
2: Nézem, jött bizony Feri Veszprémből.
1: Na, diktatúra vagy demokrácia?
2: Nem, most eltér a tárgytól.
3: Na.
2: Én nem tudom, mi történik itt Németh Kornél körül, de hát...
3: Föl kell venni a Gyurinak a szemüveget.
2: Föl kell venni a szemüveget, hogy jól látom.
1: Mit követtem el?
2: Tehát, sziasztok! Miért van az, hogyha a Németh Kornélt hallgatom mindig, az Ágai Kis András ábrázata ugrik be nekem, más nincs ezzel így? És nem tudom, most

0: milyen eszközökhöz kell, hogy nyúljon azért, hogy azt a Lisztes Krisztiánt lássuk, akit 2 évvel ezelőtt 6 millió euróért megvett a Frankfurt a Ferencvárostól.
1: Hát ezek szerint akkor diktatórikus módon kell ráhatni, hogy a csapatba be tudjon illeszkedni, és újra játékperceket kaphasson.
2: Megválaszolhatatlan a kérdésed, úgyhogy én nem is szeretem letudni. Ismerni kell Lisztes Krisztiánt, milyen személyiség, tehát minden egyes embert más gyújt be.
0: Ha van hitele, már pedig a nyilatkozat alapján Borbé Balázsnak nagyon komoly hitele van, a hitelt értsük úgy, hogy pluszos handicappen indul Lisztes esetében. Túlmehet, tehát feszítheti a húrt? Van ebben annyi, hogy akkor mivel neki van mozgástere, hogy akkor egy picivel, hogy mondjam, lehet vele akár szigorúbb, bizonyos esetekben engedékenyebb.
2: Ez csak ő
0: lélektan,
2: tudja.
0: Vagy
2: egyén is. Csak ő tudhatja, senki más. Én jelenlegi játékosom, volt játékosaimról tudok nyilatkozni, de olyan emberről, akit nem ismersz. Ezért lehet az ő viszonyuk fantasztikus, mert ezekre a kérdésekre tudja a választ.
1: De hogyha nem mindenkire ugyanaz vonatkozik, akkor az már nem demokrácia? Az már akkor, tehát érted? Szóval, hogyha nem mindenkinek tud ugyanazokat a elveket követni.
2: De a kilogram az mindenkinek kilogram. Tehát mindenkinek 400 métert kell futni. Mindenkinek az alapvonalnál kell fordulni.
0: Kapusoknak nem. Kézilabdában kapusok azok kevesebbet szoktak, nem?
2: De az alapvonalon kell fordulni.
0: Az biztos.
2: Tehát előtte 1 méterrel nem lehet, mint ahogy aki mér kilót és büntetezi 20 dekába se lehet, se kevesebb, se több. Tehát vannak olyan axiómák, amikhez tartani kell.
0: Megint magadat. Jött egy nagy üzenet, csak ezt már nem fogjuk tudni kifejteni. Mi lesz a dohányzással? Engeded vagy tiltod?
2: Én azt a felnőtt csapat esetében engedem. És ezt is talán már elmondtam itt is.
1: A demokrácia.
2: Nem, hanem ez tiszta kommunikáció.
0: Mert
2: ha én megtiltom 30x éves embernek az, hogy dohányozzon, tudod, mit fog történni? A sarkon elmegy, hogy ne lássam, és ott fog dohányozni.
0: Tudod, mennyi ilyet láttam? Csak kézilabdából nem szabad megnevezni, és nem azért nem szabad megnevezni, mert hogy nem akarok bunkó lenni, hanem mert a mai napig óvja, védi ezt a nimbuszát, vagy ezt a nem tudom, mítoszt, hogy ő nem dohányzott sose. Az egyik legjobb volt. Aktív játékos
2: és az egész, hadd fejezem meg a gondolatot, az egész viszonyod edzőjátékos viszony úgy indul, hogy hazugsággal. Tehát én ezért nem tiltom felnőttnek.
0: Na, hát egész jó kis, hogy mondjam, kis irányba elkeveredtünk itt a végére. Diktatúra, demokrácia a sportban, ezt próbáltuk fejtegetni. Kereken 8 óra a pontos idő, köszönjük szépen a rengeteg üzenetet. Várjuk még, ha bárkinek van hozzászólása, akár ebben a témában, akár a soron következő témáinkban, mert hogy a foci VB felé fordítjuk vissza a tekintetünket. Hamarosan innen folytatjuk a sportreggelt.
3: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, többet szeretne tudni kedvenc sportolóiról, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, fontos, hogy pontos képet kapjon a döntések okairól, keresse a Nemzeti Sportrádiót Spotify-on és Facebookon is. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
1: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől, a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Ez a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sport Rádió, benne pedig a Sport Reggel. A stúdióban Németh Kornél, Marosán György és Gyurta Gergely érkezik a Nemzeti Sportjegyzet, benne Malonyai Péter gondolataival.
3: Nincs itt titok, Malonyai Péter jegyzete. Csebben a tenger. Nálam a svédek elleni mámoros francia futball kulcspillanata az volt, amikor Kylian Mbappé első gólya után kiszaladt Didier Deschamps szövetségi kapitányhoz egy ölelésre. Ilyesmit a leggondosabb marketing sem szülhet, az pedig szintén jellemző, hogy a többiek követték, így együtt ünnepelt a pálya, a kispad, a játékosok és a kapitány. Egység ez a javából, de ha valaki naívnak tart, úgy véli bedőltem a látszatnak, annak úgy fogalmazok, hogy együtt akarás a javából. Van szándék, van cél, és vannak hozzá klasszis futballisták, mert az a legfontosabb. Mondják, hogy a franciák azt csinálnak a pályán, amit akarnak, ami úgy pontos, hogy azt csinálhatnak, mert megteremtik hozzá a lehetőségeket. Még szűkebben bennük a képesség, hogy megteremtsék, ami persze megint kvalitás függő. A francia nívóra nálam jellemző, hogy a PSG-ben kulcsember Désiré Doué-nak ezúttal elegendő volt csereként beállnia. A svédek kapitánya Graham Potter úgy vélte, tökéletes játékkal sem lettek volna képesek megállítani a franciákat, nyugodtan beszélt a meccs után, semmi mentségkeresés, elvégre azzal nehéz mit kezdeni, ha az ellenfél egyértelműen jobb. A felkent hozzáértők már mondták, ki hová tolódott, futott, zárkózott, jött a fel és a visszapassz, biztos igazuk van, engem nem zavar, hogy őszködik magukat, mennyire értenek hozzá, amik tetszik, amit a pályán látok. Ahol a titok kipattant, a francia játékosok tudnak futballozni. A játék minden elemében vagy klasszisok, vagy elsajátították, és tutira hozzák, ami megtanulható. Ez a lényeg, a tudás. Azt mondja Deschamps, még csak 16 között vannak, illendő a visszafogottság, a földön kell maradni. Az ilyesmi kifizetődik, legyen elég csak a mi berni döntőnkre 1954-ből gondolni, amikor mindenki mindvégig biztos volt abban, hogy világbajnokok leszünk, már átsolták a győzelmi dobogót, bélyeget nyomattak, aztán mégse. Csupán akkori főszerkesztőnk Feleki László óvatosabb tompította, hogy hétszentség a győzelem, mert elbizakodottságra nincs is ok. Jobb, ha a kapitány mint türelemre, s nem a krónikás. Ez már az én szakmai meglátásom.
0: Ez volt a Nemzeti Sportjegyzet a Nemzeti Sport Rádióban.
4: When I was 6 years old, I broke my leg.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Anglia, Belgium és az Egyesült Államok is már a 16 között a labdarúgó világbajnokságon. Nem jutott be az Európa Liga döntőjébe női röplabda válogatottunk. Fucsovics Márton bravúros győzelemmel a 32 között van a wimbledoni teniszbajnokságon. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Kongói Demokratikus Köztársaság csaknem 70 percen át vezetett Anglia ellen a labdarúgó világbajnokságon a 16 közéjutásért játszott találkozón Atlantában, de aztán Harry Kane kétszer is bevette az afrikaiak kapuját, és végül 2-1-re nyert az angol válogatott, amelynek következő ellenfele a társházigazda Mexikó lesz. A Bayern München támadója ezzel megszerezte a tornán az 5., a világbajnokságokon pedig a 13. gólját, amivel megelőzte a brazil Pelét. Belgium 0-2-ről egyenlítve, majd a hosszabbításban a 125. percben lőtt 11-es góllal 3-2-re múlta fölül Szenegált Seattle-ben, míg a másik társházigazda Egyesült Államok több mint fél órán át emberhátrányban játszva 2-0-ra bizonyult jobbnak Bosznia-Hercegovinánál San Franciscóban. Belgium az Egyesült Államokkal méri össze erejét a 8-döntőben. Ma szintén a 16 közé kerülésért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze, holnap éjjel 1 órától Portugália, Horvátország, 5 órától Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek a VB-n. A találkozókat az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Most hallgassák, hogyan értékelt Harry Kane a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni győzelem után.
2: Őrült meccs volt, és mindenek előtt egy nagyon szívós, jól szervezett csapat ellen játszottunk. Nehéz helyzetbe kerültünk azzal, hogy korán gólt kaptunk, de az első ivószünet után magasabb fokozatba kapcsoltunk. A kapusuk viszont zseniális volt, hihetetlen védéseket mutatott be. Ezután már csak arról szólt a játék, hogy hajthatatlanul mentünk előre. Beszéltünk arról, hogy bárkiből lehet hős, bármelyikünk megvillanhat. Szerencsére ez most az én napom volt.
1: Harry Kane után következzen a Kongói Demokratikus Köztársaság labdarúgó válogatottjának kapusa, a több bravúrt is bemutató Lionel Mpassi véleménye a mérkőzésről.
3: Ideges vagyok, mert a végsőkig küzdöttünk, és közel voltunk a bravúrhoz, amely ezúttal nem sikerült. Pozitív képet akartunk festeni Afrikáról és az országunkról, és feltenni a világ labdarúgásának térképére a hazánkat. 4 évig kőkeményen dolgoztunk azért, hogy itt legyünk, és úgy gondolom, hogy én is a legjobb tudásom szerint segítettem a csapatot. Szerettünk volna még messzebb jutni, de így is büszkék vagyunk, hiszen elértük a célunkat azzal, hogy történetünk második VB-jén, az 1974-es pont nélküli szereplés után most tovább jutottunk a csoportból.
1: A kapus Lionel Mpassi mellett a kongóiakat irányító Sébastien de Sabre is megszólalt a meccs után. A francia szakember így összegzett az Anglia elleni vereséget követően.
3: Csalódottak vagyunk, hittünk a továbbjutásban. Jó meccset játszottunk még akkor is, ha a végén a világ egyik legjobb játékosa lőtt nekünk 2 gólt. Gratulálok a játékosaimnak, mert remekül helytálltak ezen a tornán, az ilyen magas szintű csapatok ellen is. A végén egy kis tapasztalat hiányzott, hogy kihúzzuk, de ilyen a futball, ebből is lehet tanulni.
1: A Belgium-Szenegál mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
4: Nagyon-nagyon változatos és fordulatos mérkőzést láthatunk. Az első fél időben egy öregurasan, nagyon lassan és már-már meglepően passzívan futballozó belga válogatottat láttunk. Egy kirobbanó erőben lévő, dinamikus és nagyon korszerű gyorsjátékot mutató Szenegállal szemben. Érdekes volt a mérkőzés, hiszen pont fordítva vártuk a találkozót előzetesen, de a szenegáliak mérkőzés terve egyértelműen a magas letámadásra épült, a gyors kombinatív játékra. Már-már tényleg európai stílusban futballoztak, teljesen megérdemelten vezettek szünetben 1-0-ra, aztán később 2-0-ra. A második fél időben továbbra is egyértelműen az látszott, hogy sokkal egységesebb a szenegáli válogatott, nem utolsó sorban sokkal jobb állapotban vannak a játékosai, ám jött a fordulat, és ez elsősorban ez a fordulat Rudi Garcia cseréinek köszönhető, hiszen a belga kapitány rendkívül jól nyúlt bele a találkozóba, több esetben is átszervezte a csapatát, egyértelműen támadóbra kalibrálta, a belga válogatottat, és elsősorban Lukaku és Luka Bakio beállításának köszönhetően kezdte átvenni a játék irányítását. Ezzel szemben a szenegáli válogatott a 2-0-ás állás ellenére nem tudta kihasználni a kontratámadásaiból kialakuló gólhelyzeteit, amivel lezárhatta volna a mérkőzést. Courtois több esetben is szépen védett, a belga válogatott önfeláldozóan védekezett, és kezdett egyfajta mentális fölénybe keveredni Belgium. Különösen az utolsó 5 percben elképesztő fordulat állt be, Rudi Garcia cseréi teli találatnak bizonyultak, de én úgy gondolom, hogy a szenegáli válogatott önmagát verte meg, mert egy agyonnyert mérkőzést 5 perc koncentráció kieséssel döntetlenre hozott. A belga válogatottnak nem érdemtelenül, de hatalmas szerencsével sikerült egyenlítenie, a hosszabbításba pedig a mérkőzés negatív hőse Lamin Kamara volt, aki egy teljesen felesleges becsúszásnál a 120. percben szabálytalankodott Tillemanssal szemben, a sértett pedig igaz, hogy 5 perc varrozás volt és még 2 perc ápolás, tehát gyakorlatilag 7-8 perccel később, miután szabálytalankodtak vele szemben, de nagyon-nagyon magabiztosan és hidegvérrel értékesítette ezt a büntetőt. Így én úgy gondolom, hogy Szenegál a rutintalanságának és annak az 5 perces koncentráció kiesésnek köszönheti, hogy kiesett. A belga válogatottnak pedig, ami az első fél időben ez az öreguras játék és a magasabb korosztály, az a végén segített rajtuk, hiszen tapasztalatuknál, rutinjuknál fogva egy már-már elveszített mérkőzést tudtak a maguk javára fordítani.
1: A találkozó után a belgák első góljának szerzője, Romelu Lukaku mondta el véleményét csapata teljesítményéről.
5: Két gólos hátrányban valósággal padlóra kerültünk, de ezután megmutattuk a karakterünket. Pontosan erre van szükség az ilyen típusú meccseken, mert Szenegál technikailag, fizikailag és taktikailag is a torna egyik legjobb csapata. Nagyon nehéz dolgunk volt, de aztán nagyobb intenzitással kezdtünk el letámadni, amivel labdákat szereztünk, ettől pedig megéreztük, milyennek is kell lennie a csapat szellemnek. Ezek után sikerült is nyernünk.
1: Ma szintén a 16 közé kerülésért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze. A spanyolok baloldali védője Marc Cucurella így várja az osztrákok elleni mérkőzést.
6: Nagyon motiváltak vagyunk. Végre eljött az egyenes kieséses szakasz, amire mindannyian vágytunk. Alig várjuk már, hogy pályára lépjünk. Az látszik, hogy a világbajnokságon nincs könnyű ellenfél. Az első csoportmeccsünk után sokan meglepődtek, és azt hitték, hogy nem játszunk jól. De szerintem mostanra egyértelmű, hogy minden VB résztvevő csapat rászolgált arra, hogy itt legyen. Ég bennünk a vágy, hogy jó teljesítménnyel tovább jussunk. Az osztrákok stílusához hozzá vagyunk szokva, de mi a saját játékunkra fogunk figyelni, és ha a megfelelő szinten játszunk, akkor sok lehetőségünk lesz.
1: 21 órától tehát Spanyolország Ausztriával csap össze a labdarúgó világbajnokságon, holnap éjjel 1 órától Portugália, Horvátország 5 órától Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek. Az Ausztriában edzőtáborozó Ferencváros Bambidele Yusuf góljával 1-0-ra legyőzte az Azeri Karabagot az Európa Liga selejtező előtti utolsó felkészülési mérkőzésén. Az Egyesült Államokban bejegyzett cég lehet a Videoton NB2-es labdarúgó csapatának új tulajdonosa. A Fehérvár FC Kft. Értékesítésére kiírt pályázatra az amerikaiak 775 millió forintos ajánlatot tettek. Székesfehérvár önkormányzatának rendkívüli közgyűlésén második helyezettet is választottak a három pályázó közül. Eszerint, ha a következő 45 napban mégsem sikerült tető alá hozni az adásvételt, akkor a befutó a második helyen végzett Nagy-Britannia bejegyzett cég lehet, amely 532,5 millió forintos ajánlatot tett a vételárra. A harmadik magyar pályázó ajánlatát a becsült piaci érték alatti ár miatt nem fogadhatta el a jelenlegi tulajdonos, azaz a székesfehérvári önkormányzat. Az olasz másodosztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Sampdoria szerződtette a Ferencvárostól távozó Stefan Gartenmannt. A 29 éves svájci válogatott védő 2 éves szerződést kötött a genovai klubbal.
0: Nemzeti sportkrónika.
1: Nem jutott be az Európa Liga fináléjába a magyar női röplabda válogatott, mivel a hazai 3-2-es vereség után az elődöntő idegenbeli visszavágóján 3-1-re kapott ki Svédországtól Örebróban. Fucsovics Márton 4 játszmában verte a világranglistán 17. amerikai Lerner Tient a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában. A magyar játékos a következő körben a Marozsán Fábiánt szintén a második fordulóban 3 sima játszmában búcsúztató spanyol Alejandro Davidovics Fokina ellen játszik. Sportolóink teljesítményeiről Szántó Petra szakkommentátor beszélt.
7: Nem volt könnyű mérkőzés ez a meccs, annak ellenére sem volt könnyű ez a mérkőzés, hogy Lerner Tien tulajdonképpen az egész mérkőzésen, mintha valamiféle fizikai problémától szenvedett volna, és ez különösen a harmadik és a negyedik játszmában volt eléggé látványos, akkor már az volt az érzése az embernek, hogy alig tud mozogni, nem tud beleállni a labdákba, és azért ez némileg segítette Marcit, akinek ugye az első fordulóban is egy kicsit könnyebb dolga volt, hiszen a francia ellenfele sérülés miatt másfél szett után feladta. Ettől még nem volt könnyű ez a mérkőzés, főleg úgy, hogy Marci ugyan nagyon nagyot harcolt minden szettben, és minden játszmában volt szettlabdája vagy mérkőzéslabdája, de az első szettet elveszítette annak ellenére, hogy a tiebreakben ő állt jobban, is volt 2 játszmalabdája is, ráadásul a második az adogatóként. Szóval ebből a szempontból azért komoly frusztráció lehetett Marcinak az elveszített első játszma, ennek ellenére nagyon szépen kiegyenlített, és ugye a harmadik, negyedik játszmában is voltak problémák, break hátrányból való visszajövetel, nagyon nagy harcok, ez egy óriási győzelem, egy óriási kap még úgy is, hogy az ellenfél azért nem volt teljesen egészséges, hiszen magasan rangsorolt játékos, nehéz ellenfél volt, és Marcinak egy picit talán saját magát is le kellett győznie, mind fizikailag, mind pedig mentálisan. Úgyhogy nagyon büszke lehet erre a teljesítményére, hiszen az elmúlt hónapok nem voltak könnyűek a sérülése miatt, nem volt igazán olyan helyzet, amikor sok meccset tudott volna egymás után játszani. Szóval Grand Slam tornán egy ilyen intenzív, szoros, négyszettes meccset megnyerni egy magasabban rangsorolt játékos ellen, ez tényleg elég régen fordult elő Marcival, úgyhogy büszke lehet magára. Marozsán Fábián, őneki nem sikerült megnyernie a wimbledoni torna második fordulóját, ő viszont egy majorkai elődöntővel hangolt és érkezett a füvespályás Grand Slam tornára. Szóval összességében, ha az egész füves pályás szezont nézzük, akkor abszolút elégedett lehet a magyar teniszező azzal, amit nyújtott. Pont azzal az Alejandro Davidovics Fokinával kellett játszani most itt a wimbledoni torna második fordulójában, aki egyébként egy pár nappal korábban a majorkai füves pályás tenisztorna elődöntőjében szett hátrányból megverte Fábit. Volt miért visszavágni, viszont nem volt teljesen egészséges Fábi ezen a mérkőzésen. Valamiféle sérüléssel küzdött, és ezért ez eléggé látszott azokon a labdameneteken, amik egy picit hosszabbra nyúltak. Neki jelentős esélye ezúttal nem volt Davidovics Fokina ellen.
1: Szántó Petrát hallották. Távozik a Ferencvárostól Székely Zója, Európa-bajnoki ezüst és bronzérmes tornász. Azt egyelőre nem tudni, hogy a sportoló hol folytatja pályafutását. Az észak-amerikai profi jégkorongligában szereplő Buffalo Sabres által kiválasztott Szongot Domán valószínűleg a kanadai kiemelt junior bajnokságban játszik majd a 2026-27-es idényben. Erről a 18 éves, 34-szeres válogatott játékos maga beszélt az NHL-es klub fejlesztő táborában tartott sajtótájékoztatón. Kedves hallgatóink, sportkommunikánk végén köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika.

0: Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Az idei évtől a Formula 1-ben minden megváltozik. Új autók, új motor, új csapatok, új helyszín, új generáció. Ez nem újratervezés, ez az új kezdet. Ebben a sportban bármi megtörténhet. Idén nincs esélyes, nincs biztos siker, nincs határ. Kövesse velünk a 2026-os Formula 1-es idényt a Nemzeti Sportrádióban.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Pucsovics Márton a 32 között van a wimbledoni teniszbajnokságon, iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, változékony idő lesz, Ötvösádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Anglia hátrányból fordítva Harry Kane két góljával 2-1-re nyerte a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen a labdarúgó világbajnokságon, a 16 közé jutásért játszott találkozón. Az angol válogatott következő ellenfele a társházigazda Mexikó lesz. Belgium 3-2-re múlta fölül Szenegált, míg a másik társházigazda Egyesült Államok 2-0-ra bizonyult jobbnak Bosznia-Hercegovinánál. Belgium az Egyesült Államokkal találkozik a nyolcad döntőben. Ma szintén a 16 közé kerülésért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze. Holnap éjjel 1 órától Portugália, Horvátország, 5 órától Svájc, Algéria mérkőzést rendeznek a VB-n. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Az Ausztriában edzőtáborozó Ferencváros Bánvidele Jusuf góljával 1-0-ra legyőzte az Azeri Karabagot az Európa Liga selejtező előtti utolsó félkészülési mérkőzésén. Pucsovics Márton négy játszmában verte a világranglistán 17. amerikai Lerner Tient a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában. A magyar játékos a következő körben a Marozsán Fábiánt, szintén a második fordulóban, három sima játszmában búcsúztató spanyol Alejandro Davidovics Fokina ellen játszik. Nem jutott be az Európa Liga fináléjába a magyar női röplabda válogatott, mivel a hazai 3-2-es vereség után az elődöntő idegenbeli visszavágóján 3-1-re kapott ki Svédországtól Örebróban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. Két állami tisztségviselőt is felmentette a miniszterelnök. Magyar Péter döntése szerint megszűnt Koltai András, a Nemzeti Média és Hírközlési Hatóság elnöki megbízatása, és Hatala Annát, a Nemzeti Információs Központ főigazgatóját is felmentette a kormányfő. Közben Súlyog Tamás államfő a kormányfő javaslatára kinevezte Becsák Pétert az Egészségügyi Minisztérium államtitkárává. Szijjártó Péter miniszterként rendszeresen bérelt luxus magánrepülőgépeket utazásaihoz, derült ki a külügyminisztérium átvilágítása közben, közölte Velkei György László államtitkár. Azt írta, tavaly 19 alkalommal összesen több mint 2 milliárd forintot fordítottak erre a célra, amihez még hozzájöttek a szállás költségek és egyéb kiadások. Velkei György László hozzátette, a magánrepülők bérlését Szijjártó Péter saját magának engedélyezte. A Fidesz kommunikációs igazgatója úgy reagált, hogy a volt külügyminiszter munkaköltségei megfelelnek az európai sztenderdeknek. Havasi Bertalan szerint Szijjártó Péter Európa legjobb külügy- és külgazdasági minisztere volt, aki munkájával rengeteg előnyt, hasznot és befektetést intézett el Magyarországnak. Újraindult a vonatforgalom a Budapest-Bécs vasútvonal osztrák szakaszán. A Mavinform tájékoztatása szerint hajnalra elhárították a villámcsapás okozta műszaki hibát. A Eurocity, Euronight és Railjet vonatok ismét a teljes útvonalon közlekednek. A reggeli órákban néhány regionális járatnál még pótló buszok közlekednek az osztrák szakasz egy részén.
1: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a terelésben a 48-as Szárliget csomópont és a Biatorbágyi szakasz között. Az erős forgalom miatt a külső sávban lassulás, szakaszos torlódás alakult ki. Az M5-ös autópályán több helyen is dolgoznak Szeged felé vezető oldalon, az M0-as és a 30-as Ócsa csomópont között, és a Kecskemét térségében kiépített terelésnél is sávzárások, és az erős forgalom miatt torlódásban kell autózni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Napközben már leginkább csak a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, az zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 8 óra 39 perc a pontos idő, csodálatos, csodaszép csütörtöki, jó reggelt mindenkinek, ez a Nemzeti Sportrádió, benne a Sportreggel Gyurta Gegével, jó reggelt Gege.
2: Sziasztok, jó reggelt.
1: És Marosán Gyurival, jó reggelt.
3: Jó reggelt, sziasztok.
1: Rengeteg üzenetet lehetne még az előző témából előszedni, de menjünk szerintem tovább, mit szóltok hozzá, hogyha a labdarúgó VB felé fordítjuk a tekintetünket. Annyi biztos, Gege, hogy a diktatúra győzött a demokráciával szemben.
2: Igen, sajnos ezt most már én is végigolvastam, úgyhogy...
1: Nem reprezentatív ugye a közvéleménykutatásunk vagy a felmérésünk, viszont mindenkinek köszönjük az SMS-eket. Nagyon jó és találó üzenetek jöttek, egy-kettő volt közötte, ugye, amit ki is emeltünk, ami kifejezetten találó. Na de ha csütörtök és 8:30 után járunk pár perccel, akkor ki más is hívhatnánk telefonon, mint kedvenc labdarúgó szakértőnket, Holzer Ádámot, csütörtöki labdarúgó szakértőnket. Jó reggelt, Ádám!
4: Jó reggelt, sziasztok!
1: És természetesen a foci VB történéseiről beszélgetünk majd. Ádám, kicsit segíts nekem megérteni, hát ha te összetudod foglalni. Én úgy aludtam el tegnap, hogy 2-0-ra még Szenegál vezetett, és Belgiumnak momentuma sem volt. Hogy sikerült Belgiumnak tovább jutni a Szenegál ellen?
4: Hát segítek, meg kell várni a meccs végét, mert tud izgalmas lenni.
1: Nagyon aranyos vagy, köszönöm szépen a jó tanácsot. 4 óra 30-kor csipogott a telefon.
3: Ő már abban a korban van, hogy muszáj időben lefeküdjön.
1: Gyurinak a mikrofonja pedig elkezdett furcsa hangot kérni. Na szóval tényleg viccet félretéve, hogy mit húztak elő a belgák, ha előhúztak bármit is?
4: Hát igazából szerintem ott... Hát a második gól, az egyenlítő gól, az egy súlyos egyéni hiba volt ugye a szenegáli kapus részéről, aki egyébként a sérült Mendit helyettesítette, bár Mendi se volt ezen a tornán a legélesebb, mondjuk itt a francia meccsre gondolva, de összességében azért valószínű ő rosszabb kapus, mint Mendi. Bevállalt egy nagyon nehéz labdát, talán Trossard volt, aki a kapu felé beívelte, és ez egy nagyon kényes labda kapus szempontból, mert ugye a kaput felé közelít a labda, valahonnan a holtérből, vakoldalról jöhet támadó a hosszúról, és pont ez történt, ugye ő a labdára fókuszált, de valahogy úgy megelőzte, vagy ott volt a kezek környékén, kibújt Tielemans és befejelte, tehát hogy ez nyilván annak volt a következménye, hogy rengeteg labdát kezdett el belőni a 16-oson belülre a belga válogatott, azzal, hogy Lukaku is ugye pályán volt, és ő rúgta az első találatot, tehát ebben megváltozott a belgák játéka, hogy az utolsó 10 percben kicsit minden mindegy alapon elkezdték a 16-osra belövöldözni a labdákat, és hát végül is ebből született meg mind a két találat tulajdonképpen. Lukakué az egy nehéz labda volt, röviden berobbant és bepörgette a kapus feje fölött, füle mellett a labdát, az egy klasszis megmozdulás volt, a Tielemansnak a fejese, az megmondom, ha ott bemarad a kapus a vonalon, beleférje az ölébe, és minden bizonnyal kiesik Belgium. De hát sokáig úgy nézett ki, mint hogy Szenegál a jobb ezen a mérkőzésen. Valahogy a vége, ez a 10, annyi se, 5-8 perces rövid zárlat, ez a hosszabbításba tolta bele a meccset. Onnan meg már ilyenkor nagyon ritka, hogy egy csapat még egyszer komoly karakter tud mutatni, tehát egyszerűen lélektani előny úgy átbilleni ehhez, hogy nagyon ritka az, hogy az, aki mondjuk két gólos hátrányból feláll, az nem nyeri meg ugye az ilyen mérkőzéseket ahhoz. Párbaj lehet mondjuk ugye Szenegálnak a reménye, amitől nagyon nem voltak távol, mert pár pillanaton múlott ugye, hogy aztán végül büntetők döntsenek, hát végül is az döntött, mert aztán Tielemans berúgta a saját 11-esét is, ami ugye a hosszabbításon született. Tehát,
3: és a belgák így fordítottak Japán ellen is, ha jól emlékszem, 0-2-ről az előző világbajnokságot.
1: 2018-ban.
3: 18.
4: Bár az a belgáknak az aranycsapata volt, ami aztán bronzéremmel zárt, és az nem volt messze az a belga válogatott attól, bár világbajnoki bronzérmesnek lenni az önmagában hatalmas dolog ebben a sportban, de meg minden sportban természetesen, de az, hogy az volt az a csapat, a 18-as, még Hazarddal, és a fiatal De Bruyne-vel, és a fiatalabb Lukaku-val, a Vertonghen-nel.
3: Hazard.
4: Az volt az, igen, Hazard, ugye vele kezdtem, igen, hogy Hazard is, tehát hogy az a belga válogatott volt, aki egyébként mindent, és aki egyébként négyet rúgott nekünk a 16-os elvén előtte két évvel, ugye amikor tovább jutottunk a csoportunkból, tehát hogy az a belga válogatott az ott 3-4 tornának is masszív esélyeseként futott neki. Ott talán az, hogy tudtak fordítani, az kevésbé volt meglepő, mint itt, ahol egyébként a erősség, amit válogatott képvisel, a kulcsemberek túl vannak a zeniten, az kimondható, és emellett ugye Szenegál meg tényleg sokáig úgy tűnt, hogy ezt a meccset uralja, kézben tartja. Nagy lehetőségeik voltak úgy az elején a Courtois, amikor mellé nyúlt, akkor volt egy kapufa, volt még egy, ugye gól előtt is volt egy lehetőségük a második fél időben, tehát közelebb állt a szenegáli válogatott szerintem a továbbjutáshoz, de hát ez az utolsó 5 perc, ezért szeretik sokan annyira a focit, meg nekem ez a legbájosabb része mindig, hogy persze, amikor én kapom ezt a kettőt, nem, de összességében az, hogy rengeteg. Én játszottam olyan Paks-Ferencváros mérkőzésre 91. percben, még 2-0-ra vezetett a Fradi, akkor már Pakson voltam, és 92-95 így egyenlítettünk, nulla néző előtt, mert Covid volt pont, tehát hogy azt tényleg csak mi ünnepeltük meg magunk. Az egy fontos, az a mai napig egyik legkedvesebb élményen pályafutásomból, és bármennyi is a Fradi ellen történt, aki nyilván tudjuk, hogy szívügyem a csapat, de az egy akkora élmény volt, hogy ilyet talán egyszer éltem át én is, még hosszabbításban rúgunk 2 gólt, nem is az, hogy 86 meg 89.
3: Erről Oliver Kahn is tudna mesélni a Bajnokok Ligája döntőjéből.
1: Júj!
4: Elvi
1: Laci szerintem most nem lett a barátod, Gyuri.
4: Kahnban meg Dibuszban biztos nincs sok közös, de ez mindenki.
1: Szép megközelítés.
3: Nagyon jó, nagyon jó.
1: Ádám, mondjuk a szőke árnyalatok egyébként azért. Na.
3: Ádám, én amikor a kézilabda világbajnokságban mindig úgy várom izgatottan, hogy milyen újdonságot fog hozni az adott világverseny, milyen trendek fognak megjelenni a sportágamban, legyen az játékrendszerek, legyen az játékvezetői felfogás, és most hát a labdarúgó VB-ről kérdeznének, hogy látsz-e újdonságot, mi történik itt a világbajnokságon, ami meghatározhatja akár a következő szezont, vagy a következő éveket a labdarúgásban?
4: Hát igazából szerintem ez nem most kezdődik, ennek már látjuk jelét, de ugye van rengeteg olyan csapat, és a francia válogatott, de a norvég is ilyen, aki előre komoly támadó potenciállal rendelkezik, de nagyon szeretné megteremteni magának a gyors átmenetek, a kontrák lehetőségét. Tehát ugye alapvetően szerintem az a fociban egy ilyen alapgondolat, hogyha nálad vannak a jobb játékosok, akkor nálad kell legyen a labda is minden esetben rengeteget. És vannak válogatottak, akik persze nem a mérkőzés egészében, de egy bizonyos szakaszain a mérkőzésnek hajlandóak átadni a kezdeményezést, mert tudják azt, hogy egyébként hogy tudják labda nélkül kontrollálni a bizonyos területeket, meg az átmeneteket, és szerintem ugye ez most már ugye Bajnokok Ligájában is jellemző, a Paris Saint-Germainre nagyon, ott nyilván van egy erős összecsengés a francia válogatottal, ott ugye azért az előjátszók közül ott van egy-két ember, aki onnan jön. Egyébként ugye Deschamps meg Luis Enrique, bár nagyon más rendszer, de ebben mondjuk lehet, hogy van azonosság a kettőjük munkája között, hogy mondjuk hajlandóak ezt elfogadni, hogy nem minden áron az azonnali labda visszaszerzés, hanem mondjuk egy stabilabb rendeződés, és aztán megvárni azt a momentumot, amikor az ellenfél elposztolja magát, vagy le lehet támadni. Tehát szerintem így, mintha belátnák a legnagyobb csapatok is, hogy a kis csapatok már vannak annyira jók labdával, hogy nem tudod egész meccsen letámadni őket, nem tudod egész meccsen a te szádíza szerint játszani a meccset, hanem kell, hogy egy picit alkalmazkodj, és az alkalmazkodásnak ez egy következő szintje, hogy úgy alkalmazkodsz, hogy közben azért arra vársz, hogy az történjen, amit te akarsz, tehát belekényszeríted az ellenfeledet labdával valami olyanból, amiből kamatoztathatsz. De mondom, ez nem most kezdődött, csak most megint látunk rá azért erős példát, hogy szárnyaló vagy jól szereplő válogatottak egyébként hajlandóak így is focizni. De szerintem ez meghatározhatja a következő éveket, főleg úgy, hogy ez mondom a Paris Saint-Germain elmúlt 2 évével ez elindult, és mondjuk azt szerintem, ami még alátámasztja az, hogy a Manchester City-nél ez Guardiolában felmerült a szezon elején, a tavalyi gyenge szezon után, hogy egy ilyen gyorsabb átmenetre berendezkedő Manchester City-t talál ki, és kevésbé az ellenfél térfelén passzolgató domináns Cityt, és például a Liverpoolnak a volt pályaedzőjét, aki ugye Kloppnak is volt a segítője, őt maga mellé vette erre a szezonra, mert ugye a Liverpoolnak meg pont ez volt az ereje, azok a brutális átmenetek, meg az, hogy sebességből hogy lehet meccset nyerni, és nem labdabirtoklásból, és ugye City is próbálkozott ezzel, és szerintem minden, ami trend a fociban, az onnan indul, tehát az Guardiola fejéből indul, meg Luis Enrique fejéből indul, és azért mondom, hogyha ez így az elmúlt egy-két évben megjelent, és itt a tornán mondjuk a norvég válogatottnál is látjuk, akkor olyan, mintha annak valami másolatát látnánk mondjuk a válogatottaknál is. Nekem ez ami így a legszembetűnőbb mondjuk taktikailag ezen a tornán. Hát a játékvezetőkről meg ugye beszéltünk múlt héten is, hogy ott az továbbra is vannak benne érthetetlen dolgok, kevés.
1: Nagyon szépen fogalmaztál.
3: Hát ez Kénnek ez a 11-ese tegnap egyértelmű tízi volt. Nem?
1: Illetve mielőtt ebbe belemegyünk, Gegének szeretném felhívni a figyelmét, hogy Ádám szakértünk felvilágosított, remélem, és eljutott hozzád is, hogy Pep Guardiolától, Luis Enriquétől indulnak ezek a folyamatok. Barcelonából, nem Madridból, Barcelonából.
2: José Mourinho nem tartozik ide.
1: José Mourinho is ebből az alomból nőtt ki, csak ő még tolmács volt.
3: A Tiszabolánnál akarják alkalmozni.
1: Ő még akkor tolmács volt.
3: Úgy parkolni a busszal senki nem tud, mint ő.
2: Ádám, végy meg, kérlek.
4: Nem tudok. Azért, Muri, én még előbb megyek egészen Johan Cruyffig, tehát azért
3: a bizony.
4: Nyilván szintén Ajax Barcelona vonal, azért a nagy futballforradalmárok azok Spanyolországnak erről a részéről jönnek, és nem Madridból. Szerintem a két klubnak az identitását is teljesen máshogy kell leírni, ez jól megmutatja. A Barcelona az egy műhely, ahol edzőket és játékosokat nevelnek folyamatosan, a művészek Madridban is ott vannak, de azokért pénzt adnak. Tehát hogy ez egy másik
3: igen, út, hogy Pepének, az Sergio Ramosnak hívják őket.
4: Végül is valami
1: az is egy művészet, az a fabolgás művészet.
4: Igen, tehát hogy a művészet az szerintem lehet elég tágértelmű kérdése. A egy belépőért 10 meccses eltiltást kapni, mint Pepe megtette annak idején, egyébként az is művészet valahol.
2: Hogyha már a meglepő...
4: Mourinho semmiképp nem gondolnám forradalmárnak. Hát egy bizonyos elemében a játéknak igen, meg a pszichikai hadviselés terén mindenképp, tehát hogy ő meg olyat hozott be a sportba, ami előtte nem volt, vagy a fociba kevésbé volt jellemző, tehát bizonyos területeken ő is, de ha csak a játékrendszerek, a játéknak ezt a fajta filozófiát vizsgáljuk, hogy szép, esztétikailag hogy szép az a játék, hát Mourinho-t valószínű arra a megbeszélésre nem fogják elhívni, amikor ezt firtatják, de sok minden mást meg ő is remekül tud, tehát a fociban azért nincs recept a sikerre, néha ez, néha az, és azért Mourinho-nak is volt egy jó 10 éve, ami tényleg brutális volt a Portóval, az Interrel, még a Reállal is azt mondom,
2: Chelsea. Hát majd most a következő szezontól.
3: Persze, dobogó lesztek.
4: De egyébként a Reál padjára ilyen típusú edző még mindig inkább jobb, mint mondjuk Xabi Alonso volt, és ez az elnöknek köszönhető, mert amíg Perez tagadja a valóságot, hogy a futballban innoválni kell, addig nem lehet innovatív edzővel egókat könnyen beállítani a hadrendekbe, ezt szenvedett a Reál ebben a szezonban is. Kell egy olyan edző, aki nagyon jól menedzseli az egókat, az egyéniségeket. Ancelotti erre tökéletes példa volt, Zidane előtte szintén, Mourinho szintén, most Mourinho visszatér. Tehát, hogy szerintem Reál szintjén nem rossz ez az út. Én nem biztos, hogy így döntenék, mert én az újítások, meg az innovációk híve vagyok mindenben. De megértem, ha a Reálnál ezt a receptet választják, mert ez már nagyon sokszor segített.
2: És ha már újítás, a németeknél mit gondolsz, kellene újítani, hiszen azért Paraguay ellen
3: kiestek. Minden jó így, minden jó.
2: Viszont nem mondott le a kapitány, úgyhogy úgy tűnik, hogy ott az újítás az még várat magára.
4: Hát legalábbis igen, ha Nagelsmannon múlik, akkor várat magára. Meglátjuk, hogy milyen döntés születik. Azért két csoportkörös kiesés után most egy Paraguay elleni legjobb 32-es kiesés, tehát ugye ez az előző tornákon pont itt esett ki Németország a 32-ben.
3: Hát nem kloppolt minden.
4: Mert akkor még annyian voltak, igen. Szóval azért, ha belegondolunk, hogy a, a világ 16 legjobb csapatába a VB cím óta 12 éve nem tud Németország bejutni úgy, hogy egyetlen mérkőzés sem úsztak meg kapott gól nélkül, az nagyon durva. Szóval ott és lehet, hogy a Bayern München fedi el, lehet, hogy a selejtező sorozatok fedik el, lehet, hogy egy-egy Európa-bajnokságnak a valóság, vagy az Európa-bajnokság elszedi azt a fajta valóságot, ami egyébként valami mélyebb problémához vezet. De a Bundesliga nemzetközi szinten a kisebb csapatok is azért versenyképesek, tehát Európa Liga, a Konferencia Liga szintjén is elődöntőig elmenegetnek. Azért a Dortmund játszott 2 éve döntőt, a Bayern München csak Európa top csapata, az volt 3 éve is Kompanival mindenképpen, és egy hajszálon múlott, hogy mondjuk ne őket lássuk most a döntőben, mondjuk Budapesten. Tehát hogy szerintem a klubfoci és a klubfocinak a gazdasági hátországa, az, hogy minden klub szinte önfenntartó, nem szinte az, és működik, és komoly pénzekért igazolnak. Ha most csak azt hiszik, hogy a Liverpool mennyi pénzt költött el a Bundesligában Szoboszlaira vagy Wirtzre az elmúlt években. Tehát, hogy a Bundesliga, mint felvevőpiac nagyon-nagyon működik, rengeteg jó német játékost előállítanak, de valahogy válogatott szinten ez nem működik. És azért a Thomas Müller, Neuer, Kimmich féle egyéniségeket sem látjuk jönni. Tehát mintha egy kicsit ilyen uniformizálódna a német foci, még inkább, mint ami jellemző volt rá. És a nagy egyéniségek, hát most a 90-es éveket ne is mondjuk. De hogy ezek mintha elvesznének, és lehet, hogy ezzel a német foci is valahol elveszti az identitását, úgy, ahogy szerintem a brazil is elveszítette, az olasz is elveszítette, és nem tudom, mondjuk, aki megtartotta, az talán a spanyol, aki még ebbe előre tudott lépni az elmúlt 1-2 évtizedben, meg a portugál, a francia, tehát hogy igen, az angolok is, mondjuk az angol vagy az angol ligának nagy hátránya volt sokáig, hogy rengeteg nagyon-nagyon jó légiós, ami a hétköznapokon jó, de ugye a válogatott miatt ez probléma volt, és egyébként most is azt látjuk, hogy az angol válogatott keretében azért van rengeteg olyan játékos, aki Angliában nem top csapatban játszik, tehát most nem tudom, Crystal Palace-tól kezdve Nottinghamen át, ez talán régebben nem volt ennyire jellemző, tehát hogy kiszorulnak a top csapatokból az angolok, mert alig van az Arsenalban, a Cityben komoly angol játékos, és ugye ezek mennek a kisebb csapatokba. Szerintem egyébként nagyon-nagyon jól leírja az angol focinak a szenvedés történetét, hogy egy olyan ember az angol válogatott kapusa, aki most nem, lehet, hogy most butaságot mondok, de lehet, hogy egyetlen darab nemzetközi meccse nincs a klubszinten. Mert szerintem az Everton 10 éve nem jutott be semmilyen nemzetközi kupába, tehát sem Európa Liga, lehet, hogy Európa Liga vagy Konferencia Liga van, Bajnokok Ligájában biztosan nem járt az Everton az elmúlt 10 évben, tehát van egy olyan Pickford a kapuban, aki egyébként az angol ligán kívül top játékosok ellen soha életében nem lép pályára. Tehát, hogy egy ilyen kapus, az úgy jól leírja a futball helyzet, és lehet, hogy vele eljutottak 2 EB döntőig, de mi van, ha nem Pickford szintű kapusuk van, hanem egy picit jobb.
1: Hát az kiderült volna Kongó ellen, mert akkor Kongó az életben nem tudott volna vezetést szerezni, mert az a gól én egyértelműen Pickford számlájára írom.
4: Igen,
1: viszont abszolút, ez előremutató kérdés, mert egyébként itt feltehetnénk Viktor Valdez lemezét is, aki meg a Barcelonával úgy nyert meg mindent, hogy sehol máshol, még egy Standard Liège-nél sem tudta megállni a helyét, nem, hogy Manchester United-nél, már hova annak idején került Barcelonából. Ádám, köszi, hogy itt voltál velünk. Jövő hétre már még inkább fokozódnak majd az izgalmak, amikor beszélgetünk, és aztán ott már konkrétan olyan ágrajz alakul ki, ahol egy picit tudunk esélyeket is latolgatni. Holzer Ádám, köszi szépen, hogy ma reggel is itt voltál velünk. Egy hét múlva újra számítunk rá, 8:57 perc a pontos idő. Éva Max és a Szólt a folytatásban, aztán jövünk vissza itt a Sportreggelben.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
2: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvolt! Megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 5 perc a pontos idő. Ez a Nemzeti Sportrádió, benne pedig a Sportreggel. Ezen a csodálatos csütörtöki napon Marosán Györggyel.
2: Jó reggelt kívánok mindenkinek!
1: És Gyurta Gegez Innyóval.
3: Sziasztok, jó reggel!
1: Mit találtál, lelkem virágom? Egy fodrászt?
3: Nem,
2: Mai nemzeti sportot lapozgatja.
1: Igen. Milák Krisztoferzon, igen.
3: Nem, Betlem Dávid.
2: Nem volt nyitva.
3: Nyitva. Hogy olimpiától Szokolai László mellett, úgyhogy ezt akartam csak mutatni Gyurinak, hogy újabb 10 kilométeres olimpiai érmek várhatóak.
1: A Bravo magazin az megvan? Voltál még gyerek? Amikor te voltál gyerek?
3: Voltam még gyerek? Volt.
1: És akkor volt még? És melyik volt a kedvenc rovatod?
3: Nem tudom. A kocsis, az autós. Ahol autók voltak.
1: Kocsis.
2: Hát én nem tudom, nekem Camille Morronról szóló cikk sokkal jobban.
1: Az mit? Az ki a Camille
2: Morron? Leonardo DiCaprio volt barátnője. Hoppá. Helyszínen szurkol a világbajnokságon, ez olvasható a mai nemzeti sportban. Többek között ez nyilván a színes részen. Az itt van Amerika résznél.
3: Képzeljétek el, bocsánat, a tesóm megy Amerika, vagy hát már kim van Amerika zöldfoki szigetek.
1: Argentina.
3: Mit mondtam?
1: Megsütötte a nap a fejét. Tesó menni Amerika. Zöldfoki szigetek. Mondom, az Argentina. Jó. Tesó megy Amerika. Argentina.
3: Ki van Amerikában? Argentin zöldfoki szigetek mérkőzés.
1: Ne haragudj, tudjuk, hogy ki a tesód. Jó, oké. Én össze akartam rakni.
3: Kíváncsi vagyok, hogy mit fog mondani.
1: Neked nehéz ezzel a vezetéknévvel élni?
3: Sokszor előny.
1: És többször hátrány is azért? Van benne, volt belőle hátrányod?
3: Hát a maximum olyan, hogy Dániel, kedves Dániel. Ah, bagarom,
2: mindegy, majd átadom neki.
3: Ja, persze. Úgyhogy ennyi.
1: Na jó. Maradunk a labdarúgó VB történéseinél. Újabb labdarúgó eset áldozatul a 2026-os VB új szabályának az ecuadori Piero Hincapiét. Azután állította ki a játékvezető, hogy a száját eltakarva szólt oda valamit ellenfelének, a mexikói Santiago Jimeneznek, mint ismert a tornán, számos újítást vezettek be. Ivószünet, második sárga lapos kiállítás, videózása, időhúzás visszaszorítása, a legnagyobb port mégis a száj eltakarás következményei kavarják. Maradjon-e ez a szabály? That's the question, ez a kérdés.
2: És ez nem túl bonyolult, hogy ne sugjál oda az ellenfelednek konfliktusos helyzetbe semmit, úgyhogy oda teszed a kezed elő a szállat, mert piros lap lesz. Tehát azért ez nem volna nehéz betartani.
3: De továbbra is ott van a cikkben, hogy a száját eltakart, szólt oda valamit. Nem tudjuk,
2: igen, de a mexikói, én láttam, hát nyilván.
1: Ez egyből
2: reagált, és szaladt a játékvezető irányába, tehát jelezte, hogy ott sértés van. Na most hát, ugye, ezt nem tudod bebizonyítani, hogy mi volt, de lehet, hogy rutinos volt.
3: Mi sértésnek? Most azt mondta, hogy úristen, hát de jó képű
2: vagy. Előzd meg, és nem mond semmit. Előzd meg, és nem mond semmit.
1: Szia, Dani, jól érzed magad itt a műsorban?
3: És már rohanok a sporihoz, hogy elnézést.
2: Biki, gyere!
3: Elnézést, olyan csúnyát mondott.
2: Nem, tehát ezt nem szabad ezt a lehetőséget megadni, még hogyha nem is mondott semmit. Tehát nem kell így kommunikálni. Na,
1: ha már a diktatúra, a demokrácia kérdésén a hallgatókat segítségül tudtuk hívni, 9 óra 9 perckor ugyanezt megtesszük, 0630 55 55 605. Kimondottan a száj eltakarós szabállyal. Egyetértetek-e, kedves hallgatók? Jó szabály, nem jó szabály? Jogos-e az ilyenkor hozott piros lap, ez a kiállítás? Tehát, hogy jogosnak tartjátok-e, igennel vagy nemmel, akár hogyha van hosszabb vélemény is jöhet. Tehát, hogy kimondottan ez a száj eltakarásért adott piros lap, ez jogos vagy nem jogos? Mert hogy utólag ugye nehéz bizonyítani, és nem az, hogy nehéz, lehetetlen.
2: De... Én a lesel se értek egyet, mégis van.
3: De volt valamelyik mérkőzés, azt hiszem, hogy talán Anglia játszott valakivel, hogy ott is száját eltakarta egy játékos, és úgy mondott valamit Bellinghamnek, és ott meg nem volt.
2: Hát mert ez csak konfliktusnál van.
1: Igen, na,
2: ez a szabály, beszélsz te úgy, főleg a saját csapattársaddal, de akár az ellenfélnél is, csak ha konfliktus van, akkor nem. vagy ha konfliktus szül. Na, de most
1: ki,
2: ugye...
1: ki, hát a konfliktus szül, na, de hát a konfliktust szül, az most jelen pillanatban Jiménez elmondása alapján hát igen, tudjuk, hogy ez konfliktus
2: hát igen,
1: szül.
2: De mondjuk te az ellenfélnél játszol, akkor biztos, hogy mondok valamit, úgy játok a számot, mert tudom, hogy nem
1: na
2: fogsz.
1: De most tehát én Gegét megpróbálom kihozni a sodrából, és folyamatosan danizom. És ő azt mondja, hogy ez konfliktus szül kettőnk között, és oda rohan a Sporihoz, és Kornél folyamatosan tesóm neve, de nekem van saját nevem, ez konfliktus szül. Ez kicsit nekem azért ilyen mesterkélt azért.
2: De nem kell ezt bizonyítani. Szabály nem, kommunikálsz így, innentől kezdve piros lap.
3: De így nem elég meg maga a focinak az egész szívét, lelkét?
2: Hát nem az a szíve, lelke, hogy a másikat...
3: De ez magával vonzza, tehát hogy egy olyan extázis állapotba kerülsz, amikor... tényleg világbajnoki 16-ba kerülésért megy a dolog.
2: És most sértegetned kell az ellenfelet?
3: Nem, de ez mindig volt. Most, de volt, nem. Volt mindig sértegetés, ez... volt oda szurkálás, volt piszka, volt odarugás.
1: De te csípet, ha sértegetnek, Dani?
3: Hát ez ugyanúgy benne van.
2: De akkor sértegesd úgy, hogy nem takarod el a szádat. Hát most... Mert akkor nem mondtál
1: durván. Alapvetően a hallgatóink nem értenek egyet ezzel. Tehát az jön, hogy ez nem jó szabály. Nem tartom helyesnek, nem jó, nem jó. Egyelőre csak ilyen üzenet jött. Olyan, aki egyet értett volna vele, olyan még nem jött.
3: Mert nekem ezzel ilyen az egésznek úgy már semmit nem lehet csinálni. Tehát, hogy...
2: Hát, ezzel nem értek egyet. Mert ami ezen a VB-n van, ahogyan rúgják, vágják egymást, és nincs sárga lap. Tehát, hogy én ezt nem is értem. Hogy megtiltották a játékvezetőknek,
1: valószínűleg tartom az első meccs után, igen. Az a baj, hogy azokon a meccseken sajnos nem egy-kettőben belesikerült tenyerelni, amikor az kellett volna, hogy megtiltsák, és akkor persze pont nem.
2: Tényleg egy kalasnyikovat elővesz egyszer, és halántékon lövi a másik, akkor lesz egy sárga lap.
3: De én nekem nem tudom tetszik. Tehát én nekem ez
2: abszolút, és nincs ez a fetrengés, nincs, ez nekem is tetszik.
3: Meg nem húzzák az időt, elrúgják, bedobják.
1: A fetrengés visszaszorítására irányuló törekvések tetszenek a legjobban, torony magasan, de ezt én minden közvetítés alatt is elmondtam Beneferivel, nagyon sokszor Vukóval is, Vukovics Lacival is megbeszéltük, hát azt tetszik, torony magasan a legjobban, nincs fetrengés, igen. Illetve elkezd fetrengeni, dobálja magát jobbra, balra, balról, jobbra, és rájön, hogy mivel a lőtéri kutyát nem érdekli, hogy mit csinál ott, előbb-utóbb feltápászkodik, és kicsit ilyen meghunyászkodva, de visszatér az élők sorába, illetve a német meccsen volt, a német Paraguayin volt talán, szerintem a német Paraguayin volt, hogy lent maradt az a német játékos, talán Virc volt, de nem akarok butaságot mondani, ezt most vissza kellene néznem, összefolynak már az események, aki lent maradt, fetrengett egy sort, majd látta, hogy nem foglalkozik vele senki, gyorsan föl, tápászkodott, és utána nem telt el fél perc, ő adta a gólpaszt.
3: Gyuri, így történt, hiszen te nézted a meccset. Igen, azt a meccset
2: most
3: is.
2: Néztem, persze, természetesen, de most hirtelen nem ugrik be ez a jelenet. Volt, emlékszem olyanra, hogy ápolta, ugye megpróbálta a görcsöt kihúzni belőle az ellenfél játékosából a védő, de miután támadott a csapat, gyorsan rendeződött, és ott hagyta a sérült játékos. Nem ugrik be, melyik meccsen volt, annyi meccset nézek, hogy már összefolynak ezek az események.
3: Szóval, hogy összességében nekem egyedül a varozás és ez a túlzott varozás nem tetszik. Például amikor a Portugália-Kolumbia mérkőzés volt, és ott egy centiméteren múlott az, hogy megadják az utolsó percekben a kolumbiai gólt, és végül visszavonták, mert a cipőnek a legeleje belúgott, és hát...
1: Ő nem a Republik énekese volt?
3: Nem. Nem tudom.
1: Cipő. Kedvenc úszóbajnokunk ledobta a láncot. Figyelj, a 22-es világbajnokságon Sergio Agüero az Argentina-Szaúd-Arábia nyitómérkőzésen, az argentinok számára nyitómeccsen, szerintem, hogy 5-ször volt ídlesem. Tehát azóta tetszik, nem tetszik, én nekem ott az nagyon sok pénzembe került, hogy ezt a szabályt elfogadjam, és megtanuljak vele együtt élni. 6 számjegyű összegről beszélünk, nem merem bevallani az első számjegyet, de megtanultam egy életre, ha egy cipőornyi és egy cipőornyi.
2: Igen.
3: Hú, ez kellemetlen lehetett.
1: Az,
3: mai napig úgy érzem, ez egy olyan
2: és a varnak van egy olyan specialitása, hogy amióta létezik, soha rajtam még nem segített.
1: Igen, egyébként alapvetően ezt a száj eltakaró szabályt a hallgatóink nem tartják pozitívnak, ellenben a fetrengéssel kapcsolatban jött az, hogy annak örülök én is, hogy kevés a fetrengés. Ez tényleg egy nagyon pozitív dolog, nem?
2: Abszolút, abszolút. Így van, intenzívebb a játék, látványosabb. Ez a hidratációs szünet, ami megtöri egy kicsit a játékot talán.
1: De hát ezt nevezzük kívül szünetnek magyarul, mert de a hidratáció...
2: Igen, de egyébként nekem tökéletes, mert pont beleférek a 3 percbe, még bemegyek a konyhába, kijöntöm a nedűt és visszatérek. Tehát ez nekem tökéletes ott mérkőzés közben.
1: Igen, erre egy jó magyar megfelelőt kellene találni, mert 16 fokban ivószünetnek nevezni az úgy olyan fura, vagy ilyen testidegen. Reklámszünetnek túl direkt, vagy túl durva lenne nevezni, tehát hogy valami jó magyar megfelelőt kellene rá találjuk, hogy mi lenne erre jó. Mi lenne tényleg a hidratációs szünetet, hogy tudnánk jól elnevezni, ami vissza is adja a lényegét.
2: Kötelező időkérés.
1: Egyébként én ezt mondtam valamelyik időkérésnél, igen.
3: És egyébként ez most is a tanapi meccsen is nagyon látszódott, hogy Angliának nagyon jót tett például ez a hidratációs szünet.
1: Igen, team timeout.
2: Sokszor változik a játék dinamikája ezek után, a szünetek után. Sokszor.
1: Asszertív irányban?
2: Hát az egyik csapatnál igen. Hát talán már taktikák is épülnek erre, nem gondoljátok?
1: Nem.
3: De hát ez csak most lesz utána, ugye ezt azt mondták,
1: állítólag az UEFA nem tervezi ezt megtartani.
3: Hát aztán lehet, hogy eléjük tárnak egy ilyen költségvetési javaslatot, hogy ezzel mennyi plusz bevételt tudnak szerezni.
2: Infantino nem szereti ezeket a
3: dolgokat. Gondolom, hogy nem így. És aztán lehet végül befolyák hozni ott
1: is. Mit gondoltok, ha már Infantinót említetted azzal kapcsolatban, hogy vannak oldalak, ahol nyomon követik és számolgatják, hogy mennyit utazott A-ból B-be?
2: Hát én irigykedem. Én nagyon irigykedem azokra az emberek, akikre ráérnek ezt számolgatni. Nem tud, tehát vannak embereknél, amikor egy vezető bármit tesz, semmi nem jó. Mert most ha Infantino nem lenne ott egy meccsen, nem is, csak arra a meccsre ment, nem érdekli a többi meccs. Tehát most, hogy megy az összes meccsen, most kiszámolták, hogy ő mennyit utazik, és ez mennyire környezetkárosító. Tehát egy FIFA elnöknek ott kell lennie.
3: Arra lenne kíváncsi, hogyha esetleg valamelyik meccsen nem lenne ott, hogy azt kikezdenék.
2: Persze.
1: Nyilván ez a klasszikus van sapka, azért persze, nincs sapka, azért ez.
2: Egy vezető, ez bármilyen vezető legyen, mindig valami rosszat csinál valaki szerint.
1: Mert hogy az egész ugye onnan fúj a passzárcél, hogy túl sok csapat van a világbajnokságon, és akik kritizálják Infantinót, ugye ezzel próbálják, hogy mondjam, igazolni a saját véleményüket, vagy igazukat, hogy ő micsoda ökológiai lábnyomot hagy maga után azzal, hogy röpköd A-ból B-be. Na de tényleg, ha 48 csapat van, és ott akar lenni a legtöbb mérkőzésen, azt nem tudja máshogy megtenni. Tehát nem az van, hogy felszállok egy éjszakai buszra, amúgy az éjszakai busztak is van.
2: Egy kempinggel elkezdenek körbe bicajozni ott Kanada, Mexikó.
3: Az lenne a baj, hogy na, miért nem, akkor miért nem ér oda.
2: Igen.
3: De egyébként ez a sok csapatos világbajnokság eddig nekem kifejezetten tetszik.
2: Nagyon jó, ezt most már senki nem bántsa, mert nincs létjogosultság annak, aki kritizálja. Onnantól kezdve, hogy zöldfoki szigetek ott van, tovább jutott, az afrikai csapatok milyen szenzációsan szerepelnek. Nincs létjogosultsága a kritikának. Kifejezetten jó világbajnokság.
3: Tök jó meccseket
2: nagyon, látunk. Nagyon.
3: Jó meccsek vannak, színvonalasak, kis csapatokkal, nagyon lehet azonosulni, hát nekem Japán. Hát Japán az
1: szíve. De Japán ne nevez már kis csapatnak, 15-ek a világranglistán, vagy nem tudom én, ott vannak az elején, azért Japánt mindenek nevezzük.
3: Senegal, Gána, Elefánt, Csontport, ezek mind olyan
2: meg csapatok. Van egy varázsa Curaçaónak, Dikadvokáttal, tehát ezek mind van varázsa.
3: És zöldfoki szigetek, főleg, hogy a holnap esti mérkőzés után.
2: Pontot szerzett tehát... Curaçao. Tehát, hogyha ez nem volna ott létalapja, hogy ott legyen, akkor ő 6-0-ra kikap mindenkitől, és szia.
1: Igen, 7-1-re kikapott az első meccsen, ez tény is való.
3: Hát, de a németek is búcsúztak most már.
1: Mondjuk ez is tény is való.
3: És akkor a következő
2: tudjátok, hogy vonattal mentek haza a németek?
1: Mert a USA-ból?
2: Igen, mert a repülőből is féltek, hogy kiesnek.
1: És
3: a paraguayi, nem, uruguayi játékosok, ugye ott a vezetőség berágott, hogy kiestek, és a magángépüket eltörölték, úgyhogy sima...
1: Menetrendszerintivel.
2: A koreai szövetségi kapitányt azt láttátok? A helyi média, tehát a dél-koreai média úgy adta le a sajtótájékoztatót, amit tartott a koreai szövetség kapitány, hogy kitakarták. Az arcát,
1: az éjszaki volt, amit néztél, haver?
2: Nem.
1: Hát dehogy nem, hát ez egy klasszik északi módszer.
2: Nem, ez dél-koreai volt. És talán amikor hazaértek, hát igen, az a módszer, és amikor hazaértek a repülőtéren is meg kellett védjék, illetve vannak Dél-Koreában olyan üzletek, ahonnan kitiltották.
1: Igen. Ki van így a táblára? Mondták, hogy egyébként Szöulba tart a repülő, de Pyeongchangban száll.
3: Jaj.
1: Nem Pyeongchang, hanem hogy hívják, jaj, de hirtelen akartam mondani.
2: Pedig most felolvastam volna egy SMS, de ha nem jut eszedbe, akkor nem tudom, hogy felolvassam-e. Hát ma a Németh Kornél Fun Day-t tartunk.
1: Mit csinál, tartunk?
2: Hát az Németh Kornél szurkolói napot.
3: Na! Németh Kornél dicsőítő nap.
1: Gyerekek, készen állok, be tudom fogadni. Gyere!
2: Köszönök minden foci VB közvetítést és szakkommentárt. Névnapja alkalmával Isten éltesse Németh Kornélt. Ez az SMS érkezett. Isten éltesse Németh Kornél. Holnap van Kornél nap?
1: Holnap.
2: Akkor holnap Isten éltessen. Holnap
1: előre is nagyon szépen köszönöm. Mi a bajod azzal, hogy engem istenítenek a hallgatók? Tán féltékeny vagy?
2: Nem, mennyi pénzt költhettél erre? Gondolkodom.
3: Dicséretért. De egyébként most nem azért, de azonosulni tudok. Tehát amikor Kornél a kézilabdát közvetíti, azokat szoktam kifejezetten hallgatni, hát az zseni.
2: Gege, tudom, hát hogy... nekem mondod, otthon vagyok Batonyán, édesanyám úgy nézi a meccset, hogy nézi a tévébe, és Kornél kommentálását hallgatja, és teljesen képben van azzal, hogy ő mikor melyik meccset komment. Tegnap nem, tehát muszáj volt lebeszélni, mert hamarabb jön a hang, mert tegnap együtt néztük.
3: Persze.
2: Hát én nem fogom úgy nézni a meccset, hogy hallom előtte fél perccel, hogy gól van.
1: Az én számból ez kevésbé lesz hiteles, de van olyan üzenetem az anyukájától, amikor Gyuri nincs otthon, és írja neki este 11-kor. Ez szerintem pont a Német-Paraguay meccs volt.
2: Talán. Nem emlékszek már.
1: Igen, lehet. Szerintem a Németország-Paraguay meccs volt. 22:30-kor kezdődött, és írja az anyukája nem este 11-kor, este 10-kor, hogy minden rendben, kisfiam, természetesen így, ugye, amúgy blablabla. Bla, bla. Megyek is, mert gyorsan össze kell hangolnom, hogy akkor kép és hang legyen, de ma a hang az a rádióból jön, mert hogy Kornél közvet.
2: Ez így van.
3: Egyébként Kornél megadhatom a feleségemnek a számodat, mert ugyanígy szokott lenni, hogy hallgatja, aki. Tehát a feleségem kifejezetten a kézilabda ellenes, nem szereti, és amikor Kornél közvetít, figyelj, hát mondja, hogy ezt nem hiszi el. Tehát, hogy annyira át tudod adni, hogy tényleg ez egy dicsőítő nap.
2: Abszolút. Ebből kéne,
3: ezzel kéne foglalkoznod.
1: Július 2-a, merre villog a telefonon, mindjárt megnézzük, hogy ki írt és mit írt. Na hát el tudom viselni, gyerekek, nagyon jól esik, köszönöm szépen a kedves hallgatónak is, köszönöm szépen nektek is, nagyon szépen köszönöm. Jött egy ilyen üzenet is, hogy jövőre Curaçaóra megyünk nyaralni, látnom kell azt a szigetet. Azt hittem, hogy a kedves hallgató elvisz majd oda magával.
3: Még egy kis
1: nem, egyébként persze, exkluzív hely lehet, vagy ilyen különleges. Jó, mondjuk, aki Batonyát jótom magát.
2: Meg magasra van a lészet, Batonyát nehéz megugorja Curaçao, meg bármi, de adjuk meg a lehetőségét.
3: Én Batonyát úgy tudom elkezdeni, mint Gyuri, mint téged.
2: Mediterrán
3: Batonyát. Hát, hogy ilyen kiegyensúlyozott, ilyen kizökkenthetetlen, ilyen... Nem is tudom, tehát hogy így veled tudok azonosulni.
2: Hát el kell gyertek egyszer Batonyára.
3: De valami fesztivál van?
2: Nyugalom szik, hát csinálunk.
3: Ja,
1: csináljuk lesz a fesztivál. Lesz olyan fesztivál, amikor Vadmálnát kell írtani, abba olyan fesztivál tudsz rendezni. Igye, azt mondja, hogy kellene jönni segíteni, mondom Gyurikám, neked, anyukájának, meg aztán pláne természetesen vezényszóra. Nem sok, nem nagy feladat, abszolút nem. Ugye, tehát a Celeb vagyok, menj ki innen című, vagy nem tudom, realityt le lehetett volna forgatni. Tehát ilyen 3 méter magasságig nőtt gaz, meg dudva, meg nem tudom én, nem olyan vészes ez a történet. Ugye, belementünk ott egy közös ismerősünkkel, úgyhogy Györgyő edzést tartott Békés Csabán.
3: Ja, tehát
1: tulajdonképpen a rabszolga munkát kiadta.
2: Nem értek az ilyen dolgokhoz.
1: Nem, abszolút. Ehhez nem ér. Annyi, hogy mire megérkezett, röhögve kiszállt az autóból, hogy na mi eleve kantáros nadrágban, hogy itt én dolgoztam, serényen, sertepert éltem, ezen már hangosabban röhögött, mint te. És ez baj megfulladt a röhögés. Na mi a helyzet? Na, és
3: akkor nem utána... vagytok még készen?
1: Ne, és akkor utána most ki kéne kapcsolni a mikrofont, hogy utána milyen jelzők jöttek, ugyanis a kesztyű ugye az így csuklóig ér, tehát csuklótól felkarik bezárólag összekaristolva, de minden irányba.
2: Ezt azt hallgatok, ez nem a házam. Na, történt, hogy megy más területem.
3: De van olyan, hogy hosszú ujjú. Tehát hosszú.
2: Aha, hát igen. Oda igen. Nem jutott el.
1: Igen, hát...
3: Hát
1: igen.
3: Nem adtál te, mint szolgáltató.
1: Hál' Istennek, gyerekek, amikor kint 72 fok van, akkor egyébként, amíg egy hosszú ült felvettem volna, ott fölcsavarodtam volna én is szerintem ott a Vadmálnára. Úgyhogy, de nem egyébként, Battonya jó hely, ajánlom neked is a figyelmedbe. 9 óra 25 perc a pontos idő, hamarosan jön László Evelin. Nem az eseted, Gege. Ezt csak mondanám, hogy nem az eseted. Jó? Feleséged van. László Eveli, nem az eseted. Jó. És már nézi is nincs rá, hogy kiről van szó.
2: Eseteted.
1: Na, innen jövünk majd hamarosan a búcsú pillanataival.
0: Ez a Sport reggel. Minden reggel 6 órától a Nemzeti Sport Rádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Kezdje a napot a Nemzeti Sportrádió sportos reggeli műsorával, a Sportreggellel. Délelőtt a visszajátszásban emlékezetes közvetítéseket idézünk fel, majd példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
2: Nem jutott be az Európa Liga döntőjében női röplabda válogatottunk, véget ért a harmadfokú hőségriasztás, változékony idő lesz. Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
2: Anglia hátrányból fordítva Harry Kane 2 góljával 2-1-re nyerte a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen a labdarúgó világbajnokságon a 16 közéjutásért játszott találkozón. Az angol válogatott következő ellenfele a társházigazda Mexikó lesz. Belgium 3-2-re múlta fölül Szenegált, míg a másik társházigazda Egyesült Államok 2-0-ra bizonyult jobbnak Bosznia-Hercegovinánál. Belgium az Egyesült Államokkal találkozik a 8-döntőben. Ma szintén a 16 közékerülésért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze. Holnap éjjel 1 órától Portugália-Horvátország, 5 órától Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek a VB-n. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. Az Ausztriában edzőtáborozó Ferencváros Bambidele Jusuf góljával 1-0-ra legyőzte az Azeri Karabagot az Európa Liga selejtező előtti utolsó felkészülési mérkőzésén. Az olasz másodosztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Sampdoria szerződtette a Ferencvárostól távozó Stefan Gartenmant. A 29 éves svájci válogatott védő 2 éves szerződést kötött a genovai klubbal. Nem jutott be az Európa Liga fináléjába a magyar női röplabda válogatott, mivel a hazai 3-2-es vereség után az elődöntő idegenbeli visszavágóján 3-1-re kapott ki Svédországtól Örepróban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
2: Véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés. Több megyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest megye több településén háztetőket bontott meg, Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntött el a víz, Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát. 100 000 forintos iskolakezdési támogatásról döntött a kormány, közölte a miniszterelnök Facebook oldalán. Magyar Péter azt írta, több 100 000 gyermek családja részesül majd a hozzájárulásban. A kormányfő mára ígért részletes tájékoztatást. 2 beteg meghalt és 34-en megsérültek egy észak-németországi kórház tűzben. A lángok hajnalban csaptak fel és a tetőszerkezetre is átterjedtek. A kórházban tartózkodókat sikerült kimenekíteni az épületből. A tragédia okát még vizsgálják a német hatóságok. Venezuelában 1 hetes nemzeti gyász kezdődött tegnap a földrengések áldozatai miatt. Az államfő emlékeztetett. A múlt heti 2-es természeti katasztrófában csaknem 2300-an haltak meg, és több mint 50 000 embert eltűntként tartanak nyilván. Közben a WHO járványoktól tart a tömeges elvándorlás miatt, az Egyesült Államok pedig 300 millió dollárra emelte a humanitárius segítség összegét. Mától még többen tesztelhetik a budapesti közbringa rendszer új kerékpárjait. Azok, akiknek bérletük van, illetve tavaly vagy tavaly előtt éves vagy fél éves molbubi bérletük volt, díjmentesen tesztelhetik a szolgáltatást. A tesztben először az első 5000 jelentkező vehet részt. Az új rendszer 3300 kerékpárral indul, ebből 2500 mechanikus, 800 pedig elektromos rásegítésű bicikli lesz. Drogterjesztő bűnbandát számoltak fel Tatán és környékén. A rendőrség szerint a csoport kristályt árult, a szert veszélyes anyaggal higították, és fiatalkorúakat is rászoktattak a kábítószerre. A dílerek a drogért cserébe lopott kerékpárokat, elektromos rollereket és más értéktárgyakat is elfogadtak. A főgyanúsítottat egy 55 éves helyi férfit őrizetbe vettek, két társa ellen szintén eljárás indult.
1: Közlekedés.
2: Az M1-es autópályán a Budapest felé vezető oldalon a terelésben Tatabánya és a Biatorbágyi szakasz között az erős forgalom miatt a külső sávban lassulás, szakaszos torlódások alakultak ki. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
1: Időjárás.
2: Napközben már leginkább csak a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá!

ketten is segíteni. Priscillő! Csúsztat!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Induljon sportosan a reggel. Ez a Sportreggel a Nemzeti Sport Rádióban. Minden reggel 6 órától.
1: 9 óra 40 perc a pontos idő. Csodálatos, csodaszép csütörtöki jó reggelt mindenkinek. Ez itt a Nemzeti Sport Rádió Gyurta Gergellyel.
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: A Sportreggel, valamint Gyúra Marosánnal.
3: Jó reggelt mindenkinek, sziasztok!
1: Jó reggelt! Na mi a helyzet, uraim? Kicsit le vagytok csörömpölve.
3: Dehogy vagyunk, lelkiismeret furdalásom van.
1: Na!
3: Nem beszéltünk teniszről ma még. Wimbledon, zajlik a wimbledoni tenisz, és Fucsovics megverte tegnap Tient 3-1-re. Óriási magyar siker, ugye?
1: Figyelj már, tehát az, 17. hogy, végig, az, hogy nézed a világbajnokságot, a foci VB-t, nem alszol egy percet se. Honnan és mikor volt időd teniszt nézni?
3: Arra van időd, amire szeretnél időt szentelni.
2: Igen, és már hát
3: a sport az minden.
1: Most arra volt időm, hogy kikapcsoljam a mikrofonodat. Megkerestem, és arra van időm, amire látod?
3: Kapcsolod vissza, mert ugye arról azért beszélnünk kell, hogy Cicipász Djokovic leigázta sima 3-0-ra.
1: Gegével beszélhetsz pász nélkül.
2: Így van.
3: Atya úristen, hova kerültem? Hova
2: nézett
3: kerültem?
2: Azért az órára, hogy mennyit kell még kibírni?
3: 20 perc? 10 perc? Mennyi van?
1: Köszönjük szépen, ez volt a Sportreggel! Na, szóval, mit csinált Fucsovics, igen?
3: Hát Fucsovics nyert.
1: Cicipász ellen?
3: Nem, Kornél. Cicipász Djokovic verte 3-0-ra. 6-3, 6-4, 6-2-re.
1: Djoko kiesett?
3: Tehát akkor még egyszer. Djokovic megverte Cicipászt 3-0-ra.
1: Az nagyon jó.
3: Fucsovics.
1: De ez a mostani Wimbledonon volt, vagy a 10 évvel ezelőtt?
3: A mostani. Én a mában élek, nem a múltban. Fucsovics Tient verte 3-1-re. Ez azért fantasztikus, mert Tient 17. kiemelt, tehát egy mondhatni topjátékos sikerült a magyar teniszezőnek.
1: Fábi,
2: kiesett sajnos. A spanyol ellenfelétől simán kikapott. És egyébként Fucsovics Márton pályafutása során 4. alkalommal jutott be a 3. fordulóba Wimbledonban. Fekszik neki.
1: Ez nagyon jó ez a számháború, csak fejt műfüves. Szerintem, hogyha ez így kimondott hangosan, akkor nem biztos, hogy nagyon népszerű leszel. Ez a 4. a 3. fordulóba, azt fejtsük már, hogy ott még mennyien vannak versenyben, azt tudjuk?
3: Hú, azt nem. Hát fejből. Benézed.
1: De mi 128, 64, 32, 16?
3: Hát ez valami, jó kérdés.
1: Valami számot mondj. Figyelj, itt van Gege, szaladj ki kérlek, Reisz Bálint, a teniszfelelős nálunk, kint ül valamit. De már nem kell kiszaladja, mert mondta a fülemre, 32 közé. Bálint, nagyon szépen köszönöm. 32.
3: Bálintnak akkor... nem csak a tudása hatalmas, hanem a gyorsasága is elképesztő.
1: Bálint, ha be tudnál jönni egy pillanatra teniszről beszélni, nagyon megköszönném egyébként szolgálti közleményként, ha hallod, mégiscsak hozzáértő emberrel beszélgessünk teniszről, és ne olyan emberrel, aki itt Marosán Györgynek hívják, és össze-vissza beszél egyébként. Nem hallottam. Nézd csak, gyere,
3: a gyorsasága mégse az igazi.
1: Nem, hát itt ül, hallod, reggel 5 óta itt ül, nem tudom, hogy mit csinál.
3: Hát
1: szegény.
3: Ott látjuk, mi lehet, hogy ő itt volt már hamarabb.
1: Na, Bálint, szóval, hogy mikor volt ez a Fucsovics Tien mérkőzés?
4: Tegnap délután, és Marci nagyon jól játszott. Nagyjából az elmúlt években nem teniszezett így a füves borítás, hanem ezért érdekes, mert elég sok sérüléssel bajlódott az elmúlt években, azért már ő se a legfiatalabb darab, és sokszor kihangsúlyozta, hogy a pályafutás utolsó évei van, és szeretné élvezni azt, ami még hátra van, de ennek ellenére sokszor volt az, hogy a vállával voltak problémák, ami a füves borításon nem túl nagy előny, hiszen ott az adogatás az egyik legfontosabb dolog, de ennek ellenére most nagyon összeszedetten játszik, és ha jól tudom, akkor Wimbledon után tartani is fog egy picit hosszabb pihenőt, hogy az egészségét teljesen rendbe tegye, úgyhogy már csak emiatt
1: mennyi
4: is.
1: Mennyi idős most egyébként? Fiúk esetében beszélhetünk, ugye nyugodtan a korról. Dani, te hány éves vagy?
2: 30, de úgy tudom, hogy 34, Fucsó.
4: Igen.
2: 34.
1: Egy alomból jöttetek akkor.
2: Egy korosztály.
1: Na. És mi a helyzet Fábival? Mert nem azról volt szó, hogy ő most így bedurrant, hogy egy-két komolyabb eredménye volt, aztán hogy vártuk tőle a nagy előrelépést?
4: Volt elődöntője múlt héten Majorkán, és az egészen biztatónak nézett ki, de akkor pont Davidovics Fokináltól kapott ki, akivel most is a második fordulóban összesodorta a sorsolás, és ez most egy sokkal csúnyabb mérkőzés volt, mint a múlt
1: heti. Davidovics és spanyol?
4: Így van, Alejandro Davidovics Fokina.
2: Alejandro, az viszont már spanyol. Az már spanyol.
3: Hát még Szenegálban is volt valami Nikola, nem tudom kicsoda, tehát azért
4: Tesla,
3: a...
4: nem.
1: Az a parkolóban volt, nem?
3: Mindenhol van minden válogatottban szerb felmenővel rendelkező, ugyanígy a teniszbe is, labdarúgásba is.
1: Uh-huh. Jó, a horvát válogatott tele van szerbekkel?
3: Az egy másik kérdés.
1: Na, kivel játszik Fucsó a következő körbe, ezek szerint a legjobb 32 között?
4: Fokinával fog, összejöttett volna egy magyar párharc, hogyha továbbított volna.
1: Ja, hogy az, ja, bocsánat, most én, nekem most érnek össze a szálak, hogy az a spanyol, aki amúgy szerb, ő fog játszani, tehát egy magyar te elintézett, és most jön a másik.
4: Igen, és az volt a különlegesség ennek a wimbledoni tornának, hogy nagyon rég nem volt arra példa, hogy magyarok összefuthattak volna, belátható távolságon belül.
1: Azért legjobb 16-ban magyart látni, azért az se minden nap van.
4: Igen, ha Fábi megnyerte volna a mérkőzését, és Fucsó is, ő megtette ugye a sajátját, akkor egymás ellen játszottak volna a következő körbe, ezért nagyon fájó az, hogy Fábinak nem sikerült visszavágni a Fokinának, ez egy sokkal simább mérkőzés volt, mint amit múlt héten játszottak.
1: Azt mondta, hogy tükör sima volt.
4: Sajnos igen, alig volt több, mint egy óra.
3: És mi lesz itt Wimbledonban, mert Roland Garroson már ott az elődöntő környékén már a takarító néni játszott a recepcióssal, tehát mindenki kiesett. Most azért az óriások a füvön szerintem ott lesznek, nem?
4: Hát Sinner játék a kérdés, és az első fordulóban vesztett két játszmát, de végül továbbment, most utána volt sima mérkőzése, neki nagy esélye lehet, hogyha nem lesz meleg, mert a Garroson az volt a legnagyobb problémája, hogy a hőséget nem bírta.
1: Egyen meg a kicsi
3: igen, szívén. Igen, ez nekem se jön jó.
4: Úgyhogy...
2: Valami, csak te nem játszol.
1: A Békésabai sportcsarnok légkondicionálását innen is csókolt.
4: Valószínű, ha Budapesten játszott volna az elmúlt három napban, akkor ő már nem lenne versenyben.
1: Nyűgi-műgi lenne.
3: Igen. Próbálok szugerálni, hogy mondd ki, de nem működik még ez a történet. Állam, hogy Djokovic nyer, megnyeri?
4: Nem, szerintem nem fogja, ő azért...
1: A senior.
4: Masters korosztályban lassan már.
1: A 27-es vízes végben is lesz Masters.
3: Hogy meg fogtok lepődni, mikor újra a legenda a legnagyobb behúzza Wimbledon.
1: De már én azon is meglepődtem, hogy ő még van. Nekem a tenisz tényleg ott befejeződött, nagyjából el se kezdtem, de tényleg, tehát ilyen Nadal, Djokovic,
4: ha már legendák, akkor Serena Williams visszatért egyéniben 4 év kihagyás után. Igaz, hogy csak egy mérkőzés jutott neki, de Maya Joint-tal egy ausztrál fiatal tehetséges
1: lányjal. Nem azt kérdeztem, hogy mit csinált, hanem hogy állítólag teniszezett.
4: Igen,
1: Maya Joint, úgy hívják?
4: Igen, egy ausztrál hölgy, aki 20 éves és játszott vele szoros két játszmás.
1: Joint, legyen szíves, jöjjön ide!
3: Ne komolytalankodd el!
4: És ami extra, hogy párosban a tesójával fog indulni Venus Williams-szel.
1: Két Joint, azt hittem. A Joint testvére. Dupla Joint! Kire szavazol? Én a dupla Jointra.
4: De a másik oldalon ott lesz Ozori és Sierra, kolumbiai argentin kettőse.
1: Ozori és Joint összeállnak Williams-ék ellen. Ott Williams-éknek sokba bér alig, ha terem.
3: De ők képesek még valamire? Hogy látod Williams-ék?
1: Hát egy Ozori Jointot. Na jó, komolyodjunk meg. Tehát még egyszer, a Williams tesók...
4: Elinfláltad az adás, Korné.
1: Ne haragudj, te hoztad be ezeket a nagyszerű sportolókat. Na, mire képesek a Williams tesók?
4: Én bízom benne, hogy amúgy egy-két meccset tudnak nyerni. Serena az elmúlt két hétben már párosozott, akkor más partnerekkel, és biztató volt a játéka. Egyéni... De meglátjuk, hogy a kolumbiai argentin kettős ellen mire lesznek képesek.
2: És egyébként nem tudom, észrevettétek-e, hogy már milyen nyaklánca van, csak hogy mennyire egy tenisz szerető.
3: Nem, én ezt tisztában vagyok vele, hát persze, próbálom is a szakudását felhasználni.
1: A kedvencem a piros lépőjeim, Bálint bass csípem a legjobban. Viszont viccet félretéve, fú, ez most nagyon... Én ezt felvállalom, hogy ez egy bunkó kérdés lesz, de mivel most beleröhögtem az előbb, ez tényleg az én arcomon elfér. Ki az, aki tenisz néz foci VB alatt?
3: Hát nem zárja ki egymást a kettő.
4: Itt ő mellettet kettővel.
3: Igen. Hát most hazamegyek, nézem a Wimbledont, este van a foci meccs, addig mit csináljuk?
4: Korné, az a jó.
1: Várjál már picit, Bálint, egy másodperc. Tehát, hogy olyan, hogy alvás.
3: Hát majd nyugdíjas koromban alszok.
2: Nem égsz ki. Nem érzed, hogy egy kicsit így már sok.
1: Figyelj, nem vagytok egy hullámhosszommal megalázásban se, a kiégésben se, úgyhogy nem, tehát nem, egy kicsit más a fordulat.
4: Wimbledonban délben kezdődik a játék, és hogyha van egy olyan nap, mint a mai, és Gyuri nem vezetne műsort, akkor 2-kor kezdődött az utolsó meccs, 4-re vége lett, tud egy 8 órát aludni, és délben föl kell, mert mennek a wimbledoni meccsek.
3: Tökéletes.
2: Napi 8 óra alvás, az neked...
1: Az, hát az túl sok.
3: Hát most 50 percnél vagyok, hogy Isten is.
1: Szerintem egyébként akkor ezt a párost a Kolumbi szerbiai argentin páros, hogyha megnézed, akkor lehet, hogy kis extrával még megtudod. Bálint, köszi, hogy mindenről beszéltünk. Mikor, bocsánat, az megvan, hogy mikor van Fucsovicsnak a meccse, mikorra van kiírva?
4: Holnap lesz majd, de egyelőre még nincs játékrend.
1: Holnapra van kiírva. Akkor szóval természetesen most itt elvicceskedtük a dolgot, meg persze bele kacaráztunk, de az vitán felüláll is a legnagyobb komolyság hangján, hogy szurkolunk Marcinak. Óriási dolog lenne, hogyha ha ezt az akadályt is sikerrel venni. Ott milyen erőviszonyok vannak egyébként reálisan? Tehát, hogy van szansz a Marcinak itt a spanyol szerb ellen?
4: Ha azt a játékot hozza, amit tegnap, akkor egyértelmű. Mert Tiennél jobb játékos Davidovics Hokina, és Tien ellen nagyon jól működtek azok a dolgok, amik Davidovics Hokina ellen is jól működhetnek az esetében. És az adogatások rendben voltak, az kulcskérdés lesz. És Marcinak egyébként Wimbledonból vannak a legnagyobb sikerei, mert Junior Grand Slam győztes lett, még amikor nagyon fiatal volt.
1: Szerintem egy fonák is tenyeres ma itt fölvettünk, így legyártottunk előre. Tehát, hogyha esetleg a kedves hallgatók a podcast sávban meghallják ezt a beszélgetést, a fonák is tenyeres égisze alatt, akkor a szó, amit keresett Bálinthoz, a köszönöm. Nagyon szívesen
4: már. És járt már negyed döntőben is egyébként Wimbledonba, úgyhogy már csak ezért is bízhatunk Marciba.
1: Na, szurkolunk, legyen és természetesen itt a Nemzeti Sportrádióban figyelemmel követjük Fucsovics Márton dolgait is, viszont Bálint, ha már itt vagy, ne, azért ennyire ezt gondolod, te. Viszont nézzük akkor gyorsan a kínálatot, a mai kínálatot, és akkor ezzel zárjuk az adást. Ugye élőben közvetítjük este 9-től Spanyolország, Ausztria, a vendég jogán Bálint mondhatja el elsőnek a véleményét ezzel a párosítással kapcsolatban.
4: Egyértelmű Spanyolország.
1: Hallod, Danika?
5: Jó.
1: Jó, oké. Gyuri?
3: 3-2 Spanyolországnak.
1: Első fél időben gondolom, hogy ilyen 8 gól lesz legalább.
3: 1-1.
4: Jó, én 2-0-át mondok.
1: Oké. Gege?
5: 1-2. Az osztrákoknak.
1: Hú,
4: rendes szerintem... játékidő vagy hosszabbítás?
5: Ne, rendes. 90 perc.
1: Nálam 3-0 spanyol, tehát tükörsima, teljesen egyértelmű torony maga spanyol. Hajnali 1-től Portugália, Horvátország, Hrvatska, Bálint.
4: 1-1, 10-ikkel Horvátország.
1: Gyúra?
3: 4-0. Portugáliának.
1: Kérem?
3: 4-0.
1: Oké. Okay. Ronaldo mennyi? Egy maga lő, ötöt bedől?
3: Hát egy akcióból egy 11-esig. 2-t.
1: Az igen. Gege?
5: 2-3.
1: 2-3. Nagyon jó. Bálinttal megyek. 1-1. Onnantól kezdve viszont nem tudom megmondani a továbbjutó személyt, de rendes játékidőben nem lesz döntés. 5 órától pedig tessék fölkapcsolni, bekapcsolni, fölhangosítani a készülékeket. Mert hogy dobpergés jön, most nem
3: tudom. Ember még így nem konferált föl Svájc-Algériát.
1: De miért konferálta föl?
3: Mert a legjobb kommentátor fogja láttatni a hallgatókkal a Nemzeti Sportrádióban.
1: A névnapját. Hol ünnepli ez a kommentátor? Nemzeti. A hallgatókkal. A hallgató, mindent a hallgatókért. Svájc-Algéria, Bálint.
4: 0-0, 15 körös tízipárbaj.
1: Ha esetleg csuklanál a következő két napban, ha esetleg csuklanál a következő két napban, igen, miattam, én vagyok az.
3: Hát én egyetértek Bálinttal, 1-1 és maratoni hosszúságú 11-es párbaj.
1: Igen, hát a sport reggelben nem tudom, hogy mennyi műsoridő marad. De gondolom, meg se szól, hogy Algéria, szerintem nem, 8-7 nem. Algériának.
5: 1-1-et mondok én is, és hosszabbításban Algéria.
1: Jól van, köszi szépen, ez volt a sport reggel. Tomi,
5: nem mondtam.
1: Ezek után mit mondjak, elátkoztatok Árpádig visszamenőleg.
3: Én most itt leszek 9-ig, 5-től 9-ig, nem ráérsz?
1: Hát de hogy ne érnék rá? Most még egy grátis sport reggel. Itt Zsuzsi mellé befuppanok egyébként.
4: Csak nem? Mondom neked, hogy ma 22-kor kezdődő meccs, az 0:40 ért véget, úgyhogy 10 perc hosszabbítás volt itt a 120 perc végén, és nem volt tízi párbaj.
1: Csak mondom neked, hogy az első 11-es párbajt, azt szeretném jelezni, hogy én voltam az, aki megnyertem. Itt 22 óra 30 perckor kezdtük a Németország-Paraguay mérkőzést. Mindent egybevetve szerintem már 2 óra elmúlt, mire Szigetszel Miklósra értem. 2:30 körül lehetett, amikor... Tehát a 3 órakor kezdődő meccset, nem is tudom már melyik jött ott a sorba, tehát az úgy voltam vele, mint Gyuri. Tehát épesző ember nincs még egy a földön, aki így lendületből. Tehát én úgy voltam vele, hogy mondjuk ahogy elkezdődött az a lendület, aludtam is el egyébként.
3: Hogy lehet elaludni sport esemény követés közben? Hát adrenalin szint emelkedik, élvezed, nem lehet elaludni.
5: Uh-huh. Egy jó Dél-Afrika-Kanadán is, ugye?
1: Figyelj, hát a Dél-Afrika Kanadáról volt olyan önjelölt megmondó ember, aki kiírta, hogy vagy megszakértette, hogy tulajdonképpen ez egy jó mérkőzés volt, csak mi földi halandók nem tudtuk értékelni benne a taktikai csatát.
3: Az tényleg borzalmas volt.
1: Nem szabad ilyet mondanod. Ott abban a bejegyzésben ez hosszan...
3: Nekem azért nem sok embert az azért megtiltó, hogy mit mondjak.
1: Á, gyerekek, nem érzitek a taktikai szépségét a dolgoknak. Elröpent az idő. Bálint, köszi, hogy becsatlakoztál hozzánk. Milyen volt ez a sportreggel? Felét hallottad, felét átélted itt bent. Hogy tetszett?
4: Fantasztikus volt, főleg ha jönnek a tippek, akkor itt a jósdát meg lehet nyitni jövő hétre.
1: Igen, ma a tenisztippeit főleg, hogyha jönnek Gyuránál, akkor meg, hogy miket lehet megnyitni.
3: Igen, hát már fizetéses nálunk, tehát azért ez volt a demo verzió.
1: Na, ez volt tehát a sportreggel. Bikinek köszönjük a rengeteg segítséget a háttérből, Tominak köszönjük, hogy lett hangunk, volt hangunk, és megszólalhattunk. Gyurinak köszi azt, hogy rajta tartod a szemed mindenen, ami a sportvilágában történik, legyen ez labdarúgó VB, legyen ez tenisz. Daninak köszi a beugrást, és szurkolunk, hogy a zöldfokiak ellen bejuss stadionba, és hogy itt voltál.
5: Köszönöm szépen.
1: Nem érgez meg senkit a táborba, a szalmonellás kaját sem, melyik gyereknek ne nincs. Isten őriz, még viccnek sem mondunk ilyet. Bálint, tényleg viccen kívül viszont köszi, hogy beugrottál. Gege, tényleg köszi, és nagyszerű volt. Ez volt tehát a sportreggel, 5 perc múlva reggel 10 a pontos idő. A szokásainknak megfelelően délután 3-tól hazafutás, este 6-tól körkapcsolás, aztán ugye jönnek majd a foci VB közvetítések. Maradjatok velünk egész nap, tehetitek szép napot mindenkinek. Sziasztok!
3: Sziasztok!
0: Ez a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban.

0: Ez volt a Sportreggel a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Műsorajánló.
1: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
2: A siklósi parasztokat nem könnyű betörni.
3: Olyan a labanc, mint a sárkány, ha egy fejét levágott, hét nő helyette.
4: Nem lehet bírni ezekkel a kutyákkal.
2: Sem erőszakkal.
5: Mit fizetnek a jószágért?
6: Eszni!
5: Vissza is adom!
2: Sem szép szóval.
4: Tudja, mi ez?
5: Rebellió!
6: Az egész bandát megmutatom!
2: De csellel sem egyszerű.
7: Ha be tudod törni a fejemet, akkor kuruc vagy. Ha én szakítom be a tied, akkor labanc.
2: A tenkes kapitánya. Dupla részekkel. Vasárnap 16:50 perckor a Dunán.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Nádas Ödön, Dícs Károly, Sebes Gusztáv, Baróti Lajos, Mészöly Kálmán és Mezei György. Ez a hat szakember irányította a magyar válogatottat labdarúgó világbajnokságon. Amikor évtizedek óta reménytelen távolságra vagyunk az egyre nagyobb létszámú VB-től, jó lesz emlékezni rájuk, sajnos már egyikünk sincs közöttünk. A visszajátszás két társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, továbbá technikai munkatársak nevében is tisztelettel és szeretettel köszönt mindenkit, a szerkesztő műsorvezető Edvi László. Mielőtt a Magyar Labdarúgó Szövetség megindította volna a nemzetek közötti mérkőzéseket, több alkalmi mérkőzést is játszott a magyar válogatott. Először nem volt szövetségi kapitány, még válogatóbizottság sem, néhány mondjuk így Mindarik Ede állította össze a csapatot, kis túlzással, ötletszerűen. A rendszeres nemzetközi mérkőzéseknél persze már nehézkesnek bizonyult ez a módszer, mert nem a legjobbakat hozta össze a csapatba. A legjobbnak tartott szakemberre bízták ezt követően a válogatást, és ő lett a szövetségi kapitány. Az első kapitány Gilemond Ferenc volt, a harmadik, ezt csak az érdekesség kedvéért mondom, első olimpiai bajnokunk, a debreceni aranybika szálló tervezője, Hajós Alfréd. Világbajnokságon 1934-ben először Nádas Ödön vezette a válogatottunkat. Ő 1932 és 34 között töltötte be ezt a funkciót. A világbajnokságra készülését folyamatosan keresztezték különböző érdekek, és hát nem is szerepelt valami jól a válogatottunk. 1934. május 27-én az első mérkőzését megnyerte Magyarország-Egyiptom 4-2, azonban az egyenes kieséses rendszerű bajnokságban a következő körben már elvérzett. 1934. május 31-e, Ausztria-Magyarország 2-1. Az akkori Nemzeti Sport ezt írta, érdekes a hangvétel ennek a cikknek, kissé olyan patetikus, kissé olyan irodalomszerű, érdemes talán belelapozni ebbe a bizonyos Nemzeti Sportba 1934-ből. Elvéreztünk, nem tehetünk róla, de le kell írnunk ezt az avit, gyűlölt és hazug kifejezést, amely azért hazug, mert sokak visszaélnek vele. Tipikus magyar sors volt az, ahogy Bolonyában a sors kereke alá került a magyar válogatott

0: 11. Egy kis élhetetlenség és gavaléria már az előkészületekben, hogy Meisl már a rajtnál egy kicsit győztesnek érezhesse magát. Egy kis bizonytalanság és magyarosan belemenés a sötétbe. Csapatösszeállítás azzal, hogy hátha. És aztán a magyar élet megszokott fekete lovasa a pályán minden egyes játékos mögött. A mérkőzés első percétől kezdve a megszokott régi nóta, sőt, régi szimfónia, gyász szimfónia, amelyben zúg az őserő hangja, szárnyal csattog az akarat, egeket ostromol a szív és a lélek. No de béna már a test, amikor a lélek teljes erői felszabadulnak. Amikor a 8 millió magyar lelke költözik a csapatba, akkora már csak 9-en vannak a pályán. És magyar sors, a mérkőzés igazság szolgáltatása is. Miénk az erkölcsi győzelem, miénk a közönség rokon szenve, az osztrákoké a füty, és az út a további dicsőség, a további érvényesülés felé. És miénk ismét a bal sors. A vak véletlen, amelynek kezében a pallos olyan, mint a földkutatókéban a varázsvessző. Vakul megérzi, hol a magyar, hová kell ütnie. Tegnap Bolognában érezte meg a vak véletlen, hol kell sújtania a bal sors nemzetét. Emelt fővel tűrjük a csapásokat, emelt fővel, mert nem kell szégyenkeznünk. De azért engedtessék meg nekünk, hogy egy kissé lehajtsuk ezt az emelt főt. Mert minden dicsőség, büszkeség, igazság és tiszta lelkiismeret mellett is fáj, hát fáj egy kicsit a vereség. Ne szégyeljük bevallani, és azért fáj, mert nincsen rá magyar orvosság, nincsen magyarázkodás, mindent megtettünk becsületesen, nem tehetünk róla. Hát, ezt írta a Nemzeti Sport a magyar részvétellel zajló 9 foci világbajnokság közül az első után, amelyen Nádas Ödön volt a szövetségi kapitány. A mérlege 17 mérkőzésen 7 győzelem, 3 döntetlen és 7 vereség. Őt Dícz Károly követte, aki 1934. októbere és 1939. júniusa között irányította a válogatottat. Munkásságára jellemző, hogy a kapitányi örökranglistán eredményesség tekintetében csak 3-an előzik meg: Sebes Gusztáv, dr. Mezei György és Baróti Lajos. 41 mérkőzésen vezette a válogatottat, amelynek mérlege 19 győzelem, 9 döntetlen és 13 vereség volt, 82 rugott gól és 47 kapott. A legnagyobb sikerét az 1938-as franciaországi világbajnokság hozta, amely a magyar labdarúgás egyik legnagyobb, de egyáltalán nem helyén kezelt sikere. 38. június 5-én Magyarország, Holland-India 6-0 a világbajnokságon. Június 12-én Magyarország-Svájc 2-0, ez már a negyed döntő volt, aztán az elődöntőben június 16-án Magyarország-Svédország 5-1. Vagyis a döntőig 13-1-es gólkülönbséggel jutott el a csapat, az elődöntőben azt a svéd válogatottat múlta felül, amelynek szövetségi kapitánya Nagy József volt. A döntőben a világbajnoki címvédő olasz válogatott volt az ellenfél. Dícz Károly az elődöntőhöz képest 4 helyen változtatott a csapat összeállításán, amely hozzájárulhatott, hogy az addig magabiztosan játszó csapat 4-2-es vereséget szenvedett, és végül ezüstérmes lett. 1938. június 19-én Olaszország-Magyarország a világbajnoki döntőben 4-2. És akkor üssük fel ismételten a Nemzeti Sportot, és olvassuk el, hogy mit írt az 1938-as világbajnoki döntő után. Legyünk tárgyilagosak, a VB döntőben a jobbik csapat győzött. Ne legyünk elkeseredettek, a jobbtól kikapni nem szégyen. A 2 gólkülönbségű vereség reális. Mentségünk van bőven. 2 kiválóságunk, Korányi és Turai nem játszott, de körülbelül az volt ma a helyzet, hogy ezzel a 2 emberrel is vereséget szenvedtünk volna. Természetesen ez csak feltételezés. Nagy kár, hogy Szűcs és Polgár közel egy hónap óta nem játszott már mérkőzést, és ilyen nagy meccshez bizony hiányzott a meccs rutinjuk. Az olasz csapat, ahogy ma játszott, verhetetlen. Valóban megérdemli a világbajnoki címet, mert a világ legjobb 11-je. Semleges pályán a legjobb angol válogatott is alig ha győzhette volna le. Az olaszok taktikája tökéletes. Pompásan fedeznek a védőik, és a legfontosabb a remek stratégiájuk. Gyorsan és tökéletesen tudják erejüket, a számbeli túlsúlyt oda csoportosítani, ahol erre a legnagyobb szükség van. Pompásan mennek át védekezésből támadásba. Ezt a világ egyetlen futball nemzete sem tudja utánuk csinálni. A magyar csapat vereségének fő oka a fedezett sor. Ez a vonalunk bizonyos fokig váratlanul gyengén játszott. Közel sem adta azt a játékot, amit odahaza megszoktunk tőlük. Egyéni képességeiknek csak kis hányadát tudták a küzdelembe venni, ez pedig a kitűnő olasz támadókkal szemben vajmi kevésnek bizonyult. Hát ezt olvashattuk a Nemzeti Sportban az 1938. június 19-i VB döntő után, amelyen a Dícz Károly vezette válogatott ezüstérmet szerzett. A 9 magyar VB szereplés közül tehát az első kettőn Nádas Ödön és Dícz Károly irányította válogatottunkat, és mielőtt jönnek a későbbi korok kapitányai a mai visszajátszásban, kicsit idézzük még ezt a két világháború közötti időszakot. Az ezredfordulón készült 100 év futball, fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből című műsorból idézünk. Először Ódry Lajos beszélt a 38-as döntőről, az olasz csapatról, a kor hangulatáról, majd Lantos Gábor eleveníti fel az első két világbajnokságunk történetét, aztán a kor egyik legendájának, a 47-szeres válogatott Titkos Pálnak a hangját hallhatják, azokról az időkről, a múlt század 30-as éveiről.
1: Annyi mendemonda van, hogy mivel a Turay lemondta a válogatottságot annak idején, beszélő viszonyban voltam minden, a Csemacsitól kezdve, a Turay Jóskán keresztül, a bíró Sanyin keresztül, tehát egy korosztály, azt lehet mondani, egy korosztály volt, ők is elismerték azt, hogy az olaszok jobb futballisták voltak.
2: Tehát azon a meccsen voltak jobbak, vagy amúgy is jobbak
1: voltak? Amúgy is jobbak voltak. Nem mondjak önnek, volt nekük egy centerük, nem csak egy, de abban az időben, amely azza, akinek a stadion most elnevezték, hát egy hihetetlen, mint a villám, és az a labdakezelés. És ami legérdekesebb, ha esetleg be volt rúgva, még előtte a éjjel be volt rúgva, a mérkőzésre fitten, kondicionál fölülmúltak bennünket.
2: Válogatott itthoni mérkőzései közül melyikre tetszik emlékezni ebből az időszakból?
1: Én arra emlékszem, amikor ott ültem a kispadon, a Németország, megvertük 5-1-re az ülőjúton. Beadtam, most már nem tudom, nincs a fejembe annyira, beadták a labdát a Zsengelérnek, és a Zsengelér a jobb lábával úgy csinált, mint oda fogja tenni. A kapus már dobta magát, amikor fordult a lábfején, és az ellenkező sarokba helyezte a labdát.
2: Ezek a mérkőzések gondolom zsúfolt ház előtt zajlottak.
1: Zsúfolt ház előtt. Például gyerekkoromban volt az újságban is, már szombaton kimentünk akár a Fradira, akár a Hungárútra, kiúsztuk a kerítésből a szögeket, hogy másnap, vasárnap könnyebben tudjunk, ne kelljen akkor bajlódni, mert jött a lovasrendőr, meg az őr, kiúsztuk a szögeket, hogy visszatettük silányon, hogy ki tudjuk húzni másnap, és be tudjunk lógni a meccsre. Ajjajjaj, miket csináltunk, ajjajjaj. Annak idén szedték a jegyeket, valamelyik néző nem is kérte vissza a felét a jegynek, mert benne.
2: Letépet felét, igen.
1: Letépet felét. Aztán, amikor tele volt a jegyszedőnek a zsebe vagy a keze, bedobta a sarokba a hulladékot. Mi meg oda sompolyogtunk, és belemarkoltunk, elszaladtunk a csomó szakítottól. Volt közöttük egész jegy is, meg volt fél jegy is. És olyan szépen elvágtuk a fél jegyeket, és egy másik féllel összeragasztottuk, finom flusszpapírral, bementünk.
2: Ezzel tetszettek bemenni.
1: Bemenni, igen. Mindent megragadtunk. A Józsefvárosi Orci tértől még elmentünk Újpestre is gyalog. Futottunk, most futunk eddig, most futunk gyerekkorunkba.
2: Melyik a nagyobb siker? A 38-as ezüst, vagy az 54-es második hely?
1: Én szerintem a 38-as.
3: Az 1930-as világbajnokságra az MLS takarékossági okokból nem nevezte a magyar labdarúgó válogatottat. 1934-ben a magyar csapat Egyiptom ellen kezdte meg világbajnoki szereplését a nyolcaddöntőben Nápolyban. Egyiptom Magyarország 2-4. A negyeddöntőben azonban elvérzett a magyar csapat, a 9 emberrel küzdő magyar válogatott. A VAR még az első félidőben megsérült. Markost pedig Mattea, az olasz játékvezető, még az osztrákok szerint is jogtalanul állította ki. A 2-1-es vereséggel a magyar csapat kiesett a világbajnokságról, melynek végső sorrendje így alakult: világbajnok Olaszország, második Csehszlovákia, harmadik Németország, negyedik Ausztria. Ki gondolta volna, micsoda izgalmakat él át majd a magyar csapat 4 évvel később az 1938-as világbajnokságon, melyre, hiszik vagy nem, selejtezőt kellett játszani a mieinknek a Hungária úton. Görögország volt az ellenfél, a végeredmény 11-1. Ennek a találkozónak is van egy érdekessége. Nemes 3 gólja ellenére, amit ezen a meccsen szerzett, megmaradt egyszeres válogatottnak. Szóval az izgalmak. A holland-indiai válogatott Ramsey legyőzése után a csapat átköltözött Lille-be. A svájciak elleni mérkőzés előtt földrengés rázta meg a várost. Még szerencse, hogy a magyar futballisták éppen a szabadban snúroztak. Szóval világbajnokság 1938 Franciaországban. Magyarország-Holland-India 6-0 a nyolcad döntőben. Magyarország-Svájc 2-0 a negyed döntőben. A svédeket az elődöntőben 5-1-re verte a magyar válogatott. Következett a döntő, 1938. június 19-én Párizsban 65 ezer néző előtt. Szabó, Polgár, Bíró, Szalai, Szűcs, Lázár, Sas, Vince, Dr. Sárosi, Zsengellér, Titkos. Ez volt a magyar válogatott összeállítása. Még közel 70 év elteltével is vitatémát jelent a világbajnoki döntőben szereplő magyar csapat összeállítása. Sokáig tartotta magát az a pletyka, hogy Dietz Károly, a szövetségi kapitány, az olaszok kérésére mellőzte Toldit és Korányit. Álljon itt a szövetségi kapitány egykori nyilatkozata. Polgár duzzad az erőtől, kitűnő formában van. Vince remekül játszott a svájciak ellen, Toldit ellenben visszavetette lábsérülése, Titkos és Kohút közül a fiatalabb és lendülesebb Titkost választottam. Korányi később úgy vélte, a mellőzésének oka az volt, hogy az elődöntő második félidejében összeszólalkozott a pályán Bíró Sándorral, a hátvédtársával. Dietz Károly húzásai nem váltak be. A magyar csapat kikapott, elveszítette a világbajnoki döntőt. Olaszország-Magyarország 4-2. Az ezüstérem után Budapesten a keleti pályaudvaron több ezres tömeg követelte Dr. Dietz Károly azonnali lemondását. Aki azonban ezt nem tette meg, tovább irányította a magyar labdarúgó válogatottat egészen 1939. június 8-áig. Mit ad Isten, megint az olaszokkal játszottunk aznap Budapesten, és megint vereséget szenvedtünk 3-1-re. Ez volt Dietz doktor utolsó mérkőzése a magyar labdarúgó válogatott kispadján. Említettem már Titkos Pál nevét, aki 2 világbajnokságon vett részt. Most az ő hangját idézzük föl.
4: Nagyon fiatalon kezdtem el már a Grundon futballozni, és a Grundon feltűnt a fürgeségem, gyorsaságom, és úgy, hogy mikor az iskolába, a polgári iskolát elvégeztem 1922-ben, akkor egy kerületi SC-be kezdtem el futballozni az ifjúsági csapatával, ahol már ott is sikereket értünk el, megnyertük az ifjúsági Huber díjat, és onnan aztán szereplésemen keresztül a volt barátom, amit megismertek, felismerték a tehetségemet, akik a 33-asban voltak, és az egykeletből ugye megfőztek, hogy hát menjek el a 33-as FC-höz, akkor még fiatalom 1927-ben meg is tettem, és aláírtam professzionista szerződést, hát nem volt professzionizmus akkor olyan nagy, de 20 forintos, 20 pengős heti fizetésére aláírtam a szerződést, és úgy kerültem a 33-asra, ahol 2,5 évig játszottam, és utána aztán a 33-asnak az elnöke, Barna Sándor, látta, hogy hát kinőttem már a 33-as keretből, megbeszéltük vele, és akkor átadtak a Hungáriának, a mai MTKVM-nek az elődjének. Ott 11 évig játszottam, ott talán fiatalságomnak legszebb éveit töltöttem el. Itt lettem sorozatban válogatott, és a Hungáriában is 2-szer megnyertük a magyar labdarúgó bajnokságot, úgyhogy szóval nagyon szép éveimet töltöttem el az MTK Ba, akkor ugye a Hungária FC-be. A felszavlás után az MTK újra szerveződött, akkor ott voltam egy fél évig voltam edzője az MTK-nak.
5: Hányszoros válogatott tetszik lenni?
4: Hát országok közötti válogatottat, hivatalos ország közötti válogatott 47-szer voltam. Ugye
5: professz... Kikre játszott együtt?
4: Hát én ugye Szabó Tóni, Háda Jóska, Sárosi Gyurka, Takács kettővel is, Hírcer Ferivel, Svarekkal, úgyhogy nagyon sok akkori nagyon, ugye az MTK-ban, ezek az MTK-ban voltak, és voltak nagyon jó barátaim a Ferencvárosban, és Polgár Gyula, Lika Antal,
5: és a válogatottban kivel játszottam?
4: És a válogatottan ugyanezekkel játszottam, mert ugye nagyjából az FTC-ből, Hungáriából és akkori Újpestből voltak általában válogatottak, úgyhogy ez egy olyan szűk kis hely, szűk kis kör volt a válogatott is, ugye ebből a három klubcsapatból állt össze mindig a válogatott is. Úgyhogy nagyon jó barátok voltunk, úgyhogy időközben, amikor a 38-as világbajnokságon is részt vettünk, ahol másodikak lettünk, akkor én az egész világbajnoki turné alatt mindig szobatársamat, Polgár Gyulát választottam, úgyhogy MTK-FTC, ugye nagyon jól megfértünk, sőt, nagyon jó barátságban is voltunk, nem csak vele, Lázárral és a Likával, többiekkel is.
0: Titkos Pál 1908-ban született és 1988-ban halt meg. Szerepelt az 1938-as VB-n, ahol a magyar válogatott ezüstérmes lett. Az ezredfordulón készült 100 év futball, fejezetek, gólok, epizódok a magyar labdarúgás történetéből című műsorból idéztük a hangját. A 9 világbajnoki szereplésünk közül az elsőn 1934-ben a magyar válogatott a negyed döntőig jutott, a másodikon 1938-ban ezüstérmes lett. Aztán a harmadikon 1954-ben megint ezüstérmet szerzett. Annak a kapitánya, ki ne tudná, Sebes Gusztáv volt. Neki néhány mondata megmaradt az utókornak, de mielőtt ezt meghallgatnánk, egy kis régi emlékezés Novotny Zoltántól, csatorna hangunktól, aki Sebes Gusztávról beszél.
6: Sebes Gusztáv, legeredményesebb szövetségi kapitányunk. 2010-ben a Los Angeles Times minden idők harmadik legjobb futballedzőjének választotta a világon. Ő volt a lángész az 1950-es évek rendkívüli magyar csapata mögött.
7: Most ívelődik át Budai felé, a labda aztán Kocsisi, Kocsis fejjel Puskásnak adja, 16-oson vagyunk, Puskás fölemeli, Hidegkuti lő, gól!
6: A 4-2-4-es felállás és a hátrabont középcsatára alkalmazásának úttörője. A kreatív, korszerű támadójáték kialakítója.
7: Puskás a mi télfelünkről indul el vele. Laposan gurítja Kocsis lábára, Kocsis laposan tovább Bozsiknak, Bozsik laposan tovább Hidegkutinak, Hidegkuti laposan tovább Budainak, így laposan, na most laposan Tibornak. Tibor elmegy a labdával, nincsen rajta senki, a jobb szélső helyén van egy pillanatban. Tibor most az alaponáról Puskásnak adja, Puskás cselcsinál, lő, gól!
6: Több mint 7 évig irányította a magyar válogatottat. Ez alatt Puskásék megnyerték a Helsinki olimpiát, az Európa kupát és második helyen végeztek a svájci világbajnokságon. 69 mérkőzésen, 50 győzelem, 12 döntetlen és mindössze 7 vereség. 81%-os lenyűgöző teljesítmény. Megismételhetetlen, egyszerre inspiráló és letaglózó. Ezzel Sebes Gusztáv az első a szövetségi kapitányok eredményességi rangsorában.
0: Novotny Zoltán beszélt Sebes Gusztávról, és most néhány mondat a legendás kapitánytól, aki bemutatja az aranycsapatot, majd annak hátvédje Lantos Mihály, illetve Buzánszky Jenő emlékszik Sebes Gusztávra.
8: Rendes gyerekek voltak, volt egy kicsit például a vetem csak a Lórántot, az egy kicsit erős volt, a fizikailag volt erős, de aztán megmagyaráztam neki Gyulát, ezt így és így, és ez az a Börzsei, a másik, a Kocsis. A Cibor Zoli, az meg egy móka. Az egy móka a Zoli, de helyes és jó játékos volt, és megtaláltam az ő dolgát, hogy melyik poszton írna, és a jobb szélünk bal szélre jött, úgyis öcsi. Hát egy olyan gyerek volt, nem vetekedett, vagy olyan kis vekerletelepű gyerek, elmentem hozzájuk, mikor ott láttam, hogy játszik, mint játszik, akkor még a vekerletelep csapatban volt, de aztán kidomborodott az, hogy nagyon nagy tehetség, az ellenfél is nagyon becsülte, de ezt általában ezek a gyerekek, meg voltam velük elégedve a tudásra is.
9: Azt mondják, hogy a Puskás amúgy is a kedvence volt Uszti bácsinak.
8: Az volt, hát ez hozta magával, hát ez természetesen, ugye, de ezt mondhattam volna Zakariásra, a Csekin Kocsisanyira, a Cibor Zoli. Angliát megvertük.
9: Melyik gól volt a legemlékezetesebb, amit a csapat lőtt?
8: Na, amelyikben volt, az mind örvendetes volt.
10: Mi volt Sebes Gusztáv legfőbb erénye, amivel a jó szövetségi kapitányok közül is csak kevesen rendelkezte?
11: Három tényezőt sorolnék föl, elsősorban az embersége, második a pedagógiai érzék, és harmadik, én nem utolsó sorban pedig a szakmai tudása.
10: Lehet, hogy neki egyszerű volt a dolga, ugyanezt az eredményt más is elérte volna a csapattal, hiszen rengeteg klasszis volt ebben az együttesben, az Alany csapatban.
11: Hát ez a csapat nem klasszisokkal indult, a hosszú évek folyamán klasszisokká értek meg a játékosok. Ez egy kísérletként indult egészen a felszabadulástól, egészen az 54-es VB döntőig. Azóta a fő cél, hogy állandósítsuk a csapatnak a sikereit, és ez sikerült is.
10: Ott a világbajnoki döntő után, amikor kiderült, hogy az NSK lett a világbajnok, hogyan viselkedett? Vissza tud erre emlékezni?
11: Egész halványan, hát mert mindenki saját magával volt elfoglalva elsősorban. Nagyon letörte őt, de azt hiszem inkább befele rágódott, kifele nem mutatott semmit. Nagyon nagy kár, hogy nem sikerült neki.
10: Sírni látta?
11: Én akkor azt hiszem úgy vettem észre, hogy egy-két könnycsepp kijött a szeméből, de félrevonult, és gondolom, hogy jó, kisírta magát.
10: Mit gondol, azóta hányszor foglalkozott ebben a dologgal?
11: Bárhol megjelent a Sebes Gusztáv, mindig főtették neki a kérdést, hogy miért nem nyertük meg a világbajnokságot.
10: Miért nem nyertük meg ezt a világbajnokságot?
11: Máig se tudom. Annyit el szeretnék mondani, hogy mi előtte tulajdonképpen egy-két döntőt játszottunk a brazilokkal és az uruguayakkal egy meghosszabbított 120 perces mérkőzésen. A másik ágon pedig a németek szinte könnyű ellenfelekkel besétáltak a döntőbe.
10: Hányszor volt válogatott?
11: 52-szer. Mind az 52-szer a Sebes Gusztáv alatt voltam válogatott. Abba a csapatba bekerülni szinte állandó 100%-os teljesítményt kellett nyújtani. Az igaz, hogy volt a válogatott mérkőzések előtti mérkőzésen gyöngébb formám, de a Sebes ezt nem vette tudomásul, mert hosszú évek alatt bízott az emberbe, és tudta az, hogy hozni fogja magát a válogatott mérkőzésen is.
12: Össze kellett rakni azt a rengeteg jó játékost, amihez kellett egy szövetségi kapitány és a Sebes Guszti bácsinak a nagyságát. Az, hogy nem sikerült, egy biztos, hogy egy legfájóbb pont valamennyiünknek, akik ott voltunk a küszöbön, a koronát a fejünkre tehettük volna, elbuktunk, de egy csapat bukik el, ha mi úgy éreztük volna, ha most egy valaki is lelófolja a meccset, és nem tesz meg mindent, akkor biztos, hogy vádolnak. De ha valaki megtesz mindent, akkor nincs miért vádolni, mert hogy kiadj egy helyzetet, az nem biztos azon, mert ezen a meccsen azért rúgtunk 3 kapufát.
13: És jó néhány 100%-os helyzet maradt ki.
12: Így van. Tehát végeredményben bármikor előkerült a világbajnokság, a döntője. Mi akkor se vádoltuk, azt mondtuk, te Rosics, ha te ezt megfogod a labdát, akkor nem kapunk ki, vagy ha én azt mondom, én saját magamat, ami számtalanszor kiver a víz, ha eszembe jut, hogy a második gól előtt, ha én a szögletet, amit berúgtak, nem rúgom szögletre, hanem ki tudom rúgni oldalvonalra, akkor mi vagyunk a világbajnokok. De hát akkor én magamat is vádolhatom. Tehát mi nem vádoljuk egymást, hogy te most emiattal csúszott el a meccs. Egy futballcsapatban, ha megtesz mindenki valamit, akkor nem szabad vádolni senkit, hogy most jó játszott, rosszul játszott, mert ma jó játszok, holnap rosszul játszok. A sport az egy ilyen, amelyik a futball nem ismétli önmagát soha. Minden meccsen másképp kell, mindig más ellenfél van, más taktika van. tehát egyetlen egyet, amit megtehetek én az, hogy fölkészülök a mérkőzésre. Tehát fejbe, lélekbe, akkor nincs miért vádolni.
0: Sebes Gusztáv 1949-től 1956-ig volt szövetségi kapitány, és ő volt a harmadik, aki világbajnokságon vezette válogatottunkat. A további háromról a hírek után lesz szó.
14: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
15: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
14: Példaértékű sportolók mesélnek életükről a bajnokokban. Minden hétköznap 12 órától. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
3: Műsorajánlót hallottak.
0: Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Nem jutott be az Európa Liga döntőjébe női röplabda válogatottunk, megkezdődött az új Intercity flotta gyártása, változékony idő lesz, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
4: Ma 16 közékerülésért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze, holnap éjjel 1 órától Portugália Horvátország, 5 órától Svájc-Algéria mérkőzés rendeznek a VB-n. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. Az Ausztriában edzőtáborozó Ferencváros Bambi Dele Jusuf góljával 1-0-ra legyőzte az Azeri Karabagot az Európa Liga selejtező előtti utolsó felkészülési mérkőzésen. Az olasz másodosztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Sampdoria szerződtette a Ferencvárostól távozó Stefan Gartenmannt. A 29 éves svájci válogatott védő 2 éves szerződést kötött a genovai klubbal. Nem jutott be az Európa Liga fináléjába a magyar női röplabda válogatott, mivel a hazai 3-2-es vereség után az elődöntő idegenbeli visszavágóján 3-1-re kapott ki Svédországtól Örebróban. Pucsovics Márton 4 játszmában verte a világranglistán 17. amerikai Lerner Tient a wimbledoni teniszbajnokság második fordulójában. A magyar játékos a következő körben a Marozsán Fábiánt szintén a második fordulóban. Búcsúztató spanyol Alejandro Davidovics Fokina ellen játszik. Távozik a Ferencvárostól Székely Zúja Európa bajnoki ezüst és bronzérmes tornász. Ezt egyelőre nem tudni, hogy a sportoló hol folytatja pályafutását.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
4: Megkezdődött a GSF 11 darabos új Intercity motorvonat flottájának gyártása. A járművek várhatóan 2028 nyarára állnak forgalomba, jelentette be közösségi oldalán a közlekedés és beruházási miniszter. Vitézi Dávid azt írta, az 5 részes, óránként 160 km-es sebességre képes klimatizált vonatok a Sopron-Budapest és Szombathely-Budapest vonalon biztosítják majd a GSF Intercity szolgáltatását. A járművek festett kocsi szerelvényei a Stadler szolnoki üzemében készülnek. Az összeszerelést Lengyelországban végzik. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Emellett utasította az Országos Kórházi Főigazgatóság frissen kinevezett igazgatóját, Tóth Árpádot a kórházak működésének átláthatóságára. Két beteg meghalt és 34-en megsérültek egy észak-németországi kórház tűzben. A lángok hajnalban csaptak fel és a tetőszerkezetre is átterjedtek. A kórházban tartózkodókat sikerült kimenteni az épületből. Azt egyelőre nem tudták megmondani, hogyan voltak, de a intézmény honlapja szerint a kórházban 160 beteg ágy van. Azt sem közölték, hogy a sérültek milyen állapotban vannak. Reggelre sikerült megfékezni a lángokat, a tragédia okát még vizsgálják a német hatóságok. Itthon véget ért a harmadfokú hőségriasztás, megérkezett a lehűlés. Több megyében is jelentős károkat okoztak a tegnapi viharok. A legtöbbször megrongált épületek és úttestre dőlt fák miatt hívták a tűzoltókat. Pest megye több településén háztetőket bontott meg, Moson-Magyaróváron villanyvezetékeket és közlekedési lámpát tépett le az erős szél. Szombathelyen épületek alaksorát öntötte el a víz. Zala és Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében a kidőlt fák okozták a legtöbb problémát.
0: Közlekedés.
4: Baleset történt az M1-es autópályán a Tatabánya és a Biatorbágy közötti terelésben. A Budapest felé vezető oldalon az átterelt belső sávban a torlódás már több mint 5 kilométeres. Győr felé is jelentős torlódás alakult ki az egy sávra szűkült szakaszon, már legalább 4-5 kilométer hosszan kell arra szolgatni. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
0: Időjárás.
4: Napközben már leginkább csak a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. A Dunántúlon és északkeleten megerősödik, a zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sport Rádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
5: A magyar labdarúgó válogatott 9 világbajnoki szereplése közül az első 1934-ben a negyed döntőig jutott, a másodikon 1938-ban és a harmadikon 1954-ben ezüstérmes lett. Az első szereplés alkalmával Nádas Ödön, a másodiknál Dietz Károly, a harmadiknál Sebes Gusztáv volt a szövetségi kapitány. A következő 4 VB szereplés során mindannyiszor Baróti Lajos irányított. Ez azért is különleges, mert a 4 szereplés között 20 év telt el, és 2 VB-re, a 70-esre és a 74-esre nem tudta kvalifikálni magát a csapat. A játékosként kétszeres válogatott Baróti Lajos előbb egy válogató bizottság tagjaként irányított 4 mérkőzésen, majd 80, később egy másik ciklusban 36 mérkőzésen volt önállóan szövetségi kapitány. Az első szakaszra, amely 57-től 66-ig tartott, 3 VB szereplés jutott, a másodikra 75-től 78-ig az argentinai. De mielőtt Baróti Lajos szövetségi kapitányi teljesítménye szóba kerülne, előbb meséljen ő maga az archív magnószalagról, a játékos pályafutásáról.
6: A labdarúgást Szegeden kezdtem megtanulni, a szegedi AK-ba, ahova az ifjúsági csapathoz kerültem, ez 14 éves voltam. És ott fejlődtem is abba az egyesületbe, 1946-ig egyetlen egy egyesületben voltam játékos. Ebben a szak tulajdonképpen olyan, mint budapesti viszonylatban annak idején a Ferencvárosnál az FTC, az Újpestnél az UTE, vagy a Hungáriánál az MTK amatőr csapata volt az utánpótlás csapata, elsősorban a nagy csapatnak, így a Szeged FC-nek így lehetett venni, hogy a szak volt tulajdonképpen nevelő egyesülete.
7: Onnan is lett válogatott, de érdekes, hogyha nézzük a könyveket, akkor mindössze 2 válogatottságot jegyeznek az ön neve mellett, és a kettő között is 2 év telt el. Ennek mi volt az oka?
6: Az, hogy 7 évig katona voltam. 1939-ben bevonultam, és 1946-ban szereltem le, mint katona. Na most ebben az időben, ebben a nehéz háborús időszakban, amikor olyan beosztásba kerültem, hogy egyszerűen az edzéseken nem tudtam részt venni, ez meglátszott a játékomon is. Tehát 1939-ben és 42-ben voltam válogatott, ahogy a pályán mutatott teljesítményem alapján rám gondoltak a szövetség kapitányok. Tehát nekem, mint profi labdarúgónak abban az időben, hisz 1927-ben a Szegednek profi csapata volt, tehát oda szerződtettek engem, és mint profi játékos részt vettem olyan bajnokságban, amelynek az alapja volt az, hogy valaki válogatott tudjon lenni. Tehát tulajdonképpen a katonaság az, amelyik gátolta az én fejlődésemet, egész héten nem tudtam edzeni, csak szombaton utaztam a vasárnapi mérkőzésre, ha arra lehetőségem volt. Ez a napi teljesítményen, illetőleg a heti teljesítménye természetesen meg is látszott.
7: Ginzeri Dénes volt az, aki elősőként behívta Baróti Lajost Németország ellen 39-ben. Tetszik erre emlékezni, erre a mérkőzésre?
6: Hogyne, 5-1-re nyertünk az Ülői úton. Azt mondanám, hogy Kincses, Sárosi, Zsengelér, Dudás, Gyetvai, ez volt a csatársor. Szalaival, a nemzetibe játszó balfedezettel, Szalaival alkottuk a fedezetpárt. Olajkár 2, Sárosi 3, Kis Péter volt a hátvéd 3-as, és a szegedi Tóth Gyuri, szintén klubtársam, és ez abban az időben nagy dolog volt, hogy egy vidéki egyesületből 2 játékos került a válogatottba. És aki később még szakmailag is nagyon jó barátom volt, akkor, amikor én a UEFA technikai bizottságának voltam a tagja, a Helmut Schön ellen itt, ezen a mérkőzésen én magam is játszottam, és talán innen kezdődött az a szakmai jó barátság, ami később, amikor ő a német válogatottnak, én meg a magyar válogatottnak voltam a szövetségkapitánya, ha találkoztunk, vagy az UEFA értekezeteken mindig nagy szeretettel üdvözöltük, és volt alkalmam mindig egy kicsit ugratni az 5-1-ért, mert azért az a német csapat nem volt annyira rossz, hogy 5-1-re kikapott volna. Tudni kell, hogy az a magyar csatársor, a Zsengeréket említem, Sárosékat, az egy nagyon jó csapat volt.
5: Baróti Lajosnak volt lehetősége sok-sok kapitányt ugratni egy-egy magyar győzelem után, de nem volt ő olyan típus. Baróti Lajosról nemrég hallhattak a visszajátszásban egy olyan portrét, amely 2000-ben, 86 éves korában készült. Most egy olyan kuriózumnak számító adást ismétlünk meg, amelyet az elkészülése után csak egyszer adtak újra, azt is 32 évvel ezelőtt. Egy 49 évvel ezelőtti napot idéz fel ez a műsor, 1977. október 29-ét. Ki emlékszik rá, mi volt 1977. október 29-én? Hát annyit segítek, hogy egy nagyon fontos világbajnoki selejtezőt játszott a magyar válogatott. Ez döntött a VB részvételről, a 7. VB részvételünkről. Egy kontinentális pótselejtező volt egy dél-amerikai csapat ellen, miután a csapat megelőzte csoportjában a Szovjetuniót és Görögországot. Nyilván most már mindenkinek megvan, arról napról van szó, amikor Magyarország 6-0-ra kiütötte Bolíviát, és a metróban zúgott, ki a jobb, magyarok, ki a jobb, magyarok, ki a rossz, bolivok. Baróti Lajos irányításával kijutott az 1978-as argentinai világbajnokságra a válogatott, Baróti vezetésével negyedszer ment a világ 16 legjobb csapata közé, de ekkor már a kijutás nem volt olyan egyértelmű, mint volt korábban 1958-ban, 62-ben és 66-ban, hiszen 1970-ben és 74-ben nem szerepelhetett a magyar válogatott világbajnokságon. Úgyhogy zúgott is a Bolívia elleni győzelem után, hogy Lajos bácsi, köszönjük, és most ezt a napot elevenítjük fel egy rendhagyó műsorral, amely nem feltétlenül felel meg a mai műsorkészítési szokásoknak, de hát ettől is különleges. Ha tehetik, hallgassák figyelmesen, és ne lepődjenek meg a szokatlan kezdésen sem. Még egyszer mondom, 1977. október 29-ét idézi.
8: Október 29-e, szombat.
9: A Meteorológiai Intézet jelenti. Szárazföldünk legnagyobb részén a leszálló légáramlások hatására tovább tart a párás, ködös, csapadékmentes időjárás. Hazánkban pénteken mindenhol párás volt az idő, de sok helyen egész nap a köd is megmaradt. A hőmérséklet a délutáni órákban 15-19 fok volt, a tartósan ködös helyeken azonban csak 9-12 fokot mértek.
8: 1977. október 29-e, szombat.
9: Az MTI jelenti. Befejeződtek a magyar-francia hivatalos tárgyalások. A magyar tárgyalócsoportot Lázár György, a minisztertanács elnöke, a francia tárgyalócsoportot Raymond Barre francia kormányfő vezette.
8: Szombat.
9: Válvetve az SKP-val címmel Álvaro Cunhalnak, a portugál kommunista párt főtitkárának cikkét közli a moszkvai Pravda.
8: Szombat.
9: A Tanjug értesülése szerint Josip Broz Tito, jugoszláv köztársasági elnök, orvosainak tanácsára bizonyos ideig nem tehet eleget nemzetközi kötelezettségeinek, mert az utóbbi hónapokban végzett intenzív és megerőltető tevékenysége következtében pihenésre van szüksége.
8: Szombat.
9: Amsterdamban péntekre virradóra ismeretlen tettesek elrabolták Maurits Carranza 61 éves holland milliómost. Az éppen egy klubból kilépő üzletembert szemtanúk szerint rövid dulakodás után egy piros autóba tuszkolták és elhajtottak vele.
8: Szombat.
9: A lakáskultúra most megjelent legújabb száma egyebek között sok hasznos tanácsot ad a lakástérelválasztó elemek kialakításához, s ismerteti az új, korszerű bútorokat is.
8: Két apró hirdetés a Magyar Nemzet október 29-i számából.
9: Keresem azt a gyermekszerető, de még gyermektelen fiatalembert 37 éves korig, aki feleségül venne egy barna, teltkarcsú, 29 éves, 167 cm magas technikus lányt. Anyagiak rendezettek, Pest környék előnyben. Hulló falevél jeligére a kiadóba. Eladó külföldi ólomkristály pohárkészlet, új pehelypaplan dupla pehelyjel, körkötőgép 8-as, 10-es hengerrel.
8: A budapesti mozik mai műsorából.
9: Alkotás amerikai Anzix, Bocskai bizalmi állásban. Bányász focizzon, aki tud. Vörös csillag a neretvai csata. Ugocsa Piedone Hongkongban. Petőfi a szicíliaiak lánya.

0: és volt egy meccs.
1: Arról, hogy mi történt a svédországi, a chilei és az angliai világbajnokságon.
0: 1977. október 15-e, délelőtt 11 óra. A mérkőzésig még 14 nap.
2: Az első világbajnokság 58-ban volt Stockholmban, de nagyon pehes sorozatban estünk ki, és Svers ellen azon a mérkőzésen, amikor kiesett a magyar válogatott, 1-0-ra vezettünk a második félidőben. Döntetlen még jó lett volna, és 10 perc alatt két egyéni hibával elvesztettük a továbbjutási lehetőséget. És utána alakult ki az 59-60-as években, amikor az Alberték Göröcsék, ez a fiatal társaság került a válogatott csapatba, ez a bizonyos Sándor Göröcs Alberti fenyvesi csatársorral, amelyik csapat aztán már alapját képezte a 62-es világbajnokságnak Chilében. Ott is egy pehes mérkőzést játszottunk, a csehszlovákok ellen kikaptunk 1-0-ra a négy közé jutásért, és a Scherer nevű jobb összekötője a csehszlovák válogatottnak a bal összekötőjén kiment, és kapura rúgta a labdát. A játékosok és a Gross és Gyula is leskiabálva megálltak, és bedöcögött a hálóba a labda, és a játékvezető meg középre mutatott, és ki lehetett volna védeni, el lehetett volna rúgni, abban a szituációban is kikaptunk 1-0-ra, szóval kiestünk. A következő világbajnokság az a londoni világbajnokság volt, ahol Portugáliával, Bulgáriával voltunk, Brazíliával egy csoportba, és innen, mint csoport másodikok, Portugália mellett kerültünk tovább, és a nyolc közé jutásért a Szovjetuniótól kaptunk ki 2-1-es arányban. Azért fájt az a mérkőzés nagyon, mert azon a mérkőzésen a magyar válogatott, mint csapategység jobb benyomást keltett, mint a szovjet csapat. Utólag visszagondolva, a 62-es világbajnoki csapatban és a 66-os világbajnoki csapatban több volt. Véleményem szerint oda be kellett volna kerülni az első négy közé.
3: Nettó toldja meg, tovább küldi ide jobb oldalra, itt van Isajevnél a jobb összekötőnél, én még a szovjet térfélen áll, onnan indít támadást, de Ivanov már a magyar térfélen kapja a labdát. Még mindig a középcsatárja a labda, előre tör vele, balra küldi, Vojnov, Bubukin a labda uta, Bubukin Vojnovhoz, nehéz a helyzet, lövés, gól! Sajnos Grosics nagy tudása sem volt elegendő, hogy az előre...
1: Arról, hogy miért mondott le, és arról, hogy mit veszthet az ember 61 éves korában.
0: 1977. október 20-a. A mérkőzésig még 10 nap.
2: Én a szovjet mérkőzés után elkeseredésemben lemondtam, akkor ilyen félreértések és meg nem értések következtében eltiltottak az edzőségtől. Még a világbajnoksági jelentésemet sem tárgyalta le az MLS. 67-ben kerültem az Újpesti Dózsához a válogatottság után, és a második évtől kezdtük sorozatban nyerni a bajnokságot, és legszebb éveimre emlékszem vissza, mint klubedző, az Újpesti Dózsánál eltöltött 4,5 évre. Utána egy évet Peruban szerepeltem, egy évig, mint edző. Egy év után visszakerültem a Vasashoz, ott 2 évet edzősködtem, és utána az edzőtestület vezetőinek kerültem be a szövetséghez, ez 74-ben volt, akkor ezek a szerencsétlen körülmények közeljátszása következtében lettem szövetségkapitán, köztudott a Bozsik Cucu betegsége, a Mór Edének a szerencsétlen tragikus halála után. A szövetség úgy látta, hogy egy idősebb, tapasztalt emberre kell bízni a válogatott csapatot ebben a kritikus időszakban, és valahogy úgy volt, hogy mit veszett a Baróti a 61 évével, próbálja meg, hát egy egyszer sikerül. Így kerültem a szövetségkapitán tisztségre, amire nem pályáztam, nagyon őszintén mondom. Az első válogatott mérkőzés volt, amivel kezdtem a válogatottat, az iráni mérkőzésünk, ahol nyertünk annak idején Iránban. Akkor szerepelt a Nyilas először a válogatott csapatban, csak egy ilyen emléképet tudok erről elmondani. És azóta kínlódunk itt a válogatott csapattal, és próbáljuk eljutatni a csapatot az argentina világbajnokság 16-os döntőjében.
3: Nagyon jó volt. Nézzük a szögletet. Budai a második félidő 13. percében állítja le a szögletzászlóhoz a labdát. Most készülődik neki Budai Laci, jobb a lívelébe felé, jó az ív, bundzsák, fejelne, de elviszik előre, ott van Fenyvesinél a labda, visszagurít, lő drága Görös, balla lő, gól! Gól! Bravo Görös! Hát ilyet! 25 méteres ragyogó Görös lövés, és rezeg a háló, védhetetlen bomba, meg is kapja az érte járó jutalmat Görös a többiektől. A 13. percben vagyunk, Baróti Lajos, a szövetségi kapitány kabalából a 13-as számú meszt vette föl magára, és úgy látszik, ez sikerrel járt, mert a második félidő a 13. percében megszereztük, tehát Görös remek lövés.
1: Arról a bizonyos három lépés távolságról, és arról, hogy kit miért szeret.
0: A mérkőzésig még egy hét.
2: Ez a bizonyos 3 méter távolság, ez ma az őszhajamból is adódik. De nem egy katonai fegyelemre kell itt gondolni. Én úgy vagyok a játékosokkal, hogy mindegyiket úgy fogadom el, ahogy van. A tónus, a beszédmodor az olyan, mint egyenlő emberek között. Tehát nincsenek durva szavak a játékosokkal szemben, még akkor sem, amikor esetleg egy-egy sikertelen mérkőzés, vagy edzőmérkőzés, vagy egy edzésen esetleg egy lassan vagy rosszul végrehajtott gyakorlatot veszek észre a játékosoknál. Az az érzésem, hogy a fegyelem az nem kiabáláson múlik, hanem az a kölcsönös tiszteletadás, ami idősebb koromnál fogva is megkövetelek a játékosoktól, de magam részéről is megadok a játékosnak. Tehát nyugodtan tudnak hozzám bármilyen kérdése fordulni, részben elég nagy élettapasztalatom is van, és minden olyan probléma érdekel, ami őket zavarja esetleg a magánéletben, vagy pedig a pályán. Én abból indulok ki, hogy nekem nem szabad a játékosok fejével gondolkozni, tehát az érdeklődési körük is érthetően fiatalkoruknál fogva más, mint az én érdeklődési köröm. Mert ez egy természetes dolog, próbálom magamat ebbe a légkörbe beépíteni, és nem abból indulok ki, hogy amit nekem nem szabad, azt esetleg a játékosnak sem szabad. A tapasztaltabb játékosokkal könnyebb szót érteni. Bálint Kocsis, Martos, Török Petit is ide veszem, ide számíthatom Pusztait, ide számíthatom Fazekas Lacit, és nagyon nehéz a fiataloknál. Elég érzékeny természetű Nyilasi Tibi, elég érzékeny természetű és kicsit rakoncátlan típusú a Törőcsik András. Tehát ez a két játékos, akihez talán másképpen kell közeledni, mint a többi játékoshoz. Nyilasit nagyon szeretem, a Törőcsik Andrást nagyon szeretem, de nem tudom azt mondani, hogy azt a tapasztalt Fazekast, vagy Bálintot, vagy most a keretbe került Kocsist ne éppen hasonlóképpen szeretném. De ezek a játékosok az emberhez közel kerülnek, de ez nem jelenti azt, hogy a csapat összeállításnál ez számításba jön. Talán az ember ővelük szemben kritikusabb is, mint a többi játékosra szemben is, ha épp a Törököt is említettem, hogy Vasasnál is nagyon szerettem az ő kedélyes, ilyen helyes megnyilvánulásait, de azért mégis a Martos szerepelt több mérkőzésen. Lehet, hogy a Bolívián Török fog szerepelni a válogatott csapatban teljesítmény alapján, de nem azért, mert közelebb áll hozzám, mint esetleg a hallgatagabb ferencvárosi Martos.
3: A második félidő 23. percében Miladinovic fejjel küldi, aztán vissza Sándor elől a labdát, nem jut messzire, ott volt Szojkánál, aztán Görös, majd Simcsák a labda útja, Simcsák tovább előre, Alberti. Albert remek testcselekkel megy el, a jugoszláv védelem hátrál, Alberti marad a labda, megy előre, lövésre, lövés, gól, gól! Bravo Albert, mester hármas, remek volt, hely, de szépen cselezte ki, hagyta faképnél az egész jugoszláv védelmet, mintha a jugoszláv védők Zebettel az élén is abban akartak volna gyönyörködni, milyen zseniális technikai trükkök sorozatával csapja be őket a fiatal 18 esztendős magyar játékos.
1: Arról, hogy szereti-e a közönséget.
0: A mérkőzés előtt 4 nappal.
2: Én mindig tartok a közönségtől, mert a közönséget egy érdekli az, hogy a csapat nyerjen. Amikor a csapat megjelenik a pályán, taktikai elképzeléseket nem mindig tudja a közönség, ezt nem is lehet nyilvánosságra hozni. Tehát sokszor türelmetlen egy-egy játékosnak a pályán mutatott játékával, és kórusba követelik a kispadon levő játékosnak a szerepeltetését. Ez, ami elsősorban zavar engem. Egyébként nagyon szeretem a közönséget, mert mennyi többen vannak, annál jobb a mérkőzésnek a hangulata. Kapcsolatom olyan, hogy engem nem nagyon befolyásol, legfőjebb a kispadon ülő játékost zavarja, vagy a pályán levő játékost, azt a játékost, akinek a helyére követelnek be játékosokat, és ez pszichikailag egy nagyon nehéz edzői probléma. Van, amelyik játékos lelkesíti, van, amelyik játékos megbénítja a közönségnek a kritikája, és ilyenkor sajnos sokszor elképzelés ellenére is cserélnem kell azt a játékost, akit kikezd, hogy ezt a szót használjam, a közönség a mérkőzés alatt. Remélem erre a Bolívia mérkőzés ellen nem lesz szükség.
3: Könnyedén menne föl, Torres megtámadta, szerelte, és a jó szerelés után Grassa viszi előre a labdát. Grassa a labdája, fő, de veszélyes, megy kifelé, Mátrai becsúszi. Ragyogó volt a becsúszó szerelés, és sikerrel tudta hálítani a vészesen előre törő Vicente elől a labdát, ki az alaponalon túlra. Simoisz küldi befelé, tehát majd a szögletet, egy-egy a szöglet arány, jó a labda, íve fejes gól! Torres fejes gól, nem is Torres. Ajaj, ez bizony váratlan gól. Beugrott a jobbról.
1: A fütyről és azokról a 15 percekről, amelyek megrövidíthetik egy ember életét.
0: A mérkőzés előtt két nappal.
2: Nagyon-nagyon bánt a füty, amit esetleg sokszor én is megérdemlek egy-egy helytelen döntésem után. Szóval a közönségi kapcsolatom ilyen. Vannak szangvinikus emberek, akik durva szavakkal bírálnak, de mi mérkőzés alatt ezt a fülem mellett elengedem, és soha nem reagálok. Sajnos én egy olyan magamba zárkozó természet vagyok, aki nem tudom kiabálással levezetni az idegességemet. Nagyon ritkán ragadtatom el magamat, akár játékos felé, játékvezetőről nem is beszélek, mert azt általában nem szoktam bírálni, bármilyen hibát is csinál, de egy ilyen feszítő érzés azért az emberben benne van. Mindig a legrosszabbra kell gondolni. A legrosszabb érzés két esetben éreztem, hogy valami nem klappol bennem. Az egyik a 66-os világbajnokságon, amikor kikaptunk 2-1-re, ott a szovjet válogatottól, amikor abban az időben én jobbnak tartottam a válogatott csapatot, és kiestünk a 8 között, pedig abban a csapatban annyi munka volt, hogy legrosszabb esetben 4 közébe kellett volna kerülni 66-ba. A másik pedig egy mostani, nem régi eset a görögök elleni 1-1-nél, amikor a görögök 1-0-ra vezettek hosszú időn keresztül. Úgy éreztem, hogy minden erőm elfogy, és valahogy olyan furcsa érzés vett rajtam részen, na most mindennek vége. Arra gondoltam, hogy magyar válogatott megint a világbajnoki selejtezőn egy olyan akadályon nem tud túljutni, ahol legalább döntetlent kell elérni ahhoz, hogy továbbiakban is sikerre tudjunk számítani. És a görög mérkőzés, görög gól után egy olyan 15 perc még a kereki szerencsés körülmények között ki tudott egyenlíteni. Hát a legáldázabb ellenségemnek se kívánom azt a 15 percet, amit én éreztem ott a kispadon tehetetlenül, mert ilyen

0: történik. Benének masszírozzák a lábát, Káposzta, a klubtárs van ott mellette, és nézzük majd a 11-est. Mészöly Kálmán, minden bizalmunk benned van, tudom, hogy nagyszerűen állod a sarat, és közben Rákosi se néz oda, Szepesi se néz oda, mindenki, Baróti se néz oda, visszaugrik a kabinba, a fülkébe, csak Gilmár néz oda. No meg Mészöly, a többi brazil se néz oda, egyetlen egy játékos nem mer oda nézni, két ember van, aki oda néz, Gilmár meg Mészöly, és Albert Flórián, közben azonban már mindenki oda pislant. Mészöly! Mészöly, Mészöly, most fut a labdának. Jobb lábbal lő. Gól! Bravo Kálmán, megvan a harmadik! Ragyogó gól! Ahogy lantos
1: vissza... A mérkőzés előtti délelőtt.
2: A tatai edzőtábor büféjében.
3: Különösebb szenvedélyem nincsen. A fekete kávé és a cigarettán kívül engem más jóformán nem is érdekel. Tehát egyet szerencsés természetű vagyok, bár a cigarettáról tudnék leszokni. Azért érdekes, mert mint versenyző, mint játékos hosszú pályafutásom alatt nem dohányoztam, és amikor a kispadra kerültem, mint edző, izgulás közben, akkor gyújtottam rá először cigarettára. Előfordult már egy párszor, hogy mint legutóbb 66-ban a világbajnokságon, azon a szovjet meccsen, ahol kiestünk, fordítva vettem be a cigarettát, és két hétig a hólyag a szájamon az nagyon figyelmeztetett, hogy abba kellene már hagyni, de azóta sem tudom.
1: Pár perccel később...
2: Még mindig a tatai edzőtábor büféjében.
3: A játékosok, vezetők minden óhaja, hogy ott tudjunk lenni a világbajnokságon, és egy jó szerepléssel föl tudjuk lendíteni a labdarúgást jobban, mint ahogy jelen pillanatban áll. Ezért volna nagyon fontos, hogy oda tudjunk kerülni. Én úgy érzem, hogy ismerem a magyar játékosok hallatlan lelkesedését és akaratát, játéktudását is, és látom a bolíviai csapatot. Ha kettőt összehasonlítom, én nagyon nyugodt lennék. Persze a labdarúgásban minden történet, láttuk már annak idején Hidegkútiékat is kis csapattól kikapni, vagy egy-egy mérkőzésen rossz teljesítményt nyújtani. Én nagyon bízom a játékosokba, kétségtelenül, hogy druk van bennem is. Mint minden olyan vezetőbe vagy játékosba, akinek egy nagy feladatot kell teljesíteni.
1: A mérkőzés előtti este...
3: Háromszor voltam a válogatottal világbajnokságon, és én bízom benne, hogy negyedszer is sikerül. Mindent el fog követni, hogy a csapat oda kerüljön, és meggyőződésem, hogy oda fog kerülni, de nekem ez egy naplemente. Ezt tudomásul kell venni, hogy 64. évenben vagyok, és már nagyon szeretném, hogyha a válogatott csapat oda jut Argentínába, akkor mellém olyan ember kerüljön, aki világbajnokság után át tudja venni a válogatott csapatnak a vezetését. Ezt nagyon őszintén mondom, és nagy szeretettel próbálnám segíteni az utódomat. Talán nem is tudják sokan, 90 perc alatt egy esetleges szamárságot vagy egy rossz játékos cserét csinálni, minden jó indulat mellett lehet egy végzetes hiba, amit nekem már a jövőmet tekintve nincs módom helyrehozni. Én emelt fővel szeretnék elmenni a labdarúgásból, és ennek alapfeltétele, hogy a csapat oda tudjon jutni a 16-os döntőbe. És ahogy a fiúkat ismerem, a kapcsolatunkat is, én nekem az az érzésem, hogy örömmel fogom befejezni a labdarúgó pályafutásomat.
1: A mérkőzés napján...
2: Reggel 9 óra.
3: Itt van most jelen pillanatban ez a kényes kérdésem, a Kocsis és a Bálint szerepeltetése. Mi úgy látjuk a csapat érdekében, de Bálint érdekében is, hogy jelen pillanatban a Kocsis megnyugtatóbb.
1: A mérkőzés napján...
2: 10 óra múlt.
3: Tegnap összeállítottam azt a 16-os keretet, amely vasárnap fog találkozni közvetlenül a Bolívia mérkőzés előtt. Új játékos nem szerepel benne.
1: Az utolsó taktikai értekezleten, a felületen nyugalom érződött. Demonstrációs tábla tologatható bábukkal, melegítőbe öltözött szótlan csapat és Baróti. 11 óra lehetett.
3: Na gyerekek, egy kis figyelmet és most már komolyságot szeretnék kérni. A csapat a sorsolás szeszélye folytán elérkezett megint egy olyan stádiumba, hogy még egyszer bizonyítani kell, ami a Bolívia csapatnak a játékát illeti. Az európai játékhoz viszonyítva egy kicsit változik az ő fölállási formájuk. Biztos vagyok benne, hogy a szokásos, paralel helyezkedő középhátvéddel fognak játszani. Tehát azt jelenti, hogy amelyik oldalon jön a támadás, az a középhátvéd lesz a támadás.

0: Adó jelleg is, a másik a biztosító. Ez egy tipikus Dél-Amerika védekező játék. A másik ilyen jellegzetes, hogy a két közép hátvéd előtt részben, hogy a kapus által kiöklözött labdát, vagy a közép hátvédek által... Elsősorban arra kell törekedni a két szélsőnek, Váradi Bélának és a Fazekas Lacinak, hogy próbáljunk a védőfal mögé kerülni, tehát megkerülni őket és szélről beívelni, belőni azokat a labdákat, amelyekből eddig is nagyon sok gólt és nagyon értékes gólokat tudtunk szerezni. A mi birtokunkban van az irányítás, amit nagyon bízom, hogy úgy van, tehát ilyen esetekben a szélső támadáshoz esetenként fölfutó Kereki Zoli mindig a labdával egy ütemben, tehát a labdával tudjanak érkezni, nehogy arra kényszerítsük, hogy kétszer-háromszor, amikor el tudunk menni, még kivárok, és itt álló játékos találjon a beívelés, mert abban a pillanatban vége az egésznek. Ha visszagondoltok, minden olyan támadásunk, amiben tempóban, tehát a labda beívelésének a tempójában érkezik be a játékos, vagy előtte, vagy fejjel, vagy lábbal. Én nagyon bízom a csapatban, nem akarom hosszúra venni a játékos értekezetet, nagyon sokat beszélgettünk ezekről a dolgokról. Tessék nagyon komolyan a saját játékot játszani, és nehogy abba a hibába beleessetek, hogy tartózkodóan, félelemből, vagy valami csacsi fölfogásból hátul marad a védelem, ha támadunk, tessék rövidíteni a távolságot, fölzárkozni, nehogy a görög mérkőzés második félideje legyen, amikor senki nem mert odaállni a partneréhoz, és azt se tudtátok 20 percig, hogy mi történik, nem kell félni. Ha kötényt kaptok, kötényt kaptok. Megfordultok, mentek utána, és visszaszerzitek a labdát. Ha 11-es van, kérem a Váradi Béla, ha probléma van a Fazekas, Törőcsi, Kereki. Tehát négyet is meg tudok jelölni, akik klubjukban is.
1: A műsor készítőinek megadatott az a szerencse, hogy lentről, alulról, ahogy Baróti Lajos fogalmazta, a földről, ahol az áttekintés lehetősége korlátozott, a kispadról nézzék végig a mérkőzést. E műsor készítői már sok mérkőzést láttak. Ez a mostani új és más volt. Megkockáztatjuk, más sportág örömét és gyötrelmeit láttuk. Megkockáztatjuk, mást és többet tudunk a labdarúgásról, mint eddig. Vesztettünk is természetesen. A lelátóról látott becsúszó szerelések lehelet finom balettmozdulatai helyenként drámává torzultak. A hamvasság eltűnt, s véresen komoly dolgok történtek a zöld gyepen. Megtudtuk, hogy a labda és a sípcsont között tulajdonképpen nincs is távolság, hogy a Népstadion felső soraiból alig látható egyforma arcok egyediek. Hallhatóvá vált a tüdők zihálása, az ordítások, láthatóvá az eltorzult arcok, a gyep felfröccsenő darabjai, és kis túlzással mondjuk, de így érezzük, Gújdár hangtalan vibrálása, Váradi vagy Török fáradtsága, Fazekas, nagy, zombori, pusztai, rohanó zihálása, talán maguk által sem tudott artikulálatlan kiáltásaik megkülönböztethetővé váltak. És még valami. A helyenkénti önkontroll hiánya érthetőbbé vált. Összegezve megértőbbekké váltunk. A Népstadion öltözőinek berendezése egyszerű. Téglalap alakú nagyobb szoba, székek, fotelok, padok. Jobbról a fürdő. Az ott Lajos bácsi megszokott helye, mutatja a szeretetre méltó Vinkovics, a gyúró, akinek szerepéről, személyéről alig tudunk valamit holott. Holott tucatnyi éve kíséri a csapatot, és valamiféle átmenet egy kedves nővére, gyontatópap és egy gyúró között. Botár doktoron feszültség érződik, talán azért sétál. Szerencséje van, egy nézőt kell kötözni. Telik az idő. Kovács Ferencnek alig hallani szavát. Kutas István sétál. Ki az öltözőből, vissza. Ki az öltözőből, vissza. Néha egy-egy mondat. Magát nyugtatja. Gondolom, sok ilyesmit élhetett már át, de ez a tét kevéssel hasonlítható. Kereki csendes, visszafogottnak látszik. Gújdár üldögél, néha a tükörben nézi magát, elektromos árammal telített körülötte a levegő. Kocsis arca már-már flegma. Mi lehet mögötte? Pintér a távolban néz, hinnéd nincs is itt. Mészáros kávét iszik, hol a cukor, kérdezi, a kanalat keresi, aztán egy elképesztő mennyiséget rak bele kézzel. Törőcsik saját maga, vidám, hangos, dekázik. Tóth József elmerülten sétás, amikor elmegy Gujdár mellett odaszól. Szevasz, Tibi! Gujdár, akit közismerten nem Tibinek hívnak, fel sem néz, mormog maga elé. Szevasz! Nyilasi rutinja elmosolyodik. A tartalékok kisebb feszültségét, a sértődöttséget keresem. Nincs. Örömteli csapat, gondolom. Nyilasi mondata maradt fenn még az emlékezetem hálóján. Gyerekek, 2 óra múlva eldőlt a sorsunk. És Baróti, aki sétál, fütyörészik, és aki nem szól semmi, de ha kérdezik, udvariasan válaszol. Honnan ez az elképesztő önfegyelem? Majd megigazítja a nyakkendőjét és csendet kér.
2: 16 óra 52 perc.
0: Egész rövid leszek.
3: Álló játékot én nem akarok látni. Abban a pillanatban, hogy elrúgták a labdát, látod a labdának az ívét, és a levegőben ütközni kell a palival, tehát akárkicsoda, ott ütközni kell, és nem curikkolunk. Most a csapatösszeállításukat megkaptam. Ha nem változtatnak a kimenetelik, akkor a jobb hátvédjük ugyanaz, aki a brazilok ellen játszott jobb hátvédet, egy Tóth Jóska nagyságú, kicsit kopaszos, idősebb játékos, inkább támadó szellemű. Nem tud Jors Béla, bátran lehet vállalkozni vele szemben. A baldekük ugyanaz, akit láttunk a képen, az a bajuszos, magas, szintén jobblábas játékos. A bemelegítésnél, tessék, nagyon könnyedén melegíteni, de nem lassan. Tehát ne ott erőködjük ki a bemelegítést, hogy egy görcsös akarásba induljunk ki vele. És kérem, a melegítő nélkül senki ki nem mehet, mert a két himnusz ebben a hosszú időben nagyon hosszan tartó. Semmi más, még egyszer befejezés képen visz mindegyiknek a feje már úgyis a pályán van. Tehát még egyszer, nagyon komolyan, nagyon fegyelmezetten, most is aláhúzom, játékvezető, senki nem érdekli, más felfogásba bíráskodik, ne akarjatok helyette bíráskodni, abból sárga vagy piros cédula van. Ne törődjetek semmiben magatokkal és a helyen játékokat játszatok. Nyugodtan, higgadtan, itthon vagyunk, nem kell kapkodni, nem kell idegeskedni, úgy kell játszani, hogy eddig a selejtező meccsekkel játszottatok. Részemről befejeztem.
1: A mérkőzést láthatták, hallhatták, olvashattak róla. Ebben a műsorban ez tulajdonképpen csak háttér. Háttér annak, akiről a műsor készült, Baróti Lajosnak. Vagy ahogy az ország hívja, Lajos bácsinak. Persze elválaszthatatlan háttér. Életét meghatározó háttér, de most csak ennyi. Ezért, mikor a mérkőzést felidézzük, az ő alakján keresztül idézzük fel. Az emberi önuralomra vagyunk kíváncsiak. Arra, hogy mit és hogyan tesz egy ember élete meghatározó 90 percében, amikor már megnyugodva megállapíthatja, mindent megtett, és elérkezett az a pillanat, hogy most már nem tehet semmit. Tehát Baróti a kispadon.
2: 16 óra 58 perc.

0: A kispadon mellette Kovács Ferenc ül. Barátság. A kapcsolat még így első látásra is több, mint szakmai. A közös érdek, a közös ügy. Ez erős kapocs lehet, de itt többről van szó. E pár nap alatt többször tapasztaltam, hogy egy-egy poénon egyszerre nevettek, egy-azon dologra ugyanazt a jelzőt használták, a bosszúságuk is hasonló volt. Fogalmazunk nyugodtan, barátság. Lajos bácsi neki és maga elé panaszkodik vagy örül. Csak a döntéseit tartja meg magának.
1: Szélekre megint nem játszunk, mindenki el szaladjának össze-vissza. Mi van? Pusztai Laci, melegítsél be! Melegíts be! Laci! Laci! Amikor bemegy, akkor maga megy be fejen, és a Béla rúgja. Béla rúgja. Kész? Mehet. Következő izénél. Laci, rögtön hátra! Rögtön hátra! Laci! Pusztai! Laci! Hát, nézd oda, nem látja, te voltál már ilyen.
0: Hallgassák aggódását, korholását. Felemelt hangja alig van. Mint aki megérti. Mint aki érti, mert várta, tudta előre. Néha csak egy felemelt kéz, már útközben megálló legyintés, fáradt arc. Ilyenkor évtizedek kispadjainak kínjai érződnek rajta. És a meggyötört hang, amit el is mondhatnánk, de amit a hitelesség kedvéért meg is mutatunk.
1: Jézus Mária, Jézus Mária, Jézus Mária!
0: Ültem mellette, drukkoltam neki, és szerettem. Az első gól után várakozó volt és feszült maradt. A másodiknál már vidám, a harmadiknál, ez már elégnek tűnt Lapászhoz is, elsírta magát. A kérdésre sírt?
2: Nem, van emberek, aki így jön ki az öröm, van, aki másképp. Hát én sem tudok uralkodni, hát nekem sem mindegy, mert a fiúknak az öröm az én örömem is, hát ez természetes.
0: Lajos bácsi, én láttam. Titkunk maradhatna, de minek? Ki így, ki úgy. Ez ott többen tudtuk. Tulajdonképpen már Argentinát jelentette. És legfeljebb néhány cinikus majd nem hiszi, néhány nem érti.
2: Nem, van emberek, aki így jön ki az öröm, van, aki másképp. Hát én sem tudok uralkodni, hát nekem sem mindegy, mert a fiúknak az öröm az én örömem is. Hát ez természetes. Mondom, nagyon-nagyon örülök a gyerekek sikerének.
0: Szünet. 5-0. Vélnéd glóriákat fognak kiosztani? Hát nem. Nincs megnyugvás. A feszültséget még nem válthatja fel az elégedettség. Erre mindenki vágyódik érezni, de tudják a következő 45 percet is. Elgyötört arcok a kispadon. Lajos bácsi arcán évtizedek feloldhatatlan feszültsége, némi elégedettség, szeretet és rutin.
3: 17 óra 50 perc.
1: Az várható, hogy ebben a tempóban még egy 45 percet nehezen lehet véghajtani. Lesz a mérkőzésnek most egy olyan felülés, mint az utolsó 15 perc, amikor megfeledkeztek arról, hogy embert fogjatok. Azt nem lehet követelni, hogy két-három játékos végig szágyúdozza a pályát és zavarja a játékosokat, de tömbő játékos nem vállal semmit a védekezésről. Nagyon jó a játék. Változatlanul szélekre kell játszani, láthatjátok, magassági fölényben vagyunk a kapuk előtt, és a kapu oldaláról berúgott labdákkal abból helyzetet lehet csinálni, és gólokat lehet fejelni, vagy gólokat lehet rúgni. Tessék nagyon higgadtan, és többet vállalni, többet segíteni a középpályán. Nagyon jó az eredmény, nem szabad gólt kapni, és arra kell törekedni, hogy ha még lehet, és miért ne lehetne, akkor gólt és gólokat kell rúgni. Még egyszer mondom, tessék életre játszani, mert akkor tudtátok őket megvenni. Láthatjátok, hogy abban a pillanatban, hogy megy a mi támadásunk, mindenki a 16-os területét védi. Végre azt is látom, hogy mertek vállalkozni lövéshez. Végtelen örülök, hogy a Tibi mellett most a másik kettő is vállalkozott lövésre, és másik két középpályás is gólt tudott rúgni. ne törődjetek a bíróval, mert sajátosan jól vezeti a meccset, de ők így szokták, még értétek meg. Álljatok föl is, miért elállnak?
0: A második félidő elején, ahogy a szünetben mondta, a csapat egy ideig nem bírta a maga által diktált iramot.
4: Most vigyázzanak, nehogy mindenki sorfalat álljon, és ott a... Hű, de jó volna most oda menni!
0: Ha nem értették jól, hű, de jó volna most oda menni. Összegezés ez. A kispad, a szituáció és Baróti maga.
1: Lacika, nagy Laci, melegíts be!
0: Ahogy megismertem, döntései sokáig érlelődnek. Tudatosak. Itt a kispadon váratlannak tűnnek, ösztönösnek. Feszülten figyel, aztán a kispad jobb oldala felé szól. Lacika, nagy Laci, melegíts be! Hogyan és miért született a döntés? És miért éppen ez? És miért pont akkor? Rutin? Alapos megfontoltság? Érzelmek? Akkor ott nem tudtam eldönteni. De az eredmény...
1: Lacika, nagy Laci, melegíts be! Mozogjál! Gyorsan, Lacika, gyorsan! Lacikám, Laci! Laci!
4: Ezért elbújik. Hű, de jó volna, tovább tudnál fejelni. Pont eljött a kicsi.
5: Kereki végzi el a szabadrugást Kocsishoz, majd Nagy Lászlóhoz kerül a labda. Nagy László középen forgolódik, ne állva gyerekek, mert nem mutatja magát senkit. Én is nagyon-nagyon nagy zűrbe lennék, kinek adjam, ha mindenki elbújik a védők mögé. Na talán most lesz valami, Törőcsik csatázik ott a 16-osnál, visszateszi, lövés, gól! Nagy László! Az újonnan beállt Nagy László!
0: Még 10-12 perc lehetett hátra. A csapat 5-0-ra vezetett, de a második félidőben nem rúgott gólt. Baróti aggódott. Ismeri már a közönséget, a közönség türelmetlenségét. És féltette a csapatot. Az elégedetlenségtől, az elégedetlenség hangjától, a fügytől. Szóval az 5-0 ellenére feszült és várakozó volt. És akkor hátulról megkopogtatták a vállát.
6: Igen. Moszkvába. Nekem testvérem.
4: Igen.
6: Kalacsai, Géza.
4: Géza? Ó, jó barátom. Nem tudok oroszul, sajnálom, nagyon sajnálom.
6: Én tudom beszélni magyarul, csak nem akarok, nehéz kifejezni.
0: És ebben a szituációban 200-as pulzus, olyan vérnyomás, amivel a legzordabb szívű orvos is bárkit betegállományba vesz, ilyen volt. Udvarjas. Kifogástalanul udvarjas. Nagyon sajnálom, mondta. Valóban úgy gondolta. És egy másodperccel később...
1: Laci! Balbekre! Figyelj!
0: Baróti végigülte a meccset. A góloknál örömeinél ugrott csak fel. Magasra emelt kar, a feszült arcon átsuhanó öröm, a szemfáradtságának átváltása pár pillanatra, egy-egy maga elé dünnyögött, érthető-érthetetlen mondat, majd újból a kispad, a teljes koncentráció. Amikor a mérkőzés végét jelző síp a valószínű Argentinát jelentette, Baróti felkelt, néhány lépést szaladt, aztán, mint aki túlzásnak tartja a dolgot, lecsendesedve tűnt el az öltöző irányába. Láttam a reflektorokat, hallottam a 70 000-nyi örömöt, de a játékos kiáró alagútjába vesző alak mégis a régi grundok hangulatát idézte fel, ha másodpercekre is a legerősebben. Sokszor olvashatták, az öltözőt majd szétveti az öröm, vagy leírhatatlan az öröm. Hát igen, leírhatatlan, elmondhatatlan. Nyertek már csatát, ugye? Oldódtak már meg konfliktusaik megnyugtatóan. Válaszolt már szerelmük szerelemmel. Született már fiú gyermekük, amikor fiút vártak, és lányuk, amikor lányt. Valami ilyesmi történt most is. Tapintható a boldogság. Illusztrációul. A lecserélt fazekas mondata a még üres öltözőben. Hogy fog örülni Lajos bácsi, Nyilasié? Még egy helyzet volt? És érződik, sajnálja a kihagyott hetediket. Aztán kivágódik az ajtó. A feleség.
7: Nagyon aggódom. Az mindig, és amikor most elvállalta a szövetségkapitányságot, akkor sírtam nagyon. De én nem is tudtam meg, nem voltam idehaza, külföldön voltam. Ez valamikor azt hiszem csütörtöki napon történt, és én vasárnap este felértem haza, és későn este jött egy dél-amerikai vendég, akitől tudtam meg tulajdonképpen, mert azt kérdezte, hogy most gratuláljak, vagy részétet nyilvánítsak. És akkor én néztem, hogy hát ezt most miért kérdezi. Nem merte megmondani, mert tényleg sokat sírtam miatta, féltettem az egészségét.
2: Örülök, hogy a fiúk megértették, miről van szó, és az első időben nagyon-nagyon jól játszottak, véleményem szerint. Másik időben egy kicsit elfáradtunk, és a csere után megint feljavult a csapat. Én azt hiszem, hogy ez az előny elég lesz Lapászban, akármilyen magasan van. Nagyon örülök, hogy az első fieldőben nagy iramot diktált a csapat, megértették, hogy miről van szó, és meg kell érteni, bár volt egy nehéz periódusok a második fieldőben, hogy ezt a hatalmas iramot egyelőre még 90 percig nem bírjuk, és erről szintén kell beszélni. Véleményem szerint jó pár kitűnő képzett játékos van a Bolívia csapatban, de mint csapategység taktikailag éretlenek, ezt mutatja, hogy a három utolsó mérkőzésüken végeredményben 12 gólt kaptak. Minden szerintelenség nélkül úgy ítélem meg, hogy a mi csapatunk ott lesz Argentinában a 16-os döntőbe.
0: December 1-én a rádió hajnali híreiben jelentették, hogy Magyarország csapata La Pazban 55 ezer néző előtt 2-1-es félidő után 3-2 arányban győzte le Bolívia együttesét. Így csapatunk 12 év után ismét bekerült a labdarúgó világbajnokság 16-os döntőjébe.

0: Arról, hogy mivel várják most, miután bejutottunk a 16-os döntőbe, tehát utazunk Argentínába, azaz kezdődik minden előről. A távollét, a kispad, a cigaretták, a gyötrelmek, a féltések, az örömök.
1: Csak szeretettel. Őt nem érdekli az, hogy mit kap, csak őt várja a családja. Neki csak az a fontos. Itthon vagyunk egy fél órát, és akkor megyünk a gyerekekhez.
0: Kellemes estét, Lajos bácsi!

0: Az elmúlt bő fél órában 1977. október 29-ét idéztük, amikor a magyar labdarúgó válogatott interkontinentális világbajnoki selejtezőn 6-0-ra győzte le Bolívia csapatát, és ezzel biztosította a helyét az 1978-as argentinai világbajnokság mezőnyében. Akkor a szövetségi kapitány Baróti Lajos volt, aki már negyedik alkalommal vezette világbajnokságon a magyar labdarúgó válogatottat.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Hajrá! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
2: Önök kérték. Minden hétköznap 15 óra 30 perctől. A Dunán.
1: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!
3: Hajrá, hajrá!
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a visszajátszás a Nemzeti Sportrádióban. Kiemelkedő sportesemények, emlékezetes közvetítések. Visszajátszás. Minden hétköznap 10 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
0: A magyar labdarúgó válogatott 9 világbajnoki szereplése közül az elsőn 1934-ben a negyed döntőig jutott, a másodikon 1938-ban és a harmadikon 1954-ben ezüstérmes lett. Az első szereplése alkalmával Nádas Ödön, a másodiknál Dícz Károly, a harmadiknál Sebes Gusztáv volt a szövetségi kapitány. A további 6 szereplés során már nem került érem közelbe a válogatott, és ezen 6 alkalom közül 4-nél Baróti Lajos volt a szövetségi kapitány. 1958-ban, kevesebb mint 2 évvel a forradalmat követően, amikor 3 világsztárunk és a közvetlen utánpótlás színejava új országot választott magának, a csapat nem jutott tovább a csoportjából, de ne feledjük, ez így is a világ 16 legjobb válogatottját jelentette. 1962-ben és 1966-ban a világ legjobb 8 csapata között ért véget a világbajnoksága, majd 1978-ban megint a legjobb 16 között. Argentina után az akkor 63 éves Baróti Lajos távozott, az 1982-es VB-selejtezőknek már Baróti egykori csupaszív játékosa Mészöly Kálmán irányításával vágott neki a csapat. Mészöly vezette a válogatottat története 8. VB-szereplése alkalmával, és Spanyolországban egy győzelem, egy döntetlen, egy vereséggel ugyan nem jutott a legjobb 24-ből a legjobb 12-be, viszont a Salvador elleni 10-1-es diadal, ha minden jól alakul, örökre VB-rekord marad. Mészőjnek az 1982-es világbajnokságon Mezei György volt a segítője, majd a következő selejtezőnek már az utóbbi vezetésével vágott neki a válogatott és jutott ki Mexikóba. Sajnos már Mezei Györgyöt is csak szalagról hallhatjuk. Lantos Gábor 2009-ben beszélt vele, amikor a Videoton vezető edzője lett.
4: Az élet ajándéka, egy másodvirágzás, ami önnel történik a Videotonnál ezekben a hetekben, napokban, hónapokban?
5: Fel lehet így is fogni természetesen az életnek egy napos oldaláról közelítve a dolgokhoz, de én azt hiszem ez egy ilyen természetes része a szakmai életemnek.
4: De azért azt tudjuk, ha jön Mateusz, a mai napig a Felcsúti Labdarúgó Akadémiát vezeti, és ott a háttérben a fehérvári labdarúgó csapatot gondolom irányítja.
5: Igen, azt hiszem valószínűleg ez így lett volna.
4: Bánja, hogy nem jött a német?
5: Nem bánom, ha ezt az oldalát nézem. Tehát a napi örömöket nézem. Ha a másik oldalát nézem, bánom, mert én most is tartom, hogyha egy ilyen neves, mindenki által elfogadott és meg nem kérdőjezett szakember jön ide, akinek a neve már maga egy márka, ahogy az előbb jeleztem, itt nem 1800 meg 2000 néző van egy első helyezett csapat esetében egy rangadó.
4: Mateusz kihozta volna a rejtőzködő 8000-et?
5: Meggyőződésem, hogy igen.
4: Mezei György nem tudja már kihozni?
5: Én azt hiszem, hogy a magyar edzők meg lettek úgy rágva, hogy már szépen fejezem ki magam, hogy itt már a kispadről ember még semmit nem csinál, vagy semmit nem mond, már akkor is olyan bizalmatlanság övezi, hogy ezt áttörni, ez borzasztó nehéz. Érzem magamon.
4: Ő sokszor mondta a 90-es években, 2000-es évek elején nekem, hogy van egy álma, egy futballakadémia, egy olyan hely, ahol az ön tapasztalatai kamatozhatnak. Felcsút ilyen hely, már most ilyen hely lesz, vagy még messze van ettől?
5: Felcsút ilyen hely már most, mert meggyőződésem, hogy a falak, a téglák, a pályák, a fű, a műfű önmagában semmit nem ér. Annak az egész intézménynek nincs lelke. Amely lelket az emberek lehelik bele, akkor az használhatatlan, működésképtelen, funkcionálisan biztos, hogy nem tud tökéletesen futni.
4: Milyen ez a hely? Tehát oda bemenni, önnek az öröm, a megtisztulás, a felüdülés, a felsóhajtás, a fellélegzés?
5: Hát szerkesztőre nem tudom fokozni jobban ezt a bevezetőt.
4: Tényleg ez?
5: Igen.
4: De oda mindig örömmel megy?
5: Igen.
4: Mert a gyerekek még romlatlanok?
5: Ez is benne van, de benne van az alapító egész szellemisége, ami felemelő. Benne van Makovec Imre, nem is kis kezenyoma, hiszen az ő csodálatos harmonikusan mutatkozó épület egyetteseiben dolgozunk, a lépcsőházba bemenve már egy szabályos relaxációs folyamatnak a részévé kezdünk lenni. Olyanok a feltételek, hogy nincs görcsben az ember, hogy most hova menjek, hogy egy kulturált edzést le tudjak vezetni. Remek a pedagógus gárda, a gyerekeket ápolgatja a futball edzések közte és után. Edző kollégák rendkívül szimpatikus, kulturált emberek és remek edzők. Tanulni mindig vágyó edzők. Bevezetőnél jobbat nem tudok mondani erről.
4: És amikor belép, akkor nem sajnálja, hogy nem fiatalabb mondjuk 20 évvel?
5: Sokszor hallottam már ilyen nevesebb embereket, tehetősebb embereket, hogy jaj, mit adnék, ha az életnek ez a rendje, aki ezt ilyen sajnálattal nézi, hogy ha ez 20 évvel ezelőtt van, az szerintem nem komoly ember, hiszen az nem veszi tudomásul a realitásukat.
4: 80-as évek magyar futballjában miért nem épülhettek ilyen akadémiák, ilyen komplexumok, ilyen létesítmények?
5: Ugyanezzel a szakmai tervvel jelentkeztem az akkor aktuális sportért felelős államtitkárnál. Fiókba a terve.
4: Ugyanilyen.
5: Ennek a tervnek a modernizáltabb, helyhez adaptált változatával dolgozunk most. Még ha értették is volna, tudták is volna, hogy mi az igazi funkciója ennek, nem volt erejük végezni egy ilyen nagy változást a futball életében, mert ez szokatlan idegen volt mindenki számára. És akkor pár év múlva a legnagyobb fájdalmamra sorra jelentkeztek az akadémiák, technikai centrumok, előbb a technikai centrumok, amelyek semmivel nem voltak különbek a terveimnél, vagy a terveinknél, mert azért nem én egy személyben csináltam és csinálom ezt az egészet. És akkor látom, hogy kullulunk most a világ után, amikor hát nagy dírrel, durral mindent jönnek, hogy micsoda technikai centrumaik vannak, szövetségeknek, kluboknak.
4: Tehát az idő szavát nem értették meg az akkori funkcionáriusok?
5: Én nagyon nagyképű lennék, ha ezt mondanám, de az érezés benne van.
4: Hol tartana ma a magyar labdarúgás, ha mondjuk 1985-ben megnyílik 2-3 ilyen?
5: Ki nem állhatom azokat az embereket, akik mindig mindenre odajuk adnak ki, hogy berezeg a kommunista időkben, ez nem lehetett, azt nem lehetett. Ebben az esetben van valami igazság azonban ebben. Ezekért a területekért felelős embereknek nem voltak olyan lehetőségek, olyan döntésük, olyan szabadságuk, hogy egy ilyen hatalmas, nagy világon is újításként jelentkező projektet végrehajtsák. Érthették, láthatták, de kicsi volt a lehetőség.
4: Nem lehet, hogy arról van szó, hogy az akkori pillanatnyi sikerek, amelyek után ma nagyon vágyakozunk, és milyen nosztalgiával emlegetjük az ön válogatott csapatát például, szóval, hogy ezek a sikerek elfették a problémákat, és azt mondták, hogy mit akar ez a mezei, hát megy itt a szekér, hát vertük a hollandokat, vertük a németeket, vertük a spanyolokat, mit jön itt elő ilyen futballakadémiával?
5: Hát érdekes egy megközelítés, de valószínűleg tartom, igazából nem erről lehetett szó, hogy nézem az arcokat, emlékezve a kéréseimről pillanatnyilag döntő emberek arcára, itt név nem számít, mert elsősorban a állami politikai poszt volt itt az érdekes, és azt láttam rajtuk, hogy amiközben adtam elő, vagy letettem írásban őket a terveket, eszébe jutott, hú, most még egyeztetnem kell ebben az elvtársal, be kell kopognom oda, az Isten tudja, hogy van-e még bizalom irántam. Tehát igazából azt a utat nem tudták felvállalni, ami ennek a megvalósításhoz etéren vezetett
4: volna. Nem lehet volna egyszerűbb egyből fönt kezdeni?
5: Könnyebb lett volna, de soha nem voltam fent kopogtatós ember. Ha hívtak, mentem, most is így vagyok. Igen, valószínűleg így van, így kellett volna kezdeni.
4: Mi gyerekekről beszélünk itt áttételesen. Soha sehol nem olvastam arról semmit önnel kapcsolatban, hogy milyen gyerekkora volt.
5: Azért nem, mert az egész életem alatt kínosan vigyáztam arra, hogy a privát élet, a család, ezek valamennyire, amennyire lehet intimen maradjanak, zárjam el előlük ezt a zuhatagot, ami rám jön naponta, és ezért nem igen mentem el a saját magánéletem poncolgatásába sem. Arról lenne szó, hogy ezt az embert jobban meg kellene érteni, akkor ebbe is bele kellett volna menni, de hát...
4: Lehet azért valamit tudni erről?
5: Ezen már túl.
4: Hát ez egy portrébeszélgetés egy ember életéről.
5: Hát talán még azért nem tartok ott, hogy zárjam.
4: Nem.
5: De csak sablon tudok mondani.
4: Hát halljuk a sablont. Egervári Sándor azt mondta ugyanebben a műsorban egy másik beszélgetésben, hogy ő Pumázon nőtt föl, és átmászott a kerítésen, ott volt a futballpálya.
5: Nehéz gyerekkorunk volt, hogy az 50-es évek egyetlen öröm volt, hogy kiszabadultunk a ház ajtaján, irány az utca, és a haverokkal összeálltuk, és nyomtuk éjjel-nappal. Később pedig elmentünk a racpályára, és Mezőfi tartott nekünk egy edzést, 9 évesen szögleteket kellett beadnunk, a 16-osig sem ment el a labda, és ez gyönyörű emlékként úgy épült fel, engem oda kötötte ez a sportnak, és nem tudtam szabadulni tőle szabályosan, ezt tudom mondani.
4: Mit kapott otthonról a szülőktől?
5: A szabadságot. Nem hívtak be fél hatkor a sötétedik gyereme, ez volt a legtöbb, amit én kapattam.
4: A tanulást ezt mindig fontosnak tartotta egész életében, az önképzést?
5: Ez az utóbbi, igen. Amúgy nem voltam túl eminens, átlag tanuló voltam, 4-es, 5-ös, aztán kitűnő is voltam, egyszer neki duráltam magam, de igazából nem.
4: Hát olyan volt, mint én, aki egy jó képességű volt, de egy kicsit talán lusta, és ami nem érdekelte, mondjuk engem a matematika kevésbé érdekelt, vagy a fizika, vagy a kémia jobban érdekelt, a földrajz, vagy a történelem, akkor ami érdekelte, az jó, ami meg nem, az meg csak görbüljön?
5: Igen, megint köszönni akarok, mert én is így voltam. Én teljesen így voltam.
4: Mikor határozta el, hogy futballal szeretne foglalkozni, futballt szeretne tanítani, az ismereteket átadni, edző lenni?
5: Soha nem határoztam el semmit, mint hogy most sem Mateusz utáni időkre, én nem határoztam, lendültem bele, ugyanígy tehetetlenségi nyomatéktól, ami jó eső tehetetlenségi nyomaték volt, lendültem előre a futball életembe, és egyszer csak azon veszem észre, hogy hát benne vagyok nyakig.
4: Jó volt benne lenni nyakig?
5: Vannak felejthetetlen csodálatos oldalai, de én azt hiszem, hogy talán egy kicsit többet érdemeltem volna, hiszen még a mai napig is leülök a kispadra, és hazaárulóznak meg.
4: Még mindig?
5: Igen. Akkor, amikor már én Mexikó után bajnok csapatot csináltam a kieső Honvédban. Ébren tartják ezeket a alantas indulatokat a sajtó egyes mogújai, amit nagyon nehezen viselek. Nem a sajtót magát, hanem az, hogy ilyen hihetetlenül pitiáner gyűlölködő világ vesz még mindig körül néha.
4: Olvastam itt egy levelet egy könyvben, ide készültem erre a beszélgetésre, Kuvaitból írta Pista bátyámnak, és azt írta, ez a mexikói világbajnokság után pár hónappal történt, hogy emigrációban érzi magát Kuvaitban. Azt az időszakot, tehát a világbajnoksággal való hazajövetelt, és mondjuk a budapesti Honvédnál kapott szerepe közötti időszakot, vagy az első és második kapitánysága közötti időszakot, azt hogyan tudta túlélni? Csak Kuvaittal, meg Finnországgal?
5: Én félek, hogy nem nagyon érdekli ez a hallgató.
4: Dehogy nem.
5: Érdekli, akkor megköszönöm. Kis gyerekeim voltak, és azt a mocskolódást nem lehetett el tűrni, amit naponta a sajtó, nem az átlag emberek, ezt hozzáteszem. Mindig megértés és szeretet fogadod. Van egy megszállottan, koncepciósan az életemet mérgező társaság, akik most is így vannak. Én félek, hogy ennek mélyebb oka is vannak, mint futball. Mindent megengedtek maguknak velem szembe, és én ez alól ki akar akartam menteni a családomat. Na most el lehet képzelni, hogy egy Európa legnagyobb stadionjaiba, legszebb futballpályáin, legjobb ellenfeleiben játszó volt válogatott kapitány, mit érez egy homoktengerbe, 50 fok melegbe, egy minden szempontból európai számára nagyon nehezen kezelhető, de rendkívül tehetséges arab játékosok között. Vezetőkről is szól. Más az élet, más. Mire ezt megértettük, és mire ezt elfogadtuk, és mire ezt adaptálódtunk, eltelt egy év. Gyerekeim iskolába jártak ki, nem lehetett megszakítani, és futball értelemben lehetne azt mondani, hogy ez emigráció volt. Nyilván anyagilag előnyös volt a családom számára, ezért vállaltuk is. És amikor újra úgy gondoltam, amikor bajnokságot nyertem a Honvéddal, és rá egy évre csak harmadikok lettünk, és jött egy idegen tulajdonos, akkor már kezdődött modernizálódni a magyar társadalom, úgy is néz most ki, ahogy indult a modernizáció. Jöttek ide 5 forinttal a zsebükbe, és játszották a magántőkés tulajdonost. Már örömmel mentem vissza Kuwaitba, barátok vártak, szeretet várt, bajnokságot nyertem a csapatommal. Életem talán legfelhőtlenebb élete volt, de nem volt olyan nap, hogy a saját pénzembe kelljen enni, mert hívtak mindenhova, minden családhoz, minden este, minden délben. Azt nem is tudom elmondani, hogy milyen egy csoda volt. És aztán marha fejemmel egy hallatlanul nagy ajánlatot utasítottam el a kuwaiti bajnokcsapatot, a leggazdagabb kuwaiti klubot, és hazajöttem a BVSC, mert azt hittem, hogy itt még lehet valami csodát alkotni. Átmenetileg sikerült, és aztán be kellett látni, hogy egy életképtelen kis klub volt futballban, és hát ez az álomsztori is befejeződött.
4: Azon gondolkodom, hogy azért a 80-as években, meg a 90-es években a magyar sajtó felépítés az nem olyan volt, mint most. Hát ugye saját bőrén tapasztalja, hogy most megszámlálhatatlan újság, internetes oldal, rádió, televízió. Hát akkor azért volt egy magyar televízió, egy magyar rádió, volt 4 napilap, talán esti hírlap, meg pár heti lap, képesport, aztán ennyi. Nem lehet, hogy az volt a baj, hogy ön soha nem, és ezt most nagyon idézőjelbe teszem, mutyizott az újságírókkal. Tehát voltak azért olyan kollégái, szövetségi kapitányok, akik mindig nagyon kínosan ügyeltek arra, hogy a sajtóval mindig jó kapcsolatuk legyen. Ön viszont mindig ment a saját feje után előre, és nem igazán törődött ezzel. Nem lehet, hogy ez volt a baj?
5: Ebbe százszerkesen igaza van. Azt hiszem, hogy ez így van, de én nem cserélhetem ki magam. Kitűnő barátaim vannak a média világában. Öröm velük találkozni, szeretettel beszélgetek velük, mert értékes, komoly emberek. Na de még a mai nap is jelenik még sorozat róla, Manika, hogy egy szót nyilatkoznék annak az újságnak. Vele élek, tudomásom vettem, már nem is.
4: Meglepődött a sorozaton? Vagy szóltak, hogy ott van?
5: Valamelyik barátom mondta, hogy egy Gyuri, micsoda sorozat, hát nem is beszélek ezekkel az emberekkel, írnak sorozatot. Az, hogy én mit mondok, vagy nem is érdekli őket a mezei. Nem, mint olyan fontos ember, épp ez az érdekes. Hát nem vagyok egy fontos ember. Most a futball egyik 6. szintjén dolgozó, nem a videóton mondom, 6. sorában dolgozó ember. Miért érdekes az? Mert abban lehet hergelni egy-két vérszomjas embert, aki aztán lehazahárulózik, köszönhetően annak, hogy olvassa a marhaságokat, mert egyébként nekem se volt még akkor, amikor például én Mexikóba válogatottat vezettem.
6: Garaba egészen hátul a közép hátvéd helyén. Jobbal ki, balra a labdát egyetlen mozdulattal Bognárnak. Bognár pedig Eszterházit futtatná. Megelőző szerelés, jó szerelés. Visszaszerezzük a labdát Détári jobbján. Aztán tovább remek, kifrik, akár lőhet is. Félmagasan középre, fejes, gól Détári!
7: Roberto ezúttal nem csel, ez nem robog az oldalvonal mentén, hanem jó 40 méteres átadással próbálja Dídát játékba hozni. Sallai támadja, a fekete bőrű brazilt és már is szerel, majd hosszan küldi előre a jobb szélre a labdát, Eszterházi felé, Eszterházi robog, övé a labda, a 16-oson belül jár már, lőjél Marcit, ott van Leán, még egy lövés, gól! Kovács Kálmán!
4: Nem akartam én ezt a cikk sorozatot egyáltalán szóba hozni, de ha már ő szóba hozta, abban volt egy mondat. Nem tudom, ki mondta. Lényegtelen. Azt mondta, hogy azért egyszer még le kéne ülnünk a Gyurival, úgy mindenki, aki azon a világbajnokságon ott volt, és egy jót beszélgetni.
5: Mint emberekre és számomra rendkívül kedves személyiségekre, kiváló futballistákra nagyon vágyom, hogy üljek le, meg beszélgessek velük, de a VB-ről nem tudok. Bennem annyi fájdalom van, amiről én soha senkinek semmikor nem nyilatkoztam velük kapcsolatban, hogy Erről nincs mit beszélni.
4: Tényleg nincs?
5: Én egyetlen játékosra sem fogok soha egy rossz szót szólni. Az, hogy ők hogy próbálnak a sajtószereplés révén egy kicsit reflektorfénybe kerülni, nem érdekel. Megszoktam, hogy ez így működik. Mit tudok én annak a futballistának mondani, akit a VB-re menő előtti utolsó orvosi vizsgát eltiltott a sporttól? Mert elitta, eldohányozta, elkártyázta és éjszakázta az életét.
4: Hát annak semmit.
5: Hát most akkor miről beszéljünk? És sajnos sorozatban lehetne ezt elmondani.
4: Törvényszerű volt az, hogy ez a csapat, amely szerintem minden idők egyik legjobb magyar válogatottja volt. De ezt azért mondom, mert már én is láttam. Tehát nekem hiába mondják Albertot, meg hiába mondják, de 72-ben születtem. Hát nekem ezek meg Puskást. Én önökön nőttem föl, szóval, hogy ezt a csapatot szétzavarták 86 után, tehát amikor elkezdődött az újabb EB kvalifikáció, hogy az már nem ugyanaz a csapat volt?
5: Én akkor Kuvaitba egy fél évre visszajöttem, én nem ismertem a magyar helyzetet igazán, és Deák Gáborral a Margit-szigeten tárgyaltam, akkor az államtitkár volt, sport tért felelős államtitkár, ha jól említem, ez volt a titulusa, és azt kértem, hogy adjon egy fél év laufot, hogy megismerjem az itten helyzetet, és akkor döntsek, hogy folytatom-e vagy nem. Fél év után, hogy jött ez a bundabotrán, láttam, hogy ez egy teljes rohadás, és akkor mondtam, köszönöm, nem folytatom. Mezei megint lemondott, holott egyszer sem mondtam le, se a VB-n nem mondtam le, hiszen nem lett volna szükségem lemondani, mert lejárt a szerződésem. De hát ez már így alakult. A helyzet azonban az, hogy ezekkel a futballistákkal végig gondolva a pályafutásunkat, egy ilyen zseniális társaság sokkal többre vihette volna a magyar futballban együtt még, de már annyira sok felé húzott az eddig összetartott társaság, nem önhibájukból, már akkor így alakult körülöttük a millió, hogy ezt már nem lehetett többet összetartani, tehát itt teljesen más világot kellett volna építeni, erre meg nem volt igény, legalábbis a személyemet illetve. Biztos meg tudtam volna oldani, de ezt nem volt igény. Ezután a mexikai média adtak után nem mertek hozzá nyúlni. Csak egy példát mondok, az akkor ott kint lévő vezető kulturáltan elbeszélgetett velem a eseményekről, mi volt, hogy történt. Szárunkra, Ferihegyen, kamerák tüzébe betuszkolta a sarokba a küldöttség tagját, szinte belökte, és most vizsgálatot indítunk, és megnézzük, mi az oka. Hát valami rémes. Az a másik dolog pedig, hogy akárhogy alakítom az életemet, akárhogy a gondolataimat, inkább így mondanám, nem akarják elhinni, és már nem tudom, hogy annyiszor mondom, pedig elhihetnék, nem tudnám, hogy kellene másképp csinálni.
4: Egy csapat kikaphat 6-0-ra még a Szovjetuniótól is, nem?
5: Büntetett a futball. Ez az igazság. Büntetett mindenkit, biztos, hogy engem is, mert túl szeretettel és túl filantrop emberként néztem a szakmámat, és nem a könyörtelen szakember szemével, hogy kell nézni, amit a neves kollégáktól láttam. Lehet szeretni Kovácsot, de ha szakmailag csak húz erő, akkor annak repülni kell. Megbüntette a játékosokat is. Kegyetlenül megbüntette, és ez törvényszerű. A futball egyszer ad, egyszer elvesz. A legrosszabb időben, a legkellemetlenebb módon tette ezt meg, de ez egy jogos törvény a sportágon.
4: Azt mondta nekem egy kollégám, 40 éves, hogy nagyon nehezen tud már azonosulni a mai sportolókkal, az életvitelükkel, tehát kézilabdát hozott például példaként, míg régen Marosi Lacival és a többiekkel, Gyurka Jánossal, Éles Józseffel olyan baráti volt a viszony, addig azt látja, hogy a mai fiatal sportolók meg de bántsam, lejátszák a meccset, lenyomnak valami sablon nyilatkozatot, beveszik a fejükbe a fejhallgatót, rágóznak, és az MP3-on hallgatják a zenét, majd fölmennek a szobájukba és nyomkodják a számítógépet. A fiatal videóton futballista látja-e, hogy teljesen más világ már ez, mint mondjuk a fiatal Détári, a fiatal Kardos, a fiatal Nagy Antal, vagy a fiatal Disztl Péter?
5: Aki ilyet ér, ez az menthetetlen, annak vége, az megöregedett.
4: Nem érzi? Miért?
5: Mert ma, ha valaki nem tud együtt élni, vagy bemegy az öltözőbe, és tetoválás hegyeket lát egy-egy játékosan, annak az megöregedett. Én elfogadom, ez a rend. A világban fiatalok így fiatalok, még fiatalabbak is a fiatalabbak között. Ma ez egy olyan divat, amit tudomásuk kevés.
4: Mondja ezt az a Mezei György, aki a 3 kilós súlyfelesleggel jövő Kardos Jóskát úgy lekapta 10 körméről Tatán, hogy az csak nézett. Na most azért, hogy elképzelem, hogy a 3 kilós súlyfelesleggel jövő Kardos Jóska fél testén tetoválással borítva megérkezik 85-be a tatai edzőtáborba.
5: Ha már ez szóba került, akkor elmondjam a Mezei másik oldalát is. Igaz, hogy letoltam, sőt, haza is zavartam. De már a nagy Antékkal megszerveztem, hogy jöjjenek be hozzám kérni, hogy szükségünk van a Jóskára, és ha csapat kérésére egy utolsó esélyt adtam neki. Tehát én, aki ezt nagy díreldúrral bevezettem, már meg is szerveztem a Kardosnak a rehabilitációt. Ez is egy fogás volt az én munkámban, de még egy dolgot szeket tejre. Ezek a fiatalok semmivel nem rosszabbak, különbek, negatív értelemben, mint az előbb említett nevek. Még azt tudnám mondani, hogy sokkal céltudatosabbak. Ma akkora pénzek forognak, akkor nem volt. Hogy ezen ők is tudják, hogy egy életet örökre megalapozhatnak. És ezeknek nem kell Gebin után kújtorogni, hogy jöjjön már be a pénz valahonnan. Ezek az emberek céltudatosak, látják a lehetőséget, meg is akarják ragadni. A nagyobb baj az, hogy általában azok, akik őket irányítják, igazából nem vezetik rá őket erre az útra. És ez kulcskérdés. Ilyenkor aztán tengődnek, lengődnek. Imádok velük dolgozni, mert nagyon szeretem a céltudatos, határozott, kőkemény embert.
4: Egy kicsit vissza is fiatalodik a társaságukban?
5: Igen, valahogy azt vettem észre magam, hogy most olyan, nem tudom, olyan kincs, nem rágódok annyit. Ami nálunk a halála egy edzőnek, szóval az állandó meditálás, rágódás, hogy mit kéne jobban, ez megöli az edzőt. És én ezt most nagyon egészségesen viselem, holott tudom, hogy nagyon sok minden kell még ahhoz, hogy ebből tényleg egy komoly csapat legyen. A komolyság az európai szinten helytálló csapatra értem.
4: Két európai szövetségi kapitány kollégája, az íreket vezető Giovanni Trapattoni és a görögöket irányító Otto Rehhagel is idősebb, mint ön. Van nekünk egy U21-es csapatunk, vagy U20-as U21-es csapatunk, amely most ugye Egervári Sándor keze alatt pallérozódik remélhetőleg a londoni olimpiáig, és ott egy szerepléssel. Érezze még magában annyi erőt, vágyat, lehetőséget, hogy azokkal a gyerekekkel, majd amikor vége a londoni olimpiának, valami nagyot dobjon még, mint szövetségi kapitány.
5: Többször felmerült ez a kérdés, ráadásul provokáltak is ebben a kérdésben, de az őszinte válaszomat legtöbbször kétkedve fogadják. Én úgy gondolom, hogy én nem már túl vagyok. Nem nekem való a szövetségi kapitánykodás. Nem, mintha nem tudnám megoldani szakmailag, többé-kevésbé úgy megoldanám, mint az elmúlt években, akik csinálták. Talán egy kicsit még szerencsésebb vagyok jobban is, de nem érzem, hogy ez az én feladatom lenne most már ebben a világban. Ez az őszinte válasz.
4: Kár.
5: Hát köszönöm szépen, de most olyan jó eső érzésen csinálom a munkámat, hogy nem vágyom ilyen feladatokra most.
4: És akkor nincs futball, van olyan egyáltalán, hogy nincs futball az életében?
5: Ilyen ma már, most már nem lehet. Ez azt hiszem, hogy az életem utolsó pillanatáig végig fog vinni, mert van honlapom, futball honlapom, azt írom. Mindig akad valami, ez az akadémiai csodavilág, az pedig soha nem fog befejeződni, mert már gondolkozunk a következő lépcsőn, amit csinálnunk kell. Ott van az a most már 100 000-es létszámú adathalmaz, a tesztpályák adataiból állt össze. Ezeket fel kellene dolgozni, ebből egy tudományos szinten egész magas szintű elemzést tudnék készíteni, amit soha nem fogok megcsinálni, de ez is megoldható.
4: Na, miért?
5: Azért, mert nincs igény a futballban erre. Nincs igény. Most annyira eltolódott már a futball abban az irányban, hogy végy 5 jó játékos, az lesz jó csapatot. Tehát itt egy kicsit differenciálódott a szakma. Ma nem ilyen megoldásokon kell gondolkodni, hanem azon, hogy a kiválasztható 10-ből ki legyen az a 10, a több ezerből, aki csapatomat egységgé sikerre tudná vinni.
4: Közvetíthetek én még magyar labdarúgó válogatottat labdarúgó világbajnokságról a rádióban?
5: Biztos, 100%.
4: Igen?
5: Nem is egyet fog közvetíteni.
4: Tényleg?
5: Igen.
4: 38 vagy, 38 leszek jövőre.
5: A szerkesztő hogy érzi, hogy nem öregszik-e, mert akkor nem lesz kedve kimenni, ugye?
4: Olyan nincs.
5: 100%. Nem, még egyszer mondom, nem is egyet fog közvetíteni.
4: És ez mire alapozza?
5: Hát látom a mozgást, tisztul minden, rendeződik minden. Kezdenek jönni az igazi tulajdon, és kezd a futball egy olyan autonómiát megteremteni magának, hogy nem kell hozzá a politika. Bár sajnos nagyon rossz jelek vannak még mai napig is erre, de nem kell nekünk a politika. Nekünk egy kell, hogy legyen rend a sporták közül, legyen egy rendezett gazdasági háttér, egy szervezeti, legátlátható világ, és ennyi. A pályán pedig dolgozni fognak azok, akik arra legérdemesebb.
4: Szerintem a politika annyiban mégiscsak kell, hogy a mindenkori országvezetés szeresse a sportot.
5: Teljesen jogos ez a felvetés, nekem mondanom is kellett volna, hogy feltétele ennek persze az, hogy politika nem kell, hogy ezek az emberek szeretik a sportot. Én nekem mostani helyzetben is az a gyanúm, hogy annyira szeretik, amennyi szavazatot hoz. Futballt, a mostani futballvezetés azért közelebb vitte újra a politikához, én ezt látom.
4: Miután holnap karácsony szenteste van, ugye ez a beszélgetés december 23-án és 24-én is elhangzik, itt a soha vissza nem térő alkalom, hogy egy üzenetet fogalmazzon meg mindenkinek, akiről úgy gondolja, hogy érdemes neki szólni.
5: De nem mindenkinek szólnék, mert abból csak...
4: Nem, pontosan az, hogy nem mindenkinek, hanem mindenkinek, akinek érdemes.
5: Aki elgondolkozik rajta, annak szól. Ez egy kicsit elcsépelt. Jön a szent este és a dicsőséges karácsonyi időszak, és akkor úgy mindenkiből hirtelen kijön az emberi oldal, azt másnap már gyilkolnál másikat megint. Nem általánosságban mondom, de vannak ilyen jelenségek. Én azt tudnám mondani, hogy húzódjon már vissza a helyére az, aki nem ért ahhoz, amit csinál. És ne a politikai, a hátsó vizen vagy farvizen akarjon előre menni, mert csak árt a sportágamnak. És ezt a legőszintébben mondom. Nincsenek itt árkok, nincsenek ellenségeskedések, csak vannak emberek, akik nem értenek a sportákhoz, ellenben jókat akarnak mondani, mi alapján bekerülnek egy körbe, és ezen keresztül akarnak karriert csinálni. A legnagyobbat, a legtöbbet ártják. Húzódjanak vissza, hogy legyen már azok ez a sportág, akik megérdemlik.
0: Mezei Györggyel Lantos Gábor 2009-ben beszélgetett. A labdarúgó válogatottunkat utoljára világbajnokságon irányító szakember 2025-ben hunyt el, így már

0: esélyig kell várni a legközelebbi VB szereplésre, vagy talán még tovább is. Az adás végén hangozzon el ismét kellő tisztelettel annak a 6 szövetségi kapitánynak a neve, aki a történelem során világbajnokságra vezette Magyarországot. Nádas Ödön 1934-ben, Dietz Károly 1938-ban, Seves Gusztáv 1954-ben, Baróti Lajos 4-szer 1958-ban, 62-ben, 66-ban és 1978-ban, Mészöly Kálmán 1982-ben és Mezei György 1986-ban. Hát, reméljük a visszajátszás két kellően fiatal társszerkesztője, Laki Barbara és Cserjés Bendegúz, majd egyszer be tud számolni egy újabb magyar foci VB szereplésről is a médiában. Na hát, ebben a reményben köszöni meg az ő nevükben is a figyelmet a visszajátszás szerkesztő műsorvezetője, Edvi László. Maradjanak továbbra is a Nemzeti Sportrádióval.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
2: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
1: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a puszta lóerőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es magyar nagydíj a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
3: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Bajnokok. Legendás sportolók és ami a sikereik mögött van. A Nemzeti Sport Rádió portré műsora. Minden hétköznap 12 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Balogh Balázs vagyok. A Bajnokok rovatának mai vendége Pataki Attila, az Edda frontembere, aki ma ünnepli 75. születésnapját. És hogyan kapcsolódik a sporthoz? Hát többek között ő is focizott, atlétizált, de még indulót is írt a Sepsiszentgyörgy csapatának. Hallgassák meg Pataki Attila sportos élményeit a Bajnokok rovatában. Olyan ember nincs szerintem, semmilyen világban, a zenei világban sem, akinek valami közene lenne a sporthoz.
5: Igen, hát minimum imád horgászni. Én azt hiszem, hogy nagyon-nagyon nagy betűvel és nagyon nagy hálával létezem, hogy létezik ez a fajta lehetőség az emberiség számára, hogy sportol, mozog, él, létezik. És a mozgás kell a létezéshez. Az én létezésem ez okvetlenül nagyon-nagyon fontos volt. Már gyermekkoromban is már nagyon élénk srác voltam az édesanyámék szerint. És később pedig innen mondjuk, ahol most ülünk, innen visszatekintve pedig létkérdés volt. Én atlétizáltam elég hosszú ideig. Sajnos nem elég hosszú ideig, de hosszú ideig mégis, majd beszélgetünk erről. De az biztos, hogy 56 éves korom még ebből fakadóan középtávfutónak készültem, olimpiai bajnoknak is készültem lélekben, és 56 éves korom még minden nap futottam hóba, szélbe, sárba, jégbe. A család hátam mögött időnként futóbolondnak is hívott, nem baj, én akkor is futottam, és meggyőzésem, hogy ma egy 3 órát meg tudtam csinálni a színpadon, és elég jó minőségben állítólag az arénában, annak biztos, hogy óriási szerepe van abban, hogy 56 éves korom még minden nap futottam. Azóta inkább többet lazítok, tehát az úszás az, ami bejött a körbe, hogy az ember lazán maradjon, tudja nyújtani az izmét, mert hát húz össze. Az évek húzzák össze az embert.
4: De lasszik, mindenki focizott.
5: Bocsáss meg, csak én az előbb mondtad, hogy elnézést az öndicséretért, hogy az öndicséret az egy annyira fontos dolog, hogy nem bízhatjuk másra. Úgyhogy ez nagyon tetszett nekem. Az csak duma, amikor eladják különböző hát lapok, akármik, híradások, mindenki.

0: akkor elindul valamilyen túlni, mondjuk egy amerikai zenekarnak, és akkor játszik 40-50-60 bulit, és az csak úgy bicepsből kijön, és úgy jött, de hogy is, ha nem készül fel rá a tizedik után, felakad a szeme. Olyan nincs.
1: Foci volt neked, Attila?
0: Volt, igen, én focit imádó családban nőttem föl. Eleven állok Vasgyárban, Miskolcon, ott születtem, ott két fajta fiú forma létezett, az egyik, aki focizott, és megállás nélkül mindenféle lehetőséget kihasználta, a másik, aki pedig nem tudta, hogy focizni fog, még ő nem tudta, de ő is fog focizni. Tehát nálunk a strandon például nem egy inaktív létezés volt a miskolci Diózsai strandon, a tapolcai strandon, hanem mentünk és kiskapura fociztunk, és mezidláb is, és akár bitumenen is. Jó, még szerencsék volt, akkor nem voltak ezek a 40 fokok, tehát hála Istennek, de akkor is
1: De tudott azt sütni nagyon.
0: Igen, de tudott azt sütni. Úgyhogy hogyne, ahol a labda gurult, ott már mentünk és játszottunk. Különösen erős volt a kötődés, mert Miskolcon nagyon-nagyon sokan is ismerik az emléket. Károly József volt a keresztapám édesanyám testvére, és ő egyszeres magyar válogatott kapus volt a Grosics Gyulával egy időben. Nagyon-nagyon nagy tehetség volt, és azokban az időkben különböző asszociációk, hát akkor 56-ról beszélünk, és 56 utáni időkről, és a tehetségével felfigyeltek, és mindenképpen el akarták csalni pesti csapathoz, és utána, amikor nem akart menni a Diózsiből, akkor a Diózsiből védett természetesen, és utána, amikor nem akart menni, akkor megjelent a politika, és hát felkövetelték, fel kellett mennie, és megérték, hogy de, hogy az a szakasz, hogy segítenie kell most, de az a szakasz lemegy, akkor ott akkor visszamert, és nem. Jött, hogy nem. És akkor ő leült ebben a pártitkárjártással, és aztán itt van a könyvvel kezembe, itt van a kezünkbe, itt van, nem látod, de higgyetek nekem, hogy itt van. És a könyv...
1: Jegenyép, a Kubikban az a címe, igen.
0: A címe Hajdú Imre írta meg, és Jegenyék a Kubikban, azért, mert ki akkoriban olyan úgy működött ez, hogy kettő darab, mint akár Manchesterben vagy bárhol, kettő darab futballcsapat volt, az MVSC és a DVTK. És az MVSC az egy vasutas csapat volt, és a vasút támogatásából tudott létezni, és keresztapám ott 20-valahány évig, később, amikor már bajta aktív labdarúgást, akkor ő ott elnök volt végig, Károly József, Jocibá, óriási fazon volt, nagyon-nagyon tiszteltem, szerettem, imádtam, jókedvű, vidám pasas volt, ez nagyon lég, és szemmel imádta a szép nőket, szóval hasonlítottunk egymásra.
1: Akkor te nem is jártál DVTK meccsekre?
0: Hogy ne jártam volna, persze. Aztán ő visszakerült, mondom, mert csak visszakerült, mert lemondta ott a dolgait, és azt mondta, hogy akkor is hazamegy. Tehát nem maradt fönt, hogy akkor is hazamegy. Hát ebből lett bal is. Ja, és válogatott kerettagságra volt esélye. Egyszeri válogatott volt, védett, ott volt az esélye, de ő haza akart jönni, innen a DVTK-ból akart, szeretett volna válogatott lenni, mondták, hogy az nem megy. Azt nem lehet is. Ezért ez ugrott, de ő akkor is hazajött, aztán az MVSZ-nél mondom, 20-valahány évet, mint elnök eltöltött, és nagyon-nagyon értékes életet élt. Kár, hogy nem most, ezekben a profi időkben.
1: Ugye hallottam már politikusoktól is, hogy mielőtt elkezdődik például az országgyűlés, akkor mindig megvitatják a hétvége sporteseményeit. Ez a zenekarban is téma, a sport?
0: Most azért elég szépen felcsillantak a remények az elmúlt években és az EB óta. Én hiszem és remélem, hogy most már nem hiába van ez a fajta dinamikus támogatása a focinak és segítése, hogy tényleg jelennek meg eredmények, és persze mindenki arról, őról beszél, de Szoboszlai az, aki most tényleg legelől nyargal ebben a műfajban, és hála Istennek jól megy neki ott a Liverpoolban, úgyhogy túl tiszta szívből szurkolok. Jó játék a foci, ha jól játszák. Én is, nekem is voltak hullámaim, amikor eltávolodtam egy kicsit, mert olyan szintre süllyedt a történet, ez a neve, nem lehet más mondani, és aztán tényleg azt hiszem, hogy végtelen szeretettel, meg odaadással a sportot, tehát magát a sportot támogató rendszer alakult ki. Így is eléggé gyenge állapotban vagyunk fizikailag. Lelkileg viszont annál erősebbek vagyunk, ez lényeges. De mindenkinek csak azt tudom elni, hogy valamit, amit tud, amit elérhet ott a környezetében bárhol, valamit tegyen, akkor elő egy bicajt is induljunk el. Mert hát ugye, amit a színpontról mondok nagyon sokszor, hogy a test, sőt egy dalban is megírtam, test, lélek és szellem egy ritmusra járva teljesíti be azt, mit vállalt magára. Tehát az itt léthez, a földi létezéshez fontos a testvileg-szellem harmóniája.
1: Ugye a határon túl is a sportélet azért megelemeredett, igencsak köszönhetően a támogatásoknak. Te hogyan kerültél kapcsolatba Sepsi Szent Györggyel, mert hát ugye nem titok, hogy egy indulót is írtál nekik.
0: Írtunk.
1: Írtatok, bocsánat.
0: Én is írtunk őre. Diószegi Laci barátom előtte is már ott megvolt a kapcsolat, ismertük egymást, és aztán ő nagyon aktívan bele suhintott a labdarúgásba. Benne is volt ő addig is, de tényleg a saját erejéből, amit bírta, amit a kenyérből kibírt termelni, azt mind oda vitte.
1: Mert ugye pékmester.
0: Igen, a pékmester úrunk, bocsánat, én, aki nem ismeri. Mindent megtett azért, a gyerekek halmazát segített labdarúgáson sporthoz, ami nagyon megtisztelő dolog. És aztán most egyszer csak szólt, hogy Attilám, szerint nekünk, hát nagyon hozzá évekkel ezelőtt volt, hogy nekünk egy induló nagyon jó lenne, nagyon szeretnénk, és én megalkuttam vele. Mondta, ha felkerültök, azonnal lesz induló. Idézőjelben mondom, hogy pekhünk volt, de hogy szerencsénk volt Zsoltival, mert pont mind a kettőnknek, nekünk is, neki is, mert abban az évben végén még jelentett, hogy felkerültünk, írhatjátok. És akkor nekiálltunk, és Zsoltival megírtuk ezt az indulót, a zenekarral megalkottuk hozzá a zenét. Stúdió, ez egy nagyon lélekemelő dolog volt, amikor hát mi tudtuk a stúdióban, de Diószegi Laci egyedül, de megtöltött egy buszt a szurkolók vastagabjával, gyerekekkel, felnőttekkel, mindenkivel, és út közben adott nekik egy hogy az Edda írt, vagy nem is az Edda írt, született egy dal, és ezt azért nézegessétek, mert ez egy nagyon jó dal, és a buszon osztottak ki a papírt, és nézegették, nagyon jó volt ez, és akkor mi van? Jó, de még nézegessétek, és ez csak Török Bálintra a stúdióba befordult a busz, és mi ott már vettük fel a dalt, fel volt, az alap készen volt, és akkor Gömöri Zsolt segítségével, hogy meglátok, hogy Edda, mi, és ez a Edda Attiláik, le a buszról, kész, be a csapat, és csoda volt, mert gyerek felnőtt, neki állt is körülbelül egy ilyen 30-40 perc múlva tudták a dalt. Tehát Gömöri Zsolt vezényelte, gyakoroltunk, én is ott voltam, segítettem, és felénekeltük. És ebből lett az induló, és büszkék vagyunk rá, mert igencsak azt segíti őket, biztos vagyok, mert azt mondta Laci, hogy nekik ez kabala, ez a dal. Pont mindig játszottunk. Tehát majdnem mindig játszottunk, amikor lett volna a lehetőség, hogy kimenjünk, és aztán én meg nem mondom neked, nem vagyok egy ilyen lexikális alkat ilyen szempontból, még nem is játszottak edzőmérkőzés volt ott bent, és akkor ugye indították a dalt, és akkor ott felmondott, itt vannak Attiláik, és akkor srácok megálltak. Velünk énekeltek, még az edzésen is voltak körülbelül 200-an.
1: Megbeszéltük már itt nagyjából a sportos élményeinket, úgy kicsit térjünk át a zenekarra, hiszen 50 év, ez még házasságból is aranylakodalmat jelent, úgyhogy nagyon hosszú alkotói időszakot. Hogy voltak ezek a kezdetek? Mert azért most már a fiatalok talán kevésbé emlékeznek a kezdeti időszakra.
0: A nagy koncert előtt, a március 9-én nagy 50 éves koncert előtt egy hónappal úgy döntöttünk, hogy irány Miskolc, és vissza oda abba az egyetemi klubba, ahol elkezdődött a történet egyáltalán. És még azt is bevállaltuk hozzá, hogy minden a helyén legyen érzetben, hogy nem vittünk nagyon cuccot, tehát a helyi dinakord énekmotyón játszottunk a helyi világítással, ami ott van most is a klubban, azzal, és 500 embert engedtünk be, annyi volt valaha a beengedhető lélekszám, és mint a spártai 300-oknál itt az az 500, aki leghamarabb leütötte a jegyet. Ott voltunk, és ott játszhattunk, ahol elkezdődött minden, 1974-ben.
1: Nem mindenki tudja honnan arra, de a nevetek.
0: Nekünk ott az első formációban Béli Katalin nevezető hölgy volt a basszusgitárosunk, aki cselló szakos tanárnak készült, és bizony meg kellett küzdeni azért, hogy játszhasson velünk, mert a suliból nem nagyon akarták engedélyezni, ezt akkoriban még. És Béli Katika volt az, akit aztán a szólógitárosunk és az édesapja egy a könnyű szószukon lévő Edda versek, Edda dalok, régi Edda énekek című könyv előkerült, és akkor úgy adták az Edda nevet ennek a miskolci kezdeti egyetemi zenekarnak, és aztán amikor oda kerültem, akkor hozzápasztottuk a műveket, a munkajelképet, a melójelképet, a leinkolászható művek adta az ötletet, és így lettünk mi Edda művekké.
1: Azért abban az időszakban a rockzenekarok azok egy kicsit olyan tiltakozások voltak a rendszer ellen. Volt ebben ilyen is?
0: Hát hallja, mert a rendszer is tiltakozott ellen.
1: Az biztos.
0: Hát, nem volt kölcsönösen, azért nagyon megmutatta ez a történet magát. Igen, hát nem voltunk rendszer kompatibilisek, ez biztos. Kilógtunk a dologból, a sorból, a hosszú hajunkkal, a gyűrűjeinkkel, a dalainkkal, elsősorban az elképzeléseinkkel és a jövőről alakozott elképzeléseinkkel, hogy hogyan kéne létezni szabadon és szépen. Ahol lehetett, ott azért ott betettek elég rendesen nekünk. Erről szintén akár külön két órát elbeszélgethetnénk, hogy hogyan volt ez, de nekünk meg még ott volt a leküzdendő az a 186-200 kilométer, ami Pest-Miskolc távolság volt.
1: Tehát mindenki ismertette egymást, amikor összejöttetek a zenekarba?
0: Az eredendő zenekarban ott volt ez az egyetemi zenekar, az EDDA nevezető egyetemi zenekar, és az énekesöket elvitték katonának, és akkor egy énekesre volt szükségük. Én jelentkeztem a 12 horos frámuszgitárommal, elénekeltem néhány dalt, és néhány dal után én lettem az énekes, és aztán egy 6 hónap meg már a zenekarvezető is Halász Jóskától megkaptam, hogy nekem akkor több idő volt, mellette építőipari technikumot végeztem, és ott dolgoztam az egyetem mellett pár méterre, úgyhogy én szervező, koncertszervező is lettem, ahogy mondják ma, akkor buli szervező. És így aztán egészen hamar beilleszkedtem szerintem a történetbe, sőt vittem, ami a lényeges volt nagyon, hogy vittem a sportból minden magammal. És azért elég hamar, hát, hogy úgy mondjam, a roknyelmű gatyába ráztam a dolgokat, mert azért elég laza volt ez. Olyan laza egyetemista szinten működött a történet, és én nem tudtam, hogy annak az a neve, hogy profizmus, de valami olyasmiféle kezdett kialakulni. Egyre jobban kellettünk, ahova mentünk, mi pontosan megérkeztünk, pontosan azt játszottuk, amit kértek tőlünk, és utána csomagoltunk, és mentünk, és lehetett ránk számítani. És azért akkoriban a zenei világát, hogy én nem finom legyek, lazább volt ettől.
1: Úgyhogy de akkor saját számokat játszottatok már a kezdetektől fogva, vagy más egyebet?
0: A legelső pillanat, ahogy én oda kerültem, a legelső pillanatoktól kezdve Ferenczi Zoltán szorlógitárosnak voltak dalai, akkor ő volt a dalszerző abban a formációban, és voltak dalaink, igen.
1: Melyik volt az első?
0: A Húzd meg magad. Ez volt a nagyon-nagyon, akkor ez egy nagyon gyorsan sláger lett. Húzd meg magad, és mi volt a másik, azt így nézd már, hirtelen akadom, húzd meg magad, hát toltuk, és az éneket. Úgyhogy akkor már igen, és aztán természetesen, amikor ők elvégezték az egyetemünket két évre rá, szereztünk még közösen egy orivizsgát, ami nagy kincs volt akkor.
1: Az mit kellett csinálni?
0: Budapestre feljönni, és egy bizottság előtt egy számlistát megmutatni, amit tudunk, és abból ők kiválasztották, hogy melyiket kell játszani. Tehát vizsga volt.
1: És hogy fogadták? Hát azért, mint mondta, rockzenekar.
0: Igen, mi megpróbáltunk visszafogottabban létezni jó tanácsra, ott a helyi jó tanácsra, visszafogottabban játszani, és megkaptuk azonnal, meg azért nagyon jók voltunk, ötszólamú vokált énekeltünk, tehát akkor azért az nem volt jellemző, ötszólamú vokált, Halász Jóska a dobosunk, abszolút hallással rendelkezett, és úgy osztottak ki a vokálokat, hogy néztük, ebből mi lesz. Ezt csak megszólaltunk, és csodálatosan énekeltünk, úgyhogy gyorsan.
1: Mit választottak ki, arra emlékszel?
0: Nem.
1: Nem emlékszel.
0: Az egyik dal az biztos, hogy generál nóta volt.
1: És akkor az Ori vizsga mire jogosított?
0: Micsoda? Hát kaptam egy kis szürke igazolványt, és bele volt írva, hogy Pataki Attila hivatásos előadó művész. Na, én ezt mutogattam a családban mindenütt.
1: A szocializmusban nem volt munkanélküliség.
0: Nem, meggondoskodtak róla. Tehát bevihetett a zsaru akár, ha akart, és aztán bármi történetet, de mondom, nekünk meg lett ez a vizsga. Plusz, hát onnan már azért elindult az, hogy például engedélyem volt arra, hogy szervezek zenekarokat és előadókat, és akkor Iász Gábor, Bakacsi Béla, mitől jöttek le műsorokkal, és mi meg játszottuk előttük 30 percet, azt én szerveztem a hulit, utána pedig ők nyomták a maguk humoros részét, mindegy, és az egy másfél órás műsorán keveredett, így indult a rekendről valahogy.
1: És nem próbáltak ott ellehetetleníteni, hogy ne tudjatok létezni?
0: Azt végigpróbálták, azt mindig próbálták, hát az bármi volt, konfliktusok halmaza volt, különböző megyékben különböző rendőrkapitányok különböző módon fogták fel, voltak puhább megyék, és voltak keményebb megyék. Például a Tatabánya az mindig kemény megye volt, tehát ott mindig volt konfliktus. Ott amikor rockbuli volt, akkor a rendőrség szinte mint egy független létező lényegesen abnormálisan magas létszámú rendőri egységeket küldtek ki rá, igazoltatták a gyerekeket, megverték őket, szó szerint így kaptak a gumibottal, bármit okoskodott, bármelyik, vagy indok nélkül is elrepültek pofonok egy gyerek minden. Nekem volt ott a Tatai Szabad részében egy nagyon nagy konfliktus, amikor ott felálltak oldalt gumibottot hajlítgatva egy gyerek minden, és én szórólapot szórtam szét, és a gyerekek úgy előre ugráltak, és felszedték a földön, és ezek megberohantak, és nekik estek. Én meg nekik estem, ami a belefért a színpadról. Nekünk azért sok mindenben más volt, mert én nem mondom, meg mindig meg kellett tenni ezt a 186 kilométert, meg kellett tennünk, és utána eltűntünk, mint Rambó, tehát ebben szerencsénk volt, hogy nem voltunk itt a Erdős Péter nevezetű cezaromániás mindenható könnyűzenei, mindenható főnök előtt, orra előtt. És mint Rambó, vissza a dzsungelbe Miskolcra, meg kellett tenni az utat.
1: De olyan koncertetek nem volt, amire azt mondták, hogy lefújva nem lehet?
0: Úgyis nem. Minden volt. Mindenfajta volt. Nekünk mindenfajta volt, hogy ne. De buta dolog, mert én nem vagyok odaért, de ezért a maga használt közmondás vagy mondásért, hogy tudod, ami nem öl meg, az erősít. De valami, mégis van benne valami. Tehát minket mindez pont arra sarkott, hogy azért is. Tehát nagyon kevés zenekar volt, aki ezek miatt abba hagyta. Azért is akkor. Egy nagyon nagy azért is volt bennünk. És meggyőződésem minden túlzás nélkül, mert nekem itt most ebben a szituációban, pozícióban, ahol vagyok, erre nincs igazán szükségem, semmilyen formában, de meggyőződésem, hogy a zenének, a könyvzenének ez az ága, ami akkor a rockzenei világ képviselte, az nagyban hozzájárult, és nem egészségtelen bizalma, nagyban hozzájárult ahhoz, hogy hamarabb oldódott meg a dolog. És indultunk el valami felé, amiben belehittük azt, hogy ez most már aztán a végképp az abszolút szabadság. Már azért egyszerű, mert tudjuk, hogy ilyen nincs. Az tényleg így volt, hogy a pillanat művészetévé vált, mert egy film is, mire elkészült, gondolod le, szegény szövegkönyvíró a haja kiperget, mert úgy átformálták és átalakították, amit ő szeretett volna. Tehát minden színházban is tényleg azt mondja, hogy egy darab, mire elkészült. Ha hétfőn mi, nekünk tetszett az a szöveg, azon a héten csináltak a zenét, szombaton akartuk, játszhattuk.
1: De be tudtatok kerülni a rádióba, mert hát azért ugye nem volt ilyen sok rádió.
0: De elindult, de ott azért a 80-as évek azok hoztak egy ilyen, ugye 75-76-tól 80-ig már hoztak lehetőségeket itt-ott felvenni. Nekünk Béka volt az, aki Béka nevezetű vezetéknévvel. Béka volt az, aki a Ródvilágon nagyon-nagyon nagy nevet szerzett magának, és a Miskolci Színháznál dolgozott. És akkor ő volt az, aki, amikor egyszer Miskolcon játszottunk itt, akkor jött valami csapat, tévés csapat, és akkor egyszer csak szólt, hogy itt most fel lehetne rántani két dalt. Mit csinálni? Még rántani, azt sem értettem, hogy itt fel tudunk venni két dalt. És akkor emeltek igazán felvételi formát, ott töltött először nekünk az Állam és a Minden Sarkon. Hogy ezer hála Békának, aki már odaátról hallgat minket.
1: Kikerülhetetlen ebben az időszakban, ugye akkor már sokan megírták azóta, hogy milyen besúgó rendszer működött. Veletek szemben is volt ilyen?
0: Hát engem elért, tehát nekem igen, meg volt, kaptam ebből is, de hát az Orinál volt, hogy ezt csak beadtuk egy Ori műsorba, bekerültünk, és akkor a harmadik buli után én meg nem mondom a nevét embernek, mert én anyukám arra tanított, hogy a rosszat, az mindig feles kisfiam, mert csak téged öl. Tehát nem tudom, ki volt az, aki be kellett menni, de valami elvtárs volt, és akkor mondta, hogy vagy azt mondja, egy oldalra írja le, azt mondja, hogy a magam zenekarvezető, hogy látta az eseményeket, mindent. De hát én meg leírtam, tényleg leírtam, mert kutya jó volt, óriási buli volt, tapsoltak, mert leírtam, bevittem, és a maga hülyéskedik velem. Én? Miért? Hát ez mi? Hát mondom, leírtam, hogy itt van leírva, hogy mi volt a koncerten, mondom, fantasztikus volt, Siófok volt, vagy valami, itt tudom, mi volt. De azt mondja, hogy milyen események történtek, mikről beszéltek az emberek, meg mi? Hát mondom, én semmit nem hallottam az embereket beszélni, mert mondom, játszunk elég hangosan, tehát az emberek mit beszéltek, nem tudom, értettem már akkor rögtön felfogtam pillanatok alatt.
1: Téged nem próbáltak beszervezni? Akkor,
0: hát a beszervezés, az nem tudom, az milyen formát öltötte, nekem inkább én eddig jutottam el. Egyetlen egyszer volt egy olyan, hogy egy esti hírlapos újságírón keresztül felajánlották, hogy ki lehet menni Svájcba, és valami sulit el lehet végezni, diplomot a képző Svájcban. Na hát az aztán, és mennyi idő kérdeztem, mert azért, hogy diplomot a képző, az nem hangzott nekem rosszul. De mennyi idő? Hát azt mondja, az első egy 6 hónap, és utána majd ahogy alakul, és jaj, mondom, de nekem is van az Eddám. Hát mondom, akkor nem lesz belőlem diplomata, de hát ezt nagyon gondoljam meg, hogy az óriási lehetőség. Akkor kezdték már, akik hátulról sejtették, hogy jön a váltás, ez a milyen rendszer, változtatás, vagy változás, akkor már elkezdték nevelgetni a saját következő érkezőket, és mondtam, nem, az Eddám a mindenem, biztos, hogy nem megint alkalmat vagyok a diplomáciára is, meg nem vagyok egy diplomatikus alkat, akkor mindent mondtam. És ezt is megúsztam.
1: Na hát biztos nem volt ez egy könnyű korszak, majd ezen is hamarosan
0: de ezen segítettek a gyönyörű lányok. Hát ott voltak előre ragyogó tekintetek, a srácok szakadtak értünk. Olyan bulik voltak, ami elmondhatatlan, hogy gyönyörűséges volt. Nekem már a 74-től a 77-78-ig is, amíg a Bakacsos Eddát összerántottam, addig is az a szakasz. Fantasztikus dolgokat éltünk meg a zenében, a zenei világ, a zene, hogy megnyílt a lehetőség, egyre profibbakká váltunk, egyre profibb dalokat tudtunk írni, egyre olyanabbakat, amiket szerettünk volna, és tényleg a mi első lemezünk azért nagyon meghatározó volt ebben a műfajban, mert ma is, én például tegnap, tudod, olyan érdekes, hogy mit hallgattunk este, Orsikért, hogy tegyük föl, kaptam még Hajdú Peditől én egy mono lemezjátszót, és felraktam az egyes albumot. És teljesen modern hangszerelés volt az akkor nagyon, most is jó. Ha ugyanúgy eljátszok, hogy akkor játszottuk, akkor ez a dalma nem lóg ki a műsorról.
1: A Kör című szám szólt. Én azt gondolom, hogy ezt mindenki ismeri, szereti. Ez az egyik legjobb számotok?
0: Igen, a Kör meghatározó dallá változott. Kiharcolta magának ott az első ötben legalább ott van, az biztos. És érdekes, hogy egyszer valamikor felméréseket végeztünk, és az éjjel érkezem csípt el az első helyet. Én más gondolom, azt gondoltam, hogy például hűtlen vagy, és nem az éjjel érkezem, de a Kör az ott van. Mondjuk a 10-ben biztos, hogy ott van. De Edda Buli nem nagyon hangozhat el annélkül. Ilyen nagy létszámban létezünk itt együtt, itt a Föld nevű bolygón, mégis az ember jó párszor, jó sokszor, mindenki, a legvastagabb is, meg a legszegényebb is, nek is meg kell élnie azt, hogy bizony egyedül vagy. Azért ezt próbáltam néha dalba megírni, aztán egyedül blues, egyébek, minden próbáltam úgy megírni, és aztán a végén sikerült a Kozmikus Magány című dalba belefogalmazni, hogy bizony nagy vándorok vagyunk, de egyedül jössz és egyedül mész.
1: Viszont az 50 év alatt azért nem olyan sokat változott a társaság, amikor változott, akkor inkább ilyen kívülállókok miatt, akár betegség, stb. Ugye, Attila?
0: Ez abszolút így van. Itt van a nyakamban egy csodálatos érme, és arra arról, hogy 50 év, Eddaművek 50 év, és mindegyikünk hozzátette magáit ez az 50 évhez, teszi most is. Egy különleges lehetőség, életlehetőség, amit a Teremtő Istentől kaptunk, mi ezt napról napra jobban megbecsüljük, tehát nagyon-nagyon értékeljük, és értékelni is fogjuk az utolsó pillanatig, utolsó leletig. A zene az egyik legmagasabb szintű rezgésforma, az tanultam Krisztiántól, lehetőség átadni érzelmeket. Hát akkor ezt használjuk jóra, mi jóra használjuk, szeretet viszünk és szeretetet kapunk. Mi lehetett jobb meló, jobb munka? Nincs. A mi munkánk ez. És megpróbáljuk még jobban végezni, mint eddig.
1: Attila és a fiaddal a színpadon együtt, az milyen volt?
0: Szintén hatalmas ajándék az élettől. Ebben úgy igazán, ebben is én hittem egyedül. Még ő sem annyira jó ideig, de ma ez nagy ajándék, és jó érzéssel tölt el, boldogság, ott van. Ha meg véletlenül nekem menni kell, akkor a dalok fognak tovább szólni, és kész.
1: Na, de ezt még azért nem tervezett, hanem odébb, inkább a dalokat.
0: Odébb van még. Én tudom is, hogy odébb van, nem csak tervezgetem, én tudom, hogy odébb van.
1: Kedves hallgatók, a Bajnokok rovatában ma a 75 esztendős Pataki Attilát köszöntöttük. Köszöni a figyelmüket, Balogh Balázs.
2: Ez volt a Bajnokok. A Nemzeti Sportrádió portré műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Ezt követi a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk. Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
4: Visszalépett a Fucsovics Márton Marozsán Fábián kettős Wimbledonban, emelkednek az iskola kezdési támogatások, változékony idő lesz, Ötvös Ádin vagyok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
4: Anglia hátrányból fordítva Harry Kane két góljával 2-1-re nyerte a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen a labdarúgó világbajnokságon, a 16 közéjutásért játszott találkozón. Az angol válogatott következő ellenfele a társházigazda Mexikó lesz. Belgium 3-2-re murta fölül Szenegált, míg a másik társházigazda Egyesült Államok 2-0-ra bizonyult jobbnak Bosznia-Hercegovinánál. Belgium az Egyesült Államokkal találkozik a nyolcad döntőben. Ma szintén a 16 közé kerülésért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze. Holnap éjjel 1 órától Portugália, Horvátország, 5 órától Svájc, Algéria mérkőzést rendeznek a VB-n. A mérkőzéseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. Visszalépett a Fucsovics Márton Marozsán Fábián kettős a wimbledoni tenisztorna páros versenyétől, mivel Fucsovics holnap a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával mérkőzik az egyesek harmadik fordulójában. Udvardi Pannának viszont szurkolhatunk, mivel ma kora délután a párosok mezőnyében a holland Isabel Haferlág oldalán lép pályára egy amerikai-ukrán dúó ellen a nyitókörben. Dubei Debora a Győr női kosárlabda együttesétől a csatához igazolt. A 29 éves játékos májusban elköszönt a válogatottól, amely a 2023-as EB negyed döntőt az ő kosarával nyerte meg. A bedobó márciusban az isztambuli világbajnoki selejtező tornán meghatározó szerepet játszott abban, hogy nemzeti csapatunk 28 év után ismét kijutott a világbajnokságra.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Mintegy 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán elmondta, a támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, az egyszülős családoknak, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek jár. Megkapják azok 15 éven felüli diákok is, akik a dobbantó programban vagy műhelyi iskolai képzésben vesznek részt. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják, a második részletet novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Horváth P. Andrást jogász jelölte az Országgyűlés Művelődési Bizottsága a közmédia átmeneti vezetőjének. A Tisza frakció jelöltje ügyvédként dolgozik, saját ügyvédi irodája van, közvetlen közmédiás tapasztalata nincsen. Feladata elsősorban a közmédia jogi és gazdasági átvilágításának, valamint átalakításának irányítása lesz. Az MTVA átmeneti vezetését a Duna Média szolgáltatóba való beolvadásáig, július 26-áig látja el, teljes vezérigazgatói jogkörrel. Az összeolvadás után a Duna Média szolgáltató vezetésért felel az új vezérigazgató megválasztásáig. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és eseményfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak.
2: Közlekedés.
4: Az M1-es autópályán a Tatabánya és a Biatorbágy közötti terelésben a Budapest felé vezető oldalon az átterelt belső sávban megszűnt a sávzárás, megindult a forgalom a 33-as kilométernél. A torlódás lassan oszlik fel, az ellenkező oldalon a Győr felé újabb baleset történt, két személy autó ütközött össze a 30-as kilométernél, ahol lezárták a belső sávot. Győr irányában is jelentős torlódás alakult ki az egy sávra szűkült szakaszon, több kilométer hosszan kell arra szolgatni. A 3-as főúton Füzesabony és Mezőkövest között Szihalom nyugati határában baleset történt, a főutat lezárták. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös számra.
2: Időjárás.
4: Napközben már leginkább csak a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, a Dunántúlon és északkeleten megerősödik. A zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. A hőmérséklet napközben általában 26-31, késő este 21-27 fok között alakul.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Anglia, Belgium és az Egyesült Államok is már a 16 között a labdarúgó világbajnokságon. Nem jutott be az Európa Liga döntőjében női röplabda válogatottunk. Visszalépett a párostól Fucsovics Márton és Marozsán Fábián Wimbledonban. Köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál Fejér Balázs.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: A Kongói Demokratikus Köztársaság csak nem 70 percen át vezetett Anglia ellen a labdarúgó világbajnokságon, a 16 közijutásért játszott találkozón Atlantában, de aztán Harry Kane kétszer is bevette az afrikaiak kapuját, és végül 2-1-re nyert az angol válogatott, amelynek következő ellenfele a társházigazda Mexikó lesz. A Bayern München támadója ezzel megszerezte a tornán az 5., a világbajnokságokon pedig a 13. gólját, amivel megelőzte a brazil Pelét. Belgium 0-2-ről egyenlítve, majd a hosszabbításban a 125. percben lőtt 11-es góllal 3-2-re múlta fölül Szenegált Seattle-ben, míg a másik társházigazda, Egyesült Államok több mint fél órán át emberhátrányban játszva 2-0-ra bizonyult jobbnak Bosznia-Hercegovinánál San Franciscóban. Belgium az Egyesült Államokkal méri összerejét a 8. döntőben. Ma szintén a 16 közékerülésért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze, holnap éjjel 1 órától Portugália, Horvátország, 5 órától Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek a VB-n. A találkozókat az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. Most hallgassák, hogyan értékelt Harry Kane a Kongói Demokratikus Köztársaság elleni győzelem után.
2: Őrült meccs volt, és mindenek előtt egy nagyon szívós, jól szervezett csapat ellen játszottunk. Nehéz helyzetbe kerültünk azzal, hogy korán gólt kaptunk, de az első ivószünet után magasabb fokozatba kapcsoltunk. A kapusuk viszont zseniális volt, hihetetlen védéseket mutatott be. Ezután már csak arról szólt a játék, hogy hajthatatlanul mentünk előre. Beszéltünk arról, hogy bárkiből lehet hős, bármelyikünk megvillanhat. Szerencsére ez most az én napom volt.
1: Harry Kane után következzen a Kongói Demokratikus Köztársaság labdarúgó válogatottjának kapusa, a több bravúrt is bemutató Lionel Mbassi véleménye a mérkőzésről.
3: Ideges vagyok, mert a végsőkig küzdöttünk, és közel voltunk a bravúrhoz, amely ezúttal nem sikerült. Pozitív képet akartunk festeni Afrikáról és az országunkról, és feltenni a világ labdarúgásának térképére a hazánkat. 4 évig kőkeményen dolgoztunk azért, hogy itt legyünk, és úgy gondolom, hogy én is a legjobb tudásom szerint segítettem a csapatot. Szerettünk volna még messzebb jutni, de így is büszkék vagyunk, hiszen elértük a célunkat azzal, hogy történetünk második VB-jén, az 1974-es pont nélküli szereplés után most tovább jutottunk a csoportból.
1: A kapus Lionel Mbassi mellett a kongóiakat irányító Sébastien de Sabre is megszólalt a meccs után. A francia szakember így összegzett az Anglia elleni vereséget követően.
3: Csalódottak vagyunk, hittünk a továbbjutásban. Jó meccset játszottunk még akkor is, ha a végén a világ egyik legjobb játékosa lőtt nekünk 2 gólt. Gratulálok a játékosaimnak, mert remekül helytáltak ezen a tornán, az ilyen magas szintű csapatok ellen is. A végén egy kis tapasztalat hiányzott, hogy kihúzzuk, de ilyen a futball, ebből is lehet tanulni.
1: Belgium 0-2-ről egyenlítve, majd a hosszabbításban a 125. percben lőtt 11-es góllal 3-2-re múlta fölül Szenegált Seattle-ben. Belgium az Egyesült Államokkal méri össze majd erejét a labdarúgó VB 8-at döntőjében. A találkozó után a belgák első góljának szerzője Romelu Lukaku mondta el véleményét csapata teljesítményéről.
3: 2 gólos hátrányban valósággal padlóra kerültünk, de ezután megmutattuk a karakterünket. Pontosan erre van szükség az ilyen típusú meccseken, mert Szenegál technikailag, fizikailag és taktikailag is a torna egyik legjobb csapata. Nagyon nehéz dolgunk volt, de aztán nagyobb intenzitással kezdtünk el letámadni, amivel labdákat szereztünk, ettől pedig megéreztük, milyennek is kell lenni a csapat szellemnek. Ezek után sikerült is nyernünk.
1: Romelu Lukaku mellett a szenegáliak védője Moussa Niakate is megszólalt a belgák ellen elveszített mérkőzés után. Az Olympique Lyon játékosa értetően rendkívül csalódottan nyilatkozott.
4: Őszintén szólva nem igazán tudom, mit mondjak. Ahogy a csapat többi tagja, ahogy mindenki az öltözőben, úgy én is azt éreztem, hogy most nagyon nehéz a hangulat. Teljesen összetörtünk az öltözőben, mert mindent beleadtunk. Ennyi. Tényleg mindent megtettünk. Persze hibáztunk is, mert különben továbbítottunk volna a következő fordulóba. Miután megnyertük az Afrikai Nemzetek Kupáját, szerettünk volna egy fantasztikus világbajnoki szereplésre örömet szerezni a szurkolóinknak. A csapat 100%-ig elszánt volt arra, hogy valami rendkívülit vigyen véghez. De végül a torna 4 mérkőzését tekintve nem tudtuk felnőni a feladathoz. Ma sokkal jobban játszottunk, mint az előző meccseken, ezért is vezettünk 2-0-ra egy rendkívül erős belga válogatott ellen. De tudják, hogyan alakult a mérkőzés hátralévő része. Kaptunk 2 gólt, és aztán a hosszabbításban még egyet. Ez csalódáskeltő. Óriási csalódás. El sem tudom képzelni, mit érezhettek most a szenegáli emberek Dakarban és az ország minden részén, illetve a világban. Azt hiszem, 5 hónappal ezelőtt büszkévé tettük őket, de őszintén szólva úgy érzem, ma cserben hagytuk őket. Nem szeretnék bocsánatot kérni, mert ez a sport része, és van, amiért nem kell elnézést kérni. De osztozunk a csalódottságukban, és valóban sokkal jobban szerettünk volna teljesíteni. A szomorúságunk mérhetetlen.
1: A társházigazda Egyesült Államok válogatottja is a 16 között folytathatja a labdarúgó világbajnokságot, mivel több mint fél órán át emberhátrányban játszva 2-0 jobbnak bizonyult Bosznia-Hercegovinánál San Franciscóban. A mérkőzést a Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc elemezte.
5: Már a mérkős elején is dominánsan lépett fel az amerikai válogatott, bár nem volt látványos a játékuk, azért mindvégig az ellenfél térfelén tartották a labdát, amikor a bosnyákoknál volt a játékszer, akkor magas letámadással próbálták megzavarni őket. A bosnyák válogatott kizárólag kontratámadásokra rendezkedett be, de azokban is nagyon-nagyon sok pontatlanság volt, ráadásul a két éket, Demirovicsot és Dzsekót egészen visszahúzták a saját térfelük közepére, tehát nem is volt nagyon kire felpasszolni a labdát, a bosnyák támadó játék nagyon nem működött. Jött az amerikai gól, rögtön egy letámadás utáni labdaszerzéssel. Az volt az embernek az érzése, hogy a bosnyákok változtatnak valamit, pláne amikor jött a kiállítás, amely fordulópont lehetett volna. A kiállítás utáni időszakban a bosnyák válogatott nem rendelkezett véleményem szerint olyan kvalitású játékosokkal, hogy ezt a szervezett amerikai védelmet túlfutballozták volna, viszont az amerikai válogatott meg nem kizárólag a védekezésre törődött, hanem tisztában voltak azzal, hogy több energiabefektetés kell, többet kell futni a kiállított játékosuk helyett is, de nem lehet ezt a mérkőzést csak kizárólag védekezéssel lehozni, és ennek érdekében nagyon veszélyes kontratámadásokat, sőt, a góljuk után, amikor meg 2 góllal vezettek 2-0-nál, kifejezetten bizonyos időszakokban a mérkőzésnek eldugták a labdát emberhátrányban is. Tehát érezni lehetett, hogy nagyon-nagyon egybe van ez az amerikai csapat, nagyon-nagyon komoly csapategységgel rendelkeznek, nagyon magas a kohézió, és bizony vannak minőségi futballistáik, csak ezen a mérkőzésen extra teljesítményt nyújtott, tehát egészen elképesztő, amit mind futómennyiségben, mind pedig kvalitásban a pályára felvitt, és ki kell emelni McKennie-t is, hiszen mindig ott volt, ahol a labda, nagyon-nagyon sokat vett részt a támadójátékban is, és rengeteget dolgozott a középpályán. A bosnyák válogatottnak szerintem nem volt meg a képessége arra, hogy ezt a mérkőzést akár még emberelőnyben is megfordítsa, az amerikai válogatott pedig mind kvalitásban, mind csapategységben előttük áll.
1: Most az amerikaiak hátvédjének, Chris Richardsnak a találkozó utáni gondolatait hallják.
4: Szerintem ez jól megmutatta, milyen erős ez a csapat. Amikor emberhátrányba kerültünk, senki sem esett pánikba. A kiállítás szerencsétlenül alakult, de ezen már nem tudunk változtatni. Megyünk tovább, és szerintem nagyon fontos volt, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a meccset. A haba tortán pedig Malik szabadrúgás gólja volt. Összességében ez semmiképpen sem volt tökéletes nap, de a mi napunk volt.
1: A bosnyákok szövetségi kapitánya Szergej Bárbar ez reálisan értékelt az Egyesült Államok elleni vereséget követően.
6: Nekünk
4: az első félidőben jó érzésem volt, mert jól kezdtük a mérkőzést. Több ígéretes helyzetet is kialakítottunk, és mi irányítottuk a játékot. Aztán egy hiba után gólt kaptunk. Az ilyen balszerencsés dolgok előfordulnak, de ezen a szinten az ellenfél azonnal megbünteti őket. A labda irányt változtatott, így a kapusunknak már nem volt esélye védeni. Ennek ellenére megvolt bennünk az elszántság, és láttuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt az ellenféllel. Képesek voltunk megvalósítani az elképzeléseinket, különösen a kiállítás után. De a lényeg az, hogy Olaszország, Wales és Románia legyőzése nem történik meg minden nap. El kell ismernünk, hogy ezúttal nem jártunk sikerrel. Közvetlenül a mérkőzés után azt mondtam a játékosoknak, hogy rendkívül büszke vagyok rájuk. Meghatódtam, és azt is mondtam nekik, hogy ünnepeljünk. Ilyen az élet, és ilyen a futball is, különösen egy ekkora tornán. Emelt fővel kell tovább mennünk, mert ebből lehet építkezni, és még sokat fejlődhetünk.
1: Ma szintén 16 közéjutásért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze, holnap éjjel 1 órától Portugália Horvátország, 5 órától Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek a labdarúgó világbajnokságon. A találkozókat az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. Az osztrákok szövetségi kapitánya, a német Ralf Rangnick így várja az osztrákok, a spanyolok elleni mérkőzést.
6: Ezen a világbajnokságon a spanyolok lesznek az első európai ellenfelünk. Eddig ugyanis csak a kontinensen kívüli csapatokkal játszottunk. Ha azonban megnézzük a többi mérkőzést, a Svédország-Franciaország találkozó kivételével nagyon szoros csatákat láthattunk. Izgalmasak voltak az összecsapások egészen az utolsó másodpercig, és született egy-két nagy meglepetés is. Mi pedig azt szeretnénk elérni, hogy ez a mérkőzés is ilyen szoros legyen.
1: Az Ausztriában edzőtáborozó Ferencváros Bamidele Yusuf góljával 1-0-ra győzött az azeri Karabak ellen az Európa Liga selejtező előtti utolsó felkészülési mérkőzésén. Az olasz másodosztályú labdarúgó bajnokságban szereplő Sampdoria szerződtette a Ferencvárostól távozó Stefan Gartenmant. A 29 éves svájci válogatott védő 2 éves szerződést kötött a genovai klubbal.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Nem jutott be az Európa Liga fináléjába a magyar női röplabda válogatott, mivel a hazai 3-2-es vereség után az elődöntő idegenbeli visszavágóján 3-1-re kapott ki Svédországtól Örebróban. Visszalépett a Fucsovics Márton Marozsán Fábián kettős a wimbledoni tenisztorna páros versenyétől, mivel Fucsovics holnap a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával mérkőzik az egyesek harmadik fordulójában. Udvardi Pannának viszont szurkolhatunk, mivel ma kora délután a párosok mezőnyében a holland Isabelle Haferlág oldalán lép pályára egy amerikai-ukrán dúó ellen a nyitókörben. Dubej Debora a Győr női kosárlabda együttesétől az NB1-ben legutóbb 6. helyen végző budapesti klubhoz, a csatához igazolt. A 29 éves játékos májusban elköszönt a válogatottól, amely a 2023-as EB negyed döntőt az ő kosarával nyerte meg Ljubljanában, és végül a 4. helyen végzett. A bedobó márciusban az isztambuli világbajnoki selejtező tornán meghatározó szerepet játszott abban, hogy nemzeti csapatunk 28 év után ismét kijutott a világbajnokságra. Távozik a Ferencvárostól Székely Zója, Európa bajnoki ezüst és bronzérmes tornász. Azt egyelőre nem tudni, hogy a sportoló hol folytatja pályafutását. Kedves hallgatóink, Sportkrónikánk ezzel véget ért. Köszönöm figyelmüket, viszont hallásra.
0: Ez volt a Nemzeti Sportkrónika.

0: élőben az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a 40x20, a Nemzeti Sportrádió kézilabda magazinja. Minden csütörtökön 13 órától. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, ez a 40x20, a Közmédia és a Nemzeti Sportrádió közös kézilabda podcast műsora. Itt van velem a stúdióban vendégként állandó szakértőnk, korábbi válogatott szövetségi kapitány Danyi Gábor, a NEK a női szakág vezetője. Szia Gábor!
2: Szervusz, üdvözlök mindenkit!
1: És itt van velünk Rozsics Dániel is, az MTI szakírója. Szia Dani!
3: Sziasztok, köszönöm a lehetőséget!
1: Kezdjünk egy kicsit egy kis visszatekintéssel, mert régen voltatok már a podcastben. Két hete beszélgettünk Csoma távozásáról is, illetve a férfi BL4-es döntőről is. Kezdeném először Csemával, hiszen ti még nem fejthettétek ki itt a véleményeteket, és nagyon kíváncsiak vagyunk, hogy mit gondoltok. Ugye egy szomorú híre a magyar férfi kézilabdának, és ez tényleg egy szomorú, és azt már két hete is így beszéltük, hogy ritkán van olyan edzőváltás, vagy olyan leváltás, hogy igazából ilyen nagyon ilyen visszás érzések vannak az emberben, mert bár jogosnak tűnik egy ilyen eredménysorozat után, de mégis az ember szomorú, hiszen Csemát nagyon kedveljük, és nagyon szép eredményeket ért el a férfi kézilabda válogatott élén. Bennetek milyen érzések vannak ezzel a váltással kapcsolatban?
2: Ugye, mikor ez fölmerült talán itt az elmúlt hónapokban,

0: sajnos ugye a szerb mérkőzések után joggal, akkor én is megkérdezték a véleményem, én azt mondtam, hogy edzőpárti vagyok, és nagyon szeretem és tisztelem a Chema Rodriguez munkáját, azt a fajta hozzáállást, mint szakmába, és mint edző, mint emberileg is nagyon, nagyon, nagyon szimpatikus, amit és ahogyan csinált a Chema. És én annak a híve vagyok, hogy mindenkinek van esélye, mindenkinek kell adni esélyt, mindenkinek meg kell adni a lehetőséget a javításra. Olyan edző még nem volt egyébként, aki végig hibátlanul ment. Tehát ez volt a mérleg első serpenyőben, én ezt tartom egyik serpenyőben, és tartom a mai napig is. A másik részről viszont az az objektív vitás, ha szabad ilyet mondani, hogy egy edzőt az eredményei minősítik, és ezt a döntést meghozta a szövetség, ezt pedig el kell fogadni. Tehát az életben vannak olyan döntések, amit az ember nehéz szívvel vesz tudomásul, de valahol megért. Ennek a kettőnek a harca, kinek így, kinek úgy csapódik le, tehát ez a része sajnálatos, de azt gondolom, hogy ha meg kellett lépni valamikor, akkor ez most időszerű volt.
1: Ugyanezek az érzések és gondolatok dolgoztak bennem is, pontosan amit Gábor elmondott, és olyannyira, hogy vívottam magamban, hogy melyik oldalra billenjen el a mérleg nyelve a lelkemben és az agyamban, de nem tudott elbillenni egyik irányba se egészen addig, amíg... Egyrészt meg nem tudtam, hogy a játékosok lobbiztak a Chema maradásáért a szövetségben, és közös levelet írtak, illetve napvilágot látott az egyik közösségi oldalon Sipos Adriánnak a búcsú levele, vagy búcsú üzenete Chema felé. Ezek abba az irányba billentették el bennem a mérleg nyelvét, hogy szerintem maradnia kellett volna, és örültem volna, hogyha maradt volna. Ebben az esetben én még azt sem gondoltam, vagy gondoltam volna radikális lépésnek a szövetség részéről, hogy akkor azt mondják a játékosoknak, hogy oké, rendben van, hogyha ennyire kedvelitek, és ennyire szerettek vele dolgozni, akkor tessék, akkor marad, de akkor tessék az Európa-bajnokságon olyan eredményt elérni, ami feljogosít ugye az olimpiai selejtező tornán való részvételre, és akkor együtt, közösen tovább, ugyanazon az úton, ugyanazért a célért, az olimpiai selejtező tornáért és az olimpiai kvalifikációért.
2: Ugye ez egy, amit említesz, ez egy nagyon nehéz teher lesz az utódnak, hiszen Csaba nagyon sokat beszélt arról, ez egy család, ez a válogatott, és sokszor ez, bár hittünk neki, de nem lehet ezt ennyire átérezni kívülről. És pont az ilyen üzenetek mutatják meg, amit Sipos Adrián kirakott a közösségi médiában, hogy ez tényleg egy család volt, és itt tényleg ennyire kötődtek egymáshoz és Csemához a játékosok. És nyilván a játékosok maradnak, viszont jön egy új edző, majd meglátjuk, hogy kicsoda, bár vannak híreink, vagy vannak pletykák, és majd erről Gábor kíváncsi a véleményedre is. De hogy lehet egy ilyen helyzetet átvenni? Azért egyrészt nyilván egy kicsit kisebb lesz az elvárás, hiszen az, hogy az Európa-bajnokságról olimpiára jussunk, az ered nagy bravúr kéne. Nyilván elengedni teljesen nem lehet. Egy építkezést el kell indítani is, és egy ilyen érzésekkel teli válogatottat kap az utódja Csemának.
0: Ugye nagyon nehéz, mert amiről itt most beszélünk, a racionalitás és az érzelmeknek a harca. És ugye mindannyian tudjuk, hogy az érzelmek, az emóciók, azok nagyon sokszor, pláne egy családon belül, mert ha maradunk ennél, elviszi, és az ember a saját családjában nem tud józanul dönteni sem a szülei felé, sem pedig a gyerekei, sem a családtagjai felé, mert ugye érzelmileg abszolút túlfűtött és elfogult, és na most ebben a helyzetben nyilván nem volt könnyű helyzete az ítészeknek, a szövetség vezetőinek, de nyilván az elsődleges cél, hogy olyan váltás legyen, ami előre visz, ami jobb lesz. Na most bárki is lesz, és mindjárt érjünk is rá a személy szerint, hogy én nekem mik a gondolataim. az Európa bajnokság, mint tudjuk, a legnehezebb a férfi világversenyen, mert ott szinte talán Dániát kivéve mindenki megverhet mindenkit. Annyira nehéz, és annyira nehéz onnan kvalifikálni direkten az olimpiára, de ugye nincs más lehetőségünk most, hogy hát nem lesz könnyű, de ha meghozta a szövetség ezt a döntést, akkor egy olimpiai ciklust legalább kell adni az új kapitánynak, egy középtávon egy 4 évet, illetve a következő, a Los Angeles-i olimpia utánig egy időszakot, hogy meg tudja mutatni, hogy ezt tudja folytatni, illetve ezt a fajta koncepciót még jobban eredményesebben, illetve nem is a még jobban, az abból következik, hogy eredményesebb is. És nyilvánvaló, hogy én régóta próbálok nyilván a saját kis eszközeimmel Sotonyi László mellett lobbizni, de az észérvek, a racionalitás és az emócióim is azt mondják velem, hogy ő lenne egy olyan magyar szakember, aki már bizonyított konkrétan ezeket a mostani generációt, az Imre Bence, Fazekas Gergő, Palasics generációt, ugye a korosztályos világversenyeken nagyon eredményesen és nagyon jól, nem azért, mert világbajnoki döntőt játszottunk ugye a németekkel, hanem azért, mert így belettek építve, ez egyébként zárójelben jegyezzük meg Csemának és a stábjának is egy nagyon komoly erénye a sok-sok jó dolog mellett, ez a generációváltás. Ismeri őket, bizonyított, amit a nekával évek óta csinál fiú szinten, az példaértékű, az idei az meg aztán még mindent képzeletet felülír, úgyhogy egy nagyon észszerű, logikus váltás, illetve az ő neve, az ő személy egy garancia lehet arra, hogy ez folytatódik, és talán még eredményesebben.
2: Szakmailag milyen stílust képvisel, mennyivel változtathatja meg mondjuk a játékát a válogatottnak, hogyha ő kerül a csapat élére?
0: A Sotonyi Laci is egy spanyol iskolát képvisel, talán azért is, hiszen ugye játszott hosszú ideig Spanyolországba, de azért nyilván ő egy világsztár volt, ugye az éles féle generációnak egy meghatározó játékosa volt, mind Veszprémben, mind a válogatottba. Ugye talán, ha visszaemlékszünk a 2000-es évek elején, ők avval az éles Sotonyi Gulyás Zsigmond, hogy mondjam, belső négyessel megelőzték a világot ebből a húzás kontrajátékkal, beállójátékkal, fantasztikus volt, amit csináltak. Úgyhogy ő egy nagyon komoly szakmai koncepció alapján dolgozó, nagyon komoly szabályokat megkövetelő és betartó edző, a Sotonyi Laci, tehát olyan nagyon nagy változás nem lenne, bár hozzáteszem, hogy a spanyol iskolák között is azért vannak eltérések, például amit Xavi Sabate játszik a Pologba, az mondjuk más alapokon nyugszik, mint amit Carlos Pastor, vagy akár a Veszprémiek játszanak most, de az alapkoncepció az megegyezik, tehát nem lenne akkora éles váltás. Ő egy szintén egy nagyon komoly játékos barát, egy nagyon komoly szakmaiság mellett a pedagógiáért és a csapatra nagyon adó elvet képvisel.
1: Én csak arra szeretnék röviden reflektálni, amit Gábor az Európa-bajnokság mezőnyével kapcsolatban mondott, hogy ugye ez a legkomolyabb és legnehezebb világverseny az Európa-bajnokság. Erről meg az jutott eszembe, hogy talán pont emiatt sem lett volna butaság még meghagyni Csemát, hiszen 2019 óta szövetségkapitányként, pedig 2022 óta dolgozott a csapattal, tehát ez egy maximálisan összeszokott keret és csapat. Ez talán egy picit megkönnyítette volna idézőjelben a válogatottnak a dolgát ebben a nagyon nehéz mezőnyben, míg ezzel szemben ugye jön egy új edző, ugyanúgy, ahogy a 2016-os olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság, majd a 2020-as olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokság előtt, megint egy olimpiai kvalifikációs kontinens torna előtt jön egy új kapitány, és én eddig is azt gondoltam az említett két esetben, hogy azért az luxus a magyar férfi kézilabdának, hogy egy olimpiai kvalifikációs Európa-bajnokságot mi csapatépítésre használunk, már pedig ugye az új kapitányoknak, talán Dusebájevnek, a Gulyás István féle szakmai stábnak, meg most az új szakmai stábnak is, ez lesz az első világversenye, tehát irreális elvárás lenne velük szemben, az, hogy akkor most tessék ott dobogó környékén végezni.
2: Ugye, ami talán megkönnyíti, hogy egyrészt itt azért nem arról van szó, hogy, hátralarcot kell fordítani az eddigi szakmai munkának, és biztos vagyok, hogy Csemma is rengeteget fog segíteni az új szakmai stábnak, hiszen az ő nyilatkozataiból is a szövetség megszólalásában is azt lehet hallani, hogy itt nincsen sértődés, nincsen harag, van egy olyan helyzet, ami nehéz, és dönteni kellett, és ugye ezekre az alapokra lehet aztán építeni, és nem kell sokat változtatni talán, ha jól gondolom.
0: Igen, abszolút. Maximálisan egyetértek itt az előbbi okfejtéssel, hogy szerencsésebb talán nem ebbe az időszakba a kvalifikációs, meg úgymond fontos vagy kiemelt világverseny előtt a váltásokat eszközölni, illetve belemenni ilyen dolgokba, de még egyszer, ha valamikor meg lehetett vagy kellett lépni, ez most sajnos akármennyire is fájó, talán ennek most itt van a legracionálisabb ideje. Az, hogy a Csema folyamatosan azt hangsúlyozta, és utána is, amit nyilatkozott, nagyon, nagyon emberbarát, és nagyon közeli volt, és nagyon, nagyon, nagyon emberi volt, és közvetlen, mint amilyen volt eddig is egyébként a Csema, az pedig az mutatja, hogy ő tényleg, amikor siker van, akkor is ilyen, amikor kudarc van, akkor is ilyen, és nagyon őszintén elmondja, és nagyon őszintén látszik rajta, amit gondol, mindenfajta, hát hogy mondjam, színészkedés vagy hátsó szándék nélkül.
1: És még egy másfél mondat, ami már hetek óta a fejemben van, hogy azok a válogatottak, amelyek mondjuk a következő Európa-bajnokság selejtező sorozatában nem kell, hogy szerepeljenek, ők az Eurókupában játszanak. Most jön egy férfi világbajnokság, amin nem lesz ott nem csak a magyar válogatott, hanem még jó néhány magyar válogatottal nagyjából azonos erősségű csapat. Szerintem igencsak célra vezető lenne, hogyha a előttünk álló időszakban, a VB felkészülés időszakában, meg majd akár a VB alatt is, nem csak az a hagyományos csehekkel vagy románokkal játszunk egy zárt kapus edzőmeccset, meg egy nyíltatott Győrbe, és akkor minden el van intézve, hanem hogy ezekkel a csapatokkal, ezzel a nem tudom, most hirtelen eszembe jut a magyaron kívül 4 vagy 5, játszani akár heteken keresztül, nem tudom, ez mennyire lenne kivitelezhető, felkészülési meccseket, hogy ezt az időszakot, ami ugye kényszerűségből most kiesik, mert nem lesz ott a csapat a németországi VB-n, ez is a lehető leginkább és a leghatékonyabban ki legyen használva.
2: Igen, mert brutálisan lecsökken a válogatott előtt álló mérkőzések száma, de most tovább megyünk egy témával odébb, és röviden még visszatekintünk a férfi kézilabda bajnokok ligája 4-es döntőjére, hiszen erről is kíváncsi vagyok a véleményetekre. Kérlek, mondjátok el, hogy mennyire lepett meg titeket, ami ott zajlott, ami ott történt. Ugye a Barcelona megnyerte a trófeát, két német csapat az elődöntőben csapott össze, és aztán a döntőben a Füchse Berlint felülmúlva a Barcelona lehetett a BL győztese. Ez egy nagyon-nagyon látványos hétvége volt, azt nem elmondhatjuk, hogy tényleg aki a kézilabdát szereti, ez most a mindennek a csúcseseménye volt, és tényleg olyan játékot is láthattunk a csapatoktól. Mennyire lepett titeket meg a Barca győzelme, és úgy általában mit láttatok a pályán?
0: A Barca tehát abszolút nem lepett meg, a mikéntje, az talán igen. Én előzőtesben is egy Barcelona győzelmet gondoltam nagyon, nagyon szorosan. Én a Magdeburgról gondoltam, hogy a Magdeburg fog bejutni még. Annak ellenére, hogy nem volt annyira éles a Magdeburg most itt a tavaszi szezon utolsó végén, illetve most ebbe a Final Four-ba se, a játéka se volt annyira saját magához képest extra, és főleg kapuban nem tudtak úgy teljesíteni, ez mondjuk az elődöntőben látszott is. Egy ilyen, hát hogy mondjam, példaértékű iskola mestermunkát láttunk a Barcelonától. Ugyan az első mérkőzés egy picit melegre sikerült az elődöntő az Alborg ellen, de amit a döntőbe csináltak, az edzői szemmel az mestermunka volt, az egyszerűen fantasztikus volt, és azok a részek, amik el lettek tervezve, és ahogyan sikerült azokra reagálni, mint a Füksze Berlin játékára, azon belül is, ha azt nézzük, a Gitzel semlegesítésére, amikor kellett a cseréktől kezdve a különféle megoldásokon át, hát az egyszerűen példaértékű volt, abszolút, ez a komplexitás és ez az egybelevőség, amit a Barcelona ott főleg a döntőbe csinált, abszolút megérdemelte, ne feledjük el, két német és egy dán bajnok ellen, úgyhogy nincs kétség, ők a legjobbak. Bocsánat, még egy gondolat, elnézést. Ugye főleg a férfi BL döntők kapcsán megszoktuk, hogy mindig meglepetés, meg a sötét lovak nyernek. Hát itt most nem ez történt.
1: Ezt akartam mondani. Úgyhogy kifogta a szállt a vitorlámból, Gábor. Én pont most ezt hiányoltam egy picit, hogy mert tényleg megszoktuk, hogyha nem is mindig, de nagyon sokszor már a négyes döntőnek a mezőnyében is van egy kakuktojás, tehát aki meglepetésre került oda, és aztán az a kakuktojás az egy időben rendszerint meg is nyerte, vagy döntőbe jutott, és most ugye a csoportkör első két-két helyezettje jutott a négyes döntőbe, a férfiaknál is, meg egyébként a nőknél is, és abszolút én is teljesen úgy láttam, ahogy Gábor elmondta, tehát szívemből szólt, de én egy picit a meglepetés faktort azt elmúlt szezonban hiányoltam.
2: Ami még egy érdekes tendencia, és szerintem ez a négyes döntő azért megmutatta, hogy a legmagasabb szinten mire számíthatunk, az ugye a támadójáték és a gólok mennyisége. Tehát ez most tényleg egy olyan elképesztő látványos rohanás volt, és ilyen gladiátor harc, ahol már tényleg arról beszélünk, hogy már nem is kell nézni a kapusok százalékát, mert nem az a lényeg, hogy hány százalékkal védenek, hanem hogy néha egy-egy támadásra meg tudják akasztani az ellenfelet. Iszonyatos mennyiségű gól született. Egyrészt jó ez a tendencia. Én azért azt látom, hogy ez, ha ilyen meccseket látunk, akkor jó. De hogy nektek mi a véleményetek, mert azért ez mutatja, hogy azért hol halad ez a sportág. Ezen a gladiátor viadalon, ezen a hétvégén azért ez nagyon kijött.
0: Igen, én egyértelműleg a gyors kézilabda talán szerénytelenség nélkül mondhatom, amikor ugye Győrben edzősködtem, azért ez látszott is ez a fajta törekvés, hogy gyorsan játszunk. Ugye azért fényévekre van a női kézilabda a férfitől, de azért 19-20-ban ott volt egy szezonunk, amikor majdnem 1000 gólt lőttünk a magyar bajnokságba, tehát egy nagyon komoly preferációja volt a gyors kézilabdának. Itt jegyezném még meg, hogy ebben is a Barcelona egy fantasztikus volt, mert amikor kellett, akkor futott, amikor kellett, akkor szándékosan lelassította, tehát olyan szinten tudta variálni, mert azért nyilván bírta volna a Füksze Berlinnel, de abban én azt gondolom, ebben a faktorban talán a Füksze Berlin egy picivel jobb tudott volna lenni, és szándékosan nem ment bele ebbe a Barcelona. Biztos, hogy az élvezeti faktor egy idő után kontraproduktívá válik, ha ennyire gyors és ennyire gyors gólok és ennyire gyors támadások vannak és ennyire gyors befejezések, mert azért maga a kézilabda szépsége a fölhátfal elleni megoldásoknak kell, hogy domináljunk. Én azt gondolom, hogy talán jó lenne ennek valamilyen szinten egy picit egy limitációja, de hát ez nyilván ugye a top edzők, top csapatokon múlik az ottani filozófián, az edző hitvalláson, illetve hát a legjobb példája a Barcelona, ami tehát tényleg látszik, hogy ő a Barcelona, az a struktúra, az a klubfilozófia, az a játék, az a Xavi Pascual idejében is 10 évvel ezelőtt felfedezhető volt, és most is látszik rajtuk, és ez nagyon jó, hogy így van.
2: Dani, neked ilyen szempontból hogy tetszett ez a négyes döntő?
1: Nekem ez nem a kedvencem, ennek a játékstílusnak az ilyen szélsőséges erőltetése, de azt gondolom, hogy a nézők, a helyszíni nézők és a tévénézők többségének ezt tetszik, és ezt kedvelik, úgyhogy a sportág népszerűsége szempontjából egyáltalán nem baj, hogy errefelé mozdult a kézilabda, mondom, én is szeretem nézni, de nem hosszan. Tehát nekem 60 perc egy ilyen meccs, ilyen játékstílusból azért az egy picit sok.
2: Rátérünk a férfi NB1-re, hiszen ott is zajlik az élet, és sok a bizonytalanság, sok a változás, alakulnak az erőviszonyok, és ennek a bizonytalanságnak egy nagyon jó példája Kivinger Bálint esete, akivel úgy futottunk neki még a nyárnak, hogy a Ferencváros vezetőedzője lesz, viszont ez máshogy alakult, és a Sziget-Szent Miklósnál vállal a munkát, és itt van velünk a vonalban. Szia Bálint, köszönjük, hogy itt vagy velünk, és kérlek, mesélj egy kicsit arról, hogy hogyan alakult ez, mi történt, mikor merült föl, hogy a Ferencvárosnál akkora gondok vannak, hogy mégsem televet számolnak, vagy te nem számoltál már a Ferencvárosra, tehát hogy alakult ez, ki keresett meg kit, és hogyan jött a Sziget-Szent Miklósi lehetőség?
3: Köszöntelek benneteket is, a kedves hallgatókat is. Hát ez ugye a bajnokság után történt már, ugye véget ért a szezon, befejeztük az előző bajnokságot, és utána jött ez így váratlanként magába az információ, hogy úgy néz ki, hogy nem azok a lehetőségek állnak a Ferencváros rendelkezésére, mint amit előzetesen terveztek. És hát ennek utána egy viszonylag gyors, azt mondhatom, azt lefolyása volt a dolgoknak, legalábbis így, amennyire ugye a szezon végén erre, ha lehet ezt mondani, hogy gyors volt. És ugye a Sziget-Szent Miklós akkor keresett, megérdeklődött, hogy igazából mi lesz velem, és egy viszonylag gyors, rövid megbeszélések alapján így dűlőre jutottunk.
2: Téged már azzal keresett meg a Ferencváros, hogy nem szeretné, vagy nem tudja megadni neked a mondjuk az előzetes szerződésben kínáltakat, vagy azzal keresett meg, hogy mások a lehetőségek, mások a célok, de ezzel is dolgozhat. Tehát, hogy melyik téged már egy kész helyzet elé állítottak, hogy sajnos nem tudjátok érvénybe léptetni a szerződést, vagy pedig volt szó arról, hogy te azért ezt a jelentősen meggyengülő Ferencvárost is megpróbálod az NB1-ben vezetni.
3: Hát tudja, amikor itt elindult magába a folyamat, még igazából ők se tudták pontosan milyen lehetőségek lesznek, vagy hogyan alakul a következő időszak. Tehát igazából lehet így mondani, mind a két opció benne volt ebben. És aztán ugye mi is egyeztettünk többet a háttérben, és végül is abban maradtunk így, hogy mivel nekem ugye volt így más megkeresés is, mint a Sziget-Szent Miklóstól volt egy lehetőség, hogyha esetleg ott a Ferencvárosnál nem úgy alakulnak a dolgok, mert itt az Újhíradóban azért nagyon sok minden kim volt, úgy fogalmazok, tehát információk ugye kim voltak, és ebből végül is utána úgy alakult, hogy nem a Ferencvárosnál, hanem a Sziget-Szent Miklósnál folytatom.
0: Szia Bálint, üdvözöllek. Azt szeretném tőled kérdezni, és ismervén az eddigi edzői pályafutásodat, és mindjárt gratulálok, és nem is csak a győri, hanem főleg előtte, amit ott Komlón építgettél, és biztos vagyok benne, hogy most a Sziget-Szent Miklósi kihívás is egy picit hasonló lesz a komlóihoz, hogy mennyire volt lehetőséged a játékos keret, az igazolások, hiszen annyira későn kapcsolódtál bele abbani kialakításában részt venni, vagy milyen lehetőségeid voltak. Abszolút nem gondolnám, meg nem féltelek, hogy ez problémát okozna egy olyan csapattal, amit te készen kapsz megoldani a feladatod, de nyilván minden edzőnek azért egy jogos elvárása, hogy adott esetben azokkal a játékosokkal dolgozon, akiket ő hoz oda, vagy ő választ ki. Nyilván ennek a szerződésnek a létrejötte ezt azért nagyban átírja, de ebben a helyzetben te mivel találkoztál?
3: Köszönöm szépen ez is a kedves szavakat. Másodszorban pedig igazából csak egy annyira picit visszacsatolnék még az előzőhöz, hogy én alapvetően egy optimista ember vagyok, és próbálom mindig jó szempontból nézni a dolgokat, és itt ugye hát nagyon sajnálom, hogy így alakult ez a Ferencvárossal lévő dolog, de ugye muszáj volt ezen túllépni, amikor eldőlt az, hogy nem ott leszek. És így, ha lehet így mondani, egy minimális lehetőségem maradt még a Sziget-Szent Miklósi keretben, mert alapvetően azért megvolt szinte a 90%. És egy-két olyan hiányposzt volt, ugye, amit ha lehet így mondani, akkor a debreceni, vagy ugye éppen a deményi Xavier ugye ki tudott tölteni, tehát egy minimális szerepem volt. Tisztában vagyok a feladatokkal, meg ugye elmondták előre, hogy mit szeretnének. Én a kihívásokat alapvetően szeretem. Mindig ennek a nehézsége megvan, magasabb célok, vagy éppen alacsonyabb célok esetében is mindig a kihívások megvannak, úgyhogy szerintem meg fogom találni, ezt megtalálom ebben is.
0: Ebben én biztos vagyok, bocsánat, még annyit kérdeznék, hogy tudom, hogy Győrben éltek családostól, és nem fogja könnyíteni a helyzetedet az M1-esen folyó munkálatok Pest és Győr között, de nyilván az sem lesz egy, hogy mondjam, kis kihívás az ottani közlekedés.
3: Hát az egészen biztos, már ilyen hibrid megoldáson is töröm a fejemet, úgyhogy ha úgy van, a tömegközlekedést is igénybe veszem majd, mert hiszen azért ha nem a vezetések eltöltenem minden időmet, az nem lesz hátrány egyébként, de akár itt ugye a tömegközlekedésen ugye például vonattal utazok fel, hogyha úgy láttam, hogy nem olyanok a viszonyok, akkor például dolgozni tudok rá. Tehát én azért igyekszem hasznosan eltölteni ezt az időt majd. De ez veszélyes lesz.
2: Debreceni Dávid érkezése már szóba került, és ő mennyire mondott egyből igent a te hívásodra, nyilván neki is bizonytalanná vált a helyzete, de biztos, hogy új lehetőséget lát ő is a Sziget-Szent Miklósban. Mennyire lehet ő ilyen szempontból egy nagyon jó, stabil alap a rutinjával majd a Sziget-Szent Miklósban?
3: Hát egészen biztos, hogy ő hiszen ő a Ferencvárosban stabil alap volt. Ugye azért most látni kell ezt szerintem, hogy ugye itt egy olyan nem várt esemény történt, ami megbolygatta egy kicsit így a piacot. Azok, akik esetleg kivártak még játékos igazolásba, hogy nem találtak, azoknak lehet, hogy most hirtelen lehetősége nyílott arra, hogy ugye egy jó csapatból érkező játékosokat találjanak. Ugye azért itt láttuk azt, hogy több mindenki tudott még igazolni itt az utolsó pillanatokban, úgyhogy mi abszolút örülünk ennek. Ugye Debrecen Dávid egy tapasztalt, rutinos játékos, úgyhogy én azt gondolom, hogy nagyon sokat tud adni majd a csapatnak.
1: Szia Bálint, tudom, hogy ehhez a kérdéshez még nagyon korán van, hiszen még csak július eleje van, de biztos, hogy vannak gondolatok a fejedben azzal kapcsolatban, hogy milyen szereplést, milyen helyezést, milyen eredményt remélsz, vagy vársz el a csapattól majd a következő szezonban?
3: Hát ugye a konkrét helyezést még azért nehéz mondani, egy kicsit, legalábbis én mindig így vagyok vele a bajnokság elején, hogy látni kell azért az erőviszonyokat, hogy hogyan alakulnak át a csapatok, ugye milyenek lesznek a feljutók. Ha tavalyi bajnokságból indulunk ki, szinte minden fordulóban volt úgymond egy nem papírforgalom vagy meglepetés eredmény, ami azt gondolom, hogy magának a kézabdának jó volt. Hát edző oldalról már picit nehezebb, mert ugye mi ezt a meglepetés eredményeket, mikor elszenvedjük, annak kevésbé örülünk, mikor ugye jó értelemben szenvedjük el, annak azért jobban. Úgyhogy az elsődleges célunk az biztos, hogy az lesz, hogy a bennmaradást minél előbb kiharcoljuk, ugye. Nem az utolsó fordulóra szeretnénk majd hagyni, mint az előző évben, de hát ehhez ugye egy jó szereplés kelleni fog. De ha most így mondjuk egy, azt gondolom, egy cél, elsődlegesen úgy, hogy még azért nem rajzolódtak itt kristály tisztán ugye az erőviszonyok, azt gondolom a tizedik hely környék az egy szép eredmény lehetne, ha még egy picit előrébb csúsznánk, az igazán jó lehet.
2: Ha ránézünk az érkezőkre, akkor azért egy jó, több mint egy kezdőcsapatnyi magyar játékost látunk, akik azért mind NB1-es tapasztalattal, bőséges NB1-es tapasztalattal érkeznek. Egyrészt mennyi változás varrható még a keretben, főleg ugye itt a távozó oldala lehet érdekes, hogy ott még mi várható, mennyire kész ez a keret, vagy mihez kell még hozzányúlni, hiszen ha jól gondolom, akkor most még azért bőségben vagytok. Tehát mi várható még a változások tekintetében, és egyébként hogy alakul majd a nyári munka, hogy látod ezt a csapatot, mi lehet az erőssége, mi lehet a gyengesége?
3: Hát én azt gondolom, az mindenképpen egy erősség lehet már, ugye egyrészt, hogy a tapasztaltabb játékosok érkeztek, a másik pedig, hogy azért a csapat eltöltött egy évet az NB1-ben. Tehát most már, ha lehet így fogalmazni, mindenki tudja, hogy mivel kell neki számolnia. Július közepén 15-én fogjuk kezdeni majd a felkészülést, egy kis felméréssel, utána pedig ugye belevágunk a munkában is, vagy a munkában is. Úgyhogy alapvetően szépen szisztematikusan megpróbáljuk majd felépíteni azt a játékot, amit játszani szeretnénk. Én bízom benne, hogy azért az mindig egy idő az, míg az újonnan érkezőket beépítjük, de azért talán mondhatom azt, hogy ebben van már tapasztalatom, tehát tudom, hogy mire kell majd figyelni, és akkor csapatként szépen elkezdünk majd lépdelni előre. Legalábbis ezek így az első tervek.
2: Ugye általánosságban te azért sok minden megértél edzőként több csapatnál is. Hogy látod ezeket a folyamatokat, ami most így a nyáron végbe megy a magyar kézilabdában? Ugye egyrészt sokan kényszerből is, de magyar játékosok felé fordulnak, sokaknak azért most nagyon meg kell nézniük a költségvetésüket, hogy kit tudnak igazolni, kit tudnak megtartani. Ilyen szempontból lehet egy alapos átrendeződés erőviszonyokban is, akár a női, akár a férfi vonalat nézzük. Mennyire látod úgy, hogy gondban van a magyar klub kézilabda, és vagy mennyire segíthet mondjuk akár a magyar fiataloknak lehetőséget kapni az új helyzet, hiszen tényleg most mindenkinek meg kell kétszer gondolnia, hogy igazol egy olyan légióst, aki mondjuk nem biztos, hogy beválik.
3: Abszolút, így van. Általában az ilyen helyzetek mindig a fiatalabb játékosokat szokták segíteni. Egyrészt ugye itt még sok a bizonytalanság, ugye nézem, biztos, hogy legalábbis bízom benne, hogy az előbb-utóbb azért kialakul, de ugye legalább lesz egy kis lehetni egy kis előnyük így a fiataloknak, az már rajtuk múlik majd, hogy ezzel mit tudnak kezdeni, vagy éppen hogyan tudnak bizonyítani, hiszen ha most megkapják a lehetőséget, akkor ezzel általában élni kell, aki szeretne mondjuk első osztályú játékos lenni. Lehet, hogy ez majd még rajzolja egy kicsit, átrajzolja az erőviszonyokat. Ahogy említettem, szerintem, amikor majd elkezdődik a nyár, jönnek a felkészülési mérkőzések, akkor majd már elkezdünk egy képet kapni, bár én nem szeretek az edzőmeccsekből kiindulni, mert azok mindig csalók.
2: Nagyon köszönjük, hogy itt voltál velünk, és nagyon sok sikert kívánunk a Szigetszent Miklós kispadján. Új helyzet, érdekes helyzet, és mindenképpen figyelni fogjuk, hogy hogyan alakul az idényetek. Jó munkát is, és addig is jó pihenést kívánok.
3: Köszönöm szépen.
2: Maradunk itt hármasban, így a podcast hátralévő részre, és titeket is megkérdezlek, hogy mit gondoltak az alakuló eseményekről. Ugye a Ferencvárosnál azt tudjuk, hogy a női csapatnak a kerete kész, a férfi csapatnál viszont egyre csak sajtóhírek szerint, hiszen sok kommunikációt onnan nem hallunk, de tudjuk, hogy ott alaposan visszavágják a költségvetést, és a távozó játékosokon ezt már látjuk is, hiszen egy sor játékos már eligazolt a Ferencvárostól, és valószínűleg a többiek is majd követik őket, akik az erősségei voltak az előző évad Ferencvárosának. Emellett pedig látjuk, hogy ki hova nevez be az európai porondon, tehát azért látjuk, hogy ki meddig nyújtózkodhat, látjuk az igazolásokat, mennyire van bajban a magyar klub kézilabda, mennyire tehet akár ez jót is, ahogy ezt Kévinger Bálinttal is fejtegettük.
0: Tehát ugye elsősorban most a bizonytalanság. Senki nem tudja, hogy mire számíthat. Nincsenek még konkrét információk. Itt elsősorban a szerencsejáték pénz televíziós részről a finanszírozás, amik azért a klubok nagy részének a fundamentumát képezték. Ugyanakkor én abszolút bizakodó vagyok, mert egy átláthatóbb, tisztább környezet lesz, és ami szóba is jött, hogy ezáltal a magyar játékosok, azon belül is a magyar fiatalok előrelépését, és nekik a szerepeltetésük jobban megnyílik, lehetőséget kapnak. Én ezt várom ettől. Én azt gondolom, nem is probléma, nem is baj, hogy egy picit átláthatóbb, egy picit megtisztultabb környezetben leszünk. Azok a nagy különbségek eltűnnek, amik voltak a csapatok között. Kellenek a külföldi játékosok, akik példát mutatnak, mind a férfi, mind a női mezőnybe. Viszont nagyon-nagyon sok olyan játékost láttunk, akik külföldiek, akik nem előre viszik, hanem inkább hátráltatják a magyar játékosok szerepeltetését. Én az ő eltűnésük, illetve ezek az arányok megfordulását várom, főleg a magyar játékosok javára.
2: Dani, hogy látod a nyári híreket eddig?
1: Számomra nagyon szimpatikus volt az, ami a Ferencvárosnál történt az elmúlt években. és mindig nagyon szurkoltam nekik. Sajnálom, hogy most ez a helyzet náluk, viszont ahogy a igazolásokat, a nyári klubváltásokat láttam, ennek a szituációnak is az egyik nyertese talán a Győr lehet, amelyik több külföldi játékostól elköszönt, és jó néhány ütőképes magyar kézilabdázót igazolt. Legutóbb ugye például a Ferencvárosból a győri fivéreket. Úgyhogy ha csak az eddigi fejleményeket nézem, és a neveket a jöttek-mentek oldalon, akkor talán nem sértődnek meg ettől a párhuzamtól, vagy ettől a hasonlattól, de a Győr lehet az új Ferencváros a férfi vonalon. Ők lehetnek a harmadik vagy negyedik erő, mert ugye ami Tatabányán történik, az is nagyon szimpatikus, és már az előző fordulóban is Tóth Edmond irányításával megmutatták, hogy mire képesek. Most ott is néhány külföldi távozott, érkeztek szintén nagyon jó magyar játékosok, úgyhogy azt várom, hogy a harmadik, negyedik helyen a Tatabánya és a Győr még erősebb lesz, és akár az első kettőt is még jobban megszorongathatja. Hát, hogy aztán a negyediktől lefelé, tehát hogy az első négy és a többi csapat között mekkora lesz a szakadék, lehet, hogy az nőni fog, és az nem fog túl jól kinézni. Amit még nagyon sajnálok, hogy két európai kupa szereplőhely kihasználatlan marad, az sose néz ki jól, hogyha kihasználatlan. Most a utóbbi hetekben női kosárlabdában lehetett olvasni, hogy ott is jó néhány hely kihasználatlan marad. Ez szerintem sose néz ki jól, és sajnálom, hogy azok a csapatok, akik kiharcolták, azok nem tudnak élni vele.
2: Ugye azt tudjuk már, hogy a Bajnokok Ligájában majd a férfi vonal, a Veszprém és a Szeged ismét, aki a magyar vonalat képvisel, és miért beszélünk a csoportbeosztásról is. Ugye a Tatabánya beadta nevezését a Bajnokok Ligájára, végül nem kapott oda szabad kártyát, viszont a Player elindul a nemzetközi porondon, míg a Tatabánya ugye az Európa Ligába kapott így besorolást. Hogy néz ki ilyen szempontból a férfi vonalon a nemzetközi indulók sora, mire számíthatunk, és mennyire rossz, amit Dani is mondott, hogy ugye nem használunk ki minden helyet, mint ami rendelkezésre.
0: Aval egyetértek, hogy nem jó, nem néz ki jól valóban, hogy nem használunk ki minden lehetőséget. Viszont a másik oldalról, meg a finanszírozásnak pont, amiről most beszéltünk, hogy főleg az a bizonytalanság, hogy nem látja a klubvezetés konkrétan a büdzsét, vagy a büdzsének egy jelentős részét. Ez azért talán ad némi magyarázatot.
2: És tegyük hozzá, hogy BL-ben is alig lehet bevételhez jutni a kézilabdában, a nemzetközi porondon, de annál lejjebb gyakorlatilag ráfizetős minden.
0: Az abszolút ráfizetős, így van. Én ezt tapasztalatból is mondom, itt 4 évvel ezelőtt a kis veszprémi csapattal mi ezt átéltük, ahol egy fantasztikus csoda folytán sikerült bejutni az európai kupaporondra, és hát gyakorlatilag a klub hát majdnem ebbe ment tönkre. Még egy gondolata a Tatabányára, az, hogy beadta a Bajnokok Ligájára a nevezést a Tatabánya, akik szintén számomra is nagyon közelállóak, és nagyon szimpatikus, ami ott van. Én azt gondolom, hogy ez számukra nem volt rossz döntés, hogy nem fogadták el. Egy nagyon komoly, hogy mondjam, megpróbáltatás a legfelsőbb szinten, mind szakmailag, mind anyagilag a Bajnokok Ligája, és ugye amiről beszéltünk, hogy hát nem lett volna fizetős a Tatabánya részére, viszont a játékos állomány és a magyar bajnokság, én azt gondolom, jelentősen ráment volna ebbe a szereplésbe. Az Európa Liga, ugye most az Európa Kupába döntött játszottak, Európa Liga egy jó lépcső, az a következő lépcső a Tatabányának, biztos vagyok benne, hogy szépen fognak építkezni. Az, hogy a Balatonfüred nem indult, illetve a NECA nem indult, ezt abszolút megértem, elsősorban a financiális része miatt.
2: Nyilván ennek a részéről belelátsz a döntésekben, mennyire volt ez nehéz döntés, vagy mennyire adta magát, hogy ezt most el kell engedni. Ugye a Ferencváros a harmadik csapat, amelyik nem adta be nevezését az európai kupaporondra, és ugye helyettük a Player az, aki megpróbálja magát.
0: Igen, ugye a NECA-nak éveken keresztül avval is meg kellett küzdeni, hogy kell-e egyáltalán egy akadémiának egy NB1-es csapat. Tehát ugye, ha innen vissza, kicsit visszafejtjük a időben is, és ugye eljutottunk odáig, hogy mind a férfi, mind a női vonalon most már a magyar fiataloknak az egyik legjobb bemutatkozási és szerepeltetési lehetőség és tere a Nemzeti Kézilabda Akadémia, ahol mindenfajta teher nélkül megmutathatják, hogy ki mit tud, vagy ki mit nem tud éppen, hol tart a fejlődésben. Tehát ez mellett még a nemzetközi kupa szereplés, megfejelvén a financiális plusz kiadásokkal abszolút egy reális döntés volt az, hogy azt mondta ennek a vezetősége, hogy nem kíván élni a nemzetközi poronddal.
2: Most akkor most rátérünk a férfi BL sorsolására, hiszen egy kicsit megint változik minden. Újra visszatérnek a négy fős csoportok, és ebbe már beisorolást kaptak a csapatok. A Veszprém majd a Füksze Berlinnel, a Portóval és a Szerb Partizánnal kerül egy csoportba, míg a Szeged a Sportinggal, a GOG-val és a svéd Kristianstaddal kerül. Ugye most azért az elmúlt évekhez képest jóval kevesebb kérdés volt a felől is, hogy ki kapja a szabadkártyát, mert nem volt akkora túljelentkezés, de ez ugye a létszám miatt is van, és látható azért az, hogy az Európai Kézilabda Szövetség egy kicsit afelé nyitott, hogy minél több ország kapcsolódjon be, nyilván a Tatabánya is valószínűleg ezért került elutasításra, hogy jöjjön a svájci bajnok, jön a szerb bajnok, tehát hogy jöjjenek olyan országok, akik eddig kicsit kimaradtak a vérkeringésből. Mennyire jó, mennyire tetszik nekik az új lebonyolítás, és mit gondoltok a magyar csapatok csoportbeosztásáról?
0: Hát ugye a férfi és a női között nagyon jelentős különbség van. Mind a játékerő, mind a lebonyolítás, mind a finanszírozás, mind a nézettség tekintetében. A férfiaknál kellett valamit változtatni, pont amit itt felsoroltál, hogy azok a csapatok is meg tudják, azok az országok bajnokai is mutatni magukat, akik nagyon-nagyon szeretnének oda kerülni, elsősorban a svájci és ahogy hallom, a szerb bajnoknál nagyon komoly erők mozognak a háttérben. Az, hogy a csoport milyen erősségű, ugye van ez egyik része az, hogy a csoportbeni szereplés nem sokszor határozza meg az április, illetve az a fajta két nagyon konkrét mérkőzésen való teljesítményt. Nyilván egy formát mutathat, egy bizonyos képet mutathat, de sok jelentősége nincs. Az, hogy a Veszprémbe jön a Füksze Berlin megint, az egy fantasztikus dolog. Azt megszokhattuk, hogy a Szeged is mindig erős csapatok ellen játszik, és minél több jó csapat jön és látunk. Én ezt a részét fognám meg, hogy ez egy jó hírverője lesz a kézilabdának. Avval is szembesültünk itt az elmúlt években, hogy a veszprémi közönség egy picit elpártolt a csapat mellett, elképzelhetetlen volt, hogy mind a bajnoki döntő, mint pedig a BL szegedi veszprémi mérkőzésein nincs teljesen full ház. Ezek most én azt gondolom, hogy talán jövőre visszajönnek. Nagyon-nagyon jó lenne, hogyha az egyik magyar csapat be tudna jutni a Final Four-ba.
1: Elek Gábor szokta volt mondani, hogy a szezon elején a csoportkörben semmit nem lehet nyerni, viszont nagyon sok mindent el lehet veszteni.
2: Bölcs.
1: Nekem ez a négyes, tehát ez a változtatás, hogy négy csapatos csoportok lettek, ez nagyon szimpatikus. Elég csak megnézni a Szeged vagy a Veszprém csoportját. Ki az, aki azt meri mondani, hogy most nyaralót, házat, autót felteszek arra, hogy a Veszprém is tovább jut ebből a csoportból simán, meg a Szeged is tovább jut simán. Hát szerintem nem sokan. Persze a Veszprémtől ezt a csoportbeosztást látva nyilván elvárás és követelmény, és ők is ezt várják maguktól. Na de hát azért a Porto ellen sem, hazaipályán sem idegenben nem lehet úgy pályára lépni, hogy hát ez tuti, hogy meg lesz. A Partizán Belgrád szerintem az inkább. A Szeged csoportja az meg kimondottan kiegyensúlyozott, és egyébként még vannak ugyanilyen kiegyensúlyozott és érdekes négyesek, és szerintem egyáltalán nem baj, hogy a következő, tehát a jövő évi szezontól a nőknél is ez lesz a lebonyolítási rendszer, és az is nagyon szimpatikus, hogy a harmadik, negyedik helyezettek az Európa Ligában folytathatják, aztán majd a középdöntő csoportok ötödik helyezettjé szintén átkerülnek oda.
2: Az átjárás, ez nagyon fontos, azt hiszem, a sorozatok között.
1: Igen, szóval egy picit próbálja kiegyensúlyozni, hogy mindenki a helyére kerüljön erősségnek megfelelően. Úgyhogy kíváncsi vagyok, a puding próbálja mindig az evés, de most előzetesen nekem szimpatikus ez a rendszer.
2: Igen, ugye 16 csapatról emelték föl 24 csapatosra a mezőnyt. Azért férfiaknál úgy tűnik, hogy azért ezt még el fogja bírni, most egy neveket és ezeknek a csapatoknak az erősségeit látva. Talán nem túlzás azt mondani, hogy a BL-ben a férfiaknál ez nem okoz színvonal visszaesést.
0: Igen, és hogyha már szóba jöttek a nők, ott látunk egy komoly problémát az elmúlt 2-3 évben, egy stagnálás, sőt, inkább visszaesés, talán most lett egy stagnálás, picit megáll, de nagyon komolyan, ugye a csapatok, top csapatok, Kristiansand, Dortmund megszűnése, anyagi problémák, és nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a nőknél is, főleg a középmezőny meg tudna erősödni, és a komplet elit nyomába tudna szegődni, mert a nemzetközi női kézilabdára ráférne ez. És szerintem ez a lebonyolítás átvétele biztos, hogy ott is segít.
2: Ugye annyit még mondjunk el így a férfi blokk végére, hogy a Pler majd az Európa Kupában indul, a Tatabány az Európa Ligában. A nőknél ugye még kevesebb egy kérdés volt a BL-nél, hiszen ott ugye egyet több nevező volt a BL-re, mint ahány szabad, mint ahány csapata feltöltötték a mezőn. Most a Debrecen nem jelentkezett szabad kártyára, a Ferencváros igen, meg is kapta, most már ugye FTC Toyota Kovács néven indul a Bajnokok Ligájában. Azért amit te is mondasz, Gábor, itt azért most már a nőknél pláne látszik nem csak Magyarországon, hanem európai léptékben is egy komoly finanszírozási kérdés, egy komoly erőviszony szűkülés, tehát beszűkül pár csapatra a nemzetközi mezőny, és ez a 16 csapat is most úgy tűnik, hogy már egyre nehezebb feltölteni.
0: Abszolút, és láttunk a csoportmérkőzések során most már az elmúlt 2-3 évben olyan csapatokat, akik most nem megbántva, de tehát nem odavalók. Egyszerűen nem Bajnokok Ligája szintű csapatok. Nem vagyok benne biztos egyébként, hogy ezek a csapatok a Dijoni mostani Európa Ligába ott nyertek volna, vagy bejutottak volna. És ez nem jó. Egy gondolat elejéig visszatérve, azért az nagyon sajnáljuk, hogy a Debrecen nem vállalta. Itt az elmúlt percekben beszéltünk a finanszírozásról, ugye azt nyilatkozták, hogy egyértelműen ennek köszönhető, hogy nem indultak el, mert azért beleerősödött a Debrecen a Bajnokok Ligájába. Tehát egy olyan Debrecent láttunk, akik, és nem is csak azért, mert Győrbe tudtak nyerni, ami azért nem kis dolog, akármennyire is nem volt tétje, vagy akárhogy is magyarázzuk, de nyertek, ráadásul előtte megszorongatták nem egyszer őket, de olyan csapatok ellen is tudtak nagyon komoly mérkőzéseket játszani jó kézilabdával, dán, német, francia csapatok ellen, akik nagyon jó kézilabdát játszanak. Én azt gondolom, hogy ez most egy visszalépés a Debrecen részéről sajnos, de nyilván van egyszer a mennyi az annyi része, és az meghatározza, és nem szeretné a debreceni klubvezetés, ha esetleg rámenne a klub jövője arra, és sajnos beállnának abba a sorba, amit láttunk a női csapatoknál, hogy sajnos csődbe mennek.
2: Ugye Debrecen is majd ünnéven Diversity Skyline néven folytatja a következő idényben. Ugye ki is hozták az európai rangsort, ahol a Debrecen ugye papíron 17. Helyen kapott besorolást, de hogyha kivesszük a egyébként még pontszámmal rendelkező Vipers-et és Ludwigsburgot, akkor ugye 15. helyezett, ami azt jelenti, hogy gyakorlatilag egyértelműen a eddigi pár szezon alapján, amit ott a legjobbak között játszottak, a mezőn vége felé is kapnak besorolást így a pontok alapján, de egyértelműen ott van erősségben a Debrecen a BL mezőnyében. Ilyen szempontból ez egy csalódás, nyilván nekik is anyagilag át kell nézniük, hogy mi merre mennyi fér bele, viszont az Európa Ligában így viszont ők jót menetelhetnek.
0: Biztos vagyok benne, és ugye láttuk, hogy a magyar bajnokságra is milyen jó hatással volt a Debrecen nemzetközi szereplése, mert mind a Ferencváros ugye ott pontokat is hagyott a Debrecen ellen, de a Győr is nagyon komolyan megszenvedett nagyon sokszor a Debrecen ellen, és ez a magyar kézilabdának nagyon jó, nagyon jó elegyét látjuk, hogy jó külföldi játékosok, itt elsősorban a svéd játékosokra gondolok, akkor a Jovovics és a magyarok egyvelege, nagyon szépen ott Szilágyi Zoli vezetésével nagyon szépen látjuk, hogy úgymond nem hatalmas világsztárok a külföldiek, de nagyon jó meghatározó játékosok, jó karakterrel rendelkező játékosok, és mellette magyar olyan játékosok, akik utána pedig a válogatottba tudunk hasznosan is jól kézzel labdázni.
2: Még egy gondolat női BL csoportbeosztására, ugye a Ferencváros a Cseszeme Bukaresttel, Ezbjerggel, Brest-Bretagne-nyal, Krim Ljubljanával, Dortmunddal, Szolával és Buducsnosztal került egy csoportban, míg a győriek, a BL ezüstérmes győriek a BL döntő visszavágóját majd lejátszhatják a Metz ellen, Odense, Gloria Bistrica, Podravka, Storhamar, Blomberg Lippe és Nyköping, ez a két csoportbeosztás. Ugye itt nem változik, itt ugyanaz, mint az előző idényben. Mire számíthatunk a csapatoktól? Azért alapvetően a továbbjutás a Győrnek ugye nem lehet ebből a csoportból kérdés. A Ferencvárosnak nincsen könnyű dolga, de talán nekik is meg kell oldaniuk.
1: Volt régen az az amerikai film, aminek az volt a magyarra fordított cím, hogy Idétlen időkig, ahol
0: jó volt.
1: Minden reggel fölébredt a főszereplő, és mindig ugyanaz történt. Igen. És most ezt nem akartam elsütni, ezt a rossz poént, mert most, ahogy hallgattam a felsorolást, egyébként vannak új csapatok, meg Blomberg Lippe például, amely némi meglepetésre német bajnok lett. Ő egy új színfolt a női bajnokok ligája mezőnyében, de mondjuk őket kivéve azért ez minden évben ugyanaz. És akkor ugye az a nagy kérdés, hogy a Győr kerül azonos csoportba a Metzel, vagy a Ferencváros, és akkor a Cseszeme Bukarest a Győrre kerül, vagy a Ferencvárossal. Igazán itt majd a női BL-be szerintem a rájátszásba, tehát a negyed döntőbe jutásért, a Csonka nyolcad döntőbe kezdődnek az izgalmak, de hát addig még hosszú az út, és ezért is lesz majd jó szerintem, hogyha négyes csoportok lesznek, mert ott azért ez nagyon hosszú ez a igen. csoportkör. Nem azt mondom, hogy tét nélkül, mert persze, hogy nem. Például a Ferencvárosnak ebben a szezonban is nagyon érdekes lesz, hogy elcsipi az első két hely valamelyikét, tehát, hogy ne kelljen a negyed döntőbe jutásért játszani, vagy nem. Mondjuk a Győr csoportja is olyan, hogy valószínűleg ő ott lesz azért az első kettőben, de az se lenne ördögtől, vagy óriási meglepetés, hogyha nem. Bízunk benne, hogy mind a kettő odaér az első két hely valamelyikére.
2: Még egyetlen gondolatra van időnk. Zajlik az U20-as női kézilabda világbajnokság, aminek a magyar érdekeltségű mérkőzéseit, ameddig az még a középdöntőig, addig a televízióban láthatták a nézők, most pedig a mnisport.hu-n követhetik a helyosztókat. Ugye a magyar válogatott két győzelemmel egy vereség jutott tovább a csoportkörből, majd a középdöntőben az utolsó helyen végzett, ott még egy győzelem és egy vereség jutott osztály részül, így pedig a 13.-16. helyért kezdte meg a versengést a csapat, egy győzelem után most pedig, már tudjuk, ma reggel megverték Dél-Koreát, hogy a 13. helyért játszanak majd. Mit jelent ez, Gábor? Mennyire csalódás ez? Egyáltalán számít-e, hogy hol végez ez a csapat? Nyilván ez egy versenysorozat, szurkolunk, hogy a magyar válogatott minél előre végez, de ezt annyi podcastben beszéltük már, hogy nem ez a legfontosabb tényező. Viszont azért mégiscsak látjuk, hogy a környező országok meg a világ legjobbjai ellen hol tart a mi utánpótlás válogatottunk. Ilyen szempontból mit tanulhatunk ebből a majdnem véget érő, még egy meccs hátra van, de majdnem véget érő 20-as VB-ből.
0: Azt látván a mutatott játékot, és nyilván az eredményt abszolút, amikor sorra nyertük a világversenyeket, akkor sem szabadott túl misztifikálni. Most sem szabad abba a hibába esni, hogy csupán az eredményt nézzük, mert nyilvánvaló az csalódás. Én azt gondolom, hogy a mutatott játékunk és az ott szereplő játékosoknak a jövőbeni karrier lehetőségét kell nagyon, nagyon élesen és nagyon jól, tisztán, higgadtan elemezni és megnézni, hogy mi van ebbe a válogatottba. Az, hogy most ez a 14. helyre vagy a második helyre elég, az egy dolog mindig. A lényeg, hogy milyen tartalom és milyen lehetőségek vannak ezekbe a játékosokba, az biztos, hogy nyilvánvaló ez a szereplés, ez csalódás, de abszolút nem kell messze menő következtetéseket levonni ebből.
2: Így legyen. Dani, van még benned gondolat?
1: Van.
2: Mondj csak.
1: Hogy csak annyi, hogy én radikálisan azon a véleményem vagyok, de ez természetesen saját gondolat, és nem vonatkozik senkire, hogy engem ezeken az utánpótlás világversenyeken soha nem érdekel az eredmény. Az se, ha első, az se, ha századik. Viszont azért tartom fontosnak, például, hogy 2018-ban a lányok megnyerték a junior világbajnokságot Debrecenben, mert amikor 2024-ben ugyanazok a lányok, akik akkor ott voltak, ugyanott Debrecenben, a Phoenix csarnokban, felnőtt Európa-bajnokságon éles helyzetben ott voltak, egy nem teltházas, de majdnem teltházas csarnokban, akkor biztos, hogy az a 2018-as tapasztalat, hogy ők ott meneteltek, és egyre szorosabb és élesebb meccseket játszottak, és a végén nyertek, és az a sikerélmény, az hozzáadott valamit ahhoz, hogy 2024-ben felnőttebbén úgy szerepeltek, és eljutottak a bronzmeccsig, és ezt megnyerték. Ugyanaz a srácok esetében 2023-as junior világbajnoki ezüstérem, az állítom, hogy hozzátett valamit tapasztalatban és sikerélményben ahhoz, hogy aztán ezek a srácok, amikor bekerültek a Csema-féle felnőtt válogatottba, akkor szinte rögtön hasznos tagjai tudtak lenni, és hozzá tudtak tenni.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: A hazafutásban hétköznap 15 órától különböző sportos helyszínekre kapcsolunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
3: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban.
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Profil Csisztu Zsuzsával a Nemzeti Sportrádióban.
5: Szeretettel köszöntöm Önöket, ez itt a Profil, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa. A Profil műsorunk Fejben dől el alcímet viselő sportpszichológiával foglalkozó hatodik része következik, és ahogy az elmúlt részekben mindig, most is kitűnő szakértőnkkel, dr. Lénárt Ágatával, habilitált egyetemi docenssel beszéljük át az újabb témaköröket, mert minden epizódban kicsikét az a célunk, hogy hagyjunk valami olyasmit, és adjunk valami olyan útravalót, útmutatót, amit adott esetben olyanok is használhatnak, akik nem feltétlenül az élsport világában léteznek, de az is lehet, hogy akár szülőként figyelnek fel olyan lehetőségekre, amelyek akár a gyermekük jövőjére is pozitív befolyással lehetnek. A mai epizódban a csapatsportokkal, annak a fejlődésével, a fejlesztéssel, illetve a kohézió kialakításával foglalkozunk, és amikor legutóbb elbúcsúztunk Ágotta, szervusz, egyébként szeretettel köszöntelek.
6: Köszöntöm a hallgatókat.
5: Szervusz. Akkor ugye ott hagytuk abba, hogy azt mondtuk, hogy beszélni fogunk önmagában arról is, hogy létezik-e egyéni sportoló karakter és csapat lelkű személyiség, és hogy ez mikor dőlhet el, illetve lehet-e, van-e átjárás a kettő között, lehet-e egyéniből csapatembert faragni, és a többi, illetve hogy adott esetben ez pedig már egy másik nagy témakör ennek a dolognak, hogy nyilván a csapat teljesítményére egy szakember, egy sportpszichológus vajon milyen befolyással lehet? Mert nyilvánvalóan ennek is van egyfajta múltja. Gondolom, hogy az egyéni sportoktól indult el, amíg nem jöttek arra, hogy ez itt a csapatsportokban is óriási jelentősége lehet annak, hogyha a csapat mellett van szakember, aki segít ennek a munkának a felkészítő részében. No, szóval van-e olyan, hogy egyéni lelkületű sportoló, és van-e olyan, aki csapatsportra születik? Létezik ez a kategória?
6: Volt ezzel kapcsolatosan felmérés, és azt találták, hogy azok a gyerekek, akik több gyerekes családból származnak, azok szívesebben választanak csapatsportágakat.
5: Egyébként logikus.
6: Logikus, igen. Egyik oldalról. Másik oldalról viszont ugye azt is kell nézni, hogy ki mire alkalmas, és jó esetben ugye tudjuk, hogy 8-9 éves korban már különböző sportágcsoportokat meg lehet határozni, hogy mire alkalmas a leendő sportoló, és hát ennek megfelelően az alkalmasság kiválasztásban is szerepet játszhat az, hogyha valakit például csapatsportágra irányítanak, hiszen ő arra alkalmasabb. Általában az ezzel kapcsolatos szelekció nagyon hamar kialakul, tehát, hogy az úszó sóvárogva nézi a vízilabdázót, és akkor ennek megfelelően átkéreckedik. Aztán lehet, hogy anyuka, apuka csak egy-két hét múlva tudja meg, hogy a gyerek nem is úszóedzésre jár. Volt ilyen a praxisban természetesen. És oda-vissza, mert hogy van sportoló, aki egy idő után, főleg amikor már versenyzésről is szó van, azt mondja, hogy én nem bírom elviselni, hogy a csapatban néhányan lógnak, különben szakmailag is ez a hivatalos neve, hogy társas lazsálás. Ez az egyetlen ilyen szó, ami köznyelvi értelemben fogalmazta meg, és hogy a csapatsportolók általában kevésbé izgulnak, mert jó, hát ha nekem ma nem megy, akkor majd elviszi a másik. Viszont az
5: ez
6: egyéni
5: nagyon érdekes,
6: sportban,
5: egyébként ez a felelősségi kérdés, majd erről is beszéljünk egy kicsit később.
6: Viszont az egyéni sportágban ilyen nincs, tehát ott, ha valakinek rossz napja van, akkor önmagának kell megbirkózni a tanult módszerek alapján azzal, hogy hogyan tudja javítani a teljesítményét. Mind

0: kettőre volt példa, hogy valaki egyéniből ment át azért, mert nem volt hajlandó többet izgulni, és a csapatsportoló meg azt mondta, hogy nem bírom elviselni, hogy lúgnak körülöttem. Tehát valahol ez a karakter, ha megjelenik, akkor ennek megfelelően a váltás is be tud következni, de még arra is volt példa, hogy valaki ingázott egyet, megkóstolta a másik oldalt, aztán egész egyszerűen visszajött. A felelősség kérdése különben tényleg nagyon komoly, és a terv ugye az, és a cél az, hogy a csapatsportoló is érezze úgy, hogy ő egy nagyon fontos pontja a csapatnak, és hogyha van egy gyengébb napja, leszámítva azt, ha sérült vagy valami más problémája van, akkor is megfelelő módon tudja adni a megfelelő tudását, és azt a tetrekészséget, amivel jól tud szerepelni. De a csapatoknak van egy hihetetlenül izgalmas dinamikája, amit még Mérei Ferenc a Közösségek rejtett hálózata című könyvében már akkor leírt, és ezzel kapcsolatosan ki is dolgozták azt a módszert, amit úgy hívnak, hogy szociometria. A szociometria egy úgynevezett céltábla diagramra kerül föl, amikor egy kérdőív segítségével megkérdezik a sportolókat, hogy ők kivel edzenének szívesen, kivel lakna együtt az edzőtáborba szívesen, ha a csoportnak lenne egy titka, akkor kit választanának erre, ha delegálni kellene valakit az edző felé, hogy elmondja a problémákat, akár a csapatkapitányon kívül is, akkor ki lehetne ez, tehát különböző szakmai szempontok alapján nekik válogatni kell, és az ebből kapott eredményeket, most már természetesen gépesített formában is létezik a program, megrajzolja, és akkor nagyon érdekes formációk jönnek ki. Tehát például van, aki sztárhelyzetben van. Nem mindegy, hogy hányan kapcsolódnak hozzá, meg ő hány emberhez kapcsolódik. Aztán van olyan, amikor páros választás van, oda-vissza választják egymást. Vannak a klikkek, amikor 3-4-5 ember összekapaszkodik.
1: Na, itt álljunk meg egy pillanatra, ugye? Mert a klik, mint szó, az általában negatív értelemben szoktuk használni.
0: De van pozitív
1: mikor
0: klik
1: ezt akarom
0: is,
1: mondani, hogy ugye az elkerülhetetlen, hogy egy csoporton belül, mondjuk nem tudom hány fő fölött, már lehet, hogy háromnál is megjelenik, hogy kettő összefog a harmadik ellen, de hogy ez egy természetes emberi jelenség, ugye? Hogy valamilyen formában azért feltolulnak erővonalak itt, ott, amott, egymással igen, szemben, egymás mellé csapódva, és a többi, és a többi.
0: Ez teljesen természetes, de ha az edző okosan kihasználja ezt a lehetőséget, és például egy peremhelyzetre szorult sportolót be tud venni úgy a csapatba, hogy feladatként adja a kliknek, hogy a peremhelyzetben lévő sportolót most támogassátok, segítsétek, hogy bekerüljön ő is a csapatba. Bár a tudományos kutatások szerint teljesen egyértelmű, hogy 5-10% peremhelyzetben lévő sportoló mindig lesz, és ez nem az edző hibája. Tehát ez egész egyszerűen olyan szociálpszichológiai jelenség, ami ennek megfelelően általában
1: szóval ez bekövetkezik.
0: Ez bekövetkezik,
1: akarjuk,
0: van. Tehát vannak peremhelyzetben lévők, sztárhelyzetben lévők, vannak páros kapcsolatok, vannak klikkek, és a klik, mint ahogy említettük, nagyon is pozitív szerepet is tud ezzel kapcsolatosan játszani. Viszont a csapattá alakulásnak különböző fázisai vannak, alakulás, viharzás, normaképzés és működés. Tehát az edző az alakulás és a viharzás szakaszában tudja segíteni a csapatot, hogyha olyan célokat, olyan dolgokat helyez kilátásba.
1: Ezt a legutóbbi epizódban
0: pontosan
1: beszéltük át a célállítás fontosságát.
0: A célállítás folyamatát úgy alkalmazza, hogy elismeri ugyan az egyéni teljesítményt, de a csapatért tett erőfeszítéseket még jobban díjazza. És akkor ennek megfelelően már a kicsik is megtanulják, hogy igen, nagyon fontos, hogy én belőjem azt a gólt, de az is nagyon fontos, hogy mást is hagyjak játszani, hogy megfelelő gólpasszokat tudjak adni, tehát hogy a csapat munkáját is tudjam ezzel kapcsolatosan segíteni. És ami az egyéni sportban nincs, az ugye csapatsportban van, hogy emeld meg, feszítsd meg, tehát hogyha valaki jó, akkor dicsőítjük, de hogyha nem jó, akkor meg azonnal lekapjuk a 10 körméről. Tehát ez a jelenség, ez is egy meghatározott szociálpszichológiai képlet, tehát nincs ezzel semmi gond, viszont az edzőnek dolga, hogy megtanítsa a sportolókat arra, hogy ez egy folyamat, itt segíteni kell egymást, és hogyha valaki véletlenül elrontott valamit, majd ki fogja javítani, de ezért nem fogjuk őt ilyen szempontból diszkriminálni, vagy valamilyen más módon büntetni. Tehát amikor kiemelik valakinek a teljesítményét, talán nem tudom, szabad-e mondani filmből, a Carter edző című filmből, amikor azt mondja, hogy hát maga fiam nem is lőtt 18 gólt, de lőtt, tehát ott Carter edző hibázott, mert azt kellett volna mondani, hogy habár nagyon örülünk, hogy 18 gólt lőtt, de ezt másképp kellett volna csinálni a csapat szempontjából. Tehát amikor az alakulás és viharzás szakaszában az edző ezzel kapcsolatosan ezt helyezi előtérbe, akkor ezzel megtanítja azt is, hogy a csapat mindenek előtt, és ennek megfelelően a csapat érdeket kell előtérbe helyezni az egyéni érdekek fölött. Na most ettől függetlenül, ugye a kis kézilabdásaim mindig incselkednek azzal, hogy hát akkor is megjátsszuk a kínait, hát ha nem néz oda az edző, tehát hogy mindig vannak ilyen jó értelembe vett kilengések, de ez a folyamat, ez végigmegy. Ezt az edző tudja segíteni. Nagyon fontos, hogy az alakulás és viharzás szakaszán hamar túl legyenek, hogy a norma képzés, és utána ugye a működés szakaszába lépjenek. Miről szól a történet? A norma képzésnél már nem az edzőnek kell azt mondani, hogy mikor mit kell csinálni, és hány órára kell érkezni, és miért nem vetted át a váltócipődet, hanem már a csapat fogja normaként ezt meghatározni. És arról nem is beszélve, hogy igazán érett, működőképes csapatoknál az edző még azt is megteheti, mint ahogy magyar csapat esetében, olimpiai csapat esetében volt is rá példa, hogy az edző azt mondta, hogy itt van három játékos, döntse el a csapat, hogy kit fogad el technikailag, szakmailag, személyisége szempontjából, mert abban tud beilleszkedni. Hiszen ezek a nagyon... csapatsportákban mindig vannak konfliktusok, mindig adódik valami, és ez nem biztos, hogy csak arra vonatkozik, hogy ki miért kap labdát, vagy nem kap labdát. Ugye világos az előzőek alapján, hogy aki peremhelyzetben van, az nem fog labdát kapni. Igen. Tehát a csapat valamilyen módon ki fogja nyomni, kiszorítja. És lehet,
1: amivel hogyha... egyébként lehet, hogy saját magának is árt a csapat, tehát hogy elképzelhető, így van. Hogy ez nem és szolgálja a végső célt.
0: És hogyha az edző nem csinált szociometriát, vagy nem volt éles szeme a szociometriai kapcsolatoknak az észrevevésére, akkor nem fogja tudni, hogy miért nem kap labdát.
1: Nem vettük még át ugye ezek után a legfontosabbat, amit ugye nyilvánvalóan, amikor már működik a csapat, még szeretném majd, ha erre kitérnél, de most, amiket megfogalmaztál, eszembe jutott, hogy amikor valaki ugye az edzői pályára indul, és hosszabb távú céljai vannak, nagy valószínűséggel edző és edző között is van karakterbeli különbség, hogy ki az, aki alkalmas a csapat összefogásra, és ki az, aki egyéni. Inkább egyéni versenyző nevelésre alkalmas, ugye?
0: Még a szakembereknek is szoktuk javasolni, amikor kezdik a pályájukat, hogy először egyéni sportolókkal kezdjenek, és csak utána a csapattal, mert a csapat több szinten működik. És egy jól működő csapatban kell dolgozni az edzővel, a segédedzővel, a pályabíróval, tehát minden olyan segítő személyzettel is, aki a csapat fejlődését, edzését befolyásolja és segíti. És ennek megfelelően különböző... feladata lehet például a szakembernek is, hogy külön dolgozik a kapusokkal, külön dolgozik a mezőnyjátékosokkal, vagy a jégkorongban ugye sorok vannak, akkor a sorokkal kell külön dolgozni. Tehát, hogy ez rendszer szinten is egy bonyolultabb történetet ad, és akkor arról még ugye nem is beszéltünk, hogy például a különböző csapat érdekek, hogyan szolgálják az egyesület érdekeit, a különböző bajnokságokban ez mit fog jelenteni. Rengeteg ezzel kapcsolatos film van, ami pontosan ezeket a konfliktusokat, vagy ezeket a nehézségeket tárgyalja.
1: És hát arról nem is beszélve, ugye nyilvánvalóan azért az edző személyisége nagyon nagy mértékben hat arra, hogy a csapatot hogyan tudja egyben tartani. Amikor már eljutottak a működés fázisába, akkor vajon hogy jön ki ebből a várt vagy remélt siker? Szerintem millió számra hozhatnánk példákat akár a nemzetközi sportvilág házatájáról, ugye, hogy attól, hogy akár egy nagy nemzetközi labdarúgó klub összevásárolja a világ legjobb, legdrágább játékosait, attól még egyáltalán nem biztos, csapat. Hogy az csapat, ugye? Ezt láttok évekig például a Paris Saint-Germain házatáján, még nem aztán megérkedezett Luis Enrique, aki, hát már bocsánat, kidobta a legnagyobb neveket, és formált ugye egy olyan fantasztikus csapatot, amelyet ugye láthatunk az elmúlt években, de ugye ott a nagy múltú Real Madrid hasonló helyzet, ott is ugye elképesztő válságokat él meg egy olyan klub, ahol hiába vannak a világ legdrágább játékosai, ha nincs egy olyan karmester, nevezzük karmesternek tényleg azt, ugye, aki ezt összefogja szakmai vezetőként, akkor szanaszét gurulnak ezek a tehetségek, vagy megtörténik az, ami ma egyébként nagyon sokszor a beszélgetések témája, hogy játékos uralom lesz, amely alapvetően felboríthatja a rendet. Akkor hogy lehet ezzel egy csapatnál megküzdeni?
0: Bonyolult, tehát arról tudunk, hogy egy-két hét alatt, ha a csapat összefog, akkor megbuktatja a világ legjobb edzőjét is. Tehát vannak azok a módszerek, ez egy létező jelenség. Másik oldalról ne felejtsük el, hogy az edző is fejlődik, tehát olyan nincs még a legtapasztaltabb edzőnése, hogy azt mondja, hogy ó, hát én ilyet már csináltam egyet, kettőt, tizet, húszat, majd lekalapálom. Nem. A helyzet mindig más lesz, a játékosok, a színészek, jó értelembe véve, az megint csak megint más lesz. Tehát, hogy mindig van egy adott helyzet, amire természetesen lesznek olyan megoldási protokollok, amik jól beváltak, de lesz olyan is, tehát ki merné vállalni azt a felelősséget, hogy a világ legjobb játékosait kidobja. Pedig van, amikor erről szól a történet.
1: Sőt, sokszor így indul a hosszú távú siker.
0: Igen. Vagy pedig ugye az is egy mítosz szokott lenni, hogy nem baj, majd a gyengébb játékost fölhozzuk. Ha fölhozzuk, akkor rendben van, de ha nem sikerül, akkor a csapat arra a szintre fog visszazuhanni. Ezt nem nagyon szokták elfogadni, pedig így van. Tehát azt mindenféleképpen kezelni kell, hogy mennyi időt adok annak, hogy fölhozzam ezt a játékost, de ha nem sikerül, akkor bizony sajnos ki kell rakni. A konfliktusoknál pedig nagyon fontos az is, hogy nem biztos, hogy ez mind pályán belül történő konfliktus, tehát lehet egészen más dolog, amiről ilyen szempontból nem lehet rálátni, és akkor ez sokkal nehezebb az edzőnek is ezzel kapcsolatosan meglépnie.
1: Abszolút így van, és ugye hát van szerintem még egy, sőt nem egy, hanem egy nagyon-nagyon fontos kérdés, a csapatkapitány választás. Ugye az előbbi, mint említettél, ugye...
0: Van formális, meg nem formális.
1: Formális, meg nem formális.
0: És nagyon sok esetben. És még egy nagyon fontos dolgot említenék, ami menet közben jött, hogy az idősebbek és a fiataloknak a beilleszkedése, tehát hogy az ezzel kapcsolatos együtt dolgozása. Tehát megtörtént az is... válogatott csapatnál, amikor egyik napról a másikra a fiatalok leálltak. És hát nagyon nehezen lehetett kideríteni, hogy ezzel kapcsolatosan mi történt, de aztán valaki véletlenül hallotta az ezzel kapcsolatos beszélgetést, és így derült ki, hogy az öregek behívták a fiatalokat, és azt mondták, hogy nix ugribugri, mert hogyha ugribugri van, akkor nekünk is az kell, mi meg ezt már nem akarjuk. Opa. Tehát a közös céloknak a megfelelő szintű meghatározása életbevágóan fontos lesz. És hogyha hátul, a háttérbe vannak ilyen, nem is azt mondom, hogy fekete, de szürke célok, akkor ezek rombolni tudják, és nehezíteni tudják azt, hogy a működés állapotába lépjen a csapat. Tehát ilyenkor az edzőnek, vagy a sportszakembereknek rendkívüli módon kötelessége, hogy akár egyenként behívják a sportolókat, megkérdezik, milyen egyéb, akár sporton kívüli dolog van, tanulás, magánélet, stb., ami ezt befolyásolni tudja. És akkor még nem is beszéltünk arról, hogyha valamelyik csapat szintet lép, akkor kezdhetjük az egészet előről, úgy, mint amikor a serdülő nő. Jött annak idején egy fax, hogy Ágota ötödjére nyert a csapat, azonnal gyere, mert fölkerültek egy magasabb helyre, és abban a pillanatban el kellett dönteni, 3 napunk volt rá, tehát tényleg nagyon szorított az idő, hogy abban a ligában ki tud részt venni, ki az, aki vállalja, ki az, aki nem tudja vállalni, aki elmegy a csapattól a helyet. Rögtön pótlást kell csinálni, és akkor a következő hétre még ráadásul össze is kell rakni őket, hogy ne a legelejétől, az alakulás viharzástól kezdjük, mert arra most az első osztályú ligában már nincsen lehetőség. Meg lehetett oldani. De nagyon fontos az, hogy a háttérben zajló ilyen eseményekről legyen tudomás, természetesen azon a szinten, ami szükséges az edző számára, és utána nem szégyen segítséget kérni, hiszen rendet kell rakni, és a rendrakáshoz kellenek bizonyos fajta módszerek, amivel ezt lehet segíteni. Na most egyet, ha rögtön mondanék is, egyet-kettőt, ezek a csapatépítő eljárások címen futnak, jönnek a sportolók, és mondják, hogy lesz csapatépítés a hétvégén. És mondom, mi lesz? Hát disznóvágás. Hát az nem csapatépítés. Az egy nagyon jó buli, de az nem csapatépítés. Viszont, hogyha olyan feladatok vannak, amit csak akkor tud megoldani a csapat, ha minden tagja beleadja azt a mozaik részt, ami ehhez szükséges.
1: Na, az a csapatépítés?
0: Az a csapat. Tehát amikor a gyerekeknél olyat játszunk, hogy milyen autóalkatrész lennél, és az okosabbja például pont most találkoztam egy olyan csapattal, aki fölismerte rögtön az elején, hogy nem csak motornak, meg kormánykeréknek, meg gázpedálnak kell lenni, hanem kell oda ám a kipufogó is, meg az ablaktörlő, meg minden egyéb, akkor rögtön le is lőtték a poént, hogy mindenki kell. és hogy tényleg mindenki kell. Nagyon fontos az is, hogy a kispadon ülőket föl kell erősíteni, hogy te ugyanolyan értékes tagja vagy a csapatnak. Lehet, hogy egy percre mész be,
1: és ez egy másik lesz konfliktus forrás, ugye? Igen. Hogy hogyan igazolok úgy, hogy a például bizonyos csapatsportokban a kispadom hosszú legyen és erős, ugyanaz a színvonal tudja úgymond a kezdőjátékosomat kiváltani, de valamiért a másik mégis kezdő, tehát azt, aki a kispadon ül, azt tűzben kell tudni tartani. Hát azt gondolom, hogy ez már edzői pedagógiai kérdéseken túlmutató, sokszor pszichológiai kérdés.
0: Így van, de erre is vannak megoldások, tehát hogy a csapatnak mindig azt kell közvetíteni a kispadosok felé, hogy igen, ti ugyanolyan fontosak, erősek vagytok, és hányszor megmutatta az élet, hogy valaki csak egy percre ment be, és éppen akkor egy meghatározó előnyt szerzett, és így tovább. Tehát bonyolult, de nagyon szép világ, és az edzőnek különösen, és a sportszakembernek, sportpszichológusnak is az a legszebb, hogyha ideje korán fölismeri a dolgot, segít, de a legfontosabb, hogyha az egész fejlődési folyamatot tudjuk segíteni, és el is mondjuk, hogy mikor mi történik, tehát ezzel áthidalva olyan nehézségeket, amiknek nem kell bekövetkezni, ha a csapat érettségi szintjét följebb tudjuk emelni.
1: Egy izgalmas példa volt, tavasz végén volt alkalmam beszélgetni Varga Barnabással, illetve ugye az Alcaténnál dolgozó szerbedzővel, Marko Nikolicsal, mielőtt Barnabás még görög bajnok lett volna, és ő mesélte, hogy a téli átigazolási időszakban, mikor még csak pletyka volt, hogy Barnabás érkezik, a csapattagok már elkezdtek rákeresni az interneten, nézegették, izgatottan kérdezgették, hogy tényleg jön? Valóban? Nem sérült? Itt lesz nálunk? Tehát volt egyfajta pozitív izgalom, miközben voltak természetesen ugye olyan posztriválisok, menő csatárok, ugye, akiknek az ő érkezésével azért, hogy úgy mondjam, bizonytalanná is válhatott a helyzete. Tehát az, amikor az ember a csapat érdekében mondjuk igazol egy játékos, de ezzel a meglévő játékos állományban azért kelt egy kis pici zavart, ezt hogyan lehet áthidalni?
0: Kérdés az, hogy hogy vezették be azt a tényt, hogy ő érkezik. Uh-huh. Meddig, hogyan, milyen feladatokat fog ellátni, ki lesz a helyettese? Ha ő nem, akkor ki lesz helyette? Ő első körbe fog játszani, vagy csak a másodikban? Tehát én azt gondolom, hogy az előkészítésnek nagyon nagy szerepe van. Egyes szociálpszichológiai, munkapszichológiai megközelítésben még azt is javasolják az igazgatóknak, én nem annyira, de állítólag egy bevett szokás, hogy elindítanak egy zuhanyhíradót, és akkor tesztelik, hogy ezzel kapcsolatosan mi jön vissza. Tehát, hogy van-e ellenállás.
1: Tehát mielőtt még a valós döntést meghoznák.
0: Én nem gondolnám, hogy ezt így kéne csinálni, de hogyha egy megfelelően struktúrált csapatról van szó, akkor úgy is fogják tudni, hogy igen, erre a helyre várunk valakit, mi a véleményetek.
1: És nyilván a játékosnak is, mint itt kiderült Varga Barnabás esetében, óriási szerepe van abban, hogy ő maga milyen személyiség, és hogy akar beilleszkedni, mert nyilván azért a pozitív, kiemelkedő teljesítmény, amelynek a csapat és a hasznát szedi, vagy a hasznait szedi, azt gondolom segít a beilleszkedésben.
0: Egyértelmű. De egy ilyen felvezető szakasz az biztos, hogy sokat jelent. Tehát ilyen helyzetben, amikor meghívják a leendő játékost egy vendégjátékra, vagy meghívják, hogy egy hétig edzem velük, tehát megnézik azt is, hogy milyen személyiség, be tud-e illeszkedni, csípik-e vagy nem, mint ahogy szokták mondani a sportolók, ez sokat jelenthetne. És főleg, hogyha több játékosról van szó, akkor azért egy pár nap után ez nagyon jól.
1: Hadd kérdezzek még egy másik érdekes jelenségre. A Magyar Sportosságok Szövetsége is évekkel ezelőtt érzékelte, hogy szükség van egy új kategória létrehozására, mert ugye voltak a év legjobb egyéni sportoló és csapatsportoló, és aztán ugye rájöttünk arra, hogy vannak valóban a klasszikus csapatsportok, de vannak azok a versenyszámok, amelyek egyéni teljesítményből összeadódó csapat eredményt hoznak, mint például a vívó, ugye csapatversenyszámok adott esetben, vagy például a te versenyszámod adott esetben, de nyilván tornában ugyanez a helyzet, vagy az úszóknál a váltó, de hogy más nem mondjak, nagyon sok olyan teniszezőt ismerünk, Fucsovics Mártont is említhetném, akik imádnak például ugye a Davis kupában játszani, mert a csapat érzet, na mi ez a faktor, amit ők ilyenkor említenek, hiszen ezek mind-mind individualista, egyéni sportolók magukkal harcolnak, vagy az órával többnyire, vagy a centikkel, és a többi, és a többi. Ugyanakkor, amikor jön egy váltó, vagy egy ilyen jellegű közös teljesítmény, mint hogyha egy új versenyre érkeztek volna. Mi ez, ez a hatás?
0: Pontosan így van. Egyrészt, hogy és megint a felelősség lesz a kulcs szó, ami előkerül. Tehát, hogyha én csapattag vagyok, akkor bizonyos dolgokat nem tehetek meg úgy, mint egyéni sportolóként. Azt mondom, hogy ez a verseny már hát jó.
1: Kuka.
0: Hát igen, valami miatt nem sikerült. Most már nem tépem magam, mindegy, hogy negyedik leszek, ötödik vagy hatodik. Csapatban ilyet nem lehet megtenni. Tehát ez a felelősség, ez egyben egy kohéziót is kovácsol, ugyanúgy, mint az úgymond...
1: Meg is érkeztünk a kohézió témakörhöz.
0: Így van. Tehát ugyanúgy, mint a csapatsportágakban, és ugyanúgy, mint ezekben a sportágakban, tehát ez az összetartozás, hogy mi egy csapat vagyunk, mi egy célért küzdünk, és ezt nagyon keményen végig fogjuk vinni. Tehát ennek a kisugárzása is megjelenik, hogy mi ezt nagyon-nagyon komolyan gondoljuk. Igen, ez ad egy ezzel kapcsolatos erőt. A kohézió az egy összetartó erőt jelent, aminek pontosan az a lényege, hogy mennyire tudtunk egybe kovácsolódni. És éppen itt kanyarodhatunk vissza az egyik nyitó felvetéshez, hogy miért nem nyer a világ legjobb csapata, a világ legjobb játékosaiból álló csapat. Neki kutya kötelességük lenne nyerni, de nem fognak, mert nincsenek összeszokva. És ez a kohézió, hogyha hiányzik, akkor hiába a legjobb, akkor is az a labda nem pont oda fog menni, mert nem szokta meg, hogy hova fog érkezni, és így tovább. Tehát ez az összeszokottság, a játékon belüli rutin, ez kikerülhetetlen. Tehát ez egy nagyon kellemes, kis kedves elképzelés. Van is értelme, tehát amikor összerakják, hogy a világ legjobb csapata, ha ők együtt játszanának és együtt gyakorolnának, akkor tényleg verhetetlenek lennének.
1: Igen, és hát visszatérve még ugye az egyéni produkciókban alkotott csapat teljesítményhez, az létezik, hogy valaki ilyen versenyszámokban adott esetben egy rosszul sikerült egyéni verseny után többet tud kihozni magából?
0: Igen. Uh-huh. Igen, pontosan. Egyrészt, mert ha valami nem sikerül, akkor ugye az ember mindig keresi a javításnak a lehetőségét. Másrészt, amiről beszéltünk, hogy megvan a társas támasz, és megvan a felelősségnek a jó értelembe vett leosztása,
1: hogy
0: értük is csinálom, és nem csak rajtam múlik, ezért ez is segítség, hogy hát a másik kettőnek, háromnak, négynek is dolga van ezzel kapcsolatosan.
1: Szóval akkor ez egy izgalmas dolog, és hát ugye azt gondolom egy külön világ, hogy hogyan tud adott esetben egy nyilván a témával foglalkozó sportpszichológus az egyénekkel is foglalkozni egy csapaton belül, és hogy lesz ebből csapatmunka. Hát most erre már nincs időnk, hogy ezt kifejtsük, de azért ez egy bonyolult feladat, gondolom, ugye?
0: Igen, ez összetett bonyolult feladat, tehát ha valaki egy csapatot készít föl mondjuk egy olimpiára, az akár ha komolyan gondolja és csinálja, akkor az egy főállás.
1: Azt hiszem, ez mindent elmond ennek a komolyságáról, és hát azt is tudjuk pontosan, hogy az elmúlt, talán most már mondhatom, hogy hosszú évek során neked ebben úttörő munkád volt, hogy ez elfogadottá váljon, és kiderüljön, hogy a csapatok mellett mennyire nagy jelentősége van annak, hogy dolgozzon sportpszichológiához értő szakember. Azért azt gondolom, hogy a csapataink sikerein sok szempontból látszik, úgyhogy... Köszönjük szépen ezúton is, hogy ezt az úttörő munkát elindítottad, és azt is természetesen, hogy most már immáron a hatodik epizód végére érhettünk veled, a te segítségeddel itt a Profil fejben dől el sorozatával, amelyek természetesen nem is lehet más a célja, mint hogy egy ilyen szakemberrel, mint te tudjunk egy picit bele kóstolni, bele nézni ugye a sportpszichológia fontosságában, annak a rejtelmeibe. Úgyhogy nagyon szépen köszönöm dr. Lénárt Ágotának, hogy itt volt velünk. Önöknek pedig a figyelmet köszönöm. Ez volt tehát ez alkalommal a Profil fejben dől el epizód. Köszönjük a figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Csisztus Zsuzsa.
2: Ez volt a Profil Csisztus Zsuzsával a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sport Rádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények, aktuális információk a sportvilágából minden nap. Kövesse a Nemzeti Sport Rádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Nyár 26. Hétfőtől szombatig 10 órától, vasárnap 6 óra 45 perctől a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
4: Anglia, Belgium és az Egyesült Államok is már a 16 között a labdarúgó világbajnokságon. 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást kap csak nem 400 ezer gyerek. Ma már csak elszórtan lehetnek záporok. Jó napot kívánok, jönnek a részletek!
2: Sporthírek.
4: Anglia hátrányból fordítva Harry Kane két góljával 2-1-re nyert a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen a labdarúgó világbajnokságon a 16 közé jutásért játszott találkozón. az angol válogatott következő ellenfele. A társházigazda Mexikó lesz. Belgium 0-2-ről egyenlítve, majd a hosszabbításban a 125. percben lőtt 11-es góllal 3-2-re múlta fölül Szenegált, míg a másik társházigazda, az Egyesült Államok több mint fél órán át emberhátrányban játszva 2-0-ra bizonyult jobbnak Bosznia-Hercegovinánál. Belgium az Egyesült Államokkal méri össze erejét a 8-ad döntőben. Ma szintén a 16 közé kerülésért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze, holnap éjjel 1 órától Portugália-Horvátország, 5 órától Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek a VB-n. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. Visszalépett a Fucsovics Márton Marozsán Fábián 2-s a wimbledoni tenisztorna páros versenyétől, mivel Fucsovics holnap a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával mérkőzik az egyesek harmadik fordulójában. Udvardi Pannának viszont szurkolhatunk, mivel ma kora délután a párosok mezőnyében a holland Isabel Haferlag oldalán lép pályára egy amerikai ukrán duó ellen a nyitókörben. Dubai Debora a Győrnői kosárlabda együttesétől az NB1-ben legutóbb 6. helyen végző budapesti klubhoz, a Csatához igazolt. A 29 éves játékos májusban elköszönt a válogatottól, amely a 2023-as EB negyed döntőt az ő kosarával nyerte meg Ljubljanában, és végül a 4. helyen végzett. A bedobó márciusban az isztambuli világbajnoki selejtező tornán meghatározó szerepet játszott abban, hogy nemzeti csapatunk 28 év után ismét kijutott a világbajnokságra.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
4: Mintegy 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán elmondta, a támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermeknek, az egyszülős családoknak, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek jár. Megkapják azok a 15 éven felüli diákok is, akik a dobbantó programban vagy műhelyiskolai képzésben vesznek részt. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalják, a második részletet novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Horváth P. András ügyvéd lett a közmédia átmeneti vezetője. A Tisza párt jelöltjét a kormánypárti tagok támogatásával bízta meg a feladatra az Országgyűlés Művelődési Bizottsága. Feladata a közmédia jogi és gazdasági átvilágítása, valamint átalakítása lesz. Az átmeneti időszak után nyílt pályázaton választják majd ki a közmédia vezetőit. Kikapcsolták a kórházi kamerák arcfelismerő funkcióját, jelentette be az egészségügyi miniszter. Hegedűs Zsolt szerint a kamerák ezentúl kizárólag biztonsági és esemény megfigyelési célokat szolgálnak. A miniszter azt is közölte, hogy a sajtó szabadabban tudósíthat a kórházakból, az egészségügyi dolgozók pedig új szabályok alapján nyilatkozhatnak. Túlélőt találtak a romok alatt 8 nappal a venezuelai földrengések után. A 43 éves férfit egy beomlott őrbódé alól emelték ki. A hivatalos adatok szerint eddig csak nem 2300 halálos áldozata és több mint 11 ezer sérültje van a természeti katasztrófának. 50 ezer ember eltűnt. A túlélők utáni kutatásban több mint 26 ezer mentő és 17 ezer önkéntes vesz részt.
2: Közlekedés.
4: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbágy között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Baleset történt az M5-ös autópályán Kecskemét és Kunszállás között a Szeged felé vezető oldalon, a 97-es kilométernél a belső sávba terelik a járműveket, a torlódás 3-4 kilométeres. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
4: Délután már csak a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. Északkeleten megerősödik, zivatarok környezetében viharossá fokozódik a szél. Délután 26-31, késő este 21-27 fok lesz.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez az Újra Töltve, a Nemzeti Sportrádió háttérműsora, amely a magyar sport évtizedes rejtélyeinek megoldását kutatja. Havonta egyszer csütörtökön 14 óra 35 perctől a Nemzeti Sportrádióban.
6: A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is köszönti Önöket a szerkesztő műsorvezető Kreisz Bálint. Az Újra Töltve című magazinműsor 14. részének rövidített változatát hallják. A következő percekben a labdarúgás legfontosabb tornájával foglalkozunk, néhány emlékezetes világbajnoki találkozót mutatunk be. Az általunk kiválasztott mérkőzések mindegyikét egyes sportújságíró vagy sporttörténés segítségével igyekszünk elhelyezni, térben és időben. Tartsanak velünk! A labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó története tele van legendás futballistákkal, emlékezetes összecsapásokkal, nagy diadalokkal, meglepő vereségekkel, drámákkal, könnyekkel, örömökkel, de akadnak meccsek, amelyek különböző okok miatt kilógnak a sorból. Túl sok bennük a politika, túl kevés a fair play, megmagyarázhatatlan bíróhibák, mélyben gyökeredző indulatok jellemzik. Van mérkőzés, amely után szabályt kellett változtatni, vagy bundagyanú árnyékolja be. Előfordult, hogy egyetlen kézmozdulat, esetleg bíróítélet váltott ki vitát, máskor pedig a következmények messze túlmutattak a sporton, a futballon. Ezek nem mindig a legszebb mérkőzések voltak, mégis a legemlékezetesebbek közé tartoznak. A következő percekben felidézünk a VB történelem furcsa, vitatott, különleges és néha egészen sötét meccseiből néhányat. Olyan találkozókat, amelyeknél nem csak az az érdekes kinyert, hanem az is, mi történt valójában.
7: Harcos vagyok, nekem így jó, úgy nem rám számol a bíró. Ha kérdeznétek, igen, én nyerek, és nem kell hozzá 12 menet.
6: 1962. június 2-a. Chile, Olaszország, 2-0. A Santiago-i csata néven elhíresült mérkőzés a labdarúgó világbajnokság történetének talán legdurvább, legvadabb összecsapása volt, pedig sokáig még az sem volt egyértelmű, hogy Chile lesz az 1962-es világbajnokság házigazdája. Dénes Tamás sporttörténész így idézte fel az ezzel kapcsolatos dilemmákat.
8: Egy olyan országról beszélünk, amely ugye 1954-től kezdődően harcban állt a VB rendezés megkapásáért. Ugye a Dél-Amerikai Szövetség, miután Európa rendezett 54-ben és 58-ban, világossá tette, hogy a következő világbajnokságot majd Dél-Amerikában kívánja megrendezni, és abban az esetben, hogyha a FIFA nem így dönt, akkor akár a dél-amerikaiak bojkottálják is a tornát. Argentina tűnt a rendezésre a legesélyesebbnek, de a FIFA preferált a Chile rendezését is, akár még egy olyan akkor még eredetnek megható, már megszokott gondolat is társult ehhez, hogy társrendező legyen Chile. De aztán végül önállóan kandidált a két ország.
6: 1960 májusában a valamiért legerősebb 9,5-ös földrengés rázta meg Chilét, az ország infrastruktúrája súlyos károkat szenvedett, így az 1962-es VB megrendezése is veszélybe került. Carlos Dittborn, a szervezőbizottság elnöke a drámai helyzet ellenére is kiállt a rendezés mellett. A sokszor idézett mondata, miszerint mivel nincs semmink, mindent megteszünk az újjáépítésért, lelkesítőleg hatott. A stadionokat és az infrastruktúrát rekordidő alatt sikerült helyrehozni, emelek eredményét Dittborn már nem láthatta, ugyanis elhunyt a VB rajtja előtt egy hónappal. Chile nem gazdag rendezőként, hanem bizonyítási kényszerrel küzdő országként várta a tornarajtját, de a lelkesedést felváltotta az indulat, miután két olasz újságíró Antonio Girelli és Corrado Pizzinelli még a torna kezdet előtt sértő cikk sorozatot jelentett meg Chiléről és annak fővárosáról, Santiagóról. Narrátor Szilágyi Dóra.
9: Tiszta őrület, hogy Chilében fogják megrendezni a labdarúgó világbajnokságot. Santiago elmaradott város. A telefonok nem működnek, vagy ha igen, az európai hívás egy vagyonba kerül. Egy levél 5 nap alatt érkezik meg, a taxik pedig olyan ritkák, mint a hűséges férjek. Santiago szörnyű, egész városrészeket ural a prostitúció. A chileiek jelentős része alultáplált, írástudatlan, szegény és hajlamos az alkoholizmusra.
6: Az újságcikkek csak rátettek még egy lapáttal a két ország között már korábban is meglévő ellentétekre. Ezekről Dénes Tamás sporttörténész beszélt.
8: Az olasz futball az különösen szálka volt a dél-amerikai országok futball szurkolói szemében abból a szempontból, hogy miközben már a 30-as évektől a legjobb dél-amerikai játékosok egy része Olaszországban játszott, és ott adott esetben állampolgárságot kapott, mint oriundó, tehát olasz nemzetiségű vagy olasz gyökerű futballista. Ez az 50-es években felerősödött. 1962-ben Chilében az olasz válogatottból négy dél-amerikai játékosi szerepet, José Altafini és Angelo Sormani brazilok voltak, Humberto Maschio és Omar Sivori pedig argentinok, megint csak nem növelte mondjuk az olaszok ott a népszerűségét.
6: A cikkek a chilei sajtóban felháborodást váltottak ki. A helyi lapok visszatámadtak, az olaszokat fasisztákkal, mafiózókkal és drogügyekkel azonosították. A hangulat annyira elmérgesedett, hogy az olasz újságíróknak el kellett hagyniuk Chilét, egy argentin kollégájukat pedig állítólag olasznak nézték egy santiagói bárban, s úgy megverték, hogy kórházba került. Ilyen előzmények után került sor 1962. június 2-án a Chile és Olaszország közötti világbajnoki mérkőzésre, amelyen egy megsértett és egy ellenséges közegben futballozó ország csapata találkozott. Így nem csoda, hogy 12 másodperc után megvolt az első chilei szabálytalanság. Az ezután történteket az angol Time magazin így foglalta össze. Az idézetet Katona László felolvasásában hallják.
10: Ken Ashton játékvezető 5 percen belül kénytelen volt véget vetni egy potenciális ökölharcnak az ellenfél csapatai között. Nem sokkal ezután az olasz középpályás Giorgio Ferrini úgy reagált Honorino Landa szabálytalanságára, hogy a játékvezető előtt belerúgott. Az angol gondolkodás nélkül kiállította Ferrinit, aki azonban nem volt hajlandó elhagyni a pályát. Az olasz tudni akarta, miért nem kapott sárgalapot Landa, majd sértettségében még 8 percig a pályán maradt, a közönség sziszegése és fütyszó közepette egyre dacosabb lett. Végül egy chilei rendőrökből álló osztag erőszakkal kísérte le a pályáról.
6: A folytatás sem volt szebb. A történteket Dénes Tamás sporttörténész idézte fel.
8: Közben azt nem vette észre, hogy Landa ököldel bevágott egyet egy olasznak, mint hogy az sem, hogy Leonel Sanchez, aki a Chilek egyik legjobb játékosa volt, Mario Davidot ütötte meg. Ellenben, amikor David fejbe rúgta, később Sanchez azt észrevette, és hát Sanchez mondjuk annyira felbátorodott azon, hogy az első incidens megúszta, hogy egy ökölvívókat megszégyenítő balcsapottal eltörte Humberto Maschio-nak az orrát, sőt állítólag, én ezt John Foote-nak a Calcio című könyvében olvastam, bizonyos legendák szerint a chilei miközben ütött még egy áruló kifejezés, és mondott egy kiáltott spanyolul a dél-amerikai származású, de már az olasz válogatottban szereplő argentin játékosnak.
6: A Jaime Ramirez és Jorge Toro góljával 2-0-ás chilei győzelemmel záruló találkozóhoz tartoznak a BBC televízióban a mérkőzést néhány nappal később értékelő kommentátor David Coleman szavai. Narrátor Szegő Tibor.
11: Ez a mérkőzés a futball történetének legbutább, legszörnyűbb, legundorítóbb és legszégyenletesebb bemutatója volt. Ez volt az első alkalom, hogy ezek az országok találkoztak, és reméljük az utolsó is. Chile nemzeti mottója így hangzik. Ésszel vagy erőszakkal. Ezúttal a chileiek nem voltak észszerűek, az olaszok csak erőszakot alkalmaztak, az eredmény pedig katasztrófa lett a világbajnokság számára.
6: A történtek után azon már meglepődni sem érdemes, hogy a találkozó másnapján napvilágot látó reakciók alapján, mint a két különböző mérkőzés láttak volna a felek. Jorge Piz, a Chilei Labdarúgó Szövetség elnökségének tagja így nyilatkozott. Felolvasó Tóth Béla.
12: Úgy tűnt, az olaszok kizárólag azzal a szándékkal léptek pályára, hogy megsebesítsék a chileieket. Olyan volt, mint egy rodeó. Őszintén szólva szerintem doppingoltak. Most már látom, hogy szükség van a játékosok laboratóriumi vizsgálatára a mérkőzések után.
6: Ezzel szemben az olaszok hivatalos panaszt nyújtottak be a FIFA-hoz Ken Ashton elfogult bíráskodása miatt, sőt, odáig mentek, hogy szerintük a chileiek kannibálok módjára viselkedtek a pályán. Amikor a mérkőzésen történtek híre elérte Olaszországot, az olasz hadsereget kellett bevetni a római chilei konzulátus védelmére. A találkozó játékvezetője Ken Ashton utólag így értékelt az esetet. A nyilatkozatot Szegő Tibor idézi.
11: Nem futballmérkőzést vezettem, hanem katonai manőverekben működtem közre játékvezetőként.
6: Dénes Tamás sporttörténész a labdarúgó VB történetének egyik legbrutálisabb találkozójának utóéletéről is szolgált néhány érdekességgel.
8: A csoportszakaszban a chileiek tovább jutottak és eljutottak egészen az elődöntőbe, az olaszok pedig kiestek. Az olaszok óriási csalódással élték meg azt, hogy kiestek a világbajnokságon. Tulajdonképpen annak mondjuk ehhez a találkozóhoz nem volt köze, a gyenge szereplésnek igen, hogy úgy döntöttek, hogy aztán csökkentik a külföldi játékosok számát, tehát nem lehetett egy idő után már új külföldi játékosnak igazolni a Calcióba. A chileiek viszont mint egy ugródeszkának használták ezt a találkozót, és történetük legjobb világbajnoki szereplését produkálták.
6: Érdekesség, hogy 4 évvel később, 1966-ban az angol világbajnokságon, vagy angol rendezési világbajnokságon szintén összefutott a csoportkörben a két csapat, akkor Olaszország győzött 2-0-ra. Annak a mérkőzésnek a hangulatán érezhető volt a feszültség, vagy 4 év elég volt a feleknek ahhoz, hogy mindent elfelejtsenek?
8: Azt olvasom, hogy benne volt az olasz játékosokban különösen, akadt még néhány, aki játszott mind a két mérkőzésen, ez az akkori eset. De hát a chilei válogatott közel sem volt annyira erős már, mint 1962-ben. Hozzáteszem, 1966-ban is az olaszok óriási csalódást keltettek a világbajnokságon, hiszen miután a észak-koreai csapattól kikaptak Pakdoiknak a góljával. Jóval a reményeik előtt haza kellett, hogy térjenek, elbúcsúztak a világbajnokságtól. Ez volt az az emlékezetes eset, hogy az olaszokat nem egy csoportban reptették haza, hanem különböző városokban szállt a gépük éjszaka, és akadt, ahol rohadt paradicsommal dobálták meg őket.
6: Ha nem is közvetlenül, de a santiagói csata is szerepet játszott a világ futballjának egyik meghatározó újításában, ugyanis a mérkőzésen bíráskodó Ken Ashton később a sárga és piros lapok rendszerének kidolgozásáról vált ismerté. A korabeli bíráskodással kapcsolatban problémaként vetődött fel, hogy sokszor a játékosok és a szurkolók sem értették egyértelműen, ki kapott szóban figyelmeztetést, milyen fegyelmezési fokozatok vannak, kit és miért küldtek le a pályáról. Ashtonban az 1966-os VB idején született meg a színes lapok gondolata, amikor a közlekedési lámpák logikája, azaz a sárga figyelmeztetés, a piros a megállás alapján univerzális jelrendszert keresett. Az először az 1970-es világbajnokságon alkalmazott sárga és piros lapos rendszer a korábban kialakult káoszokra adott vizuális és nyelvtudástól független választ.

0: Önök az Újra töltve című magazin műsort hallják, a mikrofonnál Kreisz Bálint. 1986. június 22-e, Mexikóváros. Argentina-Anglia 2-1. Isten keze és az isteni Diego. Az argentin és az angol válogatott a mexikói világbajnokság negyed döntőjében a futballtörténelem egyik leginkább átpolitizált mérkőzését vívta. A hangulatot egyértelműen a Falklandi háború határozta meg. 4 évvel korábban, 1982-ben Nagy-Britannia és Argentina a Falkland-szigetek birtoklásáért vívott véres háborút, amely argentin vereséggel és közel 650 argentin katona halálával zárult. Bár sportvezetők és a politikusok is hangsúlyozták, a mexikói futball VB csak egy sportesemény, az argentin válogatott és a közvélemény nyíltan a háborús sérelmekért való nemzeti revansként tekintett az angolok elleni meccsre. Diego Maradona később elismerte, a mérkőzés előtt úgy érezték, mintha egy újabb háborúba indulnának a hazájukért. Az Azték stadionban közel 115 000 néző előtt került sor a találkozóra, amelynek első félideje inkább a felejthető kategóriába tartozik. Peter Bölzdi egy kapushibát követően majdnem megszerezte a vezetést Angliának, de a lövés az oldalhálóban kötött ki, ezt leszámítva többnyire mezőnyjáték jellemezte a játékrészt. Az 51. perc viszont meghozta minden idők egyik legvitatottabb gólját. A Népsport helyszíni tudósítója így írt erről. Felolvasó Szilágyi Dóra.
1: A Maradonától kapott labdát Valdano a 16-os körívén nem tudta megszelidíteni. Fenwick nem kevésbé szerencsétlenül hátrafelé kanalazta. Maradona eszmélt a leggyorsabban, és az ötösön felugró Shilton kezénél is magasamra emelkedve a kapuba fejelte vagy kezelte az argentinok vezető gólját. Az angolok kezelést reklamáltak, nem minden alap nélkül, a játékvezető azonban határozottan középre mutatott.
0: Mindez Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a Magyar Rádióban.
2: Közben nézzük angol támadást, próbálkozás, de a bal oldalról befejez, labdát leállítja, lekapcsolja az argentin Giussi, majd már Baptista kapja egy közreműködő játékos érintésével a labdát, Enrique ki a bal oldalra, Olartico Echeához. Olartico, akitől az Echeát nyugodtan elhagyhatom, tehát Olartico Maradonához, továbbít Maradona, egy nagyon ügyes cselel viszi el, vezeti el a labdát Hodu mellett, majd már még két újabb angol mellett a továbbítás Valdanoé, aztán Maradona fejel gól! Talált gól mindenféleképpen! Az angol játékosok azt mutatják, hogy Maradona kézzel ért a labdához, megint mások a partjelzőhöz rohannak, talán, hogy lesen is volt Maradona. Kétségtelen, hogy az ember előre figyeli, hogy hogyan hullik be majd a labda. Váltánót már éppen korolni készültem, amikor Maradona fölugrik, és kézzel üti egyértelműen a labdát az angolok kapujába.
0: Novotny Zoltánt arról kérdeztük, milyen volt a hangulat a helyszínen, és Maradona első góljából a lelátóról mit lehetett látni.
3: Teljesen mindegy, és Mexikóban megvan a külön hangulat, tehát egyfelől az argentinok, dél-amerikaiak közel vannak Mexikóhoz, tehát sok szurkoló is elment, és sokan, akik más országokban, vagy éppen Mexikóban az argentinoknak szurkolnak. Az angolok pedig angolok, a labdarúgás, mondhatni a modernkori labdarúgás feltalálói, képviselői, tehát mindig vonzák a nézőket, és akkor ugyanakkor a semlegeseket is, akik vagy Argentina mellé, vagy Anglia mellé letették a voksukat. Tehát a hangulat az maga csodálatos volt. Én közvetítettem ezt, és mondtam, hogy előre ívert labda, a kapus fut ki a kapuból, Maradona fut, felugranak szinte együtt, és Maradona fejjel gól. Szerintem a közönség is valahogy így vett. Először ugye a gólnak lelkesedtek, utána ugye elkezdett morgolódni mindenki, hogy vajon hogy volt ez. Vas István Zoltán pedig, akivel együtt közvetítettük a mérkőzést, egyszerűen így fölemelte a karját, és nem bizonysággal mondta, hogy kéz volt, hanem egy olyan tétova kérdezéssel, hogy lehet, hogy kéz volt. És ne feledjük, hogy 86-ban még nem volt VAR, meg semmi visszajátszási rendszer, esetleg a későbbi tévéközvetítés visszajátszásokban is sokan úgy voltak, hogy hát lehet, hogy kéz volt, lehet, hogy nem. És az igazán érdekes benne, hogy nem csak a közvetítő riporter, és hozzáteszem riporterek, hiszen nem én voltam egyedül, aki fejes gólnak minősítettem ezt a dolgot, hanem a közvetítő riporterek többsége sem vette észre, a tunéziai játékvezető sem vette észre, aztán később az ő nyakába próbálták varni ezt az egész dolgot, de nem vette észre, ne feledjük, hogy a játékvezetőnek egyetlen rálátási szöge van, tehát elképzelhető, hogy ő valóban nem látta, hogy kéz volt ez az eset.
0: A mérkőzés vezető tunézi Ali Bin Nasser talán túlságosan is tisztelte a világsztárt, talán valóban nem látta pontosan a történteket, de legalább az átfutatott volna az agyán, miként történhetett meg, hogy a jóval alacsonyabb Maradona túlugrott a Shiltont, az angolok kapusát. A játékvezető a BBC-nek így nyilatkozott a gólról. Narrátor Szegő Tibor.
4: Nem láttam a kezezést, de voltak kétségeim. partjelző kollégámnak, Bogdan Docsevnek jobb rálátása volt az esetre. Hátrálva futottam a pálya közepe felé, és őt néztem, jelez a kezezést. Mivel elindult a felezővonal felé, nem volt más választásom, mint megadni a gólt.
0: A tunéziai játékvezető által említett partjelző, a bolgár Bogdan Docsev utólag a maga felelősségét elhárítva nyíltan bírálta a vezetőbírót. Ezt Katona László idéz önöknek.
5: Ha a FIFA egy európai játékvezetőt bíz meg egy ilyen fontos meccsel, Maradona első gólját biztosan érvénytelenítették volna.
0: Azt természetesen nem tudhatjuk, mi lett volna, ha rutinosabb játékvezető fújja a sípot, az ismétlésekből azonban világosan kiderült, mi történt. Mivel azonban videóbíró akkoriban még nem létezett, a gól érvényes maradt. A mérkőzés követően természetesen Maradónát is megkérdezték az esetről, mire ő sejtelmes választ adott. A rövid nyilatkozatot Tóth Béla narrálásában hallják.
6: A gól kicsit Maradona fejével, egy kicsit Isten kezével született.
0: A Maradónára jellemző csibészes válasz, ha nem is nyílt beismerés, de tagadásnak sem tekinthető. Peter Shilton évtizedekkel később is ingerülten beszélt az esetről. A Guardianben megjelent visszaemlékezésében úgy fogalmazott, Maradona csalt és megúszta. Szerint a játékvezető és a partjelző hibája volt, hogy a gól érvényes lett. Shilton azt is hozzátette, tudta, hogy Maradona csak kézzel érhette el a labdát, mert ő maga már fölötte volt, ráadásul a csapattársa is azonnal reklamáltak. A kapus különösen azt nehezményezte, hogy Maradona soha nem kért hivatalosan bocsánatot. Felolvasó, Szilágyi Dóra.
1: Maradona mondhatta volna egyszerűen, hogy kézzel ütötte be a labdát a kapuba, de inkább az Isten keze történetet választotta.
0: Shilton még évtizedekkel később is csalónak nevezte Maradonát, aki persze nem maradt adósa válasszal. Ismételten Tóth Béla helye a szó.
6: Nem mintha büszke lennék egy ilyen gorra, de viccesnek találom, amikor megőrülnek miatta. Anglia is úgy nyert világbajnokságot 1966-ban Németország ellen, hogy a labda nem volt bent. Szóval ne mondjanak semmit Maradonára, mert ők korábban csaltak, mint én.
0: Érdekes módon Gary Lineker az angol válogatott gólerős támadója, aki a 2-1-es argentin sikerrel záruló összecsapáson a szigetországiak szépítő találatát szerezte, nemrégiben tett nyilatkozat alapján megbocsátó volt Maradonával. A magyar fordítást Katona László olvassa fel.
5: Nincs bennem düh, be kell vallanom, kedveltem Diegót, becsapott minket, de megbocsátottam neki. Maradona a mi korszakunk legnagyobb játékosa volt, amit a pályán művelt, az tiszta varázslat volt.
0: Ez utóbbi félmondat rendkívül fontos a történtek értékelésében, hiszen nagy valószínűséggel még most, 40 év elteltével is Maradona kezezős gólja miatt emlékeznének erre az összecsapásra. A 4 perccel később az argentin zseni nem szerzi meg azt a találatot, amit a FIFA honlapján tartott szavazáson az évszázad góljának választottak meg. A Né Sport így próbálta visszaadni írásban azt, amit látni kell. Narrátor Szilágyi Dóra.
1: Az 55. percben még a legmegátalkodottabb angol szurkolók is Maradonának tapsoltak. Az apró argentin világsztár az angol térfél közepén megindult, sorra fektette el az őt kétségbe esetten szerelni igyekvő szigetországiakat, bevezette a labdát a 16-oson belőlre, leültette Shiltont is, és nagy nyugalommal ballal a kapu közepébe helyezett.
0: Novotny Zoltán közvetítésében így hangzott a legendás gól.
2: Utána a sarokgátlóval bajbolódott egy kicsit, most viszont mint a kése, vajon megy át, a 16-oson belül van, elgurítja a kapus mellett a labdát, 2-2! Fantasztikus gól! A világbajnokság játékosa, torony magasan a legjobb játékosa, és hogy nehogy azt mondjuk, hogy az 5. percben beütötte a labdát a hálóba, bebizonyította és bemutatta, hogy ő a kezdet és a vég, ő az előkészítő és a befejező, ő a király, ő az Isten. A jobb oldalon kapta a labdát, elegánsan elvitte, 1-2-3 játékos mellett elfektette Shiltont, a világbajnokság legjobb kapusát, és tapozott még egyet a labdát, mint egy 3 méterről, nem a jobbik lábával a ballal, hanem a rosszabbikkal a jobbal, és ezzel megszerezte a második gólt már.
0: Az Hector Erikétől kapott passz után Maradona sorrendben Peter Beardsley-t, Peter Reed-et, Terry Butchert, Terry Fenicket, majd újra Butchert, és végül Peter Shiltont is kicselezte. Victor Hugo Morales, uruguayi sportkommentátor élőadásban a következőképpen közvetítette ezt a fantasztikus gólt. A magyar fordítás felolvasója Szegő Tibor.
4: Zseni, zseni, zseni. Gól. Sírni akarok. Szent Isten, éljen a futball, micsoda gól. Diego Maradona. Sírnom kell, bocsássanak meg. Melyik bolygóról érkeztél, te kozmikus űrhajós, hogy ennyi angolt hagy magad mögött, és az egész ország egyetlen emberként sírjon és ünnepeljen? Köszönet Istenem a futballért, Maradonáért, ezekért a könnyekért.
0: Novotny Zoltánt arról is megkérdeztük, hogy a kezezős gól ellenére miért gondolunk úgy az 1986-os világbajnokságra, mint Maradona diadalmenetére.
3: Maradona az Isten lett ekkor, nem beszélve arról, hogy ezen a mérkőzésen 4 perccel később rúgott egy olyan gólt, amit a 20. század legszebb góljának minősítettek. A belgák ellen ezt a mozdulatsort megismételte, és ebben az évben nem csak a világbajnokság legjobbjának választották, hanem az év legjobb sportolójának is megválasztották Maradonát. Pedig az odavezető út a csoportmérkőzéseken Korea ellen 3-1, Olaszország ellen 1-1, Bulgária ellen 2-0, Uruguay ellen 1-0. Az argentin csillag Maradona a csoportmérkőzéseken, de még a 8-döntőben sem villogott. Kritikusai meg is találták. Maradona egy felfúlt hólyag. Maradona egy telerakott zokni. Írták, mondták róla. És a negyed döntőtől kezdve aztán minden sikerült neki. Tehát mondhatom, hogy egymaga ejtette ki Angliát, egymaga ejtette ki Belgiumot, mindkét meccsen 2-2 góllal megterhelve a riválisok kapuját, a döntőben pedig az ő szöktetésével robboghatott burúcsága mindent eldöntő találatig. Tehát Maradona maga gyors volt, kiszámíthatatlanul cselezett és bal lábával félelmetesen lőtt. De hogyha már ezt a kezezett gólt emlegettük föl, természetesen, hogy azt idézi fel mindenki, arra gondol vissza mindenki. Én azt mondom, hogy Maradona szerezte az angolok ellen a negyed döntőben a világbajnokság két legendás, két legtöbbet emlegetett gólját. Mondhatna, hogy az évszázad legszebb és legcsibészebb találatát. A csibész az a kezezett gól volt, de a legszebb az, amikor még a felező vonalon túlról, a támadó vonalat vagy oldalt nézem, jobb oldalról elindult, és már 3 angol játékos kicselezett egy mozdulattal, és utána még a kapuig, és elegánsan a kapust is kicselezve szerezte meg, vagy lőtte be a gólt. Tehát én, nekem mondjuk Albert Florian jutott az eszemben 1959-ből, amikor Budapesten a Német Szövetségi Köztársaság ellen a díszpálya elől indult el, balra, aztán a 16-os sarkánál fordult a kapu felé, és szerezte a gólt, és amikor visszanézett, akkor 5-en feküdtek a földön, tehát annyian játékos cselezett ki.
0: A világ Maradona lábai előtt hevert, s ami nagy szó, még az angolok is. Gary Lineker később a FIFA honlapjának így nyilatkozott. Ezt most Katona László narrálásában mutatjuk be.
5: Amikor Diego megszerezte azt a gólt, már ott a pályán azt éreztem, tapsolnom kell. Akkor és ott tudtam, hogy valami egészen földön túli dolognak vagyok a szemtanúja. Elképesztő volt.
0: A szóló során kétszer is kicselezett, Teri bácsi sem fukarkodott a jelzőkkel. Felolvasó Tóth Béla.
6: Dühös voltam az első gól miatt, de a másodiknál egyszerűen nem hittem a szememnek. Úgy ment el mellettem, mintha ott sem lennék. Mindent megpróbáltam, még fel is akartam rúgni, de olyan gyors és kiszámíthatatlan volt, hogy megmozdulni sem tudtam. Az a gól maga volt a szintiszta zsenialitás.
0: Angliában az Isten keze nem csupán sporttörténeti epizód, sokkal inkább nemzeti futballtrauma. Azt soha nem tudják és nem is akarják elfelejteni, hogy az első gól fontos lépés volt a válogatott kiesése felé vezető úton, az angol visszaemlékezések mégsem tudnak haraggal, gyűlölettel tekinteni a történtekre, mert ott van a második gól. Bobby Robson értékelése is ezt tükrözi. Katona László idézi a következő nyilatkozatot.
5: Az első gól egyértelmű csalás volt, és mélyen elítélem, de a másodikra nincsenek szavak. Az a gól maga volt a csoda. A futball iránti tiszteletem kötelez arra, hogy elismerjem, egy zseni műve volt.
0: Isten keze és az isteni Diego. Az 1986-os argentin-angol meccsnél ellentmondásosabb találkozó alig ha van a futball VB történelmében. A mexikóvárosi mérkőzés azért maradt fenn örökre a szurkolók emlékezetében, mert Maradona 4 perc alatt előbb megsértette a futball szabályait, majd megajándékozott bennünket annak legcsodálatosabb pillanatával. Önök az Újra töltve című magazinműsor 14. részének rövidített változatát hallották. Az elmúlt percekben a labdarúgó világbajnokság 1930 óta íródó történetének néhány érdekes fejezetét mutattuk be. Amennyiben kíváncsiak a hosszabb változatra, ahol 5 mérkőzés krónikáját idézzük fel, akkor keressék a Nemzeti Sport Edio Spotify csatornáját. Köszönjük azoknak, akik narrációval járultak hozzá az adás elkészüléséhez. Szilágyi Dóra, Katona László, Tóth Béla, Szegő Tibor. Hangutó munka, Kreisz Bálint. A szerkesztő Szűcs Miklós nevében is búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kreisz Bálint. Folytatás egy hónap múlva. Viszont hallásra!
7: Ez volt az Újra töltve a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott.
8: Műsorajánló.
9: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
8: A Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora, a hangadók rangadója.
9: Minden hétköznap 16 órától.
8: A Nemzeti Sportrádióban. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá, hajrá!

0: a Nemzeti Sportrádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Jó napot kívánok, ez itt a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztu Zsuzsa, szerkesztő kollégám Elpap István, és kollégáim nevében is szeretettel köszöntöm a hallgatókat. Labdarúgó világbajnoksággal kezdünk, hát mi mással is kezdenénk, hiszen már 10 hely elkelt a 16-ból, lassan alakul a 8-döntő mezőnye, a legfrissebben tegnapról mára előbb Anglia, majd Belgium fordított hátrányból is jutott tovább, majd hajnalban az Egyesült Államok is sikerrel vette a kieséses szakaszban az első akadályt. Ma újabb 3 mérkőzést rendeznek, ugye 21 órától Spanyolország Ausztriával találkozik, hajnali 1 órától a nap rangadóját játsza majd Portugália a legutóbbi 2 világbajnokságon érmes Horvátországgal, majd reggel 5 órától Svájc-Algéria összecsapással zárul a program. És ha már Portugália és Horvátország, akkor itt van velünk Gyenge Balázs kollégánk, a Nemzeti Sport újságírója, aki éveket élt Portugáliában, igazi szakértője ugye 2016-ban Európa-bajnok válogatottnak, illetve a mai utódoknak. Szia Balázs, szeretettel köszöntelek.
3: Szia Zsuzsi, köszönöm ezt a kedves felkomfort.
2: Hát ez az igazság, és ugye hát azt is tudhatjuk, hogy ezért hosszú hónapokon keresztül kint Angliában a Liverpool mindennapjairól tudósítottál, úgyhogy mondhatni a nemzetközi labdarúgás házatáján azért nagyon otthonosan mozogsz, és ez is az oka annak, hogy egy picit körülnézünk veled, meg a te szemüvegeden keresztül azzal kapcsolatban, hogy mi történik ezen a világbajnokságon. Mert azt azért szerintem elmondhatjuk, de persze a te véleményedet is kérdezem, és akkor kezdjük talán onnan, hogy szerintem tulajdonképpen az indulástól a 32-ig egy pozitívabb benyomást kaptunk a világbajnokságról, mint amit előre reméltünk, mint amit vártunk, ezek a gólszámokban, a mérkőzések izgalmaiban és egyébben is megnyilvánultak, és aztán ugye jött egy másik világesemény, gyakorlatilag a 32 mezőnye, amikor egy éles kiesés indul, soha ilyen még nem volt, és már most látjuk, hogy bizony nagy csapatok már a visszafelé repülőjegyet vásárolják. Úgyhogy ebben a tekintetben neked ez a VB milyen meglepetéseket okozott eddig?
3: Eredmény szinten abszolút, tehát gyakorlatilag a tippjátékban abszolút sereghajtó helyen állok, mert papírforma eredményeket fogadom meg.
2: A legtöbb profinál így van, és azok állnak jól, akik ilyen vad dolgokra fogadtak.
3: Így van. Jó, tehát egyrészt jó, gyorsan tegyük hozzá, hogy nem szeretnék senkit se felelőtlen szerencsejátékra, sportfogadásra biztatni. De a lényeg, hogy a papírformát fogadtam meg, illetve vágyvezérelt gondolkodás elvén azokat az eredményeket, amelyeket szerettem volna, és ez utóbbi tekintve elég csalódás nekem a VB, mert nagyon nem azok az eredmények jönnek, mint ami felé, vagy amelyek felé hajlok. De hát értelemszerűen ez egy szubjektív dolog, tehát ez nem okay, szakmai jelentés.
2: Csoportkörből kiesők tekintetében is volt érted csalódások?
3: Adott esetben igen, például én előzetesen azért úgy számoltam azzal, hogy mondjuk Uruguay ugye titkos esélyesek közé tartozik.
2: Mm-hmm. Hát legalábbis Uruguay múltja alapján azt gondoltuk, hogy ezért 32-t megugorják.
3: Meg volt egy ilyen teóriám, azért még úgy nagyjából áll, nem azt mondom, hogy dugába dől, de volt egy teóriám, hogy azok a csapatok, amelyek nem szervesen a legnagyobbak közé tartoznak, viszont van mondjuk legalább egy fél tucat komoly jegyzett játékosuk, és egy szervezett játékmodelljük, azok ezen a VB-n elkaphatják nem csak egyszer a legnagyobbakat, hanem akár évbe is érhetnek, tekintve, és egyébként ez megint csak egy ilyen egyéni meglátásom, hogy a válogatott futball a túltelített sportnaptár miatt az értéke meg a minősége az devalválódott az elmúlt időszakban, nem is kicsit. És akkor
2: ez nem minden kontinensre igaz, szerintem. Én legalábbis most azt látom, hogy igen, mi ezt itt szajkozzuk európai sportújságíróként, hiszen ugye benne élünk ebben az európai kupasorozatos nagyon aktív körforgásban, és nem igazán, hogy mondjam, mély a kitekintésünk, vagy nem veszük komolyan adott esetben az egyéb kontinenseken zajló változásokat. Gondolok itt leginkább például az MLS-re, meg ugye arra a ligára, ami az észak-amerikai kontinensen történik, és szerintem Afrikát is egy picit most más helyre kell most már tennünk, más polcra, mint a

0: eddig volt.
1: Hogy más polcra, én inkább azt mondanám, hogy Afrika eddig volt méltatlanul alulértékelve, tehát a Major League Soccer felívelése az egy dolog, de akkor kérdezem én, hogy miért nincs felívelés mondjuk a szaudiaknál, ahol meg gyakorlatilag teljes csődöt jelent ez a feltőkésített liga. Jó, megvannak az érveim, hogy miért nem is olyan bonyolult, mert a saját utánpótlásokat nem tudják ezzel a nem azt mondom, hogy levitézlet, de a Zeniten már túllévő mondjuk úgy klasszis, nem szeretem a sztár kifejezést, mert a pályán legyen klasszis. Tehát, hogy a Zeniten túllévő klasszisokkal felhígított ligájuk, az nem
0: valószínűleg nem azt mutatja ez
1: illetve
0: a modell.
1: Illetve a válogatottjuk a legnagyobb kár elszenvedője ennek. Igen.
0: Tehát azt mutatja ez a modell szemben az MLS-szel, hogy ez valószínűleg a nemzetközi térben, gondolok itt a válogatott szinterére, nem működik. De ha megnézzük, ugye itt most nyilván a közel-keletről beszélünk, de összességében az egész keleti régió, vagy inkább Ázsia nem hozta azt, amit alapvetően eltől várhattunk volna.
1: Igen, igen. És akkor ott Afrikánál is ugye nagyon, nagyon szép mutató volt az, hogy 10-ből 9 válogatott tovább ment, viszont most, hogy ahogy mondtad is, hogy elindul egy második világbajnokság, egyébként halkan megjegyzem, hogy Roberto Martínez, portugál szövetségkapitány, pontosan ugyanezekkel a szavakkal tartott tegnap sajtótájékoztatót, hogy akkor ez a második világbajnokság, ami most kezdődik. De egyébként ez tiszta sor, tehát itt mások a normatívák, nem lehet hibázni, mi egymás, szóval a sakkozásra sincs lehetőség, tehát egyértelmű, hogy ez a helyzet. De hogy az afrikai csapatok nagyon szépen tisztességgel állnak helyt, ezzel egy, tehát még nagyon komolyan meg is fogják a nagyokat, de még mindig nem tudták. Még mindig
0: jó,
1: nem tudták átbillenteni.
0: Szenegál például nagyon közel volt hozzá,
1: igen,
0: szerintem.
1: És alapvetően azt kell mondjam, hogy saját magát verte meg, de akkor itt jön a de, hogy oké, nagyon jó, hogy tudnak már egyénileg, taktikailag is focizni mi egymás. Itt az, hogy a koncentrálás, a 90 percen át tartó, sőt azon túl tartó összpontosítás hogy néz ki, na ott még lehet ezen egyet fölfelé csavarni, és egyébként nem véletlen, tehát hogy Anglia egy pillanatig sem remegett meg, tehát azért azt tegyük hozzá, és most ugye itt a kongóiak elleni meccsről beszélek, mert Belgium megremegett Szenegál ellen.
0: De úgy láttad, hogy nem remegett meg, az első fél idő azért az eléggé, hogy mondjam, halványi teljesítmény volt.
1: Igen, de nem remegett meg, tehát bekapták gyorsan a gólt. Azt mondom, hogy az első ivószünetig talán volt egy kis dezorientáltság a csapaton belül, de nem remegtek meg egyáltalán. Tehát így érezni lehetett, hogy jó, megyünk előre, előbb-utóbb összejön. Tehát volt egy én legalábbis azt éreztem az angol csapaton, hogy nincs az a félsz bennük, hogy ezt a meccset elveszíthetik. Akkor vízválasztó lett volna, hogyha Johanne vissza nem a kapufát találja el, hanem ott 2-0-ra alakul a mérkőzés. Az egy másik helyzetet teremtett volna, de megkockáztatom, hogy Anglia még akkor sem remegett volna meg annyira. Belgium az katasztrofálisan nézett ki, és azt mondom, hogy ott Szenegál verte meg önmagát. Igen. Tehát ott van az, hogy tudni kell torna csapatként hideg fejjel végigvinni egy 2 gólos előnyt, ami persze pokoli nehéz, főleg akkor, hogyha szépítenk, tehát a 2-0 egy csalóka eredmény, mert ugye a szépítésnél azonnal átfordul a lelki állapot, de még azt kell mondjam, hogy egy Szenegálnál kevésbé pallérozott csapat is meg tudta volna oldani. Ez egy pillanatnyi kisiklás, csak nagyon komoly konzekvenciával jár.
0: Igen, de azért mégis ez a 10-ből 9, ugye itt a legjobb 32 között, meg végül is az a mód, ahogy most adott esetben ezek az afrikai csapatok azért kiesnek nagy csapatokkal szemben, vagy ahogy megkezdik ezeket a mérkőzéseket, és most nyilván nem például Marokkóról beszélek, mert Marokkó már mindenképpen
1: Marokkó
0: a legmagasabban jegyzett afrikai csapat, ugye nem csak az előző világbajnokság elődöntőjéről gondolva, de érdemes szerintem azért például Elefántcsontpart vezetésre is gondolnunk Norvégiával szemben, tehát én azt gondolom, hogy az ahogy világbajnokságról világbajnokságra ezek az afrikai csapatok nem csak azt mutatják meg, amit te is itt pedzegettél, ugye, hogy az egyéni karakter, meg az egyéni érvényesülés, meg figyeljen már fel rám egy európai ügynök, és szerezzen nekem egy jó csapatotból, szerintem ezek a csapatok, és ami a leglátványosabb különbség, hogy fantáziadús, és kicsit a régi kedvelt, talán még azt kell mondanom, hogy a latinos futballra emlékeztető, egyébként jó futballt játszanak, de abban lehet, hogy van nagyon sok igazság, amit mondasz, hogy még az a fajta torna rutin, ami ahhoz kell, hogy egy 0-2...
1: Hogy naivitás, de igen.
0: Igen, nem akarom igen. A naivitás szót használni, mert annak lehet, hogy lenne egy kis pejoratív éle, inkább azt mondanám, hogy egy kedvesen szórakoztató, de mindenképpen szórakoztató, és nem is eredménytelen futballt mutatnak, amiben lehet, hogy még az utolsó láncszem hiány ahhoz, hogy ez a továbbjutáshoz igen, is igen. Elég legyen.
1: Tehát, hogyha azt nézzük, hogy igen, tehát, hogy akkor most megkérdezünk 100 embert, hogy ebből a háromból, tehát hogyha vesszük Kongót, Szenegált, Elefántcsontpartot, hogy akkor ott 100-ból hányan drukkoltak nekik, és tegyük fel, hogy semlegesek, tuti, hogy a döntőtöbbség nekik.
0: Igen,
1: mert bátran, felvállalva az egy az egy elleni játékot. Tehát nem az volt, hogy beálltak védekezni, és akkor lesz, ami lesz. Sokkal őszintébben és bátrabban játszottak, és ez megsüvegelendő. Ez
0: abszolút,
1: egyértelmű.
0: És az a fajta fizikalitás, ugye, ami az afrikai játékosok egyik plusz erénye, és ezt nem lehet nem észrevenni, az ugyanakkor nem jelent meg durvaságban, hanem inkább szerintem abban jelent meg, hogy bírták. Tehát bírták.
1: Igen. Meg amit itt már korábban is említett, és ezt aláírom, hogy tudnak európai szemmel nézve taktikai nem is egy-két mozzanatot, hanem komplett rendszereket felmutatni. Komplett rendszereket felmutatni, kezdve a védekezéstől most már a támadás építésig.
0: Hozzáteszem, ebben azért az európai edzők.
1: Ezek óriási fejlődések. Igen. Tehát emlékezzél vissza, hogy 1990-ben a világ hogy rácsodálkozott Kamerunra. Uh-huh. Pedig Kamerun ott csak egy, azt mondom, hogy ezekhez mérten csak egy flót kapott el, és annyival nem tudott többet, mint amit úgy az akkori afrikaiaktól úgy el lehetett várni. Ezek a mostani csapatok már sokkal közelebb vannak a nemzetközi elithez, mint Kamerun volt akkor.
0: Egyértelmű, és ugye az is látható, ami itt azért ezeknek a csapatoknak legtöbbében egyértelműen megjelent, ugye, hogy nagyon komoly európai bajnokságokban játszó játékosok alkotják most ezeket a válogatottakat, tehát akár az angol bajnokságban, akár a francia ligönbe, tehát hogy bizony olyan bajnokságban palérozódnak, ahol tényleg a legmagasabb szintű európai futballhoz kell tudni alkalmazkodni, és hát ugye azt is látjuk, hogy ezeket a csapatokat irányító sokszor európai vagy importált szakvezetők nagyon jól tudják formálni ezeket a gárdákat.
1: Igen, ugyanakkor az edzői know-how is kezd nagyon szépen leszivárogni Afrikába, tehát nem feltétlen csak európaiak vannak, hanem már a fiatal afrikai edzők generációja is kezd megjelenni, és a jelek szerint működőképes is, tehát megtalálják a hangot a játékosokkal, mert egyébként korábban az afrikai futballnak, nem mondom, hogy teljesen eltűnt ez a hibája, vagy deficitje, de roppant fegyelmezetlenek tudtak lenni pályán kívüli okok miatt. Tehát nem figyelt oda, nem érdekelte, öntörvényű volt, stb. Szóval ezek ilyen...
0: Ezek eltűntek. Ezek a csapatok ilyen szempontból profi szemléletűek.
1: Teljességgel. Igen. És van egyébként még egy réteg, de az már egyébként majdhogy nem csak Marokkóra vonatkozik, hogy olyan játékosok alkotják a keretet, akik gyakorlatilag nem is az óhazában születtek, hanem már Európában, tehát egy teljes szemlélet különbség van, mert az afrikai kisgyerekek, ugye ott azért óhatatlan, hogy őnekik ez egy túlélési stratégia, hogy labdarúgók lesznek, tehát ott van egy belső kényszer, ami viszi őket előre, ugyanakkor sem a körülmények, és most a legkisebbekről beszélek, sem a körülmények, sem pedig a tudásanyag, amivel ott a legkisebbek találkoznak, nem hozható, vagy nem tehető párba az európaiakkal. Viszont azok, akik már Európában születnek, és választják az óhazát, ott lényeges különbség van e tekintetben is, tehát ott egy még magasabb szintű garnitúra jöhet igen. össze, és Marokkónál ez most ékesen ki is derül.
0: Igen, így van, de egyébként más afrikai országokban is, amikor pont idén januárban, februárban Afrikában jártam, és egy újságíró kongresszuson egyáltalán a sport és például a futball afrikai jövőjéről volt szó, akkor pont ez volt az egyik legszembetűnőbb dolog, hogy erre egy nagyon erős törekvés van a kontinensen belül, hogy hazahozzák, vagy otthon tartsák azokat a tehetségeket. Tehát az a fajta játékos import, ami természetesen tölti Európát már nagyon régóta, az ne csak az öreg kontinens erényeit szolgálja, vagy javát szolgálja, hanem maradjon meg az afrikai kontinensen a nemzeti válogatottak dicsőségére, és most szerintem ebből sokat láthattunk megjelenni. De miután rettenetesen rohan az időnk, még egy dolgot mielőtt ugye főleg a portugál mérkőzésről beszélnénk, hogy az rendjén való, hogy a három rendező ország, Mexikó talán a legkevésbé meglepetés, de hogy Kanada és az USA egy ilyen mérkőzés után gyakorlatilag igen. ott van. Hát, a legjobb 16 között. Te terveztünk ezzel?
1: Hát én biztos, hogy nem, és megint akkor visszacsatolok az elejére, hogy én teszem itt meg a papírformákat a tippjátékban, és akkor csak pislogok, hogy mi van. Nem, ugye? Egyáltalán. Tehát,
0: és Mexikó oké, okay. tehát Mexikó igen, szerintem nem meglehetés.
1: Igen, de Mexikónak sem olyan egyértelmű, tehát azért...
0: Jó, de a három közül mégiscsak a leginkább a
1: nemzetnek. Jó, csak Mexikót is futball nemzetnek tekintjük, a légiósait tekintve valóban, meg ott a populáció az óriási a közép-amerikai vidékhez képest, és most, hogyha az észak-amerikai régióhoz soroljuk, akkor meg azt látjuk, hogy ott van két óriási ország, amelyben a futballkultúra köszönő viszonyban sincs azzal, mint ami Mexikóban. Tehát, hogy Mexikót úgy hajlamosak vagyunk, mondjuk ugye a dél-amerikai régióhoz sorolni, de attól még nekik nem olyan könnyű válogatott szinten prosperálni, mert nem abba a régióba tartoznak, ahol mondjuk olyan Münchhausen bárószerűen, hogy saját hajuknál fogva kihúzzák magukat, tehát hogy ugye az egymás elleni játékban is szintet léphetek, vagy minőséget javíthatnak. Tehát ez Mexikónak nincs meg, tehát azért okay. ez egy
0: az
1: fontos,
0: USA és Kanada.
1: Fontos deficit. Na most, és akkor itt jön a második szint, hogy akkor az USA. Az USA nagyon szépen jó, irdatlan gazdagság, meg pénz van, persze. Tudatos építés, brain drain adott esetben.
0: És a hazai rendezés húzóereje.
1: Tehát az USA megint csak így megmagyarázható, viszont Kanada, hát én teljesen el vagyok képedve. Megmondom őszintén, és úgy, hogy Kanadának azért vannak nem túl sok, de van két-három kiemelkedő játékosa, hogy más ne említsek, akik mondjuk radarszint alatt vannak, például Eustáquio, aki egyébként portugál.
0: Igen.
1: Aki egyébként uh-huh. portugál. Csak nem fér be a portugál válogatottba, de ettől még egy kiváló játékos. És hogyha összejön 3-4 ilyen pasi, akkor megfelelő munkával azért ott is össze lehet rakni a csapatot, és úgy tűnik, hogy, mert egyébként nincs akkora hátszele egyik válogatottnak sem, mint mondjuk, amit láttunk a dél-koreai Japán VB-n, ahol a dél-koreaiakat azért szemenszedetten vitték előre.
0: Igen.
1: Itt távolról sincs ilyen szituáció.
0: Na, szóval minden esetre azt gondolom, hogy tippek ide, tippek oda, azért a látottak alapján újra kell gondolnunk, ugye az alapvető értékítéletünket, bizonyos csapatok, bizonyos kontinensek, mondjuk így erejét tekintve. Na, akkor beszéljünk arról, ami előttünk áll. Ez ugye leginkább a portugál-horvát mérkőzés lesz nagyon izgalmas, abból a szemszögből ugye, hogy nyilván nagyon jól ismered a portugálokat. Rengeteg kérdés vetődött fel azzal kapcsolatosan, hogy vajon ez a portugál csapat mire viheti, meddig juthat el. A horvátok két utolsó világbajnoki érmesként én azt gondolom, hogy egy sose lehet tudni, hogy mire képesek csapat, tehát akár bármire is, még akkor is, ha azért ez egy kiöregedő aranygeneráció, nevezzük azért őket aranygenerációnak, ha aranyat nem is nyertek, de azért a VB-ezős meg a bronzérem az óriási egy ilyen kis nemzettől. Ugyanakkor itt van egy olyan Portugália, amiben meg mindig benne van. Ugye én mindig a tavalyi Nemzetek Ligája döntőből indulok ki, nekem az egy nagyon meggyőző teljesítmény volt a spanyol válogatottal szemben. Én akkor azt mondtam, hogy ha ezt a szintet tartják, akkor VB döntőig mehetnek. Hát ezt eddig nem láttuk a selejtezőben, de mit láthatunk? Tehát azért a sikeres VB csapatoknak abszolút a természetrajzát hozzá tartozik, egy fokozatos formába kerülés, amiben nem fér, vagy többnyire nem fér, amiben nem fér bele, hogy a legelején valaki csúcsformát, talán a franciákat leszámítva, hogy csúcsformát mutassanak, mert ki kell tartani a végéig. Tehát ezt látjuk ennél a Portugáliánál is, van ebben potenciál, vagy aggódsz?
1: Hát én nagyon, nagyon. Tehát megmondom őszintén, egyelőre azt se látom, hogy ezt a Horvátországot képes lesz Portugália legyőzni, de hogy mi van benne, tehát hogy a portugáloknál, főleg ebbe a válogatottba, egy mindenség. Tehát így a lehető leggyatrább, legkellemetlenebb, legrosszabb teljesítménytől a csodáig.
0: De ez miért?
1: A csodáig.
0: Miért ennyire szélsőséges?
1: Hát úgy általában, egyébként mindig is szélsőséges volt. Uh-huh. Azt mondom, hogy nem csak a portugál, ugye az ibériai futball, csak a spanyolok egy ideje már úgy megkapaszkodtak egy magasabb szinten, és nem engedik a portugáloknak nagyobb a kilengés. De mindig ez volt. És a másik, hogy alapvetően Portugáliának valamiért a világbajnokságokon nem megy, tehát mintha belennének oltva. És már az sincs, hogy köti őket a múlt, mert ugye korábban, 66-ban az Eusebio féle válogatott elképesztő eredményt ért el, és akkor nagyon sokáig az úgy nyomasztóan hatott rájuk, és nagyon Magyarországon azt kevesen tudják, hogy 86-ban, amikor mi Irapuátót sirattuk, vagy amióta sirattjuk, a portugál futballban volt egy elképesztően nagy törés azon a VB-n. Ott a portugál válogatotton belül, meg a szövetségen belül egy olyan összeveszés történt, hogy utána évekig eltiltottak játékosokat. Összevesztek, nem fizették ki őket, nem tetszett nekik a rendszer, szóval egy ilyen marakodás indult meg, és nagyjából egy olyan 8-10 év kellett 86 után, tehát a 90-es évek második felére szedte össze magát a válogatott, akkor már 80-as évekből kiöregedőkkel és a Figo-féle akit egyébként azért neveznek aranygenerációnak, mert 89-ben meg 90-ben U21-es VB-t nyertek a Carlos Queiroz vezetésével, egyet Portugáliában, egyet meg Szaúd-Arábiában, de addig az aranygeneráció volt egy hatalmas űr a portugál válogatott futballban. Majd az aranygeneráció sem tudott eredményt elérni, és megint csak civakodás történt. És akkor itt viszont volt egy gyorsabb átmenet, mert megjelent Ronaldo. Tehát ott volt egy kapocs 2004-ben, tehát még volt Figo, még volt Rui Costa, még volt Fernando Couto, és már volt Ronaldo. Aha. És akkor 2006-ban ért ez a legjobban össze, és akkor Portugália elődöntőt játszott a VB-n Németországban. És utána viszont kikopott a korábbi aranygeneráció, egy nagyon jó generáció jött utánuk, Ronaldo éra, de az igazi csúcspont az a 2006 volt, tehát hogy hat még...
0: Igen, de hát azért utána Európa-bajnokságot is nyertek, ne felejtsük el.
1: Igen, meg 2004-ben ugye az tehát ott Európa-bajnoknak kellett volna lenni a válogatottnak. Szokásos nemzeti tragédia, hogy ráadásul hazai pályán, de hogy a küszöbön buknak el. De hogy a lényeg, hogy a VB-ken ez a garnitúra, ez be van oltva valamiért, mert egyébként a japán dél-koreai, az említett japán dél-koreai VB-re is úgy mentek, hogy hát ott van a Figo-féle vezette csapat, na hát akkor most az oda csapnak, és ilyen teljes leszereplés, teljes.
0: Jó,
1: és utána, amikor Ronaldo már magára maradt, neki sem ment.
0: Hát ez nem veti túl pozitív képet a mai mérkőzésre előre, de azért adjuk meg mégis azt a kreditet, hogy viszont azért láttuk a Ronaldo érában összeérő portugál csapatnak persze mindenféle fázisait, de hogy azért nagy dolgokra képesek, hogy azért képesek
1: mindig
0: a kontinens...
1: Mindig van egy csoda, én mindig azzal szoktam házalni, hogy a portugál futballban, ha csak egy meccsre is, de ez klubszinten is...
0: Van egy csodafaktor?
1: Meg klubszinten is, hogy az a probléma, hogy ezek egy-egy meccsre korlátozódnak. Tehát amikor majd lemondok, vagy lemond a portugál ember...
0: És ha éppen ez ma következik be a horvátok ellen?
1: Azért mondom, hogy a mindenség van benne, mert benne van az, nem viccelek, benne van az, hogy a Ronaldo mondjuk 4 gólt lő. Uh-huh. És legyalulják a horvátokat. Benne van.
0: Jó, de...
1: És talán a következő meccsen megjön a pofon. Tehát, de hogy ez is benne van. Bőven.
0: Jó,
1: az
0: szóval akkor azt lehet mondani, hogy semmit nem tudunk erről a mai mérkőzésről, vagy legalábbis nagyon nehéz.
1: Ha valaki, és megint csak visszatérek ez a kiinduló ponthoz, tehát aki erre a meccsre azt mondja, hogy neki megvan a tuti típje, az vagy a jövőbe lát, vagy mellé beszél.
0: Okay. De a Spanyolország-Ausztria mérkőzés az tuti tippelhető? Vagy az sem?
1: De csak azért, de Csak azért, hát, azért nem, mert ezen a VB-n már annyiszor borult a papírforma, hogy...
0: Hát hiszen a németek és a hollandok már elköszöntek a világbajnokságtól.
1: Igen, ugyanakkor a spanyolok viszont pont az a csapat, és ő rajtuk azért ezt érzékelem, nem azt mondom, hogy ilyen öles lépteke, de tyúk lépéseken mindenképpen, hogy tudnak javulni egyénileg, és csapat szinten is.
0: És szerintem ennek a spanyol válogatottnak kell is, mert
1: volt már,
0: potencia benne van.
1: Meg náluk már volt arra precedens, hogy rosszul kezdtek egy VB-t, és jól fejezték be.
0: Igen.
1: Tehát tudnak ebből tanulni, tudnak ebből meríteni. Ugyanakkor nem látom azt a nívót egyenlőre, és itt a hangsúly az egyenlőrén van, mert aztán lehet, hogy na, a torna csapat most majd beindul, de a két évvel ezelőtti EB-n nagyon lehetett érezni, hogy a spanyolok mindenki fölött áll, még a franciák fölött is bőven, tehát úgy érezni lehetett, és most viszont nem annyira.
0: Igen, most mintha egy picit valóban a kezdésben azért az ember érezni bizonytalanságot, hogy nincs az átütő erő, mint a francia válogatottban adott esetben, amely egyértelműen szerintem fölfelé kimagaslik. Most mezőnyből is akkor ugye lesz majd még egy Svájc-Algéria összecsapásunk is.
1: Hát ez megint ez a igen, who knows.
0: Igen, ki tudja.
1: Ki tudja. Azért megint csak, hogyha azt nézzük, hogy hogyan néz ki a papírforma, akkor...
0: Nyilván Svájcnak kéne tovább jutnia.
1: Nyilván az lesz, hogy Algéria szerez vezetés, és Svájc majd vagy megfordítja a mérkőzést az utolsó pillanatban, vagy
0: 11-esekkel.
1: Igen, de az már nagyon lútriát, azt nem lehet eldönteni. Annyit érzek az algériaiakban egy picit deficitet vélek felfedezni a többiekhez képest, hogy ott az a kohézió, ami jellemzi akár csak Szenegált, Elefántcsontpartot vagy Kongót, akiket itt említettünk, azt nem látom, és akár mekkora szentségtörés, de sajnos a Zidane féle szuper tehetség, az kevésbé öröklődött át a kisrácba, aki az algériai kapusa. Szóval azért ezek eldönthetnek egy-egy ilyen kiki meccset, egy ilyen kieséses fázisban.
0: Ki fog derülni. Nagyon szépen köszönöm Németh Balázsnak, hogy ezt a rétegelemzést ezt így együtt átbeszéltük. Mondját, bocsánat.
1: Semmi igen? Probléma, csak szerintem nem Németh Balázsra beszéltem.
0: Ez is gyenge Balázs fogalm sincs, hogy jutott az eszembe. Szerintem azért, mert a németek eredményét néztem, mint pont a előttem lévő papírom. Szóval gyenge Balázsnak nagyon köszönjük ugye ezt a mélyre menő réteg elemzést, és hát az természetesen magától értetődő, hogy itt a mai hazafutásban még bőségesen foglalkozunk a labdarúgó világbajnoksággal, ugye lesz itt nemzeti sportkör, illetve lesz majd egy összefoglalás is. Úgyhogy egyelőre köszönjük, és rövidesen folytatjuk a hírek után.
2: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
3: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
2: A hétköznap 18 órától, hétvégén 15 órától kezdődő körkapcsolásban
3: élő közvetítésekkel, interjúkkal és elemzésekkel jelentkezünk.
2: Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.

0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá, hajrá!
0: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Anglia, Belgium és az Egyesült Államok is már a 16 között a labdarúgó világbajnokságon. Vármegyék helyett ismét megyék, főispánok helyett pedig kormány megbízottak lesznek. Marad a meleg, napos idő néhol záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek!
0: Sporthírek.
3: Anglia hátrányból fordítva Harry Kane 2 góljával 2-1-re nyert a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen a labdarúgó világbajnokságon a 16 közé jutásért játszott találkozón. Az angol válogatott következő ellenfele, a társházi gazda Mexikó lesz. Belgium 0-2-ről egyenlítve, majd a hosszabbításban a 125. percben lőtt 11-es góllal 3-2-re múlta fölül Szenegált, míg a másik társházigazda az Egyesült Államok több mint fél órán át emberhátrányban játszva 2-0-ra bizonyult jobbnak Bosznia-Hercegovinánál. Belgium az Egyesült Államokkal méri össze erejét a 8-at döntőben. Ma szintén a 16 közé kerülésért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze, holnap éjjel 1 órától Portugália-Horvátország 5 órától Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek a VB-n. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sport Rádió élőben közvetíti. Visszalépett a Fucsovics Márton, Marozsán Fábián kettős a wimbledoni tenisztorna páros versenyétől, mivel Fucsovics holnap a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával mérkőzik az egyesek harmadik fordulójában. Udvardi Pannának viszont szurkolhatunk, mivel ma kora délután a párosok mezőnyében a holland Isabel Haferlag oldalán lép pályára egy amerikai ukrán duó ellen a nyitó körben. Dubai Debora a győrnői kosárlabda együttesétől az NB1-ben legutóbb 6. helyen végző budapesti klubhoz, a Csatához igazolt. A 29 éves játékos májusban elköszönt a válogatottól, amely a 2023-as EB negyed döntőt az ő kosarával nyerte meg Ljubljanában, és végül a 4. helyen végzett. A bedobó márciusban az isztambuli világbajnoki selejtező tornán meghatározó szerepet játszott abban, hogy nemzeti csapatunk 28 év után ismét kijutott a világbajnokságra.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: Mintegy 400 ezer gyermek kaphat 100 ezer forintos iskolakezdési támogatást. Ezt Magyar Péter miniszterelnök jelentette be. A támogatás a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben és emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, az egyszülős családoknak, valamint a gyermekvédelmi gondoskodásban élőknek jár. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalják, a második részletet novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést javasolja a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 11. módosításával vezette be a most megszüntetni tervezett elnevezéseket. Jövő kedden szavazhat az ügynökakták nyilvánosságáról az országgyűlés. Hétfőn az ezt előkészítő törvényjavaslatról, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és a pénzügyi szektort érintő kérdésekről tárgyalnak a képviselők. A kétnapos ülés hétfő kora délután napirend előtti felszólalásokkal, interpellációkkal és kérdésekkel kezdődik. Külföldi útja miatt Magyar Péter miniszterelnök ezúttal nem szólal fel. Csaknem 600 pályamű közül választották ki a Palackposta országos irodalmi pályázat díjazottjait, közölte a Petőfi Kulturális Ügynökség. A felhívásra Németországból, az Egyesült Államokból és Nagy-Britanniából is jelentkeztek. A pályázók személyes hangvételű írásokban, újraértelmezésekben vagy képzeletbeli párbeszédekben reflektáltak meghatározó magyar szerzők műveire.
0: Közlekedés.
3: Baleset történt az M5-ös autópályán Kecskemét és Kunszállás között a Szeged felé vezető oldalon. A 97-es kilométernél a belső sávba terelik a járműveket, a torlódás 3-4 kilométeres. Szintén baleset történt Budapesten az Andrássy úton, az Oktogonnál, valamint az Ajtósi-Dürer soron a Dózsa-György útnál. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
3: Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk. elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Holnap többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
2: 15 óra 36 perc, és ahogy az már itt az adásban elhangzott, ma még élő közvetítéseinkben is hallhatták már, hogy már a Viradóra három újabb mérkőzést rendeztek a 32 között a labdarúgó világbajnokságon. Krejsz Bálint összeállításából minden fontos részlet kiderül most.
4: Anglia és Belgium is hátrányból fordítva jutott tovább. A harmadik rendező ország is biztosította a helyét a legjobb 16 között. Az elmúlt órákban újabb három mérkőzést játszottak az egyenes kieséses szakaszban, vagyis a labdarúgó világbajnokság 21. játéknapján is búcsúzott három csapat. A következő percekben felidézzük a legfontosabb történéseket. Érdemes lesz velünk tartani. Az amerikai-kanadai-mexikói közös rendezési labdarúgó VB 1. júliusi játéknapján az angolok is megkezdték az egyenes kieséses szakaszt. A Thomas Tuchel vezette együttes a vártnál nehezebben jutott tovább a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen. A legfontosabb pillanatokat így közvetítette Németh Kornél és Regős László Pál.
5: Előre viszont nem nagyon sikerül menni a kongóiaknak, úgyhogy visszakerül hátra egészen Motusamiig, aki pedig Bembát játsza meg. Jön a dívelés, és a bal oldalon van egy üres játékos, Cipenga el is lövi, gól, vezet Kongó! A mérkőzés 7. percében Cipenga góljával megszerzi a vezetést a kongói válogatott. Óriási meglepetés az atlantai stadionban. Rice reklamál, vagy lehet, hogy vitatkozik a csapattársakkal. Egy ívelés átcsúszott a bal oldalra, hogy teljesen üresen jött Cipenga. Én nem tudom, hogy hol volt az angolok jobb hátvédje, Spence, vagy éppen Konsa és Gehi.
6: Saka tovább is teszi. Ezen laposan középre a labda, a 16-oson belül. Jön egy átlöbbölt labda, Gordon szedi össze a túloldalon. Gordon egyből vissza, Harry Kane fejese, gól! Egyenlít Anglia! Harry Kane! Középről végül is csak megtalálták a részt a pajzson, 75. perc a mérkőzésen.
5: Bellingham kapura is tölthet, kicsit kiszorított helyzetből, egy lövés, Empassi véd. Hát, hogy miért nem tette be ezének Bellingham, azt nem tudom, mert hogy középen teljesen üresen jött, de ott van még a labda Kane-nél. Kane ráfordul, egy lövés, gól! De micsoda gól Harry Kane-től! A 86. percben lehet, hogy megnyeri a mérkőzést Angliának Harry Kane. Egy fantasztikus gól, 15 méterről, lefordul a védőjéről az angol válogatott csapatkapitánya, és nem csak lefordul a védőjéről, hanem kissé jobbról a bal felsőbe bombázza a labdát. Harry Kane egy szenzációs góllal megszerzi a vezetést az angol csapatnak a 86. percben. Hát beérett a nyomás.
4: Az angolok 2-re legyőzték tehát a Kongói Demokratikus Köztársaságot. A duplázó és immár 5 gólos Harry Kane így érték át a lefújást követően.
7: Őrült meccs volt, és mindenek előtt egy nagyon szívós, jól szervezett csapat ellen játszottunk. Nehéz helyzetbe kerültünk azzal, hogy korán gólt kaptunk, de az első ivószünet után magasabb fokozatba kapcsoltunk. A kapusuk viszont zseniális volt, hihetetlen védéseket mutatott be. Ezután már csak arról szólt a játék, hogy hajthatatlanul mentünk előre. Beszéltünk arról, hogy bárkiből lehet hős, bármelyikünk megvillanhat. Szerencsére ez most az én napom volt.
4: A kongóiaknál brillírozó kapus Empassi nyilatkozatát is meghallgathatjuk.
8: Ideges vagyok, mert a végsőkig küzdöttünk, és közel voltunk a bravúrhoz, amely ezúttal nem sikerült. Pozitív képet akartunk festeni Afrikáról és az országunkról, és feltenni a világ labdarúgásának térképére a hazánkat. 4 évig kőkeményen dolgoztunk azért, hogy itt legyünk, és úgy gondolom, hogy én is a legjobb tudásom szerint segítettem a csapatot. Szerettünk volna még messzebb jutni, de így is büszkék vagyunk, hiszen elértük a célunkat azzal, hogy történetünk második VB-jén, az 1974-es pont nélküli szereplés után most tovább jutottunk a csoportból.
4: A következő másodpercekben bemutatjuk önöknek, hogy közvetítették a két érintett ország rádiósai a találkozó egyes góljait. Az első találatot így kommentálták Kongóban. Most az angol BBC rádiósainak a hangját hallhatják az első gólnál. As the ball is played up towards the edge of the penalty area, in fact it's gone all the way over there, and Sapayo with a shot! It's in! He's beat Pickford in his near post from the angle! And DR Congo have a shock lead in the 7th minute! Harry Kane egyenlítő gólját így közvetítették a BBC-nél. Chests it down, left side of the penalty area, crosses it, Kane with a header! És így reagáltak rá a Konkói rádióban. A mérkőzést eldöntő gólt a BBC így sugározta az éterbe. Kane finds a position. Oh, brilliant! Harry Kane rifles it into the top corner of the DR Congo net. What a finish! That was ruthless! Ismét a kongói kollégákat hallhatják. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így látta az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzést.
9: Hát egyrésztről rendkívül érdekes mérkőzés volt, ami nem csak taktikai húzásokban gazdagodott, hanem egész egyszerűen látványos volt a játék is, és ez különösen a kongói válogatottnak köszönhető, hiszen a megszokottól eltérően nem visszahúzottak a saját védőharmadukhoz, vagy akár a 16-osukhoz teljes csapattal kibekkelni gyakorlatilag a mérkőzést, hanem éppen ellenkezőleg olykor 4 támadóval letámadták az angol válogatottat, sőt, a támadásaik során is igyekeztek mind a 4 angol védőt lefoglalni 4 feltolt támadóval, és ennek köszönhetően nagyon látványossá vált a játékuk. Egyrészt megzavart ez az angol válogatottat, másrészt ebből a taktikai húzásból egy angol védőnégyes láncnak az eltolódása miatt vezetés szerzett a kongói válogatott Tsipenga révén, és ez az egész angol válogatottat sokkolta, és nagyon-nagyon komoly önbizalommal ruházta fel a kongói csapatot. Érezni lehetett a teljes mérkőzés során, hogy 2 forgatókönyv lehet. Az egyik, hogy Kongó ezáltal, hogy az angol válogatottnak még jobban ki kell nyílni egy kontratámadásból, esetleg újabb gólt szerez, és akkor nagyon-nagyon közel került volna a továbbjutáshoz. Ez egy kapufa által meghiúsult, viszont a második fél időre az angol válogatott egyrészt tempót váltott, másrésztről érezni lehetett mindvégig, hogy 2 megoldás van. Az egyik, hogy a széleken a kongói válogatott mögé kerülnek, és beadásokból tudnak gólt szerezni. Ennek érdekében Maduake helyett Sakát, Rashford helyett pedig Gordon cserélte be Tuchel, érezvén, hogy ott lehet megfogni a kongói válogatottat. A másik pedig egy olyan lehetőség volt, hogy középpályáról a Harry Kane és a szélső által lekötött védők közé középpályáról való mélységi beindulással szereznek gólt. Ezt pedig Bellingham hozta a 86. percben, ebből is gól született, előtte beadásból Kane tudott érvényesülni, tehát gyakorlatilag Tuchel ezzel a 2 változtatással, illetve a harmadikkal, hogy Spence helyett behozta ezét, aki viszont támadó középpályásként tudott érvényesülni, és Rice húzódott ki jobb hátvédként. Ezáltal Rice és Saka nagyszerű pár alkotott, ahova csatlakozott harmadikként Eze, és a széleken rendkívül jól tudták bontani a kongói válogatottat. Egyértelműen, hogy ez a győzelem és ez a fordítás 0-1-ről annak köszönhetően, hogy Tuchel nagyszerűen meccselt és nagyszerűen nyúlt bele a mérkőzésbe. Az angol válogatott ezzel jobb volt, és azzal, hogy a kispadról megfelelő minőségű játékos tudott behozni Tuchel, és hogy volt egy Harry Kane-jük.
4: A folytatásban Belgium és Szenegál lépett egymás ellen pályára, és sokáig úgy tűnt, hogy elég sima lesz az összecsapás. Ám végül máshogy alakult. A találkozó gólyait Jó András és Olasz Gergő közvetítésében hallják.
10: Aztán pedig tovább Diarrának a labda. Papagei lassan már, neki az lövőtáv is lehet. Ndiaye a bal oldalra, Sadio Mané. fölnéz, beív elé. Jó a fejes, kapufa megint a kibaton, pedig ott van Diarra előtt, és belövi. Figyelem a partjelzőt, nem így semmit, majd biztos, hogy lesz ebből videóbírózás.
11: Biztos, hogy nem volt.
10: De szerintem sem volt, és egyébként egy remek fejes követően megint a bal kapufa segítette volna ki a belgákat, de a kipattanó Diarra előtt volt, és belőtte a kapuba a labdát. 1-0-ra vezet Szenegál a mérkőzés 25. percében, és már előre szárnak a labda, ez nagyon jó átveszi, és egy az egyet Courtois-val, és egy mekkora gólt lobba a felsőbe, Jézusom! Ismaël Sarr a mérkőzésen meglövi a második szenegáli gólt. Az 51. percben 2 gól a szenegáli előny, de hát beszéljünk arról, hogy mekkora labdát kapott. Azt hiszem Jacobs volt, aki előre évelte a labdát, jól vette észre, hogy Sarr meg tud indulni, be tud futni a védő mögé, tehát és megheli mögé.
12: A 86. percben pedig Belgium vezetett egy kontratámadást. A bal oldalon megkapja a labdát, a csereként beszállt Moreira, de inkább csak visszafele cselez. Moreira, át kéne forgatni a jobb oldalra, meg is teszi ezt. A támadásban pedig belép, a szintén csereként beszállt Raskin. Megpróbálja centerezni, pontatlan, aztán Moreira még megküzd érte, és össze is tudják szedni a belgák. Jön a bepassz, és Lukaku szépít! A 86. percben életben tartva ezzel a belga reményeket az utolsó minutumokra.
10: Moreira, jó az átvétel, jó a befele cselés, inkább Trossardot választja. A beívelés is jó, érkezik a kapuja, vagy Jao, és ott az egyenlítő gól. Tillemann, aki egészen sokat hibázott a mai mérkőzésen, a 89. percben ki tudnak egyenlíteni, és kiadja neki a gólpasszt, akivel pörölt a hidratációs szünet alatt Trossardnak. Egészen elképesztő fordulatok.
12: A belgák csapatkapitányáról, tehát aki kiarcolta a 11-est, az hajtja végre. Tillemann nekifut, és ellövi a bal felsőbe ezzel, ha még nem is biztosan, de gyakorlatilag a legjobb 16 közé lövi Belgiumot. Micsoda mérkőzés! 2-0-ra vezetett már Szenegál. Az utolsó 5 percben még a rendes játékidőben egyenlített Belgium. Először szépített Lukaku révén, aztán ki is egyenlített az a Tillemann révén, aki úgy néz ki, hogy a 125. perc a 2x15 perces ráadást követően még 5 perccel eldönti a párharc sorsát.
4: A 86. percben Romelu Lukaku szerezte a belgák első gólját, ami fontos lépés volt a továbbjutás felé. A lefújás követően ő értékelt belga részről.
13: Két gólos hátrányban valósággal padlóra kerültünk, de ezután megmutattuk a karakterünket. Pontosan erre van szükség az ilyen típusú meccseken, mert Szenegál technikailag, fizikailag és taktikailag is a torna egyik legjobb csapata. Nagyon nehéz dolgunk volt, de aztán nagyobb intenzitással kezdtünk el letámadni, amivel labdákat szereztünk, ettől pedig megéreztük, milyennek is kell lennie a csapat szellemnek. Ezek után sikerült is nyernünk.
4: Most pedig a Szenegál a erősítő Moussani Kati osztja meg gondolatait. Őszintén szólva nem igazán tudom, mit mondjak. Ahogy a csapat többi tagja, ahogy mindenki az öltözőben, úgy én is azt éreztem, hogy most nagyon nehéz a hangulat. Teljesen összetörtünk az öltözőben, mert mindent beleadtunk. Ennyi. Tényleg mindent megtettünk. Persze hibáztunk is, mert különben továbbítottunk volna a következő fordulóba. Miután megnyertük az Afrikai Nemzetek Kupáját, szerettünk volna egy fantasztikus világbajnoki szereplésre örömet szerezni a szurkolóinknak. A csapat 100%-ig elszánt volt arra, hogy valami rendkívülit vigyen véghez. De végül a torna 4 mérkőzését tekintve nem tudtuk felnőni a feladathoz. Ma sokkal jobban játszottunk, mint az előző meccseken, ezért is vezettünk 2-0-ra rendkívül erős belga válogatott ellen. De tudják, hogyan alakult a mérkőzés hátralévő része. Kaptunk 2 gólt, és aztán a hosszabbításban még egyet. Ez csalódáskeltő. Óriási csalódás. El sem tudom képzelni, mit érezhettek most a szenegáli emberek Dakarban és az ország minden részén, illetve a világban. Azt hiszem, 5 hónappal ezelőtt büszkévé tettük őket, de őszintén szólva úgy érzem, ma cserben hagytuk őket. Nem szeretnék bocsánatot kérni, mert ez a sport része, és van, amiért nem kell elnézést kérni. De osztozunk a csalódottságukban, és valóban sokkal jobban szerettünk volna teljesíteni. A szomorúságunk mérhetetlen. Belgium hosszabbítás után 3-2-re legyőzte Szenegált, ezzel bejutott a legjobb 16 közé. A következő percekben ismételten a két érintett ország rádiói felé fordulunk, mert az Európai Műsorsugárzók Uniójának, vagyis az EBU-nak köszönhetően hozzáférünk ezekhez az anyagokhoz. Habib Diarra gólja így szólt Szenegálban.
14: Le centre de Mané qui arrive dans la surface de la tête d'Isman! Le but! Habib Diarra après le coup de tête d'Ismaël Assar sur le poteau! Habib Diarra!
4: Most a belga VRT közvetítése következik.
11: Hier is Mané. Mané, de voorzet gekopt en tegen de paal en binnengeduwd door Diarra. Het is 1-0, geen vlagsignaal. De koppel in het centrum van Sar was het, denk ik.
4: Ismail Assar gólja a szenegáli kommentátorok hangján.
15: Là on retrouve le grand Sadio Mané. Un bon ballon pour Ismail Assar. Le contrôle est bon. Ismail Assar! Le but du break! Toute puissance! Ismail Assar est l'homme fort du Sénégal!
4: És most a belga rádiósok tolmácsolásában.
11: Hier is Idriss Assar met een grote kans en 0-2 voor Senegal. Het gaat helemaal de verkeerde kant uit voor de Belgen.
4: Romelu Lukaku szépítő gólja, ahogyan a VRT hallgatói megélhették.
11: Met een daar is toch nog Lukaku met het doelpunt. Met het doelpunt. Romelu Lukaku.
4: A szenegáli kollégák így közvetítették az első belga találatot. Yuri Tielman góljánál is félhetően a belgák lelkesedtek jobban.
11: Voorzet van Trossard in de box, en daar zit het uit, en het gaat erin, het gaat erin, het is Tielmans, het is niet te geloven, het is niet te geloven.
4: A szenegáli kollégák pedig érezhetően csalódottan vették tudomásul a látottakat. A mindent eldöntő büntető közvetítését is meghallgathatják, először a VRT tolmácsolásában.
11: Tielemans tegen de jou! Tielemans! En het schot hem erin! België is er door! België zit in de achtste finale!
4: Most pedig úgy, ahogyan Szenegálban hallották.
16: Kiteni! Onze responsabilité, Yuri Tielemans, ça fait 3-0 pour la Belgique! Les Belges se qualifient!
4: A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így látta a Belgium-Szenegál mérkőzést.
17: Nagyon-nagyon változatos és fordulatos mérkőzést láthatunk. Az első fél időben egy öregurasan, nagyon lassan és már-már meglepően passzívan futballozó belga válogatottat láttunk. Egy kirobbanó erőben lévő, dinamikus és nagyon korszerű gyorsjátékot mutató Szenegállal szemben. Érdekes volt a mérkőzés, hiszen pont fordítva vártuk a találkozót előzetesen, de a szenegáliak mérkőzés terve egy értelműen a magas letámadásra épült, a gyors kombinatív játékra, már-már tényleg európai stílusban futballoztak, úgyhogy teljesen megérdemelten vezettek szünetben 1-0-ra, aztán később 2-0-ra. A második fél időben továbbra is egyértelműen az látszott, hogy sokkal egységesebb a szenegáli válogatott, és nem utolsó sorban sokkal jobb állapotban vannak a játékosai. Ám jött a fordulat, és ez elsősorban ez a fordulat Rudi Garcia cseréjének köszönhető, hiszen a belga kapitány rendkívül jól nyúlt bele a találkozóba, több esetben is átszervezte a csapatát, egyértelműen támadóbra kalibrálta a belga válogatottat, és elsősorban Lukaku és Luka Bakio beállításának köszönhetően kezdte átvenni a játék irányítását. Ezzel szemben a szenegáli válogatott a 2-0-ás állás ellenére nem tudta kihasználni a kontratámadásaiból kialakuló gólhelyzeteit, amivel lezárhatta volna a mérkőzést. Courtois több esetben is szépen védett, a belga válogatott önfeláldozóan védekezett, és kezdett egyfajta mentális fölénybe keveredni Belgium, és különösen az utolsó 5 percben elképesztő fordulat állt be, gyakorlatilag a szenegáli válogatott saját magát verte meg, 5 perc alatt fordított Belgium. Nyilvánvalóan egyértelmű, hogy Rudi Garcia cseréi teli találatnak bizonyultak, de én úgy gondolom, hogy a szenegáli válogatott önmagát verte meg, mert gyakorlatilag egy agyonnyert mérkőzést 5 perc koncentráció kieséssel döntetlenre hozott. A belga válogatottnak nem érdemtelenül, de hatalmas szerencsével sikerült egyenlítenie, a hosszabbításba pedig hát a mérkőzés negatív hőse Lamine Camara volt, aki egy teljesen felesleges becsúszásnál a 120. percben szabálytalankodott Tielemanssal szemben, a sértett pedig igaz, hogy 5 perc varrozás volt és még 2 perc ápolás, tehát gyakorlatilag 7-8 perccel később, miután szabálytalankodtak vele szemben, de nagyon-nagyon magabiztosan és hidegvérrel értékesítette ezt a büntetőt. Így én úgy gondolom, hogy Szenegál
9: megáll a rutintalanságának és annak az 5 perces koncentráció kiesésnek köszönheti, hogy kiesett. A belga válogatottnak pedig, ami az első fél időben ez az öreg uras játék és hát az átlag életkornál magasabb korosztály, az a végén segített rajtuk, hiszen tapasztalatuknál, rutinjuknál fogva egy már-már elveszített mérkőzést tudtak a maguk javára fordítani.

0: A játéknapot a társházigazda Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzése zárta. A Santa Clarai közönség 2 gólt és 1 piros lapot is láthatott. Ezt Edvi László közvetítésében hallják.
1: Adogatnak, aztán Vasily kapus ballal előrevágja. Eddig a mérkőzése még egyetlen ilyen előrevágott labdája sem ment társul. Ezúttal is amerikaiak jönnek, megszerzik a labdát és megszerzik a vezetést. A találkozó 44. percében is ezúttal már szabályos és érvényes gólt szerez Balogán, aki eddig is nagyon-nagyon veszélyes volt. Igen, furcsa megoldás volt, letámadták az amerikaiak a bosnyákokat, és végül Vasily kapus volt az, aki előrevágta a labdát. Többször csinált már ilyet a mérkőzés során. Innentől fogva viszont érdekessé válik a szituáció, mert az amerikai válogatott gólszerzője, legveszélyesebb játékosa, Balogán piros lapot kap. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy jogosan. Nem szembe, nagyon jó szögből, jobb lábbal pont el lehet rugni, Tillman most fut neki, meglövi, és ott a második gól, 2-0 arányban vezet az Amerikai Egyesült Államok csapata Tillman góljával, aki a Leverkusen futballistája, és lehet, hogy ezzel eldönti a továbbjutást az a csapat, amely emberhátrányban játszik a találkozó 62. perce óta, vagyis most már 20 perce.
0: A társházigazda részéről Chris Richards nyilatkozott.
2: I think it shows how strong the team is, you know, I think we went down a man and nobody really stressed out.
0: Szerintem ez jól megmutatta, milyen erős ez a csapat. Amikor emberhátrányba kerültünk, senki sem esett pánikba. A kiállítás szerencsétlenül alakult, de ezen már nem tudunk változtatni. Megyünk tovább, és szerintem nagyon fontos volt, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a meccset. A haba tortán pedig Malik szabadrúgás gólja volt. Összességében ez semmiképpen sem volt tökéletes nap, de a mi napunk volt. A bosnyákok szövetségkapitánya Sergej Barbarez így értékelt. Az első fél időben jó érzésem volt, mert jól kezdtük a mérkőzést. Több ígéretes helyzetet is kialakítottunk, és mi irányítottuk a játékot. Aztán egy hiba után gólt kaptunk. Az ilyen balszerencsés dolgok előfordulnak, de ezen a szinten az ellenfél azonnal megbünteti őket. A labda irányt változtatott, így a kapusunknak már nem volt esélye védeni. Ennek ellenére megvolt bennünk az elszántság, és láttuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt az ellenféllel. Képesek voltunk megvalósítani az elképzeléseinket, különösen a kiállítás után. De a lényeg az, hogy Olaszország, Wales és Románia legyőzése nem történik meg minden nap. El kell ismernünk, hogy ezúttal nem jártunk sikerrel. Közvetlenül a mérkőzés után azt mondtam a játékosoknak, hogy rendkívül büszke vagyok rájuk. Meghatódtam, és azt is mondtam nekik, hogy ünnepeljünk. Ilyen az élet, és ilyen a futball is, különösen egy ekkora tornán. Emelt fővel kell tovább mennünk, mert ebből lehet építkezni, és még sokat fejlődhetünk. Hallgassuk meg a két amerikai gólt a Fox Sports csatorna közvetítésében.
3: Balogun making a run off him, can he get around to that ball? Took a deflection, Balogun scores! Flo Balogun, first to react to the deflection, he'll do the LeBron celebration, it's 1-0 US! Tillman, it's dead! Malik Tillman, 2-0 United States!
0: Bene Ferenc így látta a találkozót.
4: Már a mérkős elején is dominánsan lépett fel az amerikai válogatott, bár nem volt látványos a játékuk, azért mindvégig az ellenfél térfelén tartották a labdát, amikor a bosnyákoknál volt a játékszer, akkor magas letámadással próbálták megzavarni őket. A bosnyák válogatott kizárólag kontratámadásokra rendezkedett be, de azokban is nagyon-nagyon sok pontatlanság volt, ráadásul a két éket, Demirovicsot és Jackot egészen visszahúzták a saját térfelük közepére, tehát nem is volt nagyon kire felpasszolni a labdát, úgyhogy alapjában a bosnyák támadó játék nagyon nem működött. Jött az amerikai gól, rögtön egy letámadás utáni labdaszerzéssel, és az volt az embernek az érzése, hogy a bosnyákok változtatnak valamit, pláne amikor jött a kiállítás, amely fordulópont lehetett volna, és a kiállítás utáni időszakban a bosnyák válogatott nem rendelkezett véleményem szerint olyan kvalitású játékosokkal, hogy ezt a szervezett amerikai védelmet túlfutballozták volna, viszont az amerikai válogatott meg nem kizárólag a védekezéssel törődött, hanem tisztában voltak azzal, hogy több energiabefektetés kell, többet kell futni a kiállított játékosuk helyett is, de nem lehet ezt a mérkőzést csak kizárólag védekezéssel lehozni, és ennek érdekében nagyon veszélyes kontratámadásokat, sőt, a góljuk után, amikor már 2 góllal vezettek 2-0-nál, kifejezetten bizonyos időszakokban a mérkőzésnek eldugták a labdát emberhátrányban is. Tehát érezni lehetett, hogy nagyon-nagyon egyben van ez az amerikai csapat, nagyon-nagyon komoly csapategységgel rendelkeznek, nagyon magas a kohézió, és bizony vannak minőségi futballistáik, csak ezen a mérkőzésen Tillman extra teljesítményt nyújtott, tehát egészen elképesztő, amit mind futómennyiségben, mind pedig kvalitásban a pályára felvitt, és ki kell emelni McKennie-t is, hiszen mindig ott volt, ahol a labda, nagyon-nagyon sokat vett részt a támadójátékban is, és rengeteget dolgozott a középpályán. Összességében a bosnyák válogatottnak szerintem nem volt meg a képessége arra, hogy ezt a mérkőzést akár még emberelőnyben is megfordítsa, az amerikai válogatott pedig mind kvalitásban, mind csapategységben előttük áll.
0: Újabb három csapat biztosította a helyét a legjobb 16 között, és az is kiderült, hogy Mexikó-Anglia és Egyesült Államok-Belgium 8-a döntőt is rendeznek. A következő órákban folytatódik a három hete tartó meccsdömping, 21 órától Spanyolország-Ausztria ellen, éjjel 1-től Portugália-Horvátországgal küzdnek. A napot pedig a hajnal 5-kor kezdődő Svájc-Algéria találkozó zárja.
5: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sportrádió.
6: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
5: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sportrádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 4 perc van, és hát ez egy veszélyes üzem lehet, hiszen a három stúdióban ülő új vendég közül az egyik már a biztonsági öve után nyúlt, ő itt van, nem él.
3: Az igen, köszöntöm hallgatókat, kicsit fáradt vagyok.
2: Szervusz, de itt van velünk Deák Zsigmond, a Nemzeti Sport főszerkesztő helyettes, illetve Elpap István, a mai műsorunk szerkesztője és a Nemzeti Sport vezető szerkesztője. Szervusztok, urak! De tényleg? Tehát, hogy már így a nappal is az éjszaka összefolyik neked, Emil?
3: Nem, most tényleg az, leültem, és mint egy autóba ültem volna, mert nyúltam volna, és akkor, ja jó, nem. Hát nyilván azért az ember, hogyha nyomon akarja követni a foci VB-t, és minél több meccset szeretne, ha nem is élőben, de valamilyen úton, módon követni, akkor az ezzel jár, de hát 4 évente van foci VB, most tudjuk ezt kielvezni, úgyhogy ez egy édes panasz a részemről.
4: Most 3,5.
3: Igen.
2: Igen, hiszen
3: igen, mert
2: a
3: november-decemberben
2: volt 22-ben,
3: viszont egy picit hosszabb is, úgyhogy hála Istennek, mi mindig van, hogyha jól számolom, 17 nap a döntőig.
2: Igen, tehát ez most az az eset, amikor nem vágjuk a centit, hogy mikor lesz már vége, hanem legszívesebben tolnánk. Bár az tény is való, hogy igen, az ember, nem tudom ti, hogy, de a legkülönfélebb helyzetekben éri az embert az álom, tehát hol így, aki legalábbis nem dolgozik, hanem csak nézi, ugye, szakmai érdeklődésből, kit hol, tehát én kanapén,
4: valahol az amerikai meccs szünete táján ért a nappaliba a kanapén az álom, mert ott ébredtem kicsit ziláltan, igen, 2 órával később. Igen. Tehát 1-0-ás amerikai vezetés. Így pontos, hogy 1-0-ás amerikai vezetésnél gyorsan megnéztem, 2-0.
2: Igen.
4: Bevonultam és aludtam tovább, csak már nem ott, de az angol meccs alatt dolgoztam, a belga meccs alatt már nem dolgoztam, de azt mondjuk, hogy úgy elkezdtem nézni, először csak úgy szőrmentén, azt ugye egyre inkább, és egy idő után már nem lehetett ott hagyni, mert ugye a finish olyan volt, de itt egyébként majdnem minden meccsen ilyen a finish, mert most az angol meccsen milyen volt, hát konkrétan szinte ki voltak esve szegény angolok, ehhez képest meg most vidáman ott vannak a legjobb 16-ban.
5: Egy kaptafára készült ez a két meccs, a két korábbi legutóbbi meccs, mert ugye az
4: amerikai... Tehát a belgák még inkább ki voltak esve.
5: Ők aztán igen. Ott én mentem a nyugati pályaudvarhoz, jött haza a középső gyerek Prágából kis késéssel vonattal, és akkor felcsíptem, vittem haza, és még mindig ment a meccs. Mondom, bocsánatot kérek. Éppen vitatkoztak a 11-esen, ami teljesen egyértelmű 11-es
4: volt. Az egy 8 perc volt, amíg persze.
5: Akkor hát, úgy Vádli rúgta a Tillemann,

0: aztán, de aztán olyan sokáig vitatkoztak, hogy meggyógyult, és szépen a pipába beemelte. És azért mondom, hogy egy kaptafa, mert ugye, hogy mondjam, tehát Szenegál az abszolút nyert meccset veszítette, tehát ott szerintem nem volt kérdés. A Kongónál ott azért a kapus nagyokat védett, vagy legalábbis a kezéhez rúgták, meg fejelhették neki, de azért...
1: Nem
0: de
1: csak
0: azért,
1: a kezéhez védett,
0: persze, az amikor extra. Kellett, akkor arra rakta a kezét.
1: A Bellingham gratulált neki az egyik fejesnél,
0: azért az nem volt rossz. Így van, hátba veregette, tehát korrekt volt. De mégis értitek, amit mondok, hogy még... Tehát évtizedek óta mondják, hogy akkor a fekete afrikaiak jönnek, és akkor áttörés, és akkor Kamerun 90-ben 8 között, és akkor csak hosszabbításban az angolok ellen, ha emlékeztek rá, Lineker 2, Ekeke, Makanaki, Milla, ugye tudjuk, nagyon nagy csapat volt, és azóta is jönnek, mennek a ránézésen jobbnál jobb fekete afrikai csapatok, és valahogy egyiknek sem sikerül ezt a nagy áttörést, amit most mondtatok, hogy még Marokkó megcsinált 4 éve, de ugye nem az a térség. Igen, tehát nem, azért nem. Ez olyan, mint a Moldovát, meg Hollandiát, azt mondanánk, hogy mind a kettő Európa, ja. Ugye? Tehát azért ez Afrikának különböző része, de visszatérve a legutóbb meccsek, tehát még ott ez a győzni tudás, ez elveszett. Szerintem egyébként ez a romantika is elveszett, hogy amikor az az egyedi stílus, azok az egyéniségek, most a Millára visszautalva, szerintem. Tehát ugye ezek...
2: Nem osztom teljesen, amit mondasz,
0: nem
2: majd elmondjuk.
0: De nem baj.
2: Vita műsor, hiszen...
0: Állítólag vitam, az Oli bácsi hangja mindig az van, hogy vita műsor. Hát hála jó Istennek, akkor vitázunk. Én így érzem, ráadásul ugye a születési helyük alapján is a többségük nem is ott született, amivel semmi gond nincs, mert a világ ilyen. Csak mondom, hogy már az ő asszimilálódásuk is ugye máshol zömében, Európában, Franciaország, Spanyolország, Belgium. Hollandia, Belgium, így van, ahol ez megtörténik, és gyakorlatilag lehetnének francia, vagy nem is állampolgárok, mert azok, de mondjuk francia válogatott is, de mondjuk oda nem fér be.
1: Hát általában korosztályos válogatottak még voltak,
0: végig de aztán... Végigjárják ott, akceleráltak, stb., és aztán majd kiderül, hogy hova fognak menni. Tehát magyarul miért lennének kongóiabbak, vagy szenegáliabbak, de ez az én véleményem, szívesen meghaltam a tiéteket, de azt mondom, hogy itt, de mégis valami hiányzott, ami miatt sikerült nem nyerniük, illetve kiesniük, mint Szenegának. Mondhatom a norvégok ellen elefántcsontpartot, ők is vezettek, Kongó, bár ott azért ott szerintem itt volt a legnagyobb szakmai különbség közöttük, ami aztán a végén
1: ők is vezettek,
0: ahogy mondod, úgyhogy én így érzem. Hozzáteszem, hogy ugye még ugye az Öldfoki szigetek, de hát, vagy köztársaság, az a hivatalos nevük, mondjuk ha az argentinokat kiverik, akkor az mondjuk az egyetemes futball történet legnagyobb meglepetése lesz.
1: De nem fogják kiverni.
0: Szerintem se, és akkor még Gána van ebből a körzetből, hogy így mondjam, Kolumbia ellen. Kolumbia szerintem nagyon jó. Szerintem az egyik meglepetése lesz, kellemes meglepetése a VB-nek.
1: Zsiga a modern kor Peléje, mert volt egy időszak, ilyen 90-94, minden VB előtt Pelé azt mondta, Kolumbia nyeri a meglepetés csapat. Úgy estek ki, mint a húzat.
0: Én még nem mondtam soha.
1: Te még nem, de Pelé mondta.
0: Lehet,
1: Pelé
0: most évtizedekig fogom mondani, ugyanolyan hatékonysága, mint Pelé.
1: Pelének foglak hívni, de, ha Gána kiveri Kolumbia.
3: Pelé volt az előző kor Zsigája.
0: Köszönöm. Igen, igen. Azt akartam mondani, hogy Pelé...
2: Ezt vidd hazaért,
0: hogy Peléhez hasonlítottok, de ő már nem tud büszke lenni rá, hogy hozzám hasonlítottátok, de... Maradok egyelőre Kolumbiánál.
2: Jó. Most itt gyorsan belementünk itt egy olyan, legalábbis ilyen kontinentális elemzésbe Afrikát tekintve, ami szerintem pont jó vita alap, mert sok mindenben nem osztom, amit mondasz. Ugye itt volt a mai első fél órában Gyenge Balázs, és vele is sok mindenről beszélgettünk. Én szerintem igenis van egy kontinens átrendeződés itt a futball hangsúlyok szempontjából, és persze tudom, hogy nagyon régóta ugye mondjuk, hogy Afrika így, Afrika úgy, de szerintem azért nem csak az, hogy a 10-ből 9 csapat jutott be a 32-be.
1: De ott meg potyognak sorba.
2: Potyognak, valóban potyognak, hát még azért nincs vége, de szerintem egészen más. Tehát itt azért a szerencsefaktor is szerintem volt, ahol befigyelt, meg szerintem az a játék, amit most Afrika mutat, egy sokkal szervezettebb, egy sokkal szerethetőbb. Egyébként nekem egy kicsit nosztalgikusan a régi, talán egy kicsit még a latin futballnak az erényeit is megmutatható focit jelenti, amelyben egy jóval fegyelmezettebb képet látok az afrikai csapatoknál, mint amiről régebben hozzá voltunk szokva, és ebben biztos persze benne van az, amit ugye emlegettél, hogy nagyon sok játékos pallérozódik Európában a nagy kluboknál, illetve ugye azért az európai edzőimport, vagy a már ugye lefelé.
0: Ott született, igen, ott született,
2: igen, igen. Szóval ennek biztos nyoma van, és eközben pedig ugye Ázsiát látjuk, hogy ott most ez éppen egy eléggé sikertelen, ha a kontinens szempontjából nézzük, világbajnokság, ugye a Közel-Kelet meg a Szaúdi bajnokság nem tudta hozni azt, amit esetleg sokan vártak volna tőle, és ott van az észak-amerikai kontinens, ami hát azért, és most akkor soroljuk ide a nemzetek közé, nyilván egy picit földrajzi tévegése Mexikót is, bár Mexikó azt gondolom a három közül talán a legesélyesebb volt, hát a könyörgőm, hát ott van mind a három nemzet, Kanada, az Egyesült Államok, és nyilván Mexikó is ugye a 16 között, szóval, hogy én szerintem van egy hangsúlyeltolódás, és Európa pedig bizonyos pozícióikat veszti, lásd hollandok, németek.
1: Igen, de ezzel együtt én szerintem itt az afrikaiak nagyja elhullik ebbe a körbe, és Marokkon kívül azért igazi csúcsminőséget egyik se képvisel, mert Marokko azért igen, ezen a VB-n is kiderült, meg a legutóbbin is, ugye, ahol négy között voltak. Észak-Amerikát azért azt tegyük hozzá, hogy rendezőként olyan kalapból sorsolták őket, hogy egy kicsit meg volt ágyazva az útjuk legalább eddig. Egyébként szerintem a...
3: És még ezután is lehet.
2: De a tegnapi mérkőzés azért nem egy ágyazás, továbbjutás volt, már ne haragudjatok.
0: Jó, de a bosnyákokkal játszottam.
1: Amerikaiaknál? Okay. Hát egyrészt bosnyákokkal, másrészt szerencsétlen balogunk kiállította magát, ami miatt ezen a VB már nem nagyon fogjuk őt látni, mert ez azt hiszem alapból igen. Két meccs, az egyből piros. Ez egy elég,
2: emberhátrányban.
1: Hát igen, aztán rúgtak még egy volt. Ezzel együtt én valahogy az amerikaiakat érzem, jobban érzem egy kicsit őket, mint a mexikóiakat, akik egyébként még gólt se kaptak, de hát otthon játszottak. Azért az más 2200 méteren, a világ egyik leghangulatosabb futballstadionjában. Az a mexikói-angol meccs, az egy elég jó hangulatos kis csata lesz, azt azért nagyon várom, de én valahogy úgy érzem, hogy az angolok ezt a meccset túlélték, és van bennük azért potenciál, mert az meg a horvátok ellen kiderült, mert ott volt egy 20-25 perc, amikor tényleg minden igényt kielégítően futballoztak, meg a mexikóiak nincsen herikényük, azt azért még tegyük igen. hozzá, mert azért, hogy szokták mondani, jó, ha az embernek van egy herikénye, ha én angol kapitány vagyok, és még van egy-két ilyen edző, meg egy-két ilyen játékos ebben a mezőnyben, de azért az észak-amerikaiak eddigi remeklését egy kicsit annak is betudom, hogy azért ők nem, mondjuk nem halálcsoportokból.
2: Jó, és Kanada meg szerencsés?
1: Hát... Most Dél-Afrikával játszottak igen. a 32 igen. között, igen, tehát Dél-Afrikával mi is játszhattunk igen. volna.
3: Még visszatérve a kontinensekre, nekem Ázsia abszolút nem meglepetés, tehát nagyjából ezt vártam.
2: Már hogy ilyen gyenge lett?
3: Igen, abszolút. Az afrikai csapatok
2: már pedig... De a japánokat sokáig azért
1: sokak... Hát a braziloktól kaptak ki alig.
3: Meg, tehát persze, az egy...
0: Korrekt, ez egy teljesen korrekt.
3: Nekem Dél-Korea volt csak csalódás egy kicsit, de az összes többi válogatottat, remélem senkit nem sértünk meg ezzel, nagyjából ott van álljuk, ahol van. Az észak-amerikai válogatottak, mert ez a mexikói csapat, ez szerintem azzal, hogy még a következő meccsét is otthon játsza, ez egy óriási szansz, és engem tegnap nem győztek meg az angolok, és ha kiveszük az egyenletből a Henry Kane-t, akit nyilván nem lehet kivenni, mert nincs olyan, hogy ha, akkor ez egy nagyon meleg dolog volt tegnap. Itt én azt érzem az angolokon, hogy ilyenkor jön ki, hogy a Premier League, és hogy van a lábodban 40-50 olyan meccs, ami pokoli. De a Rice, ha így játszik az Arsenalban, bármelyik rongadón tavasszal, akkor az Arsenal bajnoki pontokat veszít. A Madueke az teljes homály volt, a Pickford sem volt magabiztos, és nem láttam azt az embert a Harry Kane-en kívül, aki igazán tud vezér lenni. A Bellinghamnek voltak felvillanásai, de ez az angol csapat, ez szerintem kicsit recseg-ropog. És lehet, hogy ez annak köszönhető, hogy ennyi meccs van a lábukban. Kongó pedig csak hogy a két tegnapi meccset is tényleg volt köztük szinte nagyon sok hasonlóság, de amíg Kongó elfáradt és eddig bírta, addig Szenegát tényleg saját magának köszönheti. Tehát ott én a 80. percben alig vártam, hogy vége legyen, és mehessek aludni, jó, hát akkor Szenegál továbbment.
1: Még egy órát ébren
3: volt. Ehhez képest Lukaku másképp gondolkodott, hát ott a második ívó szünetben összevesztek a belgák.
1: De bocsánat, nem csak összevesztek, ami már önmagában jó.
3: Hanem a fizikai.
1: Ez egy teljesen szétesett csapat. Amikor egyszerre De Bruynét és Dokut lecserélte, akkor mondtam, hát ezek fel is adták. Aztán nem, hogy nem adták fel.
2: Igen, ez a döbbenetes, mikor De Bruyn és Dokut lecserélte, senki nem értette szerintem.
0: Nagyon érdekes aspektus, mert az, hogy ugye mit szoktunk mondani, ha összevesznek, Az egyik variáció az, hogy hát már teljesen már nincsenek ott, és már feladták. A másik meg az, hogy a 2-0 ellenére is minden idegszálukkal a győzelemre törnek, és azt mondja, hogy add már be nekem azt, amit aztán be is adott ott Rosszára a Tillamasznak, aki aztán a...
3: Akik összevesztek, összehozták egy gólt.
2: Igen, de azért, amikor De Bruynét meg Dokut lehozta, szerintem akkor azt gondoltuk, hogy itt mi történik?
0: De mindig az eredmény határozza meg, hogy ez milyen edzői húzás. Ez egy jó edzői húzás.
2: Most utólag.
0: Azokban volt átütő erő. Tehát szerintem ez korrekt volt. A természetesen adom, amit Emil mondott, hatalmas szerencse is kellett hozzá. De a szerencsére meg kell dolgozni, és sok mindent lehetett a belgákra mondani, de hogy feladták volna, azt nem lehetett mondani. És a Lukaku is megtette, ott, amikor kellett, ott volt.
3: Illetve szétválasztotta
0: a verekedő haverokat.
3: Mondta, és Courtois-nak volt egy védése 2-0-nál a második évos szünet után.
0: Igen. Így van, így van.
3: Még annyi a De Bruyne, hogy nekem az is egy kérdés, hogy neki egyébként van még hely a belga kezdőben? Tehát mondjuk az ő lecserélését én annyira nem... Tehát az kellett. Tehát valamilyen fel kellett frissíteni. Sajnos De Bruyne az elmúlt 2 évben, mióta elment Angliából, ugye Nápolyba igazolt, emlékeim szerint 11-es után sérült meg az egyik bajnokin. Ő már nem az a De Bruyne, aki mondjuk 4-5 év volt, imádtam a játékát. Viszont tartom, hogy ez a belga válogatott szerintem nem fog tovább menni az amerikaiak ellen, mert én is az amerikai csapatot olyan kompletnek látom. Az más kérdés, hogy az első számú góllövőjük, hát való igaz, hogy valószínűleg a tornáról piroshozta ki magát, mert ha még mennek is egyet
1: tudnak
3: az amerikaiak...
1: Tudnak úgy szerepelni, hogy még játszhasson, de nem valószínű, hogy fognak.
3: Ez a belga válogatott nekem egyébként nagyjából én ennyit vártam tőlük, és nekem hollandia sem csalódás, csak említetted az átrendeződést. Németország már igen. De a holland kiesés, főleg Marokkó ellen, az szerintem...
0: Nem meglepetés.
2: Én azt mondom, hogy az volt az a mérkőzés, ami teljesen kétesélyes volt.
0: Igen, de a meccs alapján szerintem Marokkó valamivel jobb volt. A konkrét meccs alapján szerintem valamivel jobb volt. 1-2 a bekerülési súlyuk is hasonló volt, mert a VB negyedik, a legutóbbi VB negyedik, amelyik Brazíliával ugye döntetlen játszott, és vidáman besétált ide, az játszott a hollandokkal, akiknek voltak nagyszerű meccseik a csoportban, de nem az volt, hogy akkor most ide nekem az oroszlánt is. És ez volt a mérkőzésen is. Tehát azt szerintem egy papírforma volt, és aztán kijött a végén ugye a szerencsefaktor, vagy az is belejátszott, de Marokkó megdolgozott érte, és mondom, én Marokkót nagyon-nagyon erősnek tartom, de amit megmondtok, a belgák
1: és
0: a
1: ott kevésbé... mentálisan is baromi erősek, látsz, egységesek.
0: Nincs,
1: jók.
0: Így van, ott jó,
1: fizikai
0: jó,
1: van, teljesen
0: így
1: van, rendben vannak.
0: Az egy kerek egész csapat, ott a helyük. Ez az amerikai belga, egyetértek. Az Egyesült Államok csapata jó. Jó, erős, felkészült. Ha megnézed, hogy hol játszanak a játékosaik.
2: Picit úgy érzem, hogy Belgium előtte az összes puskaport ezzel a mérkőzéssel.
0: Túléltek. Hozzáteszem Szenegálnak. Megnézed az összeállítását, megnézed, hol játszanak.
1: Persze.
0: Ugye emlékeztek a legutóbbi Afrika Kupa döntőjére, az a vicceskedés Marokkó ellen, amikor lesétáltak, visszasétáltak, ők nyertek, nem ők nyertek, elvették tőlük. Most még mindig nem tudjuk, hogy igazából ki az, de minden esetre a saját kontinensén az egyik legjobb csapat. Tehát Szenegál jó. És mégis sikerült kipöckölni. Szóval én ezt a nagy átrendeződést nem érzem, és ami szerintem még fontos mondani, hogy ez egy 48 csapatos VB, tehát szokás itt kezdődne egy frankó VB, ami a legutóbbi volt, értitek?
2: De ezt azt mondjuk, egy új világbajnokság indult.
0: Nem tovább jutottak, hanem körülbelül ennyi kerül be, és most esnek ki. Igen. Tehát igazából ebben még nem gondoltunk bele, hogy most kezdődik az a VB, amit mi az utóbbi, csak az utóbbi években.
2: Csak a szerkezete más, mert most ugye
0: más
2: valóban rögtön mondjuk, abban a pillanatban, hát ha nem sikerült, egy mérkőzésen elbuksz.
0: Hozzáteszik, hogy most jutott először a
1: mondjuk 3 hete tart, azért tegyük hozzá.
3: Most jutott először. Nagyon durva, hogy most belegondolsz.
0: De nem, hát ezt mondom. Hát nagyon durva.
3: Ugye napra pontosan, mert 3 hete volt a nyitó.
0: És akkor azt mondjuk, hogy történelmet írnak, mert bejutottak az egyenes kiesési szakaszba, ami mindig...
1: Eddig nem tudtak volna bejutni.
0: Pontosan, hát a brazilok se
1: jutottak még be egyenes kiesés, és 32-ben
0: bejutottak már, ha a számosságot nézzük. Tehát igazából ez is egy kicsit felemás. Minden esetre én nem érzem ezt a fajta afrikai átütőerőt. Szerintem reális. Tehát reális. És azt mondom, hogy az amerikai földrész, Amerikában zajló VB-n, az amerikai földrésznek egy kicsit...
1: Hagyományosan jók szoktak lenni.
0: Így van. Tehát igazából én olyan nagyon... A franciák milyenek? Hát elképesztő.
2: Hát
0: nem kell mondani.
2: Franciaország,
0: igazából olyan borza, argentinok, ennyi szóval jó. Tehát magyarul, és valószínűleg az 5 fokiakon azért csak átrágják magukat. Magyarul azért van borzalmas, hogy meglepetések nincsenek. Hát mondom, oké, Kanada ott van, de Kanada Dél-Afrikát verte, tehát ott sem az volt, hogy akkor valami eszeveszett. Paraguay német.
3: A kanadaiak és az amerikaiak is, ha már így hozta a sors, hogy te vagy a rendező és első kalapos voltál,
0: correct,
3: akkor megcsináltad azt a feladatot. Ugye azokat kell megverni, köszönj, akikkel játszol, és ezt a feladatot megoldották. Amerikaiaknak jön ugye Belgium, Kanadának pedig most puskáznom kell, hogy is játszanak Kanada? Ugye Marokkó.
2: Marokkó,
1: és ők már nem otthon.
0: Elmozdultak már most a Dél-Afrika ellen is, ugye ki kellett mozdulniuk.
1: Na jó, de Dél-Afrikát meg lehet verni máshol is, Marokkót kevésbé tudom elkezdeni. De egyébként a hollandok, egy mondat, amióta Hollandia felrakta magát a futball világtérképére, annak is egy elég magas polcára, ugye ez 70-es évek eleje, Ajax meg a 74-es holland válogatott. Azóta jellemzően azért ott van, voltak kisebb mélypontok, de azok sem tartottak túl sokáig. Bármikor, azóta azért, mert sok generáció felnőtt a holland futballba, most ex-has, mindenki föl tud sorolni 10-15 olyan holland támadót, hogy elmondhatatlan. Ebben a válogatottban vannak nagy nevek, vannak jó futballisták, egyik se csatár. Tehát ahol a Memphis Depay a legjobb, az a Memphis Depay, akinél most 50 jobb holland csatárt mondok az elmúlt 50 évből, de biztos.
3: Ha kapunk 10 percet, akkor 60-at összesen.
1: Pontosan így van. Tehát legutóbb, amikor 2010-ben, meg 2014-ben, ugye ez is meg bronzérmesek lettek, hát ott Snyderek, Robbenek,
3: Van Persie. De azért a középpályán ugyanez van. Tehát ha most te vagy Mourinho, és azt mondják, hogy hozzá egy hollandot ide a Reálba, akkor kire böknél rá?
1: Olyan nincsen, aki fazon szab, akire azt mondja az ember Csettint, hogy na ez tényleg itt
0: De Jongnak kéne lennie.
1: Na jó, de hát a De Jong az
3: egy ilyen.
0: Pontosan így.
3: Barszában se nagyon.
1: Temus Snyder.
0: Temus Snyder. Csak oké, hogy neki kéne ezt csinálnia, de látszik, hogy vissza, igen, és vissza alibizik hátra. Ugye, mert jó, mit kell csinálni, hogy jól mozgassa, hogy előbbre lép.
1: A védelemben még rendben is vannak, meg védekező középpályán.
0: Puma mondta neki, hogy figyelj, gyere már kicsit hátrább, hogy biztos legyünk hátul. Ugye Puma azt mondta, hogy nem változtattam volna, ugyanúgy öt védővel álltam volna fel, nem bántam meg. Hát közük nem volt, hát akkor miért nem bántam meg?
2: Jó, de Hollandiával úgy voltunk, hogy lehet eső, lehet sár ezen a világbajnokságon.
3: Ha bemennek a nyolcba, akkor azt mondjuk, hogy hát jó, a hollandoknak ott van a helyük, de igazából az, hogy kiestek, szerintem a szurkolók és a nézők, leszámítva persze a holland szimpatizánsokat, semmit nem vesztettek sajnos.
2: Jó, és akkor Jürgen Klopp váltja? Nagelsmannt?
1: Valaki váltja.
3: Ugye Nagelsmann egyből kijelentette, hogy hát ő nem akar menni. Valahol egyébként, ha most a német keretet megnézzük, és ide egy kicsit párhuzamot lehet vonni a hollanddal, hogy azért ez sem az a német válogatott, amit korábban megszoktunk, bár több az egyéniség, mint a hollandoknál, de azért ez a német csapat is, hát nem tudom őket hova tenni.
2: A Klose-kaliberek hiányoznak értelemszerűen, nem?
1: Mert Klose-kaliberek, kaliberek szerintem vannak, Klose-tudásúak talán nincsenek, de itt a Schweinsteigerek hiányoznak. Igen, a Thomas Müllerek. Hát az, hogy egy német válogatott 11-es rúg, és Kimik, aki mondjuk egyébként ő ez a kaliber, tehát vele ilyen probléma nincsen, meg ő a csapatkapitány, Kimik ott érdeklődik, meg üvöltözik, hogy ki vállalja el a hatodik, és akkor egy Goretzka nem vállalja el. Hát most, ha egy Schweinsteiger a pályán van, hívva rúgott volna az első ötbe, az úgy rúgja be a létszalát, hogy kidől a kapu.
0: Így van.
1: És oda ment Tá, aki azt hiszem saját bevallása szerint, és soha nem rúgott még.
2: Ez minek az eredménye, hogy ilyen lelkületű egy német csapat, amelyikről mindig azt gondoltuk, ugye, hogy 11-en van a kapályán, és mindig ők nyernek.
1: Olyan, mint Németország.
0: Hát valószínűleg valamilyen szinten társadalmi leképezés, de amit még mondtam, neveket mondta, akik hiányoznak, szerintem egy Neuer is hiányzik, pedig ott van.
2: Ilyen unott arcú Neuert még nem láttam világeseményen a német csapatban. Tehát, hogy itt, mintha tényleg ez, mintha a háta közepére nem kívánta volna már ezt világbajnokságot.
3: Ő érezte a csapat valós erejét.
0: Hát ő látott egy pár csapatot, vagy meg volt egy
3: válogatottban. Védett egy pár német válogatottban, és hogyha most megint azt mondom, hogy itt a hollandoknál, hogy akkor válasszuk ki ezt a német játékost, akit mondjuk
1: igen,
3: a
1: csapatunkban. De a német válogatottban, hogyha az idealizált valós képességeit nézzük, ennek a Musiala, Wirtz, Havertz hármasnak, ezek szuperek, csak mindegyiknek borzalmas éve volt.
3: Tehát és a ott van a Sané, volt jó. Tenni mellé, hát a Sané az, most három éve van.
1: Igen, de a Sané az már tényleg lecsend. De a Musiala ugye hosszú sérülés után.
0: De mit keres ott?
1: Hát már mondjuk a Gnabry is megsérült, a Karl is megsérült. Jó, tehát hát, okay. És egyébként, amiről senki sem beszél, szerintem egy nagyon nagy érvágás volt a németeknek, hogy a Schlotterbeck megsérült a második meccsen, aki amúgy is egy jó szellemű pali, tehát az oda át volna 11-est rúgni. Egy ballábas szőke német dortmundi belső védő, 80 millió körül van a transfermarktára, és ez az egyébként a válogatottba össze-vissza bohózkodó Rüdiger játszott utána helyette, mert a társ Lotterbeck volt a Nagelsmannnak fixen a belső védő párosa. Szerintem ez sokat számít, hogy belső védőt kell menet közben cserélned.
0: Hát de mondjuk a Real Madridból a Rüdiger, azért annál már hallottam rosszabb pótlást is.
1: Pont a Lotterbeckből volt szó a Real Madridból, amúgy. Így most nincs nem, gond, így
0: nem,
1: most
0: azt
1: nem
0: mondom,
1: biztos,
0: hogy... Most csak azt mondom, hogy pont szerintem pont itt pótolni lehetett. Nagyon sok más. Tehát mondjuk a Wirtz, akinek a vezérnek kellett volna lenni, azt se vettem észre, hogy játszik.
3: Illetve a Nagelsmann szerintem az a túlgondolkodó edző.
0: Lehet, hogy
3: említetted a Kloppot, vele okay. Megérkezne a szenvedély, és szerintem egy más rendszer, úgyhogy ha jó történet a német futballal a következő években, az, hogy Jürgen Klopp leül a National F kispadjára, és mondjuk akkor az utolsó munkája lesz pályafutásában, és akkor mondjuk a 30, nem tudom hányas VB-ig marad, mert ugye a németeknél azt hiszem Nagelsmann a 7. kapitány a futballtörténelemben?
1: Most már több, de nagyon sokáig tényleg csak kevés volt.
3: És Klopp, aki szerintem
1: Helmut Schön volt a 3., és még 78-ban is ő volt.
0: Herberger volt, hogy 30
3: évig. Szóval szerintem Klopp egy jó döntés lehet.
2: És mondjuk ez a pedigrejéből hiányzik, és oda passzolna. Tehát
3: illetve kipihente magát, igen. Ő azért az a karakter, aki, hogyha bemegy az öltözőbe, akkor ott
1: be
3: megjöttem,
1: van, be van
3: vagyok, látják, már azt is érzik, hogy jön. Szerintem ő lehet a megoldás, mert ez égés a németeknek.
1: Azokat láttátok, azokat a videó, ugye a Klopp az egyik német közszolgálati tévének a Müller, Thomas Müllerrel együtt egyébként az állandó szakértője, műsorvezető mellett, és akkor első meccsüket az a Curaçao elleni 7-1 volt, ott az Houstonban játszották, és akkor a Thomas Müllert követem, mert nagyon jó pofa figura egyébként a különböző megnyilvánulásaival, és a Müller posztolta azt ki, hogy csak az látszik, hogy ilyen óriási, ilyen lélektelen felhőkarcolók, egy zebra, piros a lámpa, és háttal áll két nagy, meg egy kicsi többszli cowboy kalapos ember, és így a kamera előzi őket szigorú arccal, Klopp és Müller a két oldalon, hatalmas texasi cowboy kalapba, középen a műsorvezető, moderátor, nem tudom a nevét, és egyszerre megállnak, mind a három megigazította egyszerre a kalapját, és mentek tovább, csak ennyi volt a videó, mondom, nagyon jó, mondom, én ezeket nézem.
2: Hát ez sajnos nem lett hosszú, ez a német és cowboy kalapos történet a világbajnokságon, de még azért kicsit beszélni fogunk a VB kapcsán, ami előttünk áll, hiszen szerintem nagyon izgalmas mérkőzések jönnek, úgyhogy ezzel folytatjuk rövidesen az urakkal itt a stúdióban a hírek után.
4: Ez a Nemzeti Sportkör a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
5: Labdarúgás.
4: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sport Rádióban.
6: Ha van igazán sláger, akkor ez az!
7: Idén-nyáron a Duna színes élményekkel várja.
8: Milyen nyár vár rád?
7: A legjobb zenék, nyári történetek.
9: Fölfedeztük a hazai várakat, kastélyokat.
7: Különleges ízek.
10: Nem akarsz minden nap főzni rám?
7: Izgalmas programok.
11: Fantasztikus!
7: Emlékezetes találkozások.
12: Na, elmondom, mik a legendák.
13: Mondjad.
7: A Kárpát-medence 1000 csodája. Csak őre vár. A nyár minden színét, a nyár minden pillanatát. Élj át velünk a Dunán!
4: Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
14: Kleinheisler László távozik a Csíkszeredától. 100 000 forintos iskolakezdési támogatást kap csaknem 400 000 gyerek. Marad a meleg, napos idő néhol záporokkal. Jó napot kívánok, jönnek a részletek.
4: Sporthírek.
14: Távozik az FK Csíkszeredától Kleinheisler László. Az 53-szoros magyar válogatott labdarúgó februárban igazolt a székelyföldi csapathoz, amelyben 9 mérkőzésen szerepelt és 1 gólt szerzett. A Manchester City csapatánál folytatja pályafutását Elliot Anderson. A jelenleg a világbajnokságon szereplő 23 éves angol középpályás a Nottingham Forest-től igazol a 10-szeres bajnokhoz, méghozzá brit rekordot jelentő 116 millió fontért. A Tottenham együttese pedig klubrekordért 85 millió fontért szerződtette a West Ham United-től Mateus Fernandest. Visszalépett a Fucsovics Márton Marozsán Fábián kettős a wimbledoni tenisztornapáros versenyétől, mivel Fucsovics holnap a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával mérkőzik az egyesek harmadik fordulójában. A női párosok versenyének első körében Udvardi Panna a holland Isabel Haferlag oldalán 6-4-4-6-6-4 arányban kikapott az amerikai-ukrán ellenfelétől.
4: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
14: 100 ezer forint iskolakezdési támogatást kaphat, csak nem 400 ezer gyermek, jelentette be a miniszterelnök. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják, a másodikat novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Vármegye helyett ismét a megye, a főispán helyett pedig a kormány megbízott elnevezést javasolja a kormány, közölte Magyar Péter miniszterelnök. Az országgyűlés 4 évvel ezelőtt az alaptörvény 11. módosításával vezette be a most megszüntetni tervezett elnevezéseket. Magyarország 250 millió forint értékű egészségügyi felszerelést és 100 millió forint gyors segélyt nyújt a földrengés sújtotta Venezuelának. A kormány emellett 50 millió forintot utal a Caracasi Magyar Háznak, hogy minél több embernek, köztük magyaroknak tudjanak segítséget nyújtani. Ezt szintén a miniszterelnök közölte a kormány szóvivői tájékoztatón. Megszüntetni a kormány az akkumulátor újrafeldolgozó üzemek helyszínének kijelölésére vonatkozó miniszteri jogkört, jelentette be Magyar Éva kormány szóvivő. A kabinet szerint az akkumulátoripari beruházások engedélyezéséhez egyedi miniszteri döntések helyett átlátható és objektív hatósági eljárásokra van szükség. Szondi várjátékokat rendeznek szombaton Drégei Palánkon. Az egész napos programon a várvédőharcra és Szondi György várkapitányra emlékeznek. A történelmi hagyományőrzők bemutatója után ünnepi megemlékezés és zenés műsor lesz, solymász bemutatóval, bőrös kézműves foglalkozással, és lehetőség lesz íjászkodásra is. Délután középkori forgatag, zászlóforgatás, népi játék, kézműves vásár és lakomázó várja a látogatókat. Ismét lehet fürdeni a Szajnában, Párizsban. Hétvégén megnyitják az olimpián használt helyszíneket. A szabad strandokat a 2 évvel ezelőtti nyári játékokra megtisztították, és azóta is odafigyelnek arra, hogy minden évben alkalmasak legyenek a fürdőzésre. A víz minőségét naponta többször ellenőrzik. A szajnaparti strandok augusztus végéig ingyenesen látogathatók.
4: Közlekedés.
14: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbágy között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Baleset történt Budapesten a Szent István körúton a Nyugati tér előtt, a buszsávban, valamint az Ajtósi Dürer soron a Dózsa-György útnál. Szintén baleset volt a 11. kerületben a Hunyadi János úton, kifelé a Kőtár út előtt. Fokozott figyelemmel közlekedjenek. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
4: Időjárás.
14: Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok. Helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Holnap többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű.
4: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
4: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Nemzeti Sportkör, a hangadók rangadója, a Nemzeti Sport Rádió vita műsora. Budapesten az FM 105.9-en.
2: 16 óra 36 perc van, és folytatjuk a nemzeti sportkört. Bitman Emillel, Deák Zsigmonddal és Elpap Istvánnal, és ugye hát nyakig merültünk a világbajnokságba teljesen természetes módon, úgyhogy picikét nézzünk előre. Ugye itt már döntöttünk a német válogatott további vezetéséről ebben a hatáskörünkben, de beszéljünk arról, hogy vajon ott azoknál a csapatoknál lesz-e majd szövetségi kapitány váltás, akik hát bizony komoly feladatokra vállalkoznak. Spanyolország Ausztriával szerintem elbánik majd a maga módján, bár szerintem ettől a spanyol csapattól még nem láttuk ezen a világbajnokságon, az én érzésem szerint, azt az átütő teljesítményt, aminek kapcsán még a VB előtt ugye az Opta, meg sokan mások is, ugye a világbajnokság legesélyesebb csapatának tartotta, azóta már az Opta is megváltoztatta a véleményét, ugye itt a mindenféle fajta eddigi statisztikák alapján szerintem nem volt nehéz dolga. Szóval mit gondoltok erről, illetve nyilván Ausztriától az, hogy itt van azért a 32 között, azt nem mondom, hogy elvárás, de mindenképpen pozitív, de azért Spanyolországot továbbra is szerintem a legtöbben döntőbe várjuk.
1: Hát a spanyoloknál az a tipikusan a spanyol csapata az, amelyik megtehette azt, hogy a felkészülésre áldozza a csoportkört, mert mi baj a történet, hát még úgy is, hogy ugye egy elég értelmezhetetlen döntetlennel kezdtek.
2: Igen.
1: De utána teljesen normálisan játszottak, simán gond nélkül itt van, nem fáradtak el, tehát teljesen biztos. De Ausztria pedig, én sokkal többet vártam az osztrákoktól, tehát én akárhány előkészítő meccsüket láttam, az osztrákok nagyon egybe voltak, nagyon jól néztek ki, nagyszerűen futballoztak. Most ehhez képest ezen a VB-n eddig nem csináltak semmit, de ők tudnak jó futballozni, és hát a Rangnick a szövetségi kapitányuk, aki az egy felkészült ember, nem véletlenül professzor a beceneve. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok, hogy a spanyolok ellen mit, hogyan talál ki, mert persze az osztrák válogatottban nincsenek világsztárok. Na, de azért egy Alaba, egy Laimer, egy Zabicer, tehát ezek olyan emberek, akik azért olyan klubokban játszottak, hogy tudják, mit ödöglik a légy, hát Alaba konkrétan ugye éppen a Real Madridba. Úgyhogy nagyon kíváncsi vagyok. Én is azt gondolom, hogy a spanyolok ezt persze venni fogják ezt az akadályt, de alakulhat úgy ez a meccs, inkább így mondom, alakulhat úgy ez a meccs, hogy nagyon, nagyon észnél kell lenniük.
0: Így van. Előbbre is mennék, vagy bocsánat, visszafelé az időben jobban. Ugye csoportukat megnyerték az osztrákok, kijutottak a VB-re, és emlékeztek rá, ott is körülbelül olyan volt, mint nálunk az írek ellen, hogy volt egy neki kedvező eredmény, azt meg kellett őrizni. És nem azt csinálták, amit mi, hogy beszorulunk, vagy behúzódunk, most mindegy, hogy most mennyire az ellenfél, hanem az volt a technikájuk, lásd a professzort, hogy náluk legyen a labda, mert úgy viszonylag nehezebb gólt kapnunk, ha nálunk van a labda. És azt az utolsó 10 percet, vagy negyed órát az utolsó VB-s elejtező meccsükön úgy menedzselték, hogy az valami elképesztő. És itt visszacsatolok Pistához, hogy egy jó csapatnak tartom az osztrákot, amelyik még a VB-n ezt nem mutatta teljes valójában.
1: Két éve az EB-n extra még játszottak, ott egy törökök ellen volt valami megmagyarázhatatlan
0: így van,
1: blokk,
0: volt
1: és
0: egy,
1: ki
0: is volt, egy nagy blokkjuk, de sokkal jobbak voltak, így van. Itt még ezt nem mutatták.
1: Persze kérdés, hogy a spanyolok ellen ez mire
0: elég. Ezt akartam mondani, nyilván kicsi az eső, pont a spanyolok ellen fogják a legjobb formájukat futni, de ne zárjuk ki, mert eddig nem futottak. Aztán olyan is van, hogy nem futott senki ellen sem, és szépen távozol, de a spanyolok ellen meg, tehát veszteni valójuk nincs. Tehát azért érted, úgy mehetnek oda, hogy
2: abszolút nem. Spanyolországtól
1: több esélyt adok az osztályoknak a spanyolok ellen, mint a horvátoknak a portugálok ellen. Komolyan. Az alapján, amit eddig
2: lehet.
0: Ez érdekes, mert a portugálok sem sincsenek láncrapó formában. Hozzáteszem, a horvátok se,
1: hát a horvátok.
0: De ők se, de mindegy, hallgassuk Emilt, mert lehet, hogy eldönti ezt a vitát.
3: Elég nagy felelősséget tettél a vállamra.
1: Mondja, de
3: ami a spanyol meccset illeti, én remélem, hogy a szövetségi kapitányunk ezzel most véglegesen befejezi a kísérletezgetést, mert az első fordulós csoportmeccsük az katasztrófa volt taktikailag szerintem. Megpróbálni egy zárt védekező csapat ellen úgy játszani, hogy nincs szélsőd, illetve ha mondjuk két Barca meccset megnézett volna ebben az évben, most nyilván ironizálok, akkor tudja, hogy a Pedri, Dani Olmo 2 és a zseniálisan működik, őket egymás mögött kell játszatni, Pedrit egy picit visszább. A Nico Williams hiánya szerintem sokat nyom alatba, mert a 24-es EB-n ez a feltűnő Jamal és Nico Williams ezzel a két szélsővel megbolindították a teljes kontinenst, most ő nagyon hiányzik, és a Bayern-en játszik, azt hiszem, hogy most azon a szélen, vagy ő lehet az egyik. És Jamal sincs még formában, mert kihagyta a tavasz második felét. Viszont én a franciák játékán is azt láttam, hogy megyünk előre, rápihentek, és mostantól kezdve csúcsforma. A spanyoloknál is remélem, hogy ez lesz, hogy hogy kellett ez a három meccs, hiszen a belegondolunk.
2: Nagyon itt... lesz jósoltuk, ugye az 5-7-es tornára valószínűleg ezt kell csinálni.
3: A május végén BL-döntő volt. Igen. Tehát ott nagyjából 10 nap plusz elutazás Amerikába, és akkor játszott csoportmeccseket, tehát most már viszont az a fázis van, amikor már nem lehet hibázni. Úgyhogy én a spanyoloktól sokat várok, de legnagyobb tiszteletem Oirazabalé, de azért itt a spanyolok megint olyan csatár nélkül jöttek, bár ugye majdnem így lettek világbajnokok is, de azért a David Villa az egy szuper játékos volt. Szóval hogy azért egy ilyen, ami mondjuk megvan a franciáknál minőségben.
2: Hát az mondjuk 6-6 olyan csatár van,
3: amikből. Vagy még akár a portugáloknál is, itt szerintem a spanyoloknak az a hiányosságuk, de szerintem Ausztriát könnyedén meg fogják verni.
1: Viszont a középpályájuk meg annyira erős, hogy hát azért ebből nagyon sokat kompenzál a
3: zseniális,
1: spanyoloknak.
3: Pedri szerintem félelmetes, ahogy zenél a labdával. A portugál meccsben én ott bármit benne látok, mert ezek a horvátok, a fenszívek magukat, ott ugye itt van az a Ronaldo kérdés, én továbbra sem vagyok elájulva tőle, most az, hogy neki az utolsó csoportmeccsen kijött a lépés, hát oké.
1: Okay, de Ronaldon kívül van, és mondjuk tegyük fel, nincs Ronaldo, tudom, hogy van, de ott van 6-7 olyan világklasszis a portugáloknak.
3: De tegyük már fel, hogy nincs csak a padon, mert nem. Szerintem akkor az a portugál válogatott
0: legalább olyan, és akkor még finoman fogalmaztunk.
3: El tudja dönteni hamarabb a mérkőzés, de ez legyen a Martínez problémája.
1: Csak Martínez abban gondolkodik, hogy ha esetleg nem tudják eldönteni, akkor ő nagyon pórul jár azzal, hogy a padra ülteti a Ronaldot, ráadásul nyilván az öltözőbe is azért.
2: Persze.
1: Az ott.
2: Igen, én azt gondolom, hogy
0: igen, de ugye lecserélni se könnyű. Tehát hát az
3: ez
0: a baj,
3: a másik.
0: Mert érted, hogyha az lenne, hogy figyelj,
1: de akkor mi lenne?
0: Tényleg már 68 éves vagy, oké, úgy nézzek, mint egy 48 éves, de nagyon jó, de nem, most csak viccelek. De ugye azt azért látjuk, hogy azért Ronaldo már
2: de nehezék, most komolyan nehezék a csapaton.
0: Tehát ő nincs ott, mert egyszerűen már nem olyan, nincs ezek gond, mert én elhiszem, hogy ott a helyen minden szempontból, amit akár mondhatok, minden megdöntött, de ugye azt elviselni, hogy egy már nem olyan jó Ronaldo végig ott legyen 90-120 percig, ez már lehet, hogy egy csapat egy jó ellenfél ellen kicsit balszerencsésebb körülmények között nem fogja bírni.
3: Messi, Scaloni. Uh-huh. Csak behozom. Messi leültette a padra, megbeszélte vele, és lehet nem is kellett megbeszélni vele. A Messi pontosan tudja. Én ezt ebben
0: más
3: látok
0: a
3: még egy...
0: Más a habitus.
3: Igen, de a Messi el tudja azt viselni, és nem kezdek, mert én, ha bejövök, az is jó. A Ronaldónak az egója szerintem, amellett, hogy amit ő a futballba beletett, meg amit ő adott, az
0: ez nem kérdés.
3: Hihetetlen, de szerintem az egó ebben a kérdésben, ez egy nagyon fontos dolog.
2: Igen.
3: És hogy szövetségkapitánként mi a jó megoldás? Ezt innen mi nem tudjuk megmondani, hogy az öltöző hogy viszonyulna ahhoz, ha Ronaldót a padra, aki akkor mondjuk két játékos a kezdőből fellélegzik, hogy na, akkor mostantól... Vagy
2: igen,
3: pedig pont
2: csak van egy olyan faktor, amit ugye Borbola Bence és José Varázóval készült interjújában ki lehet olvasni, amitől azt mondják, ugye, hogy az a győzni akarás, ami a Ronaldóban sugárzik, hogy ez egy olyan elképesztő katalizátor minden játékosnál, ami nélkül nehezebb. Tehát ez vagy azzal egyébként
3: az könnyebb. Tudja, hogy
1: nekem egyébként sokkal jobb véleményem van a Ronaldóról, mint ami általában így a médiában.
2: Nekem
1: meg
2: kifejezetten jó véleményem. Vajon ezt mindig vállaltam.
1: Ami így lejön, és persze utólag lesz majd okos az ember, most egyedre nézzük meg, hogy a portugálok hogyan szerepelnek így ebbe a formában, igen, centerben Ronaldóval, lehet, hogy nagyon sokáig jutnak, ugye nagyon könnyen lehet egy portugál-spanyol meccs pillanatok alatt.
3: A jövő héten.
1: Pillanatok alatt, igen. Így van, a következő körben.
0: Ha mind a ketten veszik ezt az akadályt, akkor
2: már meg is valósul.
1: Na ott már, ahogy szokták mondani, elválik a tüdő a májtól. Tehát igen, ott már...
2: Más szoktak mondani, de...
3: Elmered még egyszer.
2: Ez elegánsabb.
1: A rádióban a tüdő a májtól válik el.
0: Másokon pedig a máj a tüdő.
1: Tényleg az, hogy ott azért elég sok minden, nem csak ott, mert azért addig van egy Horvátország, és mégiscsak az előző két VB érmeséről.
2: Bizony.
1: De a mai horvát válogatottban, aki jó, az öreg, aki meg nem öreg, az meg nem
3: ez
1: jó.
3: Úgyhogy
2: jó az öreg,
1: hát kik a legjobb játékosaik? Luka Modric csak olyan 11-es csinált az angolok ellen, hogy még most sem hiszem el. Annyi labdát adott el ezen a VB, mint az előző 10 évben összesen.
2: Igen.
1: Ott van Perisic, aki a hátán vitte a horvátokat.
2: Igen.
1: Világversenyeken. Ott van Kovács. Öregek. Tehát ez van. Van Guardiola, akit nem tudom, én szerintem egy viszak túlárazott ember, ő legalább fiatal. Tehát most egy bal hátvéd nem fog tovább juttatni egy csapatot önmagába.
0: Én azt mondom, hogy ez kiki meccs lesz. Azt mondom, kiki meccs lesz, és azt mondom, hogy a Ronaldo lett le a kalappal, puszilom, tényleg, tényleg jól néz ki, jól is focizik, tényleg, semmi gond ezzel, ebbe a korcsoportban a legjobb, de az ő végtelen győzni akarását szerintem egy horvát csapat győzni akarásnál nem nagyobb. Tehát a horvátok...
1: De a többi portugál is akarám győzni, nem csak
0: tudom,
1: a Ronaldo.
0: Én tudom, sőt, a portugáloknak természetesen jobb játékosaik vannak a fent felsoroltóknak.
3: Szerintem a második legjobb keret a portugáloké.
2: Én portugál továbbjutásra
1: szavazok. Francia.
0: De azt mondom, hogy ez nem lesz egy sima meccs. Maradjunk annyiban. Tehát ez egy kiki meccs lesz, én ezt mondom. De ha most valaki a pisztolyt a fejemhez szorítaná...
1: Mert ezt azért meg kell nézni. Egykor kezdődik.
0: Fejemhez szorítjátok a pisztolyt, akkor azt mondom,
2: még akkor is, ha holnap hajnalos vagyok a rádióban,
3: hát, a spanyol meccsnek ugye vége lesz 22-57 körül, és akkor alszol egy másfél órát, és akkor fölkezd.
0: Milyen jó hangzik.
2: Svájc-Algéria, még azt azért ne engedjük el.
1: Aztán majd, amikor évfélkor ott rúgdossák a 11-eseket az osztrákokkal, akkor majd visszatér. Marad
0: fenn a Svájc-Algéria.
2: Az, 5-kor kezdődik.
1: Te nézd,
2: hát én nem, hogy felmaradok, én már akkor fönn leszek. Én már akkor fönn leszek a holnap reggeli műsor miatt. Úgyhogy, szóval, Svájc.
0: Svájc-Algéria, nem tudom, nem, á,
1: siralmas,
0: nem biztos.
1: Svájc,
3: szerintem
1: siralmas.
3: Két egyforma képességű csapat, ezt mondjuk két évvel ezelőtt azt mondtam, van a Svájc.
1: Sima, tök sima, közte három.
3: De nagyon döcögnek, nagyon döcögnek.
0: Nem jók, ők se, nem jók. Algéria, hát ugye
2: ez
0: milyen
2: nagy arca, ez nem az a Svájc, aki két éve az Európa bajnokságon, mert
0: az Algéria szövetségkapitány, ugye a Petkovics, aki svájci szövetségkapitány volt, tehát mondjuk ha valaki ismeri Svájcot, az mondjuk ő. Tehát magyarul ez az előny is megvan neki pluszba.
3: Illetve, hogy ha Algéria tovább megy, akkor Bembo Ali biztos nem játszik a Győr BS-selejtező, nem mintha kiesés, a Izlandra repülne azonnal tovább a jövétre.
1: Igen, mert ő még versenyben van.
3: Egyébként ez egy érdekes párharc lesz szerintem. Ha most egyre rá kéne öknöm, hogy hol lehet 11-esek, szerintem ez pont az a meccs, ahol lehet, egy rossz 0-0-val elmennek a 11-esekig.
1: Nálam még az Egyiptom-Ausztrália ilyen, ahol abban én érzek egy olyan 11-es rúgást, hogy öröm nézni.
2: Na jó, hát érdekes dolgokat tartogatnak meg a hátralévő mérkőzések itt a 32 között.
3: Annyit még gyorsan hagyományok hozzá, hogy egyébként szerintem ez egy jó VB. Tehát most itt most egy-két csapatot persze lehúztunk, de én tartottam attól, hogy a 48 csapat sok érdektelen mérkőzés, persze a csoportkörben
2: meg
3: volt egy-kettő.
2: Meg a fizikai fáradtság, amit állandóan emlegettünk.
3: De én többet kaptam, mint amit előzetesen vártam, én egy ilyen nem...
2: Még nincs vége azért. Tehát még...
3: De most már tíz miatt...
0: Az izgalmak nyilván több lesz.
1: Az ember, akkor egy mexikói angoltól nem fog elmenni a kedve a focitól. Vagy egy brazil norvég. Vagy egy francia marokkó, mert is kinéz majd mindjárt.
0: Vagy egy ausztrál-egyiptomtól.
1: Hát az mondjuk
3: kell. Az is lehet jó meccs.
0: Lehet, de nem lesz.
2: Jó, nyilván.
1: Most attól az őszak kevés Ausztrál-Egyiptom lesz, egy igen, még.
2: Igen, az biztos, tehát abból már csak egyet látunk.
0: És akkor még a Svájc,
2: de mit az a kérdés, hogy tényleg, hogy a fáradtságnak lesz-e, valóban az igazi fáradtságnak lesz-e bármilyen mérkőzés minőséget romboló hatása, de miután a tét egyre nagyobb lesz, én azt gondolom, hogy ezt egyszerűen ezen át fogják rágni magukat a csapatok, valahogy ezt megoldják, és ha már Bembo Alit is egy Győrt emlegetted, akkor egy picit nézzünk szét a hátralévő pár percben itt a mi klub csapataink házatáján, mert ugye
3: indul,
2: már...
3: vagy indul a szezon, nem?
2: Bizony, tehát még... döbbenet. Ugye Freddy most már Gartamant és Sissét is eladta, de akad azért játékos, és tudjuk, hogy az ifjabb Lisztes például kölcsönben újra itthon marad, és tegnap a Karabagot legyőzte a Fradi, úgyhogy nem tudom, hogy ebből bármilyen messze menő következtetéseket ti le tudtok-e vonni, de tényleg durva, hogy zajlik a világ legnagyobb sportesemény, és közben indul a
0: klubszezon.
1: Az egészben, hogy gondoljatok bele, ha mondjuk, persze, hogy ez nem így volt, de ha ott lennénk a VB-n, akkor hogy néznek ki, és mondjuk még versenyben lennénk.
3: Csinger, meg Vitális most valószínűleg még az USA-ban.
1: De még a Fradiból is nagyjából a hadra,
3: ja, csak, jó, abszolút, igen.
1: A hadra fogható magyarok, azok válogatott kerettagok, szóval akkor hogy néznénk ki, mert így azt mondjuk, hogy jó, hát Bembo Ali, oké. Mert Joseph már lassan hazatér, de még ő sincs ott a Fradiba egyébként.
0: Nem, de már azért ott lesz a meccsekre, ott lesz a felkészülésnek az első szakasz.
1: Karabag ellen még nem volt ott.
0: Nem tudom, ezt nem tudjuk ezt átugrani, ezt a témát.
2: De nyugodt.
0: Mert annyi volt még a papíron. Nem azért, félrejtés ne essék, tényleg nem azért, de részben azért is, mert VB árnyékában, másrészt meg semmit nem tudunk.
2: Azt akartam mondani, hogy ne felejtkezzünk el arról, hogy valóban ez egy párhuzamos valóság zajlik, és közben
3: csak annyit is és akkor ezzel kicsit beizárjuk, hogy ugye kedden játszik majd a Győr Izlandon, és Újvidéken csütörtökön a Fradi Európa Ligát. Egyébként Borbély Balázs és Hajnal Tamás is azt mondta 3 héttel ezelőtt, hogy bő a keret, sokan vagyunk, el kell adni játékosokat. Majd meglátjuk itt az első 2 mérkőzésen, hogy Borbély Balázs hogyan tudta összerakni ilyen rövid idő alatt ezt a keretet. Győrben megmutatta, hogy tud rövid idő alatt csodát csinálni, szerintem ebben bízhatnak az FTC szurkolók is, hogy ez itt is működik, mert azért minőségi játékosok amúgy maradtak a keretben, Fradi szinten, mind a két csapatnak szurkolunk.
2: Jó, átugrottuk a témát, ugye valaki eladni akar, valaki meg vásárolni például klubot, ugye nagyon úgy fest.
3: Hát micsoda átkötés!
2: Ugye, hát nagyon próbáltam ezt itt valahogy így. Szóval, hogy itt 775 millió forintnak tűnik most a vételár, amikor ugye a Fehérvár keres, vagy valószínűleg talál új gazdát, méghozzá ugye egy Benficához kötődő cégről beszélünk. Hát azért ez valóban egy középkategóriai hátvéd ára. Szóval, drága jó szerkesztő kollégám, Elpapistan azt írta, szokták mondani, ilyenkor kell klubot venni, mert most olcsó.
3: Hát amikor a részvény olcsó, akkor kell bevásárolni.
2: De, de azért ez, jó, ennek a fájdalmát érezzük ennek a mondatnak.
0: Lett, ez igaz, jó, hát ehhez képest, ez igaz. Tehát ugye? Ezt is a Cserpalkovics András polgármester hangsúlyozta. Úgyhogy, de hát most egy NB2-es csapatról beszélgetünk, persze. Tehát most akárhogy
1: 8
0: is.
1: 8 éve bajnok volt.
0: Igen.
1: 7 tehát, éve tehát, kupa győztes.
0: Akkor nem 775 millió forint lett volna az ára, hogyha esetleg a piacra kikerült volna.
3: Illetve, nincs ajánlat, akkor viszont a klub nagyon nehéz helyzetben lett volna, tehát itt sok választás.
2: Persze, nem lehet azt mondani, hogy itt ezt megversenyeztették ezt az árat, hanem örülünk, hogy van.
0: Mert egyrészt ugye eltolták, újraírták a tendert, egy, és 2 ajánlattevő volt, az egyik 775, a másik azt hiszem 532. Hát én is abban a 775-öt választottam volna.
2: Picivel többnek.
0: De, ugye a Benficához köthető amerikai bejegyzésű, de portugál gyökerű vagy kapcsolatrendszerű. Én úgy nézem, hogy akár ami Debrecenben történt, akár ami Zalaegerszegen, én pessimistább lettem volna, ha ez a két példa nincsen. De mivel ez a két példa van, és ez a két példa szerintem pozitív, ezért azt mondom, hogy semmi, megvan rá az esély, hogy Székesfehérváron is egy
2: szakmailag...
1: 20-25 évvel ezelőtt minden ilyen hírt olyan kétségek között fogadtam, és szinte mind úgy is történt, ahogy az ember gondolta.
2: Joggal sajnos.
1: A legnagyobb világ legnagyobb hóhányói fektettek be a magyar futballba. Mindig a kedvencem az ember, ami Csanadics, vagy hogy hívták, aki Békés Csabán volt, és egyrészt nem fizetett senkinek, majd azt mondta, hogy de hétfőn fizet, mondta csütörtökön, de még pénteken kölcsön kért a játékosoktól, hogy majd hétfőn, aztán eltűnt.
2: Tehát
1: ilyenek voltak.
2: Igen,
1: köszönjük.
0: Pápáról, meg izé, meg át. Az, amikor Diós Győrbe az első emeleten a Döme volt az edző, a
3: második emelet a Kipu.
1: Balaton futball KFT Diós Győrben.
2: Azt a mindenit. Jó, hát ezeket az időket nem szeretnék még. Szerintem már az emlékeinkbe se szívesen idézzük fel, viszont ez nem volt a tervezett témák között, de ha már mégis, akkor a 50 esztendős Lisztes Krisztián, egy mondatot kinek mi jut eszébe róla?
3: Nekem egy...
0: Nekem a haja, mert az már más lett.
3: Nekem volt szerencsém 95-ben vagy 6-ban Stuttgart melletti kisfaluban eltölteni 40 napot a tesómmal, és még kitaláltuk, hogy mi majd bejárunk Stuttgart edzésre, és akkor még ott volt a Balakov, úgyhogy nekem az első emlékem az, hogy én láttam ott őt edzésen. Uh-huh. Akkor már az Elber nem volt ott, hanem egy Jonathan Akpobori nevű nigériai csatárt igazoltak le.
1: De Freddy Bobich még ott volt.
3: Bobich ott volt, úgyhogy mi jártunk Stuttgart edzésre, figyeltük a Lisztes Krisztiánt.
2: De akkor még lehetett edzésen menni földi halandoknak, az meg ez a korszak volt, gyerekek.
3: És nem azóta be kellett lógni, hát hanem konkrétan ott álltunk.
1: Szóltak, hogy gyere be, Emil.
3: Először elmentünk a teljesabb autógrafkártyáért, utána pedig álltunk.
2: De most ezt most, ma úgy beszélünk erről tényleg, mintha ez valami ilyen ufalisztikus jelenség lett volna, tényleg lehetett. Ma az.
1: De egyébként nekem túl azon, hogy nyilván az első Magyar Bajnokok Ligája gólt ő szerezte, ugye azon az ominózus Grasshopper-szelni Zürichi meccsen, de nekem inkább az jut eszembe, hogy az a fatális sérülése, amivel a legvégén, egyébként meghatározó játékosa volt a Werder Bremennek, amikor bajnok lett, és gyakorlatilag az egész pályafutása azért viszonylag jelentősen megtört, de azért nézzük meg, hogy előtte mi volt. Egy kiváló Werder Bremennek volt az abszolút kulcsembere. Igen. Miku oldalán a középpályán. Igen. Szenzációs idényt zárt. Most azért Bundesliga bajnok csapat meghatározó játékosának lenni, ezt gyakorlatilag rajta kívül magyar játékos, talán Sztáni István mondhatja el.
0: És akkor a Bundesliga az valóban
2: talán akkor nem is értékeltük ezt
0: nem a Premier League árnyékába, stb., hanem abszolút ott. le a kalappalca.
2: És ne felejtsétek el, hogy milyen körülmények között indult akkor el, tehát akkor azért nem ilyen viszonyok voltak, akár a hazai labdarúgásban, ahonnan ő elindult.
0: Nagy tehetség volt, és persze sosem mondjuk azt, hogy ha, de ezek a súlyos sérülések, vagy sérülés, ami, tehát ő bármi lehetett volna.
2: Érdekes egyébként.
0: Akár, így is
1: még akár 50-szeres válogatott is lehetett
2: volna. Igen, mert 49-szeres.
0: De ez is egyébként vicces, hogy 49-szeres.
3: És Isten
0: megállt
3: egyébként.
2: Isten egyébként azért is hoztam szóba, mert majd nem sokára 17 óra után őt fogjuk hívni, és felköszönjük a születésnapján, úgyhogy örülök, hogy ti is elmondtátok. Így fogom mondani, ahogy mondod, jó? Köszönöm szépen Wittmann Emilnek, Deák Zsigmondnak és Lápa Pistvánnak. Ez volt a Nemzeti Sportkör.
4: Ez volt a Nemzeti Sportkör, a Nemzeti Sportrádió vita műsora.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsort a Duna Média Szolgáltató Nonprofit ZRT megbízásából készítette az MTVA 2026-ban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Igazi sportdömping vár ránk a Nemzeti Sport Rádióban, hiszen a futball mellett a medencére is figyelnünk kell. Este 7 órától a magyar női vízilabda válogatott Hollandia ellen vív fontos felkészülési mérkőzést. 9 órától aztán visszatérünk a zöld gyepre, ahol Spanyolország Ausztria ellen lép pályára. Tét a 8. döntőbe kerülés. A késő esti és hajnali órákban sem maradunk foci nélkül. Éjjel 1 órától a technikás Portugália és Horvátország csap össze, majd a maratoni programot reggel 5 órakor a Svájc-Algéria összecsapás zárja a Nemzeti Sport Rádióban.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sport Rádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sport Rádióban, Budapesten az FM 105.9-en.
3: Szeretettel köszöntjük a vonalban a ma 50 esztendős és egy hián 50-szeres válogatott labdarúgó Lisztes Krisztián. Ez így jobban hangzik szerintem, szívből gratulálunk ehhez a jeles naphoz. Hogy ünnepelsz, hangosan vagy csendesen?
4: Nagyon szépen köszönöm. Viszonylag csendesen. Ugye nem voltam ma kezdődött a felkészülés a második csapatnak, úgyhogy nem voltam a Népligetbe, úgyhogy most értem nemrég haza. Általában a gyerekekkel szoktam ünnepelni, Lili

0: hát aki ugye olvasta a remek interjút veled a Nemzeti Sportban, azt gondolom, hogy pontosan látta, tudta, és érzi, hogy ez egy nagyon teljes élet, és azt gondolom, hogy sok esetben az ember azt gondolja, legalábbis újságíróként, mint hogy ezt Somogyi Zsolt kitűnő kollégánk is megfogalmazta, hogy néha az újságíró vagy a külvilág hiányol, vagy fájlal olyan dolgokat valakinek az életéből, aki ezt egy egészen más perspektívából figyeli. Szóval teljes értékű ez a pályafutás, amire visszatekintesz?
1: Én azt gondolom, hogy igen. Mindig azt kell nézni, hogy az ember megtett mindent annak érdekében, hogy a legjobbat kihozza magából, és én azt gondolom, hogy én ezt megtettem. Aztán ezt nevezzük életnek, vagy sorsnak, vagy pályafutásnak, hogy nyilván vannak sajnos sérülések, vagy olyan események, amit az ember másképpen szeretett volna megélni, de nagyon teljesnek érzem, igen, boldog vagyok, hogy ennyi mindent adott nekem a foci, örülök, hogy vissza is tudok valamennyit azért adni. Ugye a Fradiban nevelkedtem, most a Fradiban dolgozok utánpótlásban gyerekekkel, vagy fiatal emberekkel, inkább így mondanám, akik már azért sokan betöltötték akár a 18-at is, úgyhogy teljesnek érzem, igen.
0: És hát lehet is, mert ugye én nyilván csak a válogatottságot említettem a legelején, de tényleg csak egy nagyon-nagyon dióhéjban szűk keresztmetszetét adva, ugye, hogy a Ferencvárossal, amit ugye az imént is kiemeltél, mint anyaklubod, és nyilván amelyhez visszatértél, azért ugye többszörös magyar bajnok, magyar kupa győztes, szuperkupa győztes voltál, ugye ott voltál abban a neves Bajnokok Ligája csoportkörben szereplő csapatban 95-96-ban, és aztán jött ugye a németországi karrier, német bajnok, német kupa győztes, Werder Bremennel, és hát ne felejtsük el azért, ugye, hogy a Stuttgarttal KEK győztes, vagy Intertotó kupa győztes is voltál a német kupa elsőség mellett, hát ezt így felsorolni sem rövid, úgyhogy a kérdés elsősorban az, hogy persze számszerűsítve ez azért így nagyon masszívan hangzik, de szerinted akkoriban megfelelő módon helyén kezelte ezt a közvélemény, hogy tulajdonképpen ez micsoda egy komoly karrier a világ egyik legerősebb bajnokságában, ha most éppen a Bundesligára gondolok?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sokan elismerik, igen, vagy akik fontosak számomra, azok mindenféleképpen átérzik, vagy tudják, vagy akik a fociban vannak, azok tudják, hogy milyen dolog majdnem 10 éven keresztül egy top bajnokságban megfelelni, sikereket elérni, úgyhogy én azt gondolom, hogy megkaptam azt az elismerést, amit nem tudom, a külsős emberektől elvárhat az ember. Szerintem itt is az a legfontosabb, hogy az ember saját magával legyen megelégedve, vagy a saját magával legyen tisztába, és tükörbe tudjon nézni. Nyilván az embernek néha fontosak a külső visszacsatolások, vagy visszajelzések, akár a sajtó résztvevőitől, akár szurkolóktól, de azt gondolom az a legfontosabb az ember, amit saját magával kommunikál, és tudja, hogy mennyi munkát tett bele, mit tett meg, mit nem tett meg esetleg, lehetett volna egy picivel több szerencséje, vagy esetleg többet kellett volna valamik irányba másképpen hozzáállni a dolgokhoz. Úgyhogy én ebben is elégedett vagyok, azt gondolom, hogy nagyon sok elismerés, meg nagyon sok kedves szót kaptam ma is egyébként, nyilván a születésnapom alkalmából is, de ugye a Fradi turnécsapattal nagyon sok helyre meghívnak minket, és nagyon sokan, nagyon kedvesen emlékeznek vissza ezekre a szép időkre, úgyhogy én ebben is úgy érzem, hogy megkaptam, meg megkapom azt a elismerést, hogyha valakinek ez fontos, a szurkolóktól, vagy a sajtótól, úgyhogy ezt is teljesnek érzem.
0: Abszolút így van. Én inkább csak arra próbáltam utalni, ugye, hogy egy egészen más korszakban, sokkal mostohább körülmények között, most gondolok itt nyilván a hazai viszonyokra, jutottál el tulajdonképpen Európa top bajnokságába, és abszolút döntőben határozó szereped volt nyilván a saját klubodban is, amikor egy, hát és most megint a szerencse, vagy a szerencsétlenség kérdése jön, ugye jött egy nagyon-nagyon súlyos térdsérülés, ami nagyon sokáig kivett téged egyébként nyilván a labdarúgásból, még akkor is, ha utána visszatértél, de talán soha nem lehetett már igazán azon a szinten. De ez is egy érdekes kérdés, hogy te úgy fogalmaztad meg, hogy ennek az ellenoldalán pedig ott volt, hogy a lányoddal és a fiaddal viszont értékes időket tudtál kicsikorukban tölteni, ami ezért valljuk meg nagyon kevés aktív játékosnak adatik meg.
1: Hát ez így igaz, hogy a foci arról szól, hogy úton

0: vagy nincsen születésnap, ha éppen edzés van, ha éppen mérkőzés van. Ugye látjuk a mostani világbajnokságon is, hogy sajnos valaki elveszíti a hozzátartozóját, akár gyereke születik, és ez is milyen sajtóvisszhangot vált ki, hogy elmegy, nem megy el, ott marad a csapat mellett. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy nekem ez így nagyon-nagyon fontosak voltak a gyerekeim számomra, és ilyen szempontból sokkal több időt tudtam velük ebben az időszakban tölteni, mint esetleg más aktív sportoló, meg kevesebbet voltam így a csapattal, mondjuk edzőtáborban ebben az időszakban, vagy nem tudtam velük utazni mérkőzésekre. Úgyhogy ez viszont abszolút nyilván pozitív oldala ennek a sérülésnek, és azt gondolom, hogy vannak olyan évek, vannak olyan pillanatok, amik nem fognak visszajönni, amit nagyon nehéz esetleg később visszahozni, úgyhogy talán erre vagyok legbüszkébb, hogy a gyerekeimmel nagyon-nagyon jó a viszonyom, és remélem ez megmarad végig velük kapcsolatban. Hát ezt kell néha mérlegelni, hogy mi az embernek a fontosabb. Nyilván nekem a foci is nagyon-nagyon fontos volt, és nem szerettem volna sérült lenni, de ha már így alakult, akkor nagyon fontos és nagyon szép időt töltöttem többet a gyerekeimmel. Lehet, hogy a Krisznek a pályafutásának is egy meghatározó élménye lehetett, vagy fontos része az, hogy ebben az időszakban sokkal többet fociztunk együtt esetleg, sokkal több labdaérintést kapott ő is ebben az időszakban. Lehet, hogy az a pici technikai tudás, ami most megvan, az lehet, hogy annak is köszönhető, hogy abban az időben egy picivel többet fociztunk együtt.
1: Szinte biztos egyébként, és nyilván ha az embernek ilyen édesapja van, aki nem csak időtöltésből, hanem hogy kicsi szakmai szemmel is foglalkozik vele, akár a kertben, akkor ennek meg lehet a gyümölcse, ennek láttuk már természetesen más családokban is sikeres példáját. Apropó gyerekek, ugye Lili lányod röplabdázik, ugye Krisztián fiad történetét szerintem sokan nyomon követhettük, ugye ifjabb lisztes Krisztiánról van szó. Ha azt nézed, hogy tulajdonképpen te milyen utat jártál be, hogy te fogalmaztál lakótelepi kölyökből jutottál el tulajdonképpen tényleg a legmagasabb európai szintérig, akkor nekik mennyivel volt könnyebb, illetve neked szülőként mennyire könnyű vagy nehéz, hogy végül is kívül vagy az ő pályafutásokon, persze belül valamelyes szülőként, de az, hogy ki mennyire viszi, mennyire lesz sikeres, vagy inkább mennyire lesz boldog, azért alapvetően rajtuk múlik.
0: Ez így van, nekik a saját útjukat kell járni, ez egyértelmű. Én annak örülök, hogy mind a kettejükben benne van a belső tűz, a belső motiváció, ami fontos egy nagyon, szerintem az, hogy élsportoló tudjál lenni, hogy hosszú távon élvezni tudjad azt, amit csinálsz, ez mindenféleképpen meg kell, hogy legyen, és mind a kettejükben ez benne van és megvan. Úgyhogy járják az útjukat, nekik is vannak nehezebb pillanatok, mint nagyon sok örömteli pillanat az életükben, a sport életükben, úgyhogy ilyen egy pályafutás. Úgyhogy bízom benne, hogy őket is elkerülik egyre inkább a sérülések, vagy jól tudják megélni azokat az időszakokat, amik picit nehezebben alakulnak a sport sikerek, vagy az álmaik. Abból is rengeteget lehet tanulni, meríteni, erősödni. Azt gondolom, mind a kettőjük életében is volt már hasonló, mélyebb vagy nehezebb szituációban, nagyon szépen felálltak, vagy állva maradtak, és erősebben tértek vissza mind a ketten.
1: Ha már ugye arról beszélünk, hogy gyerekek, akkor egy kicsit térjünk ki még a mostani utánpótlással kapcsolatos munkádra, hiszen tudható, hogy mekkora szerepe volt az életedben Kaszás Pálnak, milyen meghatározó volt ugye az, hogy ő a Fradihoz hívott, és nyilvánvalóan azt hiszem, hogy minden fiatal sportoló vagy játékos esetében ez nagyon-nagyon sokat nyom alatba, hogy milyenek ezek a kapcsolatok, mennyire ragaszkodik az ember, mit kap valóban az ő mesterétől, az első edzői benyomások milyenek lesznek rá. Neked mennyire könnyű vagy nehéz adott esetben egyrészt azt a hát tényleg átható játék szeretetet átadni a fiataloknak, mennyire látod bennük, illetve mennyire hálás dolog ma valóban az utánpótlásban dolgozni?
0: Én azt gondolom, hogy nagyon hálás, hiszen nagyon sok ügyes fiatal van. Fradi utánpótlásban az utóbbi 4-5 évben azért egész szép sikereket tudtunk elérni, és sikerült fiatal srácoknak segíteni a pályafutásukban, hogy akár top ligákba kerüljenek. Úgyhogy én látom a tüzet, meg a csillogást a szemükbe. hál' Istennek nagyon jó minőségű, nagyon jó szakmai munka folyik a Fradiban, nagyon jó edzők mellé dolgoznak a gyerekek, és nyilván én szeretném hozzátenni azt a pluszt, azt a tapasztalatot, amit én megéltem a pályafutásom során, úgyhogy meg tudom erősíteni, hogy az emberi kapcsolatok, az a pár jó szó, az néha nagyon-nagyon sokat tud segíteni, úgyhogy azon dolgozom minden nap, hogy a gyerekek fejlődjenek, az utánpótlásban jó kedvel, jó minőségben dolgozzanak a fiúk, és azt gondolom, hogy az egész szépen néz ki mostanában.
1: És amikor ez a kapcsolat így létrejön, nyilván a tanítványok is közted, azért érzed annak a jelentőségét, hogy a te múltad az egy nagyon komoly nyomaték, tehát a hitelesség szemszögéből az nyilván nagyon-nagyon sok minden van a te oldaladon. Érzed ennek a hasznát? Az erejét?
0: Igen, ez a legfontosabb, talán a hitelesség az, hogy nem mindegy, hogy ki mondja azt a megfelelő pillanatban, úgyhogy én örülök neki, hogy azt látom, hogy ezt elfogadják, és segítségként veszik, úgymond néha a pozitív kritikát időzőjelben, mert nyilván itt hibákat kell javítani, vagy esetleg próbálunk néha más felé terelni a gyerekeket, lehet, hogy az ő akaratukon kívül, vagy ők egy picit másképpen látják, de nyilván elfogadják ezt, hogyha valóban valaki olyan mondja, aki hitelesebben, és én azt gondolom, hogy azt tudok ebben lenni. Egy jó példa arra egyébként, hogy én is onnan indultam, és 10 évet voltam ki Németországban, válogatott lettem, egy szép karriert futottam be, hogy mindenkinek ott a lehetősége, ott az én példám, hogy mindenki meg tudja csinálni, aki beleteszi azt a munkát, azt a óraszámot, azt a elhivatottságot, úgyhogy ez egy nem különleges dolog, hanem ezt el lehet érni, és azt gondolom, hogy mi ebben tudunk nekik segíteni.
1: Hát akkor én azt kívánom, hogy ezek a fiatalok minél inkább nyomon kövessenek téged, mint első számú példaképüket, lépjenek a nyomidokaidba, és ez legyen igaz akár a gyermekeidre is, hiszen tudjuk, hallottuk, hogy Krisztián fiad marad, ugye kölcsönben a Ferencvárosnál, úgyhogy azt kívánjuk neki, hogy egy ragyogó idény kezdet legyen természetesen nagyszerű folytatással. Neked pedig az elmondottak alapján azt kell mondanom, hogy gratulálok ehhez a kerek, és úgy tűnik, hogy minden szempontból teljes értékű élethez, ami most egy szép kerek számban folytatódik, úgyhogy Isten hozott az 5-össel kezdődő életkorúak klubjában.
0: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyos vagy.
1: Köszönöm szépen, boldog születésnapot Lisztes Krisztiánnak.
2: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Nemzeti Sportrádió a Spotify-on és a Facebookon is elérhető. Ha érdeklik a háttérbeszélgetések, kíváncsi a sportszakemberek véleményére, kövesse a Nemzeti Sportrádió Spotify csatornáját és Facebook oldalát. Rendszeresen frissülő tartalom, érdekes beszélgetések, szakértői vélemények minden nap. Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok! Körkapcsolás minden nap 18 órától.
3: Természet, történelem, hagyomány. Idén-nyáron ismét vár a Kárpát-medence. Minden nap 17 óra 50 perckor a Dunán.
2: Műsorajánlót hallottak.

0: Nemzeti Sportkrónika.
1: Milák Kristóf is rajt hozzááll a párizsi Európa-bajnokságon. VB-selejtezőre készül a magyar férfi kosárlabda válogatott. Európai összecsapásokkal folytatódik a labdarúgó VB. Köszöntöm Önöket, a mikrofonnál Regős László Pál.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Rajt hozzááll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf. Ezt az úszó edzője Szabó Álmos árulta el a Nemzeti Sportrádiónak. A honvéd kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. 3 napja Rómában 50 méter gyorsúszásban döntött országos csúcsot. Szabó Álmossal, Milák Kristóf edzőjével Csisztu Zsuzsa beszélgetett.
2: Minden a legnagyobb rendben van. Ha meg bővebben ki akarjuk fejteni, akkor nyilván itt a versenyszámokban még azért keresgetjük, hogy mi lesz az igazán prioritás. Ezt az évet egyébként is arra szántam, hogy felmérjük a terepet, a nemzetközi terepet, és Kristóf hogyan idomul ezekhez a versenyszámokhoz, és majd igazából az igazán komoly dobások azok majd jövőre is azután lesznek.
3: No, hát akkor ez egy picit sok mindent előrevetít, ugye a jövőre és azután, ez mintha egy picit azt sejtetné, hogy elláttok akár együtt is, nyilván Los Angeles-ig. De amikor tavaly beszéltünk egy hosszabb interjúban, ugye akkor arról beszéltél, hogy egy egészen más fázisban a vízhez való visszaszoktatás, annak az újra történő megszerettetése volt a feladat, és úgy tűnik láthatóan, hogy ez a türelem, ez meghozta az eredményét. Jól érzékelhetjük ezt kívülről?
2: Igen, tehát azt kell mondjam, hogy most már nincsenek ilyen nagyon ellentétes harcos álláspontjai a vízzel, amit kell, azt nagyon szépen meg is csinálja, úgyhogy így azért lényegesen könnyebb fejlődni. De hát ezt a szintet el kellett érni, ez még mindig hullámzik, talán egyszer ideális is lesz, de igazából azt gondolom, hogy ezen az úton már nagyon szépen el tudunk haladni.
3: Kirajzolódott, hogy a párizsi Európa-bajnokságon egyáltalán indul-e? Kijelenthető-e biztosan, hogy Milák Kristóf részt vesz, és ha igen, melyik versenyszámokban?
2: Az, hogy indul, azt kijelenthetem, hogy igen, indulni fog. Azt, hogy milyen versenyszámokban, azt még nem szeretném elmondani, mert még én sem tudom pontosan, hiszen itt azért beszélgettünk sok-sok versenyszámról, középfutam döntős a verseny, tehát ezt 3-mal felszorozzuk, az nagyon-nagyon sok rajt, és mindegyik kifejezetten intenzív szám. Nagyon sokszor vannak számtalálkozások, tehát közel vannak egymáshoz, és a regenerációra figyelni kell, úgyhogy azért az még nem végleges, hogy mely számokban fog indulni.
1: A teljes beszélgetés adásunk után lesz hallható a Nemzeti Sportrádióban.
0: Nemzeti Sportkrónika.
1: 3 mérkőzéssel folytatódik magyar idő szerint ma éjszaka a labdarúgó világbajnokság. A legjobb 32 között a 8-a döntőbe jutásért 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze. Holnap éjjel 1 órától Portugália Horvátország, 5 órától pedig Svájc Algéria mérkőzést rendeznek a VB-n. A meccseket az M4 Sport és a Nemzeti Sportrádió élőben közvetíti. A 9 órakor kezdődő spanyol-osztrák meccsel indul tehát a mai program. A spanyolok szövetségi kapitánya Luis de la Fuente így várja a találkozót.
4: Ausztria nagyon agresszív csapat, rendkívül elszánt és nagy nyomást gyakorol az ellenfeleire. Már a felkészülési mérkőzéseken és itt a világbajnokságon is láthattuk, hogy magasan védekeznek és korán már az ellenfél 16-osánál letámadnak. Olyan összecsapásra számítok, amelyen a támadó és a védekező oldalon megnyert párharcok döntenek majd.
1: A másik oldalról szintén a szövetségi kapitány Ralf Rangnick mérkőzés előtti nyilatkozatát halljuk.
5: Ezen a világbajnokságon a spanyolok lesznek az első európai ellenfelünk. Eddig ugyanis csak a kontinensen kívüli csapatokkal játszottunk. Ha azonban megnézzük a többi mérkőzést, a Svédország-Franciaország találkozó kivételével nagyon szoros csatákat láthattunk. Izgalmasak voltak az összecsapások egészen az utolsó másodpercig, és született egy-két nagy meglepetés is. Mi pedig azt szeretnénk elérni, hogy ez a mérkőzés is ilyen szoros legyen.
1: Tegnap 3 csapat biztosította be helyét a legjobb 16 között. Anglia hátrányból fordítva Harry Kane 2 góljával 2-1-re nyert a kongói DK ellen. Az angol válogatott következő ellenfele a társházigazda Mexikó lesz. Belgium 0-2-ről egyenlítve, majd a hosszabbításban a 125. percben lőtt 11-es góllal 3-2-re múlta fölül Szenegált, míg a másik társházigazda Egyesült Államok több mint fél órán át emberhátrányban játszva 2-0-ra bizonyult jobbnak Bosznia-Hercegovinánál.
0: Ez a Nemzeti Sportkrónika.
1: Távozik az FK Csíkszeredától Klein Heisler László. Az 53-szoros magyar válogatott labdarúgó februárban igazolt a székelyföldi csapathoz, amelyben 9 mérkőzésen szerepelt és egy gólt szerzett. A Manchester City csapatának folytatja pályafutását Elliot Anderson. A jelenleg a világbajnokságon szereplő 23 éves angol középpályás a Nottingham Forest-től igazol a 10-szeres bajnokhoz, méghozzá brit rekordot jelentő 116 millió fontért. A Tottenham együttese pedig klubrekordért 85 millió fontért szerződtette a West Ham United-től Mateus Fernandest. Visszavonult a profi futballtól Santi Cazorla, kétszeres Európa-bajnok spanyol játékos. A 41 éves labdarúgó a legutóbbi három idényben a Real Oviedo-ban szerepelt, amely a 2025-26-os kiírásban utolsó helyen végzett az élvonalban és kiesett. De Cazorla több mint két évtizedes pályafutása alatt megfordult többek között a Villarreal-ban, a Málagában vagy az Arsenal-ban. A spanyol aranygeneráció tagjaként 2008-ban és 2012-ben tagja volt az Európa-bajnokságon győztes válogatottnak, amelyben 81-szer szerepelt és 15 gólt szerzett. Holnap délután 17:30 Helsinki-ben lép pályára a magyar férfi kosárlabda válogatott világbajnoki selejtezőn. A csapat már ott van Finnországban, ahol Golomán György Fazekas Zoltánnak nyilatkozott.
6: Félfüllel úgy hallottuk, hogy nincs minden rendben a lábaddal. Mi a helyzet? Mit tudsz erről elmondani így egy nap alatt finnekelni mérkőzés előtt?
7: Igen, ez egy hosszon tartó dolog. Egész szezonban küzdködtem a bokámmal, még az első válogatott a blokkban is, hogyha emlékeztek, akkor nem játszottam miatta. Úgyhogy visszatérő dolog. Most sincs 100%-os a rendben, de bízom benne, hogy a maximum ki tudom belőle hozni. És most ezután a válogatott ablak után ráállni és rendbe hozni, hogy a jövőben ne legyen vele több gondom.
6: A finneknél óriási a felhabzás Lauri Markkanen szereplése kapcsán. Te valószínűleg sokat fogsz vele találkozni, amikor a pályán leszel. Mit gondolsz róla, és szerinted mennyi pluszt ad az ő játék a finnekéhez, akiket ugye itthon Szombathelyen azért meg tudtunk verni?
7: Igen, nem az első alkalom lesz, hogy találkozunk. Ugye mi a UCLA Arizonán játszottunk mi egymás ellen annak idején, de nyilván másfelé vette az irányát a karrierünk, de mindenképpen szeretem az ilyen kihívásokat. Nem kell senkinek bemutatni, főleg ahogy amilyen szerepe van a válogatottban, meg ahogyan szokott teljesíteni a finneknél, az le a kalappal, és ez igazából világszerte híres. Úgymond a King of the North nevet is megkapja magának a finneknél a teljesítményével, de mondom, ahogy mondtam, én ezeket szeretem, ezeket a kihívásokat. Szerintem így a hazai pálya miatt is nyomás rajtuk van, emiatt szerintem mi nekünk szabadon kell játszani, és a maximumot kihozni belőle.
6: Viszont sajnos Nate Rivers nincs itt velünk, ugye? Még biztonsági okokból nem játszhat. Az ő kiesése mekkora gondot okozhat, és hogyan készülhetek arra, hogy nélküle kell ezt a két meccset megvívni?
7: Mindenképp hiányozni fog, mert egy nagyon jó játékosról van szó, aki megtalálta a szerepét a csapatunkban, és bízom benne, hogy minél előbb újra velünk lesz, de nem igen beszéltünk erről, nem igen figyelünk oda. Nyilván elfogadtuk, hogy ez a szituáció, ezt most nem tudjuk kontrollálni, hogy a következő embernek fel kell lépnie, és egy csapatként úgymond kárpótolnunk a hiányát.
6: Nagyon közel állunk ahhoz, hogy tovább jussunk a következő utolsó körbe. Ugye ehhez vagy a két meccsből egyet meg kell nyerni, vagy már a franciáknak le kell győzni a belgákat, és akkor teljesen mindegy, mi az eredmény. Ti miben biztok inkább a hátralévő két meccsben, vagy biztatunk-e abban, hogy a belgák azért ritkán verik meg a franciákat, és most sem borul a papírforma?
7: Hát igen, én abba bízom, hogy mi péntek este már ünnepelhetünk, vagy amiatt, hogy a belgák kikaptak, vagy amiatt, hogy mi megvertik a finneket, de inkább mindkettő.
1: A wimbledoni tenisztornán a női párosok versenyének első körében kiesett Udvardi Panna a holland Isabel Hafferlág oldalán, miután három játszmában kikaptak a Starodubceva Sturmst ukrán-amerikai kettőstől, és visszalépett a Fucsovics Márton Marozsán Fábián kettős ugyanettől a versenytől, mivel Fucsovics holnap a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával mérkőzik az egyesek harmadik fordulójában. Újabb világsztárok rajthozállását jelentették be a Gyula István Memorial atlétikai magyar nagydíj szervezői. Itt lesz például 200 méteren a 400 méter világcsúcs tartója, a dél-afrikai Wade van Niekerk, jön a háromszoros olimpiai bajnok, amerikai Gabby Thomas, női 100 gáton pedig VB döntővel felérő mezén gyűlik majd össze Budapesten, az olimpiai bajnok Marcel Russell-lel, vagy épp a világcsúcs tartó Toby Amussannál. Kedves hallgatóim, köszönöm figyelmüket, viszonthallásra!
0: Ez volt a Nemzeti Sport Krónika. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
8: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Ez a Hazafutás, a Nemzeti Sportrádió délutáni műsora. Információk, elemzések, beszélgetések. Minden hétköznap 15 órától a Nemzeti Sportrádióban. Budapesten az FM 105.9-en.
9: Ez itt továbbra is a Hazafutás, a mikrofonnál a műsorvezető Csisztó Zsuzsa. Ismét edz, ismét úszik és gőzerővel készül a párizsi Európa-bajnokságra a kétszeres olimpiai bajnok világcsúcstartó úszónk Milák Kristóf. Hogy pontosan milyen formában is van és mire számíthatunk tőle az év főversenyén, arról edzőjével Szabó Álmossal beszélgettem.
0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
3: Ha nyár, akkor természetesen számos sportág mellett nemzetközi úszó idény is van, és aki az utóbbi időben figyelte a tudósításokat, szerintem nagy örömmel láthatta és tapasztalhatta, hogy hazánk egyik legeredményesebb aktív sportolója, Milák Kristóf remek időket hoz, és nyugodtan mondhatjuk, hogy itt legalábbis európai összehasonlításban nagyszerű eredményekkel készülhet, ugye a közelgő párizsi kontinens viadalra, amennyiben így lesz, de természetesen azt is megszokhattok az utóbbi időben, hogy Milák Kristóf körül azért számos kérdőjel van, úgyhogy szerintem a legegyszerűbb, hogyha a legautentikusabb forrásból, ha nem is tőle, de az őt felkészítő mestertől, Szabó Álmostól kérdezzük meg, hogy milyen formában is látja tanítványát Milák Kristófot, aki itt van velünk most a vonalban. Szerbusz Álmos, szeretettel köszöntelek itt a Nemzeti Sportrádióban.
2: Jó napot, szia Zsuzsi!
3: No, hát én azt gondolom, hogy aki végignéz itt az eredménylistán, az igen, igencsak szép dolgokat lát. Ugye legalábbis az utóbbi időben az egyik legeredményesebb versenyszáma, amelyben ugye Párizs óta olimpiai bajnok is 100 méteres pillangon, Milák Kristóf jelenleg nem csak Európa, de a világ legjobb idejét tudhatja magáénak. Az 50 méteres pillangó is egy remek versenyszám lett, és ugye az elmúlt időszak nemzetközi versenyén is oda tette magát, és hát a 100 gyors is tulajdonképpen azt kell mondanom, kiemelkedő. Úgyhogy aki csak ezeket az eredményeket nézi, annak úgy tűnik, hogy minden rendben, és minden a régi kerékvágás szerint van. De valóban így van-e, és azt hiszem, hogy ezt leginkább te látod közelről.
2: Igen, hát ha röviden akarok válaszolni, akkor azt gondolom, igen, minden a legnagyobb rendben van. Ha meg bővebben ki akarjuk fejteni, akkor nyilván itt a versenyszámokban még azért keresgetjük, hogy mi lesz az igazán prioritás. Ezt az évet egyébként is arra szántam, hogy felmérjük a terepet, a nemzetközi terepet, és Kristóf hogyan idomul ezekhez a versenyszámokhoz, és majd igazából az igazán komoly dobások azok majd jövőre is azután lesznek.
3: No, hát akkor ez egy picit sok mindent előrevetít, ugye a jövőre és azután, ez mintha egy picit azt sejtetné, hogy elláttok akár együtt is, nyilván Los Angeles-ig szerintem a legtöbb úszásért, vagy a magyar sportért rajongó embert ez a kérdés foglalkoztatja, ismer vagy a Milák Kristóf tehetségét. De amikor tavaly beszéltünk egy hosszabb interjúban, ugye akkor arról beszéltél, hogy egy egészen más fázisban a vízhez való visszaszoktatás, annak az újra történő megszerettetése volt a feladat, és úgy tűnik láthatóan, hogy ez a türelem, ez meghozta az eredményét. Jól érzékelhetjük ezt kívülről?
2: Egyébként igen, tehát azt kell mondjam, hogy most már nincsenek ilyen nagyon ellentétes harcos álláspontjai a vízzel, amit kell, azt nagyon szépen meg is csinálja, úgyhogy így azért lényegesen könnyebb fejlődni, de hát ezt a szintet el kellett érni, ez még mindig hullámzik, talán egyszer ideális is lesz, de igazából azt gondolom, hogy ezen az úton már nagyon szépen el tudunk haladni.
3: Akkor most egy picit térjünk át a versenyszámokra, szerintem nagyon érdekes, ugye akár a idei magyar bajnokság, bár az a tavalyi szemszögéből is nagyon jól sikerült. Az idei magyar bajnokságban nagyon biztató volt, de aztán ugye nemzetközi szereplés az elmaradt. Most azért ugye ezek a versenyek, ugye a Mare Nostrum, meg a Sette Colli is azt gondolom azt mutatta, és mutatja az eredmények alapján is, hogy nem csak a kontinensen, de a világon is Milák Kristóf újra mindenképpen a legmagasabban jegyzendő úszók közé tartozik. Szóval ennyi, illetve ennél több is van ezek szerint benne?
2: Hát az bizonyos, mert nyilván szakmabeliek tudják, hogy az erő benne valószínűleg van több is. Az, hogy ezt most sikerül-e majd kihozni, azt majd csak a jó Isten tudja, de én mindenképpen szeretném, és azt érzékelem, hogy ő is, úgyhogy majd valamikor megtudhatjuk azt is, hogy hol lehetnek Kristóf határai bizonyos versenyszámokban. Úgyhogy igen, hát a cél ez, a nehézséget az okozza, hogy azért ez sok versenyszám, és mindegyik nagyon-nagyon specifikus, és hát azért gyorsan még nem feltétlen tartunk ott, ahol kellene. És az 50 pille is még egy kicsit új ebből a szempontból. Az ő technikájának sajnos ez bután hangzik, de túl gyors. És amint ezt el tudja sajátítani, akkor ott is lehet akár a világ egyik legjobbja, vagy ha már most is ott van mondjuk, akkor na mindegy, szóval hát a cél az a legteteje.
3: Egyértelmű, de ha már az 50 pillét említetted, azért az fontos dolog szerintem, hogy Szabó Szebasztián mondjuk így hosszú regnálását is megtörte ezen a verseny számon.
2: Igen, nem cél volt igazából, tehát Szebinek ez a főszáma, Kristófnak nem feltétlenül jelenthetjük ki azt, hogy főszám, de gyakorolja még ennek a helyes leúszását. Így elsőre nem rossz, hát 23-3-mal kezdte az évet, most azért 5 tizeddel már gyorsabb az akkori önmagánál, az mindenképpen jó jel. Szerintem ebben még fogunk találni néhány tizedet. Ha ebből le tudunk hozni akár fél másodpercet is, akkor az már egy nagyon szűk elit, ahova ő tartozhat.
3: És ennek a dupla ilyen hossza, a 100 pilla, amelyben most ugye a világ idei legjobb eredménye az övé, és vezeti a világranglistát, ez mennyire kezd tulajdonképpen az abszolút favorit versenyszámmá válni? Hiszen azért Milán Kristófot a világ ugye úgy ismerte meg, hogy a 200 pillangónak volt tulajdonképpen a zsenie. Valószínűleg maradt is, csak lehet.
2: Így van. Hát ezt igazából a 100 és a 200 pillangot, ezt bármilyen aspektusból nézzük, annak mindenképpen ő ennek a korszaknak, és amíg ő úszik, addig ő a zsenie. Tehát, hogy ezt nem tudjuk jobb, szebben se csúnyábban elmondani, extra klasszis ezekben a számokban. A 100 az nagyon-nagyon ideális neki jelen esetben. Én azt gondolom, hogy a 200 ugyanúgy ideális tud lenni, most jelenleg azzal nem foglalkozunk annyit. Úgyhogy ez a két szám, ez mindenképpen ott van, mondom, az 50-et azt még nagyon-nagyon sokat kell gyakorolni, hogy igazán jó legyen, és mellette ott van a gyors, ami plusz sok-sok munka.
3: Egyértelműen. Akkor ez azt jelenti, hogy kirajzolódott, hogy a Párizsi Európa-bajnokságon egyáltalán indul-e, kijelenthető-e biztosan, hogy Milán Kristóf részt vesz-e, és ha igen, melyik versenyszámokban?
2: Az, hogy indul, azt kijelenthetem, hogy igen, indulni fog. Azt, hogy milyen versenyszámokban, azt még nem szeretném elmondani, mert még én sem tudom pontosan, hiszen itt azért beszélgettünk sok-sok versenyszámról, középfutam döntős a verseny, tehát ezt hárommal felszorozzuk, az nagyon-nagyon sok rajt, és mindegyik kifejezetten intenzív szám, nagyon sokszor vannak számtalálkozások, tehát közel vannak egymáshoz, és a regenerációra figyelni kell, úgyhogy azért az még nem végleges, hogy mely számokban fog indulni.
3: És hát ráadásul több magyar kitűnő úszó között Kós Hubert is megfogalmazta reményét, ugye, hogy Milán Kristófra esetleg a váltókban is számíthat akár a magyar válogatott. Ennek látod-e bármilyen esélyét?
2: Beszélgettünk róla, de egyelőre még 100%-os és pontos információt erre nem tudok adni.
3: Akkor ezek szerint ez még a következő, hát most már szűk egy hónap kérdése, ha jól értem.
2: Hát még az, szerintem egy 5-7, igen, ez alatt az időszak alatt azért ez, hát nyilván kiderül, meg ki is kell, hogy derüljön, hiszen a váltónak így kell számolnia, hogy ő van vagy nincs.
3: Egyértelmű.
2: Úgyhogy ki fog derülni hamarosan, így van.
3: Azért ugye tudjuk, hogy a világ egyik legeredményesebb edzője vagy a paraúszó válogatottnál, több olimpiai bajnok, illetve paralimpiai bajnok tanítványod is van, és hát Milán Kristóf mellett pedig egy egészen másfajta szakmai feladatot kaptál el most, amit úgy tűnik, hogy hihetetlen türelemmel és hozzáértéssel oldasz meg az elmúlt, hát most már azt kell mondom, 2 évben. Hogy érzed per pillanat, mert azért nyilván ebben voltak meg vannak, gondolom, döccenők, mély és magas pontok, hogy mennyire tekinthető most ez a te edző-tanítvány működésed Milán Kristóffal hát mondjuk így kiegyensúlyozottnak?
2: Hát itt külön kiemelni semmiképpen sem szeretném a saját szerepemet, mert egyébként én eddig is itt voltam, csak parasportolókkal foglalkoztam. Ebből látszik, hogy azért a parasport milyen szinten van árnyékban. Tehát, hogyha én elkezdek foglalkozni egy Milán Kristóffal, akkor borzalmasan érdekes vagyok, de ha csinálok néhány paralimpiai bajnokot, akkor gyakorlatilag egy halvány taps, és köszönjük szépen viszontlátásra. Tehát, hogy igazából én eddig is ezt csináltam. A Kristóffal való munkám az emelhet abból a szempontból kijött, hogy reflektorfénybe, bár annyira nem sokszor nyilatkozom. Úgyhogy az, hogy a mi munkánk harmonikus-e, azt gondolom, hogy igen, és hogy ennek köszönhető-e, az volt a kérdésed, ezek az eredmények most?
3: Hát nyilván azért ez a közös munka eredménye, hogy most Milán Kristóffot újra a nemzetközi
2: jelenlában látjuk. Hát jelenleg ebben az időszakban, amiket úszik, az nyilvánvalóan igen. Uh-huh. Tehát amit korábban úszott, nyilvánvalóan az előző edzőnek a munkája kapcsolódott ahhoz, de hát ez egy evidens dolog, hiszen az edző-versenyző páros az időben is, meg valahogy ez együtt jár.
3: Igen. Nem is feltétlenül erre szerettem volna kérdezni, hanem inkább arra, hogy ugye azt az edzői, mondjuk így, kommunikációs repertoárt, amit Milán Kristóff mellett kellett neked azért nyilvánvalóan szélesíteni, mennyire tett hát rugalmassá ebben a tekintetben a vele való munka?
2: Hát igazság szerintem parasportból annyi sok tapasztalatot hoztam, és akiket én ott készítettem meg minden, az egy olyan mély érzelmi világú lét, meg felkészülési mód, hogy engem ebből a szempontból olyan nagyon nagy újdonság nem ért azzal, hogy a Kristóffal dolgoztam, vagy esetleg arra gondolsz, hogy mennyire tud deviáns lenni. Mindenki tud, nyilván ő is, ezt tudjuk, de nekem olyan extrémen nehéz dolgom nem volt vele egyébként. Nem állítom, hogy nem is volt, mert nyilvánvalóan igen, de azt gondolom, hogy el tudom kormányozni a hajót.
3: Ez nagyon úgy tűnik, hogy így van. Most ugye véget értek ezek a nemzetközi megméretések, akkor a hátralévő időben most már ez nagyjából egy ilyen itthoni felkészülés jelent? Hogy látod az Európa-bajnokságig terjedő időszakot?
2: Hát még csinálunk egy edzőtábort, és a maradék rész az itthoni lesz, igen.
3: És gondolom,
2: mindenképpen.
3: Igen.
2: Úgyhogy annak a vége meg már a Párizs.
3: Természetesen. És akkor úgy látod, hogy Milán Kristóffnak így a versenyészsége, hiszen tudjuk jól, hogy ő egy elképesztően versenyző alkat. Ez úgy van. Visszajövőben van?
2: Szerintem ez itt van már a jelenben, abszolút. Tehát én olyan pozitív jeleket tapasztalok, amiket most nem fogok itt elárulni, de abszolút. Tehát olyan konkrét céljai vannak, hogy hát akkor ha ő ennek neki lát, akkor szerintem abban olyan szép dolgok sülhet neki.
3: Ez nagyon ígéretesen hangzik, és azt kell mondanom, hogy szívből gratulálunk, hogy ezt a munkát így együtt, ilyen csendesen, és tényleg a háttérben ezek szerint nagyon alaposan elvégeztétek, mert ez minden magyar sportszerető számára egy nagyon pozitív irány. Úgyhogy köszönjük szépen, akkor a hátralévő egy hónapban nagyon sok sikert kívánunk, és nagy izgalommal várjuk, hogy kiderüljön, mely versenyszámokban láthatjuk a világ egyik legfantasztikusabb úszóját, Milán Kristóff.
0: Ez a Hazafutás. Információk, elemzések, beszélgetések. Hazafutás. A Nemzeti Sportrádió délutáni műsora.

0: Ez a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.
1: Ez itt továbbra is a Hazafutás. Férfi kosárlabda válogatottunk holnap 17 óra 30 perctől Helsinkiben Finnország ellen játszik fontos világbajnoki selejtező mérkőzést. Hogy milyen reményekkel, arról a Nemzeti Sport helyszíni tudósítójával, a már Helsinkiben tartózkodó Fazekas Zoltánnal Elpap István beszélgetett.
2: Fazekas Zoltánt köszöntöm nagy szeretettel immár Helsinkiből, hiszen ki ne tudná, holnap 17 óra 30 perctől magyar idő szerint Finnország-Magyarország nyugodtan sorsdöntőnek nevezhető férfi kosárlabda világbajnoki selejtezőt játszik a válogatott, egyébként itt a Nemzeti Sportrádióban is élőben közvetítjük majd a mérkőzést. Milyen előjelekkel utazott a csapat, illetve vázod légy szíves, hogy pontosan hogy is áll ez a négyes csoport, ugye még a franciák és a belgák vannak a finneken is rajtunk kívül. Ki hogy áll, mi a tét, hány csapat jut tovább, annyira hosszú és komplikált általában a nemzetközi kosárlabdában a VB-re jutás, lásd a lányokat, akik aztán már az idejét se tudjuk, mikor kezdték el Ruandába a saját selejtezőket, de ők legalább évbe értek. Szóval a fiúk körül mi a helyzet?
3: Hát az a helyzet, hogy holnapi nap már eldőlhet, hogy tovább jutunk a következő utolsó csoportkörbe. Ehhez vagy nyernünk kell itt Helsinkiben, vagy ha netán kikapunk, és közben a franciák megverik a belgákat, amire azért papírforma szerint jó esély van, akkor már ott vagyunk a továbbjutók között. A harmadik helyet kell elcsípnünk. Nyilván még lehetünk másodikok és elsők is, de azért ne rugaszkodjunk el az realitások talajától, úgyhogy az a helyzet, hogy ugye ezt a finn csapatot mi megvertük Szombathelyen 2 ponttal, egy nagyon jó mérkőzésen, egy nagyon jó csapatjátékkal, és most nagyon készülnek arra, hogy visszavágjanak. Ebben nyilván az is közrejátszik, hogy a NBA-ben szereplő sztárjuk Lauri Markkanen is itt van a keretben, és játszik mind a két mérkőzésen, egy 213 centis top 30-as NBA-s kosárlabdázóról beszélünk, aki nyilvánvalóan nagyon sok gondot fog majd okozni nekünk, de hát nyilván ne szaladjunk előre ennyire. A lényeg az, hogy megérkeztünk, nagyon korán Székesfehérvárról reggel 3-7-kor indult a csapat busszal Bécsbe, ott várakozott egy kicsit, aztán utána Helsinkiben repült, és utána Helsinkiben a repülőtérről pedig még egy fél órás buszozás várt ránk, és 5 perccel ezelőtt érkezett meg a szállodához az együttes, amely picit álmoskás, fáradt, de alapvetően jó hangulatban érkezett ide Helsinkibe.
2: Hát ugye franciáktól 2-szer kikaptunk, de azért a finneket, illetve a belgákat is megvertük, és 2 győzelemmel állunk, ehhez képest a belgák 0-val, viszont a finnek ugye egyszer megverték a franciákat, ez az, ami kicsit komplikálja az életünket, de mi még otthon játszunk Belgiummal, tehát az viszont talán egyszerűsíti. Ha itt most nem dől el semmi holnap.
3: Így van. Hát a legrosszabb forgatókönyv szerint nekünk az utolsó meccsen majd hétfőn meg kell verni a belgákat otthon ahhoz, hogy a harmadik helyet mindenképpen elcsípjük. Hát nyilván a Markkanennek az érkezése az azt is jelzi, hogy a finnek rámennek a csoport elsőségre. Ehhez persze úgy kalkulálnak, hogy minket is legyőznek. Hát ezt majd meglátjuk holnap. Az biztos, hogy a csapat összetételét illetően nem a legjobb összeállításba érkezett meg a magyar válogatott, hiszen a honosított amerikai erőcsatárunk Nate Reuvers a spanyol bajnoki döntőben, ugye a Valencia játékosa elszenvedett sérüléséből még teljesen nem gyógyult fel, ugye egyébként spanyol bajnok lett, ami valamilyen szinten meglepetés, hogy Barcelonát legyőzte a Valencia, tehát őt biztonsági okokból sajnos nem fogjuk tudni bevetni ezen a két mérkőzésen, ez a nagy érvágás a csapatnak.
2: Somogyi Ádám milyen állapotban van? Tudjuk, hogy ő egy nagyon fontos alapembere a válogatottnak, viszont azt is tudjuk, hogy a bajnoki döntőben volt egy elég csúnya arcsérülés, ami miatt nem játszhatott az utolsó 2 meccsen, illetve mi a helyzet a falkos kontingenssel, akik viszont játszottak ezeken a meccseken, mert ugye ők is érintve voltak a bajnoki döntőben.
3: Igen, hát Ádám az oroszok elleni barátságos zárt kapus meccsen játszott. Először ugye a luminózus Szolnok Falkon összeszedett sérülése után. Hát egy speciális maszkot készítettek neki, abban játszott. Erős túlzás lenne állítani, hogy a bajnoki döntőben addig mutatott formáját azt átmentette, de biztató volt a játéka. Igazából abból a meccsből sok mindenre nem lehetett következtetni, de itt van pozitív, és szerintem biztos, hogy játszani fog. Hát ami a falkosokat illeti, hát Váradi Benedek az hozta a Szolnok ellen mutatott fantasztikus dobóformáját, úgyhogy az oroszokat is megszórta, úgyhogy én azt gondolom, hogy ők nyilván mentálisan egy picit jobb állapotban vannak, hiszen bajnoki aranyjal a hátuk mögött érkeztek ide a válogatottba, De alapvetően azt gondolom, hogy mindenki rendben van. Golomán Gyurinak van egy pici bokasérülése, őt nem tudom, hogy mennyi ideig lehet majd a pályán tartani, pedig milyen nagyon fontos lenne, hiszen méretben ő az egyetlen, aki úgymond Markkanennel szemben nincsen centiméter hátrányban.
2: Tekintettel arra, hogy jó eséllyel tovább jutunk, vázold, légy szíves, hogy hogyan tovább, mert mint a férfi kosárlabda, vagy a kosárlabda VB-s elejtőzőkön ez sosem önmagától való. Tehát hány akadály vár még ránk, amit illene vennünk, vagy amit esetleg tudunk venni a VB-ig?
3: Az sem mindegy, hogy hányadik hely jutunk tovább, de a következő körből már csak az első két helyzetek jutnak ki a világbajnokságra. Először ugorjuk meg ezt, és aztán majd utána lehet elemezgetni, hogy a szlovénokkal, esetleg a lettekkel, akikkel, vagy a litvánokkal, akikkel egy csoportba kerülhetünk, azok ellen majd milyen esélyünk lesz, és mit kell nyerni, de én úgy gondolom, hogy először valahogy jussunk tovább, és nyilván az sem mindegy, hogy hány győzelmet viszünk magunkkal, úgyhogy talán ezért is lenne fontos, hogy ha esetleg itt Helsinkiben nyernénk, mert akkor a finnek minden bizony a tovább jutnak, akkor azt magunkkal vinnénk a következő körre.
2: Meg abból egy már van Szombathelyről, tehát az mindjárt két győzelem lenne.
3: Na,
2: de a legfontosabb, hogy a holnap 17:30 Finnország, Magyarország férfi kosárlabda a világbajnoki selejtező. A hajrá magyarok, Fazekas Zoltánnak nagyon szépen köszönöm, hogy rendelkezésünk rá.
1: A Helsinkiben tartózkodó Fazekas Zoltán Golomán Györggyel, a válogatott centerével is beszélt, ez következik most.
4: Fél füllel úgy hallottuk, hogy nincs minden rendben a lábaddal. Mi a helyzet? Mit tudsz erről elmondani egy nappal a finnek elleni mérkőzés előtt?
5: Igen, ez egy hosszan tartó dolog. Egész szezonban küzdködtem a bokámmal, még az első válogatott ablakban is, ha emlékeztek, akkor nem játszottam miatta. Úgyhogy visszatérő dolog. Most nincs 100%-os a rendben, de bízom benne, hogy a maximumot ki tudom belőle hozni. És most ezután a válogatott ablak után ráállni és rendbe hozni, hogy a jövőben ne legyen vele több, gondom.
4: A finneknél óriási a felhabzás Lauri Markkanen szereplése kapcsán. Te valószínűleg sokat fogsz vele találkozni, amikor a pályán leszel. Mit gondolsz róla, és szerinted mennyi pluszt ad az ő játék a finnekéhez, akiket ugye itthon Szombathelyen azért meg tudtunk verni?
5: Igen, nem az első alkalom lesz, hogy találkozunk, ugye mi a UCLA Arizonán játszottunk mi egymás ellen annak idején, de nyilván másfelé vette az irányát a karrierünk, de mindenképpen szeretem az ilyen kihívásokat, nem kell senkinek bemutatni, főleg ahogy amilyen szerepe van a válogatottban, meg ahogyan szokott teljesíteni a finneknél, az le a kalappal, és ez igazából világszerte híres. Úgymond a King of the North nevet is megkapja magának a finneknél a teljesítményével, de mondom, ahogy mondtam, én ezeket szeretem, ezeket a kihívásokat. Szerintem így a hazai pálya miatt is nyomás rajtuk van, emiatt szerintem mindenkinek szabadon kell játszani, és a maximumot kihozni belőle.
4: Viszont sajnos Nate Rivers nincs itt velünk, ugye? Még biztonsági okokból nem játszhat. Az ő kiesése mekkora gondot okozhat, és hogyan készülhetnek arra, hogy nélküle kell ezt a két meccset megvívni?
5: Mindenképp hiányozni fog, mert egy nagyon jó játékosról van szó, aki megtalálta a szerepét a csapatunkban, és bízom benne, hogy minél előbb újra velünk lesz, de nemigen beszéltünk erről, nemigen figyelünk oda, nyilván elfogadtuk, hogy ez a szituáció, ezt most nem tudjuk kontrollálni, hogy a következő embernek fel kell lépnie, és egy csapatként úgymond kárpótolunk a hiányát.
4: Nagyon közel állunk ahhoz, hogy tovább jussunk a következő utolsó körbe. Ugye ehhez vagy a két meccsből egyet meg kell nyerni, vagy már a franciáknak le kell győzni a belgákat, és akkor teljesen mindegy, mi az eredmény. Ti miben bíztok inkább a hátralévő két meccsben? Vagy bíztatunk-e abban, hogy a belgák azért ritkán verik meg a franciákat, és most sem borul a papírforma?
5: Hát igen, én abba bízom, hogy mi péntek este már ünnepelhetünk, vagy amiatt, hogy a belgák kikaptak, vagy amiatt, hogy mi megvertük a finneket, de inkább mindkettő.
1: Kedves hallgatók, ez volt a Hazafutás, hamarosan kezdődik a körkapcsolás, Berra Emese kolléganőmmel, benne 21 órától a spanyol-osztrák világbajnoki mérkőzéssel, de éjszaka a portugál-horvát, és aztán hajnalban majd a svájci-algériai mérkőzést is élőben közvetítjük. Szerkesztő kollégám Elpap István és kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket, búcsúzik a műsorvezető Csisztus Zsuzsa.
0: Ez volt a Hazafutás a Nemzeti Sportrádióban.

0: Parton. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló. A Hungaroring a Formula 1-es versenynaptár egyik legpatinásabb és legnehezebb helyszíne. A mogyoródi dombok között kanyargó pálya nem ismer kegyelmet. A hőség, a por és a szűk aszfaltcsík miatt itt a stratégia és a precizitás többet ér a pusztaló erőnél. Július 24-től 26-áig Formula 1-es Magyar Nagydíj a Nemzeti Sportrádióban.
1: Két teljesen eltérő világnézet csap össze. Ki tartja magát jó úszónak?
2: Nagyon jó megúszó voltam.
3: Vágtáztam a rohanó szarvasok után.
4: Mondom, hát ez nem lehet.
5: Te vagy a szegedi! Nyugodj meg, attól megnyugszol!
6: Imogoszú!
2: Úszogumi!
6: Pontos!
2: Ó, magyarul!
7: A nyelvújítás előtt!
8: Magyarország szeretlek! Nyáron nézze újra a legjobb pillanatokat! Minden vasárnap 19:45 a Dunán!
0: Műsorajánlót hallottak. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
9: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a körkapcsolás.
10: Ez a körkapcsolás. Jó napot kívánok! Én a szerkesztő Jó András és a hangmérnök Antal Rihár nevében is köszöntöm Önöket. Berra Emese vagyok. Labdarúgó világbajnokság lévén a foci a mai adásunk egyik fő szereplője, de nem csak futballal foglalkozunk, még élő közvetítés szintjén sem, hiszen 19 órától majd élő közvetítést adunk a Magyarország-Hollandia női vízilabda felkészülési mérkőzésről, de természetesen azért a főszerep a focié, mert hogy a labdarúgó világbajnokságon ma, illetve holnap hajnalban három mérkőzést rendeznek. 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze, éjjel 1 órától Portugália Horvátország, 5 órától pedig Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek a világbajnokságon. Mindhárom találkozót élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, de megnézhetik az

0: érdemes lesz velünk tartani. Az amerikai, kanadai, mexikói közös rendezési labdarúgó VB 1. júliusi játéknapján az angolok is megkezdték az egyenes kieséses szakaszt. A Thomas Tuchel vezette együttes a vártnál nehezebben jutott tovább a Kongói Demokratikus Köztársaság ellen. A legfontosabb pillanatokat így közvetítette Németh Kornél és Regős László Pál.
1: Előre viszont nem nagyon sikerül menni a kongóiaknak, úgyhogy visszakerül hátra egészen Motusamiig, aki pedig Bembát játssza meg. Jön a dívelés, és a bal oldalon van egy üres játékos, Cipenga el is lövi, gól, vezet Kongó! A mérkőzés 7. percében Cipenga góljával megszerzi a vezetést a kongói válogatott. Óriási meglepetés az atlantai stadionban. Rice reklamál, vagy lehet, hogy vitatkozik a csapattársakkal. Egy ívelés átcsúszott a bal oldalra, hogy teljesen üresen jött Cipenga. Én nem tudom, hogy hol volt az angolok jobb hátvédje, Spence, vagy éppen Konsa és Gehi.
2: Saka tovább is teszi ezen laposan középre a labda a 16-oson belül. Jön egy átlöbbölt labda, Gordon szedi össze a túloldalon. Gordon egyből vissza, Harry Kane fejese, gól! Egyenlít Anglia! Harry Kane! Középről végül is csak megtalálták a részt a pajzson, 75. perc a mérkőzésen.
1: Bellingham kapura is tölthet, kicsit kiszorított helyzetből, egy lövés, Empassi véd. Hát hogy miért nem tette be ezének Bellingham, azt nem tudom, mert hogy középen teljesen üresen jött, de ott van még a labda Kane-nél. Kane ráfordul, egy lövés, gól! De micsoda gól Harry Kane-től! A 86. percben lehet, hogy megnyeri a mérkőzést Angliának Harry Kane. Egy fantasztikus gól, 15 méterről, lefordul a védőjéről az angol válogatott csapatkapitánya, és nem csak lefordul a védőjéről, hanem kissé jobbról a bal felsőbe bombázza a labdát. Harry Kane egy szenzációs góllal megszerzi a vezetést az angol csapatnak a 86. percben. Hát beérett a nyomás.
0: Az angolok 2-re legyőzték tehát a Kongói Demokratikus Köztársaságot. A duplázó és immár 5 gólos Harry Kane így értékelt a lefújás követően.
3: Őrült meccs volt, és mindenek előtt egy nagyon szívós, jól szervezett csapat ellen játszottunk. Nehéz helyzetbe kerültünk azzal, hogy korán gólt kaptunk, de az első ivószünet után magasabb fokozatba kapcsoltunk. A kapusuk viszont zseniális volt, hihetetlen védéseket mutatott be. Ezután már csak arról szólt a játék, hogy hajthatatlanul mentünk előre. Beszéltünk arról, hogy bárkiből lehet hős, bármelyikünk megvillanhat. Szerencsére ez most az én napom volt.
0: A kongóiaknál brillírozó kapus Empassi nyilatkozatát is meghallgathatjuk.
4: Ideges vagyok, mert a végsőkig küzdöttünk, és közel voltunk a bravúrhoz, amely ezúttal nem sikerült. Pozitív képet akartunk festeni Afrikáról és az országunkról, és feltenni a világ labdarúgásának térképére a hazánkat. 4 évig kőkeményen dolgoztunk azért, hogy itt legyünk, és úgy gondolom, hogy én is a legjobb tudásom szerint segítettem a csapatot. Szerettünk volna még messzebb jutni, de így is büszkék vagyunk, hiszen elértük a célunkat azzal, hogy történetünk második VB-jén, az 1974-es pont nélküli szereplés után most tovább jutottunk a csoportból.
0: A következő másodpercekben bemutatjuk önöknek, hogy közvetítették a két érintett ország rádiósai a találkozó egyes góljait. Az első találatot így kommentálták Kongóban. Most az angol BBC rádiósainak a hangját hallhatják az első gólnál. As the ball is played up towards the edge of the penalty area, in fact it's gone all the way over there, and Cipenga with a shot! It's in! He's beat Pickford in his near post from the angle! And DR Congo have a shock lead in the 7th minute! Harry Kane egyenlítő gólját így közvetítették a BBC-nél. Chests it down, left side of the penalty area, crosses it, Kane with a header! És így reagáltak rá a Kongói rádióban. A mérkőzést eldöntő gólt a BBC így sugározta az éterbe. Ismét a kongói kollégákat hallhatják. A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így látta az Anglia-Kongói Demokratikus Köztársaság mérkőzést.
5: Hát egyrésztről rendkívül érdekes mérkőzés volt, ami nem csak taktikai húzásokban gazdagodott,

0: hanem egész egyszerűen látványos volt a játék is, és ez különösen a kongói válogatottnak köszönhető, hiszen a megszokottól eltérően nem visszahúzottak a saját védőharmadukhoz, vagy akár a 16-osukhoz teljes csapattal kibekkelni gyakorlatilag a mérkőzést, hanem éppen ellenkezőleg olykor 4 támadóval letámadták az angol válogatottat, sőt, a támadásaik során is igyekeztek mind a 4 angol védőt lefoglalni 4 feltolt támadóval, és ennek köszönhetően nagyon látványossá vált a játékuk, egyrészt megzavart ez az angol válogatottat, másrészt ebből a taktikai húzásból egy angol védő négyes láncnak az eltolódása miatt vezetés szerzett a kongói válogatott Tsipenga révén, és ez az egész angol válogatottat sokkolta, és nagyon-nagyon komoly önbizalommal ruházta fel a kongói csapatot. Érezni lehetett a teljes mérkőzés során, hogy 2 forgatókönyv lehet. Az egyik, hogy Kongó ezáltal, hogy az angol válogatottnak még jobban ki kell nyílni egy kontratámadásból, esetleg újabb gólt szerez, és akkor nagyon-nagyon közel került volna a továbbjutáshoz. Ez egy kapufa által meghiúsult, viszont a második fél időre az angol válogatott egyrészt tempót váltott, másrésztről érezni lehetett mindvégig, hogy 2 megoldás van. Az egyik, hogy a széleken a kongói válogatott mögé kerülnek, és beadásokból tudnak gólt szerezni. Ennek érdekében Maduake helyett Sakát, Rashford helyett pedig Gordon cserélte be Tuchel, érezvén, hogy ott lehet megfogni a kongói válogatottat. A másik pedig egy olyan lehetőség volt, hogy középpályáról a Harry Kane és a szélső által lekötött védők közé középpályáról való mélységi beindulással szereznek gólt, ezt pedig Bellingham hozta a 86. percben, ebből is gól született, előtte beadásból Kane tudott érvényesülni, tehát gyakorlatilag Tuchel ezzel a 2 változtatással, illetve a harmadikkal, hogy Spence helyett behozta ezét, aki viszont támadó középpályásként tudott érvényesülni, és Rice húzódott ki jobb hátvédként, ezáltal Rice és Saka nagyszerű párost alkotott, ahova csatlakozott harmadikként Eze, és a széleken rendkívül jól tudták bontani a kongói válogatottat. Egyértelműen, hogy ez a győzelem és ez a fordítás 0-1-ről annak köszönhetően, hogy Tuchel nagyszerűen meccselt és nagyszerűen nyúlt bele a mérkőzésbe. Az angol válogatott ezzel jobb volt, és azzal, hogy a kispadról megfelelő minőségű játékos tudott behozni Tuchel, és hogy volt egy Harry Kane-jük.
1: A folytatásban Belgium és Szenegál lépett egymás ellen pályára, és sokáig úgy tűnt, hogy elég sima lesz az összecsapás. Ám végül máshogy alakult. A találkozó gólyait Jó András és Olasz Gergő közvetítésében hallják.
2: Aztán pedig tovább Diarrának a labda. Papagei lassan már, neki az lövőtáv is lehet. Ndiaye a bal oldalra, Sadio Mané fölnéz, beíveli. Jó a fejes, kapufa megint a kibatol, pedig ott van Diarra előtt, és belövi. Figyelem a partjelzőt, nem írt semmit, majd biztos, hogy lesz ebből videóbírózás.
3: Biztos, hogy nem volt.
2: De szerintem sem volt, és egyébként egy remek fejes követően megint a bal kapufa segítette volna ki a belgákat, de a kipattanó Diarra előtt volt, és belőtte a kapuba a labdát. 1-0-ra vezet Szenegál a mérkőzés 25. percében, és már előre szárnak a labda, ez nagyon jó, átveszi, és egy az egyet Courtois-val, és egy mekkora gólt lobba a felsőbe, Jézusom! Ismaël Sarr a mérkőzésen meglövi a második szenegáli gólt. Az 51. percben 2 gól a szenegáli előny, de hát beszéljünk arról, hogy mekkora labdát kapott. Azt hiszem Jacobs volt, aki előrejövelte a labdát, jól vette észre, hogy Sarr meg tud indulni, be tud futni a védők mögé, tehát és megheli mögé.
4: A 86. percben pedig Belgium vezetett egy kontratámadást. A bal oldalon megkapja a labdát, a csereként beszállt Moreira, de inkább csak visszafele cselez. Moreira, át kéne forgatni a jobb oldalra, mégis teszi ezt. A támadásban pedig belép, a szintén csereként beszállt Raskin. Megpróbálja centerezni, pontatlan, aztán Moreira még megküzd érte, és össze is tudják szedni a belgák. Jön a bepassz, és Lukaku szépít! A 86. percben életben tartva ezzel a belga reményeket az utolsó minutumokra.
2: Moreira, jó az átvétel, jó a befele cselés, inkább Trossardot választja. A beívelés is jó, érkezik a kapuja, vagy Jao, és ott az egyenlítő gól. Tillemann, aki egészen sokat hibázott a mai mérkőzésen, a 89. percben ki tudnak egyenlíteni, és kiadja neki a gólpasszt, akivel pörölt a hidratációs szünet alatt Trossardnak. egészen elképesztő fordulatok.
4: A belgák csapatkapitányáról, tehát aki kiarcolta a 11-est, az hajtja végre. Tilemán nekifut, és ellövi a bal felsőbe ezzel, ha még nem is biztosan, de gyakorlatilag a legjobb 16 közé lövi Belgiumot. Micsoda mérkőzés! 2-0-ra vezetett már Szenegál. Az utolsó 5 percben még a rendes játékidőben egyenlített Belgium. Először szépített Lukaku révén, aztán ki is egyenlített az a Tilemán révén, aki úgy néz ki, hogy a 125. percben a 2x15 perces ráadást követően még 5 perccel eldönti a párharc sorsát.
1: A 86. percben Romelu Lukaku szerezte a belgák első gólját, ami fontos lépés volt a továbbjutás felé. A lefújás követően ő értékelt belga részről.
3: Két gólos hátrányban valósággal padlóra kerültünk, de ezután megmutattuk a karakterünket. Pontosan erre van szükség az ilyen típusú meccseken, mert Szenegál technikailag, fizikailag és taktikailag is a torna egyik legjobb csapata. Nagyon nehéz dolgunk volt, de aztán nagyobb intenzitással kezdtünk el letámadni, amivel labdákat szereztünk, ettől pedig megéreztük, milyennek is kell lennie a csapat szellemnek. Ezek után sikerült is nyernünk.
1: Most pedig a Szenegál a erősítő Moussani Kati osztja meg gondolatait. Őszintén szólva nem igazán tudom, mit mondjak. Ahogy a csapat többi tagja, ahogy mindenki az öltözőben, úgy én is azt éreztem, hogy most nagyon nehéz a hangulat. Teljesen összetörtünk az öltözőben, mert mindent beleadtunk. Ennyi. Tényleg mindent megtettünk. Persze hibáztunk is, mert különben továbbítottunk volna a következő fordulóba. Miután megnyertük az Afrikai Nemzetek Kupáját, szerettünk volna egy fantasztikus világbajnoki szereplésre örömet szerezni a szurkolóinknak. A csapat 100%-ig elszánt volt arra, hogy valami rendkívülit vigyen véghez. De végül a torna 4 mérkőzését tekintve nem tudtuk felnőni a feladathoz. Ma sokkal jobban játszottunk, mint az előző meccseken, ezért is vezettünk 2-0-ra egy rendkívül erős belga válogatott ellen. De tudják, hogyan alakult a mérkőzés hátralévő része. Kaptunk 2 gólt, és aztán a hosszabbításban még egyet. Ez csalódáskeltő. Óriási csalódás. El sem tudom képzelni, mit érezhettek most a szenegáli emberek Dakarban és az ország minden részén, illetve a világban. Azt hiszem, 5 hónappal ezelőtt büszkévé tettük őket, de őszintén szólva úgy érzem, ma cserben hagytuk őket. Nem szeretnék bocsánatot kérni, mert ez a sport része, és van, amiért nem kell elnézést kérni. De osztozunk a csalódottságukban, és valóban sokkal jobban szerettünk volna teljesíteni. A szomorúságunk mérhetetlen. Belgium hosszabbítás után 3-2-re legyőzte Szenegált, ezzel bejutott a legjobb 16 közé. A következő percekben ismételten a két érintett ország rádiói felé fordulunk, mert az Európai Műsorsugárzók Uniójának, vagyis az EBU-nak köszönhetően hozzáférünk ezekhez az anyagokhoz. Habib Diarra gólja így szólt Szenegálban.
5: Le centre de Mané qui arrive dans la surface de la tête d'Isman! Le but! Habib Diarra après la toute tête d'Ismaël Assar sur le poteau! Habib Diarra!
1: Most a belga VRT közvetítése következik.
6: Hier is Mané. Mané, de voorzet gekopt tegen de paal en binnengeduwd door Diarra. Het is 1-0, geen vlagsignaal. De koppel in het centrum van Sar was het, denk ik.
1: Ismaël Assar gólja a szenegáli kommentátorok hangján.
7: Là on retrouve le grand Sadio Mané. Un bon ballon pour Ismaël Assar. Le contrôle est bon. Ismaël Assar!
1: És most a belga rádiósok tolmácsolásában. Romelu Lukaku szépítő gólja, ahogyan a VRT hallgatói megélhették. A szenegáli kollégák így közvetítették az első belga találatot. Yuri Tielemans góljánál is félhetően a belgák lelkesedtek jobban.
6: Voorzet van Trossard in de box, en daar zit hij inderdaad, en hij gaat erin, hij gaat erin, het is Tielemans, het is niet te geloven, het is niet te geloven.
1: A szenegáli kollégák pedig érezhetően csalódottan vették tudomásul a látottakat. A mindent eldöntő büntető közvetítését is meghallgathatják először a VRT tolmácsolásában.
6: Tielemans tegen de jou. Tielemans. En het schot hem erin. België is er door. België zit in de achterfinale.
1: Most pedig úgy, ahogyan Szenegálban hallották.
8: Kiteni. On sait la responsabilité. Yori Tielemans. Ça fait 3-2. Pour la Belgique. Les Belges vont se qualifier.
1: A Nemzeti Sportrádió állandó szakértője Bene Ferenc így látta a Belgium-Szenegál mérkőzést.
9: Nagyon-nagyon változatos és fordulatos mérkőzést láthattunk. Az első fél időben egy öregurasan, nagyon lassan és már-már meglepően passzívan futballozó belga válogatottat láttunk. Egy kirobbanó erőben lévő, dinamikus és nagyon korszerű gyorsjátékot mutató Szenegállal szemben. Érdekes volt a mérkőzés, hiszen pont fordítva vártuk a találkozót előzetesen, de a szenegáliak mérkőzés terve egy értelműen a magas letámadásra épült, a gyors kombinatív játékra, már-már tényleg európai stílusban futballoztak, úgyhogy teljesen megérdemelten vezettek szünetben 1-0-ra, aztán később 2-0-ra. A második fél időben továbbra is egyértelműen az látszott, hogy sokkal egységesebb a szenegáli válogatott, és nem utolsó sorban sokkal jobb állapotban vannak a játékosai. Ám jött a fordulat, és ez elsősorban ez a fordulat Rudi Garcia cseréinek köszönhető, hiszen a belga kapitány rendkívül jól nyúlt bele a találkozóba, több esetben is átszervezte a csapatát, egyértelműen támadóbra kalibrálta a belga válogatottat, és elsősorban Lukaku és Luka Bakio beállításának köszönhetően kezdte átvenni a játék irányítását. Ezzel szemben a szenegáli válogatott a 2-0-ás állás ellenére nem tudta kihasználni a kontratámadásaiból kialakuló gólhelyzeteit, amivel lezárhatta volna a mérkőzést. Courtois több esetben is szépen védett, a belga válogatott önfeláldozóan védekezett, és kezdett egyfajta mentális fölénybe keveredni Belgium, és különösen az utolsó 5 percben elképesztő fordulat állt be, gyakorlatilag a szenegáli válogatott saját magát verte meg, 5 perc alatt fordított Belgium. Nyilvánvalóan egyértelmű, hogy Rudi Garcia cseréi teli találatnak bizonyultak, de én úgy gondolom, hogy a szenegáli válogatott önmagát verte meg, mert gyakorlatilag egy agyonnyert mérkőzést 5 perc koncentráció kieséssel döntetlenre hozott. A belga válogatottnak nem érdemtelenül, de hatalmas szerencsével sikerült egyenlítenie, a hosszabbításba pedig hát a mérkőzés negatív hőse Lamine Kamara volt, aki egy teljesen felesleges becsúszásnál a 120. percben szabálytalankodott Tielemanssal szemben, a sértett pedig igaz, hogy 5 perc varrozás volt és még 2 perc ápolás, tehát gyakorlatilag 7-8 perccel később, miután szabálytalankodtak vele szemben, de nagyon-nagyon magabiztosan és hidegvérrel értékesítette ezt a büntetőt. Így én úgy gondolom, hogy Szenegál a rutintalanságának és annak az 5 perces koncentráció kiesésnek köszönheti, hogy kiesett. A belga válogatottnak pedig, ami az első fél időben ez az öreg uras játék és hát az átlag életkornál magasabb korosztály, az a végén segített rajtuk, hiszen tapasztalatuknál, rutinjuknál fogva egy már-már elveszített mérkőzést tudtak a maguk javára fordítani.

0: A játéknapot a társházigazda Egyesült Államok Bosznia-Hercegovina elleni mérkőzése zárta. A Santa Clarai közönség 2 gólt és 1 piros lapot is láthatott. Ezt Edvi László közvetítésében hallják.
1: Adogatnak, adogatnak, aztán Vasily kapus ballal előrevág. Eddig a mérkőzésen még egyetlen ilyen előrevágott labdája sem ment társul. Ezúttal is amerikaiak jönnek, megszerzik a labdát és megszerzik a vezetést. A találkozó 44. percében is ezúttal már szabályos és érvényes gólt szerez Balogán, aki eddig is nagyon-nagyon veszélyes volt. Igen, furcsa megoldás volt, letámadták az amerikaiak a bosnyákokat, és végül Vasily kapus volt az, aki előrevágta a labdát. Többször csinált már ilyet a mérkőzés során. Innentől fogva viszont érdekessé válik a szituáció, mert az amerikai válogatott gólszerzője, legveszélyesebb játékosa, Balogán piros lapot kap. Egyébként azt kell, hogy mondjam, hogy jogosan, nem szembe, nagyon jó szögből, jobb lábbal pont el lehet rugni, Tillman most fut neki, meglövi, és ott a második gól, 2-0 arányban vezet az Amerikai Egyesült Államok csapata Tillman góljával, aki a Leverkusen futballistája, és lehet, hogy ezzel eldönti a továbbjutást az a csapat, amely emberhátrányban játszik a találkozó 62. perce óta, vagyis most már 20 perce.
0: A társházigazda részéről Chris Richards nyilatkozott. Szerintem ez jól megmutatta, milyen erős ez a csapat. Amikor emberhátrányba kerültünk, senki sem esett pánikba. A kiállítás szerencsétlenül alakult, de ezen már nem tudunk változtatni. Megyünk tovább, és szerintem nagyon fontos volt, hogy kapott gól nélkül hoztuk le a meccset. A haba tortán pedig Malik szabadrúgás gólja volt. Összességében ez semmiképpen sem volt tökéletes nap, de a mi napunk volt. A bosnyákok szövetségkapitánya Sergej Barbarez így értékelt.
2: Nekünk
0: az első félidőben jó érzésem volt, mert jól kezdtük a mérkőzést. Több ígéretes helyzetet is kialakítottunk, és mi irányítottuk a játékot. Aztán egy hiba után gólt kaptunk. Az ilyen balszerencsés dolgok előfordulnak, de ezen a szinten az ellenfél azonnal megbünteti őket. A labda irányt változtatott, így a kapusunknak már nem volt esélye védeni. Ennek ellenére megvolt bennünk az elszántság, és láttuk, hogy fel tudjuk venni a versenyt az ellenféllel. Képesek voltunk megvalósítani az elképzeléseinket, különösen a kiállítás után. De a lényeg az, hogy Olaszország, Wales és Románia legyőzése nem történik meg minden nap. El kell ismernünk, hogy ezúttal nem jártunk sikerrel. Közvetlenül a mérkőzés után azt mondtam a játékosoknak, hogy rendkívül büszke vagyok rájuk. Meghatódtam, és azt is mondtam nekik, hogy ünnepeljünk. Ilyen az élet, és ilyen a futball is, különösen egy ekkora tornán. Emelt fővel kell tovább mennünk, mert ebből lehet építkezni, és még sokat fejlődhetünk. Hallgassuk meg a két amerikai gólt a Fox Sports csatorna közvetítésében.
3: Balogun making a run off him. Can he get around to that ball? Took a deflection. Balogun scores. Flo Balogun, first to react to the deflection. He'll do the LeBron celebration. It's 1-0 US. Tillman, it's dead. Malik Tillman, 2-0 United States.
0: Bene Ferenc így látta a találkozót.
4: Már a mérkős elején is dominánsan lépett fel az amerikai válogatott, bár nem volt látványos a játékuk, azért mindvégig az ellenfél térfelén tartották a labdát, amikor a bosnyákoknál volt a játékszer, akkor magas letámadásra próbálták megzavarni őket. A bosnyák válogatott kizárólag kontratámadásokra rendezkedett be, de azokban is nagyon-nagyon sok pontatlanság volt, ráadásul a két éket, Demirovicsot és Dzsekót egészen visszahúzták a saját térfelük közepére, tehát nem is volt nagyon kire felpasszolni a labdát, úgyhogy alapjául a bosnyák támadó játék nagyon nem működött. Jött az amerikai gól, rögtön egy letámadás utáni labdaszerzéssel, és az volt az embernek az érzése, hogy a bosnyákok változtatnak valamit, pláne amikor jött a kiállítás, amely fordulópont lehetett volna, és a kiállítás utáni időszakban a bosnyák válogatott nem rendelkezett véleményem szerint olyan kvalitású játékosokkal, hogy ezt a szervezett amerikai védelmet túlfutballozták volna, viszont az amerikai válogatott meg nem kizárólag a védekezésre törődött, hanem tisztában voltak azzal, hogy több energiabefektetés kell, többet kell futni a kiállított játékosuk helyett is, de nem lehet ezt a mérkőzést csak kizárólag védekezéssel lehozni, és ennek érdekében nagyon veszélyes kontratámadásokat, sőt, a góljuk után, amikor meg 2 góllal vezettek 2-0-nál, kifejezetten bizonyos időszakokban a mérkőzésnek eldugták a labdát emberhátrányban is. Tehát érezni lehetett, hogy nagyon-nagyon egyben van ez az amerikai csapat, nagyon-nagyon komoly csapategység tehetséggel rendelkeznek, nagyon magas a kohézió, és bizony vannak minőségi futballistáik, csak ezen a mérkőzésen Tillman extra teljesítményt nyújtott, tehát egészen elképesztő, amit mind futómennyiségben, mind pedig kvalitásban a pályára felvitt, és ki kell emelni McKennie-t is, hiszen mindig ott volt, ahol a labda, nagyon-nagyon sokat vett részt a támadójátékban is, és rengeteget dolgozott a középpályán. Összességében a bosnyák válogatottnak szerintem nem volt meg a képessége arra, hogy ezt a mérkőzést akár még emberelőnyben is megfordítsa, az amerikai válogatott pedig mind kvalitásban, mind csapategységben előttük áll.
0: Újabb három csapat biztosította a helyét a legjobb 16 között, és az is kiderült, hogy Mexikó, Anglia és Egyesült Államok Belgium 8-döntőt is rendeznek. A következő órákban folytatódik a három hete tartó meccsdömping, 21 órától Spanyolország Ausztria ellen, éjjel-től Portugália Horvátországgal küzdnek. A napot pedig a hajnal 5-kor kezdődő Svájc-Algéria találkozó zárja.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjú, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
1: Rajthoz áll az augusztusi Európa-bajnokságon Milán Kristóf. Akár már a héten a parlament elé kerülhet az alaptörvény módosítása. Marad a meleg napos idő, néhol záporokkal. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
1: Rajthoz áll az augusztusi Európa-bajnokságon Milán Kristóf. Ezt az úszó edzője Szabó Álmos árulta el a Nemzeti Sportrádiónak. A honvéd kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. 3 napja Rómában 50 méter gyorsúszásban döntött országos csúcsot. Arról egyelőre nem született döntés, hogy az EB-n milyen távokon úszik majd Milák. Kiesett Udvardi Panna a holland Isabel Haferlag oldalán, a női párosok versenyének első körében, a Wimbledoni tenisztornán, miután 3 játszmában kikapott a Starodubetszva Stearns ukrán-amerikai kettőstől. A Fucsovics Márton, Marozsán Fábián kettős pedig visszalépett, mivel Fucsovics holnap a spanyol Alejandro Davidovics Fokinával mérkőzik az egyesek 3. fordulójában. Ma délelőtt újabb világsztárok rajthozállását jelentették be a Gyulai István Memorial atlétikai magyar nagydíj szervezői. A július 14-i versenyen 200 méteren elindul többek között 400 méter világcsúcs tartója, a dél-afrikai Wade van Niekerk, az olimpiai negyedik Alexander Ogando és a 4-szeres Európa-bajnok brit Zarnell Hughes is. A hölgyeknél ugyanezen a távon, ott lesz a Zsivocki Gyula Nemzeti Atlétikai Központban a 3-szoros olimpiai bajnok, amerikai Gabby Thomas, míg 100 gáton VB döntővel felérő mezőn gyűlik össze Budapesten július 14-én. Kozák Luca és Tóth Anna olyan ellenfeleket kapott, mint az olimpiai bajnok Masai Russell, a világcsúcs tartó és világbajnok Tobi Amusan, az olimpiai ezüstérmes és Európa-bajnok Sirene Sambamajela, a világbajnoki bronzérmes Grace Stark, valamint a tavalyi Gyulai Memorial győztese, a fedett pályás világbajnoki ezüstérmes Nadine Fischer.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
1: Megtárgyalta a kormány az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátum idejének korlátozását, illetve annak kiterjesztését más pozíciókra is. A végleges változat már a héten, legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. A javaslatban szerepel az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Le kell mondani a debreceni polgármesternek, jelentette ki Magyar Péter. A miniszterelnök szerint Papp László egyértelműen felelős azért, hogy a kínai és dél-koreai akkumulátorgyárak a lakossági tiltakozás ellenére Debrecenbe kerülhettek. A kormányfő hangsúlyozta, a polgármester évek óta tudott a szennyezésekről és határérték túllépésekről, amelyekről csak most kezdett beszélni. A gazdasági és energetikai miniszter vizsgálja ki a hőségriadó idején munkavégzés közben meghalt 2 postás ügyét. Kapitány István már felvette a kapcsolatot a Magyar Postával. A cég közölte, hogy munkavállalóiknak biztosítottak védő és hűsítő italt, pihenés és felfrissülési lehetőséget. Magyar Péter kormányfő azt mondta, az eddigi értesülések szerint a 2 ember halála nincs közvetlen összefüggésben a hőséggel. Bővebb tájékoztatást majd a hivatalos vizsgálat után adnak. Közepes erősségű földrengés rázta meg Rodosz és Kréta térségét. Az 5,2-es erősségű földmozgást a 2 turisták körében népszerű szigeten is érezni lehetett. Sérültekről, károkról nem tudni. Karpatosz szigetétől délre ütköznek az afrikai és az európai kontinentális lemezek, ezért a térségben gyakoriak a földrengések.
0: Közlekedés.
1: Telítettek a sávok az M1-M7 közös kivezető szakaszán, az M7-esen az M1-es elválás után is lassabb haladásra kell készülni az érdi szakaszig. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
0: Időjárás.
1: Estig a keleti ország részben lehetnek záporok, zivatarok, helyenként felhőszakadás is előfordulhat. Emiatt több tucat járásra riasztást adtak ki. Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Többfelé megerősödik a szél, éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű.
0: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Ez a Körkapcsolás, amiben most kézilabdával megyünk tovább. Következő interjúnk főszereplője, háromszor nyert bajnokok ligáját, édesapja Jugoszlávia sztárja volt, és doppingügyel is meg kellett küzdenie. A svájci Nicola Portnerről, akivel a Szeged férfi kézilabda csapata 2029-ig szóló szerződést kötött. Faluvégi Rudolf, Svájcban visszavonult kézilabdázó beszélt Szilágyi Tórának.
2: Franciaországban találkozhattatok ellenfélként. Az első benyomásra emlékszel rá, mint ellenfél?
3: Igen, emlékszem rá, sőt már sokkal korábbról, mert a nyílt IFI Európa-bajnokságon is játszottunk annó Svájc ellen, és feltűnt, hogy milyen jó csapatuk van, és fémjelezve volt az által a kapus által is, akit aztán, hogy a később láttam a Montpellierben is ismét játszani. Hát mondanom se kell, amikor a BL győzelmet az orrunk elől elcsorták, akkor az beégett az emlékezetembe, hát ő is ott nyilván a maga részét hozzátette, akkor még fiatal titánként, de azután nyilván a Magdeburgba első vagy első-második számú kapusként is ugye több ízbe megmutatta, hogy milyen kvalitás. Én úgy emlékeztem rá régen, hogy ilyen parádékapus volt, aki belejött a meccsekbe, aztán megőrült, és aztán szigorú tekintettel bámult a kamerába, meg a tribűnre, de az utóbbi időszakban úgy éreztem, hogy meg is újult, és látszik rajta, hogy nagyon profin készül a meccsekre, és videóval, és mindennel, amivel egy kapus saját teljesítményen meg tudja támogatni, azzal minden bizonnyal készül. Úgyhogy szerintem a Szeged egy nagyon profi, jó hozzáállású játékossal bővül, ráadásul nem is tudom, hogy mennyi svájci játszott eddig Magyarországon, úgyhogy hát egy kicsit felrázza az otthoni közeget, megint egy újféle játékos, megint valami új hozzáállás, egy új karakter. Úgyhogy szerintem ez izgalmas igazolás lehet.
2: Azt nem tudom, arra nem tenném a nyakamat, hogy hányan játszottak valaha svájciként Magyarországon. Azt viszont tudom, hogy a szegedi csapatnak az első svájci igazolása, ebben biztos vagyok.
3: Hát az elmúlt 20 évben, amióta én ugye a magyar kézlabdát többé-kevésbé követem, inkább az volt szerintem, hogy a magyarok Svájc felé mentek, mint fordítva. Igen. De most már megéltük ezt is, úgyhogy ki tudja, lehet, hogy egy első svájci egy hosszú listáról, akik majd még jönnek, aztán a magyar bajnokságot majd erősítik a jövőben.
2: Ellenfélként mi az, ami eszedbe jut, ha mondjuk gólhelyzetben vagy vele szemben? Mit lőnél neki?
3: Hát érdekes, ugye egy magas cingás rát, aki amikor szölemelt kézzel áll előtted, akkor olyan érzésed van, hogy a hóna alatt egy elefánt is beférne, de ugye ez a csapda az egészben. Szerintem ő az a fajta srác, aki több stílusnak a határán is elhelyezkedik. Ezt ha nem tévedek, nem akarok nagy hülyeséget mondani, de azt hiszem, hogy az apukája jugoszláv felmenőkkel rendelkezik, úgyhogy nem lenne meglepő, hogyha hozna abból az iskolából is valamit. Aztán, hogy ez meg kiegészítve itt a svájci suli valamivel szerintem azért erősen a skandináv kézilabdát próbálja inspirációra használni, és ugye játszott Franciaországban, és szerintem ő nagyon sok helyről gyúrhatta össze a játékát, sok helyről inspirálódhatott, és én inkább ezt látom rajta. Régen olyan kapusként emlékeztem rá, aki ilyen őrült megoldásokat csinál, kiszalad 5 méterig, majd lecsúszik spárgába, és az alsó mit tudom, a kapunak az alsó félméter tartományát védi az egész testével. Én azt hiszem, hogy az a fajta figura lehet, aki mindig nagyon rákészül az ellenfelére, és megpróbálja pont azt a fegyvert előrántani, amikor jön vele valaki szembe, és lőni készül, ami neki ott a meccsőti felkészülésben a legjobb megoldásnak tűnhet. Mint ahogy mondtam, ha egy ilyen játékos van a csapatban, és a kapus, az mindig egyedül van ilyen szempontból, egy kicsit mögötte már nem áll senki, aki kisegítheti, szerintem az a fajta figura, aki minden helyzetre is megpróbál felkészülni, és gondolom ezt éreztem annól ellenfélként is ellene, sajnos nem játszottam túl sokat, mindig úgy alakult a sérülések miatt, hogy a Montpellier ellen nem igazán tudtam sok meccsen játszani, vagy sokat játszani, de szerintem én a fejére úsztam volna, ott lett volna jó helyen a labda, nem tudom, csak hülyéskedek. Egy jó tisztes ellenfélként emlékszem rá, aki ellen szívesen küzdöttem volna még párszor, ha lett volna rá alkalma.
2: Itt az előbb még említetted az apukáját, aki Zlatno Portner volt, egykori jugoszláv világklasszis kézilabdázóról van szó, és egyébként több interjújában is megemlítette az ő nevét, sokat is nyilatkozik róla. Tehát nyilván sokat köszönhet neki. Azt tudom, hogy amikor háromszoros BL győztes lett, akkor, mert azt hiszem, hogy az apukája is az, csak akkor még Becknek hívták, tehát más a neve, de hát háromszor értek fel az európai kupasorozat tetejére, akkor nyilván erre nagyon büszke volt, hogy beérte az apukáját, és nyilván gondolom, hogy ezért tőle is hoz valamiféle stílust.
3: Hát valamit biztos, hogyha más nem, akkor csak ezt az őrületes győzni akarást, és azt, hogy most az apukát beérte, akkor gondolom ennyivel nem elégszik meg, most már meg is próbálja túlszárnyalni, és ha lehetek ennyire sportromantikus, akkor gondolom ezt az ambícióját a szegedi közönség és a klub nagyban támogatja, és szeretné ezt hozzásegíteni, úgyhogy adjuk is ezt ennyiben.
2: Azt mondtad, hogy szerinted megújult, és korábban szeretett így beleüvölteni a kamerába, és hogy parádé kapusnak tűnt. Milyen lehetett a játékosokkal, akik előtte védekeznek, őket utasította-e, ezt nem tudom, hogy ezt meccs közben lehet-e hallani, vagy esetleg egy kicsit ledorgolta őket, hogyha nem úgy sikerült az a fal előtt, ahogy ő azt gondolta volna?
3: Hát ez a kapusokról szerintem mind elképzelhető, és el is várható, hogy ott a védelem mögül irányítsanak. Én nem ismerem őt személyesen, és már régen is volt az, hogy én ellene pályára léphettem, úgyhogy engedd meg, hogy erre ne tudjak válaszolni. Uh-huh. Én azt tudom, amit személyesen hallottam róla, hogy ez egy srác elvileg, aki nagyon szeret beszélni. Úgyhogy ha már külföldiről beszélünk, aki a magyarok közé jön és a magyar csapatba jön, akkor szerintem, hogyha már valamilyen legyen, akkor ilyen legyen. Aki ide jön és rajta hagyja a kezenyomát a közösségen, és valamit hátrahagy, és valami alatt egy pozitív örökségre gondolok. Úgyhogy remélem, hogy ebben nem tévedek, és a szegedi csapat, ahol most újonnan sok fiatal magyar ismét együtt játszhat, remélem, hogy egy olyan karakterre egészül ki itt a kapuba, akitől tanulhatnak, és aki a pályán kívül az öltözőben, az utakon, a szállodában, a buszon is egy olyan jelenlét lesz, amire majd szívesen emlékeznek a karrierjük után is.
2: Ő egy gyorslábú kapus, az indításokban is jó. Egymást ki tudják egészíteni Miklár Rolanddal? Milyen kapuspáros lehetnek ők?
3: Roli szerintem inkább az a stabilabb fajta, uh-huh. aki, ha már előbb mondtam, hogy a Portner szeret csúszkálni, akkor a Roli az én emlékezetemben már nem így él, vagyis az utóbbi időben, amikor láttam játszani, akkor már nem ilyennek láttam. Sokkal az a stabilabb, kiegyensúlyozottabb, aki nagyon tisztában van azzal, hogy mit tud, és azt az ellenfelekre igyekszik ráerőltetni, és szerintem ezt jól csinálja. A Portner ebből a szempontból, ugye mondom hozzá ezt az őrületet szerintem, amit említettél, ez a mérges fej és a kinézés, szerintem még mindig megy neki, úgyhogy ez nem hagyta abban. A megújulás szerintem inkább abban fellehető, hogy a kapusokról szokás mondani, hogy ők ugye kicsit később érőbbek, ugye bennünket ez a fizikai teher, ez a kopás, ami bennünket mezőnyjátékosokat érint, őket ez máshogy érinti, úgyhogy a Nikola azt hiszem 92-es, 2 éve idősebb nálam, vagy egyet, lehet, hogy 3-as, ami azt jelenti, hogy ugye most 33-34 éves.
2: 93, igen.
3: Így van, 93-as, úgyhogy lehet, hogy ő most 1-2 éve érte el a píkét, és érezte meg azt, hogy mi is az, ami őt ilyen eredményessé teheti, és hát azt gondolom, hogy az eredmények, amit a Magdeburggal elért, az önmagáért beszél. Úgyhogy amúgy is a Rolinak is az a jó, hogyha egy olyan kapus van mellette, hogyha éppen nem a Roli napja van, akkor nyugodtan cserélhetnek, és bejön, és ott van a minőség, és a csapat jó, és pont ugyanez a megnyugvás lesz majd a Nikolának is, hogyha meg neki nem a napja van, akkor bejön eljette a Miklár Roli, aztán akkor kezdik csókolni.
2: Passzolhat neki, vagy feküdhet neki, hogyha már ilyen gyors és mondjuk futós csapatokkal találkozik majd a Szeged a Bajnokok Ligájában, mint a Sporting, a Kristianstad, GOG inkább, ezekkel a csapatokkal van egy csoportban a Bajnokok Ligájában a Szeged?
3: Hát szerintem a Bajnokok Ligájában szinte teljesen mindegy, hogy milyen csapatokkal van együtt, mert a minőség annyira magas, és annyira sok meccs van, hogy az ember alig tud kihozanodni belőle. Igen, a Rolit nem nagyon láttam szerintem az utóbbi időben ilyen fekve indítani, mint amit a Nikola csinál, de azért a Roli is ugyanúgy el tudja indítani a labdát. Én azt gondolom, hogy ez része a koncepciójának, a Szegednek, hogy lehetőleg gyorsabban játszanak, akkor megvannak hozzá az embereik, hogy ezt hátulról egészen a kapuból meg tudják támogatni, védésekkel, indításokkal, úgyhogy ez szuper. De sajnos nem tudom, hogy éppen mi zajlik a szegedi edzők fejében, mi a koncepció. Hogy az emberállomány már évek óta rendelkezésre áll ahhoz, hogy nagyon jó eredményeket érjenek el. Csak mint ahogy az előbb beszéltük, ugye a mezőny is nagyon erős. A Bajnokok Ligája, láttuk a Sporting, a Nant, hogy hajszálakkal csúsztak le ők is a BL Final Four-ról, úgyhogy szerintem ebben a legjobb 8-ba is ott lenni egy hatalmas fegyvertény, és hát minden évben újra nekifutunk, úgyhogy remélem, hogy idén esetleg még egy lépéssel tovább mehetnek a szegediek is.
2: Az ő esetében meg kell említeni ezt a 2024-es évet, amikor volt egy dopingügye. Metamfetamint mutatta ki a vizeletéből, és 2024 tavaszán fel is függesztette a német Bundesliga. A német ügyészség egyébként még ebben a hónapban, ebben az évben lezárta a nyomozást, hiszen a házkutatás során sem találtak tiltott anyagot, és fel is mentette partnert, mivel az anyag mennyisége annyira csekély volt, hogy sem szándékos bevitel, sem teljesítményfokozó hatása nem volt megállapítható. Aztán végül a Nemzeti Sportdöntőbírósággal megállapodott a kapus, és végül 21 hónapos eltiltást kapott. Az összes érintett fél elfogadta, hogy nem volt szándékosság a szabálytalanság mögött, ezt fontos kiemelni. Ha jól tudom, akkor ebben az időben te éppen Svájcban kézilabdáztál. Mi volt a vélemény róla? Változott egyébként a megítélés vele szemben, hogy volt egy ilyen ügye?
3: Hát ez a legkeményebb, és most nekem nagyon figyelnem kell arra, hogy véletlenül se mondjak olyat, amit esetleg majd mások olyan helyen félreértelmezhetnek és kiforgathatnak, ahol én már nem vagyok jelen, és ezt nem tudom relativizálni. Ugye az a legkegyetlenebb ebben az egész történetben, mint ahogy te is mondtad, hogy milyen gyorsan rendeződött igazából ez jogi szinten az ottani hatóságokkal. És mindemellett a Nikolának meg kellett küzdeni azzal, hogy a nevéhez tapad egy ilyen vád, ami persze nyilván az ő megítélését, marketing értékét, és nem egész hiszen két szezont ellopott az ő életéből és karrierjéből, ami szerintem nagyon súlyos. Ha úgy lesz, hogy én 20 évet kézilabdáztam, akkor annak a 10%-a ráment volna egy ilyen esetre, és most a teljesség igénye nélkül a lelki és szellemi terhelésre, amit ezek az ügyek és ennek az egész ügynek a felgöngyelítése és a rengeteg interjú jelenthet, azt meg se próbáljuk felfogni, mert szerintem lehetetlen. Én csak egy történetet akarok ezzel kapcsolatban elmesélni. Nyilván próbáltam annó, mindenkit sokkolt ez a hír, és én ugye, mint ahogy itt hangsúlyoztam, személyesen nem ismerem őt, és ez nem is egy olyan fajta eset, amit az ember olyan gyakran hall, hogy dopping, a kézlabdának ez szerintem nem a sajátja.
2: Nem, kapusoknál, meg pláne nem.
3: Hát megérted, doppingolhat, de az ellenfélnél mindig összeállnak ketten, aztán leütnek, akármennyire sokat doppingolsz, úgyhogy szerintem a kézlabdával nem annyira kifizetődő. És akkor megkérdeztem itt a többieket ennek a hírnek a sok hatása alatt, hogy de most tényleg, hát én nem ismerem ezt a csávot, de ti el tudjátok képzelni? És azt mondták nekem a fiúk, hogy Rudi, szépen mondva, ez a csávó a legnagyobb stréber, és ezt olyan értelemben mondom, hogy profi, aki itt tudom én, turmixot iszik, 6-szor lenyújt a nyújtás előtt, föl kell reggel 5-kor elmegy gletszervízbe fürdeni, hogy jobb legyen a teljesítménye, és másodpercre méri ki az alvás idejét, az senki pillanatig nem hitt el, hogy ennek a csávónak és ennek a vádnak bármi köze lenne egymáshoz. És én ezt így el is fogadtam, és azóta nem is gondoltam rá. Egyszer csak bekapcsoltam a tévét, és láttam, hogy megint ugrál a kapuba, és akkor elmosolyodtam, hogy már megint 2 éve öregebb lettem, és észre se vettem. Úgyhogy örülök, hogy ez a dolog ennyibe maradt. Visszajött, azóta már még egy BL-t nyert, megrázta magát, úgyhogy remélem, hogy túltette magát rajta, mert tényleg nem volt szép történet, és gondolkozzon inkább a vada el azon, hogyha ilyen dolgok történnek, és ha nem tévedek, azt hiszem, hogy Magdeburg azok városok közé tartozik, ahol a csapvízben, meg a vízhálózatban sajnos elég sok ilyen másodkezűleg oda került drogszármazék úszkál a jeles használat miatt, úgyhogy szerintem nem kell nagyon messzire menni, hogy az ember hogyan tud megfertőződni ilyen dolgok által. de gondolkozom inkább a vada azon, hogy mit csinál azokkal az esetekkel, amikor esetleg jogtalan a vád, vagy rövid úton kiderül, hogy nem történt doppingvédség, és mégis ilyen tisztító tűzre vannak ítélve a sportolók. Úgyhogy ezt csak ennyibe szeretném hagyni, és örülök, hogy a Nikola visszatért, és ilyen teljesítménnyel fordítja a lapot, és megy tovább, mert aggódtam, hogy ez a karrierjébe kerülhet, de szerencsére nem volt igazam.
2: Igen, amikor mondtad, hogy már láttad, hogy újra ugrál ott a kapuban, 2025 decemberében térhetett vissza, és hát azért sokat elárul, hogy a Magdeburg mindvégig kitartott mellette.
3: Na hát, ha más nem, ha az én szavam nem lenne elég, akkor szerintem, hogyha a Magdeburg, ami azért az elmúlt években a nemzetközi kézlabdára hatalmas hatással volt, és tényleg egy új etalont mutatott itt be nekünk, hogyha ők kiálltak mellett, és nekik elég jó volt ez a csávó, akkor szerintem mi is ezt kézpénznek vehetjük, és lapozhatunk.
2: Lapozzunk is egyet, és akkor rólad kérdeznék, hogy mivel foglalkozol, mi volt az elmúlt egy évben, hiszen ugye tavaly nyáron jelentetted be, hogy visszavonulsz.
3: Így van, hát tartalmas egy év volt. A döntésemet utólag abszolút helyesnek gondolom, egy pillanatig sem néztem hátra, nekem ez pont a legjobb pillanatban történt, kerek lezárást adott ennek a szép 20 évnek, és jó érzéssel tudtam előre menni. Egy ugrás állt előttem a civil karrieremben, amit sikerült meglépnem, és éppen a mestertanulmányaimnak a lezárás előtt állok, hogyha nagyon ügyes leszek, akkor holnap este beadom a szakdolgozatomat, és ezt is sikerült lezárni. Amúgy meg abból profitálhattam az elmúlt egy évben, sokkal több időt töltöttem a családommal, például együtt tudtam velük vacsorázni, együtt tudtam velük tölteni a hétvégéket, amik alulértékelt dolognak számítanak, de elképesztően gyorsan nőnek a kölykök, már 8 és 6 évesek, és nem lesznek már kisebbek, úgyhogy örülök, hogy ebben az időben ott lehetek mellettük. Én úgy gondolom, hogy amit a kézilabdával nekem dolgom volt, amit a kézilabdától kaphattam, és még fontosabb, amit adhattam, azt mind megtettük egymással szembe kölcsönösen, és most tényleg ott lehetek a gyerekeim életében, aként a személyként, akire leginkább szükségük van rám, nem kézlabdázóként, meg mit tudom én miként, hanem az apjukként, és neked a párom mellett ugye ne feledkezzünk meg róla, se aki engem itt a kézlabda alatt végig támogatott, úgyhogy szerintem ez így kerek és így szép. Amúgy meg egy jó kis anekdota itt a végére, csak hogy ezt is relativizálja, odaálltam eléjük még tavaly nyáron, és akkor elmondtam, hogy hát nincs több kézilabda, abba hagyom, és akkor apuci most már nem sportoló, csak úgy simán sportos, mire a lányom mondta, hogy de hát apa, te voltál a kedvenc focistám. És akkor ez az egyik ilyen kedvenc történetem, mert ez is segített az egészet megint úgy humorosan látni, és tényleg az, hogy persze fontos része volt a kézilabda az életemnek, de azért valami még annál is fontosabb. Úgyhogy azért elkezdtem az öreg fiúk szinten focizni Svájcba, mert hát rám lett rakva a nyomás, hogy muszáj fociznom. Úgyhogy igen, így, meg még kis crossfittel tartom formában magam, és sokat zenélek, minden hobbimnak, amit mellőznöm kellett az évek alatt, mert a csarnokban voltam, vagy éppen úton valami csarnok felé, azt most előtérbe tudtam helyezni, és ez segített megújulni, és ezt az új fejezetet tényleg teljessé tenni.
2: Kézilabdát nézel?
3: Amennyire tudok, igen, amennyire tudok, de hát az a helyzet, hogy ott is már ugye nagyon sok kézlabdát néztem az évek alatt, úgyhogy gyorsan felhúzom magam. Meg most még kicsit élvezem a távolságot, de persze a világverseny, meg az ilyen kiemeltebb eseményeket követtem. Kicsit úgy voltam ebben, hogy a kézlabda annó természetesen jött az életembe, az is természetes volt, hogy egy kicsit eltávolodtam tőle, és hogyha majd azt érzem, hogy hiányzik, akkor nézni is többet fogom. Meg hát még az is lehet, hogy valamilyen formába visszahozom az életembe. Egyelőre ez most így kerek. Pünkösdi kupán voltam egy ilyen alcsöbb szinten bajnokságon, az jó volt, újra labdát fogtam. Jó, megfájdult a vállam, így egy év dobálózás nélkül, viszont a barátokkal tudtunk egy kicsit rohangálni, egy kicsit szórakozni a pályán, az azért mégiscsak jól esett, nem múlt el nyom nélkül az a 20 év. Én is az idővel váltam azzal az emberré, aki most vagyok, meg ezek a prioritások is idővel alakultak ki. Én ebbe a folyamatban, ebbe a fejlődésbe a kézlabdának hatalmas jelentőséget tulajdonítok, hiszen a kézlabda generálta azokat az eseményeket, azokat a fordulatokat az életembe, amik hozzám tettek, amik erősebbé tettek, amik megadták a lehetőséget ahhoz, hogy fejlődjek. Úgyhogy mindig szoktam mondani, hogy halványzva fogalmam, hogy csak ki lennék-e nélkül a 20 év kézlabda nélkül. De egy utólag visszagondolva, talán a legfontosabb az egészben tényleg a kapcsolatok voltak. Az a rengeteg ember, csapattárs, hozzátartozó, edző, akivel érintkeztem, akiktől mind kaptam, lehet, hogy nem feltétlenül azt, amit vártam, de ugye itt, hogyha az egész folyamatot nézzük, akkor a fejlődésemben ezeknek az embereknek mind jelentőségük volt, és ebben a formában kénytelen vagyok hálás lenni nekik azért, hogy a segítségükkel azzá váltam, aki ma vagyok, úgyhogy ezért is mondtam, hogy ez a történet így kerek, és így lehet igazán előre menni, és a jövőbe tekinteni, hogy az ember tudja azt, hogy ami mögötte van, az úgy volt, ahogy volt, és minden okkal történt.
1: A kézilabdázó Faluvégi Rudolfot hallottuk, a körkapcsolás pedig vízilabdával folytatódik, hiszen a magyar női vízilabda válogatott felkészülési mérkőzést játszik Hollandiával. A találkozót élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban, kapcsolunk is a helyszínre a közvetítő riporter Katona László.
4: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, a helyszín a Hajós utcoda. Kis túlzás, de azért szép számú a létszám, amely jelen van itt egy nyári napon, de a teltháztól azért egy kicsit messze vannak még a nézősereg. Az más kérdés, hogy majd lehet a hétvége folyamán többen lesznek, és a mérkőzés hamarosan kezdődik, csak első körben még különböző díjakat adnak át. Például Hajdú Kata az 50. válogatott mérkőzését játszotta legutóbb, Faragó Kamilla pedig a 100. válogatottságát, mindketten VB ezüstérmesek, EB ezüstérmesek, Keszthelyi Rita pedig szintén kap majd egy virágcsokrot. 380. válogatottságát játszotta, így aztán alkalomból őt is köszöntik. Abszolút rekord, tehát nála többször senki nem ugrott vízbe, úgyhogy Stieber Mercedes múltját vagy rekordját adta át a múltnak, úgyhogy most már Keszthelyi Rita az, aki a valaha volt legtöbbször vízbe ugró vízilabdázó a női mezőnyben. Manaras Norbert, a Magyar Szövetség elnöke adja át neki a díjat, és Ritának a jobb térdénél van egy kis kötés, ami valójában azt jelenti, hogy neki volt egy tért problémája még a bajnoki hajrában is, csak a 3. mérkőzésen tudott vízbe ugrani a BVSC ellen, és a BL4-es döntő pedig ott volt a magyar válogatottal, ami azért fontos, mármint a Ferencvárossal, szóval a Fradi BL ezüstérmes csapatának is a tagja volt. De nem csak ő van itt ferencvárosi vízilabdázóként, 5 is, és 9 Európa-bajnoki ezüstérmese van a magyar válogatottnak a mai keretben. Egyébként a felsorolás úgy néz ki, hogy Neszmé, Szilágyi Dorottya, Bályi Vanda, Varró Eszter, Alaksza Kinga, Hetzel Adrien, Aubéli Tekla, Keszthelyi Rita, Lendvai Zoé, Tiba Panna, Faragó Kamilla, Horváth Zsóf és Muk Tünde, és Hajdú Kata. Neszménél a Boglárkát kifelejtettem, de így alkotja ez a 14 fő a mai keretet Cseh Sándor csapatát illetően. A hollandok is eljöttek 9 EB győztessel, mármint a mai keretben 9 EB győztesük is van, a két Rogge testvér, Arts Kjöning de Fries, Justra Mölhoysen, Gorter, illetve Dobbelstein, a cserekapus, aztán lehet majd ő kapja meg a lehetőséget a mai mérkőzésen, úgyhogy a lehető legelősebb keretükkel jöttek el a hollandok, de már a két csapat Szolnokon egyszer játszott egy mérkőzést pár nappal ezelőtt, kedden akkor 14-10-re nyert a magyar csapat, Hajdú Kata akkor 4 gólt lőtt, Faragó és Varró is kétszer talált be, Lendvai Tiba, Alaksza Vályi és Horváth Zsófi volt még a többi gólt szerző. Úgyhogy ez a 14-10-es győzelem ez jónak mondható, ami a felkészülést mindenféleképpen tudja egy magasabb szintre lökni, mert majd jön a világkupa döntő, 8-as döntő, ami azt jelenti, hogy a magyar csapat majd Sydneyben Spanyolország ellen játssza a negyeddöntős mérkőzését, talán az egyik, hanem a legerősebb válogatott ellen, persze lehetett volna

értékesebb, jobb lövések, jobb pozíciók felvétele. 5 másodperc a támadó időből, Szilágyi ejteni próbál be oda középre, nem jó azonban Varró Eszternek. Most ő a kezdő center, ugye ő Amerikában tanul, illetve hát vízilabdázik. Általában ott könnyebben tud érvényesülni abból a szempontból, hogy a keményebb játékot kedvelik Amerikában, és amikor Európába visszajön, korábban az USA játékosa volt, szóval amikor itt a válogatottban van jelenése, általában hát problémába ütközik. Most őt kiállítják, úgyhogy emberelőnybe kerülnek a hollandok, és szépen fel is állnak. Like Roggénél van a labda, egyel tovább be középre, centerbe is megoldják. Rögtön vezetés szerez a holland válogatott. Ha minden igaz, akkor Noah de Vries a gólszerző, ha csak nem Justra volt az. A gólszerző végül aztán a 9-es sapkában játszó Justra volt. Ő is EB győztes, csak úgy, mint 8 társa, aki itt van a Hajós Alfredus oda vizében. Közelről, 3-4 méterről bepattintott a Neszmély mellett a kapuba, tehát Neszmély Boglárka kezd a magyar válogatottnál. Aztán majd lehet, hogy a folytatásra megkapja a lehetőséget Schmuck Tünde. Justra góljával vezet 1-0-ra a holland válogatott. 6 perc, 50 másodperc van hátra az első negyedből. Vályi egyel tovább szemben a kapuval, talán még akár lőne is lehetne. Alaksza egyelőre csak figyeli, hogy ki az, aki ott van, oldalra eldobja azonban. Lejár a támadó idő, ennél azért többet kellett volna kihozni ebből a támadásból, de jól védekeztek a hollandok, ott középen tömörültek, jöhetnek is előre ettől függetlenül. Mégpedig Mölhoyszen révén ő az, aki a labdát a félpályától alig tudja áthozni, majd aztán Van der Weyden kérné, kapja is szemben a kapuval 8 méterre, azért távol van, nincs balkezesük. Centerbe tett labda, ketten is ott vannak a magyarok közül, és valószínűleg igen, 12-essel a magyar csapat játékos, a horvát Zsófi, aki most már a Ferencváros vízilabdázója, visszahúzta ellenfelét ott középen Justrát, 5 méteressel jöhet majd Mölhoyszen, és megduplázhatja a holland előnyt. Mölhoyszen, illetve Neszmély az, akik farkas szemet néznek. Bogi, ha úgy adódik, általában ezért az ötösöket megfogja. Most nem, megint a bal felső sarokba vándorol a labda. 2-0-ra vezet Hollandia, és egyből időt kér Cseh Sándor. Abszolút nem tetszik az, amit lát, mert 2-ből 2 a hollandoknál. Alig telt el 1 perc és 38 másodperc a mérkőzésből. Cseh Sándor egyből megpróbálja egy kicsit felrázni az övéit, mert bár jó az időjárás, nincs tűző napsütés, ráadásul árnyékban vannak a hölgyek, hát nem pörgött fel most még annyira a válogatott. Itt hétvégén majd a férfiaknak OTP kupát rendeznek, úgyhogy Georgia mellett Hollandia, illetve Szerbia lesz a magyar csapat ellenfele. Ez egyfajta felvezetése annak a férfi tornának, hogy itt játsszák le a hollandok elleni második felkészülési mérkőzést. A hollandok is természetesen ott vannak, majd a világkupa 8-as döntőben az oroszok ellen fognak majd játszani. Érdekes, hogy az oroszok ilyen formán megjelenhetnek a világkupán, tehát ők már klasszikus értelembe véve visszatérhettek. Tehát az ok egyszerű, ők a B csoportból jöttek, és Kínával játszották a döntőt. Azt már tudni lehetett, hogy akik oda bejutnak a döntőbe, akkor az az együttes, az a két együttes majd csatlakozik ahhoz a hathoz, amely valójában a spanyol, magyar, holland, ausztrál, olasz és amerikai, ugye görögök a nagy hiányzók itt ebben a 8-as döntőben. Emberelőnybe kerül a magyar válogatott, és meg lehet a lehetőség legalább a szépítésre. Alaksza be középre, centerbe, vagyis valójában emelkedett volna Vályi, de nem jutott el hozzá a labda. Nem ezt beszélte meg valószínűleg Cseh Sándor a csapatával, úgyhogy jöhet Arts révén a holland válogatott, amikor az EB döntőben játszottak egymás ellen a felek, még a madeirai EB döntőben, akkor eszméletlenül védett Arts, de nem csak akkor, bár hozzá kell tenni, hogy 10-10 volt a rendes játékidőben, és 5 méteres párbajban kapott ki akkor a magyar válogatott, megint emberhátrányra kerül most a magyar csapat, valójában Szilágyit küldték ki a játékvezetők, jöhetnek a hollandok előre, vigyázni kell, megint centerből kijátsszák a labdát, Meyernél van a labda, aztán Mölhoyszen kapufa, legalább most ez nem ment be, így a harmadik kísérletükből nem lesz gól a hollandoknak, de már kiegészül a magyar válogatott. Szilágyi visszatér, de valójában Keszthelyi váltotta. Mölhoyszennél van a labda. 10 másodperc a támadó idejükből. Ki a szélre? Like Rogge ejt, kapufa. És aztán a kötelet éri a labda. Jöhet majd Neszmély, illetve a magyar válogatott.

0: Szóval Árca kapuban a hollandoknál, aki az Európa-bajnokság csoportmérkőzései során 5-4-es győzelmet aratott akkor Hollandia, tehát 4 gólt tudott lőni mindössze a magyar válogatott. Hát nem meglepő, hogy akkor nem nyert a magyar csapat. Alaksa teszi tovább, Keszthelyinél van a labda, kapás oldal talán elvállalhatja, nem le a szélre, Vájihoz, majd aztán ott középen helyezkedik el Tiba, de nem jó neki az átadás, Faragó be középre, centerbe, ezekkel egyelőre nem tud mit kezdeni a magyar csapat, Horváth Zsófi próbálta meg valahogy a labdát megszerezni, egyáltalán nem volt erre sok esélye. Árc az, aki kidobja a labdát, aztán már egy szabálytalanság magyar oldalról, úgyhogy megint egy ember hátrány lesz, ami azt jelenti, Alaksát küldik ki a játékvezetők. 2-0 vezet Hollandia Magyarország ellen. Akkor, amikor 4 perc, 20 másodperc van hátra az első negyedből, felállnak a hollandok, csak mire felértek, addigra már csak 5 másodperc van a támadó idejükből. Centerbe tett labda, és megint fogja az egyik magyar játékos. Nem volt lövés, ellenben volt, valószínűleg igen, egy szabálytalanság, úgyhogy jöhet egy újabb kiállítás, ami azt jelenti, hogy Hetzel az, aki elhagyta a menet, sőt, Keszthelyi volt az, de végül aztán elhülyéskedik a hollandok a lehetőségüket. Mulhouse-en volt az, aki nem tudta a labdát megfogni, jöhet Nesmély révén a magyar válogatott. Egyelőre támadásban eltelik az első negyed fele, semmit nem tudott mutatni Cseh Sándor együttesen. Na, talán majd most Keszthelyi egyel tovább teszi a labdát, Faragónál van a labda, ki oldalra, nincs most balkezese, hát Leimeter ugye válműtéte miatt nem jelen, nincsen jelen. Aztán Faragó lövése a blokkról megy ki oldalra, lehet a kapus is hozzáért, Árc, mert emiatt nem kellett egyelőre nagyon megemelnie a pulzusát a hollandoknak. Jönnek előre, egyelőre Bente Rogge az, aki zakatol a kapu felé, megállítja aztán Vályi, de még mindig közel van a magyar kapuhoz a holland válogatott, 7 méteren belül, de tovább tudják tenni, van még 10 másodperc a támadó időből, a center meg tudta fogni a labdát, de úgy látszik nem volt szabálytalanság, nem érti ezt most Noah de Vries, aki már nem a Ferencváros játékosa, és egy indítás, nincs üres ember, de azért Vályi el tud menni az emberétől, centerbe tett labda középre, és Keszthelyivel szemben szabálytalankodnak, úgyhogy jöhet majd emberelőnnyel a magyar válogatott. Keszthelyi hátra teszi a labdát Tibának, aki most 10-es sapkában játszik, nem ez a bevett szokás nála, de most ezt örökölte meg. Vájinál van a labda, bal oldalt, majd aztán megint visszakapja Tiba, középre, centerbe, Faragó bele a kapusba, Árc tudja védeni a kísérletet közelről, 4 méterről vagy 5 méterről, Árcnak megvannak az első védései a mérkőzésen, eddig nem kellett neki valójában hárítania, blokkoló kezek, vagy éppen még lövésig se jutott el a magyar válogatott. 2 perc, 45 másodperc van hátra az első negyedből, 2-0 vezet Hollandia Magyarország ellen, megvannak az emberelőnyök, csak hát nagyon a lövések, helyzetek nincsenek, 1 másodperc a támadó időből, nagyon könnyedén fogja a Nesmély a középre tartó labdát, hiába volt a próbálkozás a Niki Meyernek, ő új a válogatottban, rajta kívül még ismeretlen név Van der Weyden, Vörduv, illetve Robi Jutte, csak hogy még mondjak 3-4 játékos, de hát a többiek nyertek EB-t, vagy éppen még korábban, ha úgy adódott, még egy EB-t, 24-ben, 4 másodperces támadó időn, egy lövés, és megvan az első magyar gól, Lenvai Zoé, ha minden igaz, ő az, aki bevarta a bal felső sarokba a labdát, így hogy szép itt a magyar válogatott, 2-1, akkor, amikor 2 perc, 8 másodperc van hátra az első negyedből, Lendvai is az újabbak közé tartozik, aztán majd kiderül, hogy Cseh Sándor hogy akarja a jövőben alakítani a keretet. Ugye a világkupa után majd valójában jön a világbajnokság, ami Budapesten lesz, az lesz fókuszban valószínűleg a magyar csapat szempontjából. Az nem kérdés ugye a VB-t illetően, hogy ott lesz a magyar válogatott, mert rendezőként erre megvan a lehetősége, de az olimpiai kvalifikáció miatt ez egy fontos eseménye lesz majd a női meg a férfi vízilabda sportnak is. 2-1, akkor amikor 2 perc van hátra az első negyedből, egyelőre a támadással vannak gondok, bajok magyar oldalról, de legalább már a védekezés egy kicsit hatékonyabb tud lenni. Fújnak a játékvezetők, középen bent szabálytalanság, ami azt jelenti, hogy emberelőnybe kerül a holland válogatott. Figyelni kell, ott középen ne legyen tumultus, a lövő játékosokra meg kiírni. Hát most egyébként nagy bajban van bizonyos szempontból Varró Eszter, mert a labdással kellene mennie, de aztán megfogja Varró az ő emberét, és mutatják a játékvezetők, hogy jöhet majd Neszmély révén a magyar válogatott. Igazából nem tudta eldönteni Liker Rogge, hogy lőjön, vagy éppen ejtsen, vagy oda középre, centerbe adja a labdát. Ennek a háromnak az egyvelege volt, borzalmas megoldás. Középre centerbe tett labda, aztán Keszthelyi az, aki kiharcol egy ember előnyt, ami azt jelenti, hogy most már Lendvainál van a labda, oldalra lesz szélre, ami azt jelenti, hogy Faragó Kamilla leviszi a kötélhez, be középre, de egyelőre nincs lövés. Hajdu Katán, ez azt kár érte. Rápattintotta a labdát a vízre, aztán végül Arc megfogta. Nekem olyan érzésem van, mint hogyha Laura Arc annyira nem feltétlenül nyújtaná a karját föl, le, jobbra-balra, hanem csak úgy elakadnak benne a labdák. Tehát beledobják a magyar játékosok általában a lövéseket Arcba. Marad a 2-1, 50 másodperc még az első negyedből. Pedig ezt az emberelőnyt is ki lehetett volna jócskán használni, de hát ha nem, akkor nem. Jönnek a hollandok. Mégpedig Jutténél van a labda, elég messze van Jutte, de azért most közelebb kerül, és hát 10 méterről megpróbálta előni, de ezt könnyedén fogta Neszmély. Úgyhogy még egy támadásra lesz lehetősége a magyar válogatottnak, hogyha jó sáfárkodik az idővel a magyar csapat, akkor a hollandoknak már nem jut. Az egyenlítésért megy a magyar válogatott. 2-1-re vezet Hollandia, 20 másodperc van hátra az első negyedből. Faragónál van, a félpályánál a labda, tovább tudja tenni a Laxának, aztán végül nem jó. Úgy látszik a centerbe lett labda, Varró Eszter szabálytalankodott, neki már van hibája, úgyhogy figyelnie kell. És aztán emberelőnybe kerülnek még a hollandok, hátra van 13 másodperc a támadó idejükből. Az a helyzet, hogy igazából a ráúszás biztos megnyeri majd a magyar csapat, illetve Vályi Vanda, úgyhogy a 4 másodperc van hátra, el fogják lőni valószínűleg, ha egyáltalán megkaparintják a labdát, megvan végül a védés Neszmélytől, hiába próbálkozott a hollandoktól Pien Gorter, a BVSC játékosa. Neszmély védeni tud, így aztán marad a 2-1 1-4-1 játék után. Neszmélynek már 2 védése van a mai meccsen, illetve Arcnak is 2, igaz kevesebb lehetősége volt a magyar csapatnak arra, hogy lőni tudjon. Egy 5 méteres tudott értékesíteni a holland válogatott, emberelőnyből is csak egy gólja van a hollandoknak, a magyaroknak egy sem, és egy akció gólja van Cseh Sándor együttesének. Összességében 6-szor próbálkozott már Hollandia, ebből pedig 2 gól, úgyhogy nem sok, mondjuk magyar oldalról 4 próbálkozás sem, de az első 2-3 támadás az arról szólt valójában, hogy még kapuig se tudott eljutni a magyar válogatott. És nem arról van szó, hogy most oda megy Cseh Sándorhoz az összes leányzó és kéri az instrukciót, hanem elvárja, hogy egy 2-3 host teljesítsenek a lányok. Szóval ez tényleg felkészülési mérkőzés a javából. Itt nem arról van szó, hogy lehet az eredmény fontos, de bizonyos játékelemeknek meg kell lennie, hogy aztán majd Ausztráliában minden szép és jó legyen. Nem egyszerű a magyaroknak a helyzete, mégiscsak Spanyolország ellen kell majd vízbe lépniük az aktuális világbajnok ellen, és az elődöntőbe, ha úgy adódik, akkor jöhetnek a hollandok, vagy éppen az oroszok, de értelemszerűen az első mérkőzésen már minden eldől abból a szempontból, hogy mi jön a folytatásban, lesz-e éremmérkőzés, vagy majd csak az 5.-8. helyért próbálkozhat Cseh Sándor együttese. Július 22-én fogják majd az első összecsapásukat játszani a hölgyek. Addig még van 20 nap, hogy a spanyolokra felkészüljön a magyar válogatott. Nagy dolognak mondható az, hogy sikerült a magyar csapatnak oda kerülni a legjobb 8-ba, mert tényleg, amikor hát egy nagyon sziszifuszi helyzetet idézett elő az egyes divízió, ami azt jelenti, hogy a magyar válogatott nem került a csoport első 2 helyére, hiszen a B csoportot megnyerte Hollandia, illetve Olaszország, ez egyértelmű volt. A magyarok csoportjában pedig a spanyol-amerikai kettős és a magyarok a harmadik helyen végeztek, és ott az volt a kérdés, hogy egyébként Ausztrália, mint házigazdája a világkupának, természetesen ott van a 8-as döntőben, hogy a görögöket kellett megelőzni, na és itt voltak apró érdekességek a folytatásban, hiszen kikapott a magyar csapat 14-9-re a görögöktől, így kezdődött május eleje a magyar válogatott számára, majd aztán a japánok ellen 15 gólos vereség. De mindenféleképpen meg kellett verni Rotterdamban Ausztráliát, ez sikerült 9-7 arányba, viszont az ausztrálok pedig legyőzték a görögöket 11 góllal, úgyhogy a végén úgy jött ki a történet, hogy gólarányjal, de a magyar válogatott végül is sikeresen, de a legjobb 8 közé került a világkupámban. Most pedig jön a ráúszás, amelyet Vai Vanda elhoz természetesen, jött az egyenlítésért a magyar csapat. 2-1-re vezet Hollandia Magyarország ellenfelkészülési mérkőzésen, női vízilabdáról van szó. Holnap majd az urak is játszanak a hollandok ellen az OTP kupán. De most először a hölgyek jönnek, mégpedig Keszthelyi révén, egyelőre távol az ellenfél kapujától. Hajdú az, aki centerbe teszi a labdát, tovább tudná tenni, és tovább is tette valójában ott középen Horváth Zsófi, de jöhet majd emberelőnnyel a magyar csapat, a kiküldött holland játékos pedig Van der Weyden. Szépen feláll a magyar csapat, centerbe tett labda, és jó volt ráadásul, csak hát ott középen Lendvai kezéről leszették a labdát, úgyhogy kettős emberelőnyben a magyar csapat, hát nem sikerül végül megoldani. Ritkaság számba megy, hogy két játékost is kiállítanak a játékvezetők, de hát ezzel nem tudott most érni a magyar csapat. Figyelve azért Cseh Sándort, a gesztusok megvannak természetesen. Abszolút elégedetlen a látottak, mert egy negyed alatt egy gólt lőni, az hát nem egy éppen erőteljes teljesítmény, és tényleg a hollandok se feltétlenül pörögnek annyira. Na most megint egy emberelőny, amit kiharcolnak, úgyhogy jöhet majd a magyar válogatottól a jó védekezés, meg hát a védekez, Lendvait küldték ki a játékvezetők. Niki Meyernél van lent a szélen, egyet tovább tudja tenni, Benteroghe, majd aztán Mölhoisen, lesz a lövés, van még gól is ráadásul, Ninatten Broek a gólszerző, 3-1, úgyhogy nem közeledünk a hollandokhoz, hanem távolodunk, pedig megvolt a lehetőség arra, hogy egyenlítsen a magyar csapat több alkalommal is, de így nem lesz. Hát lehetősége nagyon a magyar csapatnak, pedig arról sincsen szó, hogy éppen a kiállítások terén mondjuk a hollandokat kényeztetnék el, csak 5-öt küldtek ki a hollandoktól, és mármint, hogy 5 lehetőségük volt arra, hogy emberelőnybe játszanak, 8 magyar oldalon, úgyhogy még a játékvezetők is mondjuk azt, hogy nekünk fújnak, vagy hát a magyaroknak fújnak, de ez talán annyira nem meglepő, mégiscsak a játékvezetők magyar, illetve holland, debreceni Nóra mellett Rick Evers, tehát a hollandok is delegáltak egy játékvezetőt, debreceni Nórát nem kell bemutatni, volt ő már EB döntő, meg olimpián is. Na és aztán centerbe tett labda, ami azt jelenti, hogy Tiba a kiharcoló fél, megint emberelőny, úgyhogy lehet gyakorolni, csak most már gólt kéne lőni, egyelőre ez kevésbé megy a magyar csapat számára. Keszthelyinél van a labda, egy keresztpasszal találja meg a csapattársát, Lendvai, majd egyel tovább be középre, és megvan az újabb magyar gól, a második Tiba a gólszerző. De Tiba esetében apró érdekesség, hogy ő elhagyja az UVS-ét Hajduval együtt. Az más kérdés, hogy majd hova és milyen formán fognak igazolni a két újpesti játékos, de sokan vannak, akik elhagyják az UVS-ét, és lehet, hogy szétszéled egy kicsit az újpesti csapat. A BVSC is bejelentkezett a játékosokért, illetve az Olimpiákoszról lehet hallani, hogy majd odaigazol valamelyik magyar játékos, aki éppen a válogatottban van. 6 perc, 10 másodperc van átra, a második negyedből Tiba góljával megvan a szépítés, 3-2-re vezet Hollandia ettől függetlenül, de a támadással egyelőre még hadilában a magyar csapat. A védekezés most jó volt, Nesmé jöhet majd egy szabad dobással, illetve irányíthatja a támadást, hogy majd hova menjen a labda. Megtörtént, hogy éppen Szilágyi az, aki megfogta a labdát. Egyelőre neki lövése nincs. Hibája egy, azonban igen. Na, egy nagy zicser. Kérdés, van-e gól? Van bizony. Nem mástól, mint Hajdú Katától. 3-3 egyenlít a magyar válogatott. 4 gólt is lőtt Hajdú Kata az előző mérkőzésen. Ez most számára az első. Így ő is betalál. Lendvai mellett még, tehát a gólszerző Hajdú Kata, illetve a legutóbbi alkalommal pedig Tiba talált be. Úgyhogy a fiatalok viszik egyelőre a prímet a góllövésben a magyar válogatottnál. 3-3, 5 perc, 40 másodperc van hátra a fél időig. Centerbe tett labda a vendégektől. Egy könnyű szívvel megadott kiállítás. Herzl az, aki elhagyja a játék teret. A hollandoknál pedig Bente rúgja az, aki lóbál, majd aztán oldalra balra kerül a labda, van jobbkezes természetesen ott, mivel hogy szenkereszt passzal, Bente rúgja középen, megkapja a szemben a kapuval ellövés, a pattintott lövésbe bele tud érni Szilágyi, hogy blokkolta valójában, eszmény mellett lehet elment volna, a lényeg az, hogy kivédekezte a magyar válogatott, 5 perc, 15 másodperc, először vezethet a magyar csapat, ha minden igaz. Hát idáig csak a hollandoknál volt az előny a mérkőzés során. Ebben a negyedben két gólt is dobott a magyar válogatott, centerbe tett labda át a Taubélit, mintha elég rendesen lebirkózták volna. Az édesapja Aubéli Otto világbajnoki ezüstérmes birkózó volt, úgyhogy az sem meglepetés, ezt ő is mondta, hogy az UVS-nél édesapja Otto, ha úgy adódik, akkor edzéseket is vezényel, birkózó edzéseket, mert hát kell a centereknek általában a vízilabdázóknál. Egy távoli bomba, Nilhoisen, a mai mérkőzésen már harmadszor próbálkozott, ez a kapufán csattant ismét, hogy marad a döntetlen, 3-3, Keszthelyi kéri és kapja a labdát, szerintem eddig még ki sem ment a medencéből Keszthelyi Rita. 380 válogatott mérkőzés a neve mellett, ugye abszolút rekord, de centerbe tett labda jön Árca kapujából, lehet először mozdult meg valójában, de szabálytalanság, ami azt jelenti, hogy jön a kiállítás, nem 5 méteres, mert nem volt zicser, úgyhogy csak kiállítás. Hajdukata szemben a kapuval, nem lövi el, Aubéli egy passzra kijött a center pozíciójából, majd aztán Faragó visszaadná, meg is kapja Hajdu, épp hogy el tudta fogni, vagy meg tudta fogni a labdát Hajdu, de aztán a centerbe tett labdával nem tudja Keszthelyi bevenni az ellenfél kapuját, és aztán még Faragó is a felső létre vágja a labdát. Marad a 3-3. Kár érte. 4 perc és 5 másodperc van hátra az első fél időből. Árckapus egyelőre nem talál csapattársat, ráadásul most a hollandok esetében időkérés van, mert olyan 5-en maradtak benn mezőnyjátékosok, ami kevés. Ennél többre van szükség, de aztán végül az időkérés megtörténik. Hát pont a holland játékvezető az, aki befújta mindezt. Lehet, hogy Debreceni Nórának Dudesis mester nem tudta elmondani, elmagyarázni, hogy ő szeretne egy játék megszakítást. Ha már Dudesis, illetve a holland szövetségi kapitány az előző mérkőzésen Szolnokon nem volt jelen betegség miatt, de akkor Keszthelyi sem játszott, tehát a játékosok közül. De úgy látszik, hogy Dudesis szövetségi kapitány egyelőre most jó állapotában van, 2 napra rá meggyógyult, és most ő mondja éppen a holland játékosoknak, hogy mit is kell megvalósítaniuk. Egyelőre a holland válogatott nem dobott akciógólt, ez azért meglepő a maga nemében, de hát emberelőnyből meg a magyar csapat nagyon gyengén muzsikál, 4-ből egy kísérlet, ami betalált, ez azért nem annyira sok. De most jöhetnek majd a hollandok. Igaz, nem emberelőnyben, csak a labdát hozhatják. Árc az, aki oda teszi a csapattársnak. Bente Rogge a félpályánál. Ő is sokat látott már. A 2024-es Európa-bajnokságot a Rogge testvérek nyerték meg a spanyolok ellen az utolsó másodpercben. Hát most éppen egy gólt lőnek nagyon könnyedén. Köning volt az, aki betalált. A bal alsó sarokba bevonszolta a labdát. Olyan volt az a lövés, mintha nem is akarta valójában kapura tenni. Lökte magától kis túlzással a labdát, de hát Köning góljával 4-3-ra vezetnek a hollandok. Ha erős nem is volt, de legalább pontos, Leszmény nem tudta védeni. Egyelőre 2 védésnél van Bogi. Ennél lehet majd több kell, de lehet a második félidő majd Schmuck Tündéjé lesz a BVSC kapusáé. 4-3 a hollandoknak, és most éppen Faragó kapja a labdát, majd aztán tovább teszi Váinak, akinek a kezéből kiesik a labda. Hát ez nagyon könnyedén Nina Tembrók aztán megkaparintja. Árckapus pedig figyeli, hogy van-e a bal vagy jobb oldalt üres ember, vagy középen, hát egyelőre senki, eltelik már legalább 8-10 másodperc úgy a támadó idejükből, hogy előrébb nem jutnak a hollandok. Aztán végül Pien Gorter kapja, a BVSC hollandja. Gorter oldalra egyel, majd aztán bent középen a centerbe tett labda. 3 magyar is oda megy, és sikerül elhozni a labdát. Remek volt a közbenyúlás Horváth Zsófitól, hátul aztán a kapusnál, Neszménél, 3 percen belül már a csapatok 4-3-ra vezet Hollandia Magyarország ellenői vízilabda felkészülési mérkőzésen a hajós uszodában. Talán olyan 6-800 néző lehet jelen, vagy 1000, valamennyi, de nincs teltház, az biztos. jön most Keszthelyi, de el tudják venni tőle a labdát, úgyhogy a hollandok fordulhatnak. Hát nem pörögnek azért a hölgyek annyira, őszintén megvalva. Tehát úgy könnyedén tudják egymást szerelni, nincsenek olyan nagy összecsapások. Megint most le tudja lopni Tiba az ellenfél kezéről a labdát, aztán most Nesmé jöhet. Vorduv nem akart annyira belemenni Csímbe, úgyhogy inkább hagyta, hogy majd Tiba elhozza, ez meg is történt. Most éppen Lendvai szemben a kapuval, 8 méterre a kaputól, nem lövi el, hát megvárja, hogy aztán végül vele szemben, ha nem is szabálytalankodtak, de a labdát éppen, hogy el tudta hagyni. De a lényeg, hogy jön a lövés, távolról pattintott kísérlet. Tiba próbálkozott, a második neki már a mérkőzése nem sikerült, azonban ezt most Arc fogta, a labda hát tartott valójában a balsarok felé, de azért, mert az egyik holland beleért, és úgy kapott egy kisebb gellert a labda. 2 percen belül 4-3-ra vezet Hollandia Magyarország ellen. Most a sípok némák maradnak egyelőre, nincsenek emberelőnyök, ez lehet azért jót tesz a mérkőzésnek, meg az is, hogy Nesmé tud védeni, Miloisen próbálkozott, mutatja a holland aztán, hogy ő nem szabálytalankodik a megúszó Lendvaival szemben, van egy kisebb előnye Keszthelyinek is ráadásul, de hát nincs semmiféle előnyben a magyar csapat, Lendvai kapja a labdát. 1,5 percen belül az egyenlítésért jön a magyar válogatott, középen, bent centerben van embere, nincs arról szó Horváth Zsófinak, egyelőre ő nem kap sok labdát, ezen a mérkőzésen lövése sem volt eddig a találkozón, és megint Lendvai kezéből könnyedén kiszedik a hollandok, de még a szabálytalanság se sejlik fel, úgy látszik a holland, illetve magyar játékvezetői párostól. 1 percen belül, és csak úgy csordogál a mérkőzés, 4-3 a találkozó állása, még a mostani vízilabdában már azért jócskán 10 gólok fölött szoktak a csapatok lőni, hát ugye 14-10 volt a keddi szolnoki összecsapásnak a végeredménye is. Középre centerbe tett labda, szabálytalanság, azt jelenti, hogy akkor Lendvainak ez már a második hibája, emberelőnybe kerülnek most a hollandok, olyannyira, hogy már a szélre teszik a labdát, Robi Jutténél van, Mölhoisen, majd aztán egyel tovább, mégpedig Pien Gorternek középre centerbe is, 3 méterről aztán be tudja dobni a labdát az üresen lévő, talán Kjöning, de lehet, hogy Furdu volt. Úgyhogy 5-3, Kjöning második gólját szerzi a második lövéséből. 38 másodperc még hátra van az első félidőből. Cserélcse Sándor, jön Szilágyi a vízbe, illetve Varró Eszter is a centerbe. Horváth Zsófinak nem sok babértermet eddig ott a kapu előtt, könnyen levédekezték őt, de hát a holland vízilabdázók azért eléggé erőteljesek, fizikailag roppant hát komoly erőt képviselnek, de hát technikásak is. Faragó hozza a labdát, középkezdés követően 1/2 perc van hátra az első félidőből, a bal oldalt pedig a jobbkezes Hajdu viszi a kötél felé a labdát, aztán a mellette lévő Faragónak teszi, Hajdu, majd megint Faragó, oldalra, jobb oldalra, nincs balkezesen a magyar csapatnak, középre, becenterben, na talán eljutna Aubélihoz, ketten is vannak a magyarok közül, tehát nincsen semmiféle fújás, majd jöhetnek a hollandok, Aubéli és Varró is ott volt bent centerben, tehát nem jutott el hozzájuk a labda, Arc kapus pedig megvárja, hogy az a pár másodperc leteljen, és 4 védéssel zárja az első félidőt, Nesmének volt 5 védése, egy félidőnyi játék után hátrányban a magyar válogatott Aljos Alfréd uszodában felkészülési mérkőzésen. Magyarország-Hollandia 3-5 a szó a stúdióé.
1: Hamarosan vízilabdával folytatjuk, de most következzenek a hírek.
2: Körkapcsolás. Élő közvetítések a Nemzeti Sport Rádióban. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Hírek a Nemzeti Sport Rádióban.
3: Rajthoz áll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf. Akár már a héten a parlament elé kerülhet az alaptörvény módosítása. Marad a napos idő. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
2: Sporthírek.
3: Rajthoz áll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf. Ezt az úszó edzője Szabó Álmos árulta el a Nemzeti Sport Rádiónak. A Honvéd 2-szeres olimpiai és 3-szoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. Három napja Rómában 50 méter gyorsúszásban döntött országos csúcsot. Arról egyelőre nem született döntés, hogy az EB-n milyen távokon úszik majd Milák. Szerződtette a bajnoki címvédő Eto FC labdarúgó csapata Csinger Márkot. A 23 éves hátvéd tavaly kölcsönben szerepelt a győrieknél. Az Eto most 3 évre szóló megállapodást kötött a Dunaszerdahelyről távozó Csingerrel. Három helyen változott a VB-re készülő magyar vívó válogatott összeállítása az EB-hez képest. A családi okok miatt kimaradó kardozó Szatmári András helyére Tóth Bertalan, míg női kartban Pusztai Liza helyére Katona Renáta került be. Női törben pedig az EB-n csak egyéniben szerepelt Lubkovics Tóra, ezúttal csapatban is vív majd.
2: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Hajrá, magyarok!
3: 100 ezer forint iskolakezdési támogatást kaphat, csak nem 400 ezer gyermek, jelentette be a miniszterelnök. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülőknek, a tartósan beteg vagy súlyosan fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-éig utalják, a másodikat novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Megtárgyalta a kormány az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátum idejének korlátozását, illetve annak kiterjesztését más pozíciókra is. A végleges változat már a héten, de legkésőbb a jövő hét elején kerül az országgyűlés elé. A javaslatban szerepel az is, hogy az alkotmánybírákat 6 évre választják, a mostani 12 helyett, és visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek.
2: Közlekedés.
3: Erős a forgalom az M1-es autópályán Budapest felé Tata és Biatorbágy között, szakaszos lassulás, időszakos torlódás tapasztalható. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
2: Időjárás.
3: Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Többfelé megerősödik a szél. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű.
2: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió. Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sport Rádióban. Ez a Körkapcsolás.
1: Pillanatokon belül folytatódik a Magyarország-Hollandia női vízilabda felkészülési mérkőzés, a szó Katona Lászlóé.
0: Köszönöm szépen, fél perc még a szünetből. Ez tökéletes alkalom arra, hogy körbenézek és lássam azt, hogy Madaras Norbert természetesen, mint a szövetség elnöke, jelen van három olimpiai bajnoki cím, mert mellette még ott van Faragó Tamás, és akkor Biros Péter mindenkit kenterbe ver, mert ő maga meg háromszoros olimpiai bajnok. Szóval a nagyságok jelen vannak a női válogatott mérkőzésein is. De természetes az, hogy Faragó Tamás mégis jelen van, mert ő volt a női válogatott szövetségi kapitánya korábban. 2001-ben például a Fukuokai világbajnokságon ő irányította a női válogatottat. Hát egyelőre, ahogy elnézem, most Cseh Sándornak sok mondani valója nem volt a hölgyek felé. Bevett szokása, hogy valahogy oldják meg ők maguk, hiszen az edzéseken, illetve egyéb alkalmakkor van párbeszéd, hogy magukat kell kihúzni a slamasztikából a hölgyeknek. 5-3-ra vezetnek a hollandok, jön a ráúszás, amit ezúttal nem Vályi fog megnyerni, hanem Tiba. De azért úgy látszik, hogy a magyar oldalról kapus csere is történt, úgyhogy Smuk Tünde az, aki a képzeletbeli gólvonal előtt, és így a magyar válogatott kapuját ő védheti. Keszthelyi természetesen a vízben, ez nem meglepő, Faragó is ott van, no meg középen Horváth Zsófinak szavaz bizalmat a szövetségi kapitány, Tiba is megkapja, most éppen Horváth meg tudja fogni a labdát centerben, csak fölé dobja, ketten-hárman is ott voltak körülötte, és nem tudta 4 méterről a kapu felé varázsolni a labdát. Marad az 5-3, az első támadásban nem tud a magyar válogatott gólt szerezni, de hát ez a első fél időben is így volt, akkor 1 perc, illetve 40 másodpercet követően már időt is kért Cseh Sándor, igaz, akkor 2-t belőttek a hollandok, 2-0 volt az állás, és most egy újabb holland gól, 6-3 ezúttal a Hollandiának. Egy kicsit eltolódott a magyar védelem, jobbról balra került át a labda, Ninatenbrück keresztpassza után érkezett a másik oldalt, bal oldalt valójában a csapattárs, így sikerült egy teljes eltolódást mutatni a magyar csapatnak. König, aki a gólszerző, ha minden igaz, nem Mölhoyszem volt az, úgyhogy így neki ez már a második gólja az 5. kísérletéből. 6-3 Hollandiának. Egyébként a két csapat legutóbbi meccse Szolnokon ugye 14-10-es magyar győzelemmel zárult. Nem voltak ilyen jellegű problémái a magyar csapatnak, bár ott egy erős harmadik negyedet tudhatott magáénak a magyar válogatott. 6-5-5 volt akkor a félidőben az állás, és a második félidőben szakadt ki a gólzsák, mert a harmadik negyedet 4-1-re nyerte meg akkor a magyar válogatott. 7 perc, 10 másodperc van hátra a harmadik negyedből, 6-3-ra vezetnek a hollandok, és nincs újabb, nem lesz újabb magyar gól, mert megint állt kapus kezében a labda, hát megpróbálta Faragó, nem a lehetetlen, csak éppen az a helyzet, hogy nem voltak erős kísérletei eddig Kamillának. Árc pedig egy 12 másodpercet tartogatta a labdát, és ez tökéletes arra, hogy már elmenjen több, mint a fele a támadó idejének a hollandoknak. Ettől függetlenül most közelebb van Lieke Rogge, Bente Roggéhoz teszi, testvérek ők. Bente Rogge pedig nem tudja ellőni a labdát, 2,6 másodpercnél inkább oldalra dobja. Sikeresen tudja kivédekezni most a hollandok támadását a magyar válogatott. Schmuck kezében a labda, de ez más kérdés, hogy most ő kit tud indítani, mert nagyon üresen senki, csak éppen a jobb oldal Tiba az, aki végül azért kerül el az emberétől, a másik tízestől, Lieke Rogge-tól, mert ő meg bemegy középre. Tiba oldalról, jobbról ellövi, de fogja aztán Árc kapus, neki ez most már a mai nap folyamán a 6. védése, ráadásul 9 kísérletből, úgyhogy jócskán 50% felett teljesít Laura Arz. Korábban volt Magyarországon, védett idehaza, de az összes hollandról elmondható az, hogy mivel nem erős a bajnokságuk, általában külföldi csapatokban játszanak. A holland bajnokság amatőr, úgyhogy ezért nem meglepő az, hogy amint van rá lehetőség, mennek is a világ különböző pontjaira, Európába leginkább. Most éppen emberelőnybe kerülnek a hollandok, a magyar csapat pedig emberhátrányba, úgyhogy védekezni kell. Horváth Zsófit küldték ki a játékvezetők, úgyhogy számára már nem biztos, hogy sok lehetőség lesz a mérkőzés során mutatni bármit is. Egy blokkoló kézről aztán végül Schmuckhoz kerül a labda, nincs újabb holland gól. Varró Eszter, Hetzel Adrien, Lendvai Zoé is 2 hibával. Hát a hollandoknál Van der Weydennek van 2 hibája, és Lieke Rogge-nak. 9 másodperc a magyar támadóidőből. Faragó nem tudja a kapu felé továbbítani a labdát. Tiba be középre centerbe, de tartja a kezét Aubéli Tekla. Úgyhogy ezt észrevette. Hát én érdekes debreceni Nóra, tehát még a magyar játékvezető fúj most éppen a magyarok ellen, hogyha támadásról van szó, és a hollandoknak kedvez. A holland játékvezető pedig most a hollandoknak, amikor ők támadnak. 5 perc van hátra a harmadik negyedből, 6-3-ra vezet Hollandia a magyar csapat ellen felkészülési mérkőzésen. Egy kicsit feltámadt most a szél, napsütés már nincs a hajós Alfredus oda felett. Egy nyitott medencében játsszák a mérkőzést. 2 másodperc a támadó időből, nincs lövés. A Duda szó azt jelenti, hogy nem tudták megint lövéssel végezni a támadásukat a legvégén. Úgyhogy megint jöhet a magyar csapat. Schmuck révén 3 gólos a hátrány, ami azért tetemesnek mondható, de Tiba most kisebb folyosót talál maga előtt. Csikarszögből inkább középre, vagy inkább egy keresztpasszal keresné és találná meg Hetzelt, de nem jó az átadás. Sok a hiba egyelőre. Hát azért már lassacskán egy hónapja, hogy véget ért a bajnokság, de például a női vízilabda bajnokok ligája 4-es döntője is lassacskán egy 3 hete, hogy véget ért. Nagy leállásra nem volt lehetősége több fradi játékosnak, vagy éppen a többi vízilabdázónak, aki éppen a döntőben volt érdekelt. Kontrát fújnak a játékvezetők, valójában most a holland sportárs találtott középen egy szabálytalanságot Szilágyival szemben, és akkor a jobbra kikerül a labda, szinte a kötél mellett úszik, Faragó Kamilla átszeli már a félpályát, ott középen Szilágyi szemben a kapuval el lehetne lőni, és megvan a gól, a negyedik Szilágyi számára az első, a bal felső sarkot pokhálózta ki, 6-4, megvan legalább az első gól a második félidőben, hát a második negyedben lőtt kettőt a magyar csapat, az elsőben egyet, szóval nem arról van szó, hogy gólok garmadája lenne felelhető a hajós uszodában magyar oldalról. Egyelőre visszafogott Cseh Sándor együttese. Cserélik egy kicsit most a holland, meg a magyar csapat is. Középkezdésnél erre jócskán megvan a lehetőség. Aubéli, aki szintén visszajön, ha minden igaz, ha csak nem, oldalazik inkább ott a kötélen kívül. Hát a hollandok egyel többen vannak, úgyhogy náluk még meg kell várni, hogy kiússzon Lieke Rogge, ez megtörténik, és akkor jöhet majd a középkezdés. Mégiscsak 6 mezőnyjátékossal lehet ezt a vízilabdát játszani egyelőre. Plusz a kapus a 7. Na, akkor jönnek a hollandok, Bente Rogge kezében a labda. 2 góllal még mindig vezetnek a hollandok, 3 perc 45 másodperc van hátra a harmadik negyedből. Kiállítások tömkelege mindkét oldalt. A hatékonyságról inkább ne is beszéljünk. Bente Rogge egyel tovább, Lieke Rogge, nem, oda centerbe, középre, megfogja a labdát, de Fries, aztán már jöhet emberelőnyben a holland csapat, Bente Rogge egyel tovább, és az a helyzet, hogy nincs balkezesük, úgyhogy az a legjobb eset, amikor kikerül jobb oldalra, főleg olyannyira, hogy Niki Meyer meg se tudta fogni a labdát, amit Van der Weyden tett oda neki, két jobbkezes, kissé jobb oldalt, nem egy jó megoldás, de hát hogyha balkezes hiányában nem tud mit tenni Dudesis szövetségi kapitány. Mondjuk a magyar oldalon se feltétlenül jelent ez egy jó dolgot, mert nincs Leimeter válműtéte után. Ő idézőjelben lábadozik. Egy kísérlet, egy lövés Váhitól az első a mérkőzés során tőle. Könnyedén fogja Arc kapus, aztán már a helyén indítják éppen Van der Weydent. Középen bent centerben, jobb pozícióban, és meg is fogja ráadásul könnyedén a labdát a hollandok centere, így megvan a gól, a 7. holland gól, Kjöningnek pedig már a 3. a mérkőzésem. Hát ő minden szempontból kiemelkedik most. Kár érte, mert ott középen egy kicsit kellett volna határozottabbnak lennie Alakszának, ha minden igaz, ő úszott vele bent. Nem sikerült. Hetzel már ki is pontozódott, úgyhogy ő nem feltétlenül tud a mai meccsen már többet beletenni. A hollandoknál Lieke Rogge, Van der Weyden két hibával, még azért magyar oldalon Horváth Zsófi, Lendvai Zoé, illetve Varró Eszternek van két személyi hibája. Mert a játékvezetők előszeretettel fújnak kiállításokat mindkét oldalra. Na most talán lehet egy kicsit feljebb zárkozni. 3 gólos a hátránya a magyar csapat, a 2 perc 40 másodperc a harmadik negyedből, 7-4-re vezet Hollandia Magyarország ellen. Centerbe tett labda, nem tudja megfogni a labdát Varró, úgyhogy jól védekeznek a hollandok, és hátra kerül még pedig Arc kapushoz, aki annyira nem kiemelkedő a mai nap, bár még azért az a 6 védés több, mint a magyar csapat 2 kapusától összesen, mert egyszer Schmuck már, ha minden igaz, tudott hárítani, Neszmének meg 4 volt a neve mellett, de labdát szerez a magyar csapat. Jön a mindent bele, Lendvai az, aki áthurcolja a félpályán túl a labdát, 2 percen belül a csapatok, 10 másodperc a támadó időből. Lendvai emelkedik, centerbe teszi, Varró pedig behúzza! 7-5! De még hátrányban a magyar válogatott, az első alkalom volt Varró Eszter személyében, hogy meg tudta valójában fogni úgy a labdát, hogy nem volt szabálytalan, mert mindig eltartotta magától az ellenfelet. A játékvezetők nem fújtak, max azért, mert gól született. 1 perc, 57 másodperc van átra a harmadik negyedből. Varró Eszter szépítő gólja, oda Arc feje fölé. 7-5, de még a hollandoknál még mondom az előny, úgyhogy ez az első center gólja volt a magyar csapatnak. Ki is jön aztán Eszter a vízből, helyette pedig már Horváth Zsófi van ott bent középen. 2 gólos a hátrány, és ebben a negyedben egyelőre 2-2-re a csapatok. Aki a harmadikat lövi, az egy kicsit előnybe tud kerülni, mármint hogyha akkor a hollandok megint hárommal vezetnek, a magyar csapat pedig egyre lenne legalább már az egyenlítéstől. 6 másodperc a támadó idejükből a hollandoknak, oldalról jön valójában a lövés Mølhøysentől, Schmuck védeni tudott, de róla ment ki a kötélen kívülre, úgyhogy jöhet majd a sarokból a holland válogatott. Van der Weyden kezében a labda, 15 másodperc a támadó időből, ugye ilyenkor újraindul 18 másodpercről. A sípszó azt jelenti, hogy megint kiállítás, mégpedig Keszthelyit küldik ki a játékvezetők. Ritának ez a második hibája a találkozó során. 7-5-re vezet Hollandia, 8 másodperc a támadó idejükből, keresztpassz, jobbra, majd aztán középen, Biementerogge, és aztán behúzza végül a csapattárs. Ott helyezkedő centerek egyik, a Zsusztraha, minden igaz, megint centerből egyelőre ők nagyon jól tudnak építkezni. 8-5 az állás, Zsusztra második lövéséből a második gólját szerzi. Horváth Zsófi volt megint ott bent középen, illetve van segítség azért, Lendvai is ott volt bent, de egyelőre nem tudnak mit kezdeni a fiatal magyarok, mert egyelőre nem megbántva, de Szilágyi a legidősebb, Faragó, Lendvai, Horváth Zsófi, illetve jó, hát Vályi is már a rutinosabbak közé tartozik, de például azért Hajdukata is a 20 esztendejével a fiatalokat erősíti. Most ez egy kicsit ilyen fiatalabb magyar válogatott, Lendvai kezében a labda, 50 másodperc a harmadik negyedből, szemben a kapuval is belövi, a kapufa is kellett egy kicsit hozzá, szerencsés gól, de megadják ezt is ettől függetlenül. 8-6 Lendvai a gólszerző, ez neki már a második a mérkőzésen, minél többet kell lőni, próbálkozni, mert abból lesz a gól. 14-nél jár már a magyar csapat a próbál, 15-nél a próbálkozásokat tekintve a hollandok azért 18-szal még jobb statisztikát mutatnak, ők többet lövöldöznek, mivel hogy szem például egymaga 6-szor próbálkozott már a mérkőzésen, Kőning is 3-szor, hatékonyság mondjuk mivel hogy szemnél egy kicsit azért gyengébbnek tűnik, 6-ból csak 2 gól a neve mellett, Lendvai 2-ből 2, centerbe próbálkoztak Ninatten Broek révén tenni a labdát a hollandok, Faragó azonban lelopta ott középen, jön az emberelőny ráadásul, és van még egy támadási lehetősége a magyar csapatnak a negyed vége előtt. Hajdunál van a bal oldalt, középen bent 2, most már 3 magyar játékos is, egymás hegyén hátán a magyar vízilabdázók. Faragó kapja meg, aztán ki a szélre, a kötélhez, Szilágyi, szemben a kapuval Hajdú, kirontanak rá, Faragó, 4 másodperc, ejt, nem, Szilágyi kezéről aztán leszedik jobb oldalt, és lepörög az idő, így marad majd akkor a 2 gólos holland vezetés. Hát nem jutottunk előrébb, ami azt jelenti, hogy ezt a negyedet a csapatok 3-3-mal zárják, de legalább a magyar válogatott fejlődő tendenciát mutat a góllövések terén. Az első 8 percben csak 1 gólt lőtt a magyar válogatott, aztán a másodikban 2-t, és a harmadikban Cseh Sándor együttese 3-szor vette be Laura Arts kapuját, de a hollandok pedig tartják magukat, hogy általában 3-at lőnek, igaz az első negyedben 2-nél megálltak. A hollandoknak majd, ahogy korábban említettem, a 8-as döntőben a világkupában majd oroszok lesznek az ellenfelei. Nekik az útjuk azért könnyebb volt oda Sydneybe eljutni, hiszen a csoportjukat megnyerték, a BL-ű 4-est, az olaszokat, az ausztrálokat és a görögöket előzték meg. Ráadásul az ausztrálokat hazai, vagyis hát ők hazai medencében voltak, a hollandok Rotterdamban 14-8-ra verték. Aztán a görögöket is 12-8-ra, az olaszok ellen meg belefért egy 12-10-es vereség, úgyhogy így folytatták aztán a továbbiakat, és a legvégén aztán a holland válogatott a második körben 2 győzelemmel és 1 vereséggel folytatta, az amerikaiaktól kikaptak 12-10-re, de megverték, hát megalázó módon az olaszokat 12-2-re, 8 hétre verték mondjuk a Beatriz Ortizzal felálló spanyolokat, szóval Rotterdamban a hollandok egy pár skalpot szereztek, és az ő útjuk könnyebb volt, mint éppen a magyar válogatotté a Sydneyben megrendezésre kerülő világkupa döntőre, szuperdöntőre. 8-6-ról folytatódik a negyedik negyeddel a mérkőzés, és Hetzl az egyetlen, aki nem lehet jelen majd a folytatásban. De azért figyelnie kell a többieknek is, Horváth Zsófinak, Lendvai Zoénak, Keszthelyi Ritának, illetve Varró Eszternek is két hibája van, de ettől függetlenül azért érződik a magyar csapaton, hogy mindent megtesznek annak érdekében, hogy könnyű gólt ne dobjon Hollandia. 8-nál jár egyelőre a tulipános nemzet. Az utolsó ráúszást a negyedik negyedben majd megint Tiba fogja a magyar oldalról elkövetni. Hollandoknál pedig Mölhoisen az, aki a ráúszást követően majd hát azért próbál menni, hogy mentse a menthetőt, mert idány mind a három ráúszást elhozta a magyar válogatott, Tiba, illetve Vályi is kétszer. Jön akkor az utolsó, a negyedik negyed valójában. Tiba Panna ezt is könnyedén elhozta volna, hanem az ellenféles sodorja a labdát. Ez így szerintem a hollandoknak lesz jóváírva, ha egyáltalán ezt valaki edzi. 8-6-ra vezet a holland válogatott Magyarország ellen, tehát majd a hollandok révén most éppen Bente Rochel hozza a labdát. Ő most egy jó 10 méterre van a szemben a kapuval, de nem lövi el, inkább oldalra egyen jobbra teszi Pien Gorternek, aztán ki csikarszögbe, talán Tina Trenbruck is megpróbálhatná jobbról jobb kézzel, nem? Egy ejtés! Na ez még nem is volt a mérkőzésen eddig. Magyar oldalon pedig Neszmély visszakerült a kapuba, úgyhogy az utolsó negyed, a negyedik, az most Neszmély Boglárkáé lesz majd, de legalább nem lőttek gólt a hollandok az első támadásukból, mondjuk a magyar válogatott se szokott az első háromból kiindulva. Keszthelyi kezében a labda, egyel tovább teszi, majd aztán ott kissé jobbra még Keszthelyi kérné, és kapja is, két másodperc a támadó időből távolról jön a lövés, lepattan a blokkról, ami azt jelenti, hogy majd árckapus révén jöhetnek a hollandok. Egy perc eltelt a negyedik negyedből, egyből erőből jobbra tette a labdát Arts, mégpedig Bente Roggénak. Nagyon darabosan, de felérnek azért a hollandok. Sőt, ott középen még van megúszó emberük is, Justra révén. Bente Rogge kicsit lopja a távolságot, 8 méteren belül vannak a hollandok. Megkapja a legtávolabb lévő Mölhoisen, aki 10-12 méterre is van a kaputól. Inkább egyel balra oldalra, jön a lövés és a gól. Pien Gorter a bal alsó sarokba lőtte a labdát. Volt rá példa a bajnoki döntőben, amikor a BVSC játékosaként a Fradi kapusának lőtt gólt, azaz Neszmélynek Gorter. Ő volt az egyik legjobbja talán a vasutas csapatnak. Most egyelőre a hollandoknál az első gólját szerzi Pien Gorter a második kísérletéből. 6 perc, 38 másodperc a negyedik negyedből, ami hátra van még. Hát nem lesz döntetlen, ha így folytatják a hölgyek, mármint a magyar válogatott. Akkor még egy 5 méteres párbaj lenne, és akkor úgy dőlne el ennek a mérkőzésnek a végkimenetele. Ugye 14-10-re Szolnokon győzött a magyar csapat, és egyelőre 3 gólos hátrányban Budapesten a Hajós Alfréd uszodában Cseh Sándor együttese, és még a labdát is elveszik a játékvezetők, mert szabálytalan volt Lendvai. Jönnek a hollandok, Mölhoisen kezében a labda, mellette középen, hát nem fogja Kjöning feljebb hozni, mert most meg a hollandokkal szemben ítélnek kontrát, úgyhogy fordulnak ide-oda a csapatok, egyfajta úszóverseny ez a mostani. Keszthelyi egy nagyon elegáns passzal megtalálja a csapattársát, Tiba nagy helyzetben, át tudja verekedni magát, és nem tudja bedobni, nem, nincs benn. Arc az, aki megfogja, de aztán Tibát annyit rángatták már ott közel a kaputól, vagy a kapuhoz, hogy mindenféleképpen azt kellett ítélni, hogy 5 méteressel jöjjön majd. Ha nem is Tiba, de a magyar válogatott. 6 percen belül a csapatok, 5 perc, 59 másodperc van hátra a találkozóból, az 5 méteres pedig magyar oldalról Hajdu Kata végezheti el, egy gólos eddig ezen a mérkőzésen. Hajdu belövi! 9-7, még mindig a hollandoknál az előny, és ezt a meccset eddig úgy hozza a magyar csapat, hogy csak hátrányban, ezt is lehet gyakorolni, csak hát idővel felőrli az embert, hogy állandóan loholni kell az eredmény után. Hát például a Ferencváros női vízilabda csapata erről tudna mit mondani, hiszen a BL elődöntőjében a San Andreu ellen az utolsó utáni pillanatban az 5 méteres párbaj utolsó körében tudott csak vezetni. hát meg a döntőben is maradjunk annyiban, hogy közel állt ahhoz, hogy meglegyen a történelmi sikere az FTC-nek, de ott az Olympiakos egy nagy hajrát tudott bemutatni, egyenlített, majd aztán az 5 méteres párbajt követően nyertek a görögök. Ez most válogatott meccs, 9-7-re vezet Hollandia Magyarország ellen, gólt nagyon már nem kaphatnak a magyar válogatott játékosai. Pien Gorter centerbe, hú, de üresen van ott most a hollandok, 9-ese Zsusztra, akivel szemben szabálytalankodnak, és mivel zicserben volt egyértelmű, hogy 5 méteres, hát debreceni Nóra nem tudott mit kezdeni, tehát a szakmát még mindig képviselni kell, hiába lehet a magyarokhoz húz a szíve, de annyira tisztán ott volt Zsusztra szemben a kapuval, hogy aztán bárki oda kap, az csak szabálytalan lehet. Jön az ötös, Likke Rogge kezében a labda, és vele szemben pedig Neszmé Boglárka. Hát volt rá példa, hogy ők egymással szemben farkas szemet néztek, és könnyedén bedobja a labdát a holland játékos. 10-7, megint 3 gól a különbség. Cseh Sándor időt kér, és a második gólját lövi Rogge. Na hát kár érte, mert közelebb nem került a magyar válogatott, de annyira azért nem távolodik el, sőt, Möhojszem volt a gólszerző, 3 gólos. Talán ő a meccs egyik legjobb, a König mellett a csapatkapitány is 3 gólt lőtt a hollandoknál, magyar oldalon pedig Lenvai Zoé, aki 2 gólos, Hajdunak is 2 gólja van, betalált még Szilágyi Dorottya és Tiba Panna, meg Varró Eszter. Így adódik össze a 7 magyar gól. 5 perc, 46 másodperc a végéig, és Cseh Sándornak már nem lesz több lehetősége, hogy az övéihez szóljon. Dedusis szövetségi kapitány, dadogva azért sikerült elmondani. A lényeg, hogy ő az övéinek nem sok mindent akart mondani. Igazából a hollandok tudják nagyjából, hogy mit kell teljesíteniük. Jöhet akkor majd Neszmé a kapujából ráadásul, tehát még arról sincsen szó, hogy emberelőnyben lenne a magyar válogatott. 5 perc, 40 másodperc van hátra, és aztán végül jöhet a magyar csapat, mégpedig oldalról. Na, talán sikerül Hajdu Katának valamilyen formában egy kicsit kozmetikáznia az eredményt, ha egyáltalán sikerül. Hát lövés formájában most igen, de az a helyzet, hogy ez fölé mellé szállt, úgyhogy jöhet Árc kapus, ő se a leggyorsabbak közé tartozik, de most indít, meglepő módon Likke Rogge kezében a labda, középen Zsusztra, ha úgy adódik, megint felveszi őt Horváth Zsófi, segít Keszthelyi bent középen, centerbe ő is beúszik, szemben a kapuval most Likke Rogge, nem tudja azonban a csapattárs, mégpedig Pien Gorter lőni a labdát egyből, Bente Rogge szemben a kapuval, aztán fölé pattintja a labdát Pien Gorter szerencsénkre. Marad a 10-7, 4-jel még nem vezetett Hollandia, most sem fog. 5 perc van hátra a találkozó rendes játék idejéből. Jön Keszthelyi a labdával. Rita sokat beletesz, már egyelőre ezen a mérkőzésen volt 2 lövése, gólja egyelőre nincs 380. találkozóján. Hát hiába, pedig lett volna lehetőség emberelőnyre, hogy aztán gólt lőjön a magyar csapat, csak egyelőre még ezekkel a passzokkal is hadilábon áll, az átadásokkal a magyar válogatott egy egyszerű oldalra tett ívelt paszt nem tudott Faragó Kamilla a csapattárs kezébe tenni, varázsolni, úgyhogy jönnek a hollandok, 4,5 perc van hátra a találkozóból, hát most már abszolút érződik az, hogy menedzselik a mérkőzést olyan szempontból, hogy a támadó idő menjen le, oldalra eldobja majd a labdát Bente Rogge, hanem csak nem ellövi, el is lőtte, hát ezért 8-10 méter vagy 12 méterről oldalról nem hiába Eszmé is fogta volna, de a blokkoló kézről vágódott valójában oda a magyar kapushoz a labda, kicsit meglódul Hajdukat a 8 méterre a kaputól, ellövi, kapufa, ráadásul sikeresen, de Lendvai elé tud pattanni a labda, Keszthelyi Hajdunál van, be centerbe, és aztán Varró behúzza. Másodszor a mérkőzésem, 10-8. Hát volt már kettő közte sokszor, rengetegszer, de ezt most szépen észrevette Hajdu, hogy középen Varró üresen el tud menni az emberétől. Valószínűleg ez lehet a következő években egyfajta ilyen taktikai húzása a magyar válogatottnak. Persze ehhez kell Varró ereje is, hogy az ellenfél centerétől valahogy egy-két méterre el tudja lökni magát, még szabályos kereteken belül. Az egész Európa-bajnokság egyébként arról szólt, hogy ez nem jött össze, mert mindig ő volt a szabálytalan. Hozzáteszem, hogyha csak egyszer rosszul csinálja, akkor majd jöhet az emberelőny az ellenfél csapatának. De egyelőre ezen a meccsen kétszer most jól sikerült neki. Lendvai és Hajdú mellett most már Varró is két gól.

Bal oldalra, Lendvai, aztán egyel beljebb, Hajdulő! Árcvéd! Marad a kettő közte, 3 perccel a vége előtt. Laura Árc a második fél időben annyira nem mutatta magát, hogy védenie kellett volna, vagy védett volna. Megállt 6 hárításnál. A hollandok pedig most kijátszák, olyannyira, hogy el is döntik a mérkőzés nagy valószínűséggel. 11-8, Nina ten Broek második góljával. Mélységből jött egy indítás, amelyet aztán szépen átvett Wardruve, ő pedig balról, aztán jobbra tette át Nina ten Broeknak, ő pedig az üresen álló kapurészbe, a kapu bal oldalába tudta lőni a labdát. Ezt még nem tudott átérni valójában, és ten Broek pedig megoldotta. 11-8, úgy nyeri meg Hollandia ezt a mérkőzést, hogy végig vezetve a magyar válogatottnak. Ez a 2-3 gól közti különbség a legnagyobb erénye ma, tehát nem tudnak közelebb kerülni az ellenfélhez. Ha talán most majd sikerül egy kicsit leállítani a hollandokat, Hajdú leviszi a kötélhez, 2 méteren belül már a labdával, hát előni ott nem tudja, és végül szabaddobással jöhet majd a magyar válogatott. Csak sikerül-e egyáltalán valakit találni? 9 másodperc a támadóidőből, keresztpassz, 2 méteren belül, Varóval szemben szabálytalankodnak, aztán Varó megkapja középen, kapura kanalazza, de gyenge kísérlet Árcnak, ez most már a 7., sőt 8. védése a mai mérkőzésen. 50%-on tartja magát egyelőre a hollandok kapusa. 2 perc, 10 másodperc van hátra, jobb oldalt jönnek a hollandok, olyannyira, hogy Nina ten Broeknál van a labda, magyar oldalon pedig egyelőre azt látom, hogy Varro este nagyon-nagyon távol van a magyar kaputól, hiszen az ellenfél 4-esét fogja, Juttét, ő pedig oldalra kidobja. Most nincs már a hollandoktól semmiféle akarat, hogy lövéssel zárjanak bármi nemű támadást, marad a 11-8, akkor, amikor 2 percen belül a csapatok, Faragó Kamilla hozza a labdát, egyel tovább teszi, a távol 10 méterre egyelőre Hajdukata is, érkezik Lendvai, talán ellőhetné, nem fogja tenni, sőt Alaksa volt ott valójában messze a kaputól, centerbe tett labda, és aztán kiállítás, Keszthelyi az, aki a sapkájától megválik, de minden igaz, akkor egy kicsit megfogták őt, sőt Faragó volt az, aki oldalra kiúszik, mutatja neki a holland játékvezető, hogy vegye vissza, hiába dobta oldalra, hát megvárják, ez nem lesz probléma itt ezen a mostani rendezvényen. 1 perc, 44 másodperc van hátra a találkozóból, ten Broek is kipontozódik, egyébként Van den Eydennek is már ennyi volt mára, magyar oldalról egyelőre csak Hetzel Adrien, akinek 3 személyi hibája van. Emberelőnybe kerül a magyar csapat, ha valahogy 3 gól gyorsan lőne a magyar csapat, akkor lehetne döntetlen, de tényleg akkor gyorsan kell gólt lőni. Például Hajdú szemben a kapuval, belövi! A jobb felső sarokba pattintja a 9. magyar gólt, és Katának ez most már a 3. gólja, igaz, 7 kísérlet kellett ehhez. Az UVS-ében, amikor ott játszott még, meg alapjába véve bárhol, bármilyen mérkőzésen, ő nem szívbajos, általában megadja magának a lehetőséget a lövéseket illetően. 11-9, akkor, amikor 1 perc 35 másodperc van hátra a találkozóból, sok mindenre nem lesz elég, mert 30 másodperce lesz legalább a hollandoknak, hogy levigyék az órát mondjuk 1 percre, utána még a magyar csapat gyorsan kell, hogy gólt lőjön, vagy éppen labdát szerezzen, mint például ezt most teszi Keszthelyi Rita. Mehet egészen az ellenfél kapujáig, egy gól is lehet a különbség, biztos, hogy szabálytalankodni fognak vele szemben, ez történik, mégpedig Mölhoisen révén 5 méteres ítél a játékvezető. A lehető legjobb forgatókönyv, mert így még akkor ideje is lesz arra a magyar válogatottnak egy jó védekezés után, hogy az egyenlítésért jön a magyar csapat, de ez az kell, gól dobjon Hajdukata 5 méteresből. Arc szemben vele, bedobja a jobb felsőbe, 1 perc 14-jel a vége előtt, 11-10. Na, akkor még van hátra egy 74 másodperc, ami azt is jelentheti, akár egy jó védekezés után egy magyar gól, lehet a vezetésben nem tudja azért átvenni a magyar válogatott, és Hajdukata 4 góllal a mérkőzés legeredményesebb játékosa,
Mülhoz

0: illetve Köning a másik oldalt 3-3 góllal. Feltámad a szél, vele együtt a magyar válogatott is. Ki a jobb oldalra? Mármint a hollandoknál Lieke Rogge. Hát egyelőre nem azt mutatják, hogy támadást akarnának vezetni, csak oldalra passzolgatják a labdát, meg keresztbe. Már látszik Pien Gorteren, ha nem muszáj, ő nem lövi el, inkább Bente Rogge, Lieke Rogge. Centerben ketten is vannak a hollandok, 50 másodpercen belül 6 másodperc a támadó idejükből, centerbe tett labda hozza magával a kiállítást. Ha akarna Dudessis, akkor még időt kérhetne, de nem fog. Itt a lehetősége arra Hollandiának, hogy tényleg eldöntse a mérkőzést, de igazából idő se lesz lehet arra a magyar válogatottnak, hogy egyenlíteni tudjon. Lieke Rogge egyet tovább, Bente Rogge centerbe, és talán ezt még megfogja, ha csak nem. 5 méterest ítél a játékvezető valójában Debreceni Nóra. Üde kár érte, ott volt Justra valójában, 2 méterre a kaputól visszahúzták őt. Ötössel jöhet majd Lieke Rogge, aki még ezen a meccsen nem lőtt gólt, de hát a testvére Bente Rogge se talált be még. 11-10, 32 másodperc van hátra a rendes játékidőből. Ha ezt megfogja Neszmé, akkor még van esély az egyenlítésre a magyar válogatott számára. Na nézzük akkor, sikerül-e Neszmének megfognia egy 5 méteres, eddig mindenki 100%-os, 2-ből 2-t lőtt be a magyar válogatott, meg Hollandia is, úgyhogy egyelőre a kapusok nem tudtak bemutatni védést. Aztán nem lesz végül Lieke Rogge gól szerző, hanem majd ott hagyja Pien Gorternek, aki van már egy gólja. Neszmé pedig neki mutatják, hogy ne jöjjön azért közelebb a képzeletbeli gólvonalon kívülre, nem fog. Pien Gorter az, aki az 5 méterest elvégzi tehát, akkor, amikor 32 másodperc van hátra, vagy lesz hátra még a mérkőzésből. Na, mire várunk már? Jó, egy kicsit hátrébb kell mennie Tibának. Na most, Pien Gorter bedobja a bal sarokba, és ezzel eldönti a mérkőzést. Hát kár érte, de hát nem jött a bravúr, úgyhogy 12-10, ezt a negyedet, és most 4 góllal zárja a holland válogatott, mert azért több lehetősége már nem lesz valószínűleg Dudessis mesternek, illetve csapatának gólt szerezni. De a magyarok pedig egy ilyen szép felfelé ívelő tendenciát mutatva 1-2-3-4, amelyik negyedbe járunk, épp annyi gólt dobott a magyar csapat. Na még egy ötödikre talán lesz lehetőség. Na nézzük, van erre kapacitása még a magyar csapatnak. Keszthelyi a jobb oldalt, középre, be, centerbe, Alaksa. Nem jó aztán végül, vagyis egy ember előny még ki tud harcolni a magyar csapat olyannyira, hogy akár még lövés is lehet. Tiba volt bent középen. Keszthelyi nem lövi el. 10 másodperc van hátra a mérkőzésből. Keszthelyi ellövi gól! 12-11 és 7 másodperc van hátra a találkozóból. Rita pedig 380. mérkőzését góllal zárja. Úgyhogy legalább ez egy kis apró örömforrás lehet ezen a mérkőzésen számára, neki, meg mindenkinek. Itt a második félidőben már azért jobban játszott a magyar válogatott, és meg is nyeri a második félidőt, de a mérkőzés nem, hiszen a holland válogatott 12-11-re megnyeri a budapesti Hajós Alfréd uszodában rendezett felkészülési mérkőzést, de felkészülésnek tökéletes volt ez a mai összecsapás. A hollandok Mölhoisen 3 góllal, illetve Köning is 3 góllal zárt. Ők voltak a legeredményesebbek a tulipánosoknál. A magyar csapatban pedig Hajduk Atta 4 góllal a meccs, illetve a magyar csapat legeredményesebbje. Rajta kívül Szilágyi Dorottya 1 gól dobott, 2 alkalommal talált be az ellenfél kapujába Varró Eszter, illetve Lenvai Zoé, de Tibának is sikerült gólt lőnie, illetve hát utolsóként Keszthelyi Rita tudott betalálni. A második félidőt legalább 8 hétre megnyerte a magyar csapat, tehát összességében pedig Hollandiáé a siker. A Hajós Alfréd uszodában 1000 néző előtt Magyarország-Hollandia 11-12. A szó a stúdióé.
1: Ez a körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: Körkapcsolás. Élő közvetítések, interjúk, elemzések. Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban.
1: Ez a Körkapcsolás, a mikrofonnál Bera Emese. Elmondtam már, de elmondom ismét, hogy a labdarúgó világbajnokságon a mai játéknapon 3 mérkőzést rendeznek. 21 órától Spanyolország Ausztriával csap össze, éjjel 1 órától Portugália Horvátország, 5 órától pedig Svájc-Algéria mérkőzést rendeznek a VB egyenes kieséses szakaszában. Mindhárom találkozót élőben közvetítjük itt a Nemzeti Sportrádióban. Nem mondom, hogy mindhárom mérkőzésről olvashatnak majd holnap a Nemzeti Sportban. Az elsőről mindenképpen, illetve ezt is kérdezem, hogy az elsőről mindenképpen a mai nap vezető szerkesztője Szűcs Miklós. Szia, Miki!
2: Szia, Mese! Igen, jól mondod, az elsőről mindenképpen, az még a labzártánk előtt vélhetően befejeződik. Ha hosszabbítás lesz esetleg, azt is valamilyen módon megoldjuk, hogy bekerüljön a holnapi lapszámunkba, a másik kettőről természetesen mi már nem tudunk beszámolni, de a Sportrádióban nyilván mindenki hallgathatja a történéseket. Na de hogy mi lesz még a Nemzeti Sport holnapi számában? Például lesz egy interjú Damián Pedrosával, a Zalaegerszeg argentin ügyvezető elnökével, aki az argentinokról beszélt többek között arról, hogy mit vár a folytatásban Lionel Messitől, arról, és azt is elmondja, hogy szerinte az argentin válogatott meddig mehet a világbajnokságon. Emellett írunk arról, hogy a belgák szövetségi kapitánya Rudi Garcia miként reagált a csapaton belüli feszültségre, ami a mérkőzésen történt, és hogy szerinte ez a folytatásban milyen hatással lehet akár pozitív értelemben is az együttes teljesítményére. Thomas Tuchel, az angolok szövetségi kapitánya pedig az egyetit magasztalta Harry Kane nyilván nem véletlenül, hiszen az ő remek teljesítménynek köszönhetően győzte le és jutott tovább Anglia a kongói demokratikus köztársasággal szemben. Egy érdekes háttéranyagot írt Borsos László Mexikóból. 1971-ben bármilyen meglepő és nem tévedés, amit mondott, világban ünnepeltek a mexikóvárosi Azték stadionban, amire ma már kevesen emlékeznek, női tornáról, női világbajnokságról van szó. Valahogy ez a VB a feledésbe merült, most a mexikói társrendezés okán ez ismét előkerült, és 55 évnek kellett eltenni ahhoz, hogy az akkori torna hősei most ismét egy kicsit a reflektorfénybe visszatérjen. Emellett világbajnokság mellett még futballt ajánlanék, Vitális Uránnal készítettünk interjút, aki sok mindenről beszél. Elsősorban arról, hogy az Eto'o FC-vel mire számít a következő hetekben, mint mondja, addig, amíg a csapat játékosa lesz, mindenképpen segíti az együttest. Hát a nagy kérdés, hogy ez valójában mikor következik el már, mint a váltás. Emellett azért a napi történésekre is figyelünk a futball VB-n túl, hiszen a Roland Garros helyett természetesen a wimbledoni tenisztornáról is beszámolunk, illetve Fadek a Zoltán kollégánk a férfi kosárlabda válogatottal tartott Helsinkibe, ahol holnap világbajnoki selejtezőt játszik az együttes. Az utazásról, illetve a holnapi esélyekről is olvashattak a holnapi Nemzeti Sportban.
1: Köszönjük szépen Szűcs Miklósnak, a mai nap vezető szerkesztőjének, és abban biztos vagyok, legalábbis talán jól sejtem, hogy a hétvégén, a következő napokban a Nemzeti Sportban majd olvashatunk Molnár Martinról, aki az elmúlt versenyhétvégéken remek formát mutatott a brit Forma 3-ban, ezen a hétvégén pedig hazai pályán a Hungaroringen bizonyíthat. Laki Barbara kérdezte arról, hogy hogyan készült erre a hétvégére, milyen tapasztalatokat szerzett az első szabad edzéseken, és milyen célokkal vág neki a Hungaroringen rendezett hétvégének.
3: Már 3 szabad edzésen is túl vagy itt a Hungaroringen. Milyen érzés volt pályára gurulni ezen a pályán először?
4: Nagyon vártam már, hogy ma reggel pályára guruljunk. Kedvesre alig bírtam már aludni, szerencsére tegnap este nem így volt, úgyhogy legalább kipihenten érkeztem most a pályára. Nagyon vártam már, hogy reggel pályára guruljunk. Nagyon jó ez a hungaroringi pálya, főleg ezekkel a GBR-mes autókkal. Úgyhogy Úgyhogy nagyon élveztem, és sikerült napközben elég sokat fejlődni. Most az utolsó menetet sikerült is megnyerni, úgyhogy, úgyhogy a tempónk az kezd megjönni, és szerintem egy jó hétvégénk lesz.
3: Azért egy hazai verseny nagyon különleges pillanat egy versenyző életében, főleg az első. Hogyan készültél erre a hétvégére, máshogy esetleg ahogy a korábbi hétvégékre?
4: Megpróbáltam ugyanúgy készülni erre a hétvégére is. Ez eddig bevált a többinél, úgyhogy nem szerettem volna semmi különleges csinálni ezelőtt. Nyilván teljesen más ez a hétvége, mert otthonról megyek a pályára, és tényleg teljesen más hangulata van. De kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz itthon versenyezni. Hétvége után majd fokosabb leszek ez ügyben.
3: Azért már nagyon jól teljesítesz ebben a szezonban. A negyedik helyen állsz az összetettben, annak ellenére is, hogy volt olyan futam, amit nem teljesítettél. Mit érzel, hol fejlődtél a leginkább az idény során?
4: Hát tavalyról könnyebben meg tudnám mondani. Igazából abban tudtam tavalyhoz képest fejlődni, hogy tényleg mondjuk rosszabb szituációkat könnyebben túllépek. Például most, mikor nem tudtam rajtozálni Silverstone-i második futamon, akkor kb. 10 percig tartott ez a ilyen kis szomorkodás, meg a kicsit ilyen mérgesség. Aztán utána már nem volt semmi, el tudtam engedni, és tényleg a következő futamra tudtam fókuszálni. Hát ez szabály nem így volt, úgyhogy ebben sokat tudtam fejlődni, és szerintem ez az, amiben a legtöbbet tudok.
3: Ugye túl vagy már 3 szabad edzésen, mesélj egy kicsit arról, hogy milyen a pálya, hol érzed a legjobban magad a pályán.
4: Az első szektor, az tetszik nagyon, ez az első, második kanyar. Nagyobb féktávok, van a kettes kanyar, ez elég technikás, elég light, úgyhogy egyenlőre tetszik nagyon a pálya, és tényleg a nap során, ahogy egyre tisztább lett és egyre jobban gumizódott, akkor egyre több volt a tapadás és egyre jobb volt, úgyhogy eddig elveszem, és várom már a holnapi napot.
3: Ma még ugye nem voltak szurkolók, de szombat-vasárnap már itt lesznek ők is. Mekkora plusz motivációt ad az neked, hogy a magyar szurkolók előtt versenyezel majd?
4: Már nagyon várom a szombat-vasárnapi napot. Kíváncsi leszek tényleg, hogy milyen lesz ennyi magyar szurkoló előtt versenyezni. Biztos, hogy egy teljesen más érzés, mint az összes többi hétvége, úgyhogy már vártam nagyon ezt a hétvégét, és kíváncsi vagyok.
3: Hogyha vasárnap este majd visszatekintesz erre az egész hétvégére, mi lesz az az eredmény vagy teljesítmény, amivel elégedett leszel?
4: Szeretném fenntartani a teljesítményt az előző fordulókról, és tényleg minél több dobós helyet szerezni. Hogyha bajnokságot nézzük, akkor ezt mondanám, de mindig nyerni jövünk ide, úgyhogy abszolút nyerni szeretnék.
0: Ez a Körkapcsolás a Nemzeti Sport Rádióban. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Műsorajánló.
1: A Nemzeti Sportrádiót hallgatva nem marad le a fontos sporteseményekről.
0: Az éjszaka folyamán a sportos zenék között meghallgathatja a nap mérkőzését, és a napközben elhangzott műsorainkból is válogatunk. Hallgassa egész nap Magyarország sportrádióját, a Nemzeti Sportrádiót. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok!
2: Labdarúgás.
0: A világ legnagyobb sport seregszemléje szintet lépett. A labdarúgó világbajnokság immár 48 nemzet részvételével, minden eddiginél több mérkőzéssel és drámával tér vissza. A kibővített mezőny és az új lebonyolítási rend biztosítja, hogy a futball globális ünnepe még több kultúrát és felejthetetlen pillanatokat hozzon el a szurkolóknak. Június 11-től július 19-ig labdarúgó világbajnokság a Nemzeti Sportrádióban. Műsorajánlót hallottak. Hírek a Nemzeti Sportrádióban.
3: Rajthoz áll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf. Rendkívüli parlamenti ülés lesz a jövő héten is. Marad a napos idő. Jó estét kívánok, jönnek a részletek.
0: Sporthírek.
3: Szoros mérkőzésen 12-11-re kikapott a magyar női vízilabda válogatott Hollandiától a Hajós Alfréd sportuszodában rendezett felkészülési mérkőzésen. A magyar csapat legeredményesebb játékosa, a 4 gólig jutó Hajdú Kata volt. Rajthoz áll az augusztusi Európa-bajnokságon Milák Kristóf. Ezt az úszóedzője Szabó Álmos árulta el a Nemzeti Sportrádiónak. A honvéd kétszeres olimpiai és háromszoros világbajnok versenyzője egyre jobb formában van. 3 napja Rómában 50 méter gyorsúszásban döntött országos csúcsot. Arról egyelőre nem született döntés, hogy az EB-n milyen távokon úszik majd Milák. Szerződtette a bajnoki címvédő Eto FC labdarúgó csapata Csinger Márkot. A 23 éves hátvéd tavaly kölcsönben szerepelt a győrieknél. Az Eto most 3 évre szóló megállapodást kötött a Dunaszerdahelyről távozó Csingerrel. 3 helyen változott a VB-re készülő magyar vívó válogatott összeállítása az EB-hez képest. A családi okok miatt kimaradó kardozó Szatmári András helyére Tóth Bertalan, míg női kartban Pusztai Liza helyére Katona Renáta került be. Női törben pedig az EB-n csak egyéniben szerepelt Lubkovics Dóra, ezúttal csapatban is vív majd.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Hajrá, magyarok!
3: 100 ezer forint iskolakezdési támogatást kaphat, csak nem 400 ezer gyermek, jelentette be a miniszterelnök. Mások mellett az emelt összegű családi pótlékban részesülők, a tartósan beteg vagy súlyos fogyatékossággal élő gyermekeknek, valamint az egyszülős családokban élőknek jár a támogatás. Az első 50 ezer forintot augusztus 24-ig utalják, a másodikat novemberben utalvány formájában kapják meg a jogosultak. Megtárgyalta a kormány az alaptörvény 17. módosításához érkezett társadalmi és szakértői észrevételeket. A nagy többség szigorítást kért, közölte a miniszterelnök. Magyar Péter példaként említette a képviselői mandátum idejének korlátozását, illetve annak kiterjesztését más pozíciókra is. A végleges változatot már holnap, de legkésőbb a jövő hét elején benyújthatják az országgyűlésnek. A javaslatban szerepel például az is, hogy visszanevezik a vármegyéket megyékre, a főispánok pedig kormány megbízottak lesznek. Újabb rendkívüli parlamenti ülést kezdeményezett a miniszterelnökséget vezető miniszter jövő hétfőre és keddre. Ruf Bálint indítványa szerint a képviselők 7 előterjesztésről tárgyalnának, köztük a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerének felfüggesztéséről és az ügynökakták nyilvánosságát előkészítő törvényjavaslatról. Holnap kezdődik a kultkikötő nyári évada a Balatonnál. Augusztus végéig Balatonföldváron, Balatonszárszón és Balatonbogláron színházi előadásokkal, koncertekkel és családi programokkal várják a közönséget. A nyitó hétvégén a többi között a Csengetett Milord, a Mesék Süsünek és a Gyarmati Fanni naplójából készült előadás is műsorra kerül. Az idei fellépők között lesz Koltai Róbert, Jordán Tamás, Mácsai Pál, Molnár Pilos, Piroska, Szulák Andrea és a Budapest Bár is. Az Egyesült Államokban sok helyen változtatni kell a hétvégi ünnepi programokon a hőség miatt. Az ország az amerikai függetlenségi nyilatkozat elfogadásának 250. évfordulójára készül, de a rendkívüli meleg miatt elrendelt hőségriasztás több mint 160 millió embert érint a keleti államokban. Philadelphiában a dokumentum aláírásának városában lerövidítik a július 4-i ünnepi felvonulást, New Yorkban mobil hűsítő helyeket helyeztek el az utcákon, Washingtonban pedig éppen a szombati nagyszabású tűzijátékot zavarhatja meg a hőségnek véget vető, viharokkal érkező hideg front. Portugália déli részére a legmagasabb vörös riasztást adták ki a következő napokban várható hőhullám és az erdőtüzek kockázatai miatt. Mivel vidéken jelentősen nő a tűzveszély, a hatóságok ennek megelőzésére megtilthatják bizonyos gépek használatát. Bár az elmúlt hetek hőhulláma viszonylag megkímélte Portugáliát, tegnap már az ország több pontján 40-42 fokot mértek.
1: Közlekedés.
3: Több jármű ütközött össze a Vác-Gödöllő összekötő úton Veresegyház és Gödöllő között Szada településen. Ha bármi rendkívülit látnak az utakon, írják meg üzenetben a 0630 55 55 605-ös telefonszámra.
1: Időjárás.
3: Holnap sok napsütésre számíthatunk, elszórtan záporokkal, zivatarokkal. Éjszaka 15-21, napközben 27-32 fok valószínű.
1: Ezek voltak a hírek. Még több hír a hiradó.hu oldalon. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
1: Hajrá, magyarok!

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Nemzeti Sportrádió.
0: Élő közvetítések, interjúk, elemzések a Nemzeti Sportrádióban. Ez a Körkapcsolás.
2: Ez a Körkapcsolás a mikrofonnál. Berelmese, hamarosan elkezdjük a ráhangolódást a Spanyolország-Ausztria labdarúgó VB mérkőzésre, de előtte még egy picit utaljunk vissza női vízilabdára, hiszen ahogy hallhatták a közvetítésünkben korábban, az Európa-bajnoki címvédő Hollandia 12-11-re legyőzte a magyar válogatottat felkészülési mérkőzésen a Margit-szigeten. Interjú is készült a találkozó után, egészen pontosan Tiba Pannával beszélgetett Katona László.
3: A felkészülési egyében Hollandia ellen egy gólos vereség. Milyen volt a találkozó?
4: Szerintem ez volt a legnehezebb mérkőzés, mind mentálisan, mind fizikálisan, mert ez volt a negyedik, és már szerintem már mindenki kevésbé tudta szerintem félretenni az érzelmeit mérkőzés közben, mind a hollandok oldaláról, mind tőlünk, mert azért már szerintem a női csapatoknál ilyenkor már kicsit rámegy egymásra gyára ez az egész, hogy ki kit bántott. Én azt gondolom, hogy nagyon rosszul kezdtünk, és ezen nagyon kell változtatnunk, hogy ez ne forduljon elő többet, annak ellenére, hogy egymás után tényleg négy nagyon komoly edzőmeccsünk volt. Igazából, de azt kell, hogy mondjam, hogy enélkül nem tudunk tovább lépni és fejlődni, mert egyszerűen ez kell, hogy megtapasztaljuk, mert egy EB-n, VB-n ugyanez lesz, hogy az olimpiáról meg ne is beszéljünk, hogy tényleg most az, hogy van egy nap pihenünk a két meccs között, ugyanilyen komoly mérkőzésekre kell számítanunk minden egyes nap.
3: Érdekes, amit mondasz, mert négy gólos győzelemből jön a magyar válogatott az hajós uszodába, és lesz egy gólos vereség, mint hogyha valami nagy probléma, gond lenne. Olyan érzésem volt, amikor mondtad. Van valami baj?
4: Nem, dehogy is, nem. Ez egy nagyon jó, ez tanulópénz volt, de szerintem csak mindenki nagyon-nagyon fáradt, és most jól fog esni ez a pár nap pihenő. És az a lényeg, tényleg semmi probléma nincsen senkivel, meg senkinek nincsen problémája, de hogy hétfőn, ahogy újra kezdődik majd ez az egész felkészülés, ezt kell tovább vinnünk, amit a hollandok játszanak, ezt a erőszakos, rád erőltetem azt, hogy én mit akarok csinálni, és te alkalmazkodjál hozzám. Ebben kell nekünk nagyon sokat fejlődnünk.
3: Ez a nyár se lesz a pihenésé, mert hát lehetett volna egy ilyen forgatókönyv, hogyha nem jut be a csapat a szuperdöntőbe a világkupán, de jövőre világbajnokság, aztán meg olimpia, de ez így jó, így lesz kerek?
4: Szerintem azért elég nehéz lett volna, hogyha most nincsen semmilyen felnőtt világesemény, azért amellett nem menjünk el, hogy van egy pár játékos, aki most az U20-ban is érintett a nyáron. Nyilván nekünk ahhoz kell alkalmazkodnunk, hogy aki bekerül akár az utazókkal Redbe, Sydneybe, hogy utána az U20-on is ugyanolyan teljesítményt tudjunk nyújtani, mint mondjuk a felnőtt válogatottban, és hogy húzó emberek legyünk a saját korosztályunkba. És igen, a nyarak pedig nagyon komolyak lesznek az olimpiáig most.
2: A magyar női vízilabda válogatott tehát egy góllal kikapott az Európa-bajnoki címvédő Hollandiától felkészülési mérkőzésen. Vízilabda után pedig labdarúgás, hiszen ahogy említettem, három mérkőzéssel folytatódik ma a labdarúgó világbajnokság. Itt van már a stúdióban állandó szakértőnk Vukovics László. Szervusz, jó estét!
5: Szia, köszöntöm a Nemzeti Sportrádió hallgatóit!
2: Három mérkőzés, hamarosan kezdődik, egészen pontosan negyed óra múlva majd a Spanyolország-Ausztria találkozó. Természetesen ezzel foglalkozunk főleg, de mivel rendeznek ma két további mérkőzést, amiből az egyik a Portugália-Horvátország, szerintem ezt nagyon sokan várják. Mindjárt erről egy picit többet beszélünk, de egy-két mondatot azért a hajnali 5 órakor kezdődő Svájc-Algéria mérkőzésről is beszéljünk. Itt ugye van egy kapocs, egy szövetségi kapitány, Algéria szövetségi kapitánya, aki korábban 7 évig volt Svájc szövetségi kapitánya. Ez lehet talán egy előny az algériai csapat számára, de azért ez nagyon Azt nem mondom, hogy fix egyes, de azért a svájciaknak jóval nagyobb az esélyük a továbbjutásra, nem?
5: Én is így gondolom, plusz még a magyar bajnokságban játszik ugye Ben Buáli, aki már rugott is gólt a világbajnokságon, tehát ez is köthető hozzánk. Azt gondolom, hogy a svájciak szerintem is esélyesebbek, de itt már egy mérkőzésen nem hibázhatsz, itt már nincs javítási lehetőség, mint a csoportkörbe. Azt gondolom, hogy be fogják húzni a svájciak, szerintem nagyon jó focit játszanak. Utána a 8 között az már egy következő állomás, de ezt meg fogják lépni.
2: Akkor beszéljünk két mondatot a Portugália-Horvátország találkozóról. Sokan várják, sokan várjuk, bár azt mondják mindkét csapatra, hogy talán, noha a portugálok kerete azért nagyon nagy klasszisokból áll, de mintha egy picit lefelé menne mind a két válogatott, főleg a horvát, mert ahogy itt a sportkörben Elpap István fogalmazott nagyon találóan szerintem, hogy a horvát válogatottban aki jó, az öreg, aki nem öreg, az meg nem jó.
5: Arra gondolt, egyetértek a felvetéssel, hogy aki még fiatal, az még nincs azon a szinten, mint Modricék, de a horvát utánpótlást azt mindig dicsérni kell, mert mindig előjönnek csiszolatlan gyémántok, hát azért olyan játékosokat adnak el világszerte, hogy nagyon híresek erről a nevelésről. Hát Modric ugye 40 éves, Ronaldo 41 elmúlt, már lassan fél évvel, hihetetlen, és nem arról beszélünk, hogy a Blasz egybe még levezetnek, hanem a világbajnokságon, és meghatározó játékosaik a válogatottjaiknak, és ők azok, akik miatt odaülnek, még hajnal egykor is fönn fognak maradni az emberek, most magyar idő szerintről beszélek, hogy megnézzék ezt a találkozót. Én itt nem tudnék egyértelmű esélyest mondani, hát ha valakit meg kéne nevezni, meg a statisztikák, a játékosok, a klasszisok, akkor egy picit Portugália felé billen a mérleg nyelve, de a horvátok, hát hányszor bizonyították, hogy világbajnokságon odaérnek a dobogóra, volt, hogy döntőt játszottak. Most azt gondolom, hogy egy kicsit gyengébb csapatuk van annál, mint akkor volt, és az idő nem neki kedvezett olyan szempontból, amit Elpap István kollégánk is mondott, hogy 4 évvel öregebbek, Modric ugye már mondtam, hogy 40 éves, Perisic sorolhatnánk, akik idősebb játékosok, de itt egy mérkőzés, nagyon nehéz. A portugálok nem véletlenül lettek a csoportba sem másodikok, tehát ott azért nincs teljesen rendben a portugál csapat ahhoz képest, amilyen játékerőt képviselhet a játékosok tudása alapján, meg hogy milyen klubokba játszanak, ahhoz képest szerintem még nincsenek a toppon, de ezt mondhatják a portugálok, hogy nem most kell a toppon lenni, majd az egyenes kiesésbe kell úgy menni, hogy ne menjünk egyre tovább, és jussunk be a végére. Nagyon jó meccset várok itt is, izgalmas csatát, egy picit portugálok erősebbnek tűnnek, de szerintem nüanszok fognak dönteni.
2: Hogyha már ezt kiemelted, hogy milyen hosszú ez a világbajnokság, és hogy fejlődnek a csapatok, akkor a Spanyolország-Ausztria találkozót próbáljuk meg innen megközelíteni, hogy ugye a spanyolok nem kezdték jól ezt a világbajnokságot, egy meglepetés döntetlen a zöldfoki szigetek ellen, viszont nem kaptak még gólt, veretlenül jutottak tovább. A spanyol csapat az a csapat, amely megteheti, hogy a csoportkörben még nincs csúcsformában, pont azért, mert 5 hétig tart ez a világbajnokság, és ők azért számítanak arra, hogy a végjátékban ott lesznek.
5: Ez bármelyik csapat szeretné megtenni, ha így tovább jut, és egyre jobb lesz a formája. Értem a kérdésedet, hogy arra célzol, hogy egyre jobbak lesznek, és valóban. A spanyoloknak az az érdekes, hogy Oyar Zabán révén nem egy erőcsatáruk van, hanem egy elmozgó, fürge játékos, aki remekül megy be a résekbe, gyönyörűen érkezik a kapu elé, remek gólpasszokat ad, tehát nagyon teli találat De La Fuente-től ez, hogy őt rakta a kezdőcsapatba, és a spanyoloknak nagyon jó játékuk van, tehát az alapjátékuk nekik nagyon megvan, tudják, hogy ki hova fut, mikor, miért, tehát egy csapatként is együtt működnek. Itt azért emelem ezt ki, mert azért válogatott szinten sokkal nehezebb az összhatást megcsinálni a csapatrészek között, mert sokkal kevesebb ideje van a szövetségi kapitánynak együtt dolgozni a kerettel. Hiába a legjobb játékosokkal dolgozik, de begyakoroltatni nagyon kevés ideje van a dolgokat. Ezek a játékosok profik, nagyon komoly szinten játszanak, megértik, de egész más a napi szinten egy évig gyakorolsz ugyanazt, akkor az automatizmusok működnek. Itt arra a klasszisokra hagyatkozik, és a spanyoloknak ki kell jönni a fociuknak, mert most már, ahogy megyünk egyre följebb, tehát 32-16-8 között, ott már egyre jobb csapatok jönnek, és ott nem lehet, hogy csak védekeznek ellenük, ott már egy nyíltabb mérkőzések lesznek, és az ilyen jó csapatok, hát ebben Franciaország a legerősebb a világon, a kontrajátékban gyorsak, erősek, a spanyolok se sokkal maradnak el mögöttük. Itt arra gondolok, hogy a zöldfoki szigetek meccset kiemelted, ott is rengeteg helyzete volt a spanyoloknak, nem sikerült a kapuba találni, de az egy 80-20%-os labdabirtoklási mérkőzés volt, tehát ilyenek már nem lesznek az egyenes kiesés szakaszba, de az Ausztriát se szabad leírni, mert azért rendelkeznek remek futballistákkal, a Zabicer, ugye Arnautovic, igaz, hogy a kispadon kezd, most nem megyek bele.
2: Alaba,
5: Laimer, hát ugye Bayern München, hát ez olyan csapatokba játszanak. Mondjuk Alaba rendkívül jó futballista, de sokat volt sérült, azért ez belejátszhat abba, és pláne amit kérdeztél, hogy hosszú a sorozat, rengeteg mérkőzés, ha már belementünk ebbe, hát akik az öt top bajnokságba játszanak, főleg a Premier League-ből jönnek, 75-80 mérkőzés. Itt a nagy csapatoknak nem tetszik ez, hogy ilyen sok meccset kell játszani, mert a csoportmérkőzéseken 3 meccs tovább jutni, még csak a 32-be vagy tovább, és ez nagyon kimeríti a játékosokat. A szövetségi kapitányoknak is nagyon nehéz, hogy csakkozzanak avval, hogy tovább jussunk, de pihentessek is, megmaradjon a motiváció. Tehát itt a spanyol-osztrák meccsen én egy olyan mérkőzést várok, ahol óriási labdabirtoklási fölénybe lesz Spanyolország, de Ausztria nem fog lemondani a támadásokról, és ott a pontrugások nagyon veszélyesek, azért van erőcsatáruk, meg tudják tartani a labdát, de azért egy 70-30-ban a spanyoloknál lesz a labda, de mint tudjuk, ez nem jelent egyenes arányosságot avval, hogy meg is nyerik a mérkőzést, abban biztos vagyok, hogy több helyzetet fog kidolgozni Spanyolország, aztán, hogy ebből mennyit értékesít, az már rajtuk múlik.
2: Lamine Yamal azt nyilatkozta, hogy ő minden egyes világversenynek azért a fiatal korából kiindulva olyan nagyon sok még nem volt neki, úgy vág neki, hogy már pedig a spanyol válogatott megnyeri. Ő a világbajnokságra is így jött, ezt elmondta, hogy Spanyolország megnyeri ezt a világbajnokságot. Az ilyen hozzáállás, és valaki azt mondja, hogy ez önbizalom, valaki azt mondja, hogy mondjuk Lamine Yamal labdarúgáshoz való hozzáállása már egy picit több, mint önbizalom, de az ilyen kell, az ilyen játékosok kellenek pont azért, hogy elhiggyék, hogy meg tudják csinálni, és ez is tovább lendítheti őket?
5: Pontosan, hát az önbizalom meg a nagyképűség között csak egy vékony mesdje van, de hát önbizalom nélkül ökölvívás, ha bemész a ringbe, nem mehetsz be, hát leütnek ökölvívás a ringbe, tehát nem futballban ugyanez van, hogy...
2: Bocsánat, csak ugye Erling Haaland viszont, amikor megkérdezték, hogy majd mi lesz a franciák ellen, és most megkérdezték, hogy mi lesz a brazilok ellen, akkor ő azt mondta, hogy hát valószínűleg kikapunk.
5: Hát ő meg leveszi magáról a terhet, hát ki hogy áll hozzá, hát ez olyan, hogy egy futballcsapatban, hogy a 11 kezdőjátékos, a cserék, a stb. 20 emberről beszélünk, az edző nem tud mindenkinek a lelkére külön-külön hatni, ott nem tudsz mindenkit babusgatni egyenként, de ha már Yamalt kérdezted, hát ő a világ egyik legjobb futballistája, és a világ egyik legjobb csapatában játszik. Tehát ha most ezt a zöldfoki szigetek színeibe mondaná, hogy világbajnok szeretnék lenni, nyilván megmosolyognák, hogy Verebes József mondta néhányszor egy-egy játékosának, hogy mit tudom én, te olyan vagy, mint az Elker Larsen, mondta a Boda Imrének, csak te jobban fejelsz. Hát jó, hát valahogy önbizalmat kell csepegtetni belé, de hát ez azért egy kicsit túlzás volt, de a játékost akkor fölpörgette az adott mérkőzésre. Tehát Yamal példájából kiindulva a spanyol válogatottnak minden esélye megvan erre, hogy odaérjen a végső végelszámolásnál. Itt szerintem Franciaország, Argentina, ha belemehetünk ebbe, Spanyolország, ezek lesznek ott a legvégén, és nem tudom, Brazília mennyire fog tudni menni, de az az ág, meg hát az angolokat várom. Én akármilyen nehezen jutottak tovább, én nagyon sokat várok tőlük, de vissza a spanyol-osztrák mérkőzésre, én azt gondolom, hogy a spanyolok nem könnyen, de venni fogják ezt az akadályt.
2: Hamarosan kezdődik, tehát 6 perc múlva a Spanyolország-Ausztria találkozó, itt a Nemzeti Sportrádióban is. Most egyet zenélünk, és utána hamarosan kezdődik a mérkőzés.
0: Ez volt a Körkapcsolás a Nemzeti Sportrádióban.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sport Rádió.
2: Gól! Megvan! Megvan!
3: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: Perceken belül kezdődik a Spanyolország-Ausztria találkozó a labdarúgó világbajnokságon, ezért a körkapcsolás most véget ért. Én a szerkesztő Jó András és a hangmérnök Antal Rihár nevében is megköszönöm figyelmüket, és átadom a szót Tóth Bélának és Vukovics Lászlónak. Viszont hallásra!
5: Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntjük Önöket! 2010. július 11-én a Hollandia elleni világbajnoki döntőben nyert meg mérkőzést legutóbb a spanyol labdarúgó válogatott a VB egyenes kieséses fázisában. Hogy milyen régen történt mindez, mi sem jelzi jobban, mint hogy a dél-afrikai VB fináléjának napján Lamine Yamal még be sem töltötte a harmadik életévét. Azóta kétszer is a 11-esek jelentették Spanyolország vesztét, 2018-ban Oroszország, 4 évvel ezelőtt pedig Marokkó ejtette ki a La Rojat a világbajnokság 8-ad döntőjében. Most még csak a legjobb 16 közé jutás a tét, és az Európa bajnoknak Ausztriát kell legyőznie ahhoz, hogy véget vessen a 16 esztendeje tartó vesszőfutásnak. A spanyolok mai riválisa pedig egy kellemetlen szívós csapat, amely ráadásul Ralf Rangnick vezetésével szépen apránként teljességében elsajátította azt a hozzáállást, hogy egyetlen csapat sem legyőzhetetlen. Ez idő alatt a német edzővel a kispadon verték már meg a hollandokat, a németeket, az olaszokat és a horvátokat is. Ezen a világbajnokságon pedig már találkoztak a világbajnoki címvédővel. Most következik Ausztria számára a regnáló Európa bajnok. A helyszín Los Angeles, és ebben a pillanatban megkezdődött a mérkőzés. A vörösben játszó spanyol válogatott indította útjára a labdát, fehérben az osztrákok. A spanyoloknál két pozícióban volt kérdés, azt illetően, hogy hogyan néz majd ki a kezdőfelállás. A jobb hátvéd Porro ezen a mérkőzésen, ugye a legutóbbi találkozón Llorente kezdett Uruguay ellen, Porrót akkor sérülés miatt pihentette Luis de la Fuente szövetségi kapitány, és a támadó középpályás pozíciója, illetve az, hogy kitölti be azt a szerepkört, az volt a kérdés. Dani Olmónak szavazott bizalmat Mikel Merinoval szemben a spanyol szövetségi kapitány. Osztrák támadás közben a bal szélen egy beadás, Zabitzer keresztezését kivágják a védők, de visszakerül Laimerhez. Laimer megint Zabitzert választja, aztán pedig lelopják a labdát a túl kényelmes Zeivald lábáról. Gyorsíthatnak a spanyolok, a bal szélen már robog előre Baena, Uruguay ellen ő szerezte a győztes gólt, Yamal már kapura lő, és egy védés. Ballal próbálkozott Yamal, picit balról, majdnem szemben a kapuval, 16 méterről leadott lövését pedig kényelmesen hárította az osztrák kapuban. Sláger kiváló ütemben, illetve iramban kezdődik a mérkőzés. Két változtatás tehát a spanyol kezdőfelállásán. A kapuban Unai Simon, Porro, Cubarsí, Laporte és Cucurella alkotja a hátvédsort. Rodri, Pedri a középpályán, előttük Yamal a jobb szélen, Olmo középen, Baena pedig a bal oldalon. A középcsatár Oyarzabal a mai mérkőzésen a spanyol válogatottnál. Ralf Rangnick, az osztrákok szövetségi kapitánya pedig hármat változtatott a legutóbbi csoportmérkőzéshez képest. A védelem tengelyében cserélt, Lienhardt helyére bekerült Danso. A középpályán szintén történt változtatás, de ott az összetételét illetően, ami a személyi cseréket illeti, Véne, a bal hátvéd sérült az ő pozíciójában, ezúttal Laimer játszik, még Arnautovic, aki két gólt is szerzett, elmondta Rangnick, hogy ő 90 percet még nem képes játszani, úgyhogy ő csak a kispadon kezd. A középcsatár Gregorics, ő üldözi a labdát akkor, amikor Laporte gurítja haza Simonhoz. Sláger a kapuban tehát az osztrákoknál, Pos, Danso, Alaba, Laimer összetételben a hátvéd sor az osztrákoknál. Ugye Laimernek lesz az a feladat, hogy Yamalt valahogy semlegesítse. A középpályán Zeivald, Xavier Schlager és Wanner, előre pedig Schmid, Gregorics és Zabitzer utóbbi szerezte az osztrákok végül is győzelmet jelentő gólját Algéria ellen a csoportkör első fordulójában. Osztrák támadás megint a jobb oldalon, Schmid középre, szerelnie kell Laportnak. A 16-oson belülről tisztázott nem is Laport, hanem Kubarczy, ő vágta ki Gregorics elől. Tényleg úgy kezdődik a mérkőzés, ugye Los Angeles idő szerint déli 12 órakor kezdődött ez a találkozó, és olyan iramban, olyan tempóban játszanak egyelőre a csapatok, amit joggal várunk egy ilyen párosítástól. Negyedik perc a mérkőzésen, jöhet majd bedobással Ausztria, és ezt Kevin Danso végezheti el. A 16-ossal egy magasságban behajítja a kapu elé, Laport emelkedett a legmagasabbra, és bólintotta ki vissza Danszóhoz. Xavier Schlager gyűjti be már a kezdőkörben, aztán Laimer, a Bayern München játékos, a Konrad Laimer, ezúttal a bal hátvéd pozíciójában, tehát Ragnik végül is azért választotta ezt a megoldást, mert Véne megsérült a korábbi, ugye a legutolsó csoportmérkőzésen Algériával szemben. Egyébként még Christoph Baumgartner az, akire nem számíthat hasonló okokból ezen a világbajnokságon Ralf Ragnik. Osztrák hiba, Xavier Schlager szórja a saját tér felén. Fordulhatnak a spanyolok. Már Bain a 16-os környékén átveszi a labdát, visszazárnak az osztrák védők. Jamalhoz pattan, Jamal a bal oldalon törne a 16-oson belülre, a földre kerül. Marad a labda Bainánál, és aztán a centerezésébe már belelépnek Jamalnak, aki egyelőre nem a vonal mellett játszik a szélen, hanem sokszor Baina mellett. Inkább középről indul a Barcelona 18 esztendős játékosa, itt a 16-oson belülre érve csupán ütközött Schlagerrel, szabálytalanság nem történt. A mérkőzés játékvezetője egyébként a svéd Glenn Nyberg, aki harmadjára

0: Ide-oda fordul Zeivald, nem igazán talál társat, aztán majdnem elcsípi az átadást Lamine Yamal. Alaba, Zeivald, és most már a saját tér felén az osztrák válogatott. Ausztria legutóbb 1954-ben, miközben egy indítás, ami lesnek tűnt, Unai Simon lép ki a kapujából, meg harsan a síp is valóban les volt, úgyhogy jöhet majd szabadrúgással Spanyolország. Ausztria tehát 1954-ben játszott legutóbb világbajnokságon egyenes kieséses mérkőzést. Azóta bár kétszer 1978-ban és 82-ben túlélték az első csoportkört, és bejutottak a második csoportkörbe, de nem játszottak egyenes kieséses mérkőzést sem 1990-ben, sem pedig 1998-ban. Ugye 1998 után tértek vissza a világbajnokságra az osztrákok. Bedobással jön majd a középpályáról a spanyol válogatott, ezt már el is végezték, Porro gorítja vissza egyenesen Kubárcihoz, aki meg behozza, most már játékba hozza Unai Simont is, akinek ez nagy tornán a 20. válogatottsága, Európa-bajnokságokon és világbajnokságokon, tehát 20-adjára védi a spanyol válogatott kapuját Unai Simon, és hogy végül is spanyol szinte milyen fontos kapus ő, ennél több nagy tornán csak Casillas és Zubizarreta védett. Casillas a csúcs tartó a maga 31 mérkőzésével EB-ken és VB-ken. Spanyol akció, a jobb szélen támad most a La Roja, a jobb oldalon Yamal, kettes őrizetben részesítik. A beadás, Olmo vágy a kapura és lepattan egy védőről, de megint csak röviden sikerül felszabadítani az osztrákoknak, azonnal visszakerül a spanyolokhoz a labda, Cucurella. Laporte kivár vissza a balszérre, ott most Baena kéri el, Baena vezetné rá Posra, aztán futtatja Cucurellát, kirúgása jöhet majd, hát Nürnberg kivár, nincsen kirúgás, szöglet van, ezek szerint ott az osztrák védők, akik oda zártak. Cucurella betörésénél még belepöcköltek a labdába. 8. perc a mérkőzésen, jöhet a baloldalról majd ez a spanyol szöglet, tényleg szinte varázsütésre eltelt a mérkőzésből 8 perc. Baena a sarokban, ő ívelhet majd. Baena a kapu elé, egyfejes Laporte mellé bólint. Ez is fehérmezes játékosról pattant ki, tehát spanyol szöglet következik, rövid időn belül már a 3. a mérkőzésen. Egyelőre tehát védekezni kényszerül az osztrák válogatott, de hát erre készültek Ralf Rangnickék. Baena készíti le gondosan a labdát a Los Angeles-i gyepre. Nürnberg pedig mutatja, hogy a VAR bizony szólt a fülére, és hát megnézték itt, hogy tévesen ítélt szögletet a svéd játékvezető. Kirúgás következik. Vukovic Lászlóval figyeljük a találkozót, és én azt mondtam, hogy kiváló iramban kezdődött a mérkőzés, te most már lassan 10 perc alapján hogy gondolod?
1: Az osztrákok abszolút nem kezdtek meg illetődötten, bátran felvállalják a játékot, igyekeznek megtartani a labdát. Az osztrák szurkolóknak van egy jós papagája, aki már a sógorok győzelmét mutatta. Ebben nagyon bíznak az osztrákok. Hát egyelőre a játékukba is bízhatnak, mert bátran jönnek előre, teszik-veszik a labdát, tényleg az ellenfél térfelén is megmerik tartani, nem csak hátul. De azért a spanyolok látszik, amikor megindulnak. Az előbb egyébként Olmo lövése, ha nem blokkol az osztrák védő, az gólba tartott.
0: Nem gondoltam volna, hogy hamarabb hallunk a jós papagájról, mint mondjuk Sztojáspárról. Minden esetre ez most megtörtént. Jön egy bedobással Pedro Porro révén Spanyolország, aztán viszont visszaemeli a levegőbe Cubarsí, Schlager jött a kapujából, ütötte el, hiába került a földre, mehet tovább a játék, és Baena elől sikerül most már második szándékból Stefan Posnak tisztázni. Remek ütemben lépett ki a kapujából Alexander Schlager, sikerült kiöklöznie a labdát a 16-oson kívülre, de megint csak a 16-osának a környékén, mármint az osztrákoknak a büntető területének a környékén zajlik a játék. Cucurella berobása Baenához kerül, Baena tovább, Petri forgatja be a tengelybe, Cubarsí, Porro, a Tottenham Hotspur játékosa Pedro Porro, kisebb izomsérülés miatt nem kockáztatta a játékát De La Fuente Uruguayjal szemben. Átfűzni magát Olmo Danson, valamint Schlageren, szabálytalankodott Danson ellenfelével szemben, szabad

0: rúgás a spanyoloknak, ha már Kevin Danso, ő is a Tottenham Hotspur játékosa, ő is az angol élvonalbeli együttest erősíti, kiharcolták a bennmaradást ebben az idényben Dansoék. Jamal, már a 16-oson belül a földre került, nincsen szabálytalanság, Leimer nem bántotta. Azért látszik, hogy Leimernek lesz baja Jamallal. Marad a labda megint a spanyoloknál. Pedri tisztára fordult, aztán pedig már Laporte, Cucurella a vonal mellé, Baena, egy az egyben ott maradt Possal, inkább vissza Cucurellához, Baena, megint a bal szélen, a 16-os mellett Baena az alafonal felé, ebbe a keresztezésbe belelép Poss, jöhet majd egy szöglete Spanyolország. Stefan Possnak eltört az állkapcsa a nyitómérkőzésen, ugye Ausztria 3-1-re megverte Jordániát, és azon a mérkőzésen egy ütközés követően eltörött az állkapcsa Stefan Possnak, de nem kellett műteni, ráadásul egy ilyen speciális simben, maszkban játszik, ami védi a törött állkapcsát Possnak. Baloldali szögletrúgás, a spanyolok jöhetnek a mérkőzés 12. percében, Baena a sarokban, a jobb karja a magasban, harmadik szöglet. Beadás, ezt fölfejeli az égbe Xavier Schlager, még mindig a 16-os környékén, Zabitzer kanalazza el onnan, de nem talál csapattársat, Porro emeli ki a balszérre, Baena fejelte tovább, Oyar Zabal, Pedri, Rodriben középen elkéri, majd íveli ki a jobb szélre. Nem, egyelőre csupán egy rövid átadás Kubarsi felé, Porro már a jobb oldalon Leimerrel szemben, kénytelen visszafelé passzolni, úgyhogy már a felező vonal közelében jár a spanyol csapat. A labda továbbra is a La Rohánál, miközben egy meredek előreívelés Laporte-tól, ami az osztrákokhoz kerül, már csak azért is, mert Cucurella megrúgja ott a jobb oldalvonal mellett Schmidt. Jöhet tehát bedobással majd, illetve szabadrúgással a játékvezető elmagyaráz a Cucurellának, hogy miért ítélt szabadrúgást Ausztria javára. Különösen a katari kudarc nehezedik egyébként lidérces nyomásként a spanyol válogatottra. Ugye Katarban úgy kapott ki a nyolcaddöntőben Marokkó ellen a spanyol válogatott, hogy majdnem 1000 átadást mutatott be azon a mérkőzésen, viszont így is csak egyszer találták el a kaput 120 perc alatt, és azon a mérkőzésen a 11-es párbajban 3 lövő, 3 hibát követett el, tehát nem sikerült 11-es pontról betalálni Marokkó kapujába. És azért a mostani spanyol válogatottnak a gerince már 4 évvel ezelőtt is ott volt a világbajnokságon, hogy más nem mondjak, a hátvéd sor, Cubarsit leszámítva szinte egy az egyben szerepelt már a katari világbajnokságon, be lehetne említeni Rodrit is, Pedrit is, a barcelonai játékosok közül Gavit, minden esetre most ezt próbálják meg valahogy felettetni a spanyol válogatott tagjai, és véget vetni a 16 éve tartó világbajnoki veszőfutásnak. Gregorics lépett bele Laporte ívelésébe, jöhet majd egy bedobással saját térfeléről a spanyol válogatott a balszérről. El is végezték már a partdobás Unai Simon labdával. Neki ez a 62. válogatottsága, az Athletic Club játékos a Bilbao-ban játszik, tehát Unai Simon, 29 éves hálóőr. Középpályán egy kisebb spanyol baki, de ebből nem lesz baj, mert Cubarsi jókor volt jó helyen és hazaemeli Simonhoz. Laporte, ő is bilbaui játékos, korábban megfordult ugye a Manchester Cityben is Aymeric Laporte, és egy ideig kérdés volt, hogy a francia vagy a spanyol válogatottat választ ki a baszk játékosként, a spanyolok mellett tette el a voksát. Porro emelné be középre a labdát, lemaradt egy ütközést követően egy spanyol játékos, szabadrúgást ítél Glenn Neuberg némi késéssel, Oyar Zabal került a gyepre, azaz Oyar Zabal, aki hát a legeredményesebb spanyol játékos ez idáig, 2 gól, valamint egy gólpassz a neve mellett, de mind a 3 gól, amiben szerepet vállalt a szaúd-arábiai mérkőzés, a Szaúd-Arábia elleni mérkőzésen született. Alabával ütközött egyébként Oyar Zabal, a játékvezető Glenn Neuberg pedig most elmagyarázza az osztrák védőnek, hogy mi nem fér bele. Jöhet akkor szabadrúgással az osztrák térférről a spanyol válogatott. Porro a labda mögött kivár, mert egyelőre nincsen társ, akinek oda adhatná a labdát. Végül Rodrit választotta ki, ott állt mellette 2 lépésre. Igen, csak elszorják labdát a spanyolok. Gregorics Zabitzer elé tenné. Porrót meg megrúgják. Szabad rúgás megint csak a spanyolok javára. Így telik el az első negyed óra a mérkőzésen. A világbajnokságban tehát a legjobb 16 közé jutásért kiírt mérkőzésen Spanyolország-Ausztria egyelőre 0-0. A labda pedig Kukurellánál, akire meg Romano Schmid zár oda, és elveszi a labdát az osztrák középpályás. Schmid gólt ért el Jordániával szemben a világbajnokság, ugye osztrák szempontból nyitó mérkőzésén. Saját tér felé most már Laimer a labdával a bal szélen. Laimer Alabához gurítja. Ismételten a kapusnál, Alexander Schlagernél a labda. David Alaba. Azt említette David Alaba a spanyol sajtónak nyilatkozva, játszott ugye éveken át a Real Madridban, tökéletesen beszél a spanyolul is Alaba, hogy végül is számára az, hogy az osztrák válogatottal szerepel egy világbajnokságon, az a karrierje fénypontja. Danso emelni a jobb oldalra előre, Pos, be középre, Gregorics felé götörte a labdát, Kubarsi tisztázott a fél pályán, a felezővonal közelében ismételten osztrák lábakon a labda, Zeivald gurítja vissza Alabához, a csapatkapitányhoz. Zeivald a felezővonal közelében ott ácsorgott teljesen szabadon. Schmid tisztára játszotta magát, aztán lelopják a labdát Wanner lábáról. Na hova kerül a labda? Ott a spanyolok között elgyötri valahogy a földön fekve is Zeivald. Már a bal szélén jön egy beadás Zabitzertől, és Gregorics nem tud fejelni. Beemelt a labdát a 16-oson belülre Zabitzer. Gregorics 7-8 méteren emelkedhetett Kubarsi mellett, és alig, hát a néhány centiméteren múlott talán, hogy Gregorics elérte a fejével a labdát, végül is nem tudott beletolni a kobakjával.
1: Igen, a kulcsmomentum az volt, hogy a félpályánál megszerezték egy párharcból a labdát, az osztrákok gyönyörűen tették ki Zabicernek a balszélre, aki visszavette a jobb lábára, parád és beadás eszközölt Gregorics felé, aki annyira koncentrált arra, hogy a védőt távol tartsa magától, hogy luftot fejelt.
0: Porró elfut a jobb oldalon, aztán a beadás. Nem jó senkinek, Baena még el is csúszott, de felpattanva már begyűjti a labdát a bal oldalon. Spanyol akció, az osztrák 16-os környékén jár a labda. Olmo, Rodri, Pedri benne a tengelyben, ketten vannak körülötte, kénytelen visszagurítani Laporthoz. Kubarsi, ismételten Laport, Pedrit választja, Pedri előre néz, Oyarzabalnak nem adja át a labdát, inkább ki a jobb szélre, Jamal, ketten vele szembe, majd Porró, Benyesi, lehúzza, Schlager kapus, ketten érkeztek, ugye Porró lágy ívelésére a hosszú kapufához, Oyarzabal is sasszézott, valamint Olmo is befutott. A Olmónak lett volna igazán jó ez a labda, de előle meg elhalászt a Schlager. Picit talán is méretezte ezt az átadást, ezt az ívelést Porró. Schlagernek még nagy védés nem kellett bemutatnia az osztrák kapuban. És megint elveszítik a labdát az osztrákok a saját térfelükön. Jamal már a 16-oson belül kapná, sikerül Wannernek szerelni. És aztán a földön Zabitzer, szabad rúgással következik majd Ausztria a balszérről. Porró döntötte fel Marcel Zabitzert. 102. válogatottsága ez Zabitzernek, a Borussia Dortmund játékosának. A 100. válogatottságát Argentína ellen ünnepelte Marcel Zabitzer. Ő egyébként az 5. osztrák játékos, aki elérte ezt a mérföldkövet, a 100 válogatottságot. A jelenlegi osztrák csapatból Alabának és a rekorder Arnautovicsnak van több mint 100 válogatottsága. Danso egyelőre az osztrák belső védőnél a labda. A félpályán most már Pos, visszafelé kénytelen gurítani Kevin Danszóhoz. És meghozzák a döntés most a védelem tengelyében az osztrákok, hogy Alabához, a csapatkapitányhoz is odagurítják a labdát. Nem jut előre most a spanyol térfélre az osztrák csapat, mert hogy a spanyolok fennmaradnak és próbálják azért nehezíteni ezt a labdakihozatalt eredményesen, mert nem tudták átvinni a labdát a spanyol oldalra az osztrákok. Eltelt a mérkőzésből 20 perc, legjobb 32 között, Spanyolország, Ausztria a világbajnokságon egyelőre 0-0, nagyobb helyzet nélkül. Simon Kubárcihoz passzol. Kubárci természetesen a katari világbajnokságon még nem volt ott, nem volt a spanyol csapat tagja. Mindösszesen 19 esztendős Pau Kubárci. Jamal, hát ő sem egy aggaskán. A jobb oldalon a labdával elviszi Laimer mellett. Zabitzer még közbetol. Ennyi kellett mindenképpen, mert Laimer lerázás után Jamal már gyalogolt volna be a 16-oson belülre. Aztán Laimer javítja a hibáját és elveszi a labdát Jamaltól. Aztán az ívelés az nem volt pontos előre. Egy kötényt is kiosztott Laimerrel szemben Jamal. Sokat várnak tőle természetesen a spanyolok. A félpályán a labdajáratás. Cucurellához gurítja Laport. Picit csínbe kapta Cucurella. Elérte még, és visszaadja most Laportnak. Megint a belső védő. Pedri, Rodri. Csapatkapitánynál most a labda. Aztán Laport keresztezés a jobb oldalra. Jamal fejjel tovább. Porro. Ez a játékos kapcsolat itt a jobb oldalon. Hát akár ezen is múlhat a spanyol válogatott sikere, hogy Porro és Jamal mennyire tud egyet érteni. Laport, most már a bal szélen, Cucurellánál ismételten Baena, felállnak az osztrákok, szoros védekezés, majd aztán egy ívelés, Oyarzabalnak a büntető területen belülre, nem tudta testtel tovább sodorni a labdát Oyarzabal, ott volt mellette megint csak Danso. És az, hogy a baszk csatár mennyire él egy ilyen mérkőzésen, az is azért Danso-tól és Alabától függ, miközben azért itt látszott, hogy Danso-nak egy pillanatra a kezére pattant a labda, akkor amikor megpróbálta Oyarzabal mellől elsodorni az ívelést. De hát ez nem volt szándékos, meg egyébként is a mellkasáról pattant le Danso-nak a labda. Bal szélen ismételten a spanyol akció. Óriási labdabirtoklási fölényben Spanyolország, az osztrákok pedig csupán pillanatokig tudják megőrizni a labdát. Most már a jobb oldalra forgatja át Kubárci. Porro a vonal mellett egy mélységi szöktetés Jamal felé, és Láger jön a kapujából, ráfekszik a labdára. Alexander Schlager, a Salzburg kapusa, 30 esztendős játékos. Az, hogy mind a két együttesnél megvan az alapcsapata a szövetségi kapitányoknak, mi sem mutatja jobban, mint hogy a spanyoloknál 7 játékos kezdett mind a négy világbajnoki mérkőzésen, az osztrákoknál pedig 8 labdarúgó van, aki ezen a mérkőzésen is kezdő, csak úgy, mint a korábbi 3 csoport mérkőzésen is az volt. 24. perc itt az első ivószünet a mérkőzésen, és az első negyed véget ért. Nem volt még komoly lehetősége Spanyolországnak, Laci, de hát azt hiszem, hogy itt az osztrákoknak a védekezése az már többször is hibázott.
1: Igen, én a mérkőzés előtt nagyobb labdabirtoklási fölényt vártam Spanyolországtól, és több helyzet kialakítását. Egyet tudnék kiemelni, ami egy komolyabb lehetőség volt, amikor Jamal visszagújított a jobb szélről körülbelül 20 méterre a mögötte jövő Pedrinek, aki egyből benyeste a kapu elé. Nagyon jól érkezett Olmo, akinek a lövését blokkolták az osztrák védők, ami gólba tartó lövés volt, ez lehetett volna, amivel megszerzi a vezetés Spanyolország. Laimert említetted, hogy balhátvédet játszik ezen a mérkőzésen. Ez nem véletlen, mert Jamalra is oda akarta rakni, hogy legyen egy olyan minőségi embere, akihez a Bayern München játékosáról beszélünk, aki univerzális, bármilyen poszton el tud játszani. Eddig remek teljesítmény nyújt, Zabicerrel együtt lekettőzik Jamalt. Egyszer tudott majdnem elmenni a jobb szíren, de akkor is utalérték, Zabicer becsúszott és nem lett belőle helyzet. Ezt a részét eddig jól megoldja Ausztria. És számomra, ami meglepetés, hogy Ausztria nagyon magabiztosan meg tudja tartani a labdát, nem félnek följebb menni, volt több olyan lehetőség is, amikor a spanyolok hozzák ki a labdát, hogy 6-7 ember is az osztrákoktól az ellenfél tér felén már megzavarja a spanyolokat a labda kihozatalba, tehát nem egyből visszaállnak a saját kapujuk elé, és húzzák a 10-es falat a kapujuk előtt, hanem már fönt szeretnének labdát szerezni. A spanyolok egyelőre Oyarzabalt nem tudják megjátszani, aki az eddigi mérkőzéseken nagyon hasznosan játszott, mindig gólt vagy gólpaszt tudott adni. A középpályán Rodri és Pedri egyelőre önmagukhoz képest átlagos teljesítményt nyújt. Több kell sokkal a spanyoloktól, a védőktől is. Cucurella nem tud belépni egyelőre minőségbe a játékba, onnan még nem jönnek a beadások. Tehát igazán egy jó beadás volt, amit említettem, az Olmo lövés, de az osztrákok még nem kerültek, habár bocsánat, egy helyzete volt az osztrákoknak Zabicer, amikor Gregorics fejére varázsolt a labdát, de Gregorics annyira el volt foglalva a védőjével, Kubárcival, hogy azt figyelte, hogy megcsinálja magának a pozíciót, és annyira helyezkedett, hogy nem tudta eltalálni fejére a labdát. Ez az ötösön középen volt a kapuval szemben, óriási lehetőség. Az osztrákok erőn felül játszanak eddig, a vártnál jobban. A spanyolok még keresik azt a játékot, amivel meg föl tudják bontani ezt az zárt osztrák védekezést, de tetszik az, hogy az osztrákok nem csak a védekezésre törődnek, de Ralf Rangnick sokkal dörzsöltebb edző annál, mint hogy beálljon annak, hogy csak védekezni egy meccset nem lehet végig. Szeretnének gólt szerezni, és nem csak és a nagy bedobásokba is bízhatnak, mert Danso hatalmas bedobásokra képes, a pontrugások lehetnek nagyon nagy fegyver az osztrákok kezébe.
0: Ennek a mérkőzésnek a továbbjutója majd a Portugália-Horvátország összecsapás győztesével találkozik. Azt a mérkőzést már, mint a portugál-horvátot, ma éjjel 1 órától rendezik majd Torontóban, és a mai éjszakát a Svájc-Algéria mérkőzés teszi teljessé. Az már kora reggel 5 órakor startol majd el. Itt a helyszín az a Los Angeles-i SoFi Stadion, az NFL-es Rams és Chargers impozáns otthona. Itt rendezik majd egyébként a 2028-as olimpia megnyitó ünnepségét és az úszó versenyeket is 2028-ban. 70 ezer férőhelyes maga a létesítmény is fedett, úgyhogy bármilyen időjárás van kint, egyébként napos 24 Celsius fok Los Angeles időjárása, itt nem lenne semmi akadály annak, hogy a mérkőzést lebonyolítsák. Vég az ivószünetnek, Glenn Nyberg sípszavára folytatódhat tehát, vagy hát kezdődhet a második neger ezen a találkozón. Kukureja berobása az osztrák térfélen, a bal szélen a labdával Kukureja, Rodrihoz hajítja. Olmo, a jobb oldalon Porro, Jamal, talán az volt De La Fuente kérése, hogy gyorsítsák a játékot a spanyolok. Jamal szépen Porrohoz, Porro az alafonalról túl magasan emelte a kapu elé, és erővel rúgta meg. Nem volt erre érkező játékos. Jamal egyébként látványos mozdulattal, sarokkal, oda nem nézve hozta játékba a befutó Porrót. De hát erre mondják talán azt, hogy sok hűhó semmiért. Jöhet majd bedobással tehát Ausztria. Ralf Rangnick a szövetségi kapitány az osztrákoknak, tehát egy német szakvezető az osztrák kispadon. Neki ez egyébként a 49. mérkőzése válogatott szövetségi kapitányként. Elfejeli a labdát Danso, rossz helyre, mert a spanyolokhoz kerül, még mindig az osztrákok tér felén. A la Roja. Jamal szép cselekkel tovább teszi, Pedri már a 16-oson belül, Olmo, ott a helyzet, óriási mentés, Stefan Pors, és itt Jamal cselei meg Olmo labda átvétele, amivel megkerüli a védőjét, és már kapu felé fordul Olmo, tehát akkor, amikor megkapja a labdát Olmo, míg háttalál a kapunak, és egy érintéssel átfűzi magát Danson, kapu felé fordul, itt Pors keresztezése a góltól mentette meg Ausztriát. Jön a negyedik szöglet a mérkőzésen, ezt is a spanyolok végezhetik el, csak ezúttal a jobb oldalról. Jamal ballal a kapu felé nyesi, a gólvonalról kiüti a kapus, és Kukureja már a hálóba vágja. Ha nem volt szabálytalanság, akkor vezet Spanyolország. De Nyberg játékvezető mutatja, hogy szabálytalanság volt ott benn, az ötösön belül eleve nagy volt a tömörülés, Schlagert zavarhatták, úgyhogy nem érvényes Kukureja találata. Maga már Jamal szöglete, mert hogy ballal végezte el a jobb oldalról, az volt veszélyes, mert közvetlenül kapura csavarodott. Ezt slágerkapus még ki tudta öklözni, de aztán beborult a kapun belülre. Egyébként spanyol játékosok miatt, Rodri valamint Kubárci van ott a környékén slágernek, akkor amikor az öklözés után a gólvonalon turra terül, és Kukureja lövésénél közelről, egyébként 5 méterről jött Kukureja próbálkozása, Schlager nem is volt a talpán, tehát nem is tudott hárítani, nem is volt meg rá a lehetősége. Na itt, hogy nem adták meg a gólt, ez helyes döntése, Laci.
1: Meg kell nézni több kamerállást, hát két spanyol nekiugrik azért a szögletnél. Jamal szögletét úgy képzeljék el a kedves hallgatók, hogy a kapu közepébe ment volna érintés nélkül, ha nincs a kapus, de ott óriási tömörülés volt tizen álltak benne az ötösön belül, ebből két spanyol nekiugrott a kapusnak, plusz a szendvicsben ott volt még egy osztrák védő, Schlager bezuhant a saját kapujába, ki tudta ütni még a labdát az ötösig, amit Kukureja bevágott, de a játékvezető lökés miatt nem adta meg a találatot.
0: Úgyhogy marad a 0-0, 30 perc után a legjobb 16 közé jutásért kiírt mérkőzésen Spanyolország-Ausztria 0-0. A labdával Laporte. Pedri visszateszi Laporthoz, kezdőkör környékén még ez a váltás, aztán Laporte keresztezését követően Jamal fejeli Zabitzerhez, feljebb lépnek az osztrákok, Schlager, mármint Xavier Schlager lép bele Rodri átadásába, a berobás követően pedig most már Unai Simon a spanyol kapuban. Laporte, Kubarsi, ismételten Simon, és akkor így oda kerül a labda ismételten Laporthoz. Világbajnokságon másodjára találkozik ez a két együttes. Eddig egyszer, 1978-ban csapott össze VB-n Spanyolország és Ausztria. Akkor Buenos Airesben 2-1-re győzött az osztrák válogatott. Magyar vonatkozása is van annak a találkozónak, mert a csoportmérkőzést Polotai Károly fújta, ő volt a játékvezető, a spanyolok kispadján pedig Kubala László ült. 2-1-es osztrák győzelemmel zárult az a mérkőzés. A spanyolok most már az osztrákok tér felén, Baena 16-os környékén visszafelé húzza, még mindig Baena. Hát rátekeredett a labdára, most teszi tovább Pedrihez, Laporte, Rodri, Pedri. Előrébb nem jutnak a spanyolok, sőt hátrébb, Kubarsi most már, de azért minden mezőnyjátékos az osztrákok tér felén. A jobb oldalon Jamal, befelé indul, Leimer mellett jó a csel az alafonalnál. Jamal még mindig ő középrenyesi, és bele kapott még Schlager kapus. Kapura ment egyébként Jamalnak az alafonali beadása. Baena visszalövi a 16-oson belül, Oyarzabal elhúzza, Dászó szerel, Oyarzabalhoz visszakerül, ellövi, és kivédi Schlager kapus. Hát, hogyha így marad, akkor az osztrák kapus lesz itt a Schlager ezen a mérkőzésen, mert egyelőre góltól menti meg csapatát Alexander Schlager. Oyarzabal két védő között elsőre nem tud lőni, aztán viszont addig-addig tologatja a labdát a bal oldal irányába, amíg ballal el nem tudja gurítani a kapu felé, Schlager kiüti. Jön az ötödik szöglet a mérkőzésen, ezt is a spanyolok végezhetik el, megint a jobb oldalról, Jamal kapura, Schlager húzza le, és második szándékból már össze is szeri. Egyre több a dolga az salzburgi hálóőrnek. És Oyarzabal korábbi löketénél tényleg elképesztő reflex mozdulattal le kellett érnie a földre, és valahogy ki kellett azt tenyerelnie, azt a próbálkozást. És azt hiszem, hogy itt az ivó szünetet követően egyértelműen fokozta a nyomást a spanyol válogatott.
1: Ritmust váltottak a spanyolok, tudjuk, hogy most a világbajnokság már 4-1-re bontható, nagyon jót tett az időkérés.
0: Jamal lesen volt már ennél az indításnál, egy tértölelő átadás, a védelem tengelyéből ívelték előre, Kubarsi volt az, de Jamal már a védők mögött helyezkedett.
1: Igen, azért vettem el a hangon, mert kapusra vitte volna Jamal, de lesen megállították. Tehát a spanyolok egyértelműen ritmust váltottak, sokkal gyorsabban járatják a labdát. Jamal révén már jönnek beadások, Oyarzabal lövésénél meg óriásit védett Schlager. Egyre közelebb vagyunk a spanyol gólhoz.
0: Dánszó a labdával. Az osztrák védelem tengelyében Dánszó és Alaba passzolgat. Dánszó ki a jobb szélre Poshoz. Pos elég üres területben mozog most. Pos oda zár mellé Baena. Visszagurítja második szándékba. Zeivald jön egy beadás. Kifejeli Laporte. Hova hullik a labda? Alabához. El lehet lőni Alaba fölé. 35 méterről megpróbálta Alaba. Ballal lőtt. De Unai Simon érezte azonnal, hogy ebből nem lesz veszély. A csoportkörben Spanyolország nem csak hogy nem szenvedett vereséget, de még gólt sem kapott. Egy meglepetéssel kezdődött a szereplés a spanyol válogatottnak, mert az zöldfoki köztársasággal gól nélküli döntetlent játszott, aztán viszont Szaúd-Arábiát 4-0-ra kiütötte, és a csoportkör utolsó fordulójában Uruguayt egy góllal verték meg a hispánok, így aztán 7 ponttal Kettő győzelemmel, egy döntetlennel és kapott gól nélkül jutott tovább a kvartettjéből a spanyol válogatott. Az osztrákok pedig csoport másodikként végeztek a saját négyesükben. Kukurella hozzáállt a labdát az osztrák térfélre. A bal szélen most már Baena befelé vezeti jobb lábán a labda. Baena lassan lőhet, inkább átemeli a jobb oldalra. Jamal a 16-oson belül, balján a labda. Jamal, szép a csel, megint kiosztott egy kötényt Leimernek. Szerintem ezt Jamal számolja, hogy hányszor bőrözi be szegény korán Leimert. De a labda most a félpályán az osztrákoknál. Zabitzer előre emelné Gregorics felé. Nem is Gregorics volt az, hanem Wanner, aki várta ezt az átadást. Meghiúsították mindezt a spanyol hátvédek. Most már a bal szélen Cucurella. Rodri átlép az osztrák oldalra. Baena. Egy szöktetési kísérlet. Olyár zabál, középen érkezik Olmo. Leimer zárt oda és ment. Majd tisztáz előre. Kubárci meg átöleli Gregoricsot, a játékvezető mutatja, hogy mindez nem volt szabálytalan. Spanyol akció. Pedri, 16-os csücskéhez, Cucurella, újabb keresztezés és ott a vezetés. Olyár Zabal révén megszerzi a vezetést Spanyolország-Ausztriával szemben. Először a mérkőzésen nem volt ott osztrák védő Olyár Zabal környékén, és ennyi kell csupán a középcsatárnak, mert hogy Cucurella lapos keresztezését követően 10 méterrel szemben a kapuval ballal gurít a bal alsóba Mikel Olyár Zabal, akinek ezen a világbajnokságon ez már a harmadik gólja. A mérkőzés 37. percében tehát előnyben Spanyolország. Cucurella nem volt lesen akkor, amikor megkapja a labdát Baenától. Nagyon higgadtan középre néz, és odagurítja Olyár Zabalhoz, aki valóban háborítatlanul tudja elterelni a labdát a kapu bal alsó sarkába. Erre Schlager kapus sem tudott reagálni. 1-0 a spanyolok javára.
1: Az időkérés óta spanyolok fantasztikusan játszanak, nagyon jól váltottak ritmust, jönnek egymás után a spanyol helyzetek, az előbb is mondtam, hogy nagyon érik a spanyol gól, és benne volt a levegőbe. Viszont hozzá kell tenni a teljes igazsághoz, hogy Leimer, amikor labdát szerzett és fölívelte a félpályához, akkor Kubárci átölelte két kézzel Gregoricsot, aki nem tudott menni a labdáért. Abból vették le ott hátul a labdát a spanyolok, és ebből indult ez a támadás, és lett a gól, de teljesen megérdemelten vezet Spanyolország.
0: Akkor, amikor beléptünk a mérkőzés első fél idejének utolsó 10 percébe, a spanyol fölény gollá érett, Mikel Olyár Zabal pedig hát mattolta Alexander Schlagert. 11 gólos egyébként 10 Spanyolország, tehát a legutóbbi 10 mérkőzésén a spanyol válogatottban 11 gólt ért el Mikel Olyár Zabal. Jamal már a 16-oson belül, Jamal 18 méteren lőni fog, bal lábán a labda, visszaveszi jobbra, aztán tüzel, elnyeli ezt a lövést Alexander Schlager. A jobb oldalról indul befelé, Jamal ballal lőni nem tudott, visszavette a másik lábára és belsővel eltekert a kapu közepébe. Ez az osztrák kapuson nem fog ki. Most Leimer viszont elviszi a labdát Jamal mellett. Leimer előre emeli Alaba. Laporte fejeli Tova. Pontosan Rodrihoz. Pedri. És azt hiszem, hogy itt még a spanyolokban maradt annyi lendület, hogy akár az is megfordulhat a fejükben a spanyol játékosoknak, hogy még a szünet előtt megrúgják a másodikat. 6 lövése volt már a mérkőzésen Spanyolországnak, abból 4-szer el is találták a kaput. Az osztrákoknál ugyanez a két mutató, 1 és 0. Tehát egy lövés, és egy sem találta el Unai Simon kapuját. Spanyol labdajáratás már Ausztria tér felé. Olmo, Olyár Zabal lő, nem, visszaveszi a bal lábára, bele a védőbe. Aztán közbelép Leimer, őszerel. Xaver Schlager. Zabitzer visszameli Leimerhez, Leimert megelőzi Olmo. Tova fejelte Kubárci, Rodri pedig lesimította, most már a földön játszva Spanyolország. Cucurella behúzódott a tengelybe, Rodri saját tér felé még, Olmo egészen mélyen visszalépett. Kubárci előre gurítja Pedrihez, és ott megint a jobb oldalon megvannak létszámban a spanyolok. Jamal mellette Porro, vele szemben pedig Leimer. Jamal kivár. Középre gurítja Porró vissza Jamalnak, ez a háta mögé érkezett. Pedri remeg visszapattant a labda, úgyhogy jöhet bedobással a másik 20-as. Konrad Laimer. Hát látszik szegényen, hogy azért neki hajtania kell ezen a mérkőzésen, mert fokozottan kell ügyelni arra, hogy Jamal véletlenül se kerüljen lépés előnybe.
1: Hát ez rettentő nagy koncentrációt igényel, de hát nem véletlenül játszik ő is a Bayern Münchenbe. Idegen számára ez a poszt, de olyan rutinnal rendelkezik, hogy remekül megoldja.
0: Megint csak az osztrákok tér felén a játék. Baena tovább sodort a Kukurellához. Mérkőzésnek az első fél idejének a végén járunk már, egész pontosan a 41. perc kezdődött meg. Laporte, Pedri, be Olmóhoz. A centerezés az jó, Olmó pedig tovább teszi a bal szélre Kukurellához. Kukurella 16-os környékére. Olyar Zabal viszont nem tudja beadni, mert Kevin Danso belelép ebbe a beadási kísérletébe. Szöglet következik, a 6. spanyol sarokrúgás a találkozón. Schlager kapus pedig Posnak is mondja magáét, meg a védőit is rendezgeti a 16-oson belül. A rögzített játékhelyzetek is okoztak gondot Ausztria számára ebben a félidőben. A bal szélről Alex Baena ívelhet majd. Kapu elé azonnal, Baena élesen. Schlager öklözött, Laimer megtartja a labdát, és ezzel akár szöktethetné ott Schmidet, viszont nem tudja elvinni Schmid a labdát Porro, valamint a szintén odazáró spanyol Jamal mellett. Ugye Jamal áthúzódott most a bal szélre. Egyelőre még csak labdaszerzéseket követően kontratámadásokat sem tud vezetni Ausztria, és a játékképe jottányit sem változott a gól óta. Így meredek ívelés. Hát, talán ez annak szólt a védők részéről, hogy Schlager kapus jócskán kinnált a kapujából.
1: Így van, nagyon bátran a kapura szerette volna ívelni, de nem volt jó kísérlet, a félpályáról messze mellé ment.
0: 43. perc a találkozón, Alaba. Megint csak fönt magasan letámadnak a spanyolok, Alaba előre emeli, Gregorics csúsztat erre, meg megindulhat Wanner. Egy hiba, Zabitzer, megvannak 3-3-ban az osztrákok. Megkapja Schmid a szélen, jön a beadás, ott a helyzet, Posról visszafelé pattan a labda, és ezt már kihasználja Rodri. Itt volt az első komoly osztrák lehetőség egy spanyol hibát követően, és nem sikerül még lövésig sem eljutni, mert hogy Schmid beemelte a labdát a 16-oson belülre, Schmid, és egész egyszerűen Posról, a jobb hátvédről, annak a testéről visszafelé pattant a labda.
1: Rossz felé vette át, maga elé szerette volna, de a saját kapuja felé vette át, és oda lett a helyzet, visszaértek a spanyolok, tisztáztak. Nagyon kevés ilyen lehetőség lesz az osztrákoknak, ezt meg kellett volna becsülni.
0: De most megint egy labdaszerzés, és Samir Schlager cipeli a labdát már 20 méterre. Túl sokáig vitte, 4 spanyol játékos gyűrűjébe cipelt a labdát Xavier Schlager, és hát ez soknak bizonyult. Egyébként ilyenkor rendre Gregorics és Wanner van ott még a támadó sorban elől. Zabitzer igyekszik felzárkózni egyébként a támadó duóhoz a bal szélen, de hát olyan kevés lehetősége van az osztrákoknak arra, hogy támadásban bármit villancsanak ezzel a spanyol fallal szemben. Kukurella, Laporte. Most egyelőre csupán a saját tér felén Spanyolország, igaz, Rodri már Olyar Zabalhoz. Olyar Zabalnak a lábát pedig elhúzza Marcel Zabitzer. Szabad rúgás a spanyolok javára a felezővonal közeléből. Olmo ugurítja ki a jobb oldalra, Jamal rávezeti Laimerre, már a 16-oson belül Jamal visszagurítja Porro, lágyan átemeli a hosszú kapufához, Danso csúsztatta ki, Kukurella begyűjti, Baena. Vissza Kukurellához, 2 osztrák védő velük szemben, Baena, Kukurella, Rodri. Most már 25 méterre az osztrák kaputól a spanyolok, sőt a védelembe vissza, egész pontosan Laporthoz. Rodri hibája, most ő tolta meg túl hosszan, Wanner tisztára játsza magát, aztán Schlager, a bal szélen már Zabitzer fordul. Na jön-e mellette Laimer, Zabitzer inkább a jobb oldalra emel, az jó lehet Schmidnek, már a 16-oson belül középre jött Rik a labdát. Visszanyúl az átadásért Schlager, lő, lepattan Zeivár lövése, Gregorics, fog előni valaki, nem, már csak azért sem, mert les volt. Elejutnak azért most már az osztrákok a spanyol 16-oson belülre, de továbbra sem tudnak eljutni kapura lövésig. Remek keresztlabda egyébként Schmid felé Zabitzertől, középre gyötri még a labdát valahogy Schmid estében, de Zeivald nem tudott kapura fordulni, úgyhogy ez megint csak meghiúsult, ez az osztrák adta. De megint a 16-os környékére törnek Gregorič. A bal szélen már ott van a labda Laimernél. Laimer a 16-oson belül, azért ő nem Jamal, nem tudta kicselezni Olmót, valamint a visszazáró védőt, Porrót. A labdával pedig Olmó, cipeli, sőt, mi több, átfűzi magát. Három osztrákon, a bal szélen Baena mellel teszi maga elé, vezetheti a labdát, letelt a rendes játékidő, Baena beközépre, Olmó perdíti fel, Baena útját állt a pos, lap nincs, szabadrugás kedvező pozícióból lesz.
1: Nekünk, semleges nézőnknek a legjobb forgatókönyv, hogy a spanyolok szerezték meg a vezetést, mert így nem tud beállni Ausztria 10 emberrel védekezni, mert ők szerezték volna meg, valószínűleg ez lett volna a forgatókönyv. Kijebb kell jönniük, most már az osztrákoknak is vannak utolsó passzos lehetőségeik, és így, hogy oda-vissza játék fog kialakulni, ez jót fog tenni a mérkőzésnek, sokkal több helyzet lesz.
0: 4 perc a ráadás, abból egy letelt, a játékvezető Glenn Neuberg pedig hát a habot, ugye, ami a sorfal helyezkedéséhez szolgál, azt meg a 16-oson kívül fújja le, úgyhogy ebből ítélve a távolság az ennél a szabadrúgásnál legalább 26 méter. Egyébként ott maradt Baena és Olmó a labda mögött, egy bal meg egy jobblábas opció is, de lehet, hogy ebből nem lesz közvetlen kapura lövés, hanem inkább egy beadást választanak majd a spanyolok. Baena és Olmó tehát ki fogja ezt magára vállalni. A sorfal az két tagú. Baena azonnal kapura, és ki kell tolni a sláger kapusnak, meg még a kapufa is beleért. Ott van még, és majdnem megszerzi a második gólt is Spanyolország. Óriási védés slágertől, Jamal közeli próbálkozásánál. Elhoznák az osztrákok, Wanner húzza bele a labdát végül is egy spanyol játékosba. Jamal pedig most fogja fel csupán, hogy mekkora lehetőséget hagyott ki. A szabadrúgás közvetlenül kapura, beletol a kapus, a lécen csattan, magasra fölpattan a labda, a lehullót pedig ballal kapura lövi, 4 méterről Jamal, testtel tud hárítani sláger. Ez neki már rövid időn belül a 4. hárítása.
1: Két óriási védést láttunk, a szabadrugást a Pipa kapufára nyomta a kapus, a kipattanóból, pedig Jamal azért nem tudta irányítani, mert dropból kellett gyors megoldást választania, de így is kaput talált, sláger óriásit védett.
0: Centikre volt tehát a második gól megszerzésétől Spanyolország. 48. perc az első félidőben, megint intenzíven letámadnak a spanyolok az osztrák labdajáratásnál. Laimer ütközik egy spanyollal, mehet tovább, mutatja a svéd játékvezető. Kukurélja fejeli el ezt a meredeken előre ívelt osztrák labdát, és nézem, hogy kimaradt len Kubarsi. Laimernek a kellemetlen, hát Laimerre volt egy kellemetlen találkozója a fiatal Kubarsinak, úgyhogy emiatt most áll a játék, és kérdezi a svéd játékvezető a fiatal katalántól, hogy kell-e vajon ápolni. És azt hiszem, hogy itt most a spanyolok megint csak végig pörgethetik az emlékezetükben az előbbi mozdulatsort, amikor tényleg Baena lövésénél a léc hárított, megint csak megismétlem, hogy ott slágerkapus beletolt új beggyel, és Jamal ismétlésénél meg óriási védés mutatott be Alexander Schlager. Szabadrúgással jön majd végül is a folytatás, a játékvezető tehát egy osztrák falt miatt döntött, úgyhogy a labda a spanyoloké. És szépen lassan a 4 perces ráadás is letelik ezen a mérkőzésen, itt az első félidőben. Glenn Neuberg pedig még egyelőre engedi a játékot. Alexia Putellas, a spanyolok aranylabdás női labdarúgója is ott van a helyszínen, Los Angelesben ő is megtekinti a férfi válogatottnak a mérkőzését. A tét a legjobb 16 közé jutás, és itt az első félidő vége. Vezet Oyarzabal találatával Spanyolország, Oyarzabal a 36. percben volt eredményes, azzal, hogy Kukurella átadásából 10 méterről ballal a kapu bal alsó sarkába gurított, azzal vezet Spanyolország, de hát itt az osztrák válogatott köszönetet mondhat szinte egy emberként Alexander Schlager kapusnak, mert egyébként a hálóőr már 5 védés mutatott be a mérkőzésen.
1: Pontosan, se így folytatja, akkor örökzöld lesz. Fantasztikus, ahogy véd. Tehát nagyon sokat köszönhet neki Ausztria. A második fél időben több kell előre az osztrákoktól. Ha nem tudnak gólt szerezni, hát nyilván akkor kikapnak, de ahhoz, hogy gólt szerezzenek, helyzeteket kell kialakítani, ahhoz, hogy helyzetek legyenek, az kell, amit a spanyol gól után egy pár támadásnál láttunk, de sokkal jobban meg kell becsülniük azokat a szituációkat, 3-3 ellen, 4-4 ellen, Zabicel gyönyörű labdát ad, rossz átvétel, tehát ha ezen tudnak változtatni, az osztrákok meccsbe kerülhetnek, de azért a spanyol az a jobbik csapat egyértelműen.
0: Egy fél időt követően tehát Spanyolország, Ausztria a labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 között 1-0, de hátra van még egy teljes játékrész, és az osztrákok megpróbálnak változtatni a jelenlegi álláson. Mi pedig majd folytatjuk egy szűk negyed óra múlva.
2: Nemzeti Sportrádió.
3: Gól! Bent van! Megvan!
2: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.

0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: dance, we can dance all night.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Nemzeti Sportrádió.
2: Gól! Gól! Megvan! Megvan!
3: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada.
1: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
4: A mikrofonnál pedig Tóth Béla, 4 perccel múlt 22 óra. Jön a második félidő hamarosan a labdarúgó világbajnokságon a legjobb 16 közé jutásért kiírt mérkőzésen. Egy félidőt követően tehát Spanyolország-Ausztria 1-0 Olyár Zabál találatával. A találkozó első félidejét, csak úgy mint a másodikat, Vukovics Lászlóval, állandó szakértőnkkel, hobbi ornitológussal követjük figyelemmel. Laci, az első félidőben a spanyolok nagyfölényben játszottak, mint kellene Ausztriának változtatni ahhoz, hogy valamelyest veszélyesebb legyen támadásban?
5: Nem az enyém ez a papagáj, az osztrák szurkolóké ez a jós papagáj, de figyelem, hogy miket tippel. Most ha az osztrákok nem nyernek, akkor a papagájt le fogják váltani. Én azt várom, hogy Arnautovicot előbb-utóbb pályára küldi majd Ralf Rangnick, mert nincs igazán mire várniuk. Az első 15-20 percben szerintem még nem fog kinyílni Ausztria. Nyilván szeretne egyenlíteni minél hamarabb, de az öngyilkosság lenne, ha teljesen letámadnák a spanyolokat, mert a spanyolok nagyon jók a kontrajátékban. Viszont ha 15-20 percig nem tud közelebb kerülni Ausztria Spanyolországhoz, akkor kénytelen lesz fölvállalni egy nyíltabb játékot, egy középpályás csatára cserélni, még inkább támadó játékot játszani, és az a spanyoloknak nagyon kedvezni fog, onnantól kezdve jönni fognak a spanyol helyzetek, és szerintem a spanyol gólok is.
4: A spanyol válogatott összesen 11-szer vette célba Schlager kapuját, 6-szor el is találta azt. Schlagernek így van egyébként a mérkőzés

0: szerint is több mint 278 átadása volt, ami pontosnak bizonyult a spanyol válogatottnak, hát fele ennyit tud felmutatni az osztrák csapat. Lesz majd csere is az osztrákoknál, jön majd az együttesbe, és most már játékra kész állapotban ott van Karni Csukwuemeka, ő az, aki tehát a támadó opciókat bővítheti, valamint a Braga játékos, a Florian Grilic is pályára lép az osztrákoknál, tehát két cserére szánta el magát a szünetben Ralf Rangnick szövetségi kapitány. Csukwuemeka a bécsi születésű nigériai szülőktől származik, viszont hát gyermekkora jelentős részét Angliában töltötte, volt a Chelsea játékosa is. Most a második félidőben ő próbál megsegíteni az osztrák válogatottnak. Az osztrák csapat indítja útjára a labdát a második játék részben, és a középpálya belső részét Zeivaldot és Xavier Schlagert kapta le a pályáról Rangnick, tehát a két belső középpályás nem tért vissza a pályára az öltözőből, és ez már csak azért is meglepetés, kisebb meglepetés, mert Zeivald, amióta Ralf Rangnick a szövetségi kapitány az osztrák válogatottnál, tétmérkőzéseken Zeivald 13 percet, csupán 13 percet nem töltött a pályán Rangnick irányítás alatt. San Marino ellen, akkor amikor már 10-0-ra vezettek az osztrákok a világbajnoki selejtező mérkőzésen, akkor lekapta a pályáról Zeivaldot. Egy ilyen fontos alapembert cserélt le tehát a német szövetségi kapitány.
1: Én azt gondolom, hogy itt azért lehet egy apróbb sérülés, ami miatt ezt meglépte Rangnick. Valószínű, hogy ez játszhat közre.
0: Labdával most a spanyolok saját térfelükön, és most a fehér mezben játszó osztrák válogatott támad le. Igaz, Unai Simon a nyomással szembesülve nem jön zavarba, és odaemelt a labdát a félpályára Cucurellához. Aztán hát addig hámozta ott a labdát Baena, még bele nem fordult két osztrák játékosba. Jöhet majd egyébként a svéd játékvezető Glenn Nyberg ítélet alapján a labdával Spanyolország. Némi méltatlankodás most az osztrák kispadról. Nybergnek kell hűteni a kedélyeket. És ismételten el kell végezni a szabadrúgást, amit végül is megítélt Nyberg. Nem is bedobás volt maga a döntés, hanem az ütközet miatt a rögzített játékhelyzet mellett döntött Nyberg. Rodri Laporte Cubarsihoz forgatja. Cubarsi megint csak vissza Rodrihoz, a jobb szélen pedig most már Pedro Porro mehet előre. Olmo, Jamal, visszakapja Porro, megint csak Jamal. Bal lábán a labda, Csukwuemeka az ároda. Cubarsi, Rodri saját tér feléről, most már átlép az osztrákra a spanyol csapat. Cucurella, Baena, Rodri, egyelőre pontos átadás követ pontosat a spanyolok játékában. Pedri, ő volt ugye a mozgató rugója a gólt elérő spanyol akciónak. Most ez a keresztlabdája Jamal felé rövid, elcsenték a védők, viszont céltalanul vágja, emeli a magasba Alaba, úgyhogy megint csak begyűjthetik Porróék. Egy ütközetet követően Csukwuemeka döntötte fel Porrót, szabad rúgás a spanyolok javára. Rendre bajt tudnak okozni Jamalék az osztrák védelem bal szélén. Hát Konrad Laimernek szerintem most nem lenne a helyében senki, mert tényleg neki, ami ott munkát bele kell tennie abba, hogy Jamal keveset tudjon ficánkolni, az valami ember feletti, és így is azért Baena, illetve Jamal, valamint Porró tud galibát kelteni azon az oldalon. Baena pedig átment most a balról a jobb szélre, sívelhet majd akár a kapu elé, de egyelőre a szabadrúgásnál tanácskozik Jamallal, hogy mi legyen a döntés. Kicsiben végzik el Jamal, 16-oson belülre vezetni, jó a csel, két védő táncoltat meg, aztán viszont a második cselnél már Zabitzer észlelt és jobb pozícióban volt, meg tudta előzni Lamine Jamalt. 49. perc a találkozón, Spanyolország-Ausztria 1-0, és jöhetett a szabadrúgást követően az osztrák csapat, Csukwuemeka. Bekettőzik ott Grilicet, elveszíti a labdát, spanyol helyzet, egy lövés, Oyarzabal próbálkozását megfogja Schlager kapus. Még a 16-oson kívülről jó 20

0: Méterről lőtt ballal Olyár Zabál, pont középre ment, de kellemetlenül pattant pont a kapus előtt. Schlager elsőre fogni nem tudta, maga előtött, és aztán ráfeküdt a labdára. Ez is kaput eltalált próbálkozás, ez is védés. Schlagernek ez a 6. a mérkőzésen, de azt hiszem, hogy ennél volt nagyobb helyzet a spanyol csapatnak.
1: Olyár Zabál eddig sok jó döntés hozott, most nem jó döntést hozott. 3-2-ben voltak, megjátszhatta volna Jamalt, aki kapussal szembe van. Ehelyett 17 méterről egy viszonylag gyenge lövést eresztett meg, ez könnyen vétes Schlager.
0: A spanyoloknál a labda, de a saját tér felén a Roja Cubarsí csúsztatja haza fejjel Unai Simonhoz. És most már Laporta védelem tengelyében. A spanyol válogatott 2023 márciusa óta nem veszített el tétmérkőzést, és egyelőre ezen a mérkőzésen is jól halad afelé, hogy a veretlen sorozatát tovább építse. Cucurella tovább Olmóhoz, a bal szélen már Baena, az osztrákok oldalán Pos tisztázott, sőt mi több, hát itt az asszisztens jelzése szerint még azt is kiharcolta, hogy bedobással következzen a csapata. Nürnberg mindezt felülbírálta, mert Cucurella kezében van ott most a laszti. Cucurella hajítja be a védelem mögé, Olmó kisodródik. Wanner testéről a labda, jöhet a spanyoloknak a 7. szöglete. Egyébként az első, a második fél időben, ezt majd a bal oldalról lehet elvégezni. 2023 márciusa óta tehát nem veszített tétmérkőzést a rendes játékidőben Spanyolország. Az Uruguay elleni csoportmérkőzés volt sorozatban a 34. veretlen találkozója a La Rojának Luis de la Fuente irányításával. Jöhet a szöglet a bal oldalról. 52. perc már. Baena beemeli egyfejes fölé. Olyár Zabál nem csak lábbal, fejjel is veszélyes. Megint csak nagyjából 7-8 méterről teljesen szabadon bólinthatott, de nem tudta kellőképpen kapu felé terelni a labdát. Éppen hogy beletette a fejét, és onnan fölfelé pattant. Egyébként is Luis de la Fuentének, a spanyolok szövetségi kapitányának a teljesítmény mutatója a kispadon az egészen szenzációs. Ez a 45. mérkőzése, 34 győzelem, 7 döntetlen, és mindössze 3 vereség. És ebben a 3 vereségben benne van a tavalyi Nemzetek Ligája döntő, ahol 11-es párbajban maradtak alul. Olmó lassan helyzetben, Olmót kitolja a labda felől. Ezek szerint Danso nem volt szabálytalan, Danso volt hát határozott a kelletéhez mérten. Miközben elszórja a labdát Csukwuemeka, fordulhat Jamal már a 16-oson belül, Jamal középre, Olmó elől a tisztázás, Danso volt ismételten, és most már megmenekül az osztrák kapu, Wanner hozza el, Wanner még mindig ő szereli őt, Pedri. És ez baj lehet, mert ott maradnak a spanyolok elől. Baena a 16-oson belül baloldalt, Baena meghúzza az alafonal felé, aztán visszagurutja Cucurellához, Cucurella összjáték a Pedrivel, és megint a bal szélen a La Roja. Baena, Cucurella, és akkor így most már a labdával visszábszorul az osztrák térfélen a spanyol csapat egészen a felezővonal közelébe, de ismételten egy mélységindítás után Cucurella fordul, Cucurella nem tudja megjátszani Baenát a bal szélen, ez Pos testéről perdült föl, kiemeli onnan Danso, csupán dobásra, mert hogy a spanyolok ott maradnak a 16-os környékén. Lélegzetvételnyi idejük sincsen az osztrák védőknek, folyamatosan nyomás alatt Pos tisztázott, szerelt, de megint csak róla ment ki a labda, a Cucurella pedig behajíthatja. 54. perc a mérkőzésen, Spanyolország, Ausztria 1-0, Olyár Zabál volt eredményes a találkozó 36. minutumában, azzal előnyben tehát az Európa bajnok a világbajnokságon a legjobb 32 között, Rodri akár lőhet 20 méterről, elsurran a kapufa mellett, és ezek szerint megpattant egy osztrák hátvéden, jöhet majd a spanyolok újabb szöglete, valóban érkezett ott a keresztező középpályás, Grilicsről surrant a labda tovább, a jobboldali kapufa mellé pattogott ez a Rodri löket. És a rögzített játékhelyzetek folyamatosan veszélyt keltenek az osztrák kapu előtt. Baena a bal oldalról ívelhet majd magasan a kapu elé, Élesen tekeredik a rövid kapufánál, kifejeli Grilic. Visszahullik a labda Jamalhoz, ezúttal a jobb szélről indulna Jamal, kicselezte saját magát. Viszont nincsen osztrák ellentámadás. Wanner labdaszerzését követően, illetve Schmid labdaszerzését követően csírájában elfojtja ezt az osztrák ellenakciót a spanyol válogatott. Kezdőkörben Jamal megint bebőrözi a rárontó Gregoricsot, aztán Leimerhez pattan a labda. Jamalt ezek szerint nem bántották, hiába került a földre. Csukwuemeka a hátán Olmóval, ezt is engedi Nőberg. Egymás után két ütközet, ami ezek szerint nem volt szabálytalan. Baena, ez viszont már egyértelműen szabálytalanság volt. Pos megrúgta, egész egyszerűen bokán rúgta Baenát. Nőberg pedig, hát én már kezdek elbizonytalanodni, hogy a sárga lapokat azt az öltözőben felejtette.
1: Ez egy nagyon csúnya belépő volt. Közel nem lehetett a labdához, mert a spanyol játékos fedezte, és hátulról ez egy ilyen tekintélyt parancsoló belépő volt. Ez egyértelmű sárga lap kéne, hogy kövesse, mert ha nem fogja most meg a játékvezető, akkor eldurulhat a mérkőzés.
0: De egyelőre nem osztott ki egyetlen egy sárga lapot sem a játékvezető, a svéd Nőberg. Rio Ferdinand, aki ott van a lelátón és figyeli a mérkőzést, hasonló megmozdulásért az angol bajnokságban szintén nem kapott sárga lapot. Úgyhogy lehet, hogy Nőberg sok Manchester United mérkőzést figyelt, ahol Rio Ferdinand az bizony hasonló szabálytalanságokat elkövetett ellenfeleivel szemben. 56. perc a találkozón, Spanyolország-Ausztria 1-0, és a második félidő első 10 percének a summázata, Laci, az hogyan hangozna a te szádból?
1: Ugye a spanyolok egyre több helyzetet dolgoznak ki. Én azt hittem, hogy egy kicsit stabilabb lesz az elején Ausztria, de följebb jöttek, és a spanyolok azonnal megkontrázzák őket. Már 2-3 gólt szerezhettek volna a második fél időben is, de ahogy telik, múlik az idő, és nem tudnak az osztrákok gólt szerezni, még kijebb fognak jönni, és akkor a spanyoloknak szinte minden támadása gólveszély lesz. Remekül játsszák le az 1-1-es szituációkat, 2-2, 3-2, tehát fantasztikus futballisták vannak, csak most nem sikerült még gólt rúgniuk a második fél időbe.
0: Jamal, jó a 2-2, már a 16-oson belül Porro visszafelé gurította volna, ez meg megpattant a hátvédeken, Wanner emeli Leimerhez, Leimer megkerüli a rárontó spanyolt, és most lépés előnyben Zabitzer meghúzhatná a bal szélen, Leimernek vissza Kubárcit, megelőzi Leimer középre, és Gregoricsnak ez egy picit mély, Simon a spanyol kapus pedig kinnál 8 méteren, és felszedi a labdát a földről. Ebben most volt rös ebben az osztrák ellen akcióban, de megint az utolsó átadás.
1: Igen, de nagyon meg kell dicsérni Unai Simon kapust, mert olvasta a játékot, előre kijött 8-10 méterre, és a beadást így tudta felszedni az osztrák csatár elől.
0: Labdával Jamal, ketten vele szemben természetesen Csukwuemeka, és most Leimer távollétében Grilic zárt oda. Leimer pedig kocog vissza a védelem bal szélére, de látszik, hogy hiába két tüdejű Leimer, azért neki se esik jól ennyi futás a mérkőzésen. Spanyol akció, balszélen most Baena, 25 méterről elvállalja, lepattan az osztrákokról, hova pattan? Laporthoz, aki meg megelőzi Gregoricsot. Vissza kerül a labda alá Rohához, és továbbra is marad a nyomás ott a hátvéd soron osztrák részről. Pedri, most egyelőre egymásra várnak a spanyolok, Rodri lép be az üres területre, illetve Laporte. Pedri szépen eltolja a védője mellett, aztán pedig már Baena, most benne a tengelyben Baena, a bal szélre ki. A földön játszva Kukurella megtalálja Pedrit. Pedri kap egy tekintélyt parancsoló ütközés most Danso-tól, és aztán Jamal lövése visszapattan a spanyol szélsőre Leimerről. Kirúgással jön majd tehát az osztrák válogatott, egész pontosan Alexander Schlager kapus. És itt megint csak arra térnék vissza, Laci, hogy Danso, oké, hogy a labdát is elrúgta talán Pedri elől, vagy nem tudom, azt majd te megmondod, hogy valóban volt-e érintkezés a labdával Danso-nak, de egész egyszerűen a földbe döngölte most Pedrit.
1: Hát pont erről beszéltünk az előbb, ha a játékvezető megfogja ezeket a szituációkat jóval előbb, akkor nem mernek így odalépni a játékosok. Az osztrákok most nagyon feszegetik a határokat, és látják azt, hogy nem akar sárgalapot adni a játékvezető, addig rugdossák a spanyolokat, majd ha elkezdi osztani a sárgákat, akkor nem fognak merni így odalépni. A játékosok testi épségét jobban kéne védeni, hát láttuk a Kanada meccsen, hogy mi történt.
0: A labdával most Kubárci, visszagurítja Simonhoz, Les volt már Sabitzer maradt elől a védők vonala mögött, és nem sok esélye volt megkaparintani a labdát, de behúzta lest az asszisztens. Véget ért ez a mérkőzés Romano Schmid számára, tehát az osztrák középpályás, aki ezen a világbajnokságon egyszer már betalált, a 38. válogatottságát nem tudja igazán emlékezetessé tenni. Jön a helyére, mert itt Arnautovic lehet az az opció a támadó sorban, aki bizony hát a fél helyzetet is gorra tudja váltani. Marko Arnautovic a rekorder válogatott Ausztriában, ezen a világbajnokságon kétszer is betalált már, és Schmiden kívül Gregoricsot is lekapta a pályáról Ralf Rangnick. Sasa Kalajdzsics érkezett a csereként a pályára, az a Sasa Kalajdzsics, aki Algéria ellen a csoportkör utolsó fordulójában a 96. percben fejelt gólt, és az a gól jelentette a továbbjutást Ausztria számára, ugye 2-3-as hátrányban Kalajdzsics pályára lépett, és becserélését követően 2 perccel eredményes volt. Most a bal szélre légbeadás, Kalajdzsics fejel fölé! Hát szinte ugyanaz, mint Algéria ellen, a bal szélről egy beadás, Zabitzertől Kalajdzsics hozzáér a labdához fejjel, 10 méteren, de hát Kukureja pont annyit billentett a levegőben lévő Kalajdzsicson, hogy ez ne tudja a kapu felé terelni.
1: Zabitzer fantasztikusan jó futballista, be se kellett néznie, tudja, hogy hova érkeznek a társak, nagyon jó odalőtte, Kukureja valóban jó védekezett, ha nem billenti ki, akkor befejeli az osztrákcsatár.
0: A dobás pedig most a spanyoloké, Chukwuemeka átjött a jobb oldalra, úgyhogy most Kukurellával szemben ő találkozott, és végül is róla ment ki már, mint az osztrák játékosról a labda. Fordulnak a spanyolok, most elképesztően nagy a tér az osztrák védelem mögött. Lohol a jobb szélen, Jamal már a büntető területen belül, jókat cselek, visszateszi Olmo lő bele egy védőbe. Olmo jó 14 méterről durranthatott, de azzal nem számolt, hogy lesz egy közbevetődő fehérmezes játékos. De a labda marad a La Rojánál, a vörös mezben játszó spanyoloknál. Pedri fordul kapu felé, de még a felezővonal közelében. Jamalt megtalálja a jobb szélen, egy picit hosszú a labda, de Jamal még az alapvonal előtt elcsípi, és lesen volt Lami Jamal. Hát szegényt a játékvezetők megszakították ezért a labdáért. Benn is tartotta, aztán jön a sípszó, hogy hát már eleve játékon túl volt. Egyébként a visszajátszás alapján nem volt les.
1: Hát ha gól lett volna, akkor valószínű visszanézik és megadták volna. Azt szerettem volna mondani, hogy most jutottunk el a meccsnek azon fázisába, hogy az osztrákok kijebb jöttek, és innentől kezdve még látványosabb lesz a mérkőzés a semleges nézőknek, meg a spanyol nézőknek, mert rengeteg spanyol helyzetet fogunk látni, ha ez így folytatódik. Már pedig az osztrákoknak jönni kell az egyenlítő találatért.
0: És ugye Kalajdzsics, valamint Arnautovic személyében két torony elől. Kalajdzsics kanalazza előre, Simon a kapujába kilépve elfejeli, és ütközik Arnautovicsal. A játékvezető les miatt már szabadrúgást ítélt kifelé, viszont az egyáltalán nem mellékes, hogy Simon 16 méteren milyen körülmények között találkozott Arnautovicsal, aki lemaradt a gyepen. És itt azt hiszem, hogy bennem azonnal egy Batiston Schumacher ütközött rém lett föl, de megint csak azért, hogy teljesen plasztikus legyen a magyarázat. Nagyon magasra emelkedik Simon, és valahogy az oldalával, a fenekével eltalálja a fejét Arnautovicsnak. Nagyon magasra emelkedett a spanyol kapus, Arnautovicsot pedig ápolni kell.
1: Igen, a kapus a labdára ment, fölpatott a labda, nagyon magasra ugrott, de a derék csontjával megütötte Arnautovic fejét, ez nagyon fájhat az osztrák játékosnak, de nem volt szabálytalanság, csak egy szerencsétlen ütközés. Reméljük, hogy Arnautovicot kemény fából faragták, meg tudjuk is, szerintem folytatni fogja a játékot.
0: Ez azért nem volt olyan súlyos ütközet, mint az a Schumacher Batiston csörte, illetve hát amikor Schumacher letarolta ellenfelét. Minden esetre Arnautovic egyelőre ápolásban részesül. 64. perc a mérkőzésen, Spanyolország-Ausztria 1-0, a labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 között. Ennek a mérkőzésnek a továbbjutója a portugál-horvát összecsapásnak a győztesével találkozik majd. A portugál-horvát mérkőzést ezután a találkozó után éjjel 1 órától rendezik majd. Azt a találkozót is élőben közvetítjük a Nemzeti Sportrádióban. Arnautovic ápolása befejeződött, maradt a pályán természetesen ilyenkor. fejsérülés gyanúja miatt maradhatnak az ápolásban részesült játékosok a Gyepen, és a mérkőzés is zajlik immáron a 65. percében. Csukwuemeka megtartja labdát a vonal előtt, aztán tovább teszi Arnautovichoz, a felező vonal közelében az osztrákok. Előre emeli Grilic, ez túlságosan mély, a kapushoz pattog Unai Simonhoz. És ugye a német szövetségi kapitány Ralf Rangnick itt az 5 csere lehetőségéből 4-et már kihasznált, és hát a támadó sort gyarapította ezzel, miközben Jamal a 16-oson belül, Jamal Alabát nem tudja kicselezni, Laimer ott van még mindig Jamal mellett, egy visszacsel most a spanyoltól, Laimer szerel, hova pattan a labda? Porróhoz, Pedri begyűjti még 20 méteren, nem tud kapu felé fordulni, meg magáról lerázni a rárontó osztrák játékost, úgyhogy már a bal szélen próbálkozik a spanyol csapat feltörni az osztrák falat. Megurítja középre Baena, Olmo, Pedri, labdával Porro, 16-os csücskénél Jamal, megint Porro, kicsiben a játék, Porro, nincsen beadás, 20 méterre a kaputól a spanyol válogatott, Rodri, Cucurella, Olmo, ketten vannak körülötte, Baena a bal szélen. Olmo akár lőhet lassan, belelép egy védő, Cucurellához pattan, Cucurella tovább gyötri, Baena a bal szélen, a 16-oson belül jön a centerezés, megszerzi a második gólt a spanyol válogatott, Pedro Porro fejes góljával. Centerezett Baena, és az 5-ösön belülre berobbanó Pedro Porro, a jobb hátvéd, fejjel eredményes. A mérkőzés 66. percében már 2 góllal vezet Spanyolország. És addig-addig tologattak ott a büntető terület környékén a spanyolok, amíg egy játékos beadó pozícióba nem került. Baena meghúzta a bal szélen, az alapvonal közeléből ballal középre emelt, és Pedro Porro, megint csak kiemelem, hogy a jobb hátvéd az, aki robban be a kapu közelébe, és 5 méterről a kapuba bólint. 2-0 Spanyolország javára.
1: Cucurella, Olmo és Baena a bal oldalon 3-3-ba olyan mozgásokat csináltak, hogy az ellenfél, az osztrákok azt se tudták, hogy merre mozogjanak. Ebből kijött egy lövőhelyzet Olmónak, amiben még belelépett az osztrák védő, Cucurella elé pattant, aki a 16-os sarkánál továbbtolt a Baenának, aki gyönyörűen letolta az alapvonal felé, ballal erőből beadta, és a berobbanó jobb hátvéd Pedro Porro 5 méterről gyönyörű gólt fejelt. Hát ez várható a továbbiakban is, hogy a spanyoloknak, amikor van terület, megfutják az osztrákokat, most még jobban jönni fognak az osztrákok, hát záporozni fognak szerintem a spanyol helyzetek.
0: A spanyol válogatottnak ez volt egyébként a mérkőzésen a 19. kapura lövése, és ebből megszerzi tehát a második gólt a spanyol válogatott még közvetlenül az ivószünetet megelőzően. Egy ütközés a középkezdés után, és Laporte marad a földön, Glenn Neuberg pedig elrendeli azt hiszem az ivószünetet. Még egyelőre várunk erre. Pedro Porrót pedig megünneplik ott a helyszínen is Los Angelesben. A 20. válogatottságán az első gólja a Tottenham Hotspur játékosának a spanyol válogatottban. És akkor most az ivószünet, Glenn Neuberg mindenkit oda terül a kisparok környékéhez. Na és Lacit, ugye 2 gondolat, amit már pedzegettem, hogy az osztrákok szövetségi kapitánya Ralf Rangnick 5 csere lehetőségéből 4-et kihasznált, és beküldött 2 középcsatár típusú játékost, Kalajdzsicsot és Arnautovichot, valamint egy szélső Csukwuemekát, hogy ez nem túl hamar vagy elsietett változtatás, mert ez nagymértékű változtatás, valamint a spanyoloknál 2-0-ás előnyben milyen felfogással folytatódik majd a mérkőzés.
1: Ralf Rangnickot nem tisztem meg, nem is merném bírálni, mert én nem, szerintem nem is szorul rá, mert ő nagyon nagy tudója a szakmájának. Természetesen mindent megpróbál azért, hogy nyerjenek, de most, hogy 2-0-ra vezet már Spanyolország, benn van 3 csatára, attól a spanyoloknak, ha lesz területük, ezt nem győzöm hangsúlyozni, már pedig most itt a negyedik negyed következik, ugye az időkérés után, vagy hidratációs szünet. Innentől kezdve a spanyoloknak rengeteg lehetőségük lesz. Attól függ, hogy most hány gólt tudnak.
0: Köszöntjük a Kossuth Rádió hallgatóit. A labdarúgó világbajnokságon a legjobb 32 között Spanyolország, Ausztria 2-0. A mérkőzés a 68. percében tart, és éppen tart az ivószünet is, úgyhogy fel lehet idézni, hogy mi történt eddig a találkozón. Az első játék részben a nagyfölényben játszó spanyol válogatott a 37. percben tudta megszerezni a vezetést. Ekkor Pedri találta meg a bal szélen Cucurellát a 16-os a legmagasságban. Cucurella visszagurította a 16-oson belülre, ahonnan 10 méterről ballal a kapu bal alsó sarkába gurított Mikel Oyarzabal, akinek a világbajnokságon ez volt a harmadik találata, ezzel szerzett vezetést tehát Spanyolország. Az Európa-bajnok még a szünetet megelőzően növelhette volna előnyét, Baena egy 26 méteres szabadrúgásnál a lécet találta el, ott Schlager kapus még beletolt a labdába, a felpattanó labdára pedig érkezett Yamal, aki közelről lőtt, óriási bravúrt mutatott be ennél a védésnél. Alexander Schlager, aki egyébként is az első félidőben ötször állította meg a spanyolok lövését. A második játék részben folytatódott a La Roja fölénye, és a 66. percben közvetlenül az ivószünetet megelőzően gollá érett megint csak ez a mezőny fölény. Pedro Porro szerezte ezt a gólt fejjel, a spanyol jobb hátvéd Alex Baena keresztezésére robbant az ötösön belülre, és teljesen háborítatlanul tudott a hálóba fejelni. Első válogatott góljával tehát Pedro Porro 2 gólos előnyhöz juttatta a spanyol válogatottat, és éppen ott tartott állandó szakértőnk Vukovics László, hogy azt pedzegette, azt próbálta részletezni, hogy ebben a 2 gólos előnyben a spanyolok hogyan folytatják majd.
1: A spanyolok szerintem óriási fölényben lesznek, a osztrákok jönni fognak előre, próbálnak minél jobban közelebb kerülni a spanyolokhoz, de véleményem szerint nem fognak tudni, csak ívelgetnek, és a kontrákból állandó lehetőségeik lesznek a spanyoloknak, és sokkal inkább azt gondolom a mérkőzésben, hogy a spanyolok inkább növelni fogják az előnyüket, mint hogy az osztrákok közelebb kerülnének.
0: 2-0-ás előnyben tehát Spanyolország, amely cserélt, ott van például a pályán Mikel Merino most már, az ivószünetet kihasználta arra tehát Luis de la Fuente, hogy Baenát és Olmót lekapja a pályáról, Baena adott egy gólpaszt, Ferran Torres és Mikel Merino a folytatásban a 2 lecserélt játékos helyén. Az osztrákoknál Ralf Rangnick szövetségi kapitány 5 csere lehetőségéből már 4-et fölhasznált, és 3 támadó szellemű játékost is a pályára küldött, Kalajdzsics, Arnautovic, valamint Csukwuemeka már friss lábakkal ott van benn a játéktéren belül. Az osztrák válogatott ezen a világbajnokságon játszott már a csoportkörben a világbajnoki címvédővel, 2-0-ra nyert Messi duplájával Argentína azon a találkozón, és itt a regnáló Európa bajnoka szemben az osztrákok egyelőre szintén 2 gólos hátrányban. 1954 után játszanak ismételten egyenes kieséses mérkőzést a világbajnokságon az osztrákok. Már az alafonalnál Torres befelé cselezné magát, szerelt Csukwuemeka, és az előre vágott labdát Kalajdzsics kezeli le maga elé, aztán viszont ott terem az oldalvonal, és nem tudja megtartani a labdát. Sasa Kalajdzsics jöhet majd bedobással a spanyol válogatott. Volt már 19 kapura lövés a spanyol csapatnak, amely egy 16 éve tartó veszőfutást próbál megtörni. Legutóbb 2010. júliusában a dél-afrikai világbajnokság döntőjében nyert a spanyol labdarúgó válogatott egyenes kieséses mérkőzést a világbajnokságon. 2014-ben a csoportkört sem élték túl, 2018-ban és 2022-ben egyaránt a 8. döntőben ért véget a számukra a torna. 11-es párbajban maradtak alul, előbb Oroszországgal szemben, majd 4 esztendővel korábban Marokkó állta útját a spanyol La Rojának. A labdával most az osztrák válogatott a bal szélen, külsővel játsz előre Leimer, viszont ez túlságosan hosszú, meg csapattárs sem volt a közelben. Unai Simon a spanyolok kapusa gyűjtette be a labdát könnyedén. Aztán viszont Rodri kerül bajba, jön viszont az őt megmentő sípszó. A svéd Glenn Nyberg Arnautovicot látta szabálytalannak. Túl hosszan tolta meg a labdát Rodri, közben léptek már az osztrákok. Akkor, amikor végül is Arnautovic lába találkozott Rodriéval, és ezt szabálytalannak minősítette a svéd bíró. Rodri pedig görcsöt kapott, lemaradt a gepen, ezért áll a játék. A mérkőzésnek a 74. percében járunk, a világbajnokságon a legjobb 16 közé jutásért kiírt találkozón. Bő negyed órával a vég előtt Spanyolország, Ausztria 2-0. És jönnek előre a spanyolok. Hosszú ívelés ez is. Sláger, az osztrák kapus kiengedi. Porró próbálta előre ívelni, de hát ez megint csak teljesen céltalan volt. Danso, illetve Alaba. Van egy újabb labda, illetve egy másik labda a pályán. Az nincsen játékban, de nem zavart senkit. Alaba előre emeli, Arnautovic lekezelni, Csukwuemeka megelőzi Cucurellát. És ez szabálytalan, mert Cucurella elsodorja az osztrák szélsőt. És aztán egy torzsalkodás. Na ezt kellene elkerülni, hogy itt bármilyen viszály kialakuljon a pályán. Ellökte, azt hiszem, hogy Wanner lökte el Pedrit. Ez az egésznek a gyújtópontja. Most már Arnautovic is ott van, őt nem kell félteni. Jó néhány játékos heves szóváltásban ellenfelével, és itt Nürnberg egyelőre csupán szemléli az eseményeket. Most már onnan a tömegből kiemel néhány játékost. És megint csak arra visszatérnénk, amit Vukovics László állandó szakértőnk már említett korábban, hogy sárgalap még nem volt a mérkőzésen, és jó néhány olyan keményebb belépő volt már a találkozón, amit nem torolt meg Nürnberg.
1: Hát ez vezetett idáig, amit most látunk, hogy elkezdik lökdösni a játékosok, rúgdosódnak, és most sem ad sárgalapot. Ez viszont nagyon meglepő, mert egy összetűzés volt, keményen lökdösődés, 3-3 játékos taszagatta egymás jobbra-balra, és megint nem kerül elő a sárgalap. Ez azért veszélyes a végjátékban, mert az osztrákok egyre közelebb kerülnek a kieséshez, és már minden mindegy alapon, nehogy sérülés legyen a végén.
0: Labdával most már Merino, elbotlik Porró, jöhet majd berobással Ausztria. 76. perc az összecsapáson, Laimer pedig azt pásztázza, hogy kit játszom meg a büntető területen belülre, ha itt Arnautovic. Jöhet majd egy kirúgással Unai Simon. Arnautovic feldőlt ott az alapvonal közelében, nem tudom, hogy talán azt próbálta meg nagyon béna módon eljátszani, hogy büntetőt érő szabálytalanságot követette vele szemben Kubárci, vagy pedig egész egyszerűen csak megpróbálta valahogy a szögletet eljátszani. Nem tudom, Arnautovicnak mindez a próbálkozása dugába dőlt, és most már a kirúgás követően a spanyolok vannak ott a félpályán, és vezethetik a hátulmaradó két osztrák védőre a labdát. Torres már a 16-os környékén beemelte volna az a Merino, akinek a centerezésébe lépett bele Pors, aztán viszont a visszagurított labdánál odaajándékoznak egy szögletet az osztrákok a spanyoloknak. Az alapvonalon ott volt Danso. Ő előre is rúgta a labdát, de hát a labda időközben már elhagyta a játék területet, és az alapvonalon túlra gurult. Jöhet majd a spanyolok szöglete tehát a bal oldalról, és Baena már nincsen a pályán, úgyhogy valaki más kell találni, aki a 8. sorok rúgását a spanyol válogatottnak, illetve a 9. frissült a statisztika, tehát a 9. szögletét a spanyoloknak elvégzi. És a bal szélről most a ballábas Lamine Yamal fog ívelni. 78. perc, Yamal magasan a kapu elő, át a hosszúra Ferran Torres fejelte vissza, de ez elkerülte Alexander Schlager kapuját. Megint csak ugye ballábas játékos a bal oldalról betekeri, elfelé csavarodik a kaputól, és Torres a hosszú saroknál az 5 és feles sarkáról nem tudta kapu felé szorítani a labdát. Felemeli az égbe Wanner. Az osztrákok azért még minden teglapra feltéve jönnének előre, de most egyelőre nincsen náluk a birtokukban a labda. Csukwuemeka oda teszi a jobb oldalra Poshoz. Posh nem fog fejetlenül előre törni, inkább visszagurítja Schlagerhez. A kapus előre nyesi, Kalajdzsics simítja le, Wanner, Danso. Most már Danso-nál megnyugszik a labda, Alaba kifelé a bal oldal irányába indul meg, Laimer szépen résbe futott be, Laimer, ott van mellette Zabitzer centerezne, Porrón lelassul a labda, ráadásul a gólt szerző jobb hátvér még előre is tudja vágni. Visszabólintják viszont az osztrákok, a bal szélen továbbra is Zabitzer, befelé a Cseh, Grilic a tengelybe passzolja, kapos, behúzódott középre a szélső hátvéd Alaba, 25 méterre a kaputól, Grilic a 16-oson belülre, ez jó játék, Csukwuemeka lőhet mellé! Itt volt a lehetőség, hogy az osztrákok igazán izgalmassá tegyék az utolsó negyed órát. Kalajdzsic passzolta tovább egy finom érintés a 16-os vonalán Arnautovictól, és el tudta lőni Csukwuemeka. Hozzáteszem, hogy ott volt előtte két spanyol hátvéd, fogták a szöget, és a jobblábas próbálkozás a kapu bal oldala mellé szállt. De ez most életjel az osztrák támadó sortól. Grilic elpöckölni a labdát Merino mellett, na megszelídíti, aztán Pedri nagyon szép finom mozdulatokkal játsza tisztára magát, és találja meg a bal szélen Torrest. Torres a 16-os környékére cipeli a labdát, Pedri, Rodri, és visszaszorul a felezővonal közelébe Spanyolország. Három osztrák védő elől, most éppen eltüntettek egy spanyol játékos, megint Pedri a földre került, de Nürnberg nem sípol, előnyszabályt adott. A labdával Merino, az osztrák térfél közepén, Rodri, Cucurella és Laporte. És úgy tűnik, hogy itt két gólos előnynek a birtokában a spanyolok nem mennek előre teljesen kockáztatva azt, hogy hátul kinyílnának és túl nagy területet engednének az osztrák csatároknak. Cucurella a bal szélen belép a játékba, Cucurella laposan középre, és még egy átadás Torrestől, túl önzetlen volt a Barcelona játékosa, Pedrit akarta még megjátszani a büntető területen belül. És az azért most már tényleg jelzésértékű lehet mindenki számára, hogy a spanyolok, akik eddig azért megküzdöttek azért, hogy a 16-oson belülre eljuttassák a labdát, legutóbbi percekben már azért elég könnyedén elérnek a büntető területen belülre.
1: Igen, most már teljesen abban a fázisában vagyunk a mérkőzésnek, amikor az osztrákok mindent egy lapra téve jönnek előre, hátul egy az egybe védekeznek, minden labdavesztés óriási kontra lehetőség a spanyoloknak, amivel szerintem a spanyolok előbb-utóbb élni fognak, vagy az osztrákok esetleg tudnak találni egy lepattanóból, vagy valamiből gólt, akkor izgalmas lehetne a végjáték, de sokkal jobban benne van az, hogy a spanyolok növelni fogják még az előnyüket.
0: Bedobásra várunk, amit elvégeztek az osztrákok, a bal szélen a labda Zabitzer, Zabitzer beadása magasan középre, Pos, és mellé fejel, Cucurella mellett tudott bólintani Stefan Pos, Zabitzer beadása a bal szélről, az rendre azt okozza a spanyol kapu előtt, hogy valaki helyzetbe tud kerülni, legyen az Arnautovic, vagy éppen Kalajdzsic, korábban ugye Gregorics, most Pos a támadáshoz csatlakozó jobb hátvéd tudott bólintani, de nem talált el a célt.
1: Közben egy spanyol lehetőség megint.
0: A jobb szélen jönne előre most már Yamal, kiugratná ott a társat, még tovább sikerül gyötörni a labdát, Torres húzza vissza, Dánszó közbelépés kiengedi a labdát, jöhet kirúgással Ausztria, és befejezheted, illetve elkezdheted a gondolatodat, Laci.
1: Igen, Zabitzer remekül játszik a bal szélen, ő az osztrák csapat legjobbja a kapus lágeren kívül, mert jobban ballal is be tudja adni, tehát nem tudja a védő, hogy most melyik lábára fog cselezni, és ezek a beadások nem csak úgy találomra mennek, hanem ezek célzott beadások, hol a rövid sarokra erőből, hol lágyabban a hosszúra. Tehát Zabitzer egy nagyon jó futballista, ma is jól játszik. Az osztrákoknál, ha ilyen teljesítmények lennének, akkor közelebb lennének a eredménybe is a spanyolokhoz.
0: A spanyolok közben túl a 5000 átadáson, és itt villan az első sárgalap a mérkőzésen. A 83. percben Stefan Pos kapja, mert hogy elrúgta a lábát már Cucurellának a felezővonal közelében, és ezt érezte úgy Glenn Nürnberg játékvezető, hogy már nem szabad tovább engedni sárgalapos figyelmeztetés nélkül. Úgyhogy Stefan Pos az, aki először besárgul a találkozón. 83. perc, Spanyolország-Ausztria 2-0, és néhány statisztikai mutató, ami azt hiszem, hogy hűen tükrözi a mérkőzés képét. 20 kapura lövése volt Spanyolországnak, 8-szor eltalálták Schlager kapuját. A túloldalon 5 osztrák próbálkozásból egy sem találta el Simonnak a kapuját, úgyhogy hiába nyílik ki és lesz egyre bátrabb az osztrák együttes, valami kevés veszélyt jelentenek, illetve kevés feladatot biztosítanak Unai Simonnak. spanyol labdajáratás. Pedri viszi el Kalajdzsic mellett. Kalajdzsicnak itt már a testbeszédében volt egyfajta lemondás, hogy hiába zár vissza, nem tud labdát szerezni. Lehet, hogy lélekben ők már feladták ezt a mérkőzést. Merino a labdával, Rodri összjáték a kettejük között. Bevonják most már Kubárcit is, Oyarzabal pedig mélyen visszalép, gyakorlatilag a kezdőkör közelében.
1: A labdatartásban, amit most a spanyolok csinálnak, ebben a világon ők a legjobbak. Ez mint a, úgy képzeljék el, a kedves hallgatók, mint a kapu nélkül jönne jobbra-balra a játék, közben egy zicser lesz belőle.
0: Oyarzabal már a 16-oson belül középre gurít, nincsen lövés. Végül egy gólvonalról való tisztázás viszont van, mert Danso vágja ki a saját gólvonaláról. Alaba volt az, nem is Danso. És mindez ugye abból fakadt, hogy a labdajáratás után megtalálták a rést a bal szélen a spanyolok. Torres lépett be a büntető területen belülre. Érkeztek a társak segíteni. A középre tett labda Oyarzabaltól megtalálta Porrót, aki nem tud lőni. Yamal viszont fordulásból ballal igen, és Alaba jobblából a gólvonalon állva ment. Yamalnak ez volt a mérkőzésen az utolsó megmozdulása, mert lecseréli őt Luis de la Fuente. Jön a helyére Gavi. És itt tényleg centik hiányoztak a harmadik spanyol gólhoz. Két csere lehetősége még maradt azért a spanyolok szövetségi kapitányának az utolsó 5 percre, mert már az utolsó 5 percen belül járunk a rendes játékidőben. Arnautovic Lesen kapta a labdát. Jöhet majd egy szabadrugással a Les miatt az osztrák válogatott. A labda mögött pedig ott marad egyedül Rodri. S több jel mutatja már azt valóban, hogy az osztrákok fejben mintha már nem lennének teljesen élesek, és nem is próbálnának változtatni a jelenlegi álláson. Lehet, hogy az a szellemiség, az a mindent legyőző akarat, az már nincsen ott az osztrákokban, de azért most még jönnének előre természetesen. Labdával most már a kapus Schlager, őt találja meg Laimer. Alexander Schlager nyújtja előre, elbólintott Arnautovic. Hát Arnautovic már lassan Filippo Inzaghi magasságában, mert megint megtalálta őt Lesen a labda.
1: Igen, valóban nem figyel arra, a spanyolok nagyon jól veszik észre, hogy ki tudnak lépni mellőle, le se tudják állítani. Az osztrákok, ez nagyon nehéz lehet, hogy a spanyol csapat ellen megszerezni a labdát, akik remekül tartják, az osztrákok labda nélkül futkosnak.
0: Ott a helyzet közben spanyol részről és Gavi elől, Laimer ment szabályos eszközökkel, mind a két játékos a gyepre heveredett egy pillanatra. Csukwuemeka előre tör és hozza előre a labdát a jobb szélen. Csukwuemeka megtalálja Kalajdzsicsot. Kalajdzsic lassan beadhatja az alafonal közelében, Kalajdzsic beemeli hosszan magasra, és Zabicernek nem jó. Talán, hogyha Kalajdzsic érkezik a saját labdájára a túloldalon, akkor jó lett volna, de ez Zabicernek nem volt tökéletes. Alaba gyűjti be a labdát a saját tér felén, aztán megtalálja a bal szélen, ott a csapattársat, Prast, ő lépett még pályára. Hova pördül a labda? Porróhoz, kiemeli onnan, de röviden maradnak az osztrákok a spanyol térfélen. Újabb ütközet földre kerülő játékosokkal, Nürnberg előnyszabályt ítél. Gavi, mert hogy Oyarzabal is tovább tudta valahogy gyömöszölni a labdát, de a spanyolok nem mennek előre, inkább megtartják a saját térfelükön a labdát, és azt hiszem, hogy ez most helyes döntésnek bizonyul, már csak azért is, mert hát itt citálnám ismételten azt a statisztikai adatot, hogy a spanyolok ezen a világbajnokságon még nem kaptak gólt. És emlékezhetünk rá, hogy 2010-ben, amikor világbajnok lett a spanyol válogatott, akkor hát hasonló mutatóval mentek el egészen a végéig Dél-Afrikában. A felezővonal közelében a labdával a spanyol válogatott, kiemelni onnan Merino, a földön játszva még azért Pedri. Két csere lesz majd spanyol részről, de egyelőre nincsen játékmegszakítás, és újabb spanyol gól van! Cucurella újabb gólpasszát, Oyarzabal váltja gorra, Oyarzabal duplázik. Teljesen szabadon gyalogolhatott a 16-oson belülre Oyarzabal. A 10 méteres körzetében nem volt osztrák védő. Cucurella pedig begurítja a labdát az osztrák védelem mögé. a 16-oson belülre, és teljesen kiszolgáltatott helyzetben slágerkapus reagálni sem tud arra, hogy a bal alsó sarokba elgurítja jobbalon Jarzabal a labdát. Érdemes azért arra is felhívni a figyelmet, hogy az osztrák csapat 30 méteren vérekezik, Kukurella pedig úgy íveli be Laimer mögé a labdát, hogy pont Laimer tartja játékban Oyarzabált, mert nincsen lesen Oyarzabál. És ezzel azt hiszem, hogy akkor, amikor a 89. percében, sőt most már a 90. percében tart a mérkőzés, nem kockáztatok nagyot, hogyha azt mondom, hogy el is dőlt a továbbjutás sorsa.
1: Eldőlt a továbbjutás valóban. Gyönyörű labdaszerzés, a spanyolok altatják az osztrákokat, ők nyomozzák a labdát, hajtják. Kijön egy pozíció a balszélen Kukurellára, aki 30 méterre az oldalvonal mellől úgy nyeste be ballal laposan a labdát a kapus és a védelem közé, hogy Oyarzabalnak át se kellett venni, hanem egyből bepasszolta a bal alsó sarokba. Gyönyörű szép gól volt, az osztrák védelem lemaradt, próbálták följebb tolni a védekezést, de ezt már említettem az előbbi bejelentkezések során, hogy ez mind-mind a spanyol csapat malmára hajtja a vizet, olyan futballisták alkotják, hát annál rosszabb nincs a futballban, mint az osztrákoknak jutott ezen a mérkőzésen, hogy előnybe került hamar Spanyolország, nyomozni kell a labdát, és a spanyolok ebbe fantasztikusak, mindig amikor odaérne egy osztrák, tovább teszik, lecselezik, jó fele veszik át, utána már csak rugdosodni tudnak az osztrákok, egyszerűen nem tudnak labdához férni.
0: Letelt a mérkőzésen a 90 perc, 91. percében tart a találkozó, Spanyolország-Ausztria 3-0, Oyarzabal tudott duplázni, Oyarzabal harmadik gólját részletezte állandó szakértőnk Vukovics László, a 89. percben az osztrák védelem mögé gurította a labdát a balszéről Kukurella, beragadt Laimer, játékban tartotta Oyarzabalt, aki teljesen zavartalanul tudott begyalogolni a 16-oson belülre, ott jobbal tudta elgurítani a labdát slágerkapus mellett a bal alsóba. Azzal tehát 3-0 Spanyolország javára, és most már az osztrák csapat is feladta annak a lehetőségét, hogy ezen a mérkőzésen még valahogy tud változtatni a továbbjutásnak. Itt azt hiszem, hogy most már nincsen kételyben forgó vonatkozása. A hosszabbítás az 6 perc, abból egy eltelt, az osztrák csapat pedig járatja a labdát a spanyolok térfelének, beadás magasan a kapu elé, lehúzza Unai Simon. A spanyol hálóőrnek még nem kellett védésbe mutatnia ezen a találkozón, a spanyolok pedig több mint 20-szor vették már célba Alexander Schlager kapuját, és 3-szor túl is jártak a Salzburg kapusának eszén. Újabb ütközés, a bal szélen Nürnberg egyelőre csupán fütyül, lapot nem ad, egy sárga lapot már kiosztott a svéd játékvezető, Posch kapta, miután találkozott Kukurellával, azaz egyetlen sárga lapos figyelmeztetés a mérkőzésen, Posch egyébként azt követően le is cserélte Ralf Rangnick, érkezett a helyére Alexander Prass. A spanyoloknál a kulcsjátékosok közül már nincsen ott a pályán Lamine Yamal, és befejeződött ez a mérkőzés a belső védő Aymeric Laporte számára is. Próbálja most valamelyest a kulcsembereket pihentetni a végjátékban Luis de la Fuente. Pedri szintén a lecserélt játékosok sorsára jut. A hosszabbítás néhány percében pedig bizalmat kap Marc Pubi, valamint rajta kívül még az a Fabián Ruiz, aki a középpályára érkezik, tehát egész egyben átvenni a pozícióját Pedrinek. Mikel Oyarzabal ezen a mérkőzésen duplázott, ő összességében a világbajnokságon már 4 gólt vállalt spanyol részről, mert Kukurella szolgálta ki mind a két alkalommal ma a csapattársát, Mikel Oyarzabalt, tehát Kukurella neve mellett 2 gólpassz is ott díszeleg. Őt ugye a Real Madridban láthatjuk majd játszani a következő idénytől. Chelsea-től vásárolta meg 50 millió euróért már Kukurellát a királyi gárda. A spanyolok a labdával a felező vonal közelében, hiába kerül a földre Gavi, a játékvezető továbbot int. Csukwemeka testtel tovább teszi, majd aztán most már a védelem tengelyében Danso, Alaba van ott mellette, Alabának volt már egy gólvonalról való tisztázása is Yamal lövésénél, úgyhogy ez a 3-0 osztrák szempontból talán még hízelgőnek is tűnhet. Labdával a spanyolok, a saját térfelükön Gavi harcol azért, hogy valahogy tovább tudja gyötörni Annak ellenére, hogy az osztrákok fejben talán már feladták a továbbjutás reményét, komoly párharcokra kényszerítik a spanyol játékosokat. Ezúttal is Laimer próbált meg védekezni itt a jobb szélen a hispán támadósorral szemben. Fabián Ruiz gurítja ki a jobb szélre. Ott még egy lyukra futtatás, Ferran Torres már a 16-os vonalánál, Torres ellövi, elgurítja keresztbe a kapu előtt, és ebből nem lesz kaput eltalált próbálkozás. Ez a 23. lövés a mérkőzésen spanyol részről, 10-szer eltalálták sláger kapuját, a túloldalon ugyanez a két mutató 5 és 0. Tehát még Unai Simonnak nem kellett védenie a spanyol gólvonalon, sláger 6-szor már megtette. Nem a spanyol gólvonalon, hanem az osztrákon természetesen. Labdával most megint csak az osztrákok. A bal szélen Alaba. Nem tör előre, fejetlenül inkább tartogatja a labdát. A jelzett ráadásból másfél perc van még hátra. Tisztázott Pau Cubarsi, a lelátóra lőtte a Los Angeles-i stadionnak a nézőterére a labdát. Ez a biztos, ezt választotta most a Barcelona tinédzsere. Jöhet bedobással Ausztria. A bal szélről akár nagy bedobásra képes lehet Alexander Prass. Egyelőre csupán a feje fölé emeli a labdát, most már be is hajítja, de hát ez nem volt az igazi. Ferran Torres fejeli ki. Nagyjából 5 métert tett meg a labda a levegőben előre. Jön egy beadás a bal szélről Alaba ívelibe. A háta mögé kapja Kalajdzic, aki egyszer helyzetbe tudott kerülni, a becserélését követően szinte azonnal Zabitzer baloldali beadását követően, de Cucurella szorításában nem találta el Simon kapuját. A spanyoloknál a labda Pubi gurítja vissza a védelem tengelyébe, most már Simon is labdához ér, eldugják a hispánok az osztrákok elől. Hát valóban itt azt mondhatjuk, hogy örökölni lehet a labdát csupán a spanyoloktól az osztrákoknak. Simon például most oda ajándékozza Prassnak. Becsületből jönnének még előre az osztrákok. Laimer a felező vonal közelében, és most már Nürnberg kezében mindenki, mert letelt a jelzett ráadás, és nem is engedi tovább Nürnberg. Lefújja a találkozót a svéd játékvezető. Spanyolország pedig 2010 után ismételten egyenes kieséses mérkőzést nyer a világbajnokságokon, méghozzá úgy, hogy Ausztriát 3-0-ra megveri. A mérkőzés 37. percében először Oyarzabal volt eredményes Cucurella átadását követően, a második félidőben Porro Baena keresztezését követően fejjel duplázta meg az előnyét a spanyol válogatottnak Pedro Porro, és a ráadásban, illetve a ráadás felé fordulva 89. percben Oyarzabal saját maga a második, csapat a harmadik gólját is meglőtte, ezzel pedig eldöntötte a mérkőzést és elvarta a szálakat. A Kossuth Rádió hallgatóitól elbúcsúzunk a végeredménnyel, Spanyolország, Ausztria 3-0. Itt a Nemzeti Sportrádióban pedig folytatjuk azzal, hogy Vukovics László összefoglalhatja a látottakat, hallottakat, és azt hiszem, hogy összegezhetsz annyiban is, hogy ez a spanyol válogatott mire lehet képes még ezen a világbajnokságon.
1: A mérkőzés előtt azt vártuk, hogy a spanyolok nagy labdabirtoklási fölénnyel fognak játszani, az osztrákok pedig berendezkednek védekezésre. Ehhez képest az első 15 percben azt kaptuk, hogy az osztrákok nagyon bátran kezdtek, többször meg tudták tartani a labdát, és az ellenfél térfelén is tudtak labdabirtoklást eszközölni, és a spanyol labdakihozatalt meg tudták akadályozni annyiban, hogy 6-7 emberrel is fölmerészkedtek az ellenfél térfelére, csirájába próbálták már elfojtani a spanyoloknak az építkezését. Aztán az első ivószünetig nem is tudott igazán nagy helyzetet kidolgozni Spanyolország, talán egy Olmo lövés, ami Jamal visszakészítését Pedri adta be, és Jamal tüzel 14 méterről, de blokkolták az osztrák védők, ez gólba tartó lövés lett volna egyébként. Ezt az egyet tudjuk feljegyezni az első negyedből, hogy így mondjam, mert ugye a világbajnokságon 4/4-re bontjuk az ivószünetekkel. Az ivószünet a spanyoloknak tett nagyon jót, ugye ez a 23. percben következett. Utána a spanyolok ritmust váltottak, sokkal gyorsabban, sokkal lendületesebben játszottak. Jött is a gól Oyarzabal révén, hát ki más, ugye mostanában ő a gólfelelőse a spanyol válogatottnak. Érdekesség, hogy ő nem egy nagy termetű center, amit elképzelnek az emberek, hogy erőcsatár, hanem egy alacsonyabb, fürge mozgású, de remek futballista gólokat, gólpasszokat szerez. 1-0-al fordultak a csapatok, a második fél időben kettős cserével jött ki Ausztria, próbálta Ralf Rangnick frissíteni Ausztriát és a csatársorban erősíteni. Ez igazán nem mutatkozott meg a játékban, mert keveset volt az osztráknál labda, a spanyolok egyre inkább birtokolták, és a második fél időben a bal szélen volt egy 3-3 elleni szituáció, Cucurella, Olmo és Baena teljesen megbolondította itt a jobb oldalát az osztrák védelemnek. Olmo lövését még blokkolták, Cucurella tovább tette Baenának, aki levitte az alapvonalig. Gyönyörű beadása és Pedro Porro a jobb hátvéd érkezett 5 méterről középről befejelte. Azért részleteztem ezt a gólt ennyire, mert ez döntött el tulajdonképpen azt találkozót. Innentől kezdve macska-egér játék folyt a pályán. A spanyolok tulajdonképpen, mint edzésen, amikor leviszik a kapukat, labdatartást eszközöltek, altatták az osztrákokat, akik egyre idegesebbek lettek, próbáltak keménykedni. A játékvezető ebbe partner volt, mert későn vette elő a sárga lapot, a 80. perc után Posch kapta az első sárgát, addig már volt 4 ilyen belépő. De altattak a spanyolok, és addig altattak, amíg a osztrákok még kijebb jöttek. Cucurella kapott egy labdát 30 méterre az oldalvonal mellett, benyeste a 25 méterre álló osztrák védelem és a kapus közé, úgy nyeste be az érkező Oyarzabal elé, hogy át se kellett vennie, tempírozva jött a labda és ballal elgurította a kilépő kapus mellett a bal alsó sarokba Oyarzabal, önmaga második, csapata harmadik gólját, óriási spanyol fölény volt, közte volt még egy Kalajdzic fejes lehetőség, amit Zabicer beadásából, ez 2-0-nál volt a fölé fejjel, de Cucurella nagyon jól kitolta a labda alól még szabályosan. Összegezve az egészet, ezen a mérkőzésen még nagyobb arányban is nyerhetett volna Spanyolország, tehát a reális eredmény itt egy 5-1 lett volna szerintem Spanyolországnak, de ez a 3-0 teljesen hülyen tükrözi a minimális különbséget, ami a két csapat között volt. Kérdezted, hogy mire lehet képes Spanyolország ezen a világbajnokságon?
0: Már csak azért is, mert itt hozzáteszem, hogy a szín európai 8-adban van a spanyol válogatott, tehát a tovább jutója a portugál-horvát összecsapásnak fog majd találkozni a spanyol csapattal.
1: Igen, hát innentől kezdve jön az igazi futball, amire mindenki vár tulajdonképpen. A nagy csapatok is, nagyon sokszor elmondtam, de megkerülhetetlen, hogy nem tetszik a nagy csapatoknak, hogy ennyi mérkőzés kell játszani, rengeteg perc van a lábukban, rengeteg meccs, sokkal nagyobb sérülés veszély, de a végére úgyis ezek a csapatok fognak oda kerülni, ezért nézzük a futballt, ezért van már, hogy átlépte az 5 millió nézőt a nézettség a három helyszínen rendezendő világbajnokságon. Ilyen esemény nincs még egy a Földön, ami ennyi embert meg tud mozgatni. A spanyolok szerintem, én azt gondolom, hogyha így belemehetünk abba, hogy kik lesznek a négy között, a spanyolokat odavárom erről az ágról, a másik ágról a franciákat várom, az argentinokat és az angol brazilon, aki nyer.
0: Odáig még el kell jutni Angliának is, meg Brazíliának is.
1: Hát el kell jutni, persze, csak én már legvégéről beszélek, én már a négyről beszélek, hogy kik lesznek az elődöntőbe. Tehát ezekből kerül majd ki szerintem a világbajnok, és egy meglepetés csapat lesz. Én Marokkóba érzek elég sokat, ők nagyon tetszettek, ahogy futballoznak. Aztán meglátjuk. Hát nyilván, ha minden tudna az ember előre, akkor könnyű lenne, nem járnának meccsre, mert akkor egyértelmű minden. A futball tartogathat meglepetéseket, de azért, ha belegondolunk, hogy ezek a csapatok, akiről beszéltünk, hogy most még egyszer elmondom, azért Franciaország, Argentína, Spanyolország, Brazília, hát itt játszanak a világ legjobb játékosai, azért lesznek ezek a csapatok ott, és azért játszanak olyan bajnokságokba, olyan csapatokba, mert ilyen futballisták alkotják ezeket a csapatokat.
0: És az továbbra is áll ezen a világbajnokságon, hogy a spanyol válogatottnak a kapuját még senki nem tudta bevenni. Igaz, hogy eddig, hogyha végignézzük az ellenfelek sorát, Zöldfüki Köztársaság, Szaúd-Arábia, Uruguay, valamint Ausztria, az biztos, hogy bárki is lesz az ellenfele a nyolcaddöntőben a spanyol válogatottnak, a portugál vagy a horvát. A legnagyobb teszt majd az lesz, és aztán majd természetesen egyre nehezedik ez a feladat, ami a spanyol válogatottra várhat. Azt tekintve, hogy az osztrák válogatottról is ejtsünk még néhány szót, búcsúzzunk el a sógoroktól. Az osztrák csapat mit adott ennek a világbajnokságnak szerinted?
1: Még egy szó Unai Simonról, hogy egy védenivalója sem volt, ahogy mondtad. Ez óriási dicséret a spanyoloknak, hogy le tudnak játszani egy olyan Ausztriával szembe, aki ma nem is mutatta meg azt, hogy milyen játékerőt képvisel, leszámítva véleményem szerint az első negyedét a mérkőzésnek, amikor nagyon jól játszottak, jól kezdtek, bátrak voltak, de Zabicer, Laimer, azért nagy klasszisaik vannak. Arnautovic már kiöregedőben, de hát azért látjuk a VB-n, hogy hány 40 körüli játékos van, és micsoda teljesítményekre képesek. De hát azért itt az egyéniségekben sokkal jobban állt Spanyolország, és ez döntött el a mérkőzést. Az osztrákokra visszatérve, a továbbjutás az, ők bíztak benne, hogy az meg lesz, az meg is lett a csoportkörből, de hát itt nem lehet választani, hogy kit kapjál. Hát nyilván, ha előrébb végeztek volna a csoportba, akkor könnyebb ellenfél lett volna, de a spanyoloknál szinte csak könnyebb ellenfél.

0: lehetett volna kívánni szerintem az osztrák játékosoknak, az lehetett volna egyébként a világbajnokságot megelőzően, hogy játszanak a világbajnoki címvédővel, meg az Európa bajnokkal, és ez ezen a tornán számukra teljesült.
1: Igen, hát fantasztikus szerintem az, hogy tovább tudtak jutni a csoportból, ahogy mondod, játszottak ezekkel a nagy csapatokkal, Messi, hát már múltkor is ezt mondtuk, de hát tényleg megy az idő, szerintem utolsó világbajnokságán, de hát soha nem mondtad soha. Le a kalap alá. Én kívánom Magyarországnak, hogy legyünk ott mi is a 2030-as világbajnokságon, Uruguay. Ugye Uruguay 100 éves, ez ott lesz a nyitó mérkőzés, de hát tudjuk, hogy három ország adja annak a világbajnokságon is a helyszíneit.
0: Sőt, összesen 6. De hát az még annyira jövő zenéje, mint a július 19-i finálé New Yorkban. Laci, te maradsz, reméljük, hogy a hallgatók is maradnak, mert hogy éjjel 1 órától tehát kiderül, hogy ki lesz a spanyol válogatott ellenfele. Portugália-Horvátország mérkőzéssel folytatjuk majd tehát itt a Nemzeti Sportrádióban a labdarúgó VB-ről szóló közvetítés sorozatunkat. Érdemes lesz velünk tartani, tehát most már azért szűk 2 óra múlva. A pontos idő 11 óra 8 perc éjjel. A mikrofonnál búcsúzik Tóth Béla, a nyugodalmas jó éjszaka pedig ne maradjon el a hallgatók számára sem. Viszont hallásra!
2: Nemzeti Sportrádió.
3: Gól! Bent van! Megvan!
2: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
4: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
2: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
5: A ma 50 esztendős és egy hián 50-szeres válogatott labdarúgó Lisztes Krisztián. Ez így jobban hangzik szerintem szívből. Gratulálunk ehhez a jeles naphoz. Hogy ünnepelsz? Hangosan vagy csendesen?
6: Nagyon szépen köszönöm. Viszonylag csendesen. Ugye nem voltam ma kezdődött a felkészülés a második csapatnak, úgyhogy nem voltam a Népligetbe. Úgyhogy most értem nemrég haza. Általában a gyerekekkel szoktam ünnepelni, Lilivel meg Krisztel, de Kriszt még Ausztriából jön majd csak hazafelé, úgyhogy lehet, hogy el fogjuk napolni ezt hétvégére, ezt a születésnapi ünneplést, úgyhogy szerintem a BB meccsekkel, pocival, mint ahogy szoktam igazából, szépen csendesen ünneplem ma.
5: Értem, szóval munkával, és hát persze a labdarúgás világán belül, mert azért valljuk meg, hát ez az életed, és ugye itt az elején egy picit poénkodtam ezzel a 49-50-nel, legalábbis ami a válogatottságot illeti, de én azt gondolom, hogy ez a két szám most nagyon-nagyon passzol egymáshoz. És hát aki ugye olvasta a remek interjút veled a Nemzeti Sportban, azt gondolom, hogy pontosan látta, tudta, és érzi, hogy ez egy nagyon teljes élet, és azt gondolom, hogy sok esetben az ember azt gondolja, legalábbis újságíróként, mint hogy ezt Somogyi Zsolt kitűnő kollégánk is megfogalmazta, hogy néha az újságíró vagy a külvilág hiányol, vagy fájlal olyan dolgokat valakinek az életéből, aki ezt egy egészen más perspektívából figyeli. Szóval teljes értékű ez a pályafutás, amire visszatekintesz?
6: Én azt gondolom, hogy igen. Mindig azt kell nézni, hogy az ember megtett mindent annak érdekében, hogy a legjobbat kihozza magából, és én azt gondolom, hogy én ezt megtettem. Aztán ezt nevezzük életnek, vagy sorsnak, vagy pályafutásnak, hogy nyilván vannak sajnos sérülések, vagy olyan események, amit az ember másképpen szeretett volna megélni, de nagyon teljesnek érzem, igen, boldog vagyok, hogy ennyi mindent adott nekem a foci, örülök, hogy vissza is tudok valamennyit azért adni. Ugye a Fradiban nevelkedtem, most a Fradiban dolgozok utánpótlásban gyerekekkel, vagy fiatal emberekkel, inkább így mondanám, akik már azért sokan betöltötték akár a 18-at is, úgyhogy teljesnek érzem, igen.
5: És hát lehet is, mert ugye én nyilván csak a válogatottságot említettem a legelején, de tényleg csak egy nagyon-nagyon dióhéjban szűk keresztmetszetét adva, ugye, hogy a Ferencvárossal, amit ugye az imént is kiemeltél, mint anyaklubod, és nyilván amelyhez visszatértél, azért ugye többszörös

0: magyar bajnok, magyar kupa győztes, szuperkupa győztes voltál, ugye ott voltál abban a neves Bajnokok Ligája csoportkörben szereplő csapatban 95-96-ban, és aztán jött ugye a németországi karrier, német bajnok, német kupa győztes a Werder Bremennel, és hát ne felejtsük el azért, ugye, hogy a Stuttgarttal KEK győztes, vagy Intertotó kupa győztes is voltál a német kupa elsőség mellett, hát ezt így felsorolni sem rövid, úgyhogy a kérdés elsősorban az, hogy persze számszerűsítve ez azért így nagyon masszívan hangzik, de szerinted akkoriban megfelelő módon helyén kezelte ezt a közvélemény, hogy tulajdonképpen ez micsoda egy komoly karrier a világ egyik legerősebb bajnokságában, ha most éppen a Bundesligára gondolok?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon sokan elismerik, igen, vagy akik fontosak számomra, azok mindenféleképpen átérzik, vagy tudják, vagy akik a fociban vannak, azok tudják, hogy milyen dolog majdnem 10 éven keresztül egy top bajnokságban megfelelni, sikereket elérni, úgyhogy én azt gondolom, hogy megkaptam azt az elismerést, amit nem tudom, a külsős emberektől elvárhat az ember. Szerintem itt is az a legfontosabb, hogy az ember saját magával legyen megelégedve, vagy a saját magával legyen tisztába, és tükörbe tudjon nézni. Nyilván az embernek néha fontosak a külső visszacsatolások, vagy visszajelzések, akár a sajtó résztvevőitől, akár szurkolóktól, de azt gondolom az a legfontosabb az ember, amit saját magával kommunikál, és tudja, hogy mennyi munkát tett bele, mit tett meg, mit nem tett meg esetleg, lehetett volna egy picivel több szerencséje, vagy esetleg többet kellett volna valamelyik irányba másképpen hozzáállni a dolgokhoz. Úgyhogy én ebben is elégedett vagyok, azt gondolom, hogy nagyon sok elismerés, meg nagyon sok kedves szót kaptam ma is egyébként, nyilván a születésnapom alkalmából is, de ugye a Prodi turné csapattal nagyon sok helyre meghívnak minket, és nagyon sokan, nagyon kedvesen emlékeznek vissza ezekre a szép időkre, úgyhogy én ebben is úgy érzem, hogy megkaptam, meg megkapom azt a elismerést, hogyha valakinek ez fontos, a szurkolóktól, vagy a sajtótól, úgyhogy ezt is teljesnek érzem.
0: Abszolút így van. Én inkább csak arra próbáltam utalni, ugye, hogy egy egészen más korszakban, sokkal mostohább körülmények között, most gondolok itt nyilván a hazai viszonyokra, jutottál el tulajdonképpen Európa top bajnokságába, és abszolút döntőben határozó szerepet volt nyilván a saját klubodban is, amikor egy, hát és most megint a szerencse, vagy a szerencsétlenség kérdése jön, ugye jött egy nagyon-nagyon súlyos térdsérülés, ami nagyon sokáig kivett téged egyébként nyilván a labdarúgásból, még akkor is, ha utána visszatértél, de talán soha nem lehetett már igazán azon a szinten. De ez is egy érdekes kérdés, hogy te úgy fogalmaztad meg, hogy ennek az ellenoldalán pedig ott volt, hogy a lányoddal és a fiaddal viszont értékes időket tudtál kicsikorukban tölteni, mert valljuk meg, nagyon kevés aktív játékosnak adatik meg.
1: Hát ez így igaz, hogy a foci arról szól, hogy úton vagy, nincsen születésnap, ha éppen edzés van, ha éppen mérkőzés van. Ugye látjuk a mostani világbajnokságon is, hogy sajnos valaki elveszíti a hozzátartozóját, akár gyereke születik, és ez is milyen sajtó visszhangot vált ki, hogy elmegy, nem megy el, ott marad a csapat mellett. Úgyhogy igen, én azt gondolom, hogy nekem ez így nagyon-nagyon fontosak voltak a gyerekeim számomra, és ilyen szempontból sokkal több időt tudtam velük ebben az időszakban tölteni, mint esetleg más aktív sportoló, meg kevesebbet voltam így a csapattal, mondjuk edzőtáborban ebben az időszakban, vagy nem tudtam velük utazni mérkőzésekre, úgyhogy ez viszont abszolút nyilván pozitív oldala ennek a sérülésnek, és azt gondolom, hogy vannak olyan évek, vannak olyan pillanatok, amik nem fognak visszajönni, amit nagyon nehéz esetleg később visszahozni, úgyhogy talán erre vagyok legbüszkébb, hogy a gyerekeimmel nagyon-nagyon jó a viszonyom, és remélem ez megmarad végig velük kapcsolatban. Hát ezt kell néha mérlegelni, hogy mi az embernek a fontosabb. Nyilván nekem a foci is nagyon-nagyon fontos volt, és nem szerettem volna sérült lenni, de ha már így alakult, akkor nagyon fontos és nagyon szép időt töltöttem többet a gyerekeimmel. Lehet, hogy a Krisznek a pályafutásának is egy meghatározó élménye lehetett, vagy fontos fontos része az, hogy ebben az időszakban sokkal többet fociztunk együtt, esetleg sokkal több labdaérintést kapott ő is ebben az időszakban. Lehet, hogy az a pici technikai tudás, ami most megvan, az lehet, hogy annak is köszönhető, hogy abban az időben picivel többet fociztunk együtt.
0: Szinte biztos egyébként, és nyilván az embernek ilyen édesapja van, aki nem csak időtöltésből, hanem hogy kicsi szakmai szemmel is foglalkozik vele, akár a kertben, akkor ennek meg lehet a gyümölcse, ennek láttuk már természetesen más családokban is sikeres példáját. Apropó gyerekek, ugye Lili lányod röplabdázik, ugye Krisztián fiad történetét szerintem sokan nyomon követhettük, ugye ifjabb Lisztes Krisztiánról van szó. Ha azt nézed, hogy tulajdonképpen te milyen utat jártál be, hogy te fogalmaztál lakótelepi kölyökből jutottál el tulajdonképpen tényleg a legmagasabb európai szintérig, akkor nekik mennyivel volt könnyebb, illetve neked szülőként mennyire könnyű vagy nehéz, hogy végül is kívül vagy az ő pályafutásokon, persze belül valamelyes szülőként, de az, hogy ki mennyire viszi, mennyire lesz sikeres, vagy inkább mennyire lesz boldog, azért alapvetően rajtuk múlik.
1: Ez így van, nekik a saját útjukat kell járni, ez egyértelmű. Én annak örülök, hogy mind a kettejükben benne van a belső tűz, a belső motiváció, ami fontos egy nagyon, szerintem ahhoz, hogy ilyen sportoló tudjál lenni, hogy hosszú távon élvezni tudjad azt, amit csinálsz, mindenféleképpen meg kell, hogy legyen, és mind a kettejükben ez benne van és megvan. Úgyhogy járják az útjukat, nekik is vannak nehezebb pillanatok, mint nagyon sok örömteli pillanat az életükben, a sport életükben, úgyhogy ilyen egy pályafutás. Úgyhogy bízom benne, hogy őket is elkerülik egyre inkább a sérülések, vagy jól tudják megélni azokat az időszakokat, amik picit nehezebben alakulnak a sport sikerek, vagy az álmaik. Abból is rengeteget lehet tanulni, meríteni, erősödni. Azt gondolom, mind a kettejük életében is volt már hasonló, mélyebb vagy nehezebb szituációban, nagyon szépen felálltak, vagy állva maradtak, és erősebben tértek vissza mind a ketten.
0: Ha már ugye arról beszélünk, hogy gyerekek, akkor egy kicsit térjünk ki még a mostani utánpótlással kapcsolatos munkádra, hiszen tudható, hogy mekkora szerepe volt az életedben Kaszás Pálnak, milyen meghatározó volt ugye az, hogy ő a Fradihoz hívott, és nyilvánvalóan azt hiszem, hogy minden fiatal sportoló vagy játékos esetében ez nagyon-nagyon sokat nyom alatba, hogy milyenek ezek a kapcsolatok, mennyire ragaszkodik az ember, mit kap valóban az ő mesterétől, az első edzői benyomások milyenek lesznek rá. Neked mennyire könnyű vagy nehéz adott esetben egyrészt azt a hát tényleg átható játékszeretetet átadni a fiataloknak, mennyire látod bennük, illetve mennyire hálás dolog ma valóban az utánpótlásban dolgozni?
1: Én azt gondolom, hogy nagyon hálás, hiszen nagyon sok ügyes fiatal van. Fradi utánpótlásban az utóbbi 4-5 évben azért egész szép sikereket tudtunk elérni, és sikerült fiatal srácoknak segíteni a pályafutásukban, hogy akár topligákba kerüljenek. Úgyhogy én látom a tüzet, meg a csillogást a szemükbe. Hál' Istennek nagyon jó minőségű, nagyon jó szakmai munka folyik a Fradiban, nagyon jó edzők mellé dolgoznak a gyerekek, és nyilván én szeretném hozzátenni azt a pluszt, azt a tapasztalatot, amit én megéltem a pályafutásom során. Úgyhogy meg tudom erősíteni, hogy az emberi kapcsolatok, az a pár jó szó, az néha nagyon-nagyon sokat tud segíteni. Úgyhogy azon dolgozom minden nap, hogy a gyerekek fejlődjenek, az utánpótlásban jó kedvel, jó minőségben dolgozzanak a fiúk, és azt gondolom, hogy az egész szépen néz ki mostanában.
0: És amikor ez a kapcsolat így létrejön, nyilván a tanítványok is közted, azért érzed annak a jelentőségét, hogy a te múltad az egy nagyon komoly nyomaték, tehát a hitelesség szemszögéből az nyilván nagyon-nagyon sok minden van a te oldaladon. Érzed ennek a hasznát, az erejét?
1: Igen, ez a legfontosabb, talán a hitelesség az, hogy nem mindegy, hogy ki mondja azt a megfelelő pillanatban, úgyhogy én örülök neki, hogy azt látom, hogy ezt elfogadják, és segítségként veszik, úgymond néha a pozitív kritikát időzőjelben, mert nyilván itt hibákat kell javítani, vagy esetleg próbálunk néha más felé terelni a gyerekeket, lehet, hogy az ő akaratukon kívül, vagy ők egy picit másképpen látják, de nyilván elfogadják ezt, hogyha valóban valaki olyan mondja, aki hitelesebben, és én azt gondolom, hogy azt tudok ebben lenni. Egy jó példa arra egyébként, hogy én is onnan indultam, és 10 évet voltam ki, Németországban válogatott lettem, egy szép karriert futottam be, hogy mindenkinek ott a lehetősége, ott az én példám, hogy mindenki meg tudja csinálni, aki beleteszi azt a munkát, azt a óraszámot, azt a elhivatottságot, úgyhogy ez egy nem különleges dolog, hanem ezt el lehet érni, és azt gondolom, hogy mi ebben tudunk nekik segíteni.
0: Hát akkor én azt kívánom, hogy ezek a fiatalok minél inkább nyomon kövessenek téged, mint első számú példaképüket, lépjenek a nyomidokaidba, és ez legyen igaz akár a gyermekeidre is, hiszen tudjuk, hallottuk, hogy Krisztián fiad marad, ugye kölcsönben a Ferencvárosnál, úgyhogy azt kívánjuk neki, hogy egy ragyogó idény kezdet legyen természetesen nagyszerű folytatással. Neked pedig az elmondottak alapján azt kell mondanom, hogy gratulálok ehhez a kerek, és úgy tűnik, hogy minden szempontból teljes értékű élethez, ami most egy szép kerek számban folytatódik, úgyhogy Isten hozott az 5-össel kezdődő életkorúak klubjában.
1: Nagyon-nagyon szépen köszönöm, nagyon aranyos vagy.
2: Ez korábbi műsorunk ismétlése.

0: A Sporthely mai házigazdája a Vonyarcvashegyi Lido Strand, amely többek között gazdag sport lehetőségeiről is híres, és ezért is kedvelik az ide látogatók, na és azért is, mert balatoni viszonylatban a legnagyobbak közé tartozik. A hely elnyerte már korábban a legsportosabb strand címet is. A vízi sportok mellett azonban beszélünk még labdarúgásról, tartsanak velünk, én Bera Emese vagyok. Pali Robert Vonyarcvashegy polgármestere fog minket itt a Lido Strandon körbevezetni, és hát a választás azért is esett többek között a Vonyarcvashegyi strandra, mert hogy többször is elnyerte már a legsportosabb strand címet. És mielőtt tényleg itt a körbejárást megkezdenénk, azért itt van egy focipálya, tehát összességében azt hiszem, hogy a nagy község, mondhatjuk, hogy nagy hangsúlyt fektet a sportra, mert itt egy hatalmas kiírás is van, hogy Vonyarcvashegy ese, tehát itt most koncentrálódik azt hiszem a sport.
1: Igen, a nagy községünknek a szemlélete az, ami ilyenkor nagyon fontos. Az pedig az alapszemléletünk a következő, azt még hajnali háromkor is tudnélik egy vonyarcvashegyi lakosnak, ami úgy szól, hogy a bennünk lévő tudást, szorgalmat, tehetséget és jó akaró szándékot szeretnénk előtérbe állítani, kiaknázni. Ez lehet elméleti vagy fizikai tudás, akár kapcsolati vagy tapasztalati tőke. Lényeg a tudásmegosztás. Tehát a tudásmegosztáson vagyunk, illetve hogy az embereket nem megosztani kell, nem összekovácsolni, tehát az emberi értékeknek az előtérbe helyezése a legfontosabb. És ez az a fő szemlélet nálam, az én fejemben, mivel én ide születtem a Balatonra, ami azt jelenti, hogy nem érdem itt élnem, sem azoknak, akik szerintem otthonuknak választották, vagy a Balatonok körzetét, ez nem érdem, hanem adomány. És adományként veszem, és a szemléletemet is tükrözi, és ez azt jelenti, hogy nálam a fejemben a turisztika, a művészet, a kultúra és a sport az egy prioritásom van. Ami nekünk a sport, vagy a művészet, az mind a turisztika is. Ami turisztika, az nekünk mind egy brand. Most már nem elég jónak lenni, jónak is kell látszani, tehát meg kell tanulnunk minden településnek, meg magunknak is embereknek az önmenedzselésre. És a sport révén, hogy ez begyűrőzik így már a bölcsöde, óvoda, általános iskolánkhoz, a közösségekhez, a sportegyesületeinkhez, és így a lakosságnak a minél nagyobb mozgósítását azra, hogy nem kivetem mi a versenysportra megyünk rá, nem sem támogatjuk a versenysportjainkat, de hanem a tömegsportra, illetve családi rendezvényekre megyünk, hogy minél jobban meg tudjuk szerettetni az emberekre, a mozgásoknak az örömét, és mindenkinek más lehet a mozgás. Valakinek egy séta, valakinek az erdőben egy túra, valakinek a bicikli, valakinek az úszás, a száppozás, a vízibiciklizés. Sok olyan sport van, amit itt ki tudunk használni. Mi a lehetőséget szeretnénk biztosítani azok számára, akik igénylik, és a másik pedig az igényt felkelteni szeretnénk azok számára, akik még csak most gondolkodnak, vagy valami motivációt szeretnének kapni.
0: Az, hogy a strand elnyerte már a legsportosabb strand címet, az minek köszönhető? Mert hogyha körbenézünk, és nem ezen a bejáraton jövünk be, hanem a másikon, mert hogy több bejárat is van itt a strand felé, akkor látunk ott strandröplabdapályát, többször rendeztek már itt korábban strandkézilabda bajnoki fordulókat is. Most, ahogy járkáltam itt a nagyközségben, azért láttam kiírva, hogy strandrögbi mérkőzések is lesznek majd. Ez mind-mind hozzájárul ahhoz, hogy ez a cím itt a Lido Strandé legyen?
1: Én most is az alapvető szemléletem múlik minden. Nagyon sok a világunkban, így Magyarországon is, de az egész világunkban a szöveg, a beszéd, a duma, és kevesebben a tettek. És mi azt valljuk, hogy annyian tudnának példát mutatni, ahányan véleményt alkotni, akkor nem lenne miről vitatkozni. És mi a példákat szeretnénk mutatni, legfőképpen saját magunkon a példát. Tehát nem példaképek szeretnénk lenni, hanem a példát mutatni. Ami azt jelenti, hogy mi a strandunkra, alapvetően nem csak nyári élményhelyként tekintünk, hanem a fejlesztéseinkkel arra törekszünk, hogy egy egész évben nyitvatartó, nagyon sok élménygazdagságot nyújtó találkozási, tehát generáció közti találkozási és rekreációs központként működjön a strandunk éves szinten. Tehát véletlenül sem 3 hónapban gondolkodunk. Az, hogy 3 hónapban a strand üzemelés működik, az egy dolog nálunk, de mi arra koncentrálunk, hogy ez 12 hónapban tudjuk üzemeltetni. Olyan 4 évszakos beruházásaikat teszünk, ami akár a vizes blokkra van, hogy egész évben nyitva tudjuk tartani, 2-t is, vagy éppen gasztronómiai szolgáltatásban vannak vállalkozók, akik egész évben nyitva vannak. A játszótéri elemekre is arra figyeltünk, hogy lehessen egész évben használni, minél több generációt tudja mondjuk egyszerre is használni, vagy éppen mozgásukban korlátozottak is tudják, és a pályáinkon, akár az élőfüves műfüves, vagy élőfüves pályánkon, vagy a kézlabda nagyságú pályán, vagy éppen a homokos pályánkon, akár a futballt, akár a röplabdások, mindenki meg tudja találni azt az amatőr szinten is azt a örömet, amit tud nyújtani egy sport, és akkor jó, mert minden játéknak hiszem, mert minden, ami játékról szól, az pusztán önmagáért való, és a játék az maga egyedül is már a létezés egyik formája, és a játék az mindig kreatív élmény. És ez egy nagyon fontos dolog, hogy a gyermekek, a felnőttekkel, a családdal, vagy éppen nagypapi, nagymamival, vagy ma csak maguk között, hogy nem a gép előtt vannak, hanem maguk között játszanak a gyermekek, de az, akik itt is ismerkednek meg, tehát nyaralós, vagy helyi erőben gondolkodunk. Nagyon fontos nekünk a szemlélet, és itt köthetnek hosszú távú vagy rövid távú barátságokat, amik visszatérőek is.

0: kalapom.
1: Éppen trambulinok mellett állunk, ez is azért magában foglalja a sportot, de azok, akik itt laknak Vonyacvashegyen, ők is járnak a Balatonhoz, a Balaton partra, vagy elsősorban azért inkább a turisták, az ide látogató vendégek?
2: Szintén jó kérdést tett fel, szerkesztő asszony. Következő a helyzet. Szinte majdnem minden Balaton településnél ez jellemző is. A következő, hogy a helyi lakosság, mi 2756 állandó lakossal rendelkezünk, májustól ez megnövekedik 2-3 vagy éppen a 4-szeresére. Tehát egy időben van olyan nap, akár egy szombat, vagy vasárnap, vagy péntek, ahol mondjuk 8000 vagy 9000 ember van a nagykösségünknek a területén, a közigazgatási területén. Ez egy óriási nyomást, üzemeltetési nyomást terhet tesz a kollégáimra, település üzemeltetésre, mert el kell mondanunk, hogy teljesen más egy igény a helyi lakosságnak a nyárral való kapcsolatban, meg teljesen más egy igény egy turizmusnak, egy turistának, vagy egy itt nyaraló ingatlan tulajdonosnak. Nem teszünk olyan beruházásokat, legalábbis megpróbálunk olyan beruházásokat nem üzemeltetni, vagy megtenni, ami a helyi lakosság és az ide látó kedves vendégek, a turizmusnak konfliktusát okozza. Tehát csak olyan beruházás, amit a helyiek is támogatnak, értenek, egyetértenek, és együtt tudunk lenni. Fontos ugye, mert nyári helyről gondolkodnak általában bennünk, mondjuk nyári Balatonparti 3 hónapban, de magunkról nem. Mi magunkról 12 hónaposak vagyunk, 4 évszakosak. Vannak is 4 évszakos kezdeményezéseink, de a sport így szülődött be a közösségünk révén, hogyha a Vonyarcas egy állandó lakosoknak mondjuk a 60%-a nem látogatja a strandot, mert már vagy idősebb korú, vagy nincs kedve hozzá, mások az elképzelései, a gyermekek már kirepültek, nincs, de attól még nagyon büszkék, és büszkék vagyunk a Lidó strandunkra, hiszen ez a kirakatunk nekünk Vonyarcas egy nagy községében. Tehát szabadon sétálható, járható az év minden egyes napján. Mi nem zárjuk be este 9-kor, vagy éppen 10 órakor, vagy éjfélkor, mint mondjuk a körülöttünk lévő településeknél. Nálunk ez nyitva tart hajnali 4 óráig, mert ott van egy karbantartási idő reggelig. Akik úszni jönnek, már korábban őket beengedjük. Természetesen, mert van, aki már 6 órakor vagy 7 órakor lejön egy törölközővel, természetesen helyet adunk ennek a jó dolognak. Viszont szinte 24 órában üzemel a strandunk. Ennek a bevétele, mivel fizetős strand vagyunk, járul hozzá a nagyközségünknél a fejlesztésekhez, az aszfaltburkolásokhoz, a csapadékvíz elvezetéshez, és itt van az egyik bevételi forrásunk. Ha ez nem lenne, nekünk nincs ipari parkunk vagy egyéb más bevételi forrásunk, ez az egyetlen egy van az építményadón vagy az idegenforgalmi adón kívül, amivel nagyon jól kell sáfárkodnunk, észszerűen és fenntarthatóan kell gondolkodnunk. Ahogy mondtam, a szemlélet a legfontosabb, és azok a kollégáim, akik hasonlóképpen szemlélettel és alázattal végzik a feladataikat, mint ahogy példát mutatunk akár mi képviselők is, mert ezen múlik sok minden, hogy fejben, hogy döntöttünk dolgokat el, és az, hogy kivitelezzük.
1: Sokat beszéltünk már itt a különböző sportágakról, és a vízi sportok is szóba kerültek azért. Az kijelenthető, hogy a legnagyobb vonzerő azért mégiscsak maga a Balaton.
2: Igen, ez így van. Maga a Balaton nemzeti kincsünk, és nagyon jó lenne, hogyha az itt élő emberek, a Balatonon élő emberek, vagy a Balatont választó, otthonuknak választó emberek kezdenék a legjobban értékelni ott, ahol most élünk. Mert azt látom, hogy nagyon sokak inkább kiveszni szeretnének a Balatonból, tehát sok élvezetet, sok profitot mondjuk, de vissza nagyon keveset raknak belőle. Mindenki csak egy pici szeretet vesz ki belőle, és akkor ott fogunk tartani, hogy elfogyunk ezzel, ezért is kell minél jobban. Ha mi nem védjük meg itt, ahol vagyunk, más nem fogja helyettünk. És nekünk a sportosság, ahogy említette, a vízisi pályával a legnagyobb a Balaton, három van, Siófokon, Balatonfüreden és Vonyarcashegyen, vízisi és wakeboard pálya. Ez a leghosszabb és a legújabb pályánk, ami itt van, itt is van oktatás, már reggel kezdődik a strand keleti oldalán. A nyugati, ott van egy felnőtt játszótér is ezen az oldal, kondi gépekkel, így nevezzük a felnőtt erősítő gépeket. És akkor a strandunknak a nyugati oldalán pedig ott van ott az a központi rész, ahol a vízibiciklik, akkor a szörfözést oktatják táborok segítségével is, tehát heti szinten táborok vannak gyermekeknek, és a vízzel kapcsolatos vízbiztonságot, a vízi járműnek a kezelését, használatát tanuljuk meg, mert a Balaton egy szeszélyes, különösképpen meg kell tanulni a Balatonnak az éghajlati változásait, hogy ezt biztonságosan tudjuk, illetve ott van mögötte a három olyan homokos pályát felvonultató egységünk, ami három azonos kézlabdapályát tudunk, vagy futballpályát tudunk kialakítani, ahol a röplabdázók, a futball, vagy éppen csak a labdázás szerelmesei, vagy tollaslabdázói veszik birtokba. Ami még unikális, hogy tulajdonképpen ezeket este 9 óra után ki is világítjuk, mint a homokos pályánkat, még 11 óráig, ha van rá igény, akkor tovább, mint az élőfüves pályánk is világítással vannak, az 3x50 méteres pálya, 2x5 méteres kapukkal, és akik még szeretnének 9 óra után egy ilyen csiles hangulatban lenni, mégis nyáron van szó, akkor mi ezeket a lehetőséget ne adjunk. Említette még a nemzetközi rugby beach bajnokságot. Igen, ez most már az ötödik olyan lesz, ahol tényleg nemzetközi, tehát Új-Zélandról, Németországból, Franciaországból is jönnek, ez is egy egyedülálló kezdeményezésünk. Akkor talán én voltam az a polgármester, aki nyitott egy új olyan sportágnak a népszerűsítése, vagy Magyarországon még nem volt a rögbi, de külföldön óriási népszerűséget élvez, és itt is nálunk, ahogy látható, hogy amikor megérkeznek a látogatók, akár a kézlabdán, akár a rögbinél, hogy mennyire motiválja az embereket a sportágra, és kicsit sokkal jobban lelkismeretükre hatva elkezdik a mozgást, már megérte akkor, ha csak egy mondat, vagy egy gondolat megmarad, vagy egy jó történet, már megérte nekünk, hogy ilyen szemlélettel rendelkezünk, megcsináljuk.

0: egy picit kitekintünk a strandról, mert hogy beszéltünk itt korábban már Vonyarcvashegy sport életéről, mert hogy azért itt komoly futball élet is folyik.
1: Igen, üdvözlöm a hallgatókat, Szabó Szilárd vagyok. Én vagyok a Vonyarcvashegy FC-nek az egyik edzője. Szerencsére nagyon sok gyermekünk van, akik szívesen látogatják az edzéseinket, mindig itt vannak, ha tehetik. Hetente kétszer edzenek nálunk, közel 70 gyerek edz nálunk. Ha azt nézzük, hogy az iskola 200 fő alatti létszáma rendelkezik, ez a 70 fő igenis magas létszámnak számít, és ez hozzátartozik, hogy nem csak a helyi gyerekeket, vagy az iskola beiskolázási körzetéből érkező gyerekeket tudjuk bevonzani, hanem Kesztely, illetve más települések gyereke is jönnek hozzánk. És minden programban, amit külön szervezünk nekik, abban is szívesen részt vesznek, és a legfontosabb ebben nem csak a foci, a játék szeretete, hanem a közösség építés. És ennek keretében vannak különböző rendezvényeink is.
0: Azért ez a sportélet, meg ez a futballélet, ez nyáron egy picit még jobban aktivizálódik?
1: Mi úgy gondolunk erre, hogy nagyon fontos a szeptembertől május-júniusig tartó időszak, amelyet főleg a szakma tesz ki. De ez az időszak már mindenkinek inkább a nyáról, a vakációról szól, és ennek keretében azonban, hogy ne felejtsék el, és ne szakadjanak el teljes mértékben az egyesülettől, nyári tábort szervezünk két alkalommal is. Ezekre is közel 70 gyerek jön, tehát ebből látható, hogy tényleg népszerűségnek örvend, nem csak a környékbeli gyerekek, hanem vannak, amikor Budapestről is ideérkeznek, akik visszajáró táborozóink, és ennek nem a szakma a lényege. Picit focizunk, picit jól érezzük magunkat, fürdünk a Balatonban. Azt gondolom, hogy a gyerekeknek ilyenkor nem csak a szakmára van szükség, hogy focizzunk és újabb gyakorlatokat tanuljunk meg, hanem hogy együtt legyenek és pihenjenek végre, hiszen hosszú a tanév, tehát nekünk azt is bele kell kalkulálni, hogy itt a tanév végén vagyunk, és a tanév azért hosszú volt nekik és felfáradtak, tehát ilyenkor már nem várhatjuk el tőlük, főleg ebben a nagyon melegben, hogy ugyanazt az intenzitást csinálják és tegyék bele azt a munkát, amit elvárunk tőlük évközben.
0: Igen, és hát lehet, hogy a budapesti szülők éppen így tervezik a szabadságukat, hogy akkor a gyermek közben elmehessen egy edzőtáborba. Polgármester úrral éppen ki volt kapcsolva a felvevő, de itt beszélgettünk, létezik egy érték vagy elnevezésű program, aminek szintén sok köze van a sporthoz.
1: Azt gondolom, hogy ahogy korábban említettem, a közösség építése az egy nagyon fontos melléktermék, ha lehet így fogalmazni, a labdarúgásnak, a sportnak. Ennek keretén belül indult meg az egyesület és a polgármester úr és az önkormányzat keretében ez az érték vagy rendezvény sorozatunk. Ezt szeptemberben és májusban szoktuk megrendezni. Itt valóban a labdarúgás a központi elem, de emellett azt szorgalmazzuk és arra tesszük a hangsúlyt, hogy a gyerekek jól érezzék magukat, tudástól, képességektől függetlenül. Mindig picit azért próbáljuk fejleszteni, és mindig próbálunk egy kicsi újat hozni bele. Ennek fejében megvan az a része is, ahol versenyszerűen egy kupa formájában összemérik tudásukat a környékbeli csapatok, de emellett lehetőség van a gyerekeknek, hogy mindenki saját tudása szerint focizgasson, kipróbálhassa, hogy mit tud, és emellett több kísérő rendezvény van, mert nem csak arról szól, hogy most a labdarúgást kell ebben mindenképpen megjeleníteni, hanem jiu-jitsu bemutató, illetve egyéb torna bemutatók is helyet kapnak. Volt, amikor freestyle foci bemutató is helyet kapott a programban, amellett ilyen blazepod reakciófejlesztő eszközünk is van, amit kipróbálhat bárki, kortól, nemtől, függetlenül, és megnézheti, hogy mire képes, a többiekhez képes, de semminek sincs tétje. Legfontosabb, hogy együtt jól érezzék magukat, és a közösségben legyenek. Emellett a szülők is nagyon aktívak, hiszen az idei évben a fő menünk hamburger és palacsinta volt, és a szülők önkéntesen ajánlották fel palacsinta készítésüket, és 800 darab palacsinta készült erre a rendezvényre, amelyben a szülők beálltak, segítettek és kiszolgálták a vendégeket, és mindegy szálék hamburgertől, palacsintástól elfogyott minden, és még lett volna rá igény.
0: Ezen nem csodálkozom, mert sportolás közben azért megéhezik az ember, és egy labdarúgó edző mennyire tekint ki a különböző sportágakra? Ilyenkor igen, egyébként nem, vagy máskor is?
1: Azt gondolom, a sport az nem csak egy területet fed le, hanem nagyon sok képességet. És mi egy labdarúgó edzőknek is nagyon fontos, hogy minden sport erősségeit alkalmazzuk és használjuk ebben a sportágban. Vannak olyan gyerekeink, akár akik több sportágat is kipróbálnak mellette párhuzamosan, és azt mondjuk, hogy szíve joga, sőt, segíti a mi felkészülésünket is, hiszen abban a képességében, amiben nem a labda rugás vagy éppenséggel a labdával érintés kap szerepet, máshogyan fejleszti őket, akár fejben, akár pedig együttműködésben a pályán, vagy éppenséggel a győzni akarás, illetve a teljesítmény elérése érdekében.

0: Imre Tibor vagyok, a Vonyaszvasi Vízisport Egyesületnek az elnöke.
1: Sokat beszéltünk már itt akár a polgármester úrral, vagy éppen Szabó Szilárd labdarúgóedzővel a Vonyaszvasi strandon űzhető sportokról, de azt hiszem, hogy talán a vízisportok a legfontosabbak, bár ezen nyilván mindenki más megsértődik, de azért nyáron azt hiszem, hogy nagyon kiemelkedő és nagyon nagy az igény és az érdeklődés a vízisportok iránt, és hát te nagyon benne vagy, és itt nem csak kajakozásról, meg vízibicikliről beszélhetünk, hanem nagyon sok minden másról is.
0: Így van, ugye az új idők elhozták azt, hogy új sportágok jelentek meg a vízen. Régebben ugye a szörf volt az, ami előtérbe került, viszont mostanában ez a hidrofoilos dolgok kezdenek egyre jobban a köztudatba jönni. Ez az a lényege, hogy viszonylag nagy sebességgel az ember a víz fölött repül, és nincsen hullám. Tehát teljesen egy ilyen megnyugtató érzés. Ennek van egy elektromos változat, illetve nálunk ki lehet próbálni a szélelhajtott változatot is, egy ilyen 1-2 órás tanfolyam után.
1: Azért ez annyira új, hogy szerintem nagyon sokan a hallgatóink közül még nem is láttak, nem is hallottak róla, nem láttak ilyet. Nagyjából elmondtad, hogy miről van szó, de egy picit, hogyha belemennénk a részletekbe, ez úgy néz ki, mint egy szörf deszka, csak nem teljesen.
0: Igen, ez ugye úgy néz ki, mint egy szörf deszka, egy kicsit kisebb. Ugye az elektromos változatban van egy 7,5 kW-os motor, amit egy joystickkel tulajdonképpen a rajta fekvő, térdelő, majd később álló ember irányít. A különböző fokozatok vannak, egy olyan 1-2 órás oktatás után már el lehet sajátítani azokat az alapokat, hogy már nagyon, nagyon nagy fán tulajdonképpen ez az elfoilozás. Utána aztán, hogyha valakinek valaki érdeklődik, akkor a wingfoilt is megmutatjuk. Az egy picivel bonyolultabb, mivel a széllel működik, a kezünkben van egy úgynevezett wingernyő, és ugye a deszka, hogyha megfelelő sebességgel megyünk a vízen, mint a szörfnél, itt aztán kiemelkedik a vízből, és száll a víz felett.
1: De azért nyugtass meg, hogy a hagyományos sportok is még ugyanúgy népszerűek, mint az elmúlt években, évtizedekben voltak, tehát jönnek ide kajakozni, szörfözni, vízibiciklizni sokan.
0: Így van, tehát a klasszikusok azok megmaradtak, ez ilyen extra tulajdonképpen, és a legdinamikusabban fejlődő szegmens igazából. A szörfözés az egy kicsit úgy elmarad a régi időktől, de különböző ilyen gyerekcsoportjaink vannak azért nekünk még Németországból is, akik direkt ezért jönnek ide. Tehát a szörfözés, a jollevitorlázás, kajakozás, vízibiciklizés, ezek azért megmaradtak ugyanúgy, mint régen.
1: Itt említettél 1-2 órás oktatásokat, de itt azért akár, hogyha valaki mondjuk életében nem szappozott, de szeretné kipróbálni, tehát itt többféle oktatás is van, többféle sportágat vagy sporteszközt kipróbálhat úgy, hogy mondjuk semmilyen előképzettsége nincsen, ebben is segítetek?
0: Így van, tehát ha valaki bérel nálunk mondjuk egy szappot, és azt mondja, hogy soha nem szappolt, akkor én megmutatjuk neki egy 5-10 perces ilyen kis intróba, és utána igazából nem egy bonyolult dolog, tehát ha nincsenek nagy hullámok, akkor bárki egy 10-15 perc után már simán tud szápolni. A kajakozásról is így van, tehát még nem ült kajakban, megmutatjuk, hogy fogja az evezőt, hogyan kell húzni. Az sem ördöngőség. A többi sport azért viszont egy picit több előképzettséget igényel, meg azért azt ne felejtsük el, hogy állóképesség is kell azért ezekhez a sportokhoz. Tehát az mindenképpen jó, hogyha valakinek van egy kis alapállóképessége, hogy az több ideig tudja űzni a sportot, jobban bele tud jönni.
1: És ha minden igaz, akkor táborokat is tartotok. Oda a gyerekek azért jönnek, hogy megtanuljanak használni különböző sporteszközöket, vagy azért jönnek, hogy szórakozzanak és sportoljanak és a strandon legyenek?
0: Hát a kisebbek, akik mondjuk először vannak nálunk, ők mindenképp azért jönnek, hogy megtanulják ezeket a sportokat. Tehát ez a szápozás, kajakozás, hajóval húzatjuk őket deszkákon. Ezeket ugye a kisebbek, akik először jönnek, azok megtanulják. A többiek pedig inkább visszatérő vendégeink, tehát a gyerekek, akik már lehet, hogy 5-6 éve mindig ide járnak táborozni. Egy vagy két hetet a nyáron.
1: A sporthely mai házigazdája a Vonyaszvashegyi Lidó strand volt, amely a Kékzászló hullám strandi minősítő versenyen 2025-ben a Balaton legjobb strandja lett. Tartsanak velünk legközelebb is, Bervelmesét hallották.
2: Korábbi műsorunk ismétlését hallották.
3: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Az elhangzott műsor újra hallgatható a mediaclick.hu oldalon. Right about now, the funk soul.

0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszhozott előnye, bírja majd végig. Gyere Egérke, gyere kicsi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
2: Hajrá!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: És elkezdett hajrázni ez a pipi lány. Majdnem egy teszthozott előnye, bírja el majd végig. Gyere Egérke, gyere pipi lány. Egerszegi Krisztina, olimpiai bajnok, 200 méteres hátúszásban.
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
2: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Korábbi műsorunk ismétlése következik.
2: Az elmúlt hétvégén Máltán rendezték a férfi és a női vízilabda bajnokok ligája négyes döntőjét. Mindkét fronton az FTC Telekom képviselte Magyarországot, a fiúk a harmadik, a hölgyek a második helyen végeztek. Ez alkalomból köszöntöm a stúdióban Matajsz Márkot, a Ferencváros női csapatának vezetőedzőjét. Szerbusz, szeretettel köszöntelek és szívből gratulálok.
3: Szerbusz, én is köszöntöm a kedves hallgatókat és köszönöm a meghívást.
2: No, hát amikor az ember így értékeléseket hall, és jó sokat hallhattunk az elmúlt napokban, mérkőzés követően, a te szavaidat is, nyilván a csapat játékosainak is, akkor mindenki azt érzékelteti, hogy el kell teljen pár nap, kicsit visszafelé kell tudni nézni, kell egy párat aludni, mondjuk ilyen csúnyán perspektívából kell tudni nézni mindazt, ami történt. Eltelt-e már annyi, Márk, hogy most egy picit más színezetbe kerül gyakorlatilag ez a bajnokok ligája ezüstérem?
3: Eltelt egy pár nap, de még nekem személy szerint kell egy kis idő, hogy ezt kicsit pozitívabban tudjam nézni.
2: Hát még annyi nem telt el, hogy ez fehér aranynak tűnjön.
3: Igen. Már enyhült, úgymond a történet, meg szépült, de kell még egy kis idő, hogy igenis tudjam értékelni ezt az ezüstöt, de utána jön egy másik gondolat, ami tényleg arra világít rá, hogy ez tényleg egy óriási eredmény. Lehetett volna máshogy, rosszabb is lehetett volna, az elődöntés izgalmas volt, tehát lehetett volna ebből egy negyedik hely, vagy egy bronzérem, és ennek fényében tényleg szép az egész, de utána megjön a következő percben az, hogy ott volt a kezünkben, nem sikerült, de tényleg idővel gondolom ez meg fog szépülni teljesen.
2: Most engedd meg akkor, hogy én egy másik megvilágításba helyezzem ezt a szezont, és persze nagyon sokat fogunk beszélni nyilvánról az évadról, a megtett útról, a te utadról, mert szerintem az is nagyon érdekes, hogy végül is egy hajszál választott el attól, hogy Európa legjobb klubcsapatát produkáld a 2025-26-os évadban. Tehát a bajnoki címmel, a kupa győzelemmel és a majdnem bajnokok ligája győzelemmel gyakorlatilag nem nagyon van följebb, nem lehet többet elérni ennél. Ha innen nézzük a te edzői teljesítményedet, vagy a bejárt utat, akkor azért fényesebb a dolog.
3: Abszolút, hát ahonnan én jöttem, ugyebár a vidéki srác Szentesről, kerültem fel a Ferencvároshoz, előtte nyilván játékosként már szerepeltem itt a 90-es évek végé és 2000-es évek elején, tehát volt közöm a Fradihoz, de mint edző Szentesről jöttem, ott voltam fiú csapatnál, női csapatnál, ahol szintén nagyon jól éreztem magamat, ott is megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, próbáltam élni vele, remélem ennek fényébe sikerült felhívni a figyelmemet a Ferencváros vezetőknél. Felkerültem ide Pestre, megkaptam a lehetőséget, a bizalmat, én próbálok mindig is ezzel élni, nem visszaélni. Remélem többé-kevésbé idáig sikerült. Az eredmények szerintem azt mutatják, hogy jó úton haladok, de persze, mint edző, mindig is van még fejlődni, tanulni, és ez a döntő is arra azért rávilágított, hogy még nekem is biztos, hogy van még hova fejlődni.
2: Hát végülis, hogy ne lenne, egy nagyon fiatal edző vagy, és az edzőgeneráció kifejezetten talán új korszakához vagy sorolhat szó szerintem minden szempontból. Gyorsan átugrottad azért ezt a pályafutásodat, ami a szakmai előéletedet illeti, pedig hát azért pont a Ferencváros színeiben azért egy fényes győzelem is jellemzi a te utadat, ugye? Méghozzá egy keg győzelem. Emlékszem itt, hogy azért a Komédia Duszodában egy egészen elképesztő mérkőzésen történt meg az, ami. Kérlek, idézd ezt egy picit két föl, és több okból is kérdezem, majd kitérünk, hogy miért.
3: Az is egy tündérmese volt, ugyebár 98-ban sikerült megnyerni Godó Gábor irányítása alatt a kekket, pont a Pireusz ellen. Az kettő mérkőzéses párharc volt, ott volt a Timó

0: történet a miénk, úgymond 28 évvel ezelőtt volt ez a,
1: igen, beszélünk. Igen, ezt akarom mondani, ne tagadjuk le, és amit mondasz, hogy 28 évvel ezelőtt, ugye szerintem ez egy 98-as sztori, igen, tehát még ugye a, nevezzük így a nagy válogatott generáció igazi átütő sikerei előtti korszakban tettétek oda magatokat klubszinten.
0: Igen, igen, igen, és tényleg így, hogy a Fradival, ezt mindig is mondták előtt, hogy így Fradi család, úgy Fradi család, meg a szurkolótábor, és ezt hál' Istennek volt szerencsém megtapasztalni, mint játékos akkoriban, és most mint edző, hogy ez tényleg igaz. Tehát ez az egy úgymond dupla olyan érzés egy játékosnak, vagy edzőnek a Fradival nyerni, mert óriási teltház volt, óriási hangulatban sikerült nyernünk. Örök élemény, hál' Istennek.
1: Nagyon örülök, hogy, hogy őrzöl ilyeneket szerintem, mert ezek azok a emlékmagok, amihez az ember nyúlhat, amikor adott esetben akár logatja az orrát, bár most ebben a helyzetben erre semmi okod nincsen. De végülis mégis ezek azok a kis hidak, azok a kis kötőerők, akár a Nyéki Balázssal együtt közös munkátokat beszéljük, ugye itt most párhuzamosan halad a pályafutásotok, ugyanannál a klubnál, ez olyan érdekes azért, hogy az élet miket produkál, de talán még, még egy kicsit ezt részletez már nekünk, ezt a, ezt a családi dolgot, mert hogyha az ember vidéki fiúként kerül be egy ilyen csapatba, akkor mikor csúcsosodik ki ez az érzés? Tehát abban a pillanatban, hogy mondjuk ennek a csapatnak, ennek a klubnak a versenyzője, játékosa lesz, ugye itt nyilván bármilyen sportágban igaz lehet ez, akkor, akkor körbe fogja-e rögtön ez a fajta családi identitás, vagy pedig ehhez kellenek a közösen megélt sikerek, vagy úgymond egységnyi eltelt idő után jön meg ez, a, ez, a, ez az érzés, tehát hogy képzeljük ezt el kívülállóként?
0: Hát is szépen sorjában, hogy említetted, jönnek ezek a dolgok, ugye bekerültem a telepre, első edzés abba a csapatba, akkor már nagyon nagy nevű játékosok, Kis Gergő, Fodor Ajmi, Steinmetz testvérek, félmér ezt a csapat, kerültem én be Szentesről, pislogtam, mint tényleg halaszatyorban, és utána még egy edzés után átmentünk a régi stadionba ebédelni, a vidéki csapattársaimmal és egy-két külföldivel, és akkor ott például ott együtt ebédelni egy asztalnál az idősebb Albert Flórival, Lipcsei Petiékkel is, tehát olyan legendák között mozog az ember ott a telepen.
1: Tehát más sporták,
0: igen,
1: Béli,
0: igen,
1: de
0: igen, óriás,
1: Fradi legendák.
0: Pontosan, kökénybeájékkal egy csarnokba lenni, tehát az ember ott tényleg ott ámul, bámul, hogy hova is került, kikkel van testközelben nap, mint nap, és tényleg úgy testközelben, hogy köszönések, tiszta szívből jövő gratulációk egy siker után, a leláton ott tűnek egymás meccsén ott voltunk, tehát és akkor érik meg az emberbe, hogy igen, ez, erről beszéltek, hogy ez a Fradi család.
1: És ez fölfelé húzza az embert? Edzésről edzésre?
0: Igen, mindenféleképpen. Tehát minden nap, hogy az ember belép, én a mai napig, hogy bemegyek, és most is ott ülnek ezek a legendák, és mindig elcsodálkozok mai napig, így már idősebb fejjel is, mint edző, hogy igen, azért itt jó lenni.
1: Érdekes nagyon, amit mondasz, és ugye most, ha ezt a sikert és ezeket a csapattagokat említed, és ugye az imént már elmondtuk, hogy tulajdonképpen azoknak a csapattagoknak a nagy része válogatott pályafutás szempontjából ugye később hoztak kiugró világra szóló sikereket, de hogy valahogy így együtt éltétek ezt meg, és mindenképpen érdemes szerintem egy picit arról is beszélni, hogy az ember saját maga hogyan tekint vissza a saját pályafutásra, mert nyilván ez talán jellemezhetjük úgy, hogy ez volt a pályafutásod csúcsa, illetve hogy te magad milyen játékosként, milyen mentalitással, milyen értékekkel érkeztél az edzői útra, mert szerintem nagyon sokféle beérkezés van, és láttunk már mindenre példát, nem lehet azt mondani, hogy csak sikeres játékosból lesz sikeres edző, vagy a nem annyira sikeresből lesz sikeres, mert van példa erre is, meg arra is, de azért az, hogy valaki hoz valami csomagot magával, az egészen biztos. Te milyen típusú játékos voltál?
0: Én magamat, ha kell jellemezni, úgy jellemezni, ugyebár én a center poszton próbáltam helytállni, ezzel a nem igen magas termettel, csodaszámmal ment az a játék, amit én próbáltam ott előadni. Igen, 184 centivel ott küzdeni az óriások között, és így pont ezért volt szükség mindig is plusz munkára, részemről, alázatra, tényleg az életem volt, gyerekkorom óta a vízilabda, a szüleim is abszolút ebbe támogattak, otthonról kapta egy nagyon-nagyon támogatást, azt is tudtam magamba hozni, az alázatot, a kitartást, a munka iránti a hitet, én ezt próbáltam Pesten is folytatni, mert tudtam, hogy csak úgy tudom magam megállni.
1: Tehát családban új voltál, mint

0: Kézilabdázó, vagy pedig volt
1: új? Édesanyám, édesapám teljesen távol más. Távol esett. Uh-huh. Bátyám is, tehát én úgymond ilyen kívülállóként kerültem. Tehát a szentes közeg, az, aki ismer, ott tényleg a vízilabda az...
2: Persze, hát az a vallás.
1: Az a vallás, és oda bekerültem, és nagyon jó nevelőedzők keze alatt tudtam dolgozni, tehát nagyon jó gyerekkorom volt.
2: Ez megint sokat számít szerintem. Nagyon, én szerintem végtelenül sokat számít az, hogy az ember gyerekként, vagy aztán persze később játék fiatal felnőttként mit hoz, mit kap a nevelőedzőitől, mert az olyan mélyen gyökerező minták, amiket nyilván, ha nem is azt mondom, hogy ismétel, de hogy kapaszkodik vele.
1: Mindenféleképpen is, és nem csak a nevelőedzők, de utána az egész pályafutásomat olyan edzők kísérték végig, tényleg egytől egyig, most nem akarom felsorolni, mert rengeteg volt, és nem szeretnék senkit sem megbántani, hogyha kihagynék neveket, hogy tényleg csak olyan dolgot kaptam. Nyilván volt néha közt olyan dolog, ami nem annyira tetszett, de az is egy tanuló dolog, ugyebár. Tehát tényleg ebbe szerencsés voltam, és utána tényleg Pesten meg próbáltam megállni a helyemet, fölkerülni, mint vidéki srác, itt a farkasok között, a nagy nevek között, és hál' Istennek sikerült, és tényleg, hogy említetted, azóta a nagy része többszörös olimpiai bajnok, világklassz is lett, és tényleg büszke vagyok arra, hogy mai napig nagyon jó, igaz baráti viszonyt ápolok velük. Nap, mint napon találkozunk, néha... Ez egy jó dolog.
2: Nagyon érdekes, amit mondtál a termetedről és a posztodról, mert a közelmúltban volt alkalom egy családi portrét készíteni a Fogel familiával, és ugye ott Fogel Simon, ugye a jobban ismert sikeres kapus testvér Somának a bátyja, nagyon hasonlatosan mesélt mindenről, amit te most mondtál, hogy ő sem alkatilag nem volt kifejezetten egy center alkat, ehhez képest elképesztő akaraterővel, hihetetlen elszántsággal, tényleg lehajtott fejjel ment, és hát a történet egy kicsit arról is szólt velük kapcsolatban, hogy hát nem biztos, hogy az élet igazságosan osztottál itt a dolgokat a két testvér között, és ennek ellenére most, hogy Simon pályafutását korcsó alá vettük, és talán nem olyan ismertek az ő sikerei a nagyvilágnak, és mégis annyira pozitívan tekint vissza erre a korszakra, hogy mennyi mindent kapott, és úgy gondolja, hogy ez a játék ezt tulajdonképpen mindent is adott számára. Te magad hogy vagy a saját életeddel, meg a saját pályafutásoddal? Kijött belőle mindaz, amit te a képességeiddel ki tudtál hozni?
1: Én abszolút, maximálisan elégedett vagyok a pályafutásommal, tényleg visszatérve ebből az alkalomból kihoztuk a maximumot, bejártam a világot, tényleg jó csapatokban játszhattam, nyertem különböző címeket klubszinten Magyarországon, külföldön is tudtam játszani, Spanyolországban 4 évet, ahonnan rengeteg nagyon jó barátot sikerült szereznem a mai napig, kapcsolatokat. Tehát a vízlabda nekem nagyon sokat adott, és a mai napig is ad, és én úgy kiváltságosnak érzem magamat, hogy tényleg, amit szeretek, azt tudom csinálni.
2: Azt szerinted egyébként később, ha az ember ezen az úton marad, és az edzői pályára lép, mekkora jelentőséggel bír, hogy valaki akár éveket játszik Európában, nyilván ebben a sportágban leginkább Európában kell játszani ahhoz, hogy igazán sokat tanulj és fejlődj, függetlenül attól, hogy mégiscsak hazánkban a világ egyik legjobb bajnoki sorozata van.
1: Mindenféleképpen egy jó dolog.
2: Spanyolország mit adott neked?
1: Más felfogás, az élethez való hozzáállásuk, nyilván a környezet, ezt nem kell bemutatni.
2: Azt mondjuk, azt tudom képzelni, sokan irigylik.
1: Életem legszebb 4 éve volt fiatalon kint lenni. Más a kultúra, más a játék, a bajnokság is más egy picivel. Abszolút csupa jó dolgot tudott nekem adni, amit egy-két dolgot át lehet ide menteni, mint edző. A hozzáállás a játékhoz, az élethez, a felfogás.
2: Könnyedebb,
1: lazább, nem izgulják túl, tényleg az a tipikus spanyolos hozzáállás.
2: Azért érdekes, mert ugyanakkor, amikor az ember a magyar vízilabda közegben nő bele, ahol, és ezt megint csak a Fogel családra hivatkozom, ugye dinasztikus sikerek vannak, de bármi mást is mondhatnék, akkor itt nagyjából úgy indul, hogy itt, aki elkezd vízilabdázni, az olimpiai bajnok akar lenni. De most azért ez egy viszonylag diszkrét nyomás, tehát idézőjelben. De ezt a spanyol mentalitás azért, ha az ember éveket játszik, ott tudja oldani?
1: Igen, ott valahogy azt sose éreztem azt ott rajtuk, hogy ott nagyon ilyen görcsösen akarnánk. Tehát ott úgy is kifortam magát, ott is volt egy jó generáció, olimpiát nyertek Atlantában, jól emlékszem. azóta se próbálkoznak, de ugyanolyan boldogok, jó csapatuk van, tehát valahogy nem görcsölik annyira túl, nyilván Magyarország azért, itt, hogy belép az ember a hajós úszodába, látja ott a márványtáblát, mindenki oda szeretne kerülni, én magam is voltak ilyen álmaim, de utána gyorsan elhessegették, hogy
2: Elesegették, vagy te magad?
1: Hát nem, idézőjelbe véve, én magam is, hát nyilván úgymond rossz időben, rosszkor voltam, rossz helyen, abban az időben akkor óriási centerek voltak mellettem, akik nyilván sokkal jobbak voltak nálam. Nehéz volt bekerülni, de voltam meghívva a tágabb keretben, annak abszolút örültem, büszke vagyok mindenre, amit ott tudtam nyújtani.
2: És ez nem hagyott benned hiányérzetet?
1: Nem. Például utánpótlás lágatban a Fecsó bácsinál mindig ott voltam. Ott voltam, 77-78-as korosztályal ezüstérmeket nyertünk állandóan. De azért mondom, kerek a sztori, a pályafutás, kimaxoltuk.
2: Na, hát ez fantasztikus, és nyilván, amikor az ember úgy érzi, hogy lezár egy korszakot, amit ő magáért meg tud tenni, akkor elindul egy másik úton, de neked mennyire volt egyértelmű, hogy ez az edzői út lesz?
1: Nagyjából ez volt a tervem, már úgy a vége felé, úgy 25-28 éves koromban, amikor már éreztem, hogy az nyilván ennek elúton, mint játékos vége lesz, és láttam az akkori idősebb edzőket, hogy milyen ez az életvitel, milyen életet élnek, és akkor megfogalmazott bennem azon felül, hogy imádom a vízilabdát, hogy valahogy itt kéne maradni a vízilabdán belül, és azon belül, mint edző.
2: De hát ez érdekes, hogy tetszett, mert azért én nagyon sokaktól azt hallottam, persze nyilván sportág a válogatja, de nem hiszem, hogy a vízilabdában nagyon másképp lenne, hogy hát ennél nagyobb rabszolgasors kevés van. Tehát, hogy amikor az ember a saját maga rabszolgatartója gyakorlatilag, hiszen a hétvége a mérkőzéseké, hétközben neked legalább annyit, ha nem többet kell benne lenned, és foglalkoznod a játékkal, mint a játékosoknak, tehát ez gyakorlatilag, ahogy mondani szokás, 24-07-es műfaj.
1: Igen, a feleségemet kellene megkérdezni jobban, hogy ez mennyire családbarát, hát nyilván nem az. Tehát ez hazudnék, azt mondanám, hogy ez egyszerű.
2: De teged mégis vonzott ez az élet.
1: Valahogy igen. Tehát nem, igen, akkor még az ennyire nem láttam bele, de nem tudtam, mire vállalkozok, de utána nyilván kezdett letisztulni a történet, hogy igen, ez 0-24, hétfőtől hétfőig, és ez kellett tényleg nagyon stabil családi háttér a feleségem és a kislányom révén, hogy ez elbírják viselni.
2: Mikor és hol indult ez, Márk?
1: Az
2: edzői út, igen.
1: A legelső, az megmondom őszintén, én amikor visszajöttem Franciaországba, játszottam egy másodosztályú csapatba, akkor már a vége fele 35 évesen, visszajöttem Magyarországra, és a Binder Szabi barátom, akivel játszottam együtt Egerbe, ő akkor Miskolcon volt edző, és ő hívott fel, hogy nem lenne kedve, mert elmen oda serdülő csapathoz, fiúkhoz.
2: Ez volt,
1: hát egy jó 15 évvel ezelőtt legalább. És akkor Egerbe laktunk, és akkor nekem az közel volt Miskolc, és elfogadtam a felkérést, és az is egy nagyon jó, ott kezdtem úgymond edzősködni a Miskolci serdülő csapattal. Nagyon jó volt velük elkezdeni, imádtam őket, és onnan hívtak vissza Szentesre. Akkor mentünk vissza Szentesre, költöztünk, és utána még egy 16-szor sikerült költözni jobbra-balra, mindenfele, az országba, a világba.
2: Aha. De ezt csak azért kérdezem, mert azért, amikor péntekenként reggel Kemény Dénessel beszélgetünk mindenről is, ugye, vele tényleg mindenről lehet beszélgetni, és azért sokszor szóba kerül adott esetben akár az ő útja, és ugye neki szent meggyőződése, hogy nem lehet átluglani az edzői pályafutásban lépcsőfokokat. Tehát azért kérdeztem, hogy tulajdonképpen az a serdülőkkel induló munka nagyjából másfél évtizeddel ezelőtt, ha jól értem, hát bizony, akkor ezek szerint a legalsóbb lépcsőfokoktól kezdve értve oda, hogy ma te egy felnőtt női csapattal, azt lehet mondani, hogy gyakorlatilag majdnem mindent megnyertél, amit meg lehet egy klubcsapattal nyerni.
1: Igen, és erre is úgymond büszke vagyok, hogy tényleg nem az volt, hogy óriási hátszéllel valaki föltolta a legmagasabb polcra, hanem tényleg végigjárva a szamár létrát, a rang létrát, utána Szentesen a serdülő, voltam ott is ifi fiú, serdülő lányok, ifista lányok, felnőtt fiú, felnőtt lány, legkisebb kislányokkal is voltam. Tehát úgy tényleg mindenféle korosztállyal is szép lassan jártam végig ezt a fajta létrát. Ez egyfajta büszkeséget tölt el.
2: El is tölthet, de nyilvánvalóan rengeteget adott. Tehát azt gondolom, hogy az embernek lett egy olyan szakmai repertoárja korban is, a korszakokat is megismerve, a gyerekeknek adott esetben a korszakokkal együtt járó sajátosságait, még nem aztán te magad is nevezzük így felnőtt edzővé váltál, és közben a kezed alatt ugye felnőtté váltak a tanítványok. Ennek szerinted van kézzelfogható olyan haszna, amit az ember adott esetben tényleg mérkőzés közben, téthelyzetekben is tud
1: van,
2: hasznosítani?
1: Biztos, hogy van olyan hozadéka, hogy tényleg több korosztályt mind a két nemmel sikerült dolgoznom. Van mindenféleképpen előnye, de még mindig van hova fejlődnöm, és van tanulni való, mert ugyebár jönnek a különböző korosztályok, a különböző problémák, meg kell oldani, és nekem is biztos, hogy van hova még fejlődni.
2: Jó, hát ez azt gondolom, hogy nyilván senki nem gondolja, ez a végállomás, sőt, ugye te magad is azzal búcsúztál nyilvánvalóan a máltai döntőtől, hogy na, sajnos egy évet legalább válni kell, hogy egy ugyanilyen helyzetben tesztelhessük magunkat, de hát majd, ha egy év múlva oda eljuttok, hogy a nagy teszt bekövetkezik, akkor az azt jelenti, hogy valamit nagyon jól csinálsz, vagy jól csináltok együtt, és hát természetesen azért ehhez kell egy kitűnő csapat is, mert hát alapvetően azt gondolom, hogy az ember nyilván lehet a világ legjobb edzője, ha nem tudja a kezében lévő játékos állományt azt szerint formálni, és nyilván nagyon szeretném, hogyha a beszélgetésünk második részében majd egy kicsit kitérnénk erre a csapatra, hogy hogyan is alakult ez, hogy mit jelentett a magyar bajnokság, vagy akár a kupa győzelem, hogy ezek összességében tényleg mit adnak neked a te edzői magabiztosságodhoz, de amikor Szentesről indultál ide, azt azért láttad-e, vizionáltad-e magad előtt ezt az utat, hogy azért egy pár év alatt tulajdonképpen ide juttok?
1: Csak reménykedni tudtam benne. De is tudtam, hát azt tudtam, hogy mire vállalkozom, hogy tudtam, hogy a Fradiban vannak elvárások, és onnan, tehát ott leszek, ahol leszek, de meg kell felelni különböző dolgoknak. Nyilván össze kellett rakni egy csapatot, idővel ez sikerült, és az első edzésen nyilván, amikor lement az ember, és látta ezeket a világsztárokat test közelből, akkor egy picit úgy leesett belőle, hogy hoppá, akkor itt tényleg domborítani kell valamit, és a legjobbamat kell nyújtani, mert ezek a lányok, ezek várják a csodát, és ennek kellett megfelelni nap, mint nap. Van edzéseket tartani, megpróbálni a hangulatot, a kohéziót megcsinálni, nem volt egyszerű, még mondom, van hova fejlődni, de azért példa remélem azt mutatja, hogy jó irányba indultunk el.
2: Nagyon úgy tűnik, hogy az irány az kitűnő, és ennek majd a részleteire szeretném, ha kitérnénk, mert arra is nagyon kíváncsi vagyok, hogy te, mondhatjuk, ennek az új edzőgenerációnak egyik most már kiemelkedő alakjaként, hogy látod ma a munkát, hogy mik azok a mérföldkövek, amit meg kell tenni, változott-e egyáltalán az edzői metodika az elmúlt évekhez képest, a nagy elődökhöz képest, kell-e bármit másképp csinálni, illetve hogy mi az, amiben te hiszel, úgyhogy most itt a hazafutásban Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólósainak vezetőedzőjével beszélgetünk, akivel innen folytatjuk. Előtte azonban hallgassuk meg, hogy mit mondott az 5 méteresekkel elveszített Bajnokok Ligája döntőt követően a mezőny egyik legeredményesebb játékosa, Gurisotti Gréta.
0: A csapat egy részének az első BL döntője volt, hát emléknek biztos, hogy maradandó, de hogy élted meg mindazt, ami történt, mert iszonyatosan közel volt a győzelem ez a Ferencváros.
3: Hát így nem tudom, pár perccel a lefújás után biztos nem mondok majd túl okosokat. Nem, én bevallom tök őszintén, én nem cserélnék az olimpiákosszal. Én ezt mondtam, ott összelelkez a lányoknak is, hogy remélem majd kisipoljátok, de baszki, ez az én csapatom, és nem cserélnék egy olimpiákosszal sem, mert az, amit ez a csapat ebbe a szezonba bejárt, én egyszerűen nem tudok hiányérzetet érezni most jelenleg, mert bennem sokkal nagyobb a büszkeség, és azt mondtam egyébként nekik a meccs előtt, hogy őszintén nem érdekel, ez kicsit máshogy mondtam, nem érdekel, hogy a végén egy ezüst vagy egy arany lesz a nyakunkban, engem az érdekel, hogy ezekkel a lányokkal lehetek minden nap, és ez tényleg nem klisé, mert ilyen csapatban lenni nap, mint nap, küzdeni, itt lenni egy BL döntőn, ilyen eszméletlen atmoszférában, szurkolókkal. Én nem gondoltam, hogy a vízilabda tartogat még nekem ekkora ajándékot, és én ezt úgy élem meg, hogy nekem ma ez egy hatalmas ajándék volt, hogy velük játszhatok.
0: Ahogy fogalmaztál, ez a te csapatod, ezt ma ugye 7 góllal bizonyítottad itt a BL döntőben. Honnan, vagy miből fakadt ez a mentalitás, és a többiekre ez mennyire tudott átragadni, hogy érezted?
3: Én azt éreztem, hogy a harmadik negyedben abszolút bán, amikor volt az a lehetetlen gól, én azt éreztem, hogy abból egy iszonyat erőt merítettünk. Nem tudom, bevallom, a meccs előtt egyáltalán nem is izgultam. Azt mondtam a többieknek, hogy eddig már megtettünk mindent, amit tudtunk. Ide kell jönni, élvezni kell. Én azt éreztem, hogy így csak történnek velünk a dolgok, és tényleg kicsi múlt, és lehet, hogy holnap szomorú leszek, de most csak azt tudom érezni, hogy büszke vagyok.
2: Folytatjuk a beszélgetést Matajsz Márkkal, az FTC Telekom női pólócsapatának vezető edzőjével, aki egy egészen fantasztikus szezont produkált 2025-26-ban, hiszen megszerezték a bajnoki címet, a kupa győzelmet, tulajdonképpen az FTC pólósai dupla-dupláztak, hiszen a férfiak ugyanezt tették, és aztán jött a máltai bajnokok ligája 4-es döntő, ahol a női csapat most jobban végzett, mint a férfiak. Ugye ott hozzá voltunk szokva, hiszen két egymást követő szezonban is BL döntőt tudtak nyerni az FTC pólósai a férfiaknál, most ebben az esztendőben a bronzérem lett az övék, hiszen nem kerültek a döntőbe, ti viszont bekerültetek a döntőbe, és ott tulajdonképpen a büntető párbaj fosztott meg tulajdonképpen benneteket a győzelemtől. De azért az addig vezető út sem volt könnyű, és ugye ott hagytuk az imént abba már, hogy te milyen utat jártál be, és azért most már az kiderült, hogy a játékos éveid után ez egy nagyon elhatározott és komoly szándék volt, hogy téged ez érdekel, végigjártad a ranglétát férfiakkal és nőkkel is, és az segít-e egyébként, hogy az ember valóban mind a két nem játékosainál tanul, szed föl mindenféle eszközkészletet? Nem tudom, hogy könnyebb-e. Lehet-e ilyet mondani, hogy melyik nemmel könnyebb edzőként dolgozni?
1: Mindegyiknek megvan az előnye, hátránya. Nyilván abban segít, hogy nyilván a lelki töltete a lányokkal máshogyan kell bánni, kommunikálni, mint a fiúkkal. De viszont a lányok sokkal céltudatosabbak, jobban végrehajtják a instrukciók, utasításokat, tényleg annyira jó velük dolgozni. A fiúk egy kicsit másabbak. A játék nyilván a fiúknál gyorsabb, a paraméterek másabbak, anatómia másabb a fiúknál. Ezt el kell fogadni, de mind a kettővel imádtam dolgozni.
2: Uh-huh. És az, hogy végül is tulajdonképpen itt most Szentesről felérkezve tényleg az egyik első számú női csapatot kaptad kézhez, ez mekkora kihívást jelentett, hiszen mondtad, hogy hát itt azért világsztárok fogadtak, és hát tudtad, hogy össze kell rakni minden tudásodat.
1: Igen, tehát nekem is ez egy ilyen új dolog volt, ideig olyan csapatokkal dolgoztam, és hozzátérve mindenik állomásomon, akár Szombathelyen, Szentesen más körülmények fogadtak, de ez teljesen természetes, de ott akkor azt kellett megoldani, óriási élmény volt ott is dolgozni, mindegyik állomásomon, de tudtam, hogy a Fradiba, ha följövök, elfogadom ezt a felkérést, amíg nem kell sokáig gondolkodni, tudtam, hogy mire vállalkozom, bíztam benne, hogy tényleg meg lesz minden feltétel, meg is lett, és ott már nekem kell kihozni a maximumot magamból, és abban a csapatból, amit a kezem alá tettek, vagy összeraktunk közösen a vezetőséggel, óriási felelősség, igyekszünk.
2: Ugye azért szerintem látni kell, hogy nagyon sokat változik minden sportágban az edzői munka. Egyszerűen azért, mert változik a világ, mert a játékos állomány, a versenyzői állomány is másképp viszonyul a világhoz, és nagyon sok esetben már a módszerek finomodnak, vagy egyszerűen mást kell tudni nyújtani, és mindig kell tudni újat nyújtani. És most így végignéztem a szövetségi kapitányokat, itt a női válogatott, ugye Konrád Jánostól kezdve, de ugye te magad is említetted Godova Gábort, aki szintén volt, vagy Faragó Tamás, Merész András, Bíró Attila, ugye, akivel olimpiai bronzéremig jutottak a lányaink, és aztán a Miók Attila, Cseh Sándor, és végül is ugye Cseh Sándor vezette válogatott. Tulajdonképpen eljutottunk egy olyan izgalmas korszakba, ahol azt lehet mondani, hogy a te generációd edzői, és ez Nyéki Balást is ide sorolhatom, hiszen egy csapatban voltatok, jutottak most már oda, hogy a legkomolyabb szakmai feladatokat kapják. Hogy viszonyul ma egy modern vízilabda edző a csapatához? Miben kell más módszerekhez nyúlni, hogy ezt a napi érdeklődési szintet, ezt az akarati szintet, ezt a teljesítmény iránti tényleg elkötelezettséget fent tud tartani?
1: Hát imádni kell az egészet mindenféleképpen, de nekünk úgymond annyival könnyebb dolgunk van ennek a generációnak szerintem a mai világban, hogy sokkal több a segédeszköz, akár a videó anyag megtekintése, megszerzése, feldolgozása, különböző olyan eszközök állnak rendelkezésünkre, nyilván nem mindegyik klub teheti meg, de nagy része meg tudja tenni, polárórák, tesztek végzése,
2: imbadi. Teljesítmény mérhetősége.
1: Igen, pontosan teljesítmények a mérhetősége, tehát sokkal több a lehetőségünk, én úgy gondolom, Persze ebben kell tudni élni is, meg érteni kell hozzá.
2: Igen, de egyben hogy mondjam, nyitottabb könyv is a világ, hiszen nem nagyon van már titok, tehát akár a taktikai elképzelésekben is hát valami olyasmit kitalálni, amit még nem láttak, vagy valaki nem videózott le, vagy nem elemzett ki, az szinte lehetetlen.
1: Hát igen, lehetetlen, de meg kell próbálni, nyilván meglepni az ellenfelet, de hogyha az egészet letisztítjuk, csupaszítjuk, ugyanúgy emberek játsszák, a játékosnak kell ott jó döntés hozni. A szürke hétköznapok, az oda vezető meccs, a kiki meccshez vezető út az a legfontosabb, és a mentális felkészítés, hogy akkor a játékos tényleg a legjobb döntés hozza meg. Erre is vannak segítségek, dolgok, amiket lehet segítségül hívni.
2: És te érsz ilyet? Vagy te igénybe veszel ilyesmit?
1: Megmondom azt, hogy nincs nálunk ilyen.
2: Gondolom, hogy most sportpszichológiára, vagy sportpszichológusra gondolsz.
1: Igen. Ez is egyéne válogatja, hogy ki az, aki él vele, aki szereti.
2: Én de ha például van olyan játékos, amelyik önállóan vagy egyénileg ezt igényli, akkor azt támogatod?
1: Mindenféleképpen. Hogyha jelzi a felénk, akkor minden segítséget próbálom megadni. De a végén nyilván neki kell ott a döntést meghozni. Mi csak egyfajta mankó vagyunk így az edzők, de rengeteg olyan segítség van nekünk, amit tudunk segítségül hívni.
2: És akkor te tulajdonképpen nyilván ezekkel élsz is, de ez önmagában azt gondolom, hogy még nem rak össze egy sikeres csapatot. Tehát a segédeszközök arra valók, hogy támogassák az ember munkáját, de azért a fő csapásfonalat nyilván neked kell kijelölni. És ebben az egyik legnehezebb, hogy amikor az ember egy ilyen kaliberű csapathoz érkezik, ahol a játékosok egyenként is nagyon sokat láttak már, kitűnő edzők keze alatt dolgoztak, akkor hogyan lehet az ő kíváncsiságukat minden nap kell megcsiklandozni. Tehát az, hogy legyen kedvük, legyen oké, hogy profikról beszéljük, tudom, értem én ezt, de azért nagyjából látod, hogy mire gondolok. Tehát, hogy azt, hogy ezt azért szinten tartani, és majd beszélni fogunk persze arról is, hogy akár egy olyan bajnokságban, ahol azért kérdés, hogy hát mennyire csípkednek meg benneteket.
1: Hát igyekszünk, mert azt a fajta hát korszerű edzéseket, változatos edzésekkel fönntartani a érdeklődési körüket a lányoknak, nem beleesne abba a monotonitásba, ami jellemezte mondjuk a mi világunkat. Tehát egy kicsit olyan pörgősebb, változatosabb edzéseket tartani.
2: Ebben már ugye másképp kell azért hozzáállni ahhoz, amiben igen, felnőttél. Vagy
1: abszolút. Igen, old school iskola az is jó néha, vissza kell néha nyúlni az alapokra, de próbálni egy kicsit olyan korszerűbbet tartani, nekik igénylik a lányok. Uh-huh. És én nagyon hiszek a jó hangulatba. Tehát hál' Istennek én úgy látom, hogy sikerült olyan hangulatot kialakítani a csapaton belül, a csapat körül, ideértve a segédedzőmet, a Cigány Karcsit és az Ákos Bauer Ákos, az intézőnk. Tehát jó a hangulata, hogy a stábon belül szerintem jó ránk nézni a lányokra. Ebbe azért hiszek, hogy legyen, ne legyen izzadságszagú a mindennapok.
2: Igen, de azért ez egy nagyon finom, vékony mesdje, hogy az ember mégse engedje túl közel a játékosokat, tehát ugye ez egy haveri szinté váljon, hanem megmaradjon nyilvánvalóan a szerepeknek a fontossága, de ugyanakkor ezek szerint fent tud tartani a jó hangulatot.
1: Igen, tehát ez nem azt jelenti, hogy minden edzésen megy a röhögés, rihegés, és
2: az van,
1: és
2: amit ők akarnak.
1: Persze, tehát azért valamilyen szinte van diktatúra idézelbe véve, tehát végig az edző az én vagyok, tehát azért ezt megtartjuk azt a két lépést, és vannak annyira profik és tényleg jó szellemiségű játékosok, hogy nem élnek ezzel vissza, tehát tudják jól, hol a határ, meddig mehetnek el, partnerek mindenbe, mert látják, hogy ez sikerre vezethet.
2: Nyilván, ha mondjam, ez a legjobb módszer. Tehát a siker azt nem nagyon kell magyarázni, ezt tudjuk jól, arra lehet építeni, ezzel lehet indokolni, hogy miért várom ezt tőled, és hogyan és miként. Ugye ebben az esztendőben hát egészen egyértelműen hoztátok el a bajnoki címet, ha a rájátszást is nézem, ugye 3-0-ra a BBC Mannával szemben. Mennyire dolgozott meg benneteket a bajnoki sorozat, illetve hogy ahhoz, hogy ezt a nemzetközi szintet tartani tudjátok, és jövőre esélyetek legyen még egy szinttel följebb lépni, ahhoz kellő kihívást jelente a hazai bajnoki menetelés?
1: Igen, ez már többször felmerült másoktól ez a kérdés, és ez nyilván ez a fiúknál is az a idézőjelbe véve probléma, hogy annyira kimagaslik, a fiúk is kimagaslanak most, nem nagy képviségből, de egy picit mi is, hogy nincs.
2: De most éppen leigazolták, ugye, a világ egyik legjobb centerét.
1: Igen. Hogy erre már én is már most kezdek gondolkodni, és majd össze kell ülnünk is stábilag is, hogy erre kitalálni olyan edzéseket, olyan generálni, modellezni téthelyzeteket, amivel tudjuk kicsit gyakorolni azt, hogy mi lesz majd akkor, ha jön egy olyan ellenfél, és hát bízom benne, hogy idén is, mint ahogy a jövőre jönnek hozzánk külföldi csapatok, el tudunk menni netán egyszer-kétszer edzőtáborozni, a Pireushoz fogunk visszamenni, uh-huh. van egy meghívásunk, ugye be voltak itt nálunk 3 napot, és akkor ők visszavárnak bennünket, ezek nagyon jók lesznek, ebből remélem lesz még több, és hát majd egymás közti gyakorlás, játék, és ott kell generálni olyan téthelyzetet, akár ilyen fogadást kötni.
2: Ezt akarom mondani, lehet szimulálni azt a stresszt, azt a fajta, nevezzük így konkurenciaharcot, ami kell ahhoz, hogy az ember úgy érez, hogy szorongatják, és kihozza magából
1: a maximumot. Muszáj lesz megpróbálunk ilyen edzéseket kitalálni, mert muszáj lesz, nyilván teljes mértékben nem lehet ugyanazt modellezni, ami volt Máltán, mert ott ugyebár külföldi bírók, más a környezet, nyitott uszoda, de törekedni kell arra, hogy fenntartani ezt a fajta érdeklődést.
2: Említetted a hangulatot, és az előző fél óra végén hallottuk Görösöti Gréta szavait, akiből tényleg valami olyan őszinte öröm csapott föl, és ő is azt mondta, hogy ő most se cserélne senkivel se. Tehát független attól, hogy ugye nem ti jöttetek ki a Bajnokok Ligája győzteseként, mert ez az én csapatom, mert ezek vagyunk mi. Görösöti Grétát ismerjük azért a válogatottból régóta, tehát nyilván neki van egy ilyen elképesztő lelkülete, de ez átragad mindenkire? Tehát ilyen a Ferencváros női vízilabda csapata most, vagy ez miattad ilyen?
1: Remélem, hogy egy pici kis részem van benne, nagyon bízom benne, de tényleg ilyen a csapat. Tehát itt a Gréta, amit mondott, amit írt, de mellette írt a spanyol válogatott hölgy, a Bea Ortiz, a görög, a Plevritu is olyan posztokat tettek ki, amik tényleg ilyen őszinte, tehát nem volt megjátszva, nem izzadságszagú, ez a szokásos, hogy ez az én csapatom, meg hogy jó érzi magát, hanem tényleg ilyen szívből jövő. Én tudom, hogy a Bea honnan jött, a spanyol hölgy tényleg már kacérkodott, hogy abba hagyja a vízilabdát, és most újra rátalálta arra, hogy élvezi az egészet.
2: Ez köszönhető neked szerinted? Tehát, hogy ne szerénykedj most kérlek, tehát, hogy nyilván kell egyfajta kommunikációs híd.
1: Én úgy látom, hogy igen, mert ugye én beszélek spanyolul, tudok vele mindig beszélgetni, akár viccelődni, uh-huh. és látom rajta, hogy tényleg ő jól érzi magát itt nálunk, de a Plevrituról ugyanezt tudom mondani.
2: Mert azért itt ugye kultúrákat kell összefésülni, amikor az ember egy ilyen klubcsapatot sikerre akar vinni.
1: Igen.
2: Nem, ez nehéz, vagy ebben például segített a múltad, ahogy hallom?
1: Ez segít mindenféleképpen, ugyebár, mert tudunk kommunikálni, de az is segít, hogy ők látják, hogy milyen munka folyik itt, de nem csak az én részemről, mondom, a stáb összes tagja, az erőléti edzi, a Fanni, a dietetikus, a Bogi, tehát itt mindenkit felsorolhatnak, így látják, hogy milyen környezet van, mi van körülöttük, milyen profizmus, de ezen belül meg jó hangulat, vannak elvárások, azt nyilván tudják, de tényleg azt látom a csapaton, hogy egymást szeretik, és jól érzik magukat.
2: Kicsit beszélj nekem, kérlek, akkor valóban arról nem csak a lelkületről, hanem azokról a játékosokról, és arról a tudásról, ami akár egyenként kimagaslónak tűnt most ebben az évadban, ami eljuttatott benneteket ide.
1: Ezt mondtam is a lányoknak ott a megbeszéléssel, mert csinált, hogy tényleg mint egy nagy kirakós olyan vagyunk, tehát minden egyes darab, tehát minden egyes játékos nagyon fontos. Az első egyes számú sapkától a 16-osig, mert csak úgy lesz meg az egész kép, hogyha mindenki oda teszi magát. A kapusoknak nyilván fontos szerepe, itt mindenkinek ebbe a csapatba. Itt soha nem szerettem kiemelni egyesével játékosokat. Most a Grétának tényleg extra teljesítménye volt, de nyilván ez nem jöhetett volna létre, hogyha nem dolgoznak alá többiek, nem adják oda a labdát, nem csinálják meg a helyzetet. Tehát itt mindenki beletette a maga kis plusz dolgát, ez csak így tud működni.
2: Egyébként, amikor Máltára utaztatok, úgy nagyjából mi volt a fejetekben, mert te magad is mondtad az imént, hogy azért ez akár úgy is alakodhatott volna, hogy negyedikként jöttök erről a tornáról haza?
1: Igen, hát nyilván a titkos cél mindenképpen, sose beszéltünk erről, a vezetőség se, a Zoli, a Nyíri Zoli soha egy szóval nem mondta, hogy meg kell nyerni, meg mi van, hanem béke szeretet, azt mondta mindig is, bármi történik, mert látta, hogy mit csinálunk egész évben, mit dolgozunk, mi tudtuk, hogy miért megyünk ki, mit szeretnénk elérni, ezt nem is kellett mondani a lányoknak, nem szerette volna rájuk tenni plusz terhet, de valóban tudtuk, hogy a elődöntő már az majdnem egy döntő, mert a tavalyi győztessel játszunk, úgy is alakult a meccs, hogy nehéz volt, és ott egy olyan súly szagadt le rólunk, bejutottunk a döntőbe, láttam a lányokon azt a tényleg sírva fogadt mindenki, hogy benn vagyunk a döntőbe, hogy, ott már egy olyan sikert értünk el, amiért kimentünk.
2: Uh-huh, tehát tulajdonképpen azt lehet mondani, hogy, mondhatni az egyik legnagyobb feladatot ott már az elődöntőben összehoztátok.
1: Igen, mert ugye ezt nem kell bemutatni, egy elődöntőt a vesztes mehet majd a bronz meccsért két nap múlva, egy nagyon erős Mataróval szembe, és még nincs meg az érem a kezedbe. A döntőben már egyfajta teher lekerült rólunk, ott még egy lépést kellett volna megtenni, most sajnos nem sikerült.
2: És akkor mit kommunikál az ember valóban egy ilyen döntő előtt, amikor ezt érzed, hogy a lányokon van egyfajta felszabadultság? Mert azért persze onnan meg már tényleg egy lépésre van az, hogy te gyere haza győztesként. Kellett beszélni, vagy ez ilyenkor, ahogy te is fogalmaztál, ez egy ki nem mondott, de mindenki által tulajdonképpen értett cél volt?
1: Igen, tehát nem is akartam ott túl ragozni, mert az én is voltam játékos, nem kell túl lihegni, tudta mindenki, hogy jön a döntő, nagyon nehéz lesz, Pirosszal is játszottunk már tavaly is, edzőmeccseket játszottunk, nagyon jól sikerültek, tudták, hogy a döntő az nem lesz egyszerű, nem kellett újra elmondani, hogy meg kéne nyerni, meg jó lenne, már beszéltük a taktikát, picit úgy edzettünk, kicsit frissítettük őket, ennyit tudtunk tenni.
2: Hullámzó volt ez a záró mérkőzés. Igen. És miért szerinted?
1: Hát nyilván, mint egy döntő elkezdődött úgy, ahogy nem jól kezdődött. Az 1-4 az becsapós volt, mert rengeteg helyzetünk volt. Tehát, hogyha azok bementek volna, akkor az nem 1-4, hanem akkor szerintem fej-fej mellett ment volna a történet. Nem így sikerült, de tényleg az egy óriási dolog, hogy onnan fölálltunk, és 5-8-ról lett 9-8 ide, egy 4-0-ás etapot tudtunk csinálni, és olyan extra gólok jöttek, ami tényleg azért örültem neki, mert ez egy olyan plusz volt, hogy az extra volt. És
2: azt miből tolták ki a lányok szerinted? Hát ott az, mert azért egy ilyen döntőben, egy ilyen helyzetben nyilván kell a szerencse, és ezt is tudjuk, ahogy a legelején látszott, hogy nem jött, ott éppen nem volt meg, aztán egyszer csak megérkezett?
1: Igen, mert én úgy látom, hogy mi jobban bírjuk ott erővel, tehát tudtunk fordulni, többet tudtam cserélni, forgatni a csapatot, és jöttek olyan extra gólok olyan játékosoktól, akiktől úgymond nem várja az ember, plusz létének volt az a széléről ilyen tekert ejtése, 3/10 a negyed végelőtt, ami egy dupla gyomros az ellenfélnek.
2: És az biztos, hát az olyankor
1: igen, és
2: lélektanilag ez egy óriási lépés.
1: Azért nagyon bíztam akkor, hogy így még meg lehet, mert ezek olyan extrák voltak, hogy ez muszáj, ez kitartson a végéig.
2: És aztán utána nagyon felzárkoztak megint, tehát ott megint volt egy pici, nem tudom mi, lendületvesztés, vagy ennyire jó?
1: Jó, tehát a Piraeus tényleg egy bombaerős csapat. Aha. Tehát ott olyan támadó sor van kiegészülve két külföldővel, hogy minden percben életveszélyesek. Hát ott igen, ott elmaradt egy-két blokk, egy-két védés, mondhatnánk a szerencsétlenség, bármi. Mondom, megnéztem többször a meccset, de ettől függetlenül még két perc, 10 másodperc a végre, még kettővel mentünk, az a fájó, azt le kell tudni menedzselni. Hát,
2: na ez például egy olyan kérdés, ami gondolom átkerül majd a 26-27-es szezon megoldandó feladatai közé, ugye?
1: Mindenféleképpen, tehát én ott már gondolkodtam most, hogy mit kellett volna csinálni, másképp lehet, hogy hamarabb kellett volna időt kérni, hogy egy kicsit megnyugodjanak a lányok, egy más sort beküldeni. Nem szabad ilyenkor megállni, ez is örök törvény, tehát ott menni kell még, tehát lehet, akkor el kell menni hárommal, és végképp lezárni a meccset, nem felengedni az ellenfelet, van még fejlődni, tanul.
2: Jó, hát igen, te sem vagy az edzői pályafutásod végén, tehát azt kell mondanom, hogy ez egy óriási dolog, ahova eddig eljutottál, és aztán ugye nem is tudom, talán tegnap előtt beszélgettünk itt a kollégákkal, hogy milyen disznó dolog valóban, hogy ugye a rendes játékidőben idén nem kaptatok ki. Azért ezt ne felejtsük, nem ez a disznó dolog, hanem az, hogy aztán a végén a büntető párbaj hozta meg. Itt voltak néhányan, akik azt mondták, hogy hát itt azért egy 2-3 perces hosszabbítás mennyivel ferebb lett volna meg, és nem tudom, persze, mert azért ott már nagyon fáradt mindenki.
1: Hát igen, ez is egy örök kérdés. Ezt beszélgettem mással is, hogy mi az igazságos, hogy tényleg az én időben volt hosszabbítás, meg aranygól, meg hirtelen halál. De nem tudom, ez egyenlők a feltételek, mindenkinek ugyanaz a 5 darab 5 méteres áll rendelkezésére, előző, ugye két nap előtt mi jöttünk jobban, és nem. Ezen kár rágódni, persze nem kellett odaig eljutni, hogy ötös párbaj legyen, ott a rendes játékidőben volt lehetőségünk megnyerni, legközelebb arra kell törekedni, hogy ne szoruljunk erre a fortunára, hogy...
2: Ugye a lányok most pihennek, és neked köszönjük, hogy tulajdonképpen már jogosan megkezdett pihenőidődből, most szakítottál időt arra, hogy beszélgessünk. Már most érzem a szavaidon, hogy tulajdonképpen elindult egy elemzés, egy újraértékelő munka, nyilván majd lesz szabadság, amikor megpróbálsz mindent kisöpörni a fejedből. Hát egy apró lépésre voltatok valóban a totál maximumtól, amit egy klubcsapat elérhet. És akkor így most ennek fényében, hogy várod a 26-27-es évet?
1: Ideig is motivált voltam, meg a vízilabda iránti szeretetem az nem csügged, és még motiváltan, éhesebben és tanulási vágy bennem van mindenféleképpen, és jönnek új játékosok, uh-huh. Tehát nagyon várom a közös munkát újra.
2: Az új játékosoknak az érkezése az a te elképzeléseid szerint alakult? Tehát tulajdonképpen te most már jutottál oda, hogy a kirakósban te cserélheted az elemeket a vágyai szerint?
1: Igen, ez úgymond próbáltam mindig is ragaszkodni, ez nem akarok nagy képű lenni, hogy szerintem az edző az nem baj, hogyha ő próbálja összerakni a csapatot.
2: Ez az segít, igen.
1: Igen, segít, mert nekem kell dolgozni nap, mint nap, és ebben a vezetőség abszolút partner, rám bízta, leokéztuk, átbeszéltük.
2: Már tudhatjuk? Tehát vagy ti tudjátok, csak még mi nem tudhatjuk.
1: Igen, telepont a sajtótájékoztató, jön egy a Borisova nevű orosz hölgy, egy klasszis center, hatalmas termet, fizikum, óriási rutin, és a Horváth Zsófi szintén center poszton, ő volt nekem játékosom Szentesen, őt ismerem régebb óta, ő Egerbe volt tavalyi szezonban, tehát úgymond erőcsatár, beállós poszton fogunk erősödni.
2: Úgy érezted, hogy ott van még esetleg valami hiányosság a csapatnak?
1: Igen, attól függetlenül a Noah, a holland légiósunk óriási szezon futott, hatalmasat fejlődött, nagyon-nagyon meg voltam vele elégedve, egyedül volt sajnos csak center, és úgy gondoltam, hogy egy más stílusú centert hoznék a orosz hölgy személyébe, ő fizikumban kicsit jobb, nagyobb, erősebb, és mellé a Zsófit, úgymond dublőrnek, így akkor lesz két, mindigben lesz centerünk, két méteres vonalon, ezáltal hát megnyílik jobban a lőknek a lehetőség, mert zónázni fog az ellenfél, gondolom én. Hát meglátjuk, hogy jól döntöttem-e.
2: Vagy. No, hát minden esetre új kihívás, te magad is kitaláltál magadnak ezek szerint egy új felállást, amire majd a csapatot inspirálni kell, és ahogy ugye elhangzott tulajdonképpen egy szinte majdnem 100%-os évet produkáltál a Ferencváros női vízilabda csapatával, amihez szívből gratulálok. Azt hiszem, hogy az új edzőgeneráció egyik kimagasló szereplőjévé léptél elő ezzel az eredménnyel, úgyhogy ez egy csodálatos út, és hát ahogy te is mondtad, még bőven van fejlődni való, úgyhogy ehhez sok erőt kívánok, és egy nagyon-nagyon sikeres 2026-27-es szezont majd egy jó pihenés követően.
1: Nagyon szépen köszönjük.
2: Köszönöm szépen, Matajsz Márk volt a vendégünk itt a Nemzeti Sportrádióban.
4: Korábbi műsorunk ismétlését hallották. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.

legjava. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

0: Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Ez a Nemzeti Sport Rádió.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!
1: Hajrá!
0: Nemzeti Sport Rádió.
2: Gól! Bent van! Megvan!
0: Közvetítés a 23. labdarúgó világbajnokságról. Helyszínek az Egyesült Államok, Mexikó és Kanada. Ez a Nemzeti Sport Rádió. Budapesten az FM 105.9-en.
3: Köszöntjük a kedves hallgatókat! Hamarosan kezdődik a Portugália-Horvátország mérkőzés. Egy igazi rangadóra van kilátás, két európai csapat közül egy biztosan tovább jut, hiszen azért nem mondhatjuk, hogy az európai csapatoknak annyira jól menne most a világbajnokságon, persze még a végén aztán odaérhetnek és lehetnek a legjobbak. Minden esetre legendák találkozója is lesz ez a mai párharc, és a továbbjutó majd a nyolcaddöntőben Spanyolországgal találkozik, hiszen nem is olyan réget ért véget a mérkőzés, ahol Spanyolország 3-0-ra legyőzte Ausztriát a legjobb 32 között. Az egymás elleni mérlege egyébként a portugál és a horvát gárdának 10 mérkőzésből 7 portugál győzelem, 2 döntetlen, és mindössze egy horvát siker. Világbajnokságon érdekes mód, hogy még nem találkoztak, Európa-bajnokságon viszont már igen. Az 1996-os torna csoportkörében 3-0-ra nyertek a portugálok, míg a 2016-os Európa-bajnokság 8-ad döntőjében Cristiano Ronaldoék hosszabbítás után győztek 1-0-ra. Legutóbb egyébként 2024 őszén csaptak össze a felek a Nemzetek Ligájában, akkor Portugália otthon 2-1-re nyert, majd 1-1-et játszottak. A csoportmérkőzésekről majd még természetesen beszélünk, és mindjárt megismerkedünk az összeállításokkal is. Szalai Kristóffal és Vukovics Lászlóval követjük az eseményeket. Hát most már azért úgy igazi VB hangulat van nálatok is, mert azért most már a javát éljük a mérkőzéseknek?
4: Nálam már eddig is VB hangulat volt maximálisan, és az összes, ha eddig nem, de az összes sportújság író, kommentátor innentől kezdve már, mivel kieséses szakaszon a VB, minden meccsét már megnézi, figyelemmel követi, úgyhogy aki eddig nem égett VB lázban, az innentől kezdve egészen biztosan VB lázban ég.
5: Hát innen jönnek az igazi nagymeccsek, egyenes kiesés, nincs mellébeszéd, nem tudsz már korrigálni, mint a csoportmeccseken, egyre jobb meccseket látunk, innen élvezhető mindenki számára.
3: Akkor ismerkedjünk meg a két csapat összeállításával, bár azt gondolom, hogy az igazán szakavatott hallgatók már kívülről fújják mindkét csapat összeállítását, mert két olyan gárdáról beszélünk, ahol azért ismert játékosok vannak. A portugáloknál a kapuban Diogo Costa, aztán a védelemben João Cancelo, mellette Ruben Dias, és a másik középső védő Renato Veiga, valamint a bal oldalon Nuno Mendes. Aztán a középpályán João Neves, valamint Vitinha, Pedro Neto, Bruno Fernandes, Rafael Leao, és a csatársorban pedig a 41 éves Cristiano Ronaldo.
4: Horvátoknál Zlatko Dalic pedig nem változtatott a legutóbbi meccs óta. Livakovic a kapuban, Stanisic, Szutelo, Pongracic és Perisic meglepetése talán, hogy a bal hátvéd pozícióba van bejelölve. Luka Modric és Mateo Kovacic a két középpályás, ugye hát Real Madrid, AC Milan jelenleg, Modric elkezdődött közben a mérkőzés, Torontóban Kovacic pedig a Manchester City középpályása, Vlasic, Sucic, aki gólt szerzett a legutóbbi meccsen, és Baturina a három támadó középpályás, elő pedig Budimir, az Osasuna rutinos támadója. Elindult a mérkőzés, Toronto ugyan búcsúzik, Vancouver és Kanada még nem, de ez az utolsó mérkőzés ebben a stadionban. Hát kérdés, hogy Portugália vagy hogy Horvátország játssza az utolsó mérkőzését ebben a stadionban az idei világbajnokságon?
3: Hát valamelyik ikon biztosan kiesik a küzdelemből, én kíváncsian várom azért, mert sok negatív kritikát kapott Cristiano Ronaldo is, sok negatív kritikát kapott Modric is. Hát kíváncsi vagyok rá, hogy melyikük találkozója sikerül jobban ezen a mai mérkőzésen. A mérkőzést egyébként Espen Eskas vezeti, 37 éves norvég játékvezető, 2017 óta FIFA kerettag, és 2024-es EB-n tartalék játékvezetőként volt jelen. Ez pedig az első világbajnoksága, amelyen eddig egy meccs jutott neki. Érdekes meccs volt az Uruguay-Zöldfoki szigetek összecsapás, amely 2-2-re végződött. Én nem tudom, ti hogy érzitek, de nekem van egy olyan érzésem, hogy ez nem lesz egy ilyen sok gólos találkozó.
4: Egyenes kieséses szakasz, igen, itt már azt mondják, hogy visszaállnak védekezni a csapatok, rámennek a biztosra, inkább lőjünk egyet, mint sem kapjunk egyet, és rámennek arra is, hogy akár még a hosszabbításban, ugye van még 30 perc, a 11-es párbajban is el lehet dönteni. Szóval az egyenes kieséses szakasz, még talán jégkorongban is azt kell mondani, hogy kevesebb gólos, mint egy alapszakasz mérkőzés, hát még itt labdarúgásban. Bízunk benne, hogy itt a nagy sztárok megmutatják, megcsillogtatják magukat, és Cristiano Ronaldo fel tud zárkózni Harry Kanehez, Vinicius Juniorhoz, Mbappéhoz, vagy éppen Lionel Messihez, hiszen világ, nem az, hogy világbajnokok, de aranylabdásuk, tehát az a világ legjobb játékosa címe Luka Modricnak és Cristiano Ronaldónak is van, ugye 5, illetve 1, úgyhogy itt a világ legjobb játékosai egymás ellen, azt lehet mondani. És akkor még azt meg nem is mondtam, hogy bő egy hónappal ezelőtt a Paris Saint-Germain Budapesten nyert bajnokok ligáját, 3, azaz 3 játékos is a portugál kezdőben a PSG-ből.
3: A harmadik percben járunk, egyenlőre még a kapu elé nem jutottak el a csapatok, most éppen egy horvát bedobás következik, mégpedig az ellenfél térfeléről, majd Stanisic fogja elvégezni. Hát azért a horvát csapat sem feltétlenül fiatal játékosokból áll, a portugáloknak talán könnyebb lesz, mert egy ugyan Cristiano Ronaldo a rangidős, meg mindenféle tekintetben már nagyon-nagyon rutinos játékos, mondjuk így, de a horvátoknak sem lesz azért olyan gyors a csapatuk. Nézzük most a bal oldalra, azonban egy remek indítás beteszik középre, ott az első próbálkozás, nem maradt erő erre a lövésre, Budimir volt az, aki kapura küldte a baloldali beadást, laposan és könnyedén foghatta ezt a portugálok kapusa Costa, és már jöhetnek is előre, de azért följegyezhettük az első lehetőségecskét.
4: Sokan lebecsülik Budimirt, a horvátok centerét. Az elmúlt 3 esztendőben az Osasuna csapatában sorolom 17, 21 és a legutóbbi mögöttünk hagyott idényben is 17 gólt termelt az Osasunában, tehát nem a top 3, top 4-5 spanyol csapatban, hanem mondhatni a középcsapat, a bennmaradásért küzdő Osasuna gárdájában, szóval Budimirben mindenképp benne van a gól, ez Panama ellen bizonyította is, hiszen győztes gólt szerzett, amikor 1-0-ra nyert Horvátország, a második félidőbe beállt, és rögtön egy perccel beállása után gólt szerzett, győztes gólt szerzett Horvátország csapatának. Anglia ellen nem játszott a nyitó meccsen, horvát szempontból nyitó meccsen, Gána ellen pedig 66 percet kapott. Rafael Leao kap labdát a szélen, jön a beadás, ott a helyzet, és egy óriási Livakovic védés, a kipattanó Bruno Fernandes kezezést reklamál, nincsen bírói ítélet, Vitinha lő, még azt meg leblokkolják. Megvan az első portugál helyzet és az első horvát kapura lövés után. Fel kell jegyezni, hogy Bruno Fernandes próbálkozott a lepattanóból, még mindig kezezést reklamál Bruno Fernandes, és azt mutatja az asszisztens Engnán játékvezető, hogy picit várjon João Cancelo, ugyanis a háttérben egy pici varozás zajlik, ezt mutatja most a sípmester, nem csak az asszisztens, hanem a főbíró Escassi is, de most már azt mutatja, hogy jöhet, folytatódhat a játék. Megkapja le a João Neves. Oda tenni João Cancelónak, sok a João itt a portugál válogatottban, de ez viszonylag megkönnyíti a kommentátorok dolgát. João Cancelo továbbítja Pedro Netónak, a Chelsea jobboldali szélsőjének, Vitinha beteszi középre, Bruno Fernandes lemarad a labdáról, és aztán hamar visszaszerzik a portugálok. Na hát belelendültünk itt az 5. percben, itt-ott helyzetek a mérkőzés továbbra is egyelőre 0-0.
3: A portugáloknak azért jóval nagyobb volt ez a lehetősége, és Livakovic óriásit védett, az első lövés volt igazán veszélyes, utána már segítettek a védőtársak is. Érdekes, mert ugye a portugálok az első meccsen a csoportban 1-1-et játszottak a kongóiakkal, majd 5-0-ra kiütötték az üzbégeket, míg a kolumbiaiakkal 0-0-ra végeztek. A horvátok 4-2-re kikaptak az angoloktól egy olyan mérkőzésen, hogy sokan már akkor az angolokat világbajnoknak kiáltották ki, aztán persze az angol válogatott is visszaesett, igaz, hogy végül is tegnap nagy fordítással tovább tudott jutni, még a Panamát 1-0-ra verte Horvátország, Gánát pedig 2-1-re, de örömteli, hogy így bekezdtek a csapatok, és hát most így közelről is látom ezt, azért ez egy érdekes színösszeállítása portugáloknál.
4: Miért nem pirosban?
3: Nem tudom, pedig kékben vannak a horvátok, és ilyen kockás kékben, a szokásos mezük egyébként, csak kék színben. A portugálok meg, Kristóf, te ezt hogy festenéd, mint új hullámos mez?
4: Hát olyan, a finom aszték, az a finom aszték kék színű szín, hát nem tudom.
3: Ilyen ez zöldes.
4: A zöldes-fehér, igen.
3: Zöldes-fehér, igen. Na mindegy, szóval a lényeg az, hogy színt visznek, reméljük majd a játékba a portugálok, mert hogy azért rengeteg olyan játékos van közöttük, aki tud futballozni, aki játssza a futballt, és én ebben bíztam, hogy ez a mérkőzés, szerencsések leszünk és jó meccset látunk. Minden esetre egyenlőre egy kisebb helyzet a horvátoknál, egy nagyobb a portugáloknál, de 0-0 az állás a mérkőzésen.
4: Rafael Leao kap a labdát a bal szélen, portugál bal szélen, először kezd, jön a beadás, a Bruno Fernandes keresi, megint nem sikerül eltalálni a labdát, Sucsics előtte tisztáz, Livakovic pedig küldi szögletre, pici portugál nyomás itt a mérkőzés legelején, a 7. percben járunk, és olyan, mintha már 30 percet is túléltünk volna, mi azért már kommentáltunk nem egy, nem két mérkőzést ebben a világ, ezen a világbajnokságon, talán ez az eddigi, hanem a legjobb kezdés a két csapat között. Anglia-Horvátország volt sokak szerint a VB eddigi legjobb mérkőzés, ugye 4-2, bízunk benne, hogy Horvátország megint szerepet vállal a VB egyik, hanem a legjobb mérkőzésében. Rafa Leao, ugye a Milánnak a szélsője először kezd ezen a világbajnokságon. Jöhet egy beadás, Pedro Neto jobb lábára cselez vissza neki, az a gyengébbik, Ronaldo hova felment, a jó ég? Egy lövés Renato Veigától, az pedig elkerül, João Cancelo volt az, bocsánat, Livakovicsnak a kapuján. Ó, hova fölment a 41 éves Cristiano Ronaldo, mindenki, hát másfél fejjel fölébb emelkedett, mint bármelyik másik horvát, vagy éppen portugál támadó, illetve védő, mindenki jól tessék elképzelni, ahogy szereti, 16-oson belül volt ez a beadás, ami biztos, horvát kirúgás következik a 8. percben.
3: Igen, és ugye említettük már ezt az angol-horvát meccset, sokak szerint az őszinte futballt láthattuk azon a találkozón, és most nagyon úgy tűnik, hogy ez is egy hasonló karakterű mérkőzés.

0: Mendes végezte el, aztán már a középpályán egy jobb labda átvétel, és egy jó indítás a jobb oldalra. Neto tette tovább a labdát, Neto kapta a labdát, most a bal lábára veszi, most adja középre, ott a fejes lehetősége, elsuhan a labda, azonban Livakovic jött ki, de nem tudta elfejelni a portugál játékos, talán valaki hozzáért, de nem, Cristiano Ronaldo volt az igen, aki érkezett természetesen, és ha a játékvezető, ha minden igaz, akkor azt fogja mutatni, hogy kirúgás következik. Ballal remekül csavart a középre, érkezett Cristiano Ronaldo, de egy picit talán mögé jött a labda, most a visszajátszásban én is megnézem, hogy jött Livakovic, és igen, nem tudott hozzáérni Ronaldo, talán egy kicsit félt is Livakovictól, hát mondjuk azért érthető, láttunk már nagy ütközéseket a kapus és a támadók között, ebből most kimaradt Ronaldo, meg kimaradt ez a lehetőség is, de ez már a második helyzete volt a portugál csapatnak a mérkőzés 9. percében.
1: Cristiano Ronaldo még 4 meccsre készül, ezen kívül lehet azért nem ugrott oda, Livakovic öklével nem szeretett volna találkozni ennél a beadásnál. Minden esetre ugyanaz fent áll, hogy a portugálok azért Ronaldot keresik a 16-oson belül, ki mást keresnének. Közel az 1000 gól, az 975 gólja van Ronaldónak, minden egyes mérkőzést és sorozatot figyelembe véve az 1000-et hajházza, és valószínűleg a következő szezonban meg is lesz neki, ha ebben a tempóban termel, mint ahogy eddig. Perisic a horvát bal szélen visszaadja a labdát Kovacsicsnak, aztán lehet, hogy lassan Luka Modrichoz is eljut a labda. Luka Modric ebben a pillanatban a kezdő körben, de még a portugál térfélen kapja meg a labdát a horvát CK. Hát Modric nem ez az igazi, nem ez a legjobb VB-je, ugye Anglia ellen olyan hibát követett el, amit talán még egész karrierje során sem láthattunk. Egy 11-est adott Angliának gyakorlatilag ingyen, Harry Kane először nem, de a visszafújás után másodjára már értékesítette azt a 11-est. Modric egyelőre egyszer tudott feliratkozni a táblára Gána ellen egy asszisztal. Jön a beadás, Budimir fejét keresik, Budimir próbálkozása pedig jócskán elkerüli Diogo Costa kapuját, de minden esetre Horvátországnak megvan a második próbálkozása. Egyszer eltalálták a kaput, másodjára nem. Nuno Gomes alul ott van, a portugálok szövetségét képviseltetve, illetve a portugál szövetséget képviseli Nuno Gomes Benficánál, illetve a portugál válogatottban játszott rengetegszer, számtalanszor, és ott vétette észre magát. A válogatottja pedig most hozza ki a labdát a kirúgás után, João Cancelón keresztül forog tovább a labda a hátvéd soron. 11. perc, Portugália, Horvátország 0-0.
0: Persze, hát nem véletlen, hogy ennyit beszélnek Cristiano Ronaldo teljesítményéről, meg Modricéről, mert azért rájuk figyel még a futballvilág. Most meg Rafaelóra figyeltek, mert hogy eladta a labdát, de a horvátok szabálytalankodtak a Leóval szemben, így aztán egy szabadrugás jön a portugáloknak, Modric megy oda, elküld mindenkit, csapatkapitányként ő fog majd beszélni a játékvezetővel, aki természetesen hajthatatlan, és hát azért valószínűleg történt ott valami komolyabb dolog is. Igen, hát ott egy kicsit ráléptek a bokájára Mendesnek, ezért fújt a játékvezető, és viszonylag jó helyről következhet egy szabadrugás. Hát mondjuk egy pár évvel ezelőtt azt mondtam volna, hogy fél gól, mert hogy Cristiano Ronaldo az ilyeneket még jobb százalékkal rúgta be, mint most. Nem az a távolság, ami túl közel van, nem az a távolság, ami túl messze van. Lehet ez egy ilyen jó 25-26 méterre a kaputól nagyjából, és nem egészen középre, attól egy kicsit balra. Minden esetre Cristiano Ronaldo már nagyon készül erre a szabadrugásra, és hát azért Livakovic is biztos fog figyelni, mert hogy veszélyes, igen, itt kiabál is éppen a sorfal tagjaival, hogy jó lenne, ha végre már összeállnánk. Egyelőre nagyon nehezen áll össze ez a horvát sorfal, aztán rendezik a dolgokat. Ott maradnak 4-en a sorfalban, de azért van, aki kimegy a szélére, nehogy legurítsa Cristiano Ronaldo. Hát meglepődnék, ha ezt onnan legurítaná. Igaz, hogy odaáll még a társa, de képtelenségnek tartom, hogy onnan bal lábbal valaki ellője, nem is lesz ebből semmi. Sőt, lefekszik most a 4-tagú sorfal mögé egy horvát, és 3 portugál pedig beáll a sorfal elé. Hát most már elég régóta húzódik itt ez a szabadrugás ceremónia. Megvan ennek a ceremóniája, most fut neki Ronaldo a labdának. Ellövi bele a sorfal közepébe, hasba találja ott az egyik horvátot. Talán el akarta a sorfal tagjai között lőni, hogy ezzel lepje meg a horvátok kapusát, de nyilván ez nem sikerült, laposan meg most már nehéz gólt lőni, mert ott fekszik egy ember. Úgyhogy gól egyenlőre nincs a mérkőzés 13. percében. Vukovics Lacit szegény nem nagyon hagytuk még szóhoz jutni, de hál' Istennek olyan a mérkőzés, hogy a szakértő meg se tud szólalni.
2: Ez a mérkőzés, mondtátok, hogy nagyon jó kezdődött. A Mexiko-Ekvádor, ami talán egy kicsit jobban, ott 4 helyzet is volt 10 perc alatt, de itt is elég jól bekezdtek a csapatok. Ronaldo érdekes, hogy a szabadrugás előtt mormolt magába valamit, gondolom az imádhoz fokászkodott, hogy valahogy sikerüljön gólt lőnie, de a portugálok eddig egyértelmű fölényben vannak, a horvátok csak pillanatokra tudják megtartani a labdát.
1: Pongracsot lőtte ki Ronaldo, hát a legkellemetlenebb helyen találta el, de azonnal felkelt a horvát védő. Milyen érdekes, Ronaldo a 11. VB gólját

0: hurcolja a hátán, Lionel Messi már 19-nél tart például, nagy rivális a 11-et próbálta, és szeretné még Ronaldo megszerezni. Leo a széle meghúzza, beadja a labdát nagyon mélyen át a túloldalra, még Pedro Neto-n a portugál jobb szélsőn is átszáll, João Cancelo szeretné megszerezni, Perisic-sel küzd, Cancelo-ról ment ki, horvát bedobással folytatódik a mérkőzés. Cristiano Ronaldo, ugye sokan szeretnék őt, sőt, falt, nem is bedobás, azt ítélte a játék, a norvég sípmester, hogy szabálytalankodott João Cancelo, úgyhogy horvát szabálytalansággal folytatódik a mérkőzés. Kovacsics már el is végezte. Minden Cristiano Ronaldo-ról szól, amikor a portugálok játszanak. Sok szakértő azt mondta, hogy már többet visz, mint hoz. Most letámadta Livakovicsot, majdnem labdát szerzett, az ötszörös aranylabdás, de hát aztán bizonyított Üzbegisztán ellen, hogy azért tud ő még futballozni ezen a szinten, duplázni tudott Ronaldo. Kolumbia ellen ugyan megint nem sikerült betalálnia, hát majd most Horvátország ellen. Az aranylabdások csatáján, ugye ezt már mondtam, Luka Modric és Cristiano Ronaldo, és két aranylabdás is van ebben a csapatban. Na, most a horvátok szereznek egy labdát a saját térfelük felénél, és a horvát bal szélen Baturina rohamoz. Na, visszapasszolja Perisicnek. Milyen érdekes, hogy ott a bal hátvédként volt beírva Perisic, hát tényleg ott játszik, azért a támadások zömében ott felmegy a bal szélen, de azért Baturina mögött játszik Ivan Perisic. Hány futballcsapatban megfordult már Ivan Perisic? A Bayern Münchenben több között, a PSV Eindhovenben játszik most, 30 meccsen 7 gól, 12 assziszt, de a Tottenham, Inter, Wolfsburg, Borussia Dortmund rengeteg helyen megfordult. A horvátok egyik, hanem a legrutinosabb játékosa. 15. perc, Portugália, Horvátország 0-0.
1: Modric próbálkozott egy indítással jobb szélre, de ezúttal is hosszú volt ez az indítás, az alapvonalon túlra került. Hát Modricra természetesen figyelnek, természetesen már nem tud azért szerintem annyit futni, mint korábban, bár borzasztóan jó fizikai adottságokkal rendelkezik, és hát azért emlékezhetünk rá, hogy ő rá külön figyeltek, mikor a Manchester City például játszott a Real Madriddal, akkor kielemezték azt is, hogy Modric ellen hol nem szabad szabálytalankodni, mert onnan veszélyes a beadás, és ez veszélyt jelentett a City kapujára. Hát azért talán most már kicsit más, és a hírek szerint a világbajnokság után egyébként abba is hagyja a játékot. De most még figyelnie kell, mert hogy következik egy portugál szöglet a jobb oldalról, az előbb kis szögletet végeztek el, akkor volt az, amikor érkezett Ronaldo, de nem tudott kapuba fejelni, és átballagott ide a túloldalra Mendes, ő fogja elvégezni majd a szögletrugás bal lábbal, nyilván így az azt jelenti, hogy a kapu felé fogja csavarni a labdát, Livakovicsot pedig egy kicsit zavarja a nap, oda tette a kezét a szeme elé, nem hozott magával sapkát, vagy lehet, hogy nem tudta fölvenni, mert azért erre szoktak készülni a kapusok. Most jön középre a szöglet, ott a fejes fölé! Ez nagy helyzet volt, a horvátok nem nagyon tudtak reagálni, de nem sikerült a kapura irányítani a labdát, pedig nagy lehetősége volt erre most a portugál csapatnak. Weigl volt az, aki előre jött, és fölé fejelte a labdát 5 méterről, ezt akár be is fejelhette volna. Rafael Leao lefogta szinte az egyik horvátot, és elkésett ott a segítség a jobb oldalról. Ha minden jól megy, akkor igen, Vlasics volt az, aki érkezett, hogy segítsen, de hiába. A fejes azonban elkerülte a kaput, és közben már egy portugál sárgalap itt a kezdőkörben egy szabálytalanságot követően a játékvezető megunta, úgy látszik azt, hogy sokat reklamálnak a játékosok. Hát ez benne van persze a portugál vérben, és Diaz kapott sárgalapot, Ruben Diaz, mégpedig azért, mert ott az ütközésnél igen, a könyökét kitette, és oda csapott egyet a horvátoknál Budimirnek, ez pedig sárgát ért rögtön a játékvezetőnél. 17. perc, egy sárga a portugáloknak, de gól még egyik oldalon sincs.
0: Érdekes, hogy volt-e már olyan mérkőzés a VB-n, amikor nem született gól 16 perc játék után, de mégis a portugálok például 0,6-os XG-t összehoztak. Tehát, hogyha ezt nézzük, hát idestóban már egy gólt kellett volna szerezniük a Lusiánoknak Portugália személyében. Labdát szerezne Nuno Mendes, de a játékvezető, az asszisztens azt inti be, hogy Renato Veiga szabálytalankodott, az elmúlt egy perc most róla szól. Az ötösön még ott a horvát kapu előtt egyszer fölé fejelt a labdát szöglet után, most pedig oda pakolt, oda sózott egy jó nagyot a horvátok 17-esének. Szucsicsnak nagy gólt szerzett Szucsics a legutóbbi horvát meccsen Gána ellen, amikor 2-1-re nyertek, egy jó 20-25 méteres bombát eresztett meg még az első féldőben Renato Szucsics. Luka Modric a labda mögött, oldalsó szabadrugás a horvátoktól, hát ott a 16-os vonalának, hogyha azt meghosszabbítjuk, akkor azzal egy vonalban nagyjából még 1-2 méter beljebb, tessék számolni ott a szögletzászló irányába, onnan érkezik egy horvát oldalsó szabadrugás. Luka Modric a labda mögött, most teszi középre Modric, jól jön a beadás, Nuno Mendes kicsúsztatja, és ebből Alapból indult egy portugál kontra, Leao tovább teszi a labdát Pedro Netónak, Leónak az sok lesz, az a háromszögelés, aztán a torontói stadionból majd kirúgja a labdát Stanisic, a Bayern Münchennek a jobb hátvédje, visszazárt, átkeresztezett a bal oldalra, kocog is vissza már a jobb oldali hátvéd pozíciójába. Roberto Martínez, ugye ő a portugálok szövetségkapitánya, milyen érdekes lenne, ha kiesnének ma a portugálok, akkor Roberto Martínez elmondhatná azt magáról, hogy ő a belga aranygenerációt és Eden Hazard, Romelu Lukaku, a fiatal De Bruyne, Courtois, azért a legjobb futballisták akkor belgák voltak annó a világon, 2018-ban egy VB bronzérmet sikerült összeszedniük, az volt a maximum, és most a portugál aranygenerációt is, hát velük sem sikerülne mondjuk egy komolyabb eredményt elérni, azért az Roberto Martíneznek a munkásságát talán beárnyékolná. Volt ő az Evertonnak is a vezetőedzője a Premier League-ben, Rafael Leao veszít közben labdát, visszaszerezni azonnal, vissza is szerzi, Leao, gyors bedobás? Nem, inkább hátradobja a labdát. 19. perc, lassan a 20. tütjük, Portugália, Horvátország, 0-0.
1: Azért ezek a labdakihozatalok nem annyira sikerülnek a horvátoknak, mert a portugálok rögtön letámadnak és zavarba hozhatóak, ott Stanisic többször sikerült már megzavarni. Most igaz, a másik oldalon próbálkozik majd a portugál csapatot a védelem mögé kerülni, Perisiccsel azért egyenlőre nincs könnyű dolgok, de arról érkeznek a beadások, amire ugye várják, hogy jöjjön Cristiano Ronaldo. Minden portugál mezőnyjátékos a horvátok térfelén, átadják a területet a horvátok, és kergetik most egy picit a labdát. Hát nem nagy sikerre, mert ha egy ember kergeti a labdát, akkor őt könnyű kipasszolni. Ezt is teszik, de most visszamennek egy kicsit a saját térfelükre a portugálok. Persze kell néha ritmust váltani, és ebben a ritmusban akár az is belefér, hogy mondjuk a horvátoknak egy picit majd átadják a területet, mert így azért ugye a térfél közepén védekeznek nagyjából a horvátok, és ott belül a védelemben ott három ember, meg a szélén is kettő, tehát nehéz lesz azért ezt áttörni. Igaz, hogy az ívelések azok jól jönnek a portugáloknak. Most ez az indítás azonban borzasztóan hosszú, Rafael Leao nem is tud vele mit kezdeni, egy kicsit csalódott volt, Renato Veiga volt az, aki ballal tette volna oda ki a labdát, mivel nem sikerült, jöhet egy horvát dobás a mérkőzés, 21. percbe léptünk ebben a pillanatban.
0: Számomra egyébként meglepő, hogy Roberto Martínez mennyire bízik Renato Veigában, azért soha nem volt sehol alapember. Tehát játszott ő az Augsburgban, 13 meccses szezonban, azért az finoman szóval sincs meg a fele, hiába 34 mérkőzés van a Bundesligában. Aztán Basel, az a svájci első osztály, Chelsea, 7 mérkőzés mindössze, Juventus szintén 13 mérkőzés, és a Villarrealban volt itt alapember, mögöttünk hagyott idénben Renato Veiga, 32 mérkőzés a 38-ból, 0 gól, 0 assziszt, ehhez képest Roberto Martínez bízik benne, hiába ott van Mateus Nunes a padon, aki Guardiola alatt a Manchester City-ben hátvédet játszott, ott van az Inácio, amely a Sportinggal az elmúlt három idényből kétszer bajnok lett, alapemberként, ehhez képest Roberto Martínez bízik Renato Veigában, hát neki legyen igaza. Rafael Leao nem véletlenül erőltetik, Ronaldo is oda kimegy kicsit, oda passzolgatni, háromszögelni vele Rafael Leao, ugye, amikor beállt, mindig tudott bontani, mindig tudott kreálni ott valamit a 16-os előterében. Pedro Neto a portugál jobb oldalon, Pedro Neto megvárja João Cancelót, aki jön lesről, João Cancelo, no hát ő aztán meg mindenhol futballozott, ahol csak futballista elit csapatban játszhat, Bayern München, Barcelona, hogyha csak kettőt mondjuk, de játszott a Juventusban és a Benficában is. Vitinha fejjel továbbítja Bruno Fernandesnek, aki inkább a biztosat választja hátra, Renato Veiga, Nuno Mendes, PSG-vel kétszeres bajnokok ligája győztes, Nuno Mendes, Bruno Fernandes, Nuno Mendes, megint Bruno, aztán vissza Vitinhához, kicsi párizsi különítmény Bruno Fernandest bevéve a buliba. João Cancelo kidobja a szélre. Pedro Neto, ő is Chelsea, Pedro Neto teszi középre, tenni egy lövőcsek, két horvát elugrik rá. Még mindig nem adják be a portugálok, még mindig keresik a tökéletes szituációt. Rafael Leao, 16-os csücskénél Rafael Leao, oda megy hozzá Stanisic és egyszerűen elveszi a labdát. Indulhat a horvát kontratámadás, indul el a horvát kontra, Budimir, ő már nem a sebességéről híres, nem is tudták megjátszani. 23. perc, Portugália továbbra is hajtja az első gólt, de továbbra is gól nélküli döntetlen.
1: Persze a horvátok rutinos játékosok, és tudják, hogy most itt a mérkőzés elején meg kell fékezni a portugálokat, és hogyha majd nem jön a gól, akkor egy picit talán el is bizonytalanodnak a lusitánok, de egyelőre tartják a labdát. Lehet, hogy ez a meccstervük egyébként, hogy hagyják őket most játszani, aztán majd biztosan fog változni. Például ugye sokan azt mondják, hogy az ivószünetet követően, hát nem sokára majd oda is elérkezünk. De most még nem ennek van az ideje, Cristiano Ronaldo visszalépett a kaputól 20 méterre, így nincs benne, de beadják középre a labdát, és ott bizony egy jó fejessel tudott csak tisztázni a horvátok védője, mert volt érkező ember középen. Egy nagy mentés volt ez mindenféleképpen Pongracsistól, aki kifejelte a labdát szögletre, balról jött be a labda, hát nem biztos, hogy elérte volna a portugál játékos, mert nagyon közel volt már a kapushoz, és Pongracsics csak néz, hogy őt talán meglökték, nem tudom mit reagál, Perisic minden esetre vigasztalja,
0: de és a portugál
1: igen. És a szakvezető, a portugál szakvezető pedig megtapsolja az esetet. Újra jobb oldalról jöhet majd be egy szöglet, megint csak bal lábbal fogják középre tekerni a labdát, természetesen figyelik Cristiano Ronaldo fejét, és megint Mendes az, aki majd középre adja. Jön a labda hosszú oldal irányába, ott el is ér egy portugál játékos, de ha jól láttam, az ő lábáról került fölé, így van, úgyhogy jöhet majd egy horvát kirúgás, de a sípszóból arra következtetek, mert igen, megjön ez a bizonyos időkérés, ivószünet, vagy nem tudom mi, kíváncsi leszek, lesz-e fordulat, minden esetre Vukovics Lacinak most van ideje összefoglalni ezt az első 20 percet, ami igen mozgalmas volt.
2: Igen, én azt kaptam, amit vártam, nagyon nagy portugál labdabirtoklási fölény. Hát a meccsterve, nem tudom mi volt a horvátoknak, más nem nagyon lehetett, mint hogy a kontrákra alapozzanak. Annyi lehetett esetleg, hogy több kontrát tudjanak végigvinni, de esélyük sem volt az első félidő ezen részében, tehát a négy negyedre bontjuk az első negyedben. A portugálok többször eljutottak, a legnagyobb helyzetük az volt, amikor Rafael Leót beindították a bal szélen, gyönyörűen visszatette, óriásit védett Livakovics, a kipattanót is megúzták. Próbálják Ronaldót játékba hozni a szélekről, jönnek a beadások, Livakovics eddig jól véd. A horvátok, ha csak erre fognak berendezkedni és csak védekezni akarnak, avval ezt a portugál csapatot nem tudják megállítani. Tehát valamit ki kell találni Zlatko Dalicnak, hogy följebb mennek. Tudom, hogy az rizikós, mert Rafael Leão csapatbeállításával még gyorsabbak a portugálok, de valamit muszáj kitalálni, mert ha nem rúgnak gólt a horvátok, avval nem lehet meccset nyerni. Ja, most mondhatják, hogy 0-0-al ki lehet húzni, de a portugálok ellen nem fogják tudni 0-0-al kihúzni. Tehát váltaniuk kell valamit. Nem merik letámadni a portugálokat, a labdakihozataloknál sem mennek előrébb. A portugáloknál meg nagyon Ronaldo-centrikus egyelőre a játék, még akkor is, hogyha sokszor nem ért labdához, de őt keresik, mind a feljátékát próbálják. Volt egy jó szabadrugás helyzet, amit nem tudott. Közben mutatja, mi látjuk a képernyőn Zlatko Dalicot, aki nagyon elégedetlen. Eddig a mérkőzéseken mindig az ivószünet után jött egy fordulat. Hát itt most a horvátokra férne rá nagyon a fordulat, mert ha a játék ebbe a mederbe folytatódik, akkor Portugália meg fogja szerezni előbb-utóbb a vezetést.
1: Én nem tudom, hogy Dalicot láttátok ilyennek bármelyik ilyen ivószünetben? Mindig olyan nyugodt, higgadt volt, most valahogy nem.
0: Igen, de akkor nem is működött annyira jól a horvát gépezet, most lehet, hogy az ő mimikáinak és hát erőszakosabb hang emelésének köszönhetően a horvátok lehet, hogy jobb teljesítményt fognak nyújtani majd a második negyedben. Hát mi ugye láthattuk Zlatko Dalicot és Roberto Martinez utasításait, a helyszínen kint lévő szurkolók pedig Brian Adamsnek a Summer of 69 című nótáját hallhatják, miközben áll a játék, hogy mi történt 1969 nyarán. Hát mindenki gondolja vissza, aki vissza tud rá gondolni, én speciál nem.
1: Én emlékszem rá, mert akkor már pár hónapos voltam.
0: Igen, én arra nem tudok visszagondolni, de még édesapám sem tudna, az az igazság. Ami biztos, hogy Torontóban jelenleg 29 fok van, ott este 7:30 üt most jelenleg pontban, szinte másodpercre pontosan az óra. Itt magyar idő szerint pedig lassan 1:30 lesz. Cristiano Ronaldo pedig továbbra is arra biztatja társait, hogy adják neki a beadásokat és a labdákat, hiszen ő azt majd akkor szeretné gólra váltani, és szeretné megszerezni a 11. gólját a világbajnokságok történetében, amin ő pályára lépett. Luka Modric és Cristiano Ronaldo. Hát ugye Ronaldónak ez a 239. válogatott mérkőzése, Luka Modricnak a 202. Hát gólokban összesen lehet őket hasonlítani. 145 Ronaldónál, 29 Luka Modricnál. Viszont Modric sokkal eredményesebb a világbajnokságok tekintetében. Van egy ezüstje és van egy bronza. Ronaldo mindössze a legnagyobb, amit fel tud mutatni Portugáliával, az egy Európa-bajnoki cím, illetve egy Nemzetek Ligája győzelem az elmúlt évekből. Újra indult a játék, Horvátország pedig támad, Zlatko Dalic utasításait már is próbálják a legjobb tudásuk szerint létrehozni. Baturinaid lövéssel azt blokkolják a portugálok. Ott van még Kovácsics, most Perisic a bal szélen, 16-oson belül Perisic jobb lábbal középre teszi, João Neves pedig tisztázni tud, Pongracsics pattan vissza, ő pedig hátra teszi Livakovicshoz a labdát. Továbbra is ugyanis megvan az első hidratációs szünet, 28. percet ütjük, Portugália, Horvátország 0-0.
1: Persze hát azért a két játékos gólszerzéseit nem lehet összehasonlítani. Hát Cristiano Ronaldo egy vérbeli támadó, Modric pedig egy irányító középpályás, aki remekül is védekezik, jó labdákat ad, gólpasszokat ad, tehát a nagyon-nagyon hasznos játékosnak tartják a futballvilágban, én jó magam is, legalább annyira jónak értékelem az ő pályafutását, teljesítményét, mint Cristiano Ronaldo-ét a maga posztján. Emlékeztek rá ugye még a Real Madridhoz, mikor oda szerződött, citromdíjat kapott az első évében a Tatanem után, utána viszont zseniális játékot mutatott be, nem véletlenül volt oszlopos tagja folyamatosan a Bajnokok Ligája győztes bajnoki címvédő Real Madridnak, tehát amit csak lehetett, ő mindent elnyert, a horvát válogatottal is a világbajnokságon remekelt, mert én azt gondolom, hogy nem feltétlenül volt még olyan világbajnokság, hogy a horvát csapat lett volna mondjuk a világbajnoki cím esélyese. Mindezt most volt idő elmondani, mert a horvátok tartják most a labdát a saját térfelükön, most egy indítás a jobb oldalra, ha nincs lesz, akkor ez még veszélyes lehet, már 16-oson belülre érkezik ott Vlasic, de lesz volt.
0: Milyen érdekes, a hamarabb fújta be a bíró, mint az asszisztens felemelte volna az ászlaját.
1: Igen, átvette a bal lábára, hogy lőjön, de mire ezt megtette, már a játékvezető lefújta, úgyhogy jöhetnek a portugálok egy szabadrugással, de azért egy icipicit, mintha változott volna a horvátok hozzáállása ehhez a mérkőzéshez, vagy egy kicsit más próbálnak játszani.
0: Igen, az nagyon igaz, hogy tényleg a szakvezetők bele tudnak nyúlni, és minden egyes kereskedelmi szünetén tudnak valami kis finomságot változtatni csapatuk játékán, és ez most látható inkább a horvát csapatnál, hogy Zlatko Delić segíthetett talán picivel többet a portugálokkal, portugál szakvezető gondolataival ellentétben. Talán Roberto Martínez nem is tudott, mit mondhatott volna, nyomjátok ugyanúgy, gyűrjétek, előbb-utóbb begyötörjük, hiszen eddig a portugáloké volt ez az első 23 perc, a horvátok viszont most az elmúlt 3 percben kétszer is veszélyeztettek. Micsoda labda, João Cancelo, hogy vette el a labdát? Cancelo ballal beadja, ott egy lehetőség, Ronaldo lemarad a labdáról! A bíró azt mondta, hogy nincs lökés, nincs 11-es, nincs varozás, kirúgással folytatódik a mérkőzés. João Cancelót kell megdicsérni, ahogy levette a labdát jobb lábbal, Nuno Mendes keresztpasszát követően, és aztán ahogy becenterezett oda középre. Nagyszerű volt, Ronaldo érkezett a hosszú oldalon, de nem tudott beleérni. Talán ez az, hát mondhatni, ez az ő hibája. Pongrácsics le volt maradva, vagy a mellét, vagy a fejét, talán picit jobban bedobhatta volna Ronaldo, és akkor Portugália meg is szerezte volna a vezetést, nem véletlenül mutatják őt a kamerák. Picit talán ő is magát ostorolja emiatt, a kivaradt helyzet miatt, mert nem volt kapuralövés, de azt kell mondani, hogy ez helyzet volt a mérkőzésen. 32. percben járunk, Portugália, Horvátország 0-0.
1: Bruno Fernandes is ott volt egyébként a 16-oson belül, de ő elengedte a labdát igazándiból, ezért lett ilyen veszélyes. Ha eltalálja vagy beleérő, ki tudja, mi lett volna belőle. Minden esetre ebből a portugál támadásból, akcióból most nem lesz semmi, mert egy remek szerelést láthattunk, és a horvátok szerették volna megkapni a labdát. Mutogatta is ott Vlasic, hogy hozzáért ott Leao, de nem. Azt mutatja a játékvezető, hogy jöhetnek a portugálok, el is végzik már a bedobást Mendes óvoltából, aki bedobást is tud elvégezni, nem csak szögletrugást, tehát mindig át kell neki jönni a jobb oldalra, mert hogy általában innen jönnek ezek a szögletek, amiket ő ível középre, eddig legalábbis ez volt a gyakorlat. Na most a horvátok megint visszahúzódnak a saját térfelükre, úgyhogy indulhat a portugálok passzolgatós játéka, majd Kristóf úgyis szereti a statisztikákat, megnézi, hogy hány passz volt már ezen a mérkőzésen. Még az előbb nem is reagáltam ezekre a különböző értékekre, hogy kinél hánykor várható. Hát én megmondom őszintén, borzasztóan örömmel tölt el, amikor az a csapat gólt rúg, amelyiknek mondjuk 0,01 ez a bizonyos XG. Hát én ettől ki vagyok teljesen, mondhatjátok, bár hogy a statisztikák, ezek a mérések, én ezekben nem hiszek. Ez nem a futball.
2: Nem függ össze, azért nem függ össze, mert ha egyszer elmész és gólt rúgsz, akkor teljesen mindegy, nyilván akinek több helyzete van, több esélye van, hogy gólt rúgjon, de van hátul egy hiba, kapsz egy gólt, tehát hányszor van 80%-os labdabirtoklásra kikap egy csapat.
1: Igen, én ezt ahhoz hasonlítom, amikor megyek az úton, egy rendszert használok arra, hogy merre kell mennem, és akkor egyszer csak hirtelen azt mondja, hogy 25 percet később érek oda, mert valami történt. Hát itt is, ha jön egy ilyen gól, rögtön átírják a statisztikát.
0: Igen, na de akkor kibontakozok. 180 passz a portugáloktól, abból 168 pontos volt, 93%-os passzpontosság. Hát kimondani is meredek. Míg a horvátok 100 paszt sem érik el. Az ő mutató, hogy 98, abból 82 volt pontos, 84% az XG, már a 16. perce is az eget verdeste, 1,30 most már a portugálok XG-je, már több mint egy gólt kellett volna szerezniük, ha csak a statisztikából indulunk ki, 0,20 a horvátoknak az aránya, de a kaput eltaláló lövéseket nézzük, 1-0 mindössze csak a portugál csapat javára. Nuno Mendes indul meg, Ronaldo, Cristiano Ronaldo ki a szélre, aztán oda már Leónál, Balszínál, Ronaldónak vissza kéne iszkolni oda a 16-osan belőle, megvárják, amíg ő beér, addig Vitinha bűvöli a labdát. Rubén Díaz a legutolsó ember a portugáloktól, mélységindítás, Bruno Fernandes, aztán vissza kanalazza a labdát, João Neves, Leónak talán ollózásra, Nuno Mendes, az nem is Leó, visszaszerzi a labdát, Nuno Mendes 16-oson belül, most a középre centerezés, nincs ott Ronaldo, Bruno Fernandes, és nincsen öngol, nincsen kirúgás, viszont van szögletünk, a portugálok újra illezik a fegyvert, betöltik a tárakat, és Cristiano Ronaldo pedig hegyezi a fejét egy beadásnál, vagy esetleg a jobb lábát, amikor éppen arra jön a labda. Bruno Fernandes izomból tette középre, oldalról, a portugál bal oldalról a labdát, Livakovic pedig résen volt most is, mint a mérkőzés során eddig mindig. 34. perc, egy újabb portugál szöglet, eddig Rafael Leão volt a labda mögött, most is ő van, 17-essel mutatja, hogy a kis szögletet nem feltétlenül szeretné elvégezni, Rafael Leão beint, hogy oda még kér egy embert, és Pedro Neto irányába mutogat, ehhez képest kicsibe elvégzik, Luka Modric ezt leolvassa, Renato Veiga, João Cancelo, Nuno Mendes, kinek fogja adni, egy csel, Nuno Mendes jobban, neki az a gyengébbik, egy lövés, talán egy portugál játékos blokkolta le, Horvátország pedig kontrázik, na nézzük, hogy ebből mi lesz, Budimir, az labda volt, vagy a játékvezető sípjába fúj, nem, azt mondja, hogy a tökéletes szerelés, Pedro Neto le is pacsizik, Rubén Díazzal, visszaértek hamar a portugálok, nincsen horvát kontra, de nincsen gól a mérkőzésen se, pedig már a 34. percet írjuk, 0-0 a mérkőzés állása.
1: Hát Budimirre fölteszik a labdát, leveszi, leosztja, vagy ha érkezik egy beadás, befejeli, de hát a gyorsasága az olyannyira...
0: Megkopott.
1: Nem, hogy megkopott, sosem volt gyors igazán, és hát itt befutották, nem tudom, 40 métert vert ott hirtelen rá a portugál játékos.
2: De elég hálátlan szerepe van, igen. Egyedül van 4 portugál védővel, azért óriási bravúr kéne, hogy ott megtartsa a labdát, nehogy Isten elfusson. Még a statisztikákra egy gondolat, hát gondoljatok bele, hogy rúgsz 3 kapufát, 2-szer viszed kapusra a labdát, és mondjuk mellé passzolod 1 centivel, azt mondják, hogy 0. Tehát nem adja vissza, nem tükrözi hülyen, hogy milyen a játékképe.
1: Na de lépjünk túl ezen, és még Kristóftól nem reagáltam egy mondatára, amikor nem értette, hogy ugye a portugál szövetségi kapitány miért játszatja ott Veigát középen, amikor kevés meccset játszik, de hát ha megnézzük most, ami történik a világbajnokságon, hogy 40 éve sztárok születnek kapuban, mezőnyben, akkor ő is lehet, hogy ezen a világbajnokságon fog befutni, de ennyit akartam még hozzátenni. De most a horvátok megszerzik a labdát, és hátul passzolgatnak nagy nyugalommal, szépen hozzák ki most ezúttal, és tovább is tudják vinni át a félpályán. Most egy indítás középre, de ez pontatlan volt, 2 ember közé, az egyikük indult a rövid oldalra, a másik a hosszúra, aztán Kovácsics széttárja ott a kezét, hogy nem jó fele indultak a társak. Nem, ő adott egy rossz labdát, tegyük hozzá. Most Cristiano Ronaldo visszafele passzolja, nem tudott ráindulni ott a 4 védőre. Hát azért fénykorában lehet, hogy megpróbáltad, de azért az ő játéka is sokat változott. Hát láttunk olyan mérkőzéseket, amikor minden riporter meglepődött, hogy lepasszolta a labdát. Azért ez most többször előfordul természetesen, de hát ilyen ez a világ. Most egy kemény labdaszerzési kísérlet, de nem sikerülhetett Vlasistól, úgyhogy jönnek a portugálok tovább, és a portugálok uralják a mérkőzést, de gólt nem tudnak szerezni. Aztán lehet, hogy látunk egy jó meccset, és majd azt fogjuk mondani a végén, hogy hát a 0-0-ás meccs is tud jó lenni, de akkor majd esetleg jön egy hosszabbítás. 11-esek, rengeteg ilyet láttunk már ebben a szakaszában a világbajnokságnak. Még ez is benne van.
0: Voltunk itt már 3 órás mérkőzésen, tojáték időben.
1: Legutóbb például reggel 6-ig.
0: Úgyhogy akár még simán benne lehet ez is. Portugáloknak mindegy, csak jussanak valahogy tovább, és játszanak a spanyolokkal egy teljesen kiki mérkőzés. Azért, ha a horvát csapatot nézzük, azért itt a középpályukat, ahol Modric és Kovacsic ott van életkortól függetlenül, hát át tudják venni a labdát, finoman fogalmazza. Ott már nagy baj nem lehet, amikor ilyen középpályásaid vannak. Zlatko Dalic talán nyugodt lehet. Bruno Fernandest faltolják a horvát térfél felén. Sucsics az az Inter játékos, aki reklamál a norvég sípmesternél, az volt, falt volt, Bruno Fernandes sárgát szeretne, egyelőre a játékvezető nem nyúl újra a zsebéhez, Rubén Díazt egyszer már figyelmeztette a 17. percben egy sárga kártyával, most nem jön a második sárga lap a norvég játékvezetőtől. Nagyon messze ez a szabadrugás a kaputól, nem fogják kapura tenni, van az 30-35 méter, és Bruno Fernandes a labda mögött átadja João Nevesnek. João Neves kiteszi Pedro Netónak a jobbra, már João Cancelo mögötte, João Cancelo becenterezik, Ronaldo megint nem volt ott a helyén, ahol szokott lenni, Livakovic pedig felszedi a labdát, de amikor fel kell, egy picit húzza a bal lábát, lehet, hogy Livakovicot majd ápolni kell, vagy egy pici kisebb húzódás szedett össze ennél a levetődésre. Luka Modric, hát hogy megy? Modric a védők mögött, Hát ez elképesztő volt. Nuno Mendes aztán odaért, lépett kettő hosszat, és aztán le is futotta Modricot, azért mindenféleképpen meg kell dicsérni a horvátok játékosát. 40 évesen, szeptemberben lesz 41, Luka Modric olyan sprintet vágott, megelőzött mindenkit, és kérte a labdát a portugál védővonal mögött. Azóta a portugálok labdát tartanak, most még saját térfelükön, ebben a pillanatban pedig már az ellenfél térfelén. Ronaldo aztán vissza, Portugália, Horvátország a 38. minutumban 0-0.
1: Az előbbi beadásról csak annyit, hogy az nagyon mély volt, tehát ezért Livakovicsnak nem volt olyan nehéz dolga az ötösön belül, és általában ezekre nyilván ki is fogott lépni, tehát ennél azért visszább kell, hogy kanyarodjanak ezek a labdák, és én azt hiányolom egy picit azon az oldalon, hogy ugye ott van Neto, aki bal lábbal többször bemutatta már, hogy beadja, de nem vállalkozik ezekre a beadásokra, pedig hát az kapufele csavarodik, abból bármi lehet, bepatalhat egy horvátra, ezt sokszor láttuk már tükörszélső, ahogy Vukovic Sati szereti mindig mondani, de egyenlőre ez a tükör, ez nem jól működik, ez...
2: Egy volt, amit a Ronaldo fejére akart adni, és a kapussal ütközött meg a védővel, egy picit mögé jött, ebből kéne több.
0: Ez egy hamis tükör.
1: Igen. Egyen.
0: Pedro Neto most megint a labdán, a portugál jobb oldalon. Na most hova teszi? Bal lábával cselezget, neki az az erősebbik, Pedro Neto visszaadja Vitinhának. Vitinha egy hónapja lett BL győzte, csak úgy, mint csapatársa, ott is, itt is Nuno Mendes kapja a labdát. Renato Veiga, lehet ő lesz a VB egyik legjobb belső védő, legyen úgy, de ahhoz nyerni kell világbajnokságot. Ruben Dias, hát ő már City-ben nyert, zsinórban 4 Premier League-et, soha előtte, azóta se, ki tudja, hogy mikor lesz a következő ilyen. A Manchester City-vel ő megtette, visszamozog. Vitinhana most ott bemozdul a portugál csapattársa, Bruno Fernandes 8-assal, kiengedi szögletre, portugál sarokrugás következik, Rafael Leao szokta elvégezni, lehet most Bruno azt mondja, figyelj, eddig kettőt próbáltál, nem volt jó, igen, így is van, mutatja, hogy ezt most ő szeretné középre tenni. A Unitedban ő a szabadrugás specialista, minden egyes pontrugás az övé. A Manchester Unitedről beszélünk, Bruno Fernandes ott is 8-as, itt is 8-as. Meglátjuk, hogy ez hogy teszi majd középre. A portugálok, portugál hegyek érkeznek középre, Ruben Dias, Renato Veiga, Cristiano Ronaldo vezérletével. Azért nem a legégi messzelőbb válogatott a portugál, azért vannak ott kicsik is, nincsenek bent sokan, egészen pontosan 4-en szeretnék várni a labdát, 16-os körül, viszont szintén 4-en jön be a középre a labda, van-e fejes, nincsen fejes. Viszont portugál, horvát fejes van, viszont kicsorog a labda, így a túloldali szöglet zászló az, úgyhogy újabb portugál sarokrugásra folytatódik majd a mérkőzés. Livakovic lehet, hogy jöhetett volna, nem jött, megbízott belső védőiben, akik tisztázni tudtak. Na most az a kérdés, hogy Bruno Fernandes olyan átkocog-e egyik oldalról a másikra, vagy azt mondja inkább, hogy hát ezt végezzétek el ott, akik közelebb vagytok, ahol a túloldali szöglet zászló az. Így is van, az utóbbi Rafael Leao elvégzi kicsibe, Pedro Neto, nem figyelnek a horvátok, Bruno Fernandes, még egyet tovább, João Cancelo, Cancelo a bal lábára cselez, aztán letolódják a horvátok, Nuno Mendes, egybeadás, az Perisic csúsztatja ki, hol pattog még a labda, 16-oson belül kicsúszik a labda, Stanisic fel fog szabadítani, vagy megtartja, horvát bedobással folytatódik a mérkőzés, továbbra sincs gól, Portugália, Horvátország 0-0.
1: Azért a 16-oson belülre nagyon nehezen juttatják be a portugálok is a labdát, pedig amikor be tudják lőni élesen, akkor abból veszély van. Most ez egy elég érdekes keresztbe vágott labda volt, Perisic azonban higgadtan oldotta meg, és hátrafejelte Livakovicshoz a 41. percben a mérkőzésen, így aztán nem tudtak rácsapni a portugálok. De a kidobott labdával már megint elérik azt a portugálok, hogy letámadhatnak, és ott a 16-oson belül elég veszélyes területen vezetgeti ott a horvát védő, de megoldja a feladatát. Hát azért nem hiszem, hogy Dalis mester boldog volt, amikor ott vezetgette a labdát, sutaló volt az, de már átlépnek a horvátok most a térfélen, a jobb oldalra egy indítás, azt még el tudják piszkálni, ott egy csúnya szabálytalanság, de előny szabályt kapnak a horvát játékosok, és mehetnek előre a bal oldalon, természetesen már várja a labdát Perisic, Perisic egy az egyben, jobban nem tekeri még középre, aztán pedig egy kemény ütközést követően a portugálok átmenetileg megszerzik a labdát, Perisic azonban miután ott Kovacsics volt az, aki megszerezte, tovább tudta passzolni természetesen a labdát, Kovacsic, és most még mindig a horvátoknál a labda, megint nem fújja, a játékvezető pedig ez olyan jó 20 méterre volt a kaputól, veszélyes helyről, reklamálnak is a horvátok, de futnak vissza, mert már most a bal oldalon éppen Rafael Leao lelassítja ugyan a lépteit, és Cristiano Ronaldónak adja, aki rálép a labdára, megáll, mint hogyha azt mondaná, hogy egy picit nyugodjunk most meg, mert nagy volt itt a kapkodás, és az utóbbi percekben a horvátok próbáltak ott meg valami veszélyt okozni a portugál kapu előtt, nem sok sikerrel, mert a 16-oson belülre nem jutott a labda, úgyhogy a portugál kapusnak még nem kellett megmutatnia igazán, hogy valamit mutasson abból, amit tud. Most visszaviszik a saját térfelükre, olyan immelámmal támadnak csak a horvátok, közeledünk a félidő végéhez, gól még változatlanul nincs, de szerintem a közönség jól szórakozik.
0: Ennél a kontránál először véltem azt felfedezni, mint a Ronaldo játéka el Mbappé-sodott volna. Kiment oda Leao mellé, elkérte a labdát, szintén 3 méterre volt tőle, és aztán visszafogta és hátrapasszolta. Kylian Mbappé-nál lehet ezt látni a Real Madridban, nem a francia válogatottban, a Real Madridban, hogy visszamozog, és ezzel megállítja oda, akkor Vinicius Juniorhoz mozog közel, és ezzel megállítja a Real Madrid támadásait. Most ezt lehetett felfedezni. Horvátország labdát szerezi Kovacsics révén, pedig már a bal oldalon nyargalnak. Kovacsics van választási lehetőség. Bőven, ő is megáll, megvár, hogy visszaérjenek a portugálok, érthetetlen. Megkapja a labdát Baturina a bal oldalon, egy középre ívelt labda, az pedig João Cancelo fejeli ki. Pedro Neto az, Pedro Neto, tovább csúsztatja Bruno Fernandes. Na most a balon megindul a Leao, nem, Pedro Neto kapja vissza a labdát. Netót mielőtt lefoltolná Pongracsics, Leao, ő is megfogja a labdát. Bruno Fernandes és Leao passzolgatásai most, ott a félpályánál átsorog a labda a horvát térfélre, és ugyanolyan kis komótos, kis lassú labda birtoklás a portugál csapattól, mint amit az Kolumbia ellen lehetett látni az utolsó percekben. Érthetetlen volt, hogy miért akart Portugália ott 0-0-át Kolumbia ellen, miért támadott ki, sőt, még Davinson Sanchez révén a kolumbiaiak szereztek a 90. perc vége fele találatot. Mindegy volt az a mérkőzés Kolumbia szempontból, Portugália, hogyha őt nyer, akkor az argentinok ágára került volna, és a negyed döntőben összejöhetett volna a Messi-Ronaldo párharc. Hát így is összejött, csak így a döntőben talán így még nagyobb szól, még nagyobbat szólna, csak hát eljut-e oda a portugál válogatott, Spanyolországon és Franciaországon is keresztül vezethet oda az udát, hogy ez nagyon-nagyon messze van. Most még csak a 32 között járunk, a 44. percben Portugália-Horvátország továbbra is 0-0.
1: Ilyenkor szokott egyébként büntetni a foci, amikor például a portugál válogatott kihagy lehetőségeket, aztán visszafogja magát, és akkor jön egy gól, mondjuk jót tenne a mérkőzésnek szerintem, ha a horvátok rúgnának egy gólt, és az nem elfogultság, csak tényleg a tapasztalat azt mutatja, hogy egy rugott gól annál a csapatnál, amelyik kevesebbet jut el az ellenfél kapuja elé, mindig fölpörgeti az ellenfelet. Ezt nem mondhatjuk el azért az Anglia-Kongó mérkőzésre, ahol Kongó simán megnyerhette volna a meccset.
0: És Szenegál is, ugye tegyük hozzá.
1: Igen.
0: Szenegál is Belgium ellen.
1: Igen, hát azt, arról már ne is beszéljünk. Tehát az 2-0-ról 86. perctől egy meccset elveszíteni, Érthetetlen. Minden esetre megnehezítették a nagy csapatok dolgát, Szenegál is, Kongó is, és most Horvátország és Portugália, mondhatjuk azt, hogy két nagy csapatról, futballnemzetről beszélünk, gólt nem tudtak még szerezni, de nézzük most itt a bal oldalon, Rafael Leao, hát elég ügyetlenül nyúlt a labdához, így a szögletzászló közelébe sodródott, aztán visszagurítja, ez a horvátoké lehet, és sikerül is talán megszerezni, de nem tudják megkerülni ott a portugál védő, aztán ráadásul még föl is döntik, a játékvezető mutatja, hogy szabálytalanság történt, azt nézem, vajon lapot ad-e, mert hogy nagyon mérgelődik ott a portugál játékos, és mit mutat a játékvezető? Semmit, csak megbeszélte ott a dolgot, de közben gyorsan elvégezték a portugálok a szabadrugást. Igen, hát elég csúnyán odaléptek Mendesnek, az biztos, aki pedig ezt végrehajtotta, az Susic volt. Hát ő neki azért vigyáznia kell, mert hogy gyorsan osztja a játékvezető neki a lapot, akkor bajba kerülhet ott a középpályán. A két rutinos játékos mellett, nem tudom, hogy Dalic mester kit hozna be oda a helyére, azért nincsenek olyan sokan a horvátok középpályás poszton. De most nézzük a portugálokat, a jobb szélen a labda. Lesz ebből beadás, Neto most íveli középről a labdát, át a hosszú oldalra, de elfejelik az érkező ember, pedig csúnyán Rafael Leao kirúgta a stadionból. Erre szokták azt mondani, nagyot rúgott jövő héten is játszott, de tényleg kapásra jól jött ez a labda. Átkerült valahogy oda a hosszú oldalra, hogy bezártott a hosszú oldalon, hogy tanítják, ahogy kell, mert hogy elsuhantott a labda, illetve tovább tudták fejelni a horvátok, de nagyon gyatrán találta ezt. Láttunk már tőle jobb megoldást. Továbbra sincs gól, 0-0 az állás. Én nem láttam pontosan, hogy mutatta-e már a játékvezető, hogy mennyi lesz a hosszabbítás, de hát gondolom egy ilyen 6 perc biztosan lesz. Nem.
0: 4 mutatott.
1: Hát megnéztem még egyszer, hogy jól látom-e, mert ez a 6 perc szokott az általános lenni. Igaz, sok mindenért nem kellett megállni, nem volt varozás, semmi, csak az a 3 perc ugye az mindig ott van. Hát akkor még van egy kis ideje a két csapatnak, hogy gólt szerezzen az első fél időben, mert a 47. percben ez még 0-0-ra nem sikerült eddig.
0: Talán túl vagyunk a mérkőzés eddigi legnagyobb helyzetén. Itt Leao puskázta el az 5-ös sarkára, alatt a portugál bal oldalról próbálkozhatott. Nagyon lecsúszott neki. Pici félollós mozdulattal. Én már mondhatni bevezettem azt a fogalmat, hogy hamis félollózás. Gyakorlatilag ez is az volt. Nem dobta el a mozdulatot. Úgy jött neki, hogy félollóba is előhette volna. Megpróbálta, lecsúszott a külsőjéről. jócskán elkerülte a kaput. Itt nem rendeznek NFL mérkőzést, nem tudom azt mondani, hogy amerikai fociban ez 3 pontot ér ez a próbálkozás. Labdarúgásban kirúgással folytatódott a mérkőzés. Leónak sem ez volt élete eddigi legjobb szezonja. 29 meccse, mindössze 9 gólt, mindössze, hát idézőjelbe téve, mindössze 9 gól, 3 assziszt a mérlege a Milán csapatában. Horváth bedobás saját térfejük feléről, Ruben Diás pedig támaszkodik Budimiren, úgyhogy horvát szabadrugással folytatódik a mérkőzés. A félpályán picit túl a portugál térfélen, onnan próbálkozhatnak majd szomszédos országunk játékosai. Luka Modric nem lennék meglepve, hogyha ő rúgja majd ezt a pontrugást. Ruben Diás, ő is ott van természetesen. Ő sem volt mindig kezdő ezen a világbajnokságon a portugál csapatban. Kongó ellen nem játszott az első egyegyes döntetlen során. Üzbegisztán és Kolumbia ellen 90 percet a pályán volt. Ahogy mondtam, Luka Modric próbálja indítani a horvát támadást. 48. percben járunk, 1 perc van hátra jelzett 4 perces hosszabbításból. Továbbra is Portugália-Horvátország 0-0.
1: És a horvátok tartják most már a labdát, lehet, hogy nem is szeretnék már átadni a mérkőzés végéig, éppen ezért belemennek olyan helyzetekbe, amikor egy kis faluttal megállítják őket, csalják egy kicsit az időt, ők már arra gondolnak, hogy majd a második fél időben, meg hát lehet, hogy azon gondolkodnak, hogy akkor is hasonló stílusban fognak játszani, az a lényeg, hogy elkerüljék a gólt. Sutalo húzódott egyébként az imént előre. Most kifejlik a portugálok ezt az előrevágott labdát, de marad a horvátoknál, és Kongrács is lépked fölfele, aztán inkább Modricot választja, Modriccsal játszanak, most összeadt Kovacsics, jobbról balra próbálná fordítani, forgolódik, megfordul a saját tengelye körül, nem nagyon talál társat, középre adja, de ott nem jött portugál, hogy nem volt veszélyes ez a középre adott labda. Modric kérné, mutatja, hogy miért nem kapom pajtás, és most kapja Modric, és teszi ki a bal oldalnak, de ezt nem tudja befutni ott Perisic, mert sokkal gyorsabb nála ott Neto, aki visszahúzódott természetesen védekezni. Ez volt a mérkőzés utolsó mozzanata, mert a játékvezető lefújja a hosszabbítással egybekötött 49 percet. Helyzetek voltak, bár a mérkőzés második szakaszában jóval kevesebb, mint az elsőben. Gól nincs mi, nagyon várjuk ezt a gólt Vukovics Lászlóval.
2: Igen, én egy picit jobb mérkőzést vártam, nem mondom, hogy rossz mérkőzés, a portugálok többet tesznek, a portugál kapusnak nem volt védeni valója, egy gyenge lövés Budimir részéről, a portugálok sokkal többet kezdeményeznek, de igazi helyzet talán egy volt, nem tudnak oda kerülni a kapu elé, a horvátok szerintem egy kicsit kevesebbet nyújtottak, mint ők számítottak önmaguktól, tehát Dalicsnak rendet kell tenni a szünetben, meg kell találni, nem feltétlenül személycserével, hanem szerkezetben, hogy mást játszanak, mert ha ez folytatódik, akkor nagyon magukra húzzák Portugáliát, és akkor előbb-utóbb gólt fognak kapni. A portugáloknak meg pontosabbnak kell lenni a kapu előtt, és Ronaldo egyébként, mondtátok, hogy kihúzódik a szélre, azért húzódott ki, mert borzasztó érzés az, hogy nem érsz labdához, és egyszerűen nem, annyira nem bírja elviselni.
1: Tudna erről mesélni.
2: Igen, és kimegy a szélre, egy kicsit labdázik, mert nem tud ő labda nélkül ellenni. Természetesen azért a 41 év az 41 év, de attól függetlenül, ha lesz olyan szituáció, akkor meg fog villanni.
1: Természetesen a spanyolok viszont továbbra is várják azt, hogy kivel fognak majd játszani a következő fordulóban. Páholyból nézik a mérkőzést, hiszen 3-0-ra nyertek a korábbi mérkőzésen Ausztria ellen. Nem sokkal évfél előtt ért véget az az összecsapás. Mi pedig várjuk a folytatást, addig egy kicsit zenélünk.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
4: Gól! Simon Petra! 4 másodperc! Simon Petra góljával 6-5-nél vezettünk utoljára. És megszerzi a kézilabda tornák párizsi történetével az első magyar győzelmet.
3: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
5: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
3: Hajrá, magyarok!

0: Nemzeti Sportrádió. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjava.
1: Sose hittem volna, hogy 13 fürdőgatyás férfitől még elsírom magam. És megvan az újabb olimpiai bajnoki cím! És nyer! Olimpiai bajnok!
0: Ez a Nemzeti Sportrádió. Budapesten az FM 105.9-en.
1: Kéne egy hatalmas nagy hajrá!
0: Hajrá, magyarok!

Ami a magyar sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport legjobba. Budapesten az FM 105.9-en, a nemzetisport.hu oldalon, valamint mobil alkalmazáson. Hajrá, magyarok! Hajrá!

sportban történik, az nálunk hallható. Különleges pillanatok, közös élmények, a magyar sport